Minden halálok fejedelme a meghívott halál. Még fehér papír állarcot visel, álomhozó 20 gramnyi porban itt az asztalomon. Asztalomon, álomporokban ott trónol már gyönyörű réme, s két óra múlva már, ha akarom, rám hull a legszebb trónnak fénye.

úgy suttogok mostan az ének, mely sorsodat és sorsom rejti, mint egy bibliai ének, ki Dávid király talán énekelt. Úgy imádlak, kis senkim, semmim, mint ahogyan ez régen már volt, mert aki régi élet, sok régi éjben élt, s világolt. Megyünk most már koldusok útján, kevés vigasztaló ötlik elébünk, de egymásnak és csak magunknak, furcsán és csak

Csak egy napig fáj minden fájás. 24 óras nem jön rosszabb. De ez az egy nap egyre hosszabb. Már hegyes karó minden óra. Sötét vasmázsák hullva rengbe verik a fájást a szívembe. Tudom a kínnak múló sorsát, s olyan rövid volt egy nap eddig, víg elugrás bánattól keddig. Örülni is másként örültem, nemesebben, halkabban, jobban. Holnapi könny a mosolyomban. Szép bölcs cserével cserégettem kedvem torát és kedvem nászát, e furcsa élet villanását. Ma is tudom, 24 óra, s rossz nap után már nem jön rosszabb. Ó, de ez a nap egyre hosszabb.

Ezerni idegen szemre vett naponként képet az arcomban, és ezer idegen arccal alszom, kik a szemembe temetvék, ezer rémlés és száz emlék. Ki rám tekint, kit megnézek, egymást talán már sose látjuk, nem öleljük, de meg se bántjuk, egyik erre, másik arra emléket visz, nem akarva. Hűvös szemek légiói, hiába tűntök messze-messze, nagy titkokkal bele van edzve szemünkbe, kit egyszer láttunk, egymással éltünk és háltunk. És ki rám tekint, kit megnézek, akármilyen undorral tettük, egymást örök.

Szárítson ki szemügyből a nap, kit egyszer is megnéztek. Ne adjon az én suta arcom senkinek se szánó emléket. Sors intézőm a semmi legyen, szem és fültömő semmi. Adassék meg nekem vád nélkül, s észrevevő vágy nélkül menni. Hangomat a semmi igya föl, mint az álmokat issza, s az én gyönge panaszos hangom ne jajgasson senkinek vissza. Nem voltam másé, se magamé, arám a hideg semmi. Nincs jogom, hogy emléket hagyjak, és jaj, nincs jogom emlékezni. Felett kérdésként választalan, bukjam csöndbe omoltan. Ha nem voltam, ne vágyjak lenni, s maradjak titok, hogyha voltam.

Énekek éneke, így énekellek. Nem jött el hozzám soha az én mátkám, nem jött el hozzám soha, aki kellett, időben siker, pénz, háború, béke, s egy teljes asszony szíve szívem mellett. Legszebb ágyamban szerelmek nem dúltak, legjobb köntösim sejmei fakultak, s legjobb vágyaim a szívembe fúltak. Játékokat, hogy várjak, várjak, várjak, pótlásnak és feledésnek, ha kaptam. S elártatott hőse az akarásnak, most itt állok akaratlan, dermedtje ezer hazug játékos mátkaságnak. Futó csillagok fényüket rám szórták, elkábítottak olcsó mandragórák, s az élet helyett nem jöttek csak órák.

Hogy csak már félig eljöhettem, gyuladoznak a lámpalángok. Nem vagyok otthon, s még nem messze, és már is majdnem látva látok. Szép sorsá és törvényé válik minden, hogyha messziről nézik. A halál is borzalmasan szép, s minden, miben a halál érzik. Ó, hazai halál, ki bennem úgy járkálsz, mint földemen, otthon. Már hall szívem, és külön nótát nem kell, hogy léptedre dobogjon. Nem kell tán, hogy eztán is fájjon a fájdalommal védhetetlen, s hogy remény nélkül viaskodjak a fajtám ellen, magam ellen. Az élet a maga dűlőit haláltól távol válogatja, és a halál jár közelünkbe. Béke és nyugovás fogja.

Cotton Eye Moth è bocciato. Figure Reiket Isten újja. Idegen zsoldban is azok legyenek, kik nálam egykor voltanak. Álmoknak légiója. Versek, álmoknak légiója. Arcoljatok ezután másnál. Elfáradt, szegény, bús, vén vezéretek, most egy kicsit elbújdosik, s megáll az elmúlásnál. Hajrá, én vitéz katonáim, olyan mindegy az, ki a gazda. Harcoljatok azzal, ki harcot akar, s hagyjátok el a harctalant. Fel, fel, fel a magasba.

0: Nyugat-keleti diván, néhány adivers. A verseket elmondta Bálványos Levente, Juhász Emese, Vajdai Vilmos és Vallai Péter. A műsort Hortobágyi László és Turay Tamás készítette.
1: A Rádiójáték 2000-ben készült, és legutóbb 2012. január 15-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban.
2: Once upon a time, a time, a once upon a time, a once upon a time, a time, a time, a once upon a time, once upon a time, once upon a time, a once upon a time, a time, once upon a time, upon a time, upon a time, a time upon a time, upon a time, upon a world, world.
3: Hol volt, hol nem volt, a világ kerek volt.
4: Tamás műsora.

a sötét szürke, a nagyon sötét szürke, az egészen sötét szürke általában rettenetes. Azért olyan rettenetes, mert nincsen benne piros. Ha mindenben van piros, nincsen rá szükség. Nem jó etán mindenre ez az érv. És még akkor is. Van-e jobb hely nála? Van-e hely, ami ennyire kitágult?

Nagyon sokan kétségkívül olyanok, akik élik az életüket, és olyanok, akik még sokáig élni fognak, és ez sokakban kétségkívül rémületet kelt. Nagyon sokan kétségkívül olyanok, akik élik az életüket, és olyanok, akik továbbra is élni fogják az életüket, és néhányan közülük majd nem fogják élni az életüket, és akkor nem élnek majd. Van, akikben ez rettentő rémületet kelt. Nagyon sokan kétségkívül olyanok, akik élik az életüket, és továbbra is élni fogják az életüket, és olyanok ők, akik aztán egyszer csak nem élnek tovább. És olyanok, akik aztán nem élik tovább az életüket, és közülük néhányan egyre csak keresnek, és egyre csak félretesznek, és egyre csak használódnak, és egyre csak úgy tesznek, mintha olyanok lennének, és ez kétségkívül sokakat megrémít. És ez a valaki újra és újra elmondja, hogy megrémítik azok, akik igazi életet élnek, és ilyenek kétségkívül léteznek. Mindenki tudja, hogy léteznek ilyenek. Kétségkívül nem mindenki hiszi azt, hogy az ilyenek élete rémületet kelt másokban. Bizonyosan mindenki biztos abban, hogy nem mindenkit rémít meg az ilyenek léte. Valakit megrémítenek, és újra elmondja ezt.

0: csodásak, és az éjszakák csodásak, és az élet kellemesség.
1: Volt egyszer egy hely, ahova eljártak, nem is egyszer. Jobb helyjel közzel ezen gondolkodnom. Találkoztak ennek megfelelően. És hogy ez izgathat-e engem, s nem az, hogy a férfi igen, s a nő nem. Tudni erről ennyit tudok. Egyszer ez, mindez egy napon. E nap nem múlik, nem nagyon. Ó, angyalom, nem. Úgy találom, kitaláltam, mit akart ő. Így, erről, ettől. Valami kielégítő tagad. Akadjon, ahogy fennakad. Ha nagyon nem, hát nem nagyon. Bevezető Picabiához. Hogy megismertem, nem szó. Mit mondjak, hogy nem volt arra szó? Azt mondtam, nem kimondottan őt. Ki kívánja a kikívánkozót? Sem ő, sem ők. Sóhajtás, főhajtás. Nem mondtam, ez lenne ő, kimondottan. Cseppet se. Férfiak és nők, feledje. Ó, hogy ne. Hogy ne feledne férfit, nőt. Ó, mondtam, hogy ne. Hogy ne feledne férfit, nőt. És nem volt melankólia elmémnek mit gondolnia. Semmi, ami az oka. És persze nem, miért teszem. Hogy gondolok ilyet, ez adott. És vajon miért gondolhatok? Ez az, amit mondani akarok. Ez az. Lenne. Ez lenne az. Két dolog a különbözet, hogy egy meg egy, és egytő, hogy kettő, és három, már át a határon, két határon, a külön egy meg egy, három. Bevárom. Belátom, az egyetlen lettem volna. Az egy meg egyetlen. Ez lenne az egyetlen, hogy az egyetlen legyek. Ez az, s az nem ez. Amit tudok, vagyok, tudom. Ahogy tudom, vagyok, tudok. Vagyok, tehát tudok, tudok, tehát vagyok. E kettő egy. Ez egy kettő.

Alkalmi vétel. Az valami alkalom, s nem az, hogy a sikeré. Ami szándék benne, mit tehet a véletlen értékek visszatérte, aztán és netán? Nem homályosulnak. Semmi hamisítás nem esett. Minden idő, minden zajnak a fele, és nincs az, hogy csalódás. Nincs figyelem elvonása.

Az esküvő napja egyre közeledett. Végül elérkezett, aztán elmúlt. Egy barátságban mindig eljön a pillanat, amikor az ember befolyása csökkenni kezd. Addig emelkedik, amíg egyszer el nem jön az idő, amikor az ember nem győz. És noha ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül veszítenie kell, ettől az időtől kezdve az ember befolyásának csökken az ereje. Csak az olyan szoros kapcsolatban, mint a házasság fordulhat elő, hogy az évek múltával az ember befolyása állandóan nő és erősödik, és soha nem veszít erejéből. Csak akkor következhet be, ha a kapcsolatból nincs menekülés. A barátság nem kötelező. Mindig fennáll a veszély, hogy megszakad, vagy szétfeszíti valami nagyobb erő. A befolyás csak akkor őrizheti meg erejét, ha az ember soha nem törhet ki a kapcsolatból.

Egy könyv, mely kedvet elve boncolgatja, kapnak-e további figyelmet azon otthonok, ahol az otthon nem tud nem otthon lenni? Egy könyv, mely valamennyi olvasójában felidézte azt a reményt, hogy valamikor csak nem az összes az övék lesz egyszerre. E könyvre nagyobb szükségünk van, mint valaha. Egy könyv, mely azokat a szituációkat emeli ki, melyeknek van valami közük a visszaemlékezéshez és a visszatéréshez. E könyv minden korábbinál inkább a boldogság leírása, és azé, aki voltál. Egy könyv, mely ráirányítja figyelmünket, mégpedig okkal, a vonzerőre, melyet egyesek másokra gyakorolnak. Egy könyv, melyben egyetlen szó sem esik előnyökről. Egy könyv, beszorítva a polcon. Egy könyv és egy könyvesbolt. Egy könyv nekik. Benne lesz neke.

0: Van itt ez a vágy,
1: van itt ez a vágy,
0: és semmi öröm,
1: és a teljesülés,
0: és a teljesülés helye az egyetlen, mely pontosan ül.
1: Teljes ülepedés,
0: rétegre réteg,
1: rétegre réteg,
0: elkülönülésre,
1: elkülönülésre,
0: elkülönülés. Mégis, mégis.

mindig talált magának új barátokat, többnyire olyanokat, akik a szegények kedves szokása szerint kölcsönkérték és elköltötték a félretett pénzét. Közülük néhányan egyre csak keresnek, és egyre csak félretesznek, és egyre csak használódnak, és egyre csak úgy tesznek, mintha olyanok lennének. És ez kétségkívül sokakat megrémít. Szerettem a forradalmakat. Szerettem enni. Szerettem enni. Szerettem sírni, nem a valóságos életben, hanem a könyvekben. A valóságos életben nincs olyan sok sírnivaló. De a könyvekben, ó kedvesem, csodálatos, hogy mennyi sírnivaló van, és evolúció. Evolúció volt az egész gyerekkorom. A séták, a világ telve evolúcióval, biológiai és botanikai evolúcióval, és a zenével, az érzelmek hátteréül, és a könyvek, mint a valóság, és a rengeteg friss levegő, mint szükséglet, és a jókora evések, mint izgalmak, mint orgiák, és sehol nem volt háború. Sehol sem volt háború. De azt is láttam, hogy a háború vagy a harc a tánchoz hasonlít, mert előre-hátra lépt el. És ez az, amit mindenki szeret, ezt az előre-hátra lépkedést. És ezért nem oly biztatók a forradalmak és utópiák, mert azok felle mozognak, és nem előre-hátra. Szeretem ezeknek a szavaknak az érzetét. Cselekedni az akarat szerint, és ahogy cselekedni kell, amikor élnek, és ahol élniük kell, ahol életre kelnek. Életre, ami persze cselekvés. Cselekvés. Kisvártatva különbség van az eső és a szél között.

Én szerintem annak semmi haszna, ha az ember folyton izgalmakat hajszol, és folyton mindenféle tapasztalatokat akar. Nekem rengeteg tapasztalatom van úgy is, hogy rendezetten és csöndesen élek. Én nem hiszek ezekben a rohangászós dolgokban. Egyszerűen csak ki kell mondanom, amit gondolok, és kész. Soha semmilyen okom nem volt rá, hogy ne mondjam ki őszintén valakinek, amit gondolok.

És mi volt furcsa? Hát a teherautók formája az utcán furcsa volt. A kis lámpák, azok a csinos lámpák a taxik tetején, azok furcsák voltak. Nagyon furcsák. Nem mondhatom, hogy természetesek voltak, mikor furcsák voltak. És a speciális autóutak, azok aztán furcsák voltak. Mégis csak nem természetesek. Noha olyan furcsák voltak. Egy út, melyet az ember épített, hogy mozgó dolgokat hordozzon a hátán, természetes és furcsa. És ezek nem olyanok, mint az alagutak, vagy a föld alattik, vagy a magas vasutak, mert nem mereven rögzítettek. Megvan a maguk saját élete, a saját mozgásterük, ahogy a helyi utaknak. Csak hogy ezek nem a földön vannak, és nem is a levegőben. Ez az az Amerika, amit ismertem akkoriban, mikor megfogalmaztam.

És akkor elkezdődött, hogy mindenfélét csináljak, amit sohasem csináltam azelőtt. Ez vette kezdetét. Először is az történt, amit híradónak neveznek. Tudom, milyen nehéz bárkinek is elhinni, és én magam sem gondoltam rá azelőtt, de én még sohasem láttam hangos filmet. Soha. A magam csendes párizsi életében, ahol is nem sok minden változik, miközben az ember nagyon elfoglalt, csak ír és eszik és alszik, és sétál és beszélget, én egyszerűen még nem láttam hangos filmet. És mikor mondták, nem csinálnék-e én egyet, olyan volt nekem, mintha nem mondtak volna semmit. Olyan ez, mintha a kedvesség maga volna, ami csodálatosabb, mint egy tiszta virág. És ez a szelídség, ami lágyabb, mint a napsugár. Ez a gyöngétség, ami a nyár érzését hozza magával. És aztán a ráismerés, amitől, mintha mindenki kerekedne, vagy mi. És tényleg valóságosnak látszik arra a kis időre, amíg tart. Arra a kis időre, amíg egészen bizonyosan látom. És ettől olyan érzésem támad, mint akinek bizony igazi vallása lett. Megállítottak és végigmértek, és én végigmértem őket. Úgy láttam, mindegyikükre mosolygok, mivel felismertem, hogy tudják, hogy tudom, hogy ismernek. És én ismertem őket. Furcsa érzés volt, de olyan természetes. Mindenki ezt csinálta. Olyan, mintha vidéken élnék, ahol élek, ahol nagyon kevés ember van, és mindenkit ismerek, és egészen természetes módon mindenki ismer engem. Meglepő dolog, hogy a világ legnagyobb városában olyan finom, és kedves, és közvetlen, és figyelmes emberek laknak, mint egy kis helyen, ahol mindenki mindenkit ismer. De akár különös, akár nem, tökéletesen igaz. És a New York-i emberek épp ilyenek. És ez a dolog elbűvölő. Természetes és finom, és kedves, és kellemes dolog.

0: Ímold ki módolatlan a száj, bármit vesz szájára.
1: Szájról szájra
0: járni se kell annak, mit a szája szájára vesz.
1: Higgyük, vízük is van elég.
0: Ég ékessége,
1: mint vízben kék.
0: Vízben kék lő.

türelem. Rózsákon méhek, kerteken türelem. És a kertek rózsáin méheket lepsz meg. Ibolya ő, ki rózsa, de csöppet sem rózsás. Hinni, hogy a tulipán ibolya, de nem rózsás. Ibolya, mely rózsaszínlő. Órák és ibolyák, ibolya és kökény. Kökénykék részben, ibolya rózsa. Sokféle költészet van. Egy rózsa. Rózsa, rózsa, rózsa.

Bonyolítsd az életedet, ahogy csak bonyolítsd akarod. Az életedet, ahogy csak mégis akarod. Egyszerűsödni fog. Egyszerűsödni fog.

Kérdezték tőlem, mit gondolok az atombombáról. Azt mondtam, hogy igazából sohasem tudott érdekelni. Szeretem a krimiket és a rémtörténeteket, nem tudok betelni velük. De amikor valamelyikben halálos sugarakról és atombombákról esett vagy esik szó, abba hagyom az olvasást. Mi értelme? Hiszen ha tényleg annyira pusztítóak, ahogy ott áll, akkor nem marad fenn semmi. És ha nincs semmi, nincs senki sem, akit érdekelhetne. És semmi sincs, ami érdekes lehetne. Ha viszont nem annyira pusztítóak, akkor csak egy kicsit pusztítóbbak, vagy egy kicsit kevésbé, mint a többi dolog. Ami azt jelenti, hogy minden pusztítás ellenére még mindig sok dolog marad ezen a földön, ami érdekes, vagy amire fogékonyak lehetünk. És a pusztító dolog csak feltalálóit foglalkoztatja, meg azokat, akik működtetik őket. De igazából senki más nem tehet semmit. Vagyis továbbra is úgy kell élned, ahogy eddig. Láthatod tehát, hogy az atombomba egyáltalán nem érdekes. Nem érdekesebb, mint bármely gépezet. A gépezetekben pedig csak az az érdekes, hogy feltalálják őket, meg hogy használhatók valamire. Miért kellene, hogy érdekeljenek akkor? Igazából sohasem érdekelt az atombomba. Semmivel sem jobban, mint a többi titkos fegyver. Attól, hogy titokban kell maradnia, érdektelenné és értelmetlenné válik. Annyi információ éri az embereket nap mint nap, hogy elvesztik a józan ítéletüket. Oly sok mindenre figyelnek, hogy elfelejtik, mi a természetes.

nagyon, de nagyon olyan. Nagyon, de nagyon, de nagyon olyan. Nagyon, de nagyon. Álmodott. Álmodta, fácán kiáltást hall, és nagyon olyan is volt, mintha fácán kiáltana. Ahova ment, és álmodott, azt álmodta, fácán kiáltást hall, de nagyon olyan is volt, mintha fácán kiált. Idején. Ez és 20 meg 42, mindenkor 100 és 2, 30. Mindenkor idejön két közén. Hogy megismertem, ismertem tekintetét, tekintet nélkül tekintve a tekintendőket. Hogy ismertem, olyan gyengéd volt. Hogy ismertem, mertem is ezt, nem is. Mert hogy ismertem volna merni? Ahogy is nem mertem volna nem merni. S merni is, nem is. Olyan közeli vagy.

Az ember akkor emlékezik rendesen, amikor éppen történik valami vele. Mert akkor lesz benne az a jófajta érzés. Bizony úgy van, hogy csak akkor lehet mindig jó együtt lenni két embernek, ha mind a ketten ugyanolyan jónak tartják a másikat. Ha igazán helyesen szeretik egymást. És bizony nem lehet olyan az érzésük, hogy az egyik csak kap, és a másik csak ad. Én úgy vagyok vele. Amit tudok, vagyok, tudom. Ahogy tudom, vagyok, tudok. Vagyok, tehát tudok. Tudok, tehát vagyok. E kettő egy. Ez egy, kettő. De egy.

metszetek. Hol volt, hol nem volt. Közreműködött Bodnár Erika, Ladik Katalin, Szkárosi Endre és Vallai Péter. A műsor Gertrude Stein írásainak metszeteiből, valamint John Cage, Kurt Schwitters, Per Nörgór, Jannis Xenakis, Edgard Varez, Steve Reich, Richie Houghton, Kevin Volans és Paul Ruders szerzeményeinek részleteiből készül. Korányi Tamás műsorát hallották.

0: A once upon a time, a time, once upon a time, upon a time, upon a time, a time upon a time, time upon a time, upon a world, world, world, world, world, world, world, world, world, time, time.
1: Hol volt, hol nem volt, a világ kerek volt, s körbejárhattuk, körös körül. Az összeállítás legutóbb 2005. június 3-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: Kísértetjárás. Franz Kafka két monológia. A Harrász iroda.
3: Nem, nem panaszkodhatom. Semmi okom sincs panaszra, kedves barátom. Az üzlet, ha teljesen az én vállaimon nyugszik, virágzónak mondható. Úgy bizony, kérlek. Noha fiatal vagyok, minden üzlet szinte az ölembe pottyal. És mi kell hozzá? Jóformán semmi. Két kisasszony odakünn az előszobában, az írógépeik mellett, az üzleti könyveim, aztán ez a szoba, ez itt az én szobám, ez az íróasztal, a kassa, a kis tanácskozóasztal, ez a két klubfotel, amiben ülünk, és a telefon ott a falon. Ez minden, ami a munkámhoz szükséges. Egyszerűen áttekinthető, könnyen vezethető az egész apparátus. Persze, még egy helység jól jönne, nem mondom, akkor a kisasszonyoknak nem kellene kint szorongani az előszobában. Volna is itt a szomszédban, pontosan mellettem egy kiadó lakás. Méretre olyan, mint az enyém. Szoba, előszoba, de konyha is van hozzá. Hát mit kezdjek én egy konyhával? Arra igazán nincsen szükségem. Halló? Igen, én vagyok. Állok rendelkezésére. Arra kérem, fáradjon ide. Jobban szeretem az üzleti ügyeimet az irodámban lebonyolítani. Viszontlátásra, uram. Hát, így van, kérlek. Minden üzlet az ölembe pottyan. Isten hozott barátom, foglal helyet. Ne kérlek, ne ülj szembe a fallal. Ide ülj inkább ebbe a karosszékbe. Tudod, vékonyak a falak, és amióta utoljára itt jártál, kivették a szomszéd lakást. Addig agályoskodtam a konyha miatt, hogy új évkor kibérelték az egész lakást konyhával együtt. Bosszantó, mi? Csak úgy egyik napról a másikra kibérelték. Az ügyetlenségem, a kicsinyességem az oka. Egy fiatalember ül benne, bizonyos Harrász. Hogy voltak éppen mit csinálott, nem tudom. Az ajtónál ez áll, Harrász iroda. Figyelj csak! Hallod? Diktál. Azt mondják, ő is ugyanazt csinálja, mint én. Kollégák vagyunk, tulajdonképpen nem sok vizet zavar. Igaz is, ugye, miben zavarhatna engem egy kezdő? Halló? Igen, én vagyok. Hogyne, természetesen állok rendelkezésére. Fáradjon kérem ide az irodámba. Itt nyomban nyélbe is üthetjük az üzletet, igen. De a jobb oldali ajtón csöngessen be, mindjárt a feljárat mellett. A középső ajtó nem a mi cégünk. Igen, igen, várom. A viszontlátásra. Uram, én nem általánosságokat kértem magától, hanem konkrét felvilágosítást. Azt tolajtanám megtudni, hogy mivel foglalkozik a Harrász iroda, és ki ez a Harrász. Ön közli velem, hogy kifejezetten nem beszél arról, hogy Harras úrnak hitelt nyújtsak, mivel fiatal feltörekvő emberről van szó, aki olyan ügyet képvisel, aminek talán jövője van. De ugyanakkor azt is közli velem, hogy kifejezetten nem is tanácsolhatja, hogy hitelt nyújtsak Harrasnak, mert pillanatban

találkozunk inkább a városban. Hogy hol? Jelölje meg ön a helyet. Én majd oda megyek. Köszönöm, ott leszek. Jobban szeretem az üzleti ügyeimet házunk kívül elintézni. Például egy barátságos, világos kávéházban, ahol ön éppen úgy otthon van, mint én.

Látja, ez volt Harris. Mindig így súrran el mellettem, valahányszor összetalálkozunk. Úgy siet fel a lépcsőkön, mintha valamilyen rendkívül fontos, halaszhatatlan dolga volna. Látta az arcát? Mert én tulajdonképpen látni még soha nem láttam. Csak az irodakulcsát látom, amit mint egy pisztolyt előkészítve a kezében tart. Abban a pillanatban, hogy felér, már ki is nyitja az ajtót. Mint a patkány farka úgy tűnik el az ajtó mögött. Én pedig itt állok ezelőtt a tábla előtt, és olvasom a betűket, noha már sokkal többször elolvastam, mint azon megérdemli. Harris iroda. Harris iroda.

Igen, barátom. A nyomorult, pókháló, vékonyságú falak a becsületesen tevékenykedő embert elárulják. A becstelent azonban eltakarják. Nem veszem fel. Ha tudom, hogy otthon van, inkább fel sem veszem a kagylót. Mert elkezdek beszélni, mintha neki beszélnék. Már az a tény, hogy a készülék a közös falon lóg, csak mint jelképes, különösen ironikus körülmény könyvelhető el. Mert ha teszem azt, a készülék a szemben levő falon függne, akkor is áthallatszanék minden szó a szomszéd lakásba. De mégis mi lenne, ha áthelyeztetném a telefont a másik falra? Drága Frida, még egy kis türelmet is elveszem feleségül. A szomszédban van egy lakás, szoba, előszoba, konyha. Amikor még megtehettem volna, elég könnyelműen nem vettem ki. Most egy kétes fickó pöffeszkedik benne. Tisztességtelenségére fényderül majd, és akkor távoznia kell. Akkor majd semmi sem állhatja boldogságunk útját. Akkor a konyha, amely eddig életem keserűségének forrása volt, a maga kormányzása alatt nyugodt, boldog életünk alapköve lesz. De amíg az a pók ott leselkedik rám a fal mögött, amíg jóvá nem tudom tenni végzetes ügyetlenségemet, addig hát várnia kell, várnia kell. Hello? Igen, én vagyok. Nem kérem. Telefonon keresztül nem szolgáltok felvilágosítással. Nem, jöjjön ide, ne. Saját jól felfogott érdekében lebeszélem arról, hogy az irodámban forduljon hozzám. Javallom, hogy találkozunk valahol semleges helyen. Nem, ne a kávéházban, hanem valahol a szabad ég alatt. Honnan beszél ön? Igen, nagyszerű. Akkor induljon el északi irányba, majd forduljon hirtelen délnek. Ott lát majd egy templomot. Nem arról beszélek, annak két tornya van. Igen, mi az? Igen, ott a templom melletti téren. Igen, ott várjon rám. A viszontlátásra. Félek, hogy a templomról harrasz rájön, hogy hol találkozom az ügyféllel, és megelőz. Érti, Frida? Megelőz is. Megköti az orrom előtt az üzletet. Hová siet, Frida? Várjon meg! Menjünk együtt, Frida! Frida! Úristen! A Frida is Harrisnak dolgozik. Hallod, barátom? Minden szót érthetően ki kell venni. Az ő számára sem létezhetnek titkok. Már rég leszoktam arról, hogy a feleket nevükön nevezzem. Nem is egy akadt, aki emiatt megneheztelt rám. Persze,

0: Kell túlságosan sok ész és ravasság ahhoz, hogy a beszélgetés elkerülhetetlen és jellemző fordulataiból kikövetkeztesse valaki, aki nem mondott neveket. Néha a hallgatóval a fülemen, lábújhegyen állva szinte táncot járok a készülék körül, de mégsem vagyok képes elkerülni a fontos üzleti titkok kiszolgáltatását. Nem panaszkodhatom, elvégre az üzlet virágzik. Ifjú korom ellenére jó hírnévnek örvendek, de mi történik majd egy év múlva, két év múlva? Hallod?
1: Ez ő volt. Mintha bútor tologatnának.
0: Tudom, mi történik, esküszöm. Odatolta a díványát a falhoz.
1: Ezentúl el sem kell mozdulnia, csak végigfekszik rajta, és úgy hallgatja a beszélgetéseimet, mint ahogy más a páholyból a színi előadást nézi. Barátom, ha túlozni akarnék, amire egyébként igen gyakran szükség van, hogy tisztán láthassunk, azt mondanám, hogy én a Harras iroda alkalmazottja lettem. Igen, én az ő ügynöke vagyok. Még telefon sem kell neki. Az én telefonomat használja. A szobám falán keresztül szerzem neki a jobbnál jobb üzleteket.
0: Hé, barátom, hova megy? A kalapod? Itt hagytad a kalapod?
2: Azt is, hogy megbolondultam. A mennyasszonyom elhagyott. A kisasszonyok felmondtak. A barátom bolondnak néz.
0: És miért? Egy konyha miatt. Mert nem volt szükségem arra a konyhára. Akár bíróság elé is állíthatnának ezért a mulasztásomért. És nem is tiltakozhatnék miatta.
2: Nem! Nem veszem fel! Soha többet nem veszem fel!
0: Erős a gyanúm, hogy ez a Harras meg sem várja a beszélgetésén végét. Amint eleget hallott, már is felemelkedik a díványról, és sietve elindul a megbeszélt helyre. Szokása szerint, mint a patkány, végig surran a városon, és mielőtt én még a kagylót visszaakasztanám a helyére, már meg is előzött, már át is húzta a számításaimat.

0: Prometheus legenda.
1: Prometheusról négy monda maradt fenn. Az első szerint Prometheus, mivel elárulta az embereknek az isteneket, a Kaukázus szikláihoz láncolták, és az istenek saskesejüket küldtek, amelyek állandóan újra növő máját minduntalan felfalták. A második változat szerint Prometheus fájdalmában a vagdosó csőrök elől egyre szorosabban lapult a sziklákhoz, míg végül egyé nem vált velük. A harmadik változat szerint évezredek folyamán árulása feledésbe merült. Elfelejtették az istenek, a sasok, és elfelejtette ő maga is. A negyedik monda szerint mindenki belefáradt a végetlenné változatba. Elfáradtak az istenek, elfáradtak a sasok, és fáradtan bezáródtak a sebek is. A megmagyarázhatatlan sziklahegy azonban fennmaradt. A monda megkísérli megfejteni a megfejthetetlent. Ám de mivel a valóságból ered, elkerülhetetlenül ismét a megfejthetetlenbe torkollik.
2: Milyen kitartóan munkálkodik ez a kesejű. Milyen szorgalmasan vagdossa a lábamat. Nézd, a csizmámat és a harisnyámat már fel is szabdalta. Most már magán a csupasz lábamon a sor. Oda vág, aztán felrepül, talán még el is repül. Nem, nem, ezt nem úsztam meg. Milyen nyugtalanul kering. Hát persze, hogy visszajön, már itt is van. Kötelességtudó állat már végzi a munkáját. Vagy csak abba hagyja egyszer, vagy talán mégsem. Na mi az? A végtelenségig akarod folytatni? Mikor unod már meg? Vajon meddig tart egy láb? És meddig egy ilyen madár? Minden esetre eddig elég alapos munkát végzett. Ezzel a lábbal már nemigen tudnék elszaladni. Egy úr? Vajon honnan kerül ide? Talán a reggeli sétáját végzi. Milyen figyelmes. Még meg is áll. Bizonyára csodálkozik, hogy miért tűröm ezt, de hát védtelen vagyok. Nincs fegyverem. Ide szállt ez a kesejű, és elkezdett vagdalni. Természetesen el akartam kergetni, sőt, megpróbáltam megfojtani. De egy ilyen állatnak hatalmas ereje van. Már-már az arcomnak ugrott. Az arcomnak. Akkor már inkább a lábamat áldoztam fel, és már csak nem szét is tépte mind a kettőt. Most biztos azt gondolja magában, hogy miért hagyom magam kínozni. Igen, az arcára van írva. Hogyan is magyarázzam meg neki? Valószínűleg azt gondolja, hogy egy lövés és a kesejű el van intézve. Ugye kitaláltam? Valóban így lenne? Egy lövés és kész. Talán ő meg is tenné. Lelőné. De nincs nála fegyver. Nem tesz semmit. Hazamegy a puskáért és visszajön. Egy fél óráig. Még kitartok. Megnémít ez a fájdalom. És ez az úr még mindig itt van. Már nem tudom, hogy egy fél óráig ki tudok-e még tartani. Szavamra nem tudom. De minden esetre megpróbálhatná elhozni azt a puskát. Talán el is indul. Mi lelte ezt a madarat? Miért járhatja ilyen furcsán a tekintetét? Hol engem néz, hol pedig ezt az urat? Megsejtett volna valamit. Nem, nem hiszem, értelmetlen, oktalan állat ez. Csak egy madár. De lám, az úr megértett. Elindul. Most még csak lassan lépked, nehogy megijedjen a madár attól, hogy mennyire sürgetőnek ítéli meg a helyzetet. De aztán majd rohanni kezd, hazái meg sem áll, be a házba, le a falról a puskát, újrafutásnak ered, fut idáig, megérkezik, vállához kapja a puskát, és lelövi a kesejűt. megfigyelte ezt a madarat. Úgy néz az úr után, mintha kitalálta volna a gondolataimat, mintha megértette volna, hogy mire készül ez a derék úr. Hé, te madár! Szó sincs róla. Ne itt, hogy megteszi. Á, nem, ez nem megy haza a puskájáért. Nincs is neki puskája, vagy ha van, hát nyúlra vadászik vele. Nézd, milyen komótosan bandukol, már a pipáját is elővette. Most rágyújts, miközben pöfékel, már el is felejtette, amit látott, akár azt a gyufát, amit eldobott, miután rágyújtott vele. Hallod? Nem fenyeget semmi veszély. Nem. Nem hisz nekem. Pedig azt hiszem, nyugodtan hihetne. Miért is jönne vissza? Ez pompás kis csontvelő volt. Ugye, barátom, csak a pirítós kenyér hiányzott hozzá. Nem. Nem jön vissza. Egy percig se hittem. És a madár mégis abban hisz, hogy visszajön. Abban, hogy én tévedek. Úgy viselkedik, mint aki hallgatott volna egy beszélgetést, egy ellene irányuló összeesküvést, ami pedig nem is történt meg soha. Pedig megtörténhetett volna. Valahogy így. Uram, miért tűri ezt? Uram, hiszen védtelen vagyok, nincs fegyverem. Megpróbáltam elűzni, sőt megfojtani. De egy ilyen állat nagyon erős, már-már az arcomnak ugrott, hát inkább feláldoztam a lábamat.
0: Szinte hihetetlen, hogy így hagyja kínozni magát. Egy lövés és kész.
2: Valóban, így volna. És ön megtenné?
1: Szívesen, csak haza kell mennem a fegyveremért. Ki bírja még egy fél óráig?
2: Nem tudom, de kérem, minden esetre próbálja meg.
1: Jól van, sietek, csak tartson ki!
2: Elmenekült volna? Nem, csak felszállt, hogy erőt gyűjtsön. Megfordul, hogy jó nagy lendületet vehessen. A csőre, mint egy dárda, már hajítja is belén, a torkomon át, a szívemig. És már iszol. Megszabadító madár. Issza menthetetlenül. Mélyemből feltörő. Partjait elhagyó. Véremet.
1: Újabb adalék a mondák keletkezéséhez. Volt egyszer egy szövetség, a gazfickók szövetsége. Azaz nem voltak ezek gazemberek, csak közönséges emberek. Mindig, mindenben összetartottak. Ha példának okáért egyikük valakit, egy idegent, szövetségükhöz nem tartozót, valamiféle gazemberséggel, ami tulajdonképpen megint csak nem gazemberség, csak valamilyen hétköznapi szokványos cselekedet volt, tönkretett, és aztán ezt a szövetség előtt meggyónta, a dolgot kivizsgálták, ítéletet hoztak, vezekléseket szabtak, aztán, mint akik jól végezték dolgukat, elvonultak, és így tovább. Nem akartak ők semmi rosszat. Az egyes tagok és a szövetség érdekeit szigorúan óvták, és a bűnbánónak elégtételt szolgáltattak, melynek alaphangját ő maga adta meg. Hogyan? Ez okoz neked gondot, hiszen amit tettél, magától értetődik. Úgy cselekedtél, ahogy kellett. Nem lőtted le a keselyűt, hiszen csak táplálkozott. Helyesen tetted. Bármi egyéb cselekedet érthetetlen lett volna. Csak túlságosan felizgattad magad. Térjészhez. Igen, ekképpen tartottak ők össze, még a haláluk után sem oszlatták fel a szövetséget. Énekelve, körtáncot lejtve az égig repültek. Ó, az a látvány, ahogy repültek, az maga volt a legtisztább gyermeki ártatlanság. Mivel azonban az égben minden szétzúzódik alkotó elemeire, visszazuhantak mind, valamennyi, mint valóságos sziklatömb. A szikla hegy fennmaradt. A monda megkíséli megfejteni a megfejthetetlent. Ám de mivel a valóságból ered, elkerülhetetlenül ismét a megfejthetetlenbe torkollik.
3: Kísértett járás címmel Franz Kafka két monológia hangzott el. Elmondta Kállai Ferenc és Gellei Kornél. Szerkesztette Pap Zoltán, rendezte Vadász Gyula.
4: A hangfelvétel 1972-ben készült, és legutóbb 2019. június 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Kegyelmi állapot, Ránki Júlia műsora.
5: A most következő történet egy fiatalasszonyról szól, aki 36 éves korában rákban meghalt. Élete utolsó hónapjaiban, októbertől január első napjaig beszélgettünk. Erzsébet pontosan tudta, mennyire súlyos az állapota, de soha nem adta fel. Az utolsó találkozáskor búcsúzóul azt mondta, leszek még jobban is, viszontlátásra. 3 nappal később meghalt. Amikor először meglátogattam, egy törékeny, feltűnően szép nő nyitott ajtót. Teát főzött, süteménnyel kínált, és mesélni kezdett. A hétköznapokról. Október 26-a volt.
6: Hát az én találkozásaim azok érdekesek, mert csak nagyon részben személyesek, általában a telefont is beleveszem. Bent voltam hét elején az onkológián, találkoztam az orvosaimmal, találkoztam az ápolónőkkel, aztán édesapám még feljöttek, lányommal minden nap találkozom, már Istennek. És kaptam egy-két hívást, ami nekem nagyon fontos volt, többek között a volt gyógytornászom hívott fel, hogy elmehetek úszni az Orfiba, és egy fontos hívás volt, amit vasárnap valahogy éreztem, hogy kéne jönni, ez a Donát Laci barátom volt, aki jól esően mindig megérzi, hogyha kicsit nehezebben vagyok, és felhív. Ha én nem jelentkezem, akkor minden barátom lassacskán felhív, úgyhogy ha ezeket is hozzáveszem, akkor minden délelőtt és minden délután vannak találkozásaim.
5: Orvosokhoz azért kell mennie, mert folytatja a kezelést, vagy megy ettől függetlenül is? Tehát amikor nincsen konkrét teendő, akkor is bejár hozzájuk?
6: Bár azt mondhatnám, hogy most csak látogatóban megyek be az onkológiára. Egyébként bejártam hosszú hónapokon keresztül, amikor nagyon jól éreztem magam. Azért, mert azt hiszem, hogy ők is emberek, és ugyanolyan fontos nekik is, hogy az ember bemenjen és megkérdezze, hogy vannak. És hogy másról is beszéljünk, ne csak arról, hogy rosszul vagyok, beteg vagyok. Egyszerűen azért, mert minden emberi kapcsolatnak azt hiszem, hogy ez a kölcsönösség az alapja. Most kezelésre megyek főként be. Mivel elrepett most a medencém és a vállam, ezért sugárkezelést kapok. És mert megműtötték a szemem, azt is sugarazni kell. Vért kell kapnom, CT-ket kell, komputertomográf felvételeket kell elvégezni, vérképet kell csinálni, hát nem sorolom tovább.
5: Mi körül folyik a beszélgetés? Csak a betegség körül és a kezelések körül, vagy lehet ezt egy kicsit elvinni onnan?
6: Hát én a Podoki doktorral körülbelül úgy beszélek mindenről, mint a barátaimmal, azzal a különbséggel, hogy vele talán néha sokkal élesebben és tisztábban beszélek a helyzetemről, vagy a betegségemről, vagy az élet-halál dolgairól. Egész egyszerűen mi ketten tudjuk, hogy körülbelül hol tartok, hogy mindenkor hol tartok. Ezt nem minden barátommal beszélem így végig. Messze nem csak erről folyik a szó, a gyerekeinktől kezdve a politikai változásokig. Mindenről, és általában persze nem a reggeli vizit és vérvételek közt, és nem a vizsgálatok közt, egyébként számtalanszor telefonon is. És meg kell, hogy mondjam, és ez nagyon jól esik, hogy ha én nem tudom hívni őt, ugyanúgy, mint a barátaim, akkor nagyon sokszor ő jelentkezik. Hát ez egy hosszú kapcsolat eredménye. 2 éve ismerjük egymást, és első pillanattól kezdve ahhoz, hogy egyáltalán hozzájáruljak a kezeléshez, ahhoz neki legalább 2-3 órát el kellett tölteni az ágyamnál. Ez innen datálódik ez a talán sokkal bensőségesebb vagy rendhagyóbb orvos-beteg kapcsolat, bár meg kell, hogy mondjam, hogy én messze nem érzem magam mindig betegnek. Sokáig meghagyta, és most is mindent megtesz az életem méltóságának a megőrzéséért. Egyszerűen alkalmazkodott időpontokban, én nagyon közel lakom a kórházhoz, taníthattam mellette, elsődlegesnek vette az életvitelemet, és nem a vizsgálatokat. Az onkológián napokat el lehet tölteni ott ücsörögve, vizsgálatokra várva. Nekem ő rengeteget segített, hogy ez a lehető legrövidebb időre korlátozódjék. Azok után, hogy nyáron nagyon, nagyon vidám voltam, és nagyon talpra esett, és bár fájdalomcsillapítóval élek egy éve, de lényegében fájdalmat nem éreztem, és dolgoztam még szakmámon kívül is, és sokat terveztem az őszre, hogy fogom átrendezni, berendezni az életemet. Ehhez képest a nyári nyaralásból bizony egy agydaganat gyanújával jöttem haza, tehát abból hál' Istennek nem lett semmi, és ehhez képest már könnyebben viseltem, hogy pusztán egy asszitesem van, az azt jelenti, hogy mikroszkópikus áttétek vannak a hasnyálkán és a bélrendszeren, és ezért vízszivárog a szabadon levő hasüregbe, illetve egy szemdaganatom volt. És aztán, mikor ezeket megoperáltak, akkor, ahogy mondtam, elrepettek a csontjaim. Hát végül is nem titok az alapbetegségem. Nekem 4 évvel ezelőtt volt egy melműtétem, egy rossz indulatú daganatom, és 2 évre rá egy csontáttétem, tehát az, hogy a csontjaim, csigolyáim törnek, repednek, és hogy maga az anyag az fogy, az tulajdonképpen ennek, hát mondhatom, hogy logikus következménye.
5: Az, hogy ennyire pontosan tudja az állapotát, azt az orvosnak köszönheti?
6: Hát, én majdnem azt kell, hogy mondjam, ez egy nagyon furcsa kérdésnek tartom, és azt hiszem, hogy egy picit negatívan jellemző kérdés erre az országra. Én elképzelhetetlennek tartom, hogy valaki ne tudja a saját állapotát, mondjuk egészségi állapotát. Nem hiszem, különösen egy olyan országban, ahol ilyen túlterheltek orvosok, és nincs igazán komputer, és titkárnők, és mód arra, hogy számon tartsák. Nem, ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem tesznek erre kísérletet, de hogy pontosan számon tartsák, hogy mi történt, hol, melyik kórházban, milyen leletei vannak ott, azt gondolom, hogy ezt nekünk fokozottabban kell adminisztrálnunk, vagy figyelemmel kísérnek. És ezt egyébként el is várják. Én augusztusban Svájcban voltam egy kórházban, tehát ott akkor néztek volna rám furcsa szemben, ha nem tudom megmondani, hogy mi miért van beépítve belém, vagy milyen gyógyszereket szedek, vagy mi a helyzetem. Mert ha valaki nem tudja a saját helyzetét, akkor tehetetlen és kiszolgáltatott. És azt gondolom, hogy egyszerűen nem tudja, hogy mi történik vele, következésképp nagyon nehezen tudja befolyásolni, átlátni. Kicsúszik a kezéből az élete irányítása. Egyébként én nem képeztem ki magam orvosnak, tehát én nem vagyok nagyon flott, nem szeretnék anatómiából vizsgázni. Én azt tudom, hogy amennyit úgy érzem, hogy szükséges tudnom ahhoz, hogy figyelemmel kísérjem ezt a folyamatot, és hogy néha magam is tudjam figyelmeztetni a nekem segítő orvosokat, hogy mit beszéltünk még meg, vagy esetleg miről, minek kéne még utána nézni. És ez nem azt jelenti, hogy átveszem a feladatokat.
5: Az én számomra egy rendkívüli eset, amit elmond, a saját esete, ez a viszony a betegséggel és az orvossal, mert az ember azt gondolná, hogy egy ilyen súlyos betegség esetében, aki hordozza a betegséget, aki beteg, az fél megtudni, hogy mi baja van. Hogy mi mindenféle baja van.
6: Hát igen, erre megint csak azt tudom mondani, hogy hát először is félni leginkább attól félünk, amit nem ismerünk. Ezzel nem akarom azt mondani, hogyha az ember tudja, hogy rákja van, akkor megnyugszik. És nem fél. De ez egy nagyon messze vezető dolog, hogy az ember felismeri, hogy két útja van, Számomra ez csak egy út, tehát nem tudom a fejemet a homokba dugni, sose tudtam semmivel kapcsolatban, és úgy csinálni, mintha nem lennének a dolgok. Egyébként én ezt ennél a betegségnél lehetetlennek tartom, tehát ha az embernek törnek a csontjai, és az onkológiára kell ezért bejárni, akkor úgy is tudja, hogy mi van vele, akkor még legfeljebb próbálhatja elfolytani magába folytani, vagy kényszerítheti a környezet erre a szerepre, ezt sem tudom megérteni, mert azt gondolom, hogy pontosan akkor, amikor az ember megbetegszik, kap egy talán utolsó esélyt arra, hogy átrendezze az életét.
5: Élt ezzel az eséllyel?
6: Én azt hiszem, igen. Én elhatároztam, hogy ez a, mondjuk így, hogy ez a betegség, ami tényleg számomra egy nem egy lelki meghatározás, én nem érzem magam betegnek, hanem egy állapot, egy testi állapot. Ez tulajdonképpen feljogosít arra, annyi mindent kell ezzel kapcsolatban elviselni, hogy nem fogok semmi olyasmit magamba folytani, vagy olyan plusz terheket magamra venni, ami abból adódik, hogy én ezt egyedül hordozom. És ez olyan fokon része az életemnek, annyira nem lehetett titkolni, mivel hetekig feküdtem ágyban, és félig meddig bénultan, hogy én úgy gondolom, hogy ha valaki a barátom, vagy a családom tagja, vagy akár nagyon jó ismerősöm, arra ez tartozik. Ha ezt nem tudja rólam, akkor nem tudja az én életem egyik legmeghatározóbb élményét. És akkor milyen közös alapunk marad. De hát ez nem csak a betegséggel, ez egy pár dologkal van. Itt különösen fontosnak tartom viszont, hogy ezeket az úgynevezett tabu betegségeket ne titkoljuk, mert talán tehetünk valamit azért, hogy könnyebb legyen másoknak is, tehát azért ez nem rendkívüli egy országban, ahol ilyen magas a halálozási arány pont a rákbetegeknél, hogy valakinek rákja van, és mégis azt gondolom, hogy nagyon kevesen merik ezt a másik, úgy az úgynevezett egészséges világgal megosztani.
5: Nem volt olyan tapasztalata, hogy valaki nem akarta tudni, amit elmond? Hogy valaki elutasította a maga választását, és azt mondta, hogy ő ezt nem akarja hallani, nem akarja tudomásul venni, nem akarja látni, ne beszéljenek róla. Vagy netán éppen még el is maradt a környezetéből.
6: Hát nagyon meglepő élményeim vannak ezzel kapcsolatban. Egy hozzám, akkor így mondom, a hozzám talán legközelebb álló ember ezt igazából lelkileg nem tudta követni, és ez volt a férjem, bár szerintem komoly kísérletet tett rá. És én természetesen őt ettől nem tudtam megkímélni, mert én vele egy életközösségben éltem, és nem is akartam, mert a társamnak tudtam. Mindenki másnál viszont nagyon óvatos voltam. Tehát először is csak az jött el hozzám, aki a meghallott súlyos helyzet ellenére el mert jönni. Ha valaki nagyon régi jó barátom volt, és nem merte átlépni a küszöböt, van ilyen, akkor csak hónapok vagy évek elteltével kerestem meg nagyon óvatosan, és mindig felajánlva a lehetőséget, hogy ő esetleg egészen megnyugtatva arról, hogy megértem, hogy ettől fél. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon óvatosnak kell lennünk. Nem tudhatjuk, hogy ki milyen szintig tudja és akarja ezt követni, és nem szükségszerű, hogy mindenkit bevonjunk. Tehát én csak azokkal osztottam meg ezt az élményt, akik ezt velem meg akarták osztani.
5: Lehet, hogy a férje jobban viselte volna, hogyha nem tud mindent?
6: Nem hiszem, mert ahhoz vaknak és süketnek kell lenni, hogy az ember ne lásson egy test, ne vegye észre, hogy leépül egy test például, tehát ez nem eltitkolható. Én hónapokig ágyban feküdtem, ez rengeteg következménnyel jár. Tehát ezek nem titkolható dolgok, de talán könnyebben viselte volna el, ha nem szembesülve vele ilyen korán. Nem olyan régen vagyunk házasok, ilyen fiatalon és ilyen közelről. De biztos vagyok benne, hogy ez egészen mélyen gyökerező élményekből fakad, hogy valaki fel tudja ezt dolgozni, fel akarja-e dolgozni, egyáltalán bele akar-e nézni ebbe a világba, és végig merje gondolni, hogy az életet elveszthetjük fiatalon is.
5: Maga végig merje ezt gondolni?
6: Hát én ezt kénytelen vagyok végig gondolni, vagy kénytelen voltam, és vagyok nagyon sűrűn és nagyon különböző módon ezzel szembesülni. Tehát ez itt nálam nem bátorság, hanem Hát egész egyszerűen nincs más lehetőségem. Egyébként én ennek a kényszernek rengeteg mindent köszönhetek. Hát, hogy sok minden, hogy egyáltalán megértettem az életet. Úgy gondolom, hogy annélkül, hogy egy picit, vagy talán nem is olyan kicsit végig gondolnánk, hogy ez az itt létünk, ez ebben a formában ez véges, anélkül nincs értéke. Tehát a halál tudat és talán élmény nélkül nincs igazán értéke az életnek.
5: 36 évesen ennek a bölcsességnek a kézzel fogható birtokába jutni, az több, mint bátorság.
6: Ezt én nem tulajdonítom saját érdememnek. Én azt gondolom, hogy ez egy kegyelmi állapot, ez egy nagyon furcsa szó, de hogy ez megadatik az embernek, hogy ugyanolyan nyugodtan, nem azt akarom mondani, hogy félelem nélkül, de mégis ugyanolyan nyugodtan szembenézzen a végességgel, ami persze hozzáteszem, hogy megint attól függ, hogy ezzel kapcsolatban milyen benyomásai vannak az embernek, hogy valóban végnek érzi-e a halált. Talán a másik megközelítés talán az, hogy egyszerűen különböző szinten élünk itt a Földön, különböző mennyiség adatik a felismerési képességből az embereknek, vagy a megismerési képességből, és ebből valamilyen töredék az rajtunk múlik, hogy nyitunk-e, hogy elindulunk-e. De én úgy látom, hogy talán ez hosszú... Nekem van egy példám, édesanyám példája, tehát azt tudtam, hogy édesanyja halálosan beteg, de ezzel a szóval akkor még nem tudtam igazán mit kezdeni. Csak azt, hogy itt, hogy őt el fogjuk veszíteni, azt tudtam. És ez egy tulajdonképpen egy fenyegető hátsó tudatként megmaradt a gyerekkoromban. Aztán 14 éves voltam, amikor ő tényleg meghalt, és közben én végignéztem egy heroikus küzdelmet, amiben az nagyon szép volt, ahogy vidám tudott maradni, és hogy amikor otthon volt, akkor mindent ugyanúgy elvégzett, ahogy annak előtte, de talán nekem túl megfoghatatlan, és túl hősies volt a tartása. Tehát én ezt a lányommal másképp csinálom egy picit.
5: Erzsébet, a kislánya Zsófi 10 éves. Ő mit ért, vagy mit tud?
6: Na ezért mondtam azt, hogy ez a képesség, hogy tudunk szembenézni az élet nagy kérdéseivel, ez nem kor és nem elhatározás kérdése. Lehet, hogy a gyerekek közelebb vannak mindahhoz, ami születés és elmúlás, és mindahhoz, ami olyan nehezen enthető szavakba. Mert hogy őket koruknál fogva egyszer csak elkezdi érdekelni, hogy honnan jöttek és hova mennek. Zsófi ezen az első korszakon túl van, de egyszer csak észrevette, hogy én nem javulok, hanem az állapotom romlik. És akkor ezt meg is kérdezte, hogy én mit csinálok a kórházban, és miért nem gyógyulok meg. És akkor halt meg a keresztapja, amikor ezek a kérdések benne felmerültek, és akkor kellett először arról beszélnem, hogy van gyógyíthatatlan betegség, amin még az orvosok sem, akik szemében viszonylagos tekintéllyel bírtak, sem tudnak meggyógyítani, és akkor a Zsófi nagyon, nagyon sok mindent mert kérdezni, mert nem direkt rólam volt szó. Mi nem tudtunk találkozni a keresztapjával, ő Németországban élt az utolsó évben, mert ugye én beteg voltam. És akkor Zsófi napokig próbálta megemészteni azt, hogy elveszített valakit, akitől még el sem búcsúzhatott. És aztán úgy összegezte a dolgot, hogy én még beszélhetek az Úrral, mert hát például, ha este imádkozom, Istent látom. Tehát ő úgy érezte, hogy lehetnek még belső szálak, és akkor ennek a nyomán, anélkül, hogy én kezdtem volna a testi kapcsolat megszűnésének, meg egyáltalán halálról beszélni, mit jelent az, hogy nem lehetjük át többet. Ezt ő pontosan megérezte, de akkor még nem kérdezett rá, hogy az, hogy az én gyógyíthatatlan betegségem az azt jelenti, hogy meg fogok halni. És hát erre volt egy 2 évünk, hogy ezt szépen lassan mégiscsak elmondjam, mert azt gondolom, hogy ebben segítenem kell, pontosan, mert 10 éves. És egész másképp élünk együtt. De azt éreztem, hogy a kislányom erre nyitott, és elmondhatom, ha ő olyan jelzéseket adott van, hogy ezt nem akarja tudni, akkor biztos, hogy vele nagyon vigyázok. Amikor én ezt elmondtam, erre nagyon pontosan emlékszem, akkor kint feküdtünk a teraszon, és nagyon nehezen tudtam már mozogni, és tudtam, hogy megint hosszú időre ágyhoz kötött leszek, és akkor pontosan arról beszéltünk, hogy itt most nem tud senki semmit tenni, és akkor egyszer csak rákérdezett, hogy mama, az azt jelenti, hogy te esetleg meg fogsz halni. És hát erre én csak bólintani tudtam. És akkor 20-20 sírtunk a teraszon együtt.
5: Szokott sírni?
6: Igen, bátran. Bátran és sokat, talán nem társaságban. De például a Zsófival, és ha úgy adódik, akkor sokat gyakrabban.
5: Második találkozás, november 1, kedd. Új mikrofonokat viszek, hogy Erzsébet fekve is tudjon beszélni.
6: Tehát valahol ott kezdődik ez, hogy én nem érzem magam betegnek, hogy elfogadom a betegségemet. És pontosan tudom, hogy a testem az törékeny, és hogy vigyázni kell rá. És nagyon sokat köszönhetek a körülöttem levő embereknek, akiktől annyi szeretetet kapok, és a lányomnak különösen, hogy azt érzem, hogy engem a testemben szeretnek. Mert néha talán nekem a legnehezebb elfogadni ennek a testnek a változásait, és levetkőzni nem lennék hajlandó mindenki előtt.
5: Meg tudja magát nézni a tükörben? Meg szokta nézni?
6: És a lányom is megnézhet. Tehát én nem szégyellem magam, csak egyszerűen úgy gondolom, hogy egyrészt nem szabad csokkolni az embereket. Másrészt, és járok egy klubba úszni, és igyekszem most, hogy tényleg sok helyen deformálódott a testem, úgy úszni ebben a klubban, hogy egyedül legyek, ha átöltözöm, vagy a barátnőmmel. Nekem azt nem mondhatom, hogy tetszik, vagy hogy nincs bajom a testemmel, mert ennél formásabb és sokkal épebb volt. De azt gondolom, hogy nekem ebben az a feladatom, hogy ezt elfogadjam, és hogy vigyázzak rá.
5: Nem közlekedhet autóval, taxira meg nincs pénz, akkor buszra hogy mer felszállni ilyen törékeny testtel?
6: 2 éve nem szállok fel buszra. Nagyon óvatosan néha felszálltam villamosra, és ugyanígy metróra, de nagyon óvatosan. Viszek egy elegáns botot, hogy vigyázzanak rám, és hogy én is támaszkodni tudjak. És azért mondtam, hogy elegáns, mert igenis szeretném így vállalni ezt az állapotot. Tehát választottam, mikor megvettem ezt a botot, mert ez kint volt egy bécsi utamon. Egy összecsukható, eltehető botot veszek, vagy egy szép fogantyújú elegáns botot. És aztán úgy döntöttem, hogy inkább ezt. Valamikor egyszer egy Buñuel filmben, azt hiszem a Nap szépében láttam egy szép botot, és hirtelen eszembe jutott, és arra gondoltam, hogy már miért ne járhatnék én egy ilyen bottal. Egyébként pedig nagyon kell vigyáznom minden lépcsőre, és különösen minden gödörre, és a taxiba kerülni, akkor a taxisokra, és a kocsi rugózására.
5: Amikor ma délután jöttem, akkor panaszkodott, hogy fáj a háta, gerince, könyöke, valami fájt ma. Ez
6: majdnem mindenem fájt. Hát ez annak ellenére, hogy én most morfiumot kapok. Ez bizony előfordul. Délelőtt bent voltam a kórházban, sétáltam is egyet, elfáradtam, és gondoltam, hogy ledülök. De hát hátul vannak ugye ezek az összeforrott törött csigolyák, a jobb medencémen a repedés, és a bal vállamon a repedés, így se jobbra, se balra, se hátul. Nem tudok igazán jól feküdni. Egy ilyen lüktető fájdalom, egyáltalán fájdalom az egy, az valami, ami velem együtt él. Amit meg kell lehet szoknom. Ma már talán nem szenvednék annyit, mint amennyit végigcsináltam, míg az első fájdalomcsillapítót bevettem, és még tudomásról vettem, hogy ezzel kell élnem. Nem tanácsolnám senkinek, hogy ne szedjen fájdalomcsillapítót. Egyébként ezt nem lehet megtenni egy ponton túl. Tehát ez olyan fokon fáj, hogy csak sírnék, és azt hiszem, hogy kapároznék. Ha tényleg a beteggel küzdeni akaró, és valahol a betegséggel küzdeni akaró, és lendületüket, hitüket még nem elvesztett orvosok tisztelik, nem akarom azt mondani, hogy örülnek, de tisztelik és elfogadják azokat a nagyon nehéz betegeket, akik kételkednek. Mert bár ők nehezen meggyőzhetők, mert tudnak a rizikóról, de ha egyszer utána észérvel vagy érzelmek mégis magukévá tettek valamit, akkor küzdeni is teljes energiával fognak, mert egyszerűen a saját kezükbe akarják tudni a döntésjogát, és ez azt hiszem megillet minden embert, mert végsősorban mindenkinek a saját életéről van szó. És én azt gondolom, hogy hát ahogy nem készülünk igazán a gyerekek születésére, vagy a család alapításra, hogy nem vagyunk felkészülve arra sem, hogy mit is tegyünk, ha betegek leszünk. Ezekről a dolgokról beszélni kéne sokat. Sok-sok példát mutatni embereknek, annyiféle út létezik. Egyszerűen becsukni a szemem és csodát várni. Vannak emberek, akik számára út, és még abban sem kételkedem, hogy van, akik egész egyszerűen rábízzák magukat az általuk kiválasztott orvosra, vagy aki neki adatot, és azt várják, hogy majd történik egy csoda. És én ezt nagyon is meg tudom érteni. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a kis csodák bekövetkezzenek, ahhoz egy picit tovább kell menni, picit jobban kell nekik is akarni ezt, és egyszerűen de a kettő nem zárja ki egymást. A csodákban nyugodtan szabad inni, és azok még meg is valósulnak, ha segítünk nekik. Hát én nekem az egy egész egyszerűen egy csoda, hogy én több hónapos ágyban fekvés után, vagy egy olyan helyzetben, amikor magam is azt mondtam, hogy most itt szeretném, ha vége lenne, mert nem tudom tovább. Nem az akaratomon múlik, hogy melyik pillanatban kezdek el ordítani, és akkor egész nap ordítani fogok. Hogy ilyen helyzet a fájdalomtól, de hogy ilyen helyzetből az ember felépül, és utána utazik, és számtalan embernek lesz tényleg még partnere az életben különböző dolgokban, és főleg, hogy nevelheti tovább a gyerekét, hogy mehet tovább az élet. Ezek egyszerűen csoda.
5: Mit gondol a hátralévő időről?
6: Arra azt gondolom, ez idő relatív. Nem is tudom, miért gondolják az emberek, hogy végtelen sok idejük van, hiszen mindenkinek csak pár évtized ideje van, de hogy esetleg nekem nincs pár évtizedem. És megszűnik az a rohanás körülötte, amit a munka és a... Hát ez a mi egész rohanó életritmusunk garantál. Akkor ténylegesen megváltozik az idő. Ha még arra is figyel, hogy ezt mivel és hogy tölti, akkor hihetetlen, hogy milyen hosszú idő lehet egy év. És ha így nézem, akkor nekem ebből már elég sok adatot, nem sokkal van, de azon gondolkozni, hogy még mennyi ilyen évem lesz, ez természetesen számtalanszor eszembe jut, de egész biztosan tudom, hogy ez nincs az, végsősorban nincs az én kezemben. Én azt tehetem, hogy amíg úgy érzem, hogy ez az élet, az én élet minőségem élni érdemessé teszi az életet, és ebben hihetetlenül rugalmassá váltam. Tudom, hogy ágyban is, dolókocsiban is nagyon sok helyzetben érdemes élni. Sokáig úgy gondoltam, hogy az embernek ez elemi joga, hogy eldöntse, hogy mikor, hogy és meddig tudja vállalni az életet. Ezt, Ezt ma nem így gondolom. Nem a betegségem miatt, ez ezelőtt kialakult. Egyszer megtapasztaltam, hogy ezt nem dönthetem el én. Hogy ha most azt mondom, hogy engem valaki a kezén hordoz, akkor ez egy picit patetikus talán, de mégis az életet végig kell élni. Nem tudom megmagyarázni bővebben. Azt gondolom, hogy le kell élni úgy, ahogy, amilyen. Talán annyit tudnék most mondani, amit határozottan úgy érzem, hogy megtanultam, és amit már ennek a betegségnek köszönhetek, hogy a sorsunknak nincs olyan változása, ami ne szolgálhatna javunkra, ami ne épülhetnénk. De ez nem egy futóverseny, tehát ez nem egy teljesítményharc, itt nem egyre inkább egyre nemesebb jellemmé kell válnunk, csak egyszerűen vállalnunk kell az életünket és a sorsunkat, amiben nagyon sok mindent alakítunk mi, de az a meggyőződésem, hogy hihetetlenül sok minden eldől a születésünk előtt már. Szerintem az utat azt végig kell járni. És ezek azok a dolgok, amikre nem tudok racionálni.
5: Milyen volt a sétama? Mi is van ma? November 29, ugye? November 28?
6: Lehet, hogy már 29.
5: November 29, kedd van, az biztos.
6: Milyen volt a sétán, nagyon nehezen tudok most járni. Úgyhogy hazafelé nem bírtam már a lépcsőket, lefelé észre se vettem, hogy mennyi lépcsőn mentem le. Mert lementünk a villamosineken át, a kisbolt felé, ott még van egy lépcsősor, és hazafelé. Ó, hirtelen észrevettem, hogy ez rengeteg. Most fáj a lábam nagyon azért. Jaj, a csoda vinnél. El van repedve a medencém, és az abból lefelő futó fájdalmat érzem, de most ehhez itt egy csonthártya gyulladás társul állítólag, legalábbis a karomnál ez van. Tény az, hogy ez itt meleg általában is lüktet, és aztán hirtelen van olyan, hogy egy ilyen nagyon éles majdalom beleállít a térdbe meg a lábam. Hát nekem erre egy picit szokott segíteni ez a volt a renkenőcs meg a masszázs. Most egy picit enyhült, és úgyhogy jó.
5: Mit segítsek?
6: Annyit tegyünk, hogy kitámasztjuk még egyszer a lábamat, jó? Köszönöm.
5: Hogy telt az elmúlt hét?
6: Nehezen telt a múlt hét, mert elég erősödő fájdalmaim vannak. Nagyon sokan itt voltak nálam, mert Erzsébet van a part, és tényleg egészen meghatóan régi emberek is megkerestek, tanítványaim. Kedvesek voltak, sokszor késő este csöngetett be egy-egy régi barát, aki még abból az időszakból ismer, amikor bármikor be lehetett csöngetni. És jó volt tulajdonképpen, hogy mindenki összejött. Csak hát nagyon nehéz volt, hogy ez egy ilyen fájdalommal teli időszak volt, úgyhogy sokan látták most, hogy eléggé szenvedek.
5: Több most a fájdalom, amíg mondjuk egy hónap?
6: Lényegesen, igen.
5: És akkor ezzel most hogy kell elbánni?
6: Hát most megemeltük a morfiumadagot, és hogy még hogy kell elbánni vele, azt még nem tudom. Majd ott kiterítettem, akkor jelentkezem. Igénybe veszi az ember türelmét ez a fájdalom, ez biztos.
5: És mit lehet ilyenkor csinálni?
6: Hát nem igazából nem tudom megpróbálni lazítani, megpróbálni egész egyszerűen túl lenni rajta, kivárni, még elmúlik, masszírozni, megtalálni egy kellemesebb pozíciót, ezt mindjárt el is kezdem most keresni, mert erősen fáj közben. És megpróbálni talán mással foglalkozni, amennyire, amíg az ember tudja, olvasni nem nagyon lehet, ahhoz egy kicsit erősebb ez a fájdalom, annál erősebb. Hát én ilyenkorra találok egy jó tévéműsort, annak örülök. Vagy valamit a rádióban, és hát erősen masszírozom, próbálok valamit aktívan enyhíteni, megpróbálok nagyon mélyen levegőt venni, amikor már nagyon elviselhetetlennek érzem, és hát általában egy bizonyos idő után esetleg belátom, hogy mégiscsak meg kell emelnem az éjszakai morfium szintet. Nyáron voltam egy jóga tanfolyamon, ami azért például a légzésben és a lazításban rengeteg
7: rengeteg mindenre megtanított, egész egyszerű dolgok ezek, hogy sokkal mélyebben vegyünk levegőt, és sokkal lassabban fújjuk ki, és figyeljünk oda közben, esetleg egy zömmögő hangot adok ki. És valóban egész egyszerűen egy picit enyhül a dolog, hogyha erre figyel az ember. Most nekem az a nehéz, hogy most akármelyik oldalamra fekszem, valahol mindenképpen nyomok egy olyan csontot, ami további idegeket irítál. Ez a gondos, hogy nem tudok feküdni, és állni nem tudok hosszú távon, tehát egész egyszerűen nem tudok egy olyan pozíciót találni, amiben igazán fájdalommentes lenne. Hát a másik, hogy végül is a fülben is, a talpon is, kézen is, az sok helyen vannak olyan pontok, aminek a masszírozása csökkenti a fájdalmat. Jó túl lenni rajta, utána mindig nagyon hálás vagyok az első fájdalom nélküli óráért, vagy ha mégis elalszom, és aztán az éjszaka felénél, akkor egy picit meg szokott enyhülni. Megjött a lányom. Szia, édes. Nagyon fájtál? Van egy meglepetés neked. Mit gondolsz? Megjött Klári néni, mit gondolsz, mi a meglepetés?
8: Mondom.
7: Hát mit szokott neked hozni?
8: Palacsintát.
7: Palacsintát, így van. Ott van bent a hűtőben.
8: Buzi. Buzi. Matek borítunk.
7: Na.
8: Röbb dolgozatot.
7: Milyen
8: se tudta.
7: Júj. És milyen lett neked?
8: Nagyon rossz.
7: Te se tudtad.
8: Vagyis hát én tudtam, csak borzasztó, én időben futottam ki. Első, második példa.
7: Szóval szerinted mi?
8: Négy példa. Ez egy hármas vagy egy kettes lesz.
7: Érted?
8: Ha a hármas feladatot megcsináltam volna, az két példa volt, azt kezdtem el, és aztán rászóltak a mögöttem kettővel ülő rá, hogyha még most is ír, akkor kénytelen beírni neki az egyes, és látok, hogy még beírtam egy számot, és abba hagytam.
7: Helyes.
8: Mert
7: egyest azt nem
8: inkább kettes, mint egyes.
7: Ebben egyet értek. Hát nem vagyok feldobva ettől a matek dolgozattól.
8: Én viszont a nyelvtantól ide, igen, mert lehet, hogy ötös leszek, és akkor ebben a hórában ötös.
7: Te az gyanús nekem az a nyelvtan ötös.
8: Tehát azokat, amiket mi tanultuk ilyen táblázatban, azokat a gyakorítóigé, azokból volt rengeteg.
7: És azokat még eszedbe jutott még? Amit gyakoroltunk, hát az egy nagy szerencse.
8: Csomóan szembe jutott, mert csak annyit, csak a nevük nem jutott eszembe. Mindig tudtam, hogy valamit csinál, valamit ad neki, csak azt nem tudtam, hogy ellát.
7: Csak az nem jutott eszedbe, hogy műveltető, meg gyakorító, meg visszaadó.
8: Nem, ezeket nem kérdeztem.
7: Igen. Hát, édesem, ez nem enyhül. Ez borzasztó, ez a fájdalom, amit próbálgatom.
8: Mama.
7: Igen.
8: Te megdicsérsz engem?
7: Hát várjál, miért?
8: Novemberre?
7: Hát eddig igen. Nagyon büszke vagyok rá, kis mackó.
8: Ja, erőt eszembe, fogadó óra lesz.
9: Mikor?
8: Szerintem.
9: Ez jó lenne pontosan megtudni.
8: Azt hiszem jövő éteren.
9: Felírtátok, hogy mikor van?
8: Igen.
9: Akkor hozz ide nekem, légy szíves.
8: Ja.
10: De megy a városba, vagy valaki megpróbál?
7: Nem fogok tudni elmenni a szülői értekezletre, hogy ez így marad, ahol most van. Mert ez kiszámíthatatlan, hogy tudok-e ülni, és akkor, hogy tudok-e másfél órát ülni. Arról nem beszélve, hogy hát ez nehéz.
11: Rúfi biztos, hogy nagyon érzékeny, de nagyon erős is lesz ettől mindattól, amit átél.
10: De ezt az erősséget azért magától örökölheti is, nem? Nem csak
11: hát igen, én szerintem örökölni is lehet, de azért ez olyan, ami úgy kerül az ember zsigereibe, hogy látja is. Olyan aranyos, kedves volt ezzel, és olyan büszke arra, hogy ő tolt engem a tolókocsival. Én mindig féltem, hogy ez talán neki egy kicsit rossz lehet, hogy az édesanyja tolókocsiban van. Igaz, hogy olyan környezetben kerültem tolókocsiba, hogy Svájcban a diakonisszáknál, akik csak a szeretetük növekedett ettől, és a törődésük, és ő ezt így is fogta fel, hogy ha valaki tolókocsiba kerül, az azt jelenti, hogy segíteni kell neki nagyon, és meg kell kérdezni, hogy mit szeretné, és hogy, és nem tudtam felérni a pultot, tehát ő mondta, hogy mi az ebéd, és egyáltalán, de nagyon-nagyon aranyos volt. A több órás kirándulásokra elvitt egy elég nehéz kocsival, amit neki kellett tolni. Nagyos volt. Azt nem tudom, hogy ő jellemében is erős lesz-e, de azt tudom, hogy az élet nehezebb fordulatainak az elviselésében az lesz. Nem fogja feladni, és mindig fog próbálni segíteni másoknak, és ezt látom.
5: December 16-a van. Erzsébet karácsonyra készül, jól lehet már alig tud mozogni. Édesapjának felesége vele van, hogy segítsen, mert Erzsébetnek eltört a karja.
11: Tudom mondani, de nem történt semmi gyakorlatilag. Ez a teljesen normális folyamat a betegségnek.
10: Ezt akarom mondani, hogy számított rá, hogy ez...
11: Tudtam, hogy valahol folyamatosan lesznek dolgok, amik el fognak törni. Sejtettem. Különösen nem is kérdeztem az orvosomat, de a csigolyáim is csak úgy eltörtek, hogy tudtam, hogy lesz ilyen. Nem akarom mondani, hogy most kifejezetten vártam karácsonyra. De annyira kezdett fájni az utolsó hetekben, hogy már nem mentem kiúszni, de tudtam, hogy baj van vele. És hát egyszer csak azt vettem észre, hogy kezd túlszadni is, és már egyáltalán nem tudom mozdítani, és egyelőre ebből tudjuk, hogy el van törve. Éppen megyek röntgenre. Éppen most emeltük meg mondjuk a morfiumot, a gomat múlt héten. Én már erre föl, hogy ez nagyon fájt, tehát azért ez tud úgy fájni, hogy ennek ellenére nagyon fájtja. Meghoztatom. De ha nem bántam, akkor így azért nem. Így nincs baj. De az a gond, hogy felkelni is nehezen tudok, és így a másik kezemet is nehezen tudom használni, mert a saját súlya is fáj. A húzat fel van kötve. Na de hát azért ez elnéhez. Úgyhogy a jobb kezemmel díszítettem a karácsony díszeket, ugye a mézeseket, olyan 5-6 órán keresztül, és én azt hittem, hogy az igazán nem nehéz munka, és az nem is nehéz munka, mondjuk a legnehezebb a dióvágása volt talán. Králi közben

0: Zsófi karácsony.
1: Zsófi nagyon nagy dolgot kap, megkapja a pianinót a keresztapjától végül is. Nagyon szép 35 éves mahagóni fából van, és szépen szól, melegen szól, lágyan szól, nagyon szép a hangja. Annyira, annyira. Én azt hiszem, hogy alapvetően ketten leszünk, meghívjuk a gyertyagyújtásra a papáját, de alapvetően a szentestét azt ketten töljük most.
0: A férje ilyenkor nem szokott jelentkezni, de egyáltalán nincs ilyen semmi kapcsolatban?
1: De éppen tegnap jelentkezett, és mert hogy ma van a, lenne az 5. házassági évforduló, és kaptam 500 rózsát, és idehozta a karácsonyi ajándékot Zsófinak egy nagy legyezőt, mert Zsófi legyezőt gyűjt. És nekem azt kell mondjam, hogy tudom, hogy egy CD van benne, mert a formájáról tekintve, mert 24-én nem tud jönni, és kérdezte, hogy 25-én jöhet-e, mondtam, hogy igen, akkor Zsófi átmegy már a papájához.
0: Milyen érzéssel fogadtad?
1: Hát én nekem tegnap nagyon erősen fájt a karom, úgyhogy ilyenkor én nagyon szerint vagyok, és elég elesett. Egyébként nagyon jó szándékkal jött tegnap, úgy éreztem, nem tudok sokat, úgy vagyok ezzel, hogy próbálom megérteni, hogy egy egész más világ, hogy tud így működni, ezt én nem tudom. Tehát ezt ő tudja, és benne biztos, hogy csak jó indulat volt most, és mégiscsak valami jelzést akart nekem mutatni, mégiscsak valami helytállni akarás is van benne, én ezt tudom. Nem beszélgetünk egész más dolgokról, mindenféléről, nem a miénkről.
0: És nem szeretett volna a szívem mélyen a saját dolgait?
1: Már nem. Olyan sok minden történik velem, kívülről és belülről is, hogy ilyen nagyon közel áll, valamikor nagyon közel álló embernek, ezt nem lehet így elmondani, mert ez olyan furcsa, ezt neki végül is át kéne élnie. Nem akarom elmesélni. Igazából soha nem tudott mit kezdeni a betegségemmel, úgyha teljesen rá lettem volna bízva. Na most pedig egy olyan szakasz, amikor nekem teljes mértékben segítségre van szükségem, és én annak örülök, hogyha ő úgyse tudott ezzel megbirkózni, akkor én nem vagyok ott koloncként a hátán, mert én ezt róla nehezen viselném ezt az érzést. És képmutatásnak is tartanám ebből most belefogni, vagy egyáltalán megpróbálni. De valójában nem hiszem, hogy mi közelebb kerültünk, vagy a távol lét az arra felé vitt volna minket, hogy mégiscsak összetartozunk, és mégiscsak együtt kéne lennünk. Én határozottan érzem, hogy én megtaláltam újra a nyugalmat, és egyáltalán lelkileg sem lehet hosszú hónap, akik valakit bizonytalanságban tartani, akinek az életét kell küzdenie, mert ez iszonyú energiákat viszel. Úgyhogy ha valaki ilyenkor józan, akkor egész egyszerűen fel kell ismernie, hogy több irányú, több fontos harcot nem tud folytatni, és biztosan veszíteni fog az életért folytatott harcban, hogyha ennyi energiája rékozlódik el. Máshol. Úgyhogy ez a megfontolás, ez nagyon kemény volt, de nekem tényleg fontosabb az, hogy a Zsófi mellett minél tovább itt lehessek, mint hogy egy fiatal és egészséges embert megnyerjek magamnak, mert azt gondolom, hogy nekem nem kell megnyernem őt. Az életben nagyon sok fent és lent van, és amikor az ember lent van, akkor ő magával is nehéz arcot kell bírnia.
2: Január 3-a. Érkezésem előtt Zsófi, Erzsébet kislánya azt mondta a telefonba, a mama félrebeszél, gyere gyorsan, mert lehet, hogy holnap már késő. Egyszerre érkezem az orvossal, dr. Bodoki Györggyel.
3: Jó estét kívánok!
4: Hogy van a lábait? Ugye tegnap mondta, a lábai kezdtek kicsit jobban fájni.
3: Nem kicsit.
4: Erősen.
3: Ezek nagyon erősen.
4: Uh-huh. Így mozdulatlanul is?
3: Igen.
4: Tehát szeretnénk, ha egy picit több lenne a fájdalomcsillapító? Ez tűrhetetlen fájdalom?
3: Igen.
4: Tehát emeljük egy picit inkább meg.
3: Igen.
4: Most úgy

0: gondolom, hogy most éjszakára mindenképpen erősebbet adunk, hogy kicsit nyugodtabban is tudjon aludni, jó?
1: Igen. Így. Akkor.
2: Szevasz, Zsófi!
3: Szia, Zsófi!
1: Szia, kis cica! Szia, cica!
2: Mindjárt zongorázik
1: a Zsófi. Aha. Na, azt a mama nagyon szeret.

0: Én most valójában voltok egy doktora, hogy magával szeretnék leginkább beszélni. Akkor, szóval, mi volt még, amit akartam még mondani? Akkor jó. Mert azt hittem, hogy még el akarok valamit.
1: Nem, csak a Zsófiról volt szó, meg a Zsófi papájáról, és hogy szerdán a papával tölti a délutánt, és ide jön utána.
2: Bele. Valamiért mondta Erzsébet, hogy jöjjek át. Akart valamit mondani, vagy?
0: Mikor?
1: Most.
0: Uha. Most már ezeket nem emlékszem. Elnézést.
3: Júlia, hoztam az ellenőrzőjét a Zsófi, mert csupa jó híre van Erzsébet.
0: Na, nem is.
4: Nézd magad a szemberi hónapot a többiekhez képest.
3: Mutasd meg a
4: mamának,
0: Zsófi,
3: hogy hol van.
4: Itt a december.
0: Hát kis
3: bogár. Azt mondja Zsófi, hogy ilyen még nem is volt, hogy csak ötös minden.
0: Fantasztikus. Figyelj csak. Gyere ide.
3: Az
0: a puszik azok eszán jön.
3: Alá kell majd írni Erzsébet a
0: tudom.
3: Bizonyítványát, jó?
0: Jó. Hát ez nagyon jó. Jó.
3: Kész vagy, összeraktál minden, Zsófi? Na, futtál, és tedd össze gyorsan.
0: Nem sikám, hogy este miért nem vagy? Akkor neki nagyon sietned kell.
4: Jó, akkor sietek.
0: Jó, siess. Na jó. Most hány óra van?
1: 8 lesz.
0: Na, szóval, mindig attól félek. Mostanában azt látom, hogy azt látom magam előtt, hogy zongorával vezet, nem ad elsőbséget. Szóval ez szörnyű, ez nekem. Szörnyű nekem.
3: Ez éjszaka van, vagy nappal?
0: Ez általában éjszaka.
3: Éjszaka?
0: Igen. Uh-huh. Ez nekem nem szép.
3: Uh-huh. És nappal?
0: Hogy nappal milyen álmaim vannak. De ezt nem tudom most hirtelen. Nem tudom, de nem szép álmok. Uh-huh. Vagy őrült álmoknak. Csúnya álmoknak. Szóval ennek nem örülök. Mindig azt látom, akit féltek. Na jó. Látom, hogy erősen figyelnek az életemre. Jó, figyelnek rá. Na, jó éjszakát kívánok.
1: Igen, jó éjszakát.
3: Jó éjszakát.
0: Leszek még jobban is.
1: Remélem.
0: Viszontlátásra.
1: Amit Erzsébet elmondott, az élőknek szánta üzenetképpen. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik segítettek abban, hogy gondolatai most eljutottak önökhöz. Orvosának dr. Bodoki Györgynek, kislányának Zsófinak, családtagjainak és barátainak. Az utolsó találkozás után 3 nappal Erzsébet meghalt. Kívánságára abban a kisfaluban temették el, ahol gyermekkorát töltötte és boldog volt.
5: Kegyelmi állapot címmel Ránki Júlia műsorát hallották. Munkatársak voltak Göcej Zsuzsa, Gróf Miklós és Tetner Judit.

Az összeállítás 1995-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben augusztus 27-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Gerendai Károllyal Fodor János beszélget.
1: A délelőtt vendége Gerendai Károly, a Pepsi Sziget főszervezője, rendezője. Tegeződhetünk?
2: Felőlem nyugodtan, köszönöm.
1: Hány éves vagy?
2: Most voltam 30.
1: Hogy múlik az idő? Még mindig 24-nek nézel ki. Hol születtél te?
2: Én Budapesten születtem.
1: Mennyiig éltél a szüleiddel?
2: Hát, mondjuk 16 éves koromig, illetve volt, erre elváltak a szüleim egyszer, és aztán egy új házassága volt édesapámnak, és hát 16 éves múltam így nyáron, amikor elköltöztem tőlük.
1: Bármi, hogyha kérdezek, és nem akarsz rá válaszolni, mondod azt, hogy passz, nyugodtan. Kidobtak a szüleid?
2: Nem kidobtak, hanem egy választási helyzet elé állítottak, amit hát valószínűleg ők így nem is így éltek meg, hogy én nekem valóban elképzelhet, hogy ezt a megoldást választom. Őket zavart az, hogy én folyamatosan olyan dolgokkal foglalkoztam, rockklubot szerveztem, meg rendezvényeket szerveztem, ahelyett, hogy mondjuk komoly ember lettem volna az ő felfogásuk szerint, és ők azt mondták, hogy most már vagy összeszedem magam, és rendes ember leszek, és mit tudom én, tanár, vagy jogász, vagy valami ilyesmi, vagy pedig fel is út, le is út, és akkor én inkább összepakoltam, és eljöttem.
1: Ez volt az első komoly döntés az életedben, hogy tetszik?
2: Hát talán igen.
1: Azt mondod, hogy 16 éves korod előtt is már távnál szerveztél rockklubot. Mikor kezdted a szervező munkát?
2: Hát végül is mondjuk ilyen 14 éves koromban volt az első olyan szervezésem, ami már szervezésnek minősíthető, tehát nekem az édesanyám még, illetve mi is gyerekkoromban egy ideig Gödöllőn laktunk, és aztán utána a Gödöllői Művelődési Házba így nyaranta voltak különböző olyan programok, tehát egyrészt volt egy ilyen programsorozata, a gödöllői lakótelepeken ment végig, és akkor ott én bedolgoztam, illetve utána ott az akkori vezetés végül is így támogatott ebben a művelődési házvezetésre,
1: szóval hogy elindítottunk
2: ilyen rockklubot ott.
1: A mostani Pepsi Szigetre hány embert vártok? Vagy tavaly mennyien voltak, de csak a nagyságrendet szeretném érzékeltetni.
2: Hát én mindig azt tudom megmondani, hogy mennyi látogató volt, azt nem, hogy mennyi ember, ugyanis nem tudom, hogy egy ember hányszor volt kint. Tehát én azt tudom megmondani, hogy hányan léptek be. De tavaly 297 ezer látogató.
1: Tehát majd 300 ezer ember, aki kiment az Óbudai Szigetre. Hát ez már egy nagy szervezés, azt gondolom.
2: Ez azt gondolom, hogy már... Tehát már talán nem csak Magyarországon nagy szervezés.
1: Kezdjük az elején, jó? Az újságban olvastam, hogy a szüleitől lakásra kapott 500 ezer forinttal alapított KFT-vel 4 hónap alatt hoztad össze társaiddal együtt, persze az első Diák Szigetet. Ez volt ugye 7
2: évben. Ez 93-ban, igen.
1: Akkor mennyi volt a haszon? Vagy te egyetem gondoltál már a haszonra?
2: Nem, sőt, hát ez egy egészen fura helyzet volt, mert egyrészt haszon nem volt az első évben, sőt, pont fordítva volt.
1: Fizetés nélkül dolgoztatok?
2: Igen, tehát akkor úgy volt, hogy mindannyian dolgoztunk valami mást is, tehát én akkor éppen a Sziámi zenekarnak voltam a menedzsere, meg dolgoztam egy cégnél, ilyen cégvezetőként, ami kiadta a Sziámi zenekar hanglemezeit, meg hát mellette mindenféle plakátragasztástól kezdve ilyen maszek zenekari szervezésekig mindenfélét csináltam, és én ebből éltem, és hát mellette csináltuk a Szigetet, mert hogy ezt meg úgy gondoltuk, hogy fontos. De ez ugyanúgy igaz volt a többiekre is.
1: Na tehát akkor, bár már ott is vagy 170 program volt, de te szinte amatőr munkának számított. És alig telt el 7 év, ugye a Sziget forgalma, hogyha pénzügyi nyelvre fordítjuk mindezt, akkor már meghaladja a 700 milliót, vagy több is mellett.
2: Hát ez a cégnek a forgalma, tehát azért a rendezvénynek a forgalma az olyan 580 millió forint körül van.
1: De most mindebből én arra következtetek, hogy egy ötletből, egy lelkesedésből itt valami elképesztő vállalkozás lett, amiben persze kockázat is volt, gondolom, tehát minden vagyonodat, még a lakásra kapott pénzt is beleraktad, de bejött, ugye?
2: Hát igen, illetve ez úgy kezdődő, hogy nem volt igazán vagyonunk, tehát azért itt tényleg arról szólt, hogy nekem akkor terhes volt az akkori feleségem, és hát azért a szüleimmel így normalizálódott a viszonyunk, és akkor így lehetett önkormányzati lakásokat venni, és erre adtak pénzt, csak aztán végül céget kell alapítanunk, és hát a cégalapításnak voltak ilyen velejárói, hogy kellett hozzá alaptőke.
1: És akkor szegény feleséget.
2: Aztán hát végül is maradtunk albérletbe, de igazándiból ez akkor ott nem tűnt annyira drámainak, tehát ez inkább arról szólt, hogy hát egyszerűen ez egy technikai szükség, hogy le kell tenni ezt a pénzt alaptőkeként, és majd vissza lehet venni. Hát aztán nem így alakultak a dolgok, de végül is nem bántuk meg, azt gondolom, hogy hosszú távon semmiképpen, és hát akkor is nekünk ez nem volt annyi, tehát lapnunk volt hol, tehát nem erről szólt az életünk, hogy most nekünk minden
1: állni. De azért az mégis a érdekes, hogy akkor albérletben voltál, ha úgy tetszik, ne arra, hogy a fogalmazás élet, persze fiatal emberként, 23 éves emberként, hát majd, hogy nem kilógott a nadrágból az a bizonyos, tehát nem volt. Most pedig úgy hallom, hogy hát elképesztő nagy vállalkozás, nagyon nagy pénzek forognak, hihetetlen nagy munkával, és ennek a nagyon nagy pénzeknek egy része, remélem legalábbis a te zsebedbe is vándorol. Már nem albérletbe élsz, ugye?
2: Nem albérletbe élek, mondjuk ez egy fura dolog, mondjuk most egy 37 négyzetméteres lakásban élek, tehát az albérletünk valamivel nagyobb volt, de ez egy másik kérdés, ez azt gondolom, hogy talán ma már megtehetném azt is, hogy ne ilyen körülmények között éljek, itt inkább ez a jövő meg a más elképzeléseimnek is köszönhető, hogy egyelőre nem ez volt az első rendű számomra, hogy nagyobb lakás.
1: De mi az igen, hogy Ferrarit vegyél?
2: Ferrarim az nincs, de van egy Maseratim viszont, ami nekem ilyen nagy szívszerelmem volt már gyerekkorom óta ez a típus, vagy ez az autó, és aztán már volt egyszer egy 14 éves darabom belőle, majd most van egy 5 éves belőle. De hát ez azt gondolom, hogy ez már egy másik kérdés, hogy nekem ilyen jellegű ilyen mániáim vannak. Meg hát ebben azért nagyon fontos volt, hogy a Maserati cég is úgy tűnik, hogy így partnert látott bennem, mert hogy azért ezek sajnos nagyon drága autók, tehát hogyha mondjuk nekem piaci viszonyok között kellett volna megvennem, akkor azért arra még nem tellett volna.
1: Jó, ezzel most én csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy egy sikeres üzletemberje van Zsáltán.
2: Hát azt gondolom, hogy a környezetemhez képest, vagy a barátaimhoz, a korosztályomhoz képest talán ez igaz rám.
1: Mert boldog ember vagy te, hogy sikerült létrehoznod a semmiből egy olyan rendezvényt, amit lassan-lassan a világon jegyeznek? Mi a fontosabb?
2: Hát mindenképpen nagyon szerencsés embernek tartom magam, a másik oldalról meg egyébként boldog embernek is, de mondjuk ebben részben van csak a szigetnek szerepe.
1: Tehát nem tölti ki az életedet, ha úgy tetszik.
2: Tehát igyekszem most már úgy csinálni a dolgaimat, hogy minél kevésbé csak ezt töltse ki az életemet. Tehát volt egy időszak, amikor azt gondolom, hogy túlzásba vittem ezt, és hát erre mondjuk rá is ment egy kapcsolatom, és hát most egy új van, és ezt szeretném, ha nem vinni ebbe az irányba el.
1: Tudsz valamilyen receptet adni? Szóval hogyan lehet ilyen karrier? Vagy mi kellett ehhez? Nem hiszem, hogy egy sima ötlet. Annyi embernek van ötleted. Nekem naponta 42, és nincs még.
2: Én azt gondolom, hogy nem volt ez olyan igazi nagy ötlet. Itt inkább arról szólt, hogy volt egy helyzet, amit mi egyszerűen fölismertünk, vagy tudtunk értékelni, és azért ez nem az én egyedüli ötlet. Tehát ez egyrészt a Müller Péter, Szihámi barátom és kollégám ebben legalább ennyire aktívan kivette a kezdetekben a részét. Másrészt meg hát itt tényleg az történt, hogy mi egyszerűen így nyitott szemmel jártunk, meg hát így korosztályt tekintve is arról szólt, hogy így mind a barátaim, ugye nagyjából ilyen 20 éves fiatalok voltunk, és hát azt láttuk, hogy így nincs az a hely, ahova így járjunk szórakozni, vagy ami betölteni ezt a funkciót, hogy mondjuk
1: én elmenjünk távolhoz. Én ezt értem, persze, ez jó ideg, de hát belegondolni, hogy mi lesz az APEC-val, az adóval, a könyveléssel, a pénzmozgásokkal, a szerződésekkel.
2: Nem nagyon gondoltunk ám a legelején bele, tehát ezt utólag beletanultunk, az elején pont ebből voltak az igazi pofonok, aztán, hogy tényleg annyira dilettáns vállalkozók voltunk ilyen szempontból, tehát hogy én azt gondolom, hogy már valamennyire már volt elképzelésem legalább arról, hogy hogyan kell szervezni, a többieknek talán még erről se, hiszen volt ott egyetemista, meg szociális munkás, mindenféle fiatal, de szervező vagy ilyen szakmabeli nem nagyon az elején. Itt inkább arról szólt ez, hogy mi így meggyőződésünk volt, hogy ez egy jó dolog, és erre szükség van, és ezt érdemes létrehozni, és aztán utána hát eléggé kellemetlen dolgok is lettek, tehát mondjuk összegyűlt nagyon nagy mennyiségű adótartozásunk az APEC felé, ilyen áfa tartozásunk, mert egyszerűen így elfelejtettük ezt így számolni, hogy tehát mi mindig, ami bejött pénz, azt elköltöttük, és aztán kiderült, hogy hát na de ebből be kellett volna fizetni még az állam felé áfát, és akkor utólag, hát most már így úgy néz ki, hogy pont a jövő hónapban jár le az utolsó részletünk, most már ezt is letudtuk, csak hát mondjuk ezek olyanok, amiket így 3 év után fölhívta valaki a figyelmünket, hogy van több mint 30 millió forintnyi áfa tartozásunk, és akkor így elég rosszul éreztük magunkat.
1: Hogy van az, ez tényleg érdekel, hogy itt van egy fiatal ember, vagy egy fiatal csapat, és azt szétküldenek a világba meghívókat, vagy vannak személyes kapcsolatok a zenekarokkal, hiszen hát most már egyre több, és az évek óta így van szerencsére, nagy hírű, hát nem mondjam azt, hogy világhírű, úgy szokták nagy banda, és ellátogat hozzánk.
2: Hát a legelején...
1: Vagy ugye... minden csak pénzkérdés. Azt kell mondani, hogy kaptuk 10 000 dollárt, és akkor ennyi.
2: Nem csak pénzkérdése, sajnos pénzkérdése is, mert ugye a nemzetközi sztárok azért általában kevés kivételtől eltekintve nem jótékonysági alapon koncerteznek a világban. Hát itt azt gondolom, hogy ez kapcsolatok, tapasztalatok kérdése az egyik oldalról, másik oldalról. Nagyon nagy segítségünkre van az, hogy sikeres a Sziget a világban. Tehát akik egyrészt itt jártak, fellépők, azok jó hírét vitték, másrészt meg a sajtó is segített ebben nekünk, hiszen a különböző médiumokon keresztül azért a nagyvilág is értesült a rendezvényről, és eléggé speciális a fesztiválok sorában a mi rendezvényünk, tehát egyrészt az, hogy egy hétig tart már, ez eleve eléggé speciális, a legtöbb rendezvény maximum egy hétvégét tart, másrészt az, hogy ez egy szigeten van, ennyiféle rendezvénnyel, tehát nem csak egy műfaj köré szerveződve, ezek olyan specifikumai, és van egy olyan különleges hangulata, amit azt gondolom, hogy nem mi, hanem a közönség teremtünk ott meg igazándiból. Szóval végül is ez az egész összességében valami olyat eredményez, amit szeretnek az ide látogató sztárok is, és tényleg sokan vannak, akik már így visszajelentkeznek, hogy hadd jöjjenek újra, mert itt jártak.
1: Persze, és mert gyertek, csak fizessetek, igaz? Na már, hogyha megint visszakanyarodtam a pénzed, akkor búcsúzul, azt hadd kérdezzem meg, hogy te kockáztató típusú ember vagy? Tehát ugye nagyon sok munkát belefetszölve, hát van tőkéd, erkölcsi tőkére, gondolj, hisz létrehoztál valamit. Ezt is kockáztatod akkor, amikor egy újabb vállalkozásba belevágsz, hisz ha nem jól sikerül, hogyha ott valamit elrontotok, akkor nagyon sok pénz is elúszik, tám még a tied is, és hát főként a hiteled. Te bátran ráteszed megint a kedvenc autódat, a Maserati, milyen autó ez?
2: Maserati.
1: Maseratidat és a vagyonodat és a 37 négyzetméteres lakásodat és mindent azért, hogy jövőre megint legyen, meg idén megint legyen?
2: Hát az egyik oldalról igen, a másik oldalról ma már talán azért kevésbé bizonytalan a helyzetünk, mint mondjuk volt az elején, tehát ma már azért sokkal több tapasztalat van mögöttünk, és könnyebb úgy új dolgokba kezdeni, hogy legalább tudom, hogy mire számíthatok, milyen partnerekkel működhetek majd együtt. De a másik oldalról azt gondolom, hogy nyilván kell kockáztatni, és én szívesen kockáztatok egyébként meghatározott keretek között, tehát ma már sokkal visszafogottabban mondjuk, mint néhány évvel
1: ezelőtt. Nem dupla vagy semmi.
2: Igen, tehát azt gondolom, de sokkal könnyebb a helyzetem is, tehát egészen más most elmennem valakivel tárgyalni, úgyhogy van mögöttem 8 évnyi sziget, tehát 7 már most mindjárt 8. Meg más volt mondjuk akkor ott 23 évesen hosszú hajjal beállítani valahogy, azt mondja, hogy kérem, én szeretnék egy nagyon nagy fesztivált csinálni, segítsen nekem ebben, és akkor vagy komolyan vettek, vagy nem.
1: De ezt komolyan vettek.
2: Hát hál' Istennek sokan voltak.
1: A hosszú haj maradt, meg talán még a kölyök arc is, és azt hiszem, hogy ez is bizonyték annak, hogy nem a külső számít, hanem az ügy, amiről szóval. Hányan dolgoznak-e pillanatban a szigeten, hogy minden jó legyen augusztus 2-től?
2: Hát most már azért nem tudom megmondani, most már nagyon sokan, hiszen most már építkezünk folyamatosan, de egyébként állandó munkatársunk a Sziget irodában van 22, aki egész évben, meg még 5-6 ember, aki ilyen szezonális munkatárs, és hát ilyenkor ez fölmegy ez a szám először néhány százra, majd ahogy elérünk a szigetig, ott már olyan 5000 körül van azoknak az embereknek a száma, akik azért vannak ott, hogy a többiek jól érezzék.
1: Tehát 5000-en dolgoznak azért, és akkor mint a rendőrséget és az önkormányzatot, aki kerege volt, szerencsén beszélni nem számítottuk. Jó. Mikor kezdődik pontosan a rendezvény? Meddig tart? Mennyibe kerül a belépőjegy? Ezek az utolsó kérdések.
2: Augusztus 2-án kezdődik a rendezvény, tehát akkor vannak először programok, bár már elsőjén éjszakára azokat, akik korábban érkeznek vidékről, beengedjük, és hát augusztus 9-én reggel ér véget, tehát 8-a az utolsó programnapunk. A belépőjegyek ára attól függően, hogy a helyszínen veszi meg valaki a heti jegyét, vagy elővételben, vagy a helyszínen 10 000 forint, elővételben 9 000 forint, a napi jegyek ára pedig 2 000 forint lesz, és az csak a helyszínen kapható.
1: Jó szórakozást önöknek, hogyha kilátogatnak, és jó munkát azoknak, akik itt dolgoznak. Ha minden igaz, akkor ma az Unikum című műsorban ennek a beszélgetésnek egy rövidített változatát hallhatják én Gerendai Károlytól, a Pepsi Sziget főszervezőjétől, rendezőjétől. Búcsúzom. Hát még azon gondolkodtam, hogy az én is kipróbálnám ezt a Maseratit, így hívják. Köszönöm.
0: Gerendai Károllyal Fodor János beszélgetett. A felvétel 2000-ben készült, és legutóbb 2000. július 27-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kemény István jegyzetei a Szigetről.
1: Történelem helyetti időket éltünk a napokban. Egy jókora évforduló, 1100, vágyatta megkavarta a jelent. Én egy rockfesztiválon néztem körül, és egy rövidítést kaptam eredményül. Rockfeszti körkép. Egy kétrészes riportsorozat első része következik, a hazafias változat. Porto zsongó fejjel írom ezeket a sorokat, augusztus 20-án este felé, mikor a némi élet költözött újra belém, mint 5 napja ilyen tájra mindig. Sorsom egy szerencsés fordulata révén egy hetes szabadjegyhez jutottam a Diákszigetre, 5. napja tehát, hogy annak rendje módja szerint rám világosodik. Az utolsó éjjelt azonban már nem töltöm kint, ezt már most eldöntöttem, ezért aztán, nehogy mégis elcsábuljak, ma hajnalban mély sóhajjal levágtam a csuklomról szabadjegyemet, azt a csinos, rózsaszín műanyag karkötőt, ami 5 napig éjjel-nappal díszített. Szóval a 19-éről 20-ára virradó éjjel untam el a dolgot, pontosabban nem is eluntam, hanem csak ugyanúgy járt az agyam, mint a szigeti gyep, amit 5 napon és éjszakán át több 10 millió lépés döngölt a földbe. Nagy szélcsend volt, van a szigeten. A hajdan volt gyebből felszállt por most, és talán mindörökké, mint vastag spleen lebeg a fák közt. Ebben járunk a 19-éről 20-ára virradó, egyébként történelmi éjjel. És mindez tetszik, mert inkább szép, mint csúnya. És inkább szépek a poros levegőn áthatoló fények, hangok és szagok, és inkább szép a porfelhőben alvó, meg nem alvó, sokkezes sátor, sőt, inkább szép a millió elhalt műanyag pohár is, majd összeszedik, és inkább szép a porfelhő legeslegalján édes részegen alvó pár is, akiket az ember az utolsó pillanatban mégiscsak mindig észrevesz, és mégsem rúg fejbe, és inkább szép az is, hogy ők ezt a figyelmességet el is várják, meg nem is, fatalizmusuk inkább bizalom, bizalmuk inkább szép, mint csúnya. Ez hát a béke szigete, de a törökök jutnak eszembe róla. A törökök, akik hajdan, hosszas tavaszi előkészületek után nagyjából mindig az augusztusnak ebben a szikkadt szakában érkeztek meg a magyarországi várak alá, hogy pusztítsanak, raboljanak, gyilkoljanak, nos, ezek a törökök ma hajnalban tiszteletet ébresztenek bennem. Egy ekkora sátortábor, ekkora porát több héten át kibírni emberfeletti teljesítmény. Ráadásul nekik aztán kultúrprogram semmi, egy-két tűznyelő és kész. Létrás ostrom, amiért a társaság tulajdonképpen összejött, nincs is minden nap. Ez viszont a béke szigete. Koncert, amiért a társaság tulajdonképpen összejött naponta. És nagyon sok. Itt a pillanat, hogy kimondjam, már nem haragszom a törökökre. Meg még valami. Úgy látszik, tényleg porból lettünk. Pontosabban a lélek.

0: Riport sorozat, Diáksziget, második befejező rész, népnevelő változat. Meg akarom találni Esztert, mielőtt éhen marad, mielőtt leérettségizik, mielőtt halálra unja magát, és elragadja a szentendrei hév, mielőtt összeállítja az első verses kötetét. 3 éve, mikor összesen 1 órát bolyongtam az akkor először megrendezett Diáksziget, ilyesfajta hülyeségek jártak az eszemben. Jobb hiány jártak, mert akkor nem tetszett az egész, illetve én nem találtam a helyemet. Öregnek és fölöslegesnek éreztem magamat. 3 évig nem tettem azóta a lábam a hajógyári szigetre, 3 évvel lettem öregebb és fölöslegesebb, és tessék. Most, hogy napokat töltöttem kint, fiatalnak és hasznosnak érzem magam. Mivel azonban nem akarom a lelki állapotomat fokmérőként eladni, inkább azt hiszem, hogy a sziget lett jobb. Beszélhetnék a koncertekről, de itt koncertekről beszélni fölösleges, olyan volna, mintha a levegőről bizonygatnám, mennyire fontos a tüdőnek. Beszélhetnék a kulturális programokról, színház, performance, komoly zene, ilyesmi, de erről mi más mondhatnék, mint hogy de jó volt, hogy ezek voltak, és hogy tele is voltak közönséggel, és mondhatnám, sőt mondom, hogy az egész már-már émeítően jó volt, úgy, ahogy volt, a kifejezésnek a lehető legpozitívabb értelmében. És megtaláltam Esztert is. Eszter örökzöld. Vagyis éppen olyan örökké zöld, vagyis éretlen, mint a képzelt riport, egy amerikai, stb. Eszter nemrég múlt 16 éves, de már 3 éve a szájába nyomták az első marihuánás cigarettát, ami még hagyján, ám szintetikus, vagyis gyanús élénkséggel meséli egy jó órán át, hogy hány LSD-s bélyeget fogyasztott el a sziget kezdete óta, 4-et, én meg, kimutatva mennyire jó fej is vagyok, nem pofozom föl és nem zavarom haza a mamájához, hanem bőrs szakértőt, öreg junkit játszva magyarázom neki szeliden, amit önállam sokkal jobban tud, hogy akár egyetlen ilyen bélyektől is évek múlva is kikattanhat bármikor, mondjuk csak 2 másodpercre, ami mondjuk autópályán már elég is. Eszter el. Különben állítja, hogy senki nem erőltette belé. Azzal nyugtatom magam, ami valószínűleg igaz is, hogy a többi 200 000 ember csak becsületesen részeg annak rendje módja szerint 7 napon át. Leszámítva a krisnásokat, akik viszont napról napra, percről percre kitartóan lopják be magukat a szívembe. Egész nap osztják a húsmentes ingyen kaját, sok hálátlannak spórolva meg pénzt piára, esténként pedig sátortemplomokban, folytatásokban adják elő Hare Krishna című számukat, amely összesen 28-30 órás hosszával és 2 szavas szövegével Hare Krishna, fordított és vidám módon először kelt csömört, aztán unalmat, majd révületet, később tiszteletet, lassacskán megértést, majd szeretetet, végül egyeseknél megvilágosodást, bár az utóbbiak ezt reggelre általában kialusszák. Részeg fiúk, és a sziget folklórjának ezzel a rövid gyöngyszemével fejezzük is be, részeg fiúk énekelték az évezredes keleti hagyomány és a jelen együttlétének most következő pozitív bizonyítékát, e sort. Háre, kokkodzsámbó, háre.
1: Elhangzott Kemény István jegyzetei a szigetről. Szerkesztő Farkas Gábor. A felvétel legutóbb 1997. augusztus 2-án hangzott el a Magyar Rádióban.
2: Az, akibe bíztál, az egy idegen volt, ami

Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Sziget. Összeállítás a fesztiválon készült riportokból és hangképekből, valamint a fesztivál idején született cikkekből.

0: valamit árulsz.
1: Igen. Mit? Magánhangzókat az újságból. Más a hangzót is, hogyha a szimpatikusabb.
0: Na, ezt magyarázd el nekem, mert nem értem.
1: Hát, tudod, mindenki úgy kér pénzt, hogy azt mondja, hogy hello, bocsi, ne haragudj, egy pár forint apróval ki tudnál segíteni. Mindenki ezt mondja. És ez már unalmas. És én kitaláltam, hogy inkább eladom a magánhangzókat. Szerintem jó pofább, mint azt mondani, hogy bocsi, pár forint apró tudsz adni.
0: És veszik?
1: Negyed órája kezdtem el, és már van 28 forintom a magánhangzókban.
0: Mennyi idő kell akkor így ahhoz, hogy bejussatok?
1: Hát ez változó. Attól függ, hogy kitől kérek. Tavaly egy orosztól kaptam egy 5000-est. De egy mnie пожалуйста, маленький forint билет. Ezt 1000-est akart adni. Mondtam, megmagyaráztam neki, hogy többen vagyunk. És visszavett az 1000-est, adott az 5000-est.
0: Én még soha nem tarháltam, de hát ha így kellene összeszedni 25 forintjával a belépőjegy árát, én nem igazán bíznék abban, hogy bejutok.
1: Meg lesz.
0: Holnap, ha jövök, hol találkozunk? Kint vagy bent?
1: Holnap? Ilyenkor? Ilyenkor már bent? Van a színpadnál. Ott leszek, ott lesz hétköznapi csalódások. Nem, 6 órakor lesz a nagy színpadon New Model Army, azt meg akarom nézni, és a Vantan színpadnál lesz 10:30-kor hétköznapi csalódások, és aztán 12:30-kor proszektúra.

0: Egyesül.
1: Az Espi.
0: A Pepsi-sziget arcai köszöntelek téged.
1: Ezen a számon a nap 24 órájában hasznos információkat hallgathatsz meg a sziget várható programjairól, érdekességeiről és a jegyvásárlás lehetőségeiről.
2: A Pepsi-sziget város a városban, ahol augusztus 4-től 11-ig mindenki megtalálhatja a neki tetsző programokat, szórakozhat a saját baráti társaságával és megismerkedhet másokkal, sétálhat, nézelődhet, bulizhat. Nem utolsó sorban pedig minden este világsztárok koncertjeit hallgathatja meg.
1: Közel 60 helyszínen több mint 670 program, megszámlálhatatlan zenekar, tánc, sátorok, szabadidős és sportprogramok lesznek minden bokorban a gyanútlan járók előre.
3: Intézkedés közben zavartalak meg, mi történt?
4: A Hév megállónál jött bejelentés, az Inkától vagyunk, hogy illegálisan árulják a jegyeket, adják és veszik a Hév megállóba. Ahogy beérkezik egy szerelvény, leszállnak az emberek, van egy ember, aki kérdezget, hogy nem kell valakinek olcsó jegy, a másik pedig árulta.
3: És nekem kék színű jegyem van, náluk rózsaszínt láttam. Mi a különbség?
4: Rózsaszín jegyet csak az alkalmazottak és itt dolgozó kollégák kapják.
3: Aha, értem.
4: Nincs forgalomban egyáltalán.
3: De ezért tűnt fel, hogy nekik ilyen van?
4: Ezért tűnt fel, hogy ilyeneket árulnak, és hogy hogyan. Aha. Ezt majd tisztázni kell bent a rendőrsége.
3: Első nap, 4-e van.
4: Igen.
3: Délután 6:30. Volt már ilyen egyébként?
4: Az első eset, mármint úgy, hogy sikerült lefülelni ezeket a gyanús személyeket. Aha. Délelőtt ugyanúgy rájuk figyeltek föl, és most délután lettek most megfogva.
3: De hát akkor valahonnan a belső körökből kellett ezeknek a jegyeknek, vagy ezeknek a karszalagoknak származni.
4: Valószínűleg így történt a dolog.
3: Látom, rózsaszínű szalag van a kezeden, ezek szerint te fellépsz?
5: Én? Nem lépek fel, komolyan.
3: És akkor honnan van a rózsaszínű szalag?
5: Na, hát vettük a pénztárnál.
3: Nem, én ezt nem hiszem el.
5: Ahogy akarja.
3: Honnan jöttetek?
5: Újvidékről. Pontosan Jugoszlávia. Újvidék.
3: Meddig maradtok?
5: 11-ig maradunk, Szegeden fogjuk a napfedett közel bevárni.
3: Mikor kell ahhoz elindulni 11-én innen reggel? Kiszámoltatok már?
5: Nem.
6: Nem gondolkoztunk olyan messzire.
5: Ez még nagyon messze van 11-e, még csak 4-e van.
3: Mikor indultatok?
5: 4 órakor.
3: Hajnali 4-kor?
5: Hajnali 4-kor. Mentünk Szabadkáig. Szabadkán átszálltunk Simbus Szegedig. Szegedről vonattal Pestig. Aha. És ez egész út elég hosszú. Még várakoztunk Szabadkán a Simbuszra, így 2,5 óra hosszát.
3: És a határon?
5: Semmit tudtam.
3: Ami nem volt?
5: Semmi. Kérdeztük magyar vámtisztek, hogy Pepsire? Igen, tessék.
3: De menjünk, mert lassan ránk kerül a sor.
1: Ja.
7: Kivel szórakozok a
8: rendszerben? Nem
7: szórakozok
8: csak
7: megkérdeztem, hogy
8: nem.
7: Ez a penge? Minek neked ez a penge?
8: Mert dolgoztam, munkámhoz kell.
7: De milyen munkához kell ez?
8: Vezetéket kellett vágni vele, vezeték csupaszító.
7: Igen.
8: Kifordítani.
7: Ilyeneket nem lehet beolni, ez közbiztonságra veszélyes ezt.
8: De úgy se használom, komolyan.
7: Gyere, kap fel egy számot, és utána, amikor mész vele.
8: Jó van, oké.
3: Nem mi gond a rózsaszínű karszalagra?
5: Még át is eresztették, nem is kellett lövetnem a táskát.
3: Meg sem motoztak?
5: Nem.
3: Most már elárulhatod, hogy honnan szereztétek ezt a rózsaszínű karszalagot?
5: Nem ismerik a fiatal embert. A színháznak az egyik. Nem tudom pontosan.
3: De nem itt az utcán vettétek?
5: Nem itt az utcán.
3: Mi a következő lépés?
5: Sátorozni.
3: Mi alapján választjátok ki a sátor helyet?
5: Mi alapján? Hát nem tudjuk. Nem tudjuk, még nem. Először vagyok én is itt. Barátommal először vagyunk itt, nem tudjuk milyen a tér, mekkora, fürdők hol vannak.
3: Mit vársz ettől a szigettől?
5: Hát... Először is jó bulit, szórakozást, másik meg társalgást és sok ismerettséget. Szerintem egy nyelven beszélünk, és nem tudom, vajdaságból vagyunk, igaz, de édesapám, édesanyám is magyar.
3: Elárulod a neved?
5: Nem árulom.
3: Nem
5: árulom.
9: Tudósítás a Diák-szigetről egy nappal a bezárás előtt, 1999. augusztus 10-én.
10: Bejárást tartottak a Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottságának, a Fővárosi Rendőrkapitányság és a 3. kerületi önkormányzat képviselői tegnap a Pepsi-szigeten. A bejárás célja az volt, hogy a látogatók megismerjék a sziget biztonságáért tett intézkedéseket, a közhasznú szervezetek és a drogsegélyszolgálatok munkáját. Tarlós István harmadik kerületi polgármester lapunknak elmondta, hogy a sziget szervezői hétfőig javarészt betartották megállapodásuk részleteit, de azt is tudomásul kell venni, hogy a sziget időtartama alatt mindig lesz valamennyi zaj a Dunaparton. A polgármester szerint a szigeten mindig jelen van egy féktelen réteg, amely állandó balhékat okoz. De az óbudai lakók között is előfordul olyan, aki egyéb sérelmeit vezeti le a zajra tett panaszaiban. A szigeten egyébként jelentősen csökkent a rendbontások és bűncselekmények száma, amióta egy ideiglenes rendőrösöt állítottak fel a programsorozat idejére. Vasárnap a főváros kisgazda frakciója is járt a fesztiválon, ahol tájékozottak a sziget rendezvényeiről, meghallgatták Nagy Feró koncertjét is. Körmendi Ferenc, a főváros kulturális bizottságának elnöke elmondta, hogy a hozzá nem értés jele, hogy a kisgazdák kora délután látogattak ki a szigetre, és nem este, amikor kitakarítják a helyszínt, és megelevenedik a rendezvény. Szerinte nem szegényes kemping a fesztivál, hanem Európa legnagyobb ifjúsági rendezvénye, egy kulturális programokban gazdag, 50 ezres város, amelyet mindig is támogatott Budapest önkormányzata. Az, hogy a történelmi egyházak nincsenek jelen, a bizottsági elnök szerint annak a jele, hogy nem jelentkeztek ilyen irányú igényükkel a szervezőknél. Tarlós István kijelentette, vallásos emberként sem érzi úgy, hogy az egyházaknak a sziget alkalmával kellene növelniük társadalmi szerepüket.
11: Amikor dr. Szeles Gézát megkerestem itt az orvosi sátorban, azt mondta, hogy a legrosszabbkor jöttem.
12: A legrosszabbkor azért, mert most kezdődik majd az igazi program a nagy színpadon, tehát ez a 7-8 közötti időszak nekünk az, amikor rá tudunk készülni, mert hát az igazán nagy koncertek a nagy színpadon is olyan 7:30 körül kezdődnek. Arról van szó, hogy az egyébként a területen elszórt 20-30 ezer ember bekoncentrálódik egy helyre, legalábbis az öme, ugye, hát a nagy koncertek azok vonzák a fiatalokat, és akkor át kell alakítani a mi elsősegélynyújtójáról rendszerünket is, illetve a külön nagy színpad elsősegélynyújtóstáb, át kell rendezni a mentőautókat, tehát ez egy elég hisztis időszak.
11: Az idén van kin először?
12: Nem, ez a 7. rendezvény, a 7. alkalommal vagyok itt.
11: Az itt őrz vendég.
12: Hát lehet mondani, igen. Bár ez nem vendégség, hanem munka.
11: Az előbb elmentem a lelkisegély sátor előtt is. Hát én itt csupa határozott, magabiztos, kőkemény embert látok. Kell ide lelkisegély?
12: Az, hogy valaki határozottnak tűnik, azért az amögött a fiatalok korosztályos problémái meghúzódnak. Ugye itt 30 ezer, vagy akár egy nap 40 ezer fiatal van, a problémáikat jelentős részét legalábbis nyilván kint hagyják a városba, és itt egy felszabadult környezetben vannak, de ettől még a szokásos ifjúsági problémák, a szerelmi bánat, a most szakítunk, most nem jól vagyunk, ezek jelentkeznek, illetve elég sok esetben fordulnak hozzánk effektív kábítószeres betegek, akik nem kötődnek ugyan a szigethez, de ugye a normál egészségügyi ellátással ellentétben itt sokkal könnyebben hozzáfér egy pszichológushoz, egy kortárs segítőhöz, aki elbeszélget vele, elmondhatja a dolgait. Mi koordináljuk a prevenciót is, ami jelenti az alkoholprevenciót, a kábítószer, az AIDS-prevenciót, és ennek egy része a lelkisegély. Ezt 4 évvel ezelőtt hoztuk létre egy lélekambulancia névvel. Elég eredményes a dolog. Gyakorlatilag amióta a sziget van, a szigeten öngyilkossági kísérlet 1 darab történt, az is hál' Istennek sikertelen volt, és hát ha az esetlapokat átnézem, akkor jó néhányat megakadályoztunk.
11: Milyen mértékben van jelen a kábítószer a szigeten?
12: Hát az évek alatt azt kell mondanom, hogy ilyen 5 és 8-9 eset között van az intoxikáltak száma 1 hét alatt, ami rendkívül elenyésző. Nyilvánvalóan nem mentes a rendezvény a kábítószertől, ezt mondani nem lenne korrekt. Azt kell mondanom, hogy a 3 évvel ezelőtti rendezvénynél volt az például, hogy nagyon sok elvonási tünet volt, és most kezdem azt érezni, hogy megint ilyesmi van. Ugye ma van a rendezvény első napja, eltelt nem egész 12 óra a kapunyitástól, és már 2 darab elvonásba levő kábítószeresünk volt, és fel sem merült senki, aki kábítószert fogyasztott volna.
11: Az is jelenti, hogy ha elvonási tünetei vannak, hogy ideben nincsen kábítószer.
12: Igen, hát elég hatékony és összehangolt munka van most már 4 éve a sziget kábítószer mentesítésére, ami rengeteg szervnek, szervezetnek a közös együttműködése. Azt kell mondanom, hogy rendkívüli mértékben odafigyelnek rá, maradéktalanul meghallgatva az orvosi tanácsokat is, mind a biztonsági szolgálat, mind a rendőrség. Egy elég komoly szűrés van a beengedésnél, Én nagyon remélem, hogy még a rendezvény alatt mondjuk akár 100-200 elvonásos esetünk is lesz, mert annak lényegesen jobban örülök, különösképpen ha kórházba tudjuk őket juttatni.
11: Hány éves?
12: Én 37 éves vagyok.
11: Most ha nem kellene itt dolgozni, nem kellene munkába jönni a szigetre, ki jönne egyébként?
12: Most a 7 év után azt mondom, hogy igen. Én szeretem ezt a rendezvényt, nagyon jól érzem magam a fiatalok közt, az én saját csapatom egy olyan 350 fiatalból áll, ahol 16-17 évestől ilyen 21-22 évesig vannak az aktivisták. Az idén nincs már itt velünk, de évekig itt dolgozott egy kolléganő, aki 60 év fölött volt. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szimpatikus rendezvény, nagyon sok olyan jelenséget tapasztal itt az ember, ami a pozitivitását kiemeli. Itt, hogyha valaki elájul, rosszul lesz, azt nem lépik át, nem kerülik meg. Van olyan mondjuk rosszul lét, amiről 8 bejelentés érkezik ide az EU bázisra. Nem látszik itt az a társadalmi elidegenedés. Ugye megpróbálunk azért bizonyos szabályokat betartani és betartatni, ami nem könnyű, pont azért, mert ez egy rendkívül felszabadult dolog, de azt hiszem, hogy emiatt aztán lényegesen jobban is figyelnek egymásra az emberek. Évekkel ezelőtt kihoztam ide a gyerekeimet, itt is dolgoznak, nem féltem őket a rendezvénytől, és azt mondom, hogy bármelyik szülő nyugodtan kiengedheti a gyerekét. Én úgy gondolom, hogy kell egy hét együttlét.

0: Abban az 5 literes befőttes üvegben ki van?
1: Ebbe, hát ő is egy szigetlakó, ez egy patkány. Ott van a másik.
0: Csak... És ezt be lehet vinni?
1: Hát nem tudom, hogy a patkány magát be lehet vinni, csak az a baj, hogy üvegben van, és általában üvegben nem lehet bevinni, csak van műanyagban, mert hogy ezt összetöröm, és elvágom az üvegszilánkokkal valakinek a nyakát.
2: Aki az én nyakamon van.
0: Ja, hogy ott van még egy patkány a nyakadban, most látom.
2: Egy picike aranyos hölgy. Ott van az ura.
3: Szaporítani visszük.
0: Honnan jöttetek egyébként?
3: Hát... Én Veszprémi vagyok, ők budapestiek.
0: Ez egy baráti társaság?
2: Végülis most ismertük meg egymást, de majdnem baráti társaság, mert szerintem közös zenét szeretünk, és ebből kifolyólag majdnem baráti társaság.
0: Mit dolgozol?
2: Én targoncás vagyok.
0: Hány éves vagy?
2: 25 leszek decemberben.
0: Mennyibe kerül egy belépő?
2: Hát az az igazság, hogy nem tudom biztosan. De 1500 és 1800 forint körül van. Egy napra.
0: Nektek megvan?
2: Nekem nincsen meg.
0: Halló, hogy mész be?
4: Hé, figura! Egy zöld cigarettával nem tudnál kisegíteni?
0: Te hány éves vagy?
3: Hát én most leszek 18.
0: Akkor tanulsz még?
3: Hát már nem. Hát megnevezem az iskolát, ahol tanultam?
0: Ahogy akarod.
5: Jó, nevezzük.
3: Pápai Református Kollégium gimnáziumába jártam, csak... el kellett hagynom, mert voltak fegyelmi problémáim, de végülis nem fegyelmivel távoztam, hanem önként mentem el.
0: Te miből teremtetted elő a belépő árát?
3: Hát dolgoztam nyáron, meg a szüleim is segítettek.
0: Te is tanulsz?
1: Hát igen, én is tanulok. Hallod, ne tűnj el a patkányommal, létszik. Na igen, mondja.
0: Hol, merre?
1: Hát én is úgy szintén, mint a barátom, sőt, egy osztálytársak is voltunk, a Pápai Református Kollégium gimnáziumába tanultunk, csak hát ott nagyon nagy volt a szigor.
0: Te is eljöttél?
1: Hát igen, én is eljöttem idővel, mert nem tetszett, szóval rá kényszerítettek, na mindegy, de most hát talán sírre tudok még állni, és akkor... helyes útra terelődöm.
0: Akkor te is 17 éves vagy?
1: Így van, hát 18 éves leszek.
0: Nem is tudom, akkor lehet már nektek sört inni?
1: Hát elvileg nem szolgálnak ki, de most miért ne?
0: De itt van a kezetekben.
1: Hát itt van. És kiszolgáltak, nem?
4: Cigit kérek?
0: Mennyit isztok egy nap?
1: Hát ez most relatív, attól függ, hogy most mennyi pénzünk lesz, vagy mennyi pénzt tudunk szerezni, vagy hogy mennyi sörre hívnak meg. Szóval...

0: Haribó verseny zajlik. Aki jól iszik, annak sorét mi fizetjük. A nagy sikerre való tekintettel a hajók szombaton és vasárnap már délelőtt 10 órától indulnak a Jászai Mari tér felé. A folk és világzene színpadon a keleti szél Michael Montanavu és együttese játszik 23 órától. Vidán Csaba és barátai nomád harcművészeti bemutatója a 10 József Attila Szabad Egyetem sátránál 7 órakor kezdődik.
1: Ma délután 16 órakor az Zéfó színpadon a nukleáris energiáról pro és kontra címmel nyílt beszélgetés lesz az atomenergiáról. Az asztal két oldalán a fiatalok a nukleáris energiáért és az emisszió képviselői. Az indulatokat széken tartja Müller Péter Sziámi.
2: A mosoly az izomtónus szempontjából a legkönnyebb állapota az arcnak. Tehát a gyerekek csak mosolyogni tudnak, amikor megszületnek. Majd szép lassan megtanulunk nem mosolyogni, mert látjuk ezt a sok kényszeredett, komor, aggódó pofát magunk körül. A szigeten vissza lehet tanulni ezt az alapállapotot, most nem csak az arc kifejezésre gondolok, hanem azt a laza derűs tónust, amit az életnek jelentenie kéne. Az alapindítatással jó összefüggésben van az, ami most történik, és az pedig az volt, hogy sok ember, akinek a belső gondja az az volt, hogy nehezen talált társakra, nehezen tudott érintkezni magafajta, meg másmilyen emberekkel, mert valahogy a világ ezt nehézé, és olykor szégyenletessé teszi, az bekerüljön egy olyan helyre, ami arról szól, hogy ott meg lehet ismerni másokat. A szigetnek az a lelke, hogy egy másmilyen sziget legyen a világhoz képest, vagy a világon belül. Ez nagyon jó egyébként, hogy valóban egy szigeten vagyunk, és egy keskeny hídon lehet megközelíteni. Sok minden kimarad, amit a városból talán nem is lenne érdemes áthozni. Ugye az történik, hogy 11-kor véget ér a nagy színpadon a program, és onnantól kezdve indul az a fajta élet, amit én nagyon szívesen élnék akár egész évben. Megmutatják magukat, nem csak művészek, hanem kultúra csinálók. És ezen kívül van egy csomó hely, ahol le lehet ülni, lehet enni, inni, és lehet beszélgetni, és van miről beszélgetni. Irdatlan fontos, hogy legyen miről beszélgetni.
3: Én így szoktam élni. Ezt a csövesen.
4: Igen, hagytad a vízipisztolyodat?
3: Hagytam, nem.
4: Ott van mögötted.
3: Pedig azt a lányodnak viszed.
4: Mekkora lányod van?
3: Keresztanyja. 14 hónapos.
4: És ő most hol van?
3: Most nyaralni van az apámnak.
4: Férjed?
3: Nincs. Mi a f***nak legyen? Úgyis gond van vele. Ha valami neki nem tetszik, hogy én hová megyek, meg mit csinálok, akkor most mi a f***nak legyen?
4: Mit csinálsz, amikor nem a szigeten vagy?
3: Mit? Elmegyek tarhálni, bemegyek az első kocsmába, iszok. De megyek, megint tarhálok, és megvannak a lökettek, és akkor tovább tarhálok pénzt, hogy legyen nekem is.
4: Mennyit lehet összetarhálni egy nap?
3: Mondjuk összetarhálok 500 forintot, az meg kevés nekem. De valamikor van olyan, hogy 20 ezeret vagy 15 ezeret össze lehet tarhálni. Attól függ, hogy milyen az ember. Én szarok az egész világra, mert ha én elmegyek valahová dolgozni, akkor megkeresek 18 ezer forintot, az meg mi a elég. Semmire.
4: Próbáltad egyáltalán?
3: Próbáltam. 8 hónapot dolgoztam. Majdnem egy évet dolgoztam. És sehogy sem volt elég. Soha nem volt elég.
4: Mennyit keresel te egy hónapban a targoncázással?
5: 65 bruttót. Kifogtam egy olyan munkahelyet, amit szeretek is csinálni. Jó fejek is a munkatársaim. Jó fej a főnök is. Frankon szeretem csinálni.
6: A Magyar Hírlap augusztus 26-ai értékelése szerint a szigetről idén csak a vesztesek hiányoztak.
7: A Pepsi szigetet a 90-es évek nyertes fiataljai látogatják, akiknek háromnegyede optimistán ítéli meg saját jövőjét. Derül ki az Oktatáskutató Intézet ifjúságkutató csoportja és a Jelenkutató Intézet közös vizsgálatából. A belépőjegy árán felül közel negyedük többet költött napi 2000 forintnál. Az idei Diáksziget igazolta azt az előzetes feltételezést, hogy a rendezvény elsősorban a középosztálybeli fiatalokat vonzza, mondta lapunknak Gábor Kálmán, a kutatócsoport vezetője. A megjelentek 62%-ának volt bankkártyája, 55%-ának van otthon CD lejátszója, 43%-nak pedig számítógépe. A szigetlakók fele szokott internetezni, sőt, 13%-uk még a szigeten sem hagyott fel ezzel. A belépőjegy árán felül a napi jegy 1500 forint volt, A legtöbben 1000-2000 forintot költöttek, 43%.

0: 18% többet költött ennél, de 5000 forintnál kevesebbet. Ugyanakkor volt 5%, akik napi 5000 forintnál is többet otthagytak egy nap.
1: Berendezkedtetek már?
2: Hát nem, igazság szerint mi nem sátorozni jöttünk, és mi minden nap hazamegyünk, mert szerintem az egy kicsit túl nagy koszolít, hogy kipakoljunk, de igen, ma jöttünk, de mi nem, tehát nem rendezkedtünk be, itt kóvágunk.
3: Nem tudunk semmit.
2: Elég bonyolult ez az egész rendszer.
1: Megkérdezhetem, hogy hány évesek vagytok?
2: 17.
3: Én is 17.
1: Mi az, amit meg szeretnétek hallgatni, nézni?
2: Összes magyar zenekart. Meg hát ugye vannak itt külföldi zenekarok, és ezért eléggé vonzzák a tömeget.
1: Mi a kedvenc?
2: Kedvenc? Kedvencik inkább, igen, apokaliptika, igen. Leginkább emiatt.
1: Látom, mind a kettőtöknek ugyanolyan kék szalagja van, mint nekem.
2: Igen, hát ez a heti egy.
1: Iskolásként hogy sikerült ezt a 10000 forintot előteremteni?
2: Hát igazság szerint nem 10000, hanem 7000-ért vettük, mert mi már kaptunk az alkalmat, és amikor kedvezményesen lehetett kapni egyet, akkor már megvettük. De végül is, tehát szerintem ez nem egy olyan nagy összeg, hogyha úgy veszük, hogy itt mennyi zenekar lép fel, és egy hetes banzáj van, egyáltalán nem sok ez a 7000 forint, vagy még a 10 sem ahhoz képest. Tehát például az, hogy 1500 a napi egy, nem drága.
1: Mikor átjöttél a hídon, akkor azt mondtad, na, benn vagyok.
3: Igen,
1: buli. Most aztán.
3: Igen, akkor mindenkit megismerni.
1: De erre nincs lehetőségetek odakint,
3: a hídon túl? Nem, de egy családiasan, nem?
2: Hát szeretem.
3: Így sokkal könnyebb itt szerintem ismerkedni, vagy bármi.
1: Fiúkkal is?
3: Igen. Persze.
2: De tényleg ez egy óriási ilyen szabadságérzés, meg itt nem tudom, itt béke van, itt nincs benne olyan sok balhé, szeretik egymást az emberek. Ennyi, és itt azt csinálhatsz, amit akarsz.
1: Azt mondod, hogy odakint ez nincs, odakint ezt nem találod meg?
2: De természetesen megtalálom, de azért itt nem tudom, szóval ez, hogy itt egy hétig itt laknak az emberek, és tehát mind...
3: Mert mindenki egyet jött, hogy bulizzon ilyen nappal.
2: Igen. Uh-huh. Ide bulizni ennek az emberek. Ez azért van, hogy mi szórakozzunk.
1: És mit jelent nektek a buli?
2: Hát természetesen koncertek, benne van az ivászat.
1: Aha, látom, sör a kézben.
3: Igen. Sörözés, koncertek és ismerkedés, és ennyi a buli.
1: Maradjunk a sörözésnél. Meddig tart a sörözés?
3: Reggelig.
1: Nem időpontot kérdeztem. Illumináltsági állapotot.
3: Hát szerintem, amíg állok, addig iszok. Hát nem tudom, ez mindenki így van.
1: És ha otthon meg tudják?
3: Hát tudják, szerintem.
1: Mennyit készültek erre az egy hétre?
2: Mi már...
3: Mióta végigasulnak,
2: azóta a szigetre készülünk. Valakinek ez jelenti a nyaralás. Igen. Szóval ez minden, erre készül egész évben, hogy ez a hét, ezt a hetet itt töltse, és kibulizza magát.
4: Akkor gyászzene indul.
5: Nem
4: karolunk
5: be.
4: A hivatalosság kívül lesz, hogy még nem láttak a szigetet, csak tegnap. De most sorban, mert tömeg van a templomba.
5: Jó, rendőr feleségnek a nevét, leánypőmevét szeretném hallani.
4: Rendőr feleség? Milyen rendőr?
5: Igen.
6: Kutyik.
5: Katalin?
6: Igen. Katinka.
5: Katinka? Férneve?
4: Pedig egy dupla ővel kezdődő Videman Edvárd.
5: Videman?
4: Így van.
5: Jó. Asszony névként mit szeretnél?
6: Marad a lánykori.
5: Jó.
6: Doktorral az elején.
4: Hát azért egy kicsit megvagyok sért az, hogy őszintén mondjam.
5: Tehát az én után szeretném hallani a saját neveteket. Gyere.
4: Jó, de lejjebb ők, jó? Szoktak így házasodni egyébként, hogy így behajolva ide, mint a kocsmába?
5: Én után mondjátok a saját neveteket egyszerre, illetve utána ismerjétek azt, amit mondok, jó?
4: Oké, rendben.
5: Most végig mondjuk az egész ceremóniát, jó? Tehát én,
6: Kutyik Katinka.
4: Videm, Edvárd.
5: Az itt jelenlévők előtt kijelentem.
4: Az itt jelenlévők előtt kijelentem.
5: A házasságkötés feltételeibe beleegyezem.
4: És
5: mindenkor eleget teszek azoknak.
6: És mindenkor eleget teszek azoknak.
5: Mondanám a feltételeket. Egyes pont. Imádott társamhoz hű leszek.
6: Imádott társamhoz hű leszek.
5: Amíg a halál el nem választ.
4: Míg a halál.
6: Ez nagyon komoly.
4: Na várjál, lehet, hogy közel van a halál, úgyhogy...
6: Amíg a halál el nem választ.
5: Rosszul létben.
6: Gyomorgörcsben.
5: Fejfájásban.
6: Fejfájásban.
5: Szédülésben.
7: részben.
5: Hányingerben.
7: Hányingerben.
5: És minden nemű nyavajában mellette állok.
8: És minden nemű nyavajában mellette állok.
5: És vele együtt érezve segítek enyhíteni kínjait.
8: És vele együtt érezve segítek enyhíteni kínjait.
5: Harmadik pont, és egyben utolsó, amink van, azt összedobjuk. Ilyen, mint például pénzünk, cigink, sörünk, kutyánk, macskánk, illetve egyéb ingó és ingatlanunk. És ezentúl közös vagyunk, én együtt rendelkezünk velük. Jól gondold meg? Tehát,
8: ezentúl közös vagyunk, de együtt rendelkezünk velük.
7: Nem mond 4 liter barom.
5: Jó. Így éldegélünk a szigeten.
7: Mi csinálunk?
5: Éldegélünk.
8: Éldegélünk a szigeten.
5: És azon kívül is.
8: És azon kívül is.
5: Nagyon nagy boldogságban.
8: Nagyon nagy boldogságban.
5: Jó, most szeretnék látni egy gyűrűt egymás.
7: Hát én erre is gondoltam. Hello.
1: Elővesz 3 fűszálból fonott gyűrűt.
7: Ez szerintem nekem való lenne, nem?
5: Nagyon szép csókolni. Jó, most pedig csókoljátok meg egymást.
7: Jó.
5: Helyes, és szeretnék látni egy aláírást, illetve egyet a feleségtől, asszony névként, ne felejtsd el. Tanúk, itt vannak? Jó, örülök. Nem áztak el? Nem?
7: És miért nem kapok egy ilyen DR-t a nevem elé? Nekem meg se kérdezték, mi
8: hát a te nevedből csak a DR-t vettem.
4: A lánykori példabádok.
5: Sok ezen a házastársak kívánnak titeket. Legyetek boldogok, sok boldogságot. Még a halál el nem válasz.

0: olyan szép esküvő volt, hogy biztos már régóta készültek rá.
1: Hát nem olyan
2: természetesen régóta. Régóta készülünk rá. Én már legalább 2 éve készülök arra, hogy a szigeten meg fogok nősülni.
0: És arra is, hogy őt fogod elvenni?
2: Természetesen. Megálmodtam.
1: Ez nagyon kedves.
2: Ez látomás volt.
0: Nem igaz.
2: Miért nem? A látomásaimban nem láthatsz bele.
0: Látom a szemedből, hogy becsapsz.
2: Nehogy is.
0: Mióta ismeritek egymást?
2: Mióta? Tegnap óta.
1: Hát nem, már tegnap előtt óta ismerik.
2: Ja tényleg, itt néztük valami koncertet, és itt...
1: Igen. És én megláttam Edut, és mondtam, hogy ehhez
2: meglátni
1: hasonló, nekem hozzá kell mennem, mert most nézd meg, másfél feje magasabb nálam. Ilyen nem létezik, csak a mesében.
0: Mit csináltok itt egyébként?
1: Én dolgozom a krízissátorban, mint szociális munkás hallgató.
0: És te?
2: Én szintén dolgozom, a barátaimnál mókamester szerepét töltöm be.
0: Mennyire hasonlít ez a sziget ahhoz, amit Müller Péter Szijjámi 7 évvel ezelőtt kitalált?
3: Pontosan annyira, mint a gyerekeimről 7 évvel ezelőtt készült fénykép a mostani önmagukhoz. Félelmetes dolog az, hogy rád van bízva egy lény, aki bizalommal van irántad is, meg a világ iránt is, és az a dolga, hogy így belenőjön a világba. És nagyon nagy a csapda, hogy ilyenkor az ember elkezdjen autoritásként viselkedni. Tehát úgy csinálja, mint hogyha lenne ez a üres kis gyerek, és ezt ő majd megtölti mindenféle marha jó dolgokkal, megtanítja, fölneveli, és életképessé teszi. És közben meg nekem rá kellett jönnöm, hogy ez nem szabad, hogy alapvetően így működjön. Persze, hogy kell sok dolgot mutatni neki, de szerintem, ha van olyan, hogy pedagógia, akkor sokkal inkább arról szól, hogy úgy kell tekinteni egy gyereket, mint egy tökéletes tudással a világra jött lényt, akitől a hosszú élete során rengeteg zagyva impulzus folytán elhűült felnőtt visszatanulhatja ezt a tudást, hogyha jól figyel. Tehát nagyon komoly alázatra és önmérsékletre van szüksége ahhoz, hogy az ember ne rontsa el a gyerekének az életét. Most a sziget az sok szempontból a gyerekem, vagy a gyerekünk. És nagyon kellett vigyáznunk arra, hogy ne az legyen, hogy nekünk van egy elképzelésünk, vagy egy eszménk, és akkor mindenáron arra felé szabjuk ezt a dolgot, mert hogy ahol lelkileg, testileg sérülté lehet tenni egy ilyen organizmust. Azt mondtuk, hogy na csináljunk akkor egy olyan helyet, ami nem vit és nem úsztak, nem mondjuk meg, hogy itt miért jövünk össze, csak azért jövünk össze, mert együtt lenni jó és szükséges, és akkor kimondtuk azt, hogy a szigetet ne hassát semmilyen ideológia, és ne hassát semmilyen showbiz szagú dolog, de még az alternatív se hassát.
0: Egy apa nem mindig büszke a gyerekére.
3: Nekem van egy személyes vonzódásom civilizációkhoz, kultúrákhoz, spirituális jelenségekhez, spirituálisan nem a misztikát értem, hanem általában szellemi termékeket és jelenségeket a világon. És hogyha onnan nézném, akkor lehet, hogy ütköznék magammal. Ez is csak úgy lehet szerintem megítélés tárgya, hogy az ember ránéz, anélkül nagyon durván beleavatkozna az önfejlődésébe, és azt mondja, hogy hát ez hiányzott a világból, és ezt el lehet mondani a szigetről.
4: Ez a Fűnyíró sátor. A Fűnyíró az egy drogmegelőző program, ami viszont a hagyományokkal, a drogmegelőzés hagyományokkal szakítani szeretne, és hát azt mondjuk szimplán, hogy aki nem szívott meg füvet, az ne szívjon. Ez a szívott már füvet, és jól esik neki, a szívjon, csak ne nyúljon a keményebb dolog felé.
5: Okay.
4: És
5: szülyeség.
4: Mert?
5: Kurvára lesz hülyeség, hogy
4: én szerintem arról van szó, hogy vannak olyan drogok, a lágy drogok, amiket lehet így kipróbálgatni, és akkor...
5: Nem lehet, Magyarországon már nem lehet.
4: Tudom, próbálgatni. De hogy emberileg értem, tehát hogyha ki valaki kipróbálja, ha akarja, akkor nincs olyan semmi baja, hogy úgy dönt, hogy nem tetszik neki, de vannak olyan drogok, amit bizony, ha egyszer kipróbálsz, akkor rákattansz.
6: Igen, ez nem igaz, mert a fű, a drogok, a kemény drogok előtte ezt így mondják.
4: Ez hülyeség.
6: Ez így van. Pontosan. Elkezdted a kemény drogokkal, utána úgy is kipróbálod a többit.
7: Hát, hogyha úgy gondolod, akkor nem próbálsz ki többet.
6: Kipróbálod. De van benne egy gáz, akkor miért próbálod ki a füvet?
4: Pont erről van szó, hallod? Arról van szó, hogy indító drog, így hívják.
6: Kemény drogok.
4: Többitek, én ismerek olyan srácot.
5: aki 5 éve csak füvezik, érted?
8: Azért, mert neki így esik, jó, hogy neki, neki ennyi elég, aztán jó, neki ez az éves stílusává vált, érted?
9: Mi ezt próbáljuk, hogyha valaki szív, akkor inkább ezzel foglalkozzon. Na, az, arra jöttünk rá, hogy mi vezeti az embereket a kemény drog felé a fűtől. Úgy kíváncsiság az, hogy már megismert a
7: fűtőt. Vagy a pénztelenség, de az is. Mert a pénztelenségből menekül egy izébe. Menekül egy olyan rózsaszín világba. De várj, nem, az már sznobizmus. Aminek van pénze, az már nem ugyanaz. De akinek nincs pénze, az menekül egy olyan világba, amiben nem ő él, egy rózsaszín világban.
9: Na most az unalom, ezzel lehet...
7: Az, akinek meg van pénze, az meg azért menekül abban, mert az ő családában... Ő családjával nem az megy, hogy most jaj, a puci, én szeretlek, jaj, én szeretlek, lesz a szarják a szülők, és akkor megy, és akkor szívja, utána nyomja a tű, befele kész, nem,
5: addig nincsen gond, még a srác addig rá nem szokik, hogy én most csalok, lopok, hazudok.
9: Azt figyeltük meg, hogy az unalom viszi, a unalom és a megismerés viszi, hát az, hogyha már megismerte, az viszi.
5: Nem, a az egy kíváncsiságból kipróbáltam, nem volt ő, aztán kész életet.
9: Na hát akkor te jó, te ügyes vagy, de hogyha mondjuk nem tudtad volna, hogy mit lehetett, a másik a félreinformálás. A másik, ami viheti a kevényebb rogok fel, hogy azt mondják neki, hogy marihuana, öl, butit, nyomorba, de kipróbálja, nem hal meg, nem utol el, nem dől nyomorba. És akkor azt mondja, hogy hát erről hazudtak, biztos hazudtak a heroinról is, kipróbálja azt is, és kész a baj. Mi azt mondjuk, hogy az mindenkinek a saját döntése.
6: Hogy használhatja,
9: igen,
6: vagy nem.
9: Viszont, viszont a kemény is a saját döntése, de elmondjuk a véleményünket, hogy elmondjuk a veszélyeket, érted? Nekünk meghalt az egyik haverunk túladagolásban nemrég, és azt próbáljuk meg elérni, hogy ne halljanak meg az emberek, és ne csukják le őket hülyeségek miatt.
5: Van egy havarodnál valami anyag. Akkor nincs olyan Isten, hogy te végülis egy körben ne legyél benne, ennyi az egész.
10: Vigasi Mihály, a Kövi Szűz Mária Egyházközség plébánosa mondta a nyitás utáni napon a Magyar Nemzet tudósítójának.
11: Egyes egyházak, vallási közösségek, szellemi mozgalmak is kiváló terepnek tekintik a több százezer, köztük vélhetően számos, önmaga számára életeszményt kereső fiatalt vonzó rendezvényt. A hív megálló mellett a sziget bejáratánál található plébánián az első években hajnali 2 óráig nem lehetett aludni a hangos zene miatt. Mára azonban a zajszint csökkenése miatt jelentősen javult a helyzet. A környéken, különösen a Szentendre úti felüljáró alatti részen azonban eddig számos olyan tevékenység előfordult, amelyeknek erkölcsi megítélése vitatott lehet. Ugyanakkor tény, mondta a plébános, hogy a szigetről több alkalommal is feltűntek már fiatalok a vasárnapi szentmisén.

0: vagyok. Csak egy 20-asom van, mert a kártyát ott hagytam a sátorba. Most ugrottunk a Pistivel. Nagyon jó volt. Ez óriási, ezt ki kell próbálni. Jövőre dolgozzál, vagy csinálj valamit, és ugodj. Mi? Nem, semmi bajom nem volt. Jó ez a bungee jumping, nagyon. Hát figyelj, mi hetet fizettünk, és ugrottunk ketten. Ketten ugrottunk. Tandemnek hívják. Sőt, ma tudod, azt a három karikást is kipróbáljuk, az elkernyős kiképző, nem jut eszembe a neve. Meg azt a katapultot is kipróbáljuk. Túléltük. Nagyon jó volt. Na jó van, oké. Szia! Szia, Pircsi!
1: Halló, ne arra, hogy egy pár forint aprótok nincsen?
2: Nincs, nálam semmi pénz.
1: De miért nincs pénzed? És hogyha elkísérlek a sátorig, akkor tudsz adni?
2: Nem tudod.
1: És te egy pár forint aprót?
3: Köszönöm. Arra, hogy hadd kérdezem el, miért adtál?
4: Miért adtam? Hát nem is tudom.
1: Ez olyan szimpatikus volt.
4: Szimpatikus voltál, igen, szimpatikus volt már.
3: Ezzel a lila hajjal?
4: Igen, nagyon frappáns, jó.
1: Én meg öntöm ki a sört.
5: Egy 50-es.
1: Ne arra úgy adok, miért adtad a végi pénzt?
5: Hát, kérte, olyan szépen kérte.
3: Mit csináltok?
0: Iszunk.
1: Most jöttünk véradásról. Festettünk hajat, voltunk vért adni.
3: És vért kinek adhatok?
1: A Helypály gyermekkórháznak gyűjtenek most vért, és azoknak nagyon szívesen megkísérjük. És valószínűleg rá vannak szorulva.
3: Fizetnek érte?
1: Nem feltétlenül a sörér megy az ember véradásra. Lehet valami humanitás is szorul vele.
6: Rákosi, kezden forgalmaznak, vagy a négyesen?
7: Most forognak
6: az illatot. Okik. Hát az Ákos, meg a fülelő brigád most még az egyesen, vagy a négyesen vannak már.
7: Vettem el egy illatot.
6: Köszi. Jó, tehát mindegy, nem gondolom, hogy most talán, hogyha az ő házánál is hallatszik, akkor valószínűleg elég rossz a helyzet, mert hogy eddig az ő házánál legalább nem lehetett hallani.
7: Bázis vagyok.
8: Gyere be.
6: Ja.
9: Hangos éj címmel a következőképpen tudósított 1997. augusztus 18-án a mai nap.
10: Tarlós István óbudai polgármester vasárnap hajnali 3:30-kor arra ébredt, hogy iszonyatos hangerővel szól a Diáksziget felől a zene. Egy fékevesztett angol banda zavarta meg a decibelek sokaságával a kerület éjszakai nyugalmát. Mint ezt a polgármestertől megtudtuk, vagy 50 könyörgő telefont kapott a helybeli polgároktól, hogy csináljon már végre valamit, s még a plébániáról is hozzáfohászkodtak. Tarlós hatósági jogkörével élve intézkedett. Vasárnap délután a Diáksziget sietett, s leszereltette a csendháborító színpad óriás hangfalait. Az újabb csendháborítást megelőzendő pedig még este rajtaütésszerű ellenőrzést tett munkatársaival a rockkoncertek helyszínén.
6: Vagy hajlandó a tudomásról venni, hogy leveszi a hangot, vagy abba marad a koncert?
11: Jó, csak abból megint iszonyatos botrány lesz.
6: Te Latika, most hiába megy oda bárki, bármit csinálni, hát annak a technikának van egy saját embere. Az ott áll, a pócának az embere, azért van ott, hogy feleljen ezen a dologért.
12: Információ vagyok, a zsírszínpad előtti WC-ből ömlik a víz. Tudnátok tenni valamit?
11: Ezt el tudnánk tenni, már is teszünk.
12: Köszönjük!
13: 7-esi erőt Bakiát kerüljük.
14: Haver, Bora, hol lenne magadhoz térnél? Jó estét, jó estét. Ébresztő. Térjél magadhoz, légy szíves, tele van a 100 mindenféle dzsuvával, szeretném, hogy megpróbálnád mutatni.
15: Jó, és el kéne velünk sétálni valamerre, ahol figyelnek rád, miközben alszol. Jössz, akkor segítünk felállni. Kell még hánynod? Biztos? Jó van, gyere, segítünk, azért elvászolom, hogy tőleg odáig, ahol a dokik figyelnek rád.
14: Na, gyere!
15: Jó? Megfogunk, most megemelünk.
14: Hogy ne! Két lattekika, ez az.
3: Mi történt most, mondd el, légy szíves, közben?
15: Az úr kellemesen aludt, de környéke tele volt hányva, ezt egy aspirálgatni próbált. Hála Istennek a járő időbe érkezett, úgyhogy nem tudózta be. Most bevisszük a detoxba, aminek a fedőneve hotel,
2: és ott egy kicsit pihengetni fog, úgyhogy folyamatos felügyelet alatt van.
15: Amikor magához tér, akkor magához tér, megnézzük, hogy jól van-e, és utána pedig folytathatja az éjszakai körútját, ha gondolja. De addig szerintem reggel lesz tekintve, hogy eléggé viteti magát még az úr.
3: Közben megérkeztünk az egészségügyi bázisra.
8: Na jó, szerintem tegyük ezt, hogy beírva, akin be van, hogy jó, ugyos elfekedsz.
15: Na, aztán el lehet.
16: Hozunk neked mindjárt valamit inni, jó? Előtte esett tele van még szerintem mindenféle földi jó a szája.
8: Na itt a pohár víz, ilyen
16: egy
8: kicsit, jó? Nem kérsz?
16: Gyere fel.
8: Nem, maradj itt, feküdj le.
16: Gyere. Pohár vizet lerakjuk, mert ezt meg kéne innod, mert ennyi ki leszel száradva.
15: Gyere, cuccoljál ide le.
16: Csücs, fogunk. Lábadat ide kihúzhatod. Ne keresd be azért, mert itt lehet, hogy még lesznek vendégek.
8: Várj, Laci, még egy kis megtörv az arcot, rendben?
15: Ennyi, szarul vagyok.
8: Magyar. Szarul nézel ki.
17: Ja, elfordul az
8: oldaladra.
17: Oldaladra.
15: Úgy.
3: Itt vagytok két méterrel beljebb, a szemüvegek, a nyakláncok pedig ott vannak kint az út közelében.
18: Igen.
3: Nem vittek-e még el egyet sem?
18: Szerintem még nem, figyelünk azért erre a dologra.
19: Zoknit és tegnap egy szemüveget tettek egy szatyorba, de...
3: Kiszúrtad?
19: Én igen, mert én ezt figyelem.
3: És vannak sokan, akik próbálkoznak?
19: Vannak, főleg este, amikor már egy kicsit alkoholos állapotban megérkeznek a fiatalok, akkor itt szaggatják az okmikat, meg az állványról így megpróbálnak feltűnni, és mértől a fejükre akasztani egyet-egyet.
3: Olyan fiatal vagy, akár a koncerteken is lehetnél, nem?
19: Igen, de így nem hiszem, hogy kimegyek koncertekre, mert bezárunk kettőkor, és így átba dőlünk, majd holnap reggel újra kezdjük. Sajnos ezt a koncertet, meg ezt az egész szigetet nem így éljük meg.
3: Mit látsz te ebből? Hogy tetszik neked, amit innen látsz a pult mögül?
19: Amit innen látok, a semmis nem tetszik. Ez a rengeteg fiatal így iszonyatos állapotokban uralkodnak. Jönnek, mennek, és így szörnyen néznek ki, szörnyen viselkednek. Azért, mert hogy egy diák sziget alkalmával ennyi, hogy ennyire leígja magát az ember, meg így megboruljon azért. Szerintem nem. Nem így kellene eltelnie, hogy így kijövök egy koncertre, és akkor most hajrá. Kukából másznak elő reggelente, dőlnek, borulnak össze-vissza.
3: Hány éves vagy?
19: 25 éves vagyok.
3: És akkor itt lenne a helyed neked is közöttük?
19: Igen, itt lenne. Ilyenek és az ehhez hasonló emberkéket nem igazán szeretem.
8: Engem nem zavar.
3: Garas Dezsővel 8:30 találkoztunk véletlenül itt a szigeten.
8: Engem nem zavar. Majd ezt föltisztítják. Elég nagy itt, gondolom, a bevétel. Szépen föltisztítják. Rendbe hozzák. Ne parancsoljanak mindig, hogy tiszta légy, meg ne légy tiszta, meg ilyen légy, meg olyan légy, meg olyan. Hagyják őket a békébe már. Hát mit? Én nekem ez a véleményem erről, engem semmi, egyáltalán nem zavar. Én nemrég jöttem ki, és most kezdünk barangolni.
3: Mi a cél?
8: Semmi, kijönni, jól érezni magamat. Ennyi a cél, nincs semmi célom más.

0: amikor elfogyott a nap. Részlet a Népszabadság riportjából, amely a 8-án történt halálos baleset hátteréről számol be.
1: Az Algériából származó faragott fekete faasztalon sárga boríték hever a győri Pénzverem utca egyik lakásában. Berlinből az Adenauer Alapítvány NATO konferenciájáról érkezett a levél. A tanácskozás fiatal résztvevőinek csoportképe van a borítékban, akik Javier Solana főtitkár társaságában álltak a fényképezőgép elé. A jövő biztonságpolitikai szakértői között egy győri fiatalember, Író Gerge is. De ezt a küldeményt már nem kaphatta készhez. A Nemzetvédelmi Egyetem másodéves hallgatója abban a körhinta kabinban ült, amelyik a közelmúltban leszakadt a Diák-szigeten. Gergő agysérüléseket szenvedett. A napfogyatkozás idején kómában volt, majd hamarosan meghalt.

0: Dr. Szeles Gézával az első napon beszélgettünk. Azóta eltelt egy hét. Kicsit karikások a szemei.
1: Nem sokat tudtam aludni. Valahogy úgy jöttek össze a dolgok, hogy amikor az alvást terveztem, akkor mindig volt valami olyan, aminél jelen kellett lenni. Az ember, hogyha egy ilyen rendezvénynek a teljes elsősegély nyújtásáért, meg mentőellátásáért, meg prevencióért, meg kábítószer helyzetért, meg hát ennyi embernek az életeért felelős, akkor nem biztos, hogy nyugodtan le tudja hunyni a szemét. Úgyhogy, ha jól megszámolom, talán 8 órát sikerült aludnom az elmúlt egy hétbe. Hátra van ugye egy pár óra, de azt hiszem, hogy nekünk maradéktanul sikerült minden pillanatban a helyzet magaslatán állni. Történt egy-két olyan esemény a szigeten, ami számomra szigetidegen. Gondolok itt például erre a szurkálásra, aminek semmi köze nem volt a szigethez. Egészen biztosan állítható, hogy ez valamiféle előzőleg vélt vagy valós sérelemnek a következménye volt. Általánosságban úgy gondolom, hogy továbbra is a sziget az ebből a szempontból sziget a világban. Hihetetlenül odafigyelnek egymásra a gyerekek. Nem hinném, hogy bárkit, ha itt sérülésért, akkor néhány percen belül ne szereztünk volna tudomást róla. Ki kell emelnem azt a fajta együttműködést, amit a biztonsági szolgálattal most már évek óta sikerült kialakítani. Ugye volt ez a baleset a Körhintánál, ahol a biztonsági szolgálat olyan hihetetlen rutinnal és precizitással dolgozott, illetve segítette a munkánkat, amiről tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. Ha nem sikerül az Inka Security-nak a tömeget hátranyomni, akkor két olyan súlyos sérült, akit az első pillanatban nem is lehetett látni, de lényegesen később kaphatott volna ellátást. Mire mi kiértünk, addigra olyan szinten sikerült a tömeget eltávolítani, hogy nekünk már egy nyugodt teref volt ahhoz, hogy dolgozhassunk.
0: Hány fiatalt hoztak ide a kihozanítóba az egy hét alatt?
1: Erről nagyon szívesen beszélek, egész pontosan 32-t, amiről azért beszélek nagyon szívesen, mert az évek alatt ez azért mindig 100 fölött volt. El kell mondanom, hogy most az egy negyede volt. Kettő olyan eset volt, amikor kábítószer miatt be kellett orvosilag avatkoznunk, de ez sem kábítószer túladagolás volt, hanem a kábítószernek egyfajta speciális utóhatása, ami egy ilyen félelemérzettel jelentkező állapot, és nem igényelt már toxikológiai ellátást egyik sem. Hihetetlenül elégedett vagyok ebből a szempontból a fiatalokkal. Egy ilyen helyen, ahol ilyen lazán lehet élni, ahol tulajdonképpen egy hét bulizás van, ennyi ember kerül olyan állapotba, amikor a mi segítségünket igényli, hogy mondjuk szakfelügyelet mellett józanodjon ki, ez tényleg elenyésző, és valahol nagyon, nagyon pozitív.
0: Én egy héttel ezelőtt azt mondta, hogy sok megvonási tünettel szeretne találkozni, mert az azt jelenti, hogy nincs jelen a szigeten a kábítószer.
1: Igen, hát 9 elvonási tünettel jelentkező betegünk volt, de beszéltem olyan kábítószeressel, aki azt mondta, hogy én azért jöttem ide, hogy abba hagyjam a kábítószert. És ez egy nagyon érdekes tendencia, mert vélhetően arról van szó, hogy megpróbálja a többi egyébként egészséges szellemiségű fiatalnak és a rendezvénynek ezt a speciális hangulatát felhasználni ahhoz, hogy visszataláljon.
0: Le lehet-e szokni egy hét alatt itt?
1: Nekünk volt olyan esetünk, aki itt a szigeten került be a mi közösségünkbe, és aztán közel 3 évet töltött el a Humanitás Ifjúságvédelmi Egyesületbe, és addig a 3 évig abstinens volt.
0: Többet lehet keresni egy orvosnak ez alatt az egy hét alatt itt a szigeten, mint a kórházban, ahol eredetileg dolgozik?
1: Hát, ha én annyit keresnék, mint amennyit itt, akkor nagyon nagy baj lenne, mert hogy én itt karitatívan dolgozom. Én nem vagyok sem a Sziget Kft. Alkalmazásában, sem semmiféle szervezet alkalmazásában. Azoknak a önkéntes segítőknek, akik itt velem kint dolgoznak 380-an, tartozom annyival, hogy én sem kérek ezért semmit. Igazából ez egy abszolút karitatív dolog.
0: Mondja, doktor úr, mi az, ami akkor mégis 7. éve kihozza ide?
1: Amíg van 70 olyan 16-18 éves gyerek, aki kijön ide első segélynyújtónak, és elhiszi nekem, hogy ez fontos, és dolgozik egy hetet ingyen, készül rá egész évbe, tanfolyamra jár, vizsgázik, tanul. Amíg van mondjuk 20 olyan egészségügyi középkáder, aki kiveszi a szabadságát, mert az évek során ugye elfogadták annak idején, még mondjuk 5 évvel ezelőtt, hogy a Vöröskereszt segített nekünk abban, hogy legalább a szakszemélyzet mondjuk kikérővel jött dolgozni. Manapság már a munkahelyeken ezt nem fogadják el, tehát kiveszi a szabadságát, és gyakorlatilag a saját költségén kijön ide, amíg van néhány ilyen orvos kollégám, addig én úgy gondolom, hogy ezt érdemes csinálni, és van értelme annak, hogy itt vagyunk, és hát nem tudom, én úgy gondolom, hogy azért ez egy feltöltődés az embernek. Talán lehet, hogy ettől nem is érzem magam annyi idősnek, amennyi vagyok.
0: Akkor jövőre veled ugyanitt, ha bár nem tegeződünk?
1: Nyugodtan tegeződhetünk, mert azért ez a sziget feelinghez hozzátartozik, és úgy gondolom, hogy hát ha a villamos el nem üt, akkor jövőre veled ugyanitt.

Hangzott Sziget. Összeállítás a fesztiválon készült riportokból és hangképekből, valamint a fesztivál idején született cikkekből. Közreműködött Szeles Géza, Müller Péter, Szijjámi és Garas Dezső, szerkesztő riporter Németh B. László. A felvétel 1999-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, december 5-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz.
1: Hat óra. Jó reggelt kívánok! A Kossuth Rádióban most híreket hallanak. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Tovább apad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, reggelre készen kell állnia a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint ezzel 20 cm-es vízszint emelkedést lehet elérni. Közben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Tartja magát Paks 2 építésének ütemtervéhez a Rosatom. Az orosz állami atomenergia vállalat vezérigazgatója emlékeztetett, az 5. blokk alaplemezének betonöntése már 80%-ban kész, a 6. blokknál az alapgödör kialakításán dolgoznak. Jelezte azt is, hogy készek a párbeszédre az új magyar kormánnyal, de egyelőre nem érkezett hozzájuk megkeresés. Megkezdték Romániában a Cernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A két reaktor leállítása nem jelent veszélyt sem a lakosságra, sem a környezetre. Románia egyetlen atomerőművének első blokját július végén állították le. Az erőmű az ország villamos energia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Több nyugat-balkáni országban is erdő és bozót tüzek pusztítanak. Szerbiában több mint 30 helyszínen ég a növényzet, de Montenegróban és Bosznia-Hercegovinában is rossz a helyzet. A tartós nyári meleg, a kiszáradt növényzet és az erős szél kedvez a lángok gyors terjedésének. Itthon rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az aszály miatt. Az agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint támogatást jelent 150 ezer károsultnak. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit. Erről kezdődött egyeztetés a szakmai szervezetekkel, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint kulcsfontosságú a meglévő lehetőségeket úgy összekapcsolni, hogy aki segítséget kér vagy jelez, az bízhat abban, hogy jelzése nem tűnik el a rendszerben. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet önkéntesei vasárnapig az Interspar áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-éig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt. Szombattól jövő hét péntek délig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, valamint a Budai és Pesti alsó rakpartokon. Az időjárásról. Marad a napos, száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen. Helyenként megélénkül, északkeleten időnként megerősödik a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. Nagy tavaink vize 25-26 fokos. A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. Az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Névjegy.
2: Névjegy.

0: Portré Müller Péter Szijjámiról, az augusztus 19-én nyíló Diák-sziget szellemi atyáról. A riporter Hegyi Imre.
1: Péter, azt kell elsőnek megkérdeznem, hogy mi ez a melléknév a keresztleveletben szereplő név mellett, hogy Szijjámi? Miért lettél te már szinte Müller Péter nélkül a Szijjámi?
2: Hát én Müller Péter nélkül soha nem lettem volna a Szijjámi. Müller Péter az én nagyon édesapám, aki örökbe fogadott. Na most egyszer csak ott álltunk, mind a ketten Péterek lettünk, és időnként valami hasonlót csinálunk. És ebből borzasztó sok kavarodás van, a legkellemetlenebb az adóhivatal, a legjobb az, amikor hozzám jönnek az öregnek a szerelmes levelei, de ezeket mind valahogy ki kell védeni. Aztán ez akkor kulminált, amikor együtt dolgoztunk a Mária Evangéliumát, tehát ketten voltunk az írói, és ugye a Tolcsvai Laci a zeneszerzője, és akkor el kellett dönteni, és mi ifjabb vagy, ez nem tetszett, és engem már akkor nagyon sokan Szijjáminak hívtak a zenekar miatt, és ez egy ilyen melléknevem volt, és emellett maradtunk, és úgy látszik, hogy bevált.
1: Péter, ha már itt szó került arról, hogy örökbefogadás, meg az, hogy az édesapád tulajdonképpen nevelőapád, akkor tartozunk annyival, hogy visszapergetjük egy kicsit az életedet, és elmondod, hogy is volt ez akkor.
2: Akkor mikor?
1: Hát amikor tulajdonképpen eszméltél, és rájöttél arra, hogy az édesapád nem édesapád.
2: Hát én eszmélni akkor kezdtem, amikor a Müller Péter apám belépett az életembe, mert ő sokat segített ebbe. Előtte én egy eléggé ilyen szétosztott srác voltam, nem széthulló, utólag úgy láttam, hogy egy harmadfokú rágya jogi lehettem egy a magyar neuraszténiához képest, de akkor én úgy éreztem, hogy nem tartozom sehova, nem találok senkit.
1: De az akkor ez hitvallást jelentett.
2: A nem tartozni sehova, akkor pici voltam még először, igazából 12-13 éves voltam, amikor engem örökbe fogadtak, és előtte egy olyan fej voltam, aki mondjuk azt gondolta magáról, hogy ő így írni fog, mert verseket írtam elég régóta, és azóta sem nagyon bírtam abba hagyni, és egyrészt ebben voltam elfoglalva, tehát volt egy ilyen emelkedett szférája az életemnek, amihez ragaszkodtam, és ugyanakkor egy irdatlan földhöz ragadt földön éltem. Tehát ugye a Ferenc tér környéke, akkor utána egy ilyen hetes iskola kis hiányjavító intézet, és onnan kerültem valahogy vissza az életbe akkor, amikor az öreg Müller belépett az életünkbe.
1: Ennek mi a története? Miért csípett ő fel magának?
2: Hát nem engem, hanem az anyukámat, aki lehetett valami vonzó, az beszélik város szerte, hogy gyönyörű asszony volt, és szerintem még ma is az. Tehát ők megszerették egymást, és én jártam a mamámmal, már mondjuk együtt jártam ebben a dologgal.
1: Egy cugehőr voltál.
2: Igen, egy tartozék voltam ebben a házasságban, és ez végül is nagyon jó volt, és azt kérdezett, hogy eszmélés, hát nekem nagyon-nagyon fontos volt az életemben az, hogy egy csomó dolgot, amit szerintem minden gyerek, akit próbálnak intaktul hagyni, tehát nem próbálják rá kényszeríteni, hogy mit akarjon magától, mert valaki azt akarja tőle, hanem akit figyelnek. Tehát egy rendes nevelés az ugye annyit jelent, hogy figyeled, hogy nő a növény. Most ez nálunk megvolt, de azért volt egy elég tradíciótisztelő nagymamám, egy eléggé ilyett anyám, aki ugye egyedül nevelt, és akkor egyszer csak az történt, hogy jött egy ember a családba, és akkor ő azt mondta, hogy ő embert csinál belőlem, soha semmilyen erőszakos gesztus nem tett, hanem állandóan feladatokkal látott-e, kérdéseket tett föl, tehát éreztette velem, hogy figyel rám. Ez különösen tiszteletre méltó egy olyan embertől, aki amúgy a külvilág felé nagyon szétszórt, és nagyon csak a belső életére tud figyelni. Néha pedig egészen ragyogóan bizonyítja azt, hogy vészhelyzetből, tehát például egy gyerek pottyan az életébe, vagy most a mamámnak volt egy balesete, és nem volt más, aki figyeljen rá, mert ő neki kellett vele lenni. Milyen hihetetlenül figyelmes tud lenni egy másik ember felé. Ez nekem egy jó meglepetés, és egy fontos dolog volt. Odaadta az összes olyan könyvet, amiből a mai napig táplálkozom. Szóval mi most ilyen konjunktúra olvasmány és a liberális pluralizmus származóan hozzáférhető dolog lett, de akkor még hozzáférhetetlen volt, és titok volt, és maga az ezotéria, azt én nagyon szerencsésen 12 éves korom körül megkaptam tőle.
1: Elmondtad édesapádról, így röptiben, távirati stílusban a véleményedet, és ha gondolom magadról kérdezném a véleményedet, nagyon sokban hasonlítana. Tehát az, hogy a külvilág felé szétszórt, egy befelé önmagát figyelő és elemező valaki voltál, és szavaidból azt veszem, hogy édesapád is ilyen volt.
2: Hát, hogy gyerekkorában milyen volt a romás híreim, hogy nagyon koncentrált ember volt, készült erre az írói dologra, az hasonló, hogy tőlem, hogyha megkérdezték 3 éves koromban, hogy mi akarok lenni, akkor már azt mondtam, hogy költő, festő, bádogos, ez egy ilyen alternatíva volt.
1: És ehhez képest mi lettél?
2: Ehhez képest én nem lettem semmi, én maradtam az, ami voltam, és ez...
1: Tehát költő, bádogos?
2: Költő festőben. Szóval hála Istennek, vagy sajnos, ez nem pozitívum és nem negatívum, ez egy tény, amikor már ennyire középkorú az ember, mint én, akkor észre lehet vennie, hogy pláne ha túl van egy halom olyan útszakaszon, amik általában egy embert el szoktak vezetni valami kiteljesedéshez, hogy belőle nem lesz semmi. Én nem lettem semmi.
1: Mik ezek az útszakaszok, amire Somásan azt mondtad, hogy egy halom?
2: Hát én, hogyha jól emlékszem, akkor az első rádió interjút, azt olyan 21 éves korom körül készítette velem talán a Radnóti László, életművészekről szóló műsorba készült. Én úgy kerülhettem bele, hogy elképesztően sok mindent csináltam egyszerre. Ez azt jelenti, hogy jártam nagy nehézség után fölvettek nappali szakon a bölcsészkarra, tehát tanárszakos voltam, közben szerkesztőként dolgoztam a tévében, és napi 5 órát artista iskolában jártam bohóc szakra. Na most nem lett belőlem bohóc, nem lett belőlem tanár, és egyre ritkábban mondhatni elvétve dolgozom a magyar televíziónak, pedig közben elvégeztem egy televízió és filmrendező szakos főiskolát is, és az utolsó évnek az első osztályfőnök, jó lenne, Szinetár Miklós avval jött be, hogy most elárulja azt titkot, hogy voltak éppen itt nem csak annyiról van szó, hogy belőlünk filmrendezőt csinálnak, hanem valami olyasmit tervez, hogy majd ez az osztály lesz a televíziónak az eljövendő funkcionárius gárdája.
1: Hát ez nem lett.
2: Nem lett, tehát az osztályból végül is komoly funkcionárius senki nem lett. Én ekkor jelentkeztem, és fölálltam, és azt mondtam, hogy elnézést kérek, de én ezt nagyon nem szeretném, tehát én filmet szeretnék csinálni, és a Szinetár tanárulnak becsületére legyen mondva, hogy nem forszírozta ezt a dolgot, hanem segített elejeszkednem a filmgyárba, ahol mondjuk filmgyár már nincsen, de a mai napig én nekem még ott van valami maradék állásom, mint filmrendezőnek.
1: Jól emlékszem, hogy azokban az években, évtizedben, amit itt most visszaidézünk, tehát amikor te a rádióban is először szólaltál meg, akkor azért övezett téged egy olyan igaz vagy hamis glória, hogy ez aztán eretnek a javából, és mafuba veszi az összes előírást, egy kicsit a saját útját járja, nem nagyon lehet megijeszteni azzal, hogy mi a társadalmi viselkedés kötelező normája. Szóval egy szuverén valaki voltál, aki talán ezért szerzett magának egy tisztelőkből, rajongókból álló holdudvart is. Tehát nem nagyon lehetett téged begyömöszölni az akkori kitaposott vágányokba.
2: Ez nem volt nem egy megfogalmazott igyekezet. Ez következik a természetemben, következik azokból az emberekből, akikkel találkoztam szerencsére, és egyszerűen lenyűgözőek voltak a számomra, és igenis mintát jelentettek.
1: Most. Neveket?
2: Hát, Halász Péter, Molnár Gergely, Najmányi László, egy 1000 külföldi mester, és ezek között vannak maiak, az Andy Warholtól kezdve tegnap előttiekig, mint a Lao Tse. Szóval ami vonzott, az mindig egy ilyen személyes szuverenitásnak a birtoklás és az ahhoz való ragaszkodás volt. Tehát magyarul nincs nagyobb parancs, mint szabadnak lenni, és ugyanekkor a parancs az, hogy és nagyon furcsán fog hangzani a számból, hogy biztonságban lenni. A biztonság alatt persze nem valami rendőr biztosította biztonságot érzek, hanem a belső egyensúlyból fakadó biztonságot.
1: Mennyire lehetett neked belső egyensúlyod, hogyha az egyik napon azt gondoltad magadban, hogy ez a magyarországi légkör, ez a aura nem a te világod, és fogtad magad és áttetted működésed színhelyét Hollandiából?
2: Nem gondoltam semmi ilyesmit, meg amikor elmentem, akkor ne felejtsd el, hogy már nagyjából 35 éves voltam. Tehát túl voltam itt minden olyan dolgon, ami egyáltalán megpróbálható, vagy megpróbálandó volt, hogy más furcsát nem mondjak a felsoroltakon kívül, elvégeztem a mestertanárul osztályában a rádiószerkesztő riporter iskolát is, meg dolgoztam könyvkiadónál, dolgoztam újságíróként, tehát mindent, ami mondjuk egy bölcsészdiplomával ilyen kívánatos pályának tűnt, azt kipróbáltam, és...
1: Egyik se volt az igazi.
2: Nekem mindegyik az igaz volt, és mindegyikben még bele-bele kapok, amikor olyan téma kínálkozik. Az nem volt az igazi, hogy én definiáljam magam, hogy én úgy maradjak, ahogy mondani szoktak, egy kongruens, összetartozó személyiség, hogy közben én egy szóval el tudjam mondani magamról, hogy én filmrendező vagyok, én rádióriporter vagyok, én Egy dolgot tudok mondani, ami most már hosszú ideje tart. Azt szoktam mondani, hogy kérdezik, hogy micsoda vagyok, hogy ilyen éneklő költő vagyok, de az se full time. Tehát amikor ezt tehetem, amikor nem szakít el ez a tevékenység attól, aminek igazán lennie kell az embernek, akkor elég sokat csinálom ezt a dolgot. Van ez a zenekar, van ez a Sziámi Zenés Színház, és sokat utazunk, meg sokat dolgozunk velük.
3: Szerintem igazából sanzon énekes vagyok. Tehát hiába van körülöttem rockzene, az a dolog, amit én csinálok, sanzon. Tehát énekelt dal. Ilyen alapon nekem vannak rokonaim így a világon, a Stingtől a Gilbert Bécoig.
4: Szóval, hogy... Magyarul felvirtezted magad, hogy ne öregedj ki a műfajból.
3: Én nagyon szívesen kiöregednék bármiből, tehát abban a pillanatban, amikor nem ez jut az eszembe, mint tevékenység, akkor abba fogom hagyni. Szóval, szerintem ez ugyanolyan, mint a szex, hogy mit te, mikor kell abba hagyni szerinted. Tehát, nyilván, amikor abban marad.
4: Milyen az a társadalom, amelyik mondjuk a szijámis életfilozófia szerint épülne fel? Korábban már céloztál arra, hogy valaki az említett ideáljait közül eléggé előre haladt a buddhista tudományokban, és oda tetted ezt a kis szócskát, hogy ő is, ezek szerint te is, és akkor bennem fölötlik az, hogy aki ilyen mesdjén indul el a vallási élet gyakorlásának, az hogy verekszi közel magát a Mária Evangéliuma című abszolút magyar és abszolút katolikus és liturgikus témavilágához, szóval hogy jelenik ez meg benned, mint megoldandó probléma, egyáltalán probléma-e?
3: Nem jelent ez nekem semmilyen belső konfliktus, tehát hagyd mondjam el, hogy én semmilyen tételes valláshoz lelkileg soha nem kerültem közel, mert egyszerűen idegenek tőlem a tételes vallások. A hit is idegen tőlem, én nem szeretek hinni, én szeretem tudni azt a néhány dolgot, amit lehet tudni. Másik kérdésed is, hogy milyen lenne az a szijámi társadalom, vagy az a társadalom, amit én szeretnék. De előbb még azért hagyd térjek vissza, hogy buddhizmus meg Mária. Én soha nem voltam buddhista. Nekem időnként a kezembe került a buddhizmus valamilyen szimpatikus forrás, és onnan tudtam valamit meríteni, és örültem, hogy ilyen is van a világon, mert szép. Időnként a kezembe került valami, de nem vagyok nagy bibliaismerő, csak mondjuk elolvastam egy párszor, és egy-két dolog tetszik, és szeretem. Kezembe került az, amit szentírásnak hívnak. A Mária evangéliuma pedig hát egyáltalán nem a klasszikus liturgia szerint épült darab, és nem aktuális katolikus. Az én számomra legalábbis nem. Az én számomra a Mária evangéliuma az egy anyatörténet, és

0: Valójárás megállapítás, hogy a stílus maga az ember. Tehát a stílustalanság, amit uralkodik, a maga az embertelenség, és azok maguk azok az emberek, akikkel borzasztó rossz emiatt együtt élni. Tehát azt gondolom, hogy a felszínen, látszatra, itt egy ilyen küszködés történik a demokráciáért. Igazából nem ez van. Igazából az van, hogy azok a lelkek, akik a számomra elfogadhatóak, azok a mai napig egy veszélyeztetett, rossz kisebbségi státuszból kénytelenek védekezni, ami a számomra abszurd. Tehát nem történt semmilyen olyan rendszerváltás, ami az ellenmilyen jó embereket, igenis vannak ilyenek, tehát toleránsak, kicsit a leggyakorlatilisabb dolgoknál emelkedettebb, vagy jóra valóbb életet élő, egy kicsit önzetlenebb emberek. Szóval ezek a jó emberek, ezek itt nem tudnak élni. Ezeket most se hagyják élni, nem hagyják élni. Megpróbálják valahogy a lelket, mivel közeli rokonságban van a testtel, megpróbálják a lelket ezeknek az alantas csatározásoknak a terepévé tenni. Ebben élnek most az emberek. Kénytelenek ebben élni. Amikor valami jót látott megcsinálni, az általában defenzíva. Ahol egy kicsi offenzívát kezdene ez a dolog, persze nekem ugye a kultúra a fontos, vagy az egyik legfontosabb faktor, akkor kénytelen vagyok azt látni, hogy ha elindul egy pici kulturális offenzíva, abban a pillanatban, hogyha az igazán fésületlen, igazán eredeti, és igazán kordában tarthatatlan, akkor ugyanazok a dolgokkal fogja szemben találni magát, mint nem tudom hány évvel ezelőtt.
1: Látszólag most kiteljesedsz ebben a színházban és a kis zenekarodban, de téged idézlek, amikor azt mondom, hogy ez tulajdonképpen önbecsapás, pótcselekvés.
0: Nem, én nem ezt mondtam. Ez nem önbecsapás és nem pótcselekvés, ez egy tevékenység. Ez olyan, mint azt mondtad, hogy az, hogy az ember eszik, székkel szeretkezik, az önbecsapás és pótcsere. Nem, ez egy tevékenység, vagy egy formája a létezésnek.
1: És mi az oka annak, hogy pont ebben a kettőben érzed magad a legjobban meghatározhatónak, és hogy ebben érzed magad legjobban?
0: Azért, mert az, ami a számomra a saját életemnek a megfogható lényege, az egy hasonlattal tudom elmondani, mert ami közel van voltak éppen ahhoz is, amire hasonlít. Van a köznapi nyelvhasználat. A köznapi nyelvhasználatnak ugye az a funkciója, hogy minél gyorsabban és minél pontosabban megnevezze, meg leírja a dolgokat. Ennek aztán vannak olyan rétegei, amik ezt megcsúfolják. Tehát, hogyha megnézed, hogy ma hogy használják a közéletben, vagy a kultúrában, vagy a művészetben a nyelvet, az nagyon sokszor nem más, mint a köznapi nyelvhasználatnak a kifordítása, vagy a megcsúfolása. És van egy másik dolog, amit úgy lehet hívni, hogy a poétikus nyelvhasználat, az pedig ugye arra irányul, hogy egy-egy kimondott szónak, vagy egy-egy elkapott kifejezésnek minél szélesebb asszociációs mezőt adjon. Tehát ha te ezt meghallod, akkor minél több, minél izgatóbb, és minél komolyabb összefüggés jusson róla az eszedbe, minél több dolgot előhozzon benne. De ez olyan, mint az archaikus analógiás nyelvekben egy-egy szónak 100 jelentése volt. Most megpróbálták úgy leszűkíteni a nyelvekben a szavak jelentését, hogy tévedés kizárva, biztos a piros gomb legyen megnyomva, amikor azt az űrhajót, vagy azt az atombombát kilövik. Na most az én életem az nem azért, mert szeretném, hanem azért, mert nem tudom máshogy élni, az mindig egy picit idézőjelesebb, asszociatívabb, és mondjuk úgy, hogy emelkedettebb volt annál, mint amit a köznapi élet körülöttem diktált.
1: Olyan szívesen fejtegetnélek, meg próbálnálak megérteni, de muszáj megkérdezzem, hogy jött össze ez a bizonyos Sziámi Színház, és hogy jött össze a zenekar, ami tulajdonképpen meghatározó élmény az életedben, és kifejezési nyelv.
0: Éppen a filmrendező szakot fejeztem be, és dolgoztam az első nagy játékfilmemen, ami itt aztán, ugye, ahogy ezt most illik elmesélni, dobozba került, aztán legnagyobb döbbenetemre, miután azt hazudták róla, hogy elveszett, előkerült valamikor tavaly karácsonykor a TV díszműsorában. Tehát ezen melóztam, amikor megkeresett egy barátom, aki...
1: Mondd a címét, hagyj azonosítsuk.
0: Szegénynek még a címe sem maradt meg. Van-e élet a Földön címen kezdtem el csinálni, és utána a Megváltási kísérletek címen mutatták be megcsonkított verzióját. Valami hasonló sorsa lett a második filmnek is, amit csináltam, az Ex-Codex című film, amit hát úgy mondják amatőr szereplőkkel, és többek között Rubik Ernővel, aki egy buddhista szerzetest alakított benne, készítettünk. Na most filmeken dolgoztam, és írtam időnként szövegeket, és egy elég intenzíven figyeltem arra, hogy mi történik itthon az underground zenei életben. amikor megkeresett egy srác, hogy készül egy zenekar, ami nagyon ígéretes, és szöveghiányba szenvednek, és hamarosan koncertet kell

0: adniuk. Összetalálkoztunk, megkértek, hogy írjak nekik szövegeket. Ez lett az URH zenekar, ahol végül is aztán meghívtak, hogy énekeljek. És
1: magad se tudtad, hogy milyen jól énekelsz?
0: Én magam tudtam, hogy nagyon rosszul éneklek, és a mai napig nem gondolom azt, hogy én egy igazi énekes vagyok. Azt gondolom, hogy annak, amit én írok, ez ebben a pillanatban az egyetlen adekvát és jó kifejezési formája, vagy megjelenési formája. Mondjuk azóta megjelentek egy vastagabb, meg egy vékonyabb kis dalszövegkönyv azokból a dolgokból, amiket írtam, de azok, hogyha nem lettek volna ezek a koncertprogramok, önmagukban versként nem biztos, hogy megállnának, vagy ez a válogatás nem biztos, hogy megállna. És onnantól kezdve nekem ez a rockzene, vagy micsoda, ez folyamatos az életemben. Tehát nem az van, hogy ebben most hirtelen belecsöppentem, inkább az van, hogy volt már egy olyan pont, ez körülbelül 2 évvel ezelőtt volt, amikor azt gondoltam, hogy azt, ahova ez eljutott, tehát egyszer csak ott találtam magam egy, ugyan a minőségét tekintve meg a számomra igencsak elfogadható, tehát jó zene, jó szöveg, és azt gondolom, hogy ez ilyen valahogyan progresszív művészetbe tartozó dolog közepén, de a jelenség, amiben belesodrottunk, az már inkább egy ilyen popzenei jelenség volt, és az nekem nem igazán fekszik, tehát nem az, hogy az ember válogassa meg a közönséget, csak egyszerűen jobban szerettem a klubnyi közönséget, mint a sportcsarnoknyit. És ezen kívül kezdett rossz lenni a hangulat, olyan vége volt igazából egy programnak. És akkor egy évig nem is volt semmi, és én közben leköltöztem egy pici faluba, Zalába.
1: Ez bizonyos körökben ma szinte hitvallás. Magunk mögött hagyni a bűnös várost az olmozott levegőjével, az elcsúszott kifejezési nyelvével, ahol a dolgok nem azt jelentik, amit jelentenek, a megbicsaklott barátságokkal, és elmenni tiszta levegőről szó minden értelmében.
0: Ez gyönyörű, de hát nálam sajnos ez nem így volt, szóval én egyszerűen csak egy ilyen antigravitációs kalandor vagyok, tehát azt gondolom...
1: Hú, de szép, antigravitációs kalandor.
0: Hát érted, hogy mire gondolok, hogy mindig aminek az evidens vonzása van, azt megpróbálom kikerülni, szóval ez a ne hagyd magad nagyon identifikálni, mert úgy maradsz, ez a ne hülyeskedj, mert úgy maradsz.
1: Szóval magyarul, hogyha itt maradsz, akkor elkap a gépszíj, nem tudsz belőle kitörni, és magad mentése ürügyén mentél el vidékre.
0: Nem gondoltam én semmire. Az tény, hogy amikor hazajöttem Hollandiából, az körülbelül olyan 2,5 éve volt, mert annyi idős most a gyerek, és hát akkor született. Szóval akkor nagyon sok ajánlatot kaptam. Ez következik abból, hogy itt közben lezajlott, vagy éppen történőben volt egy rendszerváltás, és hát azért sokan engem úgy ismertek, mint annak az előző rendszernek a potenciális ellenségét, hogy nem te ellenzékét, ebből semmi nem igaz egyébként, én világéletemben utáltam a politikát, és úgy éltem, mintha nem is lenne a világon.
1: De ez már maga politizálás volt.
0: Igen, ez akkor nyilván politizálásnak számított, nem fogadtam el semmilyen megbízást akkor, mert úgy éreztem, hogy nekem ebben nem kell belecsöppennem, tehát nem akartam átesni a ló túlsó oldalára, és az, hogy elmentem, az egy borzasztó egyszerű dolog, az egyszerűen úgy történt, hogy azt gondoltuk, hogy nézzünk egy pici házat, arrafelé még olcsón lehet házakat kapni, és akkor legyen egy hely, ahol majd néha el lehet menni, mert gyerekek.
1: Az lett a családi tűzhely.
0: Hát elkezdett provokálni a feleségem, azt mondta, hogy de jó lenne falun lakni, de ezt veled biztos nem lehet megcsinálni, és akkor mondtam, hogy velem biztos, hogy meg lehet csinálni. Ezt azért mentem mondani, mert én ugye egy tipikus városi srác vagyok, de elképesztő helyeken laktam már, és éreztem jól magam, Bányászfalutól Tanyán át Normandia, vagy hajón laktam, egyik jobb volt, mint a másik, soha nem volt az, hogy nem éreztem otthon magam, gondoltam, hogy hát, ha egy falut is ki fogok bírni.
1: Még a Hollandiáról valamit, illetőleg arról, hogy onnan hazajöttél. Nem volt egy kicsit érzékeny az a közeg, amiben te a messziről jött ember itthon rögtön megfogalmaztad az impresszióidat, kimerem mondani, egy pár dologban kiosztottad az itthon maradottakat. Szóval nem működött az a reflex a téged körülvevő emberekben, hogy na, ez elment, mi végigcsináltuk az egészet, és most ő hazajön, és képletbe foglalja a mi életünket, meg a kudarcainkat.
0: Nem hiányoztam semmilyen fontos mozzanatból. Tehát az, hogy nekem kint volt munkám, az egy ilyen utazgató státusz volt. Én nagyon sok helyet egyszer nem kaptam útlevelet, tehát mondjuk az, hogy aztán mehettem, azt persze, hogy kihasználtam, mert szerintem őrült az, aki nem nézi meg a világot, azt pedig a sorsomnak tekintettem, hogy egy darabig nem lehet utazni. Utána pedig, mondom, én nem már tudtam pontosan, hogy mi van, hazajöttem néha, még koncertek is voltak közben, tehát ez alatt az 5 év alatt ment a balhé, ahogy mondani szokták. Az, hogy ki mit fogalmaz meg, hát én nekem ez a világ, ami körülöttünk van, ez igazából nincsen.
1: Praktikus lény vagy.
0: Igen, praktikus lény vagyok. Szóval, hogy mondjam, a test nem más, mint egy különösen érzékeny lélek. Tehát ilyen módon az ember kénytelen testben létezni, és ez egy borzasztóan érzékeny pontja a létezésnek, hogy test van.
1: Két dologban kellene tovább kutassalak. Az egyik az, hogy költőnek indultál, költőnek is vallod igazán magad, aki most jelenleg egy mikrofonnal a kezében adja elő a költeményeit, és mert nincs jobb, azt mondod, ez a leghitelesebb előadása mindennek, amit te belül érzel. Mondd, az a 4 év, amíg távol voltál, nem hiányzott a költői vénádból? Lehet itthoni dolgokat ma olyan érzékenyen megfogalmazni, mint azok, akik ezt végigcsinálták?
0: Én nem ezt fogalmazom meg. Hát, itt érdekes, hát mondtam, hogy a politika az tényleg olyan, mint hogyha nem lenne. Szóval azon a szellemvidéken, ahol én lakom, ott egy flashnyi, egy villanásnyi kis információ arról, hogy mi van a világban, az nagyon pontos támpontokat adhat, és tájékoztatást adhat. Az már ahhoz a kis valóságfűszerkeverékhöz az elég. Én soha nem csináltam politikai költészetet, meg programköltészetet, végtelen undorodom ettől az egésztől, csak eléggé gyakorlatilag élem a gyakorlati életemet. Tehát ez egy faktora ennek, talán ettől volt kézzelfogható az embereknek, de nem azért szerette, aki szerette azt, amit én írtam, mert állati szellemesen és töményen leírta a pillanatnyi hazai közállapotokat, hanem azért, mert a közérzetről tudósított, és ez a közérzet ez vágyaiban meg félelmeiben furcsa módon gyakran egybeesett avval, amit én az amúgy elég zárkozott életemben átéltem.
1: Igaz-e, amikor sokan azt mondják, hogy a társadalmi viszonyok elleni személyes tiltakozás, egyetértés, de egyáltalán a lereagálása a környezetnek a mi életünkben, tehát a tiédben is egyszerűen nem adott más lehetőséget, mint ezek az underground zenekarok, a legkülönbözőbb rock formáció korábban másnak hívták, most később popnak mondják. Igaz lenne az, hogy világszerte tulajdonképpen ez lett a közege az életről vallott téziseknek, az ember eszmélésétől a 30-35 éves korig terjedő időszakában?
0: Borzasztóan összetett dologról van szó. Az egyik az, hogy a 70-es évek közepet táján nagyon tendenciózussá vált az, hogy komoly, tehát a fajsúlyukat meg a felkészültségüket tekintve szokatlanul komoly meg súlyos fejek átkerültek a rockzenébe. Gondolok itt csak olyan, mint David Bowie, aki hát egy ragyogó költő, egy kiváló Broadway színész, és még sok minden, és majdnem beavatott tibeti láma, tehát sok kurzust végigcsinált ő is. De gondolok a bizottság zenekarra Magyarországon, elképesztően jó képzőművészek, és performerek, és költök, vagy gondolok a Patti Smithre, aki egy hihetetlenül jó, sokkötetes költő, vagy a Nick Cave-re, aki most egy Nobel-díj felé közelítő regényt publikált, holott egy junkie ausztrál rockzenésznek tűnik. Valahol a szellem az nagy teret foglalt a rockzenében, nyilván, mert az a zene az éppen akkor kiadó volt. Az Európa Kiadó nevű zenekar se véletlenül kapta a nevét. Úgy látszik, hogy ez a fajta Európa volt akkor kiadó. Oda lehetett költözni a túlsúlyos szellemmel.
1: Nem az volt a vonzereje ennek a terepnek, hogy azonnal mérhető volt a produkció hatása. Bármilyen más művészeti ágra gondolok, sokkal bonyolultabb, áttételesebb az, hogy én ezzel a magam önkifejezésével mit értem el.
0: A rock and roll spontán, tehát az, hogy neked van egy repertoárod, az nem jelenti azt, hogy amikor te fölmész a színpadra, akkor nem kerülsz minden alkalommal újra. Nem konkrét, hanem egy pszichés lelki élet veszélybe. Tehát ennek az a lényeg, hogy ezen a színpadon az ember az egész személyiségét aznap este veszélyeknek teszi ki. A igazi veszély az, hogy egy nap hazugnak találod magad. Ez egy nagyon jó próbája a személyiségnek magad felé. Nekem ez ezért volt fontos. A másik az, hogy abban az űzött, kommunikáció tilos helyzetben, ami jellemző volt az elmúlt évekre, akkor ez egy lehetséges kommunikáció volt. Szemben az összes többi művészeti formával, még ugye a film próbálkozott valamivel, tehát a magyar film az nem véletlenül, meg a kelet-európai film nem véletlenül volt ilyen fontos, de ez a kifinomult, olyan verszi bárdok szintjén idézőjeles történetmesélés, ezt tőlem idegen nem is értek hozzá. Amikor megpróbáltam egy ezoterikus középkori tündérmesét csinálni, Ex-Codex címmel egy másfél órás játékfilmot, még azt se engedték a moziba, pedig az aztán nekem igazán ártatlannak tűnt. És én világéletemben azt gondoltam, hogy a legtitkosabb magánügyek azok kellenek, hogy a művészetben közügyé váljon, tehát azokat kell közvetíteni, azt itt még lehetett.
1: Most a kedvemért tedd meg, hogy kimondottan a zene szemüvegén keresztül egy kicsit térképezd föl nekem a magad ifjúságát. Mi volt az az első elementáris zenei megjelenési forma, és ez hogy finomodott odáig, hogy te például ebben az utolsó formációban az összes önmagad iránti fenntartással együtt jól érzed magad?
0: Ez őrület, itt nagyon gyorsan kell egy zárójelet tennem. Szóval miután én semmilyen szinten nem tudok zenélni, tehát nem játszom semmilyen hangszeren, tök hülye vagyok a zenéhöz. Ehhez képest épp az imént vettek föl, de hát nem fizettem be végül a tagdíjat, és próbáltam érzékeltetni, hogy ez abszolút a Magyar Zeneszerzők Szövetségében. Nagyon jó. Utoljára egy tévéinterjúban, hogy a kollégád azt mondta, hogy itt ül Müller Péter szemét, az ismert zeneszerző. Szóval nem, én hülye vagyok a zenéhöz. Én egy költő vagyok.
1: És ezzel nem dehonestálod a Magyar Zeneszerzők Szövetségét és egy csomó sorstársadat?
0: Nem, hát a Magyar Zeneszerzők Szövetségének van egy szövegíró tagozat, és oda vettek föl, csak mégis vagy oda hívtak meg, de mégis mulatságos, hogy a Zeneszerzők Szövetsége. Hát nekem mumus a zene, most kezdek picit tanulni.
1: És mi leszel, ha nagy leszel? Mi leszel, ha nagy leszel?
0: Repülőgépes növényvédő. Nem értek a zenéhöz. Na most ez azért iszonyan fontos, mert minden olyan szakaszban, amikor valahogy közel kerültem, az ez nem az URA-val kezdődött, mert korábban voltak ilyen próbálkozások. Mindig nekem ragyogó zenész kollégákra volt szükség, hogy egyáltalán ebben a közegben én részt vehessek. Különben költői estekkel jártam volna az országot, ezt egy darabig csináltam. A legelső dolog az egyébként az volt, hogy egy Dévényi Ádám nevű, nagyon-nagyon tehetséges, egész más műfajban utazó zenész elkezdett zenét csinálni a verseimre, így késő vagy kamaszkorunkban, mert ő fiatalabb nálam, és akkor egy darabig együtt császkáltunk, előadtuk ezeket a dolgokat, aztán utána részt vettünk ott egy Tanya Színház nevű megmozdulásban, ahol zenebohócok voltunk, és mindenféle normann népdalokat adtunk elő. Szóval ilyen hülyességek történtek már velem korábban, és már úgy értem, hogy az életem főcsapásához képest hülyeségnek tűnő, de szerintem nagyon jó dolgok. Utána 1975-76 körül volt itt egy ember, akit ugye Molnár Gergelynek hívnak, és már említettem név szerint, és körülötte létrejött a Spions nevű zenekar és a Donair Video Family nevű avantgárd színház. Ők egy picit több, mint nagy hatással voltak rá, mert együtt éltem velük, és borzasztó sokat okultam abból, amit csináltak. És utána pedig 80-ban elkezdődött ez a dolog. Ez semmi olyat nem jelent, hogy nekem szisztematikus tudásom lenne ennek a zenének, akár a titkos, akár a poplapokból ismerhető történet.
1: Zárójel bezárult. Szóval elhárítod magadtól, de ezzel együtt kérem, hogy térképezd fel az életedet nagy korszakokra. Zenei korszakokra, ami téged akkor abban a millióban, előbb Magyarországon, később a Dunántúlon, majd Hollandiában körülvett.
0: Az első olyan dolog, ami úgy hatott rám, hogy azt gondoltam, hogy ez a zene képes arra, hogy kifejezze minden fontosat a világból, tehát ami emberekkel közölhető, alkalmas arra, hogy leváltsa nálam az összes ilyen nagy művészet felé kacsingató ambíciókat. Én lehettem volna tipikus esete vagyok, mert eléggé felkészülten és jól alapozottan elindultam valahova a hivatalos kultúra felé. Ezt rólam nem illik tudni, legalábbis azok a koncertjárók, akik időnként számon kérik tőlem, hogy én miért csinálok bizonyos dolgokat, hiszen én egy ilyen avantgárd underground zenész vagyok, ezek nem szokták tudni, nem veszik észre azt, hogy amikor én elkezdtem rock'n'rollozni, én már 30 éves voltam. Tehát előtte én már egy csomó mindent csináltam. Próbáltam olyan dolgot csinálni, ami privát, próbáltam olyat csinálni, ami a nagy kultúra része. Végülis az utóbbitól nagyon, nagyon idegenkedtem világéletembe, kivéve azt az angyali korszakot, amikor az anyukám büfés volt az operaházban, tehát az első zenei korszak az életemben az 3 éves korom körül volt, akkor én a diótörőt szerettem a legjobban, és úgy elviseltem még a János Vitézt is az Erkelbe. Minden este gyerekként ott ültem az operaházban. Utána ez a nagy, az emberiség többsége által kultúrának nevezett kultúra, ez fokozatosan elveszítette nálam a hitelét. Nyilván csak ebben a kultúrközegben, amit adva volt, és mostanra az ellenkezőjét gondolom, mostanra azt gondolom, hogy az a két mesterséges szakadék, ami egyfelől a nagy kultúra, tehát a magas kultúra, és mondjuk így a szubkultúra között van, valamint az a másik, amit pedig nagyon rátartian inkább az avantgárd szokott hangoztatni, tehát az avantgárd és a popkultúra között van, mind a kettő teljesen rossz, vagyis egy nem létező, illetve hát egy mesterségesen a térképre rajzolt szakadék, és valójában aki kísérletezik az egyik terepről a másikra való átmászkálással, az ebből a szakadékból sose fog belesni, mert nincs ez a szakadék. Azt gondolom, hogy mindenkinek van egy ilyen személyes melója, hogy megcsinálja a szintézist, nagyjából ebből a három forrásból. Tehát Tehát a pop is az emberi közérzetből jön, az underground és az avantgárd is az emberi közérzetből jön, és a magas kultúra, vagy ez a hivatalos kultúra is onnan jön. Én szerintem egyik se jó semmire. Tehát az az egy dolog a jó, amit nem lehet a nevén nevezni. Tehát amikor az ember nem tudja, hogy mit főz az alapanyagokból, csak a végén jó lesz. Engem nem nagyon érdekel, hogy mik a források. Ezért vagyok különben nehéz helyzetben, amikor azt mondod, hogy ilyen zenei korszakok meg hatások. Mert annyit tudok mondani, hogy amikor elkezdtük az URA-t csinálni, akkor én éppen nem ismertem a progresszív rockzenét, vagy az alternatívnak hívott rockzenéket. Akkor a Hajnóci Csaba, aki a zeneesztétika szakra járt a Zeneakadémián, és ő hivatásszerűen ebben foglalkozott, ebből írta a szakdolgozatot, tehát kértem, hogy mutasson már valami, mit is csinálunk, mutassa már meg. Akkor hozott egy csomó zenekart, ott bennem egyedül, és kizárólag az Ian Curtis, tehát Joy Division nevű angol zenekar maradt meg, ami egy olyan hangulatot hozott, amit így a Doors óta nem hallott. Tehát a Doors nekem nagyon fontos volt, és a Morrisont egy írdatlan nagy mérföldkőnek tartom, dacára annak, hogy a Doors zenéje nem tetszik, különösebben egy-két számot kivéve.
1: Akkor itt kell rácsapjak a lehetőségre, hogy vajon miért van az, hogy bizonyos zenei irányzatokra, az irányzatokat képviselő legmarkánsabb zenekarokra rátapad egy viselkedési forma, amelyikből divat lesz, bizonyára vagy annyira szociológus ebben a fajta zenében, hogyha meglátsz ma egy korabeli csápoló társaságot, azoknak megnézed az öltözékét, meg az önkifejezés mikéntjét, akkor szinte meg tudod mondani, hogy milyen zenekar állt előttük. Biztos, hogy azt is meg fogod tudni nekem mondani, hogy a Sziámi zenekar előtt most milyen lelkülettel ülnek a maiak, akik hallgatják, akik azonosulnak vele, hogy öltözködnek, hogy illeszkednek, vagy nem illeszkednek bele a jelenbe.
0: Az elég önkényes, az ember pont azt mondja valamire, hogy jó vagy rossz, vagy illik ennél konkrétabban leírni valamit. Én mégis azt mondom, hogy minél jobb egy zenekar, annál kevésbé lesz uniformizált a közönsége. Amikor mi kezdtünk, tehát 80-ban, akkor az URH-nak a közönség az egy polarizált közönség volt. Mondhatnám úgy, hogy ott voltak ennek a kis rossz világnak, amiben éltünk, a legvadabbjai, és ott volt...
1: Mondhatom, hogy a huligánok?
0: Hát akkor már nem voltak huligánok 80-ban. Már úgy csövesek nagyjából voltak, de nem tudom, hogy ezek kik voltak. Az biztos, hogy...
1: Gyorsan egy mellékmondatot, hogy a huligán és a csöves miben különbözött?
0: A huligán és a csöves nagyjából ugyanaz a társadalmi réteg volt, csak 20 év különbség. Tehát a huligánok azok ugye a 60-as éveknek a terminológiája, és a csöves az pedig inkább a 80-as, akinek nincs hova mennie. Na most ez egy nagyon fontos dolog, akinek nem volt hova mennie, és már végleg nem volt hova mennie, és úgy kezdte artikulálni, hogy neki nincs hova mennie, az ebben a zenében és ebben a kifejezéskészletben megtalálhatta, pontosabban megfogalmazva azt, hogy neki nincs hova mennie, és a másik véglet az pedig az a művész és értelmiségi réteg volt, akinek pedig a szabad idejében nem volt hova mennie, tehát egy annyira feszes és kellemetlen ország volt, hogy nem volt hol szórakozni, ők ott szórakoztak, mondjuk így, hogy a csövesek, de tényleg így az aluljárosok, az állami gondozottak, a narkosok, azok azért jöttek oda, mert ott találtak valami közösséget, ahol úgy lehetett együtt lenni, ne kelljen szégyenkezni, belenézel a melletted levőnek az arcába. Ami most van, és ezt írdatlan fontosnak tartom, ugye azt mondtam, hogy volt egy olyan szakasz a Sziáminak, amikor hiába volt sikeres, és hiába gondoltam azt, hogy a művészi színvonal rendben van, egyszer csak nem tudtam barátságos viszonyban maradni avval, hogy mi történik a koncerteken. Az egy popularizálódás volt, akkor az volt, hogy olyan sziámisnak lenni, az már majdnem fölismerhető volt.
1: Mik voltak ennek a jelei, a felszerelési tárgyai?
0: Nem az öltözködésben, hanem inkább az attitűdben, tehát valahogy az arcokon, a testtartáson, és a melankólián, a depresszión, a kifosztottságnak az érzékeltetésén, az egymással való intenzív, de mégis bágyat kommunikáción lehetett lemérni azt, hogy valaki oda tartozik.
1: Ludas voltál benne?
0: Persze, mert ezt tartottam adekvát közérzetnek, én is nagyjából hasonlóan éreztem magam. Köztünk annyi volt csak a különbség egy bárkivel a közönségből, hogy én összeszedettebb és aktívabb és idézőjelesebb voltam, de ugyanazt éreztem.
1: És az a bizonyos Sziámi Színház, az mikor verődött össze, és milyen felismerések birtokában?
0: Hát ugye, ahogy mondtam, 2 évvel ezelőtt abba hagytam ezt a történetet, mert ez a történet abba hagyott minket, és utána falura költöztünk. És ott falun, hát én nem gondoltam arra, hogy én mostanában vagy ott zenekart, vagy bármit csináljak a helybeliekkel, és aztán egyszer csak egy földerengett egy társulat, ami engem teljesen elképesztett, mert úgy indult, hogy egy fiú a faluból Hát, de ez azt kell tudni, ez majdnem egy kialóban levő, tehát egy öreg falu, kevés fiatal van. És egy fiú az hazajött a nagypapájához, az ott tanult, az kezd helyen, ő ismert, úgy kérdezte, hogy mikor lesz zenekar, akkor mondtam, hogy hát itt nem hiszem, hogy lesz, mert nincsenek zenészek, akkor kérdezte, hogy miért nem zenélek a Kellyvel, hát mert mondtam, hogy már nem ismerem. És akkor jött Kelly, nagyon aranyos srác volt, aki mondta, hogy ő főleg préklasszikus darabokat játszik trombitán, mert az ő mestere főleg préklasszikus trombita darabokat írt, de tud dobolni, és kicsit billentyűzik is. És akkor egy ilyen halvány alkohol mámorban megpróbáltunk mindenféle ismert dalokat előadni, de hát így botlottak az ujjak, meg ilyesmi. Tehát ez nem egy zenekarnak az ígérete volt, hanem hogy összeismerkedek valakivel a faluba. És akkor hát az történt, hogy meghaltak elé, mert egy balesetben szíven szúrták. És ő lett van az első zenész a szívem, de mire ő meghalt, addig már elkezdtek a környékből valahogy érkezni a fejek, és elég hamar ott álltam egy olyan társasággal, akivel együtt próbálgattunk hétvégén, meg amikor hétközben ráértünk akkor is, és nagyon hamar kiderült, hogy ez egy borzasztó ígéretes zenekar. Tehát már van annyi tapasztalat mögöttem, hogy rájöttem, hogy ez nem alkalmi zenélgetés lesz. Nagyon hamar létrejött egy koncertprogram, utána csináltunk egy zenés színházi előadást, ami végül is nagyon sikeres volt, mert az, hogy egy faluról szakadt, félig faluról szakadt társulat, ugye, mert pesti közreműködők is vannak, hát ez egy félig pesti, félig zalai színház. Azért öt estére megtörtöttük a Madách Színházat méghozzá. Ha jól emlékszem, ugyanakkor, amikor a Lokomotív koncert volt a szomszédban, azért ez ön örömöt jelentett. Ez ugye majdnem egy éve volt, most csináltunk még egy szériát az egyetemi színpadon. Ott is sikerült öt előadást megtölteni, és jó hangulatú előadások voltak, bár egy kicsit gyengébben sikerültek, mint a Madásban, de azért nem tartom ezt kudarcnak. Szóval ez úgy magát kínálta, hogy ne dobjam ki az ablakon.
1: Te írtad a színdarabot?
0: A színdarab az egy holland és egy ausztrál haveromnak az alapötletéből.
1: Hát egész közeli szomszédság az, hogy Zalaegerszegen ebből darab legyen.
0: Úgy gondoltunk arra együtt, hogy ebből színház legyen, az egyik srác az közben meghalt Écben, a másik élésvirul és színházat csinál, és az álneveiket adták el ez a szereplő hármas. Ez a Pepe Volpe az én vagyok, ezen a néven én írtam már mindenféle gyerekverseket.
1: Milyen nyelven?
0: Magyarul, de egy olasz kiadású gyerekkönyv sorozathoz én írtam a verseket, ez a halhatatlan gyerekversek, különben ezekre talán büszké vagyok, mint a Sziámira. Ez a
1: két ellel vagy egyel?
0: Pepe Volpe?
1: Nem, a halhatatlan.
0: Igen, hát elfogyott ez a gyerekkönyv, most még akartam venni a gyereknek, pedig benne van például ez a borjú tehénkedik, soká lesz még tehén, pedig ez az egyik kedvencem, és nem is emlékszem, hogy van tovább, és nagyon jó volt, és már ezt már nem tudtam beszerezni mostanában. Szóval maradt ez a Pepe Volpe álnév a Mr. Pornowski előkerült című zenés játékban is, és hát a másik két fej pedig a beleegyezését adta, és a Pop Secret Theater Agency, ami pedig a közös cégünk Hollandiában, az menedzselte ezt a darabot, és az járult hozzá, hogy Magyarországon egyáltalán játszhassuk. És most készült ebből egy kazetta, ami hát gondolom lemezen, meg CD, meg fog majd jelenni, hogy ősz felé.
1: Müller Péter Sziámi, valami olyat akar megvalósítani most a Hajógyári szigeten, ami egy kicsit szimbolikusan jellemzi korunk kulturális helyzetét, meg az ifjúság helyzetét, kimondva, hogy gazdátlan és programtalan. Müller Péter Sziámi elhatározza, hogy egymaga csinál egy világ dzsemborit.
0: Hát egyrészt nem egymagam.
1: De mi ez tulajdonképpen?
0: Én azt mondtam, soha nem voltam a Viten, mert nem az a srác voltam, aki oda kijutott, szerencsére vagy hál' Istennek, de azt mondtam, hogy milyen érdekes, hogy nincs semmilyen olyan esemény a világon, ami arról szólna, hogy sok országból sok ember, fiatalok, mondjuk diáksziketnek hívjuk ezt a dolgot, de hát nem csak diákok. Tehát sok fiatal ember összejön, jól érzik magukat együtt, figyelnek egymásra, kapcsolatokat építenek, esetleg barátságok születnek, és közben a szervezők, ha már ezt kimondtuk, mert nem gondolom azt, hogy a szervezetlenül létrejöhet, tehát a szervezők nem törődnek semmi mással, csak avval, hogy megpróbálják ezt a dolgot programokkal jól ellátni, és megpróbálják megszervezni, hogy ez lakható legyen ez a sziget, vagy ez a hely. Azt gondoljuk, hogy aki akar, az jöjjön, kell egy akkora hely, ahol mindenki elfér, és kell egy olyan hely az embereknek, ahol semmit nem akarnak tőlük. Tehát ez a Diáksziget, ez legyen az a nyaralás, ahol minden szabad, de semmit sem muszáj.
1: Mi az elképzelésed ideális körülmények között? 10 000 gyerek, sok-sok program, népszerű előadók, beszélgetések. Szóval hogy lehet annyira szabad, mint amennyire kötött kell legyen?
0: Te most szinte olvasatlanul elmondtad a dolognak a pármondatos prospektusát. Pontosan ezt szeretnénk, tehát azt szeretnénk, hogy minél több ember, biztos, hogy nem lesznek annyian, amennyien ott ne férnének el, mert igen nagy hely. Minél több ember legyen lehetőség arra, hogy te ott egyedül legyél a sátrat környékén, vagy elvonuljál, és ugyanakkor 4-5 helyszínen párhuzamosan mindig történjen valami. Semmiképpen nem akarjuk elvenni a már azóta sajnos nem létező, tavaly még nagyon sikeres Nap-Nap Fesztiválnak a kenyerét. Valamiért ezt a rendezvénysorozatot ezt betiltották, pedig szerintem a legjobb dolog volt, ami Pesten történt. Az egy egészen más struktúrájú dolog volt. Ott hogy a Zsákland kezdeményezésére a zene nemzetközi ünnepét megtartották Budapesten is, a Pálvölgyi Cseppkőbarlang előtt a Katlanban. Ott 3 napon keresztül egy nagy ingyen feszta volt, ahol a zenekarok is ingyen léptek fel, és a közönség is ingyen jöhetett. Itt másról van szó, ez egy nyaralás. Ez voltak éppen egy turisztikai esemény is, tehát sátorra lehet jönni, és mi azt tűztük ki magunk elé, hogy a világ legolcsóbb és legtartalmasabb nyaralását megvalósítsuk fiataloknak, azoknak a fiataloknak, akiknek esetén már annyira nincsen pénzük, hogy egy normális kempingbe se tudnak elmenni. Mi a kemping ár alatt szeretnénk egy egyhetes, dús színvonalas és szép rendezvénysorozatot tartani, ezen dolgozom.
1: Egyszer már megkérdeztem, de most még egyszer pontosítok. Milyen belső energia fűt téged? Ez egy mulasztás a korábbi lepergett éveidben, ez ki nem élt vágy, egy misszionáris cselekedet, érted, mire gondolok?
0: A ki nem élt vágy, az biztos benne van a dologban, bár annyira, ha megkérdeztél volna, mielőtt ebbe belevágtam, hogy én vágyakozom-e tömegbe, ez nagyon fontos, akkor biztos, hogy azt mondtam volna, hogy nem, mert az életemben túl nagy súllyal van ott mostanában a tömeg. De az egészen biztos, hogy én úgy éreztem akkor, amikor én gyerek meg fiatalabb voltam, hogy nekem abszurd társaságokhoz, csoportokhoz hozzácsapodnom, mert egyszerűen nem találtam hosszú időre olyat, amelyikről azt gondoltam volna, hogy erre méltó. Ez lehet, hogy durván hangzik, de így van. Amikor találtam, hogy mi történt, akkor azt nagyon frappánsan sikerült megfogalmazni az URH zenekar egyik első slágerében, a Pokoli Aranykor címűben, az rögtön úgy kezdődik, hogy mindenki megdöglik vagy lelép. Tehát ott, ahogy én először találtam volna egy olyan közösséget, ahol még megszámolhatod, azért elég sok ember összejött, és én vágyakoztam arra, hogy ilyen emberekkel legyek, azt rögtön szét is rohasztották. Tehát vagy diszidáltak az emberek, vagy öngyilkosok lettek, vagy balesetekben haltak meg, vagy narkosok lettek. Tehát amiket csináltam, filmek, zene, ilyesmi, annak az lett volna természetes létezése, vagy levegője, hogy nyilvánosság előjusson. Ezt nem engedték, ez kétségtelen. Már rég szignál voltunk a Szabad Európán, de itthon még egy sort nem volt szabad leírni rólunk. Ezt nem panaszképpen mondom, hanem ez okoz valamilyen közérzetet. Végig csináltam iszonyú energiabedobással 2 nagy játékfilmet, mind a 2 eltüntették. Volt ez a fekete-fehér helyzet, amiben ugye kötelező volt nagyon rosszul érezni magát mindenkinek, aki egy kicsit tisztességes. Most van egy olyan helyzet, ami sokszínű, vagy látszatra legalábbis sokszínű, és akkor most már én nem gondolom azt, hogy kötelező az embereknek rosszul érezni magukat, csak azt gondolom, hogy aki csinál valamit, az bele fog ütközni a rengeteg rossz. Nem az, hogy itt-ott vannak rossz dolgok, egy túrót. Rengeteg értelmetlen, irracionális, redundáns, rossz dologgal fogsz találkozni, hogyha csinálsz valamit. Engem nem elsősorban a nosztalgia mozgat, tehát nem az mozgat, hogy én miből maradtam, és egyszer még az életbe eljussak egy ilyenre, bár állati kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez a
1: vitpótló szeminárium.
0: Ez a viti elszavak nélkül, vagy micsoda, mit csinál. Kíváncsi vagyok ezekre az emberekre. Engem az a praktikum mozgat most is, hogy tudom, meggyőződéssel tudom, hogy egy olyan dolgot csinálunk, ami az általam fontosnak tartott, érzékeny, kiszolgáltatott fiatal emberek számára hiány. Tehát nekünk azt a hiányt meg kell próbálni betölteni, ezt tartom fontosnak. Tehát a személyes kapcsolatokat, a szellemnek az intim jelenlétét és a spiritualitásnak a megjelenését a világba azt fontosnak tartom. Én nem azért kapcsolatszegény az életem, mert nem szeretem az embereket, vagy mert nem szeretek beszélgetni, vagy mert nem érzem jól magam társaságokban. Azért kapcsolatszegény, mert nagyon-nagyon sok emberrel körülöttem, szisztematikusan az történt, hogy vagy beledöglött abban, amit csinált, tehát olyanok, akiket szerettem, akik a személyes barátaim voltak.
1: Vagy
0: eltűntek innen, vagy pedig mostanában ugye az ellenkezője történik, az történik, hogy beépülnek az establishmentbe, funkcionáriusok lesznek belőlük, és eltorzulnak. Tehát nincs miről beszélnem.
1: Apropó, számba adod a kérdést. Most miről beszélsz költeményeidben, mikrofonnal a kézben?
0: Éppen túl vagyok azon, hogy megszületett egy program, amin elkezdtünk dolgozni. Tehát most előbb lettek a szövegek a következő Siami programhoz. Hogy ezek miről szólnak, hát, és honnan jönnek, és mikor vannak készen, azt nem tudom. El tudok mondani két végletet, hogyha ilyen konkrétumok beleférnek a dologba. Például az volt, hogy ültünk egy autóban, és a kisfiam azt mondta, hogy este van, mert félsz, nem szeret a sötétet, és akkor mondta, hogy este van, én meg mondtam, hogy Kiki nyugtalan. És ebből lett egy ilyen balladaszerűség egy Kiki nevű lányról. És azt gondolom, hogy ez a kis balladaszerűség, ez olyan, ahogy nagyon sokan félnek mostanában az emberek. A másik, az a talán ilyen legnyilvánvalóbban közérzeti, vagy helyzetleíró dolog, az pedig a Mi királyságunk nem e világból való című szám, ami úgy kezdődik, hogy ez már a holnap a hangszórókból szólnak a halhatatlan slágerek. Eladó volt az egész világ, de valahogy senki nem vette meg, mert ez a munkanélküli segély még nem elég ok arra, hogy megélj. Ez a végső hatalmas árukapcsolás valahogy nem kellett senkinek, sehol egy új Nietzsche, hogy istenítse az új unterű bermenseket. A Mi királyságunk nem e világból való. Na, szóval ez egy picit nyilván arról szól, ami most van, de attól, hogy szerepel benne a munkanélküli segély kifejezés, szerintem az érzékenyebb hallgatója pontosan fogja tudni, hogy ez nem egy ilyen politikai, vagy hát ilyen szociálpolitikai dal, ez igazából megpróbálja úgy átfogni a dolgokat, ahogy egy opera is indirekt módon mindig átfogja.
1: Vajon Müller Péter Siami nem naíve, amikor itt a hajógyári szigeten egy gondtalan, egy boldog, egy happy nyarat kíván teremteni a magyar ifjúságnak, körbe-körbe meg dőlve a kommunikáció minden lehetséges csatornáján az életünkbe, a tapasztalható, a megfogható, a szinte véget nem érő halál, a háború, a pusztulás, az esztelenség. Szóval nem kiszakítása ez a magyar ifjúságnak egy valós társadalmi képből, ami most egy kicsit túlmegy az ország határain.
0: Ellenkezőleg nagyon sok visszajelzést kaptunk, például a volt Jugoszláviából, hogy jönni szeretnének. Próbálunk tenni valamit azért, hogy Romániából ez a minimálisnál is alacsonyabb részvételi díj, ez még mindig egy havi fizetés. Valahogy árkedvezménnyel tudjanak jönni. Tehát nagyon fontos, hogy a környező országokból, aki bír, az eljusson ide. Én nem tudok arról, hogy igazi kommunikáció lenne a magyar fiatalok és a volt szocialista blokknak a fiatalsága között. Ez például ezt a funkciót elviheti ez a sziget, és amit meg úgy hívnak, hogy Nyugat, vagy a világnak a maradék fele, ott vannak ilyen szakesemények, tehát például közgazdász egyetemisták, műegyetemisták összejönnek, vannak nemzetközi szervezeteik, de hogy ez egy kicsit ennél spontánabb, felelőtlenebb és kiszámítatlanabb legyen, arra én nem tudok példát. Ezt én borzasztó fontosnak tartom, én utálom, amikor agyon szervezik az ember életét.
1: Korunknak nem tipikus hőse, viselkedés mintája az, aki a környezetéért, az nagyobb értelembe vett baráti köréért. Ezt most a magányos farkasok korát éljük. Akár vállalkozónak hívják őket, akár tőkebefektetőnek, akár csendestársnak, és ez most a magyar közéletre nagyon érvényes. Ezért is gazdátlan az ifjúság.
0: Van egy olyan Siami, hogy az tény, hogy szalad az a Mazda, de hogy szabad-e a gazda, és hogy melyik az a kanyar, ahol kirepül a francba az ifjú vállalkozó, azt még a sor se döntött el, de hidd el, hogy ez csak időkérdése, és idő az van, hely. Most ezt azért is iktatnám ide, mert én voltam elég sokat egy olyan országban, ahol, ami eleve egy vállalkozói ország a történelmét tekintve, a hollandok, és másrészt pedig az utolsó néhány generációnak a fölnevelésében nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy ego generációkat neveljenek ki. Magyarul olyan fejeket, amilyenek itt szeretnének lenni azok, akik most kényszerből, vagy lendületből, vagy pillanatnyi felszabadultságból vállalkozásokba fognak. Ugye ez lett most a kulcsszó, hogy challenge és vállalkozás. És én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy teljesen tünetszerűen nagyon sok olyan hollandot ismerek, aki idejött Magyarországra, és úgy mennek haza Hollandiába, hogy azt mondják, hogy Ilyen egy ország, ez fantasztikus, mint ahogy mi mentünk azonnak idején Lengyelországból, Budapestről, ilyen egy országot, hogy szeretnek itt minket, és ennyi barátom nekem egy pillanat alatt még soha, az egész életben nem lett még ennyi barátom, mint itt egy hét alatt, hogy milyen jó, na most ezt nem szabad elveszíteni. Szóval szerintem, aki valamilyen nyugati típusú ízéről álmodik, és annak a sarokkövének gondolja az elembertelenedést, az egy hülye. Tehát az valami olyasmit fog elveszíteni, amiből csak egy van neki, és nem igen lehet visszakaparni.
1: De létezik szintézis?
0: Most ez az a kérdés, én optimista vagyok, vagy pesszimista. Nem, egyik se vagyok. Szóval látom a nagyon sötét valóságot, nagyon sötét a valóság, nem csak Magyarországon. Ha optimista akarok lenni, akkor azt mondom, hogy egy olyan zuhanásban vagyunk, aminek a lecsattanása esetleg még odébb van egy kicsit. Ez a világképlet. Most, hogy ezen belül hogy kell viselkedni, vagy hogy kell élni, hát én mondtam, hogy én egyetlen tételes vallást sem hiszek, és nincsen hitem, de akkor mondok még egy új szijámi számot, mert azért nagyon közel van még hozzám ez a dolog, amit írtam, és onnan talán, hogyha idézgetek, akkor pontosabb leszek, mint ha most improvizálok. Az úgy van, hogy van-e Isten, vagy nincsen, hogy te hiszel, vagy nem hiszel benne, az mindegy, de az életed arra van, hogy úgy érde, mintha lenne. Egy az Isten, vagy egy se, de azért mindenki szeresse. Lépj be úgy, mintha bent volna, ha netán belépsz egy templomba. És úgy van a refrén, hogy miért iszol szomjúságot, éhséget mond, miért eszel. És én ezt figyelmeztetésnek szánom. Szóval magamat is figyelmeztetem, mert állandóan mindenféle vállalkozásokba akarnak belehúzni, megbizatásokat akarnak osztogatni, és ebből nagyon szeretnék kívül maradni. És figyelmeztetem azokat is, akik elkezdik így felfogni a világot, mert még a világ se ez. És akkor ott van még a világ vége, amiről pedig azt tudom mondani, ami a következő számnak a mottoja, az el nem hangzó mottoja, hogy a világ vége az még nem a világ, mert a világnak két vége van.
2: Elhangzott névjegy. Müller Péter Szijámival, a Diáksziget kitalálójával Hegyi Imre beszélgetett, szerkesztette Kovalik Márta. A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 12-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hét óra. Jó reggelt kívánok! A Kossuth Rádióban most hírek következnek. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, reggelre készen kell állnia a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint ezzel 20 cm-es vízszint emelkedést lehet elérni. Közben már építik a fenék küszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az aszály miatt. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint támogatást jelent 150 ezer károsultnak. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyon kezeléséről. Néhány nappal Matolcsy György volt jegybankelnök távozása előtt olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quartz csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Megdöbbentőnek és elfogadhatatlannak nevezte Orbán Anita külügyminiszter, hogy a lengyelországi Zabrzében tegnap fradi szurkolókra támadtak az esti labdarúgó mérkőzés előtt. Az incidensben egy magyar drukker eltörte a lábát. A tárcavezető közölte, hogy telefonon egyeztetett Magyarország krakkói főkonzuljával. Kisiklott egy személyvonat Anglia délkeleti részén, Louis városának közelében. 11-en megsérültek, közülük 2-en súlyosan. A szerelvényen csak nem 150-en utaztak. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet. Egy utas a BBC-nek azt mondta, hogy a vonat előbb elkezdett imbolyogni, majd az utasok előre zuhantak. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángokkal, a sűrű füstöt kilométerekről is látni lehet. Nagy-Britanniában tegnap volt az idei év legforróbb napja. A londoni Kew Gardens botanikus kertben 38,1 Celsius fokot mértek. A feljegyzések kezdete óta ez volt az 5. legmelegebb nap a Szigetországban. Franciaországban is tombol a kánikula. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám, mint most. A nyugat-európai országban már 17 egymást követő napja tart a hőség. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Néró hídromjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben. Itthon is folytatódik a napos, száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen. Az Alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 21 fokos. A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet. Kedves hallgatóink, híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A szép fiú. Rádiójáték. Maupassant regényéből Benedek Marcel fordításának felhasználásával írta Zolnay Vilmos. Második rész.

0: Letette már a tervünket Clotilde-nak?
1: Nem, kedvesem, nem, hisz eddig még csak annyit mondott, hogy hiányzik magának az újságírás.
0: Maga pedig felajánlotta, hogy folytassam Duroa néve. Értesíts a dologról, Clotilde-ot. Én vállalom Walterékot.
1: És mikor?
0: Házasodjunk össze május 10-én, a korona születésnapom, és még valamire gondoltam.
1: Árulja el.
0: Tudja, sokat álmodoztam arról, hogy egyszer majd nemesi nevet viselhetek. Nem lehetne házasságunk alkalmából kicsit megnemesíteni a magáit?
1: Na ne, félek a nevetségességtől.
0: Itt lenne nevetséges? Választ a ketté a nevét. Du Roa.
1: Szépen hangzik. Isten, ne sírjál, édes kis Clotilde, te férnél vagy, lásd be, hogy muszáj érvényesülnem a világban, s ehhez otthon kell. Ha te szabad volnál, ugye, akkor tudod, hogy vannak napok, amikor szeretném megölni az uradat, de megrepeszted a szívemet.
0: Kit akarsz elvenni?
1: Madeleine Foresti.
0: Engedj!
1: Az Isten szerelmére ne menj így el, édes!
0: Nincs semmi mondani való. Nincs semmit tenni való. Igazad van. Jól választottad meg azt, amire szükséged van. Na, hagyja már abba. Hagyja abba. Ugyan Zsozs, nem vagyunk gyerekek. Várhatunk rólni.
1: Jó, várok. De képtelen leszek 20 szót is beszélni, míg oda nem érünk. És gondolja meg, mikor lesz az.
0: Majd én beszélek. Egy hétig maradunk Normandiában, ez untig elég. Hazatérésünk után hozzám költözik. A lakásomat meg akarom tartani. Maga a lapnál örökli férjem munkakörét, természetesen a fizetését is. Ami házasságunk pénzügyi részét illeti, vagyonunkat külön kezeljük. Én 40 000-et örököltem Sartól. 3-4 év múlva maga is könnyen megkeresett évi 30-40 000-et. Sarnak is ennyi lett volna, ha megéri.
1: Azért megyünk Nászútra, hogy erről beszéljünk?
0: Igaza van. Rosszul tettem, hogy szóba hozta. Na, ne vágjon ilyen együgyű képet, jó?
1: Ez a szerepem. Magáé, mint tapasztalt özvegyé, az irányítás és oktatás, enyém az engedelmes és szorgalmas tanulás. Tanítgatásomat már ma este megkezdheti, sőt, akár mindjárt most, ha akar.
0: Ugyan a én rám számít ebbe.
1: Igen, és számítok. Mi több? Arra számítok, hogy alapos oktatásban részesít. Mondjuk 20 leckét ad, 10 szán az elemi ismeretekre, 10 a továbbképzésemre.
0: Buta vagy.
1: Ha tegezni kezdesz, követem a példád, és percről percre jobban imádom. Ruan pedig még messze van.
0: Higgy az én nagy-nagy tapasztalatomnak. Vonaton nem jó a csók. Szétrázza a kocsi. Sohasem szabad zölden levágni a búzát.
1: Madeleine? Hoztam neked valamit.
0: A rózsát! Igazán kedves, hogy rögtön vázába teszem.
1: 3 személyre terítve meghívtál valakit?
0: Igenis, nem is. Régi barátom, Vodreg gróf. Minden hétfőn itt szokott vacsorázni.
1: Vagy úgy.
0: Hogy össze fogtok barátkozni.
1: Igen, valóban kellemes öreg úr.
0: Tökéletes elragadó ember. Jó barát, megbízható, önfeláldozó és hűséges. Ő nélküle...
1: Igen, azt hiszem, jól megférünk majd egymással.
0: Komoly híreket kaptam a marokkói ügyekről. Láros Matyiő, a leendő miniszter hozta. Szenzációs cikket fogunk írni. Tények és számok állnak a rendelkezésemre. Tüstét munkához láthatunk, ülj le az asztalhoz. Zsorzs, újabb pompás hírek. Képzeld, az igazságügy miniszter 2 olyan bírót nevezett ki, akik benne voltak a vegyes bizottságokban. Hát ezért úgy rámászunk, hogy megemlegetik. Jó, hogy jössz, Zsorzs. Walterné van itt a 2 lányával, és Clotilde.
1: Clotilde? Üdvözlöm, nagyságos asszonyom, és értékelem a megtiszteltetést, hogy eljött hozzánk, s mindjárt ezt a két bűbájos lányt is magával hozta.
2: Örülök, hogy hazaért, mielőtt el kellett volna mennünk.
0: Én is nagyon örülök ennek.
1: Ó, száz esztendeje, hogy nem láttam. Egészséges volt az utat?
0: Ó, igen, hát maga szép fiú. Megengeded, drágám, hogy továbbra is szép fiúnak szólítsam a férjedet?
3: Hogyne, drágám. Neked mindent megengedek, amit csak akarsz.
2: Tud róla, Duroa, hogy rivál kollégája a legény lakásán vívó versenyt rendez. Rendkívül érdekesnek ígérkezik. De? És én kétségbe vagyok esve, mert a férjem éppen nem lesz Párizsban is. Senki sincs, aki elkísérne.
1: Boldogan vállalkoznék rá, ha elfogadná tőlem.
2: Nagyon hálásak leszünk érte. A lányaimmal együtt, igaz?
0: Igen, mama.
2: Tehát holnap után, csütörtökön, 2 órakor.
1: Számíthat rám, nagyságos asszonyom.
0: Viszontlátásra, szép fiú.
1: Magát már holnap meglátogatom.
0: Számítok is rá.
3: Tudod, hogy Walterné szenvedélyesen belét szeretett?
1: Ugyan erre egy.
3: Igen, a legkomolyabban. Kijelentette, hogy olyan férjet szeretne találni a lányainak, amilyen te vagy. Szerencsére, nincs jelentősége az ilyesminek.
1: Mi az, hogy nincs jelentősége?
3: Azok közé tartozik, akikről soha nem suttognak semmit. Tökéletesen tisztességes asszony.
1: Komolyan gondolod, hogy na, persze plátói alapon, de tetszem neki?
3: Tetszel? Tökéletesen beléd bolondult. Ha nem lennél házas ember, azt tanácsolnám neked, hogy kérd meg Suzanne kezét.
0: Suzanne? Mindennek a tetejében még csinos is.
1: Azért még az anyjának sem áldozott le teljesen a napja.
3: Tudod, fiacskám, a mamát kívánnám neked, de nem félek. Nem az ő korában szokták az első ballépést elkövetni.
1: Igaz lenne, hogy feleségül vehettem volna Suzanne Waltert? Bolondság. A Walter papa sohasem egyezett volna bele, hanem Clotildhoz holnap tényleg elmegyek. Igazán bűbájos asszony. Mennyit gondoltam magára.
0: Hát még én.
1: Szeretem.
0: Én is.
1: Akkor hát nem haragudtál rám túlságosan?
0: Eleinte nagyon fájt. Aztán megértettem, miért tetted. És azt gondoltam magamban, hogy előbb-utóbb csak visszatérsz majd hozzám.
1: Nem mertem magamtól. Hol találkozhatnál?
0: Hát a Konstantinop utcában.
1: Megtartottad a lakásuk?
0: Gondoltam, visszajössz még oda.
1: Kénytelen vagyok itt hagyni önöket, nagyságos asszonyom, az üléseket nem foglalhatják el férfiak.
2: Mégis szeretném itt tartani. Megmondaná nekünk a vívók nevét, hogy mi történik. Ha itt áll a padunk mellett, senkit sem zavar.
1: Engedelmeskedem, méghozzá örömmel.
2: Köszönöm, Duroa. Hirtelenében majd, hogy szép fiúnak nem szólítottam. Igen, kedvesnek találom ezt a becenevet.
1: Kérem, nagyságos asszonyom, szólítson így.
2: Nem, ahhoz nem vagyunk elég közeli ismerettségben.
1: Szabadna remélnem, hogy valamikor leszünk ennyire?
2: Azt hiszem, hogy igen. Kedves szép fiú.
0: Új híreim vannak. A marokkói ügy egyre bonyolódik. Könnyen lehet, hogy a kormány néhány hónapon belül katonai expedíciót küld Afrikába. Ezt minden esetre felhasználjuk a megbuktatására. Lárosz Mátyiő lehet az új külügyminiszter. Ez nekünk is hasznos.
1: Csak nem ismétli meg a kormány a tuniszi őrültséget.
0: De egyeseknek óriási üzlet ez. Édesem, tanuld már meg, hogy a politikai kombinációról van szó. Nem az asszonyt kell mögötte keresni, hanem a pénzt.
1: Csókolom a kezét.
2: Ó, micsoda szél hozta hozzám. Szép fiú.
1: A vágy, hogy lássam. Ellenállhatatlan benső erő kényszerített magához.
2: Nem, valóban nem értem, mit akar ezzel mondani.
1: Szerelmet vallottam kisé burkolt formában, hogy meg ne ijesszem vele.
2: Tréfás kedvében van, igaz?
1: Nem. Már régen meg akartam ezt mondani, csak nem mertem. Magát olyan szigorúnak, olyan ridegnek mondják. Másra se tudok gondolni. Csak magára.
2: Ugyan? Elég a gyerekségből. De. Beszéljünk másról.
1: Nem. Nem bírok másról beszélni. Szeretem, őrültem már régóta. Mit csináljak? Őrült vagyok.
2: Engedjen. Engedjen, kérem. Nem szabad. Menjen.
1: Igen, megyek. Istenem, Istenem. Nos, eljön mindenki a vacsorádra?
3: Igen. Csak a Walterné volt bizonytalan. Nem tudta, hogy szabad lesz-e. Már nem is tudom, miről beszélt, kötelezettségről, lelkiismeretről. De éppen az imént kaptam tőle egy kis levélkét, hogy nagy nehezen szabaddá tudta tenni magát. A férje azonban nem kísérheti el.
0: Jaj, hát
2: sajnos korán kell hazamennem.
1: Elkísérem.
2: Nem.
1: Nagyon megsért, ha nem engedi meg. Azt kell hinnem, hogy nem bocsátott meg.
2: Hát jó. Elfogadom a kíséretét.
1: Szeretem. Szeretem. Engedje, hogy legalább kimondja.
2: Rosszul teszi. Nagyon rosszul.
1: Engedje meg, hogy minden nap csupán 5 percig térdelesek a lába előtt, hogy kimondhassam ezt az egyetlen szót, hogy nézhessem imádott arcát.
2: Nem.
1: A kapuja előtt fogok átsorogni, mint egy koldus, de látni fogom.
2: Gondoljon a lányaimra.
1: Akkor mondja meg, hol találkozhatom magával, csak annyit fogok mondani, hogy szeretem és eltűnök.
2: Holnap 3:30 tájt a Trinity székesegyházba megyek.
1: Imádom.
2: Örült vagyok, hogy engedem beszélni.
1: Szeretem. Szeret. Szeretem. Szeretem. Addig mondom, amíg át nem járja magát, és végül is így felel rá. Én is szeretem.
2: Én is szeretem.
1: Jó Isten. Jó.
2: Nem lett volna szabad bevallanom. Bűnös.

0: Nagy dolgok történtek. A kormány megbukott. Marrót bízták meg az új kormány megalakításával. Laros Mathieu barátunk lesz a külügyminiszter. Félhivatalos lap lettünk. Éppen a vezércikket írom. Kijelölöm az utat, amelyen az új kormánynak haladnia kell. Na, természetesen azt az utat, amelyen amúgy is haladni akar. De kellene még valami érdekes dolog a marokkói kérdésről? Valami színes, hatásos.
1: Megírok egy kirándulást a marokkói határra, a Figgyi nagy oázisig, ahová még európai nem tette be a lábát, csak emiatt a mostani konfliktus keletkezett.
0: Ez maga óriási kincs számunkra, szép fiú.
2: Túl sok az ember ebben a parkban. Megláthat valaki?
1: Beszállhatunk egy kocsiba, leereszti a függönyt a maga oldalán, és tökéletesen el vagyunk rejtve.
2: Istenem!
1: Szálljon be! Konstantinopol utca 127.
2: Mit mondott a kocsisnak, hová vigyen?
1: Ne törődjék semmivel.
2: Meg kell ígérnie, hogy kímélni fog. Hozott.
1: A volt legény lakásomban vagyunk, újra bérbe vettem, hogy legyen egy kis zug, ahol láthatjuk egymást.
2: Nem akarom. Esküszöm, hogy sohasem volt kedvesem.

0: micsoda őrültséget követtem el, hogy engedtem neked. De nem bánom, semmit se bánok. Olyan boldogság téged szeretni.
1: És téged.
0: Még soha, soha senkit sem szerettem. Egyedül téged, kicsikék aranyom, bémántom. Te is ilyen nagyon szeretsz.
1: Hát persze.
0: Üdvözlöm, cicuskám. Kincsem, madaram, babuskám, mindenem. Babuskám, első egyetlen szerelme. Mondd, te is szeretsz egy csöppet legalább. Egyetlen babuskám.
1: Babuskám, az embernek kedve támad, hogy viszonzásul öreg anyámnak szólítsa.
2: El kell menned, drágám, Laros Matyőhöz. Ne felejtsd el megkérdezni tőle, hogy elküldték-e uramban belónkült tábornokot. Ennek nagy jelentősége lenne.
3: Ne rágj mindent a számba, légy szíves. Unom már a minisztereddel együtt, közönséges tökfilkó.
2: Épp úgy a te minisztered is, mint az enyém.
3: Bocsánat, nekem nem udvarol.
2: Nekem sem. De megcsinálhatja a szerencsénket.
3: Ha választanom kellene az imádóid közül, még mindig jobb szeretném azt a vén totyakos vodrét. Mi van vele tulajdonképpen? Egy hete nem láttam.
2: Beteg. Azt írta, hogy ágyban fekszik, köszvényes bántalmai vannak. Beszólhatnál hozzá hazaútban.
3: Nos, miniszter úr, megfelel a vezércikken, vagy parancsol valamit változtatni rajta?
4: Igen keveset, kedves barátom, igen keveset csupán. Sejtetnie kell, hogy nem lesz semmiféle katonai expedíció Marokkó ellen. Ne mondja ki határozottan, de sejtesse, hogy nem álltjuk bele magunkat ebbe a kalandba.
3: Megértettem, miniszter úr. Szabad még egy kérdést. Azok után, amiket most mondott, azt kell hinnem, hogy Bellonkül tábornokot nem is küldik el Orabba?
4: Nem, valóban nem.
3: Feltétlenül beszélnem kell veled. Vár rám 2 a Konstantinopol utcában, nagy szolgálatot tehetek neked, halálig hű barátnőd. Micsoda kullancs! Fogadok, hogy semmi mondani valója nem lesz, csak el akarja ismételni, hogy imád, és éppen ma még hozzá 2, mikor 4 Klotildot várom oda. Mit akarsz már megint?
0: Milyen kegyetlen vagy. Ha tudnád, mennyit szenvedek miattad.
3: Csak nem kezded újra.
0: Nem lett volna szabad elcsábítanod. Ha most így bánsz velem, hagytál volna meg tisztességesnek, boldognak.
3: Örökké ugyanaz a nóta, mint a kiskorú leányka lettél volna.

0: Érettkorban adtad magad nekem, és érett ésszel.
1: Igaz, nem voltam fiatal lány, de előtted nem szerettem senkit, nem tántorodtam meg soha.
0: Csak hogy két nagy lányod van az ártatlanságodtól, tehát mégsem én fosztottalak meg.
1: Ó, George, ezt mégsem lenne szabad.
0: Mi? Ennek a színi előadásnak a kedvéért táviratoztál ide?
1: Nem. Politikai hírt hoztam. 50 000 frankot kereshetsz vele. Még többet is, ha akarsz.
0: Mi? Olyan?
1: Tegnap tanulja voltam, a férjem is. Láros Mátyé beszélgetésének. Rendkívüli titokról volt szó.
0: Miről?
1: Elfoglalják Marokkót.
0: Ugyan. Éppen egy órája beszéltem Láros Mátyével, és jóformán lediktálta nekem a kormány szándékait.
1: Kijátszottak téged, óriási üzletről van szó. Az expedíció már régen elő van készítve, csak titkolják, hogy potom pénzért összevásárolhassák a marokkói kölcsönt. Még Rothschildék eszén is túljártak. Érted az ügyet? Mihelyt a francia csapatok Marokkóba lesznek, az állam kezeskedik a kölcsénért. Ők pedig 50-60 milliót nyernek rajta.
0: Ez aztán... Na, ami azt a hitvállalás Mátyiőt illeti, az még a kezembe kerül, akkor aztán kirázom abból a miniszteri bőréből.
1: Még vásárolhatsz marokkói kölcsönt. Egyelőre csak 72-n áll.
0: Igen, de... nincs arra való pénzem.
1: Gondoltam erre is, cicuskám. Mm. És ha szeretnél engem egy icipicit, mm, akkor megengednéd, hogy kölcsönt adjak rá.
0: Ne, azt már, ne.
1: Megoldhatjuk úgy is, hogy ne kelljen pénzt elfogadnod. Én 10 000-ért már vettem ebből a papírból. Veszek még 10 000-ért, és aztán mutyizunk. Ha sikerül a dolog, nyerhetsz 70 000-et, ha nem, megfizeted majd azt a 10-et, amikor akarod.
0: Nem szeretem az ilyesmit.
1: Gondold meg, hogy tulajdonképpen Walter előlegezi neked ezt a pénzt, és tettél te már neki ennél többet érő szolgálatot is.
0: Na jó, hát nem bánom. De ha vesztünk, visszafizetem a 10 000-et.
1: Édes kis boruskám.
0: Na, legyen esze.
1: Hát már meg sem csókolhat.
0: Ne, fáj a fejem, és sietek is, az ülés vége előtt a képviselőházban kell lennem. Na, induljunk. Oh. Ide nézz, mit hoztam neked?
2: Cukrozott gesztenyét, imádom. Te gonosz. Te minden bűnös hajlamomat legyezgeted.
0: Méghozzá kéjjel.
2: Drágám, édesem, babuska.
0: Első egyetlen szerelmem. Benéztem Vaudreyhez, hazajövet, haldoklik.
3: Mi? Mit mondod? Mit mondod?
0: Azt mondom, hogy Vaudrey haldoklik, köszvényes roham a szívére ment.
3: Elmegyek hozzá. Ne törődj velem. Nem tudom, mikor jövök vissza. Ne várj rám.
4: Megette? Mi újság?
3: Meghalt.
0: Mi? És? Na, nem mondod semmit?
3: Mire odaértem már? Elvesztette az eszméletét.
0: Voltak rokonok a halálos ágya mellett?
3: Csak egy unokaöccse.
0: Gyakran járt hozzá ez az unokaöcs?
3: Soha. 10 esztendeje nem találkoztak.
0: Más rokonai nem voltak?
3: Nem. Nem hiszem.
0: Akkor hát ez az unokaöcs lesz az örököse?
3: Nem tudom.
0: Mennyie lehetett körülbelül?
3: Nem tudom pontosan. 1 vagy 2 milliója talán.
0: Alszol?
3: Nem.
0: Elfelejtettem megmondani neked, hogy a minisztered alaposan becsapott.
3: Hogyan?
0: Megtámadják Marokkót, az államkölcsönpapírokat már is összevásárolták potom pénzért.
3: Na hát, sejtettem, hogy forrallak valamit nélkülünk.
0: De túljárunk az ezükön, édesem. Ugye? Édesem.
3: Kérlek, hagyj békén, nincs kedvem bolondozni.
0: Igazán csodálatos.
3: Micsoda, kedvesem?
0: Hogy Vaudrey semmit sem hagyott ránk.
3: Miért hagyott volna ránk? Valami.
5: A legjobb barátunk volt. Hetekként kétszer is itt vacsorázott téged. Úgy szeretett, mint az apád lett volna, csak egy távoli unokaöccse maradt. Tartozott nekünk azzal, hogy valami jelét adja barátságának.
3: Lehetséges, hogy van végrendelete valamelyik közjegyzőnél. Lamnőr közjegyző írt, hogy keressen fel.
5: A Vodré ügyben. Furcsa, hogy téged hív, és nem engem, aki törvény szerint a család feje vagyok.
3: Elkísérhetnél.
6: Felolvasok önnek egy okiratot, asszonyom. Én alulírott Paul Emil Cyprien Contrand de Vautré gróf testben és lélekben egészségesen a következőkben fejezem ki végső akaratomat. Nem lévén egyenes örökösön teljes vagyonomat, mely 600 ezer frank értékű papírokból és körülbelül 500 ezer frank értékű ingatlanból áll, Claire Madeleine du Roy urasszonyra hagyom, minden teher és föltétel nélkül. Kérem, fogadja el ezt az ajándékot egy halott baráttól, mint odaadó, mélységes és tiszteletteljes szeretetének bizonyságát. Az okirat tavaly augusztusban kelt, és egy hasonló tartalmú végrendelet helyébe került, mely korábban íródott Claire Madeleine Forestier urasszony nevére. Természetes azonban, uram, hogy az ön beleegyezése nélkül önnagysága nem fogadhatja el ezt a hagyatékot.
5: Gondolkozási időt kérek.
0: A szeretője voltál Vodrének?
3: Én? Úgy.
0: Igenis, te! Ezért hagyta rád a vagyonát?
3: Ugyan! Ugyan bolond vagy, hiszen te magad, még te magad is azt remélted, hogy hagyni fog ránk valamit.
0: Ránk? Én rám! Rám hagyhatott volna valamit. Rám, a férjedre, rám, a barátjára, de nem te rád, a barátnőjére, az én feleségemre. Ez főben járó, lényeges különbség a közvélemény szempontjából.
3: Az emberek épp így különösnek találnak a dolgot, ha neked juttat.
5: Vald be legalább, hogy a szeretője voltál.
3: Nagyon szeretett engem. Igen, nagyon. De ennél több sosem volt közöttünk. Soha.
5: Akkor magyarázd meg, miért hagyta rád a vagyonát?
3: Gyerekkoromból ismert. Anyám társalkodó nő volt a rokonainál. Nem voltak természetes örökösei. Talán egy kicsit szerelmes is volt belém. És senki sem volt, akire hagyhatta volna. Nincs ebben semmi meglepő. Ellenkezőleg. Az lenne meglepő, ha Reát hagyja.
5: Nem, mindegy. Ilyen feltételekkel mégsem fogadhatjuk el. Síralmas hatása volna. Forestier talán eltűrte volna. Én nem engedem.
3: Hát, ne fogadjuk el, kedvesem. 1 millióval kevesebb lesz a zsebünkben, ennyi az egész.
5: Hát igen. 1 millióval. Ha lett volna benne annyi tapintat, hogy a felét rám hagyja, minden rendben lenne. Nem kerülnék nevetséges helyzetbe, igaz?
3: Neked kell döntened.
5: Így módon elfogadni ezt a vagyont, annyi, mint nyíltan bevallani, hogy bűnös viszonyotok volt. Én pedig elnéztem ezt. Valami kerülő utat kellene találnunk. Például értésére adhatnánk a világnak, hogy megosztotta kettőnk közt a vagyonát. Hát ez persze az kell, hogy te a nyilvánosság kizárásával adományozás útján nekem juttasd a felét, így be lehetne tapasztalni a rossz indulatú emberek száját.
3: Nem tudom, miért festene így másképp a dolog.
5: Na, ilyen ostoba vagy. Azt mondjuk majd, hogy Vodré osztotta meg köztünk. Nézd, Madeleine, te nem fogadhatod el az engedélyem nélkül, én pedig csak azzal a feltétellel járulok hozzá, hogy megosztozunk rajta, és így nem kerülök a világ szájára.
3: Kérlek, legyen ahogy akarod.
0: Nem megyek el Walterékhoz. Eltöltekeztem a barátaiddal, érted?
3: Hát...
0: Walterékkel épp úgy, mint a te Laros Mathieu-jel. No. Úgy jár hozzánk, mintha itthon lenne, mint azelőtt Vodré. De téged lebeszélt, hogy marokkói kölcsönt vegyél. Milliókat kereshetél volna rajta. Nekem nem fogja most Walter úr a gazdagságát fitoktatni. A Karlsburgi herceg palotájában lakom. 5000 franc fizetem egy Markovics képért a híres hullámokon járó Krisztusért. Hercegnők, zsoké klub tagjai fordulnak meg a házamban. Hát ez alkalommal nélkülem fog a vagyonával hencegni.
3: Nem értelek, George. Folyvás dühöngsz, morogsz, gyűlölködsz, panaszkodó pedig. A te helyzeted is nagyszerű. És ezt végtére is nekik köszönheted. Rosszul teszed, ha nem mégy el ma este Walterékhoz.
0: Hagyd nekem békén. Nem megyünk, és kész.
3: hogy akarod. Jaj, de örülök, szép fiú, hogy eljöttek. Miért nem látjuk soha?
5: Ne haragudjon, kis Szüzen. Két hónapja annyi a dolgom, hogy ki sem látszom belőle, pedig... Pedig maga nagyon hiányzik nekem.
3: Én meg sem tudok lenni maga nélkül. Halálra unom magam. És a mama is örülne, ha gyakrabban jönne. Nyújtsa a karját.
5: Si?
3: Magának én mutatom meg a hullámokon járó Krisztust. Egészen hátul van a téli kert mögött, hogy az emberek kénytelenek legyenek végigjárni az egész palotát. Íme a híres festmény.
5: Valóban szép.
3: Megígéri, hogy ezentúl gyakrabban jön. Most, hogy a papa ennyire meggazdagodott, nagy bolondságokat csinálunk majd, szép fiú.
5: Maga most hamarosan férjhez megy valami tönkrement kis hercegecskéhez.
3: Nem. Én csak olyanhoz megyek, aki tetszik nekem. Aki nagyon tetszik, tökéletesen. Elég gazdag vagyok hozzá.
5: Fél esztendőt sem adok, és már kiné lesz, vagy hercegné. És nagyon magasról fog lenézni reánk.
3: Nem ismer. A szívem szerint fogok férhez menni.
5: Ahhoz maga túlságosan gazdag.
3: Maga is gazdag. Örökölt.
5: Erről nem érdemel beszélni, alig fél millió.
3: De a felesége is örökölt.
5: Igen, ketten együtt 40 000 forint évi jövedelmet. Még kocsit sem tarthatunk belőle.
7: Bocsánat, hogy megzavarom a beszélgetésüket. Keresnek a táncosait, Szüzan.
3: Megyek, mama.
1: Két hónapja kerülsz. Meg akarsz ölni?
5: Kérlek, csak semmi drámai jelenet, mert már itt sem vagyok.
1: Másra nem tudok gondolni, csak rád. A mellemet marcangolja a kín, a torkomat folytogatja. Egész nap elbutulva ülök egy széken, és rád gondolok, és soha nem jössz. Na. Még a pénzedért sem jöttél el.
5: Drágám, a szerelem nem tart örökké, de ha megjön az eszed, ha úgy fogadsz, mint jó barátod, akkor ezentúl is eljárhatok hozzátok. Képesnek érzed magad erre?
1: Mindenre képesnek érzem magam. Csak hogy lássalak.
5: Barátság és semmi egyéb.
1: Még egy csókot. Egy utolsót.
5: Nem. Állni kell az egyességünket.
1: Jó. Tessék a részed a marokkói üzletből. Olyan boldog voltam, hogy nyerhettem neked.
5: Nem. Ezt én nem fogadhatom el.
1: Ezt nem teheted velem. Ha nem fogadod el, a kanálisba hajítom.
5: Jó. A kedvedért. Kivel táncolt, kis Szüzen?
3: Nem ismeri. Látró Ivlen gróffal. A húgomnak teszi a szépet.
5: Biztos?
3: Biztos, szép fiú.
5: Emlékszik arra, miről beszéltünk az imént?
3: Persze, hogy emlékszem.
5: Megígérne nekem valamit.
3: Meg én? De mit?
5: Hogy tanácsot kér tőlem, ha valaki megkéri a kezét, és nem mond igent, mielőtt véleményemet meghallgatta volna.
3: Szívesen megígérem.
5: S hogy ez kettőnk titka marad. Megesküszik rá?
3: Esküszöm.

0: Meglepetés van rád.
1: Micsoda?
0: Talált ki.
1: Nem erőltetem meg az agyamat.
0: Ajándékot kaptál. Lárus Matyiő épp az imént hozta.
1: Ezt?
0: Nézd csak meg, mi van benne.
1: A becsületrend keresztje. Ez ugyan nem került sokba a miniszter úrnak. Jobb szerettem volna 10 milliót. Nem szép magától, Szüzen, hogy titkolózik előttem?
0: Én?
1: Igen, megkérték a kezét.
0: Nekem? Kicsoda?
1: Kazollé Márki, az a híjú fráter.
0: Először is. Nem híjú.
1: De ostoba. Tönkretette a kártya és a sok tivornyázás.
0: Ugyan. Miért haragszik rá?
1: Semmiért.
0: Árulja el, mi baja vele?
1: Mi bajom? Az, hogy féltékeny vagyok rá.
0: Maga?
1: Én.
0: Hogyan?
1: Mert szerelmes vagyok magába, és ezt maga nagyon jól tudta.
0: Maga bolond, szép fiú.
1: Jó, tudom, hogy bolond vagyok. Hát bevallhatom én a szerelmem házas ember létemre egy fiatal leánynak. De amikor arról hallok, hogy maga férhez megy, gyűröm fog el.
0: Kár, hogy házas ember.
1: Ha szabad volnék, hozzám jönne?
0: Magához mennék, szép fiú.
1: Köszönöm. És könyörgök. Várjon egy kicsit. Vár. Megígér.
0: Megígérem.
2: Madeleine, siess az öltözködéssel. Vacsorára vagyunk hivatalosak Walterékhoz.
0: Nem vagyok egészen jól. Jobb szeretnék itthon maradni.
2: Hogy tetszik, én már is indulok.
1: Ahogy gondoltam, rögtön utánam elment otthonról.
3: Remek!
4: Felügyelő úr, amint előre láttam, a feleségem együtt vacsorázik a szeretőjével egy Mártír utcai bútorozott lakásban.
5: Rendelkezésére állok.
4: Lent vár a kocsim, felveszük a detektíveket és odahajtatunk.
5: Ahogy önnek tetszik.
0: Ki az?
5: Nyissa ki a törvény nevében!
0: Kicsoda ön?
5: Rendőrfelügyelő, nyissa ki!
0: Mit akar, kérlek?
2: Nem siklasz ki a kezünk közül! Ha nem nyitjátok ki az ajtót, betörjük! Egy szál így be! Megfogtuk!
5: Ön ugyebár Claire Madeleine Duroy, törvényes felesége ennek az úrnak.
0: Igen.
5: A lakásán kívül találom majdnem mesztelenül egy garniszállóban. Mit keres itt?
0: Kérem.
5: Ha nem vallja be, kénytelen leszek magam megállapítani. Ki rejtezik ebben az ágyban? Kérem, uram, bújjon elő.
4: Legyen legalább annyi bátorság, hogy bevallja az aljasságát.
5: Kicsoda ön?
4: Feleljen hát nyomorult, hogy én mondjam meg a nevét.
6: Felügyelő úr, ne engedje, hogy ez az egyén sértegessen.
5: Azt kérdeztem, hogy hívják. Ha nem felel, kénytelen leszek letartóztatni, de kelljen fel.
6: Nem kelhetek fel önök előtt.
5: Miért nem?
6: Mert egészen mezítelen vagyok.
1: Ha a feleségem előtt levetkőzhetett, előttem ugyan felöltözhetsz.
0: Kérdezhetek valamit. Felügyelő úr, gyakran foglalkozik ilyesmivel?
5: Amilyen ritkán csak lehet.
0: Jól teszi. Piszkos egy mesterség.
5: A végtére sem hajlandó megmondani, hogy kicsoda, kénytelen vagyok letartóztatni.
6: Hozzám ne nyúljon! Engem véd a mentelmi jog.
2: Tettenérés történt, ha akarom, letartóztatják. Ez az ember Lárus Matyiő külügyminiszter.
5: Így van.
6: Ez egyszer nem hazudott, ez a nyomorult.
5: Miniszter úr, én tetten értem önt ezzel az asszonnyal. Nem tagadhatják le, ami szemmel látható. Asszonyom, bevallja, hogy ez az úr a szeretője.
0: Nem tagadom.
5: Ennyi elég.
6: Van még szüksége rám, felügyelő úr, vagy távozhatom?
1: Miért távoznék? Visszafekhetik. Már is magukra hagyjuk.
7: No hát, szép fiú, maga itt van. Miért nem jött el hozzánk vacsorára? Na, de furcsa képet vág.
1: Most buktattam meg a külügyminisztert.
7: Megbuktatta? Csak ugyan?
1: Átalakítom a kabinetet. Ideje volt kiseprűzni belőle ezt a dögöt.
7: Maga ivott?
1: Nem, kortyot se. Csak éppen egy rendőrfelügyelő segédletével tetten értem Lárus Matyiő miniszter urat a feleségemmel.
7: Bolondozik?
1: Eszem ágában sincs. Mindjárt cikket is írok az esetről, és nem kegyelmezek azoknak, akik utamba állnak.
7: Tehát a felesége.
4: Holnap reggel beadom a vállókeresetet. Szabad leszek. És van egy kis vagyonom is, az őszi választásokon jelöltetem magam. Amíg ez az asszony mellettem volt, nem szerezhettem sem pozíciót, sem megbecsülést. Mindenki gyanúsnak tartotta. Most azonban előttem a világ.
7: Igen. Előtte áll a világ. Ennek a gazvickónak.
4: Imádom, Szüzán.
0: Én is magát, szép fiú. Próbálja megkérni a kezemet a papától. Hát, ha beleegyezik.
4: Teljesen hiába való lenne. Bezárják előttem a házukat, elcsapnak az újságtól. Soha többé nem láthatnánk egymást. Magát Kazolli Márkinak ígérték.
0: Mit tehetünk?
4: Szeret annyira, hogy bolondságot kövessen el, értem?
0: Igen.
4: Nagy bolondságot?
0: Igen.
4: A legnagyobb bolondságot és a legeslegnagyobbat?
0: Igen.
4: Akkor ma este bemegy az édesanyjához, és négy szem közt beszél vele. Nagyon felindul majd, rettentően megharagszik.
0: Téved, téved. A mama azonnal bele fog egyezni.
4: Jobban fog dühöngeni, mint az apja, maga azonban ne engedjen, és mondja meg az apjának is, hogy feleségül akar jönni hozzám a leghatározottabban.
0: És aztán?
4: Ezután kezd komolyá válni a dolog, ha csak ugyan el van számva mindenre, megszöktetem.
0: Megszöktet? Igen. Mikor? Mikor szöktetnek?
4: Még ma éjjel, de gondolja meg jól. Azután már csak is az én feleségem lehet.
0: Erre elszántam magam.
4: Akkor hát várom. Éjfélkor a Concord téren. Egy bérkocsiban.

0: Maga a szép fiú.
1: Susan?
0: Én vagyok.
1: Mehetünk. Hogy történt?
0: Rettenetes volt. Különösen mamánál. Bementem hozzá, és elmondtam neki, amit előre kigondoltam. Elsápadt, aztán kiáltozni kezdett. Soha, soha. Sírtam, esküdöztem, hogy senki máshoz nem megyek. Azt hittem, megver, megöl. Soha életemben nem láttam ilyennek a mamát. Papa meghallotta a kiáltozását. Ő nem haragudott ilyen rettenetesen, de kijelentette, hogy maga nem elég jó parti. Hová visz?
1: Sèvres-be. Ott töltjük az éjszakát, holnap aztán elutazunk valahová vidékre.
0: Csak az a baj, hogy nincs bogyásztam, semmim sincs.
1: Majd lesz. Mi baj van, drága kicsim, mi van?
0: Szegény mama, biztosan nem bír majd aludni az éj, ha észreveszi a szökés.
2: Uramisten! Uramisten, mit jelent ez?
3: Semmi egyebet, mint hogy behálózta az a furfangos láter. Tetszik neki a hozománya, de te is folyton hívtad, hízelektél neki. Szép fiú, így, szép fiú, úgy. Hát most megfizetett érte.
2: De Susan, nincs a szobájában. Sehol sincs, érted? Tégy már valamit, szólj egy szót legalább.
3: Akkor hát megtörtént. A kezében van. El vagyunk veszve.
2: Mit beszélsz? Elveszve?
3: Most már feleségül kell mennie hozzá.
2: Ez az emberhez soha.
3: Hiába való minden óbégatás. Elszöktette a magáévá tette, a legokosabb, ha hozzáadjuk. Ha ügyesen csináljuk, legalább a botrányt elkerüljük.
2: Soha nem egy az
3: embered. A kezében van, ez tény. A legokosabb azonnal enged.
2: Nem.
3: Hát ezzel nem lehet vitatkozni. Kifogott rajtunk a csirkefogó. Életre való ember. Előkelőbb vőt találhattunk volna nála, ez igaz. De ilyen nagy jövőjűt aligha. Hamarosan képviselő lesz. Aztán miniszter.
2: Jézus. Jézus, segíts. Édes Jézus. George. Egyedül vannak. Kettesben. És éjszaka van. Egymásra mosolyognak. Összeül elkeznek. Susan töleli. Susan. És én nem tudom kitépni a karjaiból.

0: Édes üssön, kis Szüzán, megjött az édesapja válasza. Beleegyezik a házasságunkba.
1: Már is. Olyan nagyszerű volt a maga titkos feleségének lenni. És nagyon mulatságos.
2: Önök a kiválasztottak közé tartoznak a földön. A leggazdagabb, a legtiszteltebb emberek közé.
1: Egy püspök adja össze őket.
2: Maga lányom, kisüleimek szemefénye.
1: Soha. Hogy megvalhatva szegény Walterné, zokog a boldogságtól.
2: Önnek, uram, ki tehetsége és erkölcsi ereje magassan a többiek fölé emel. Önnek, ki magasztos hivatást teljesít életével és minden cselekedetével, követendő példát kell állítania az egész népelé.
1: Sok szerencsét és boldogságot, szép fiú.
0: Köszönöm, Klotild.
1: És a viszontlátásra, nálunk.
0: Mielőtt,
3: nagyságos asszonyom.
1: Milyen remekül fest, ahogy bámulóinak sorfala között lassan lépdel lefelé a templom lépcsőjén. Fél Párizs összegyűlt a kedvéért, hogy csodálhassa és irigyelhesse. Korán sem alaptalanul.

0: Elhangzott A szép fiú. Maupassant regényéből Benedek Marcel fordításának felhasználásával írta Zolnay Vilmos. Közreműködött Balog Emese, Domján Edit, Fenyő Emil, Harkányi Ödön, Ladomerszki Margit, Pap Éva, Sinkó László, Till Attila, Velencei István és Zács János. Szerkesztette Botlik Sándor. Zenéjét összeállította Belohorszki Károly. Technikai munkatársak Szekeres Sarolta és Gajdos Ferenc. A rendező munkatársa Hankó Elemér. Rendezte Balázs János.
1: A felvétel 1970-ben készült, és legutóbb 2018. július 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: halász és az erdész. Fekete István novelláját Tímár József mondja el.
1: A tűzhelyen úgy zümmögött valamelyik fazék, mint a légy, ha pókhálóba kerül. A konyhában vasárnapi csendesség volt és vasárnapi illatok. A falon egy-két cifra tányér emlékeztetett elmúlt lakodalmakra, és Özvegy Pallóné éppen azon gondolkodott, mi is lesz hát ezzel a lánnyal, mármint Julival, a tulajdon édes lányával. Mert eljár felette az idő, de se nem kérik, se nem viszik, ami nem is csoda, hiszen nem jár sehova, nem incselkedik a legényekkel, nem jár a szeme, mint a motolla. Egy szóval, mit akar ez a lány, amikor árnyék vetődött a küszöbre? Az árnyékot Timár Pista követte a halász. Adjon Isten, Ágnes néni! Adjon Isten, fiam! Hát ez meg mit akarhat? Juli nincs itthon? Nincs, fiam, de már Gyün is hallom a járását. Ülj le, fiam! Talán várjuk meg Juliskát. Mit akarhat, villódzott az öreg asszony fejében, amikor egyetlen lánya is beírt a konyhába, és ugyanolyan csodálkozással nézett a halászra, mint az anyja, már éppen úgy nem látszott rajta, mint az anyján. Parolázott a legénnyel. Mi áradban vagy, Pista, mert nem igen jársz te hozzánk? A lány mosolygott, de szeme kemény volt, mint nyakán a kaláris kék üveggombja. Nem mennénk be? Ezt a legény mondta, ami nagy illetlenség lett volna, ha nincs valami fontos és bizalmas mondani valója. Bementek hát a szobába, csendbe, ide-oda cikázó kérdésekkel a levegőben. Leültek és nézték egymást. Hát én csak azért jöttem, mert Juliskát akarom megkérni, ha ő is akarja. Úgy gondoltam, szürett tájt esküdhetnénk. És Timár Pista mosolygott. Tavaly ugyanebben az időben Pista nem mosolygott, de nem is lett volna rá semmi oka, ezen kívül belül dúlt volt, mintha földrengés rázta volna össze testi lelki valóját. Ebben a korban a földrengést szerelemnek nevezik, és éppen úgy nem lehet ellene semmit tenni, mint a valódi földrengés ellen. Jön, pusztít, és a romok maradnak utána. Ne vágjunk azonban a dolgok elébe, és ne keverjük össze az eseményeket, melyek rendesen úgy kezdődnek, hogy egy lány végig andalog a folyóparton, holott másfelé is mehetne. A lány komoly és szinte szertartásosan köszönti a halászt, aki ugyanúgy válaszol, ám bár ismerik egymást. Ez egyelőre elég. A halász elgondolkodva néz a piros szoknya után, és magában azt mondja, ez annyit jelent, hogy másnap ugyanazon időben véletlenül ugyanott halászik, és a lány természetesen szintén véletlenül ugyanakkor megint arra megy. Talán ne is folytassuk. A kezdet májusban volt, a kifejlődés júniusban, és az erdész megjelent augusztusban. Timár Pista szép legény volt, és Bakaböske nagyon szép lány. De az erdésznek arany cserlevél fityeget a hajtókáján, négy tehene legelt a mádban, és kalapján kék vadkacsatolla kunkorodtak. Mindezek után Böske úgy látta, hogy Pista elég rongyos néha, és mintha már nem az volna, mint régen. Az erdész és a tehenek pedig napról napra szebbek lettek. És augusztus végén a sarjúval együtt Pista reményeit is lekaszálták. Bakaböske eljegyezte magát. Pista akkor összetörte a cimbalmot a kocsmában, és gyilkossági terveket szőtt, ami ki nem józanodott, ami másnap reggel a cimbalom kifizetése idején már bekövetkezett. De a szíve még sokáig vérzett, s ezen közben elhatározta, hogy aglegény marad, vagy ha mégis az ilyesmiben nem mondja ki az utolsó szót az ember, hát annak a lánynak aztán olyannak kell lenni, hogy... És így akadt meg a szeme Palló Julin, aki magános volt és árva, de a fejét úgy hordta, mint egy királynő, de a kocsma pallója Juli lába alatt nem dobban soha. Pista leste a lányt egy évig, és talán még halogatta volna a dolgot, ha véletlenül az erdészné született Bakaböske nem éppen odahozza urának az ebédet, ahol Pista kuksol a nádban, igaz a túlsó parton. Böske rövidesen egy kis erdésszel fogja urát megajándékozni, hiszen éppen erről beszéltek. Nem és nem, villant meg a Böske szeme. Ebben ne is szólj bele. A keresztapa Tímár Pista lesz, s a keresztanya a mi Katink, érted? Az erdész kalapján már nem fityegtek olyan vidáman a kacsatollak, és a gallérián a cserlevél sem olyan aranyos, tehát csak rántott egyet a vállán. Bánom is én. Bánod vagy nem bánod, holnap, vasárnap este otthon találod. Elmégy és felkéred a komaságra. Megmondhatod, hogy én is kérem, akkor ugrik. Lehet, mondta az erdész, lehet, hogy ugrik. Mit hoztál ebédre? Hogy én meg a Kati, hogy én ugrom, ehen, hát ez kéne az erdézni ténysasszonynak. Csak ez, motyogta Pista is elosont a nádban, mint a gyík, ha gólyát lát, és nem nyugodott meg addig, amíg ki nem mondta Pallóéknál, amit ki kellett mondani. Csak még annyit tett hozzá, miután nagy halagatás volt egyelőre a válasz. Egy éve figyellek, Juliska, de minek beszéltem volna? Aztán te is ismersz engem. Szegények vagyunk, Pista. A halász vidáman legyintett, de nem szólt semmit, mert azt nem mondhatta, hogy némelyik asszony úgy beszél az urával, mint a sáros kapcával, és ide négy tehén, oda négy tehén. Az az igazi és sírig tartó szegénység.
0: A halász és az erdész Fekete István novelláját Tímár József mondta el. A hangfelvétel 1958-ban készült. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők. Felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király. Augusztus 20-án 20 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Nyolc óra. Jó reggelt kívánok! A Kossuth Rádióban most híreket hallanak. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Tovább apad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, hogy már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 ezer tonna követ használnak fel. A munkálatok mintegy 6 milliárd forintba kerülnek. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok 2020 óta majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze, és szállítottak el az erdőkből. Mivel nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó, az erdészek munkája mellett szükség van arra is, hogy megváltozzon az emberek hozzáállása, tette hozzá a tárcavezető. A fővárosi favédelmi szabályozás sürgős felülvizsgálatát szorgalmazza a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett arra, hogy a 23 kerület jelenleg eltérően kezeli a kérdést, ezért egységes megközelítésre és a faállomány átfogó megújítására lenne szükség. A fővárosi önkormányzat eddig 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok Omis lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni, egy ember kórházba került. A szél és a hőség nehezíti az oltást. Brács-szigetén és Rijeka közelében is erdőtüzekkel küzdenek a tűzoltók, de a Balkánon több országban is hasonló a helyzet. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről is. A görög parti őrség hajóival, valamint civilek vízijárműivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángokkal, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltásban. A sűrű füstöt kilométerekről is látni lehet. Kigyulladt egy turista hajó a török rivierán, Fétie városánál. A lángoló hajóról mentő mellényben 115 utas, köztük több gyerek is a tengerbe ugrott. Mindenkit biztonságba helyeztek, 2 embert füstmérgezéssel kórházba vittek. Úgy tudni, a tűz a hajó konyhájában keletkezett, onnan terjedt tovább. A kiégett kiránduló hajót az oltás után a partra vontatták. Özönvízszerű eső sújtja Tokió keleti részét, a heves viharoknak már 4 halálos áldozata van. A hatalmas mennyiségű eső miatt akadozik a közúti és a vasúti közlekedés, és több ezer utas rekedt a Narita nemzetközi repülőtéren. Itthon marad a napos, száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen. Az Alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a boldog királyfi. Vajdaszkár meséje nyomán rádióra írta Ács Kató. Zenéjét szerezte Szenkár Dezső. Rendező László Endre.

Magasan a város felett, karcsú oszlop tetején állt a boldog királyfi szobra. Finom aranybulvert levélkékkel volt tetőtől talpig beborítva. Két fényes zafírkő volt a szeme, és egy nagy, piros, lángoló rubint csillogott a kardja markolatjára.

0: csodálták is ám a királyfit nagyon. Olyan szép, mint valami szélkakas, jegyezte meg az egyik városi tanácsos, aki azt óhajtotta, hogy híre keljen művészi ízlésének. Az anyák felmutattak rá, amikor elmentek mellette gyermekeikkel. Miért nem vagy olyan, mint a boldog királyfi, mondták. A boldog királyfi sohasem nyafog semmiért. És most a tanítójukkal árva kisgyerekek jönnek. Skarlát színű kabátkát, s a kis kabátkákon fehér köténkét viselnek. Szinte világítanak, mintha virágzó pipacsok lennének. Ámulva néznek a szoborra.
1: De gyönyörű szobor! Nézd itt csak! Mintha igazi angyal lenne.
2: Bizony, igazán, mintha angyal lenne.
3: Angyal? Honnan tudjátok? Hiszen soha se láttatok angyalt.
2: Dehogy is nem.
1: Az árvák sok mindent látnak az álmaik.
0: A számtan tanár, mert a tanító számtan tanár volt, összeráncolta a homlokát. Nagyon szigorú arcot vágott, nem, igazán nem helyeselte, hogy a gyerekek álmodni is szoktak. Különösen az ilyen szegény, apátlan, anyátlan gyerekek. Nem, ez igazán nem helyes.
1: Ilyen szépet még soha se láttam. Jaj, olyan gyönyörű ez a szobor.
3: Na, tovább, gyerekek, mit bámultok ezen a szobron? Inkább a leckére gondoljatok.
1: Jaj,

0: Egyszer egy éjjel egy kis fecske repült a város felett. A barátai már hetek előtt vándorútra keltek, az első ködös hideg őszi reggel, amikor az első falevél leesett. Csapatostul Egyiptomba mentek, de ő itt maradt, mert szerelmes volt egy szépséges nátszálba. De egy napon kezdett ráunni kedvesére.
1: Lehet, hogy házias teremtés, de én utazni szeretek. Ennél fogva szeretnie kell az utazást is az én feleségemnek. Szépséges nátszál, eljössz velem?
0: A nátszál azonban csak hajladozott, egyet-kettőt fordult a széllel, és nem etintett.
1: Úgy? Hát csak tréfáltál velem. Ég áldjon! Már indulok is! Barátaim után a piramisokhoz megyek!
0: A fecske elindult, és eljutott a boldog királyfi szobrához.
1: Igen, a piramisokhoz megyek, de előbb megszállok itt. Pihenek egyet. Megbújok ennek a szobornak a lába mellett. Szép helyecske ez. Jól kiválasztottam. Arany hálószobám van. A kilátás remek, és körös körül a friss levegő is olyan vidáman lengedez. Jobb, mint a kéményen. És én már majdnem rászálltam egy ilyen füstpöfékelőre.
2: Füstpöfékelőre? Én nem szólok bele a dolgaidba, kisvecske, de azt hiszem illőbb lenne, ha én rám telepednél. Fel is melegednél. Éppen füstöt elegetek.
1: Ültem már kéményen eleget. Itt maradok a szobor lába mellett.
2: Jó, hát ahogy akarod.
1: Ennyi. De mi ez? A hold világít, a csillagok ragyognak, felhőnek még árnyéka sincs az égen, és mégis egy vízcsepp pottyant a fejemre. Furcsa. Egy, és még egy. Mi ez? Rettenetes az időjárás errefele. A nátszál ugyan szerette az esőt, de ez csupán önzés volt tőle. Mire való egy szobor, ha az esőtől se véd meg?
2: Úgy. Neked a kilátás tetszett, meg a vidáman lengedező levegőcske. Az aranycsillogása téged is megszédített.
1: Az aranycsillogása? Bolondokat beszélsz, öreg kémény. Nem mondom, szép szobor ez. De hiszen... A szobor sír. Könyvben úszik a szeme, és a könnyek aranyarcán csak csordulnak lefele. Szobor! Aranyszobor! Ki vagy te?
3: Nem ismersz, kis fecske? Nem hallottad még soha a híremet? A boldog királyfi vagyok.
1: Boldog? Nem értem. Miért sírsz, ha boldog vagy? Csupa víz lett a fejem.
3: Amikor eleven voltam és emberi szívem volt, nem ismertem a könnyeket.
1: Királyfi, megengeded, hogy a válladra repüljek?
3: Gyere, kicsi fecske. Jöjj csak, ne félj.
1: Mesélj tovább, hol éltél, mikor eleven volt a szíved?
3: A gondtalanság palotájában éltem. A gondtalanság palotájában, ahová a szomorúságnak sohasem volt szabad belépnie. A kertet magas fal vette körül, olyan gyönyörű volt ott minden, nem hallatszott be egyetlen hang, egyetlen sóhajtás sem a fal mögül.
1: Ne haragudj, királyfi, de nagyon unalmas hely lehetett. Vagy nem gondolod, hogy sokkal szebb szabadon szállni az egész világ felett? Én a magam részéről utazni szeretek.
3: Lehet. De én csak két világot ismerek. Azt, amit a palotámban éltem, s amit azóta látok, amióta itt állok, a város felett. Odabent boldog királyfinak neveztek, és én valóban boldog is voltam, ha a boldogság nem más, mint gyönyör. De mert a halál ellen a gondtalanság palotája se véd, egy nap éppen úgy meghaltam, mint annyi mások, a kerítésen túl, és szobor lett belőlem.
1: Aranyszobor.
3: Hírnevemhez méltón feldíszítettek. Aranyból vagyok, és bámulnak egész nap, mert az arany mindenkit elvakít.
1: Az arany gyönyörű.
3: Ide állítottak a magasba, és nem gondoltak arra, hogy innen meglátom boldognak hit városunk minden szenvedését, minden nyomorúságát.
1: Érdekeseket beszélsz.
3: Ha messze nézek, el a város felett, kis utcában szegényes házat látok. A ház kicsi, de mint valami hatalmas viharfelhő, olyan sötét és olyan fenyegető a föléje nehezedő kín és gond. A hiányzó emeleteket pótolja a kín, a bánat és az elmúlni nem tudó fájdalom.
1: Bánat és fájdalom? Sok ház felett repültem, soknak megültem az eresze alatt is, de sohasem néztem a falak mögé.
3: Elmondom neked, mit látok. A kisház ablakában egy asszony ül. A szeme beesett, arca keskeny és megviselt. Virágokat hímez fehér sejemre. Golgota virágot, ismered?
1: Golgota virágot? Nem.
3: S a kisfia beteg. Narancsot kér, csak egy narancsot, egyetlen egyet.
1: A narancsot ismerem, de Golgota virágot még sose láttam. Csak százszor szépet, buzavirágot, ne felejtsed.
3: Ezért nem ismered a töviseket, amelyek között a szenvedés virága terem.
1: A szenvedés virágját hímezi fehér sejemre?
3: Azt, és holnap bálba megy benne valaki.

0: Alo.
1: Tessék.
0: Olyan szomjas vagyok. Csak egy narancsot adjál. Olyan forró a fejem, és olyan hideg az ágy.
1: Olvas. Olvas, kicsi fiam. Szívesen adnám.
0: Napok óta fekszem betegen, és te csak vízzel itatsz. Narancsot adjál, anya. Narancsot.
1: Csak még egy kicsit legyél türelemmel, kicsi fiam. Csak amíg elkészülök ezzel a hímzéssel. Bál lesz holnap fenn a palotában. Golgota virágot hímzek fehér sejemre, a királynő legszebb udvarfüggére.
0: Bál? Mi az, anya? És a bál után kapok narancsot?
2: Fecske, fecske, kicsi fecske. Látod ezt a nagy rubintot a kardom markolatján? Mennyien irigyelték, mennyien megbámulták.
3: Látom, hogy ne látnám.
2: Mire kivalkodjék a kardom markolatján? A kisfiú narancsot kér, egyetlen egyet. Vidd el a rubintomat. Édesanyja azon sok narancsot vehet. Az én lábam hozzá van nőve a talapzathoz, nem mozdulhatok.
3: Hogyan vinném? Messze van a szegény asszony háza. Én meg fáradt vagyok. Különben se szeretem a kisfiúkat. Múlt nyáron is a patakpartján kővel dobáltak. Persze sose találtak el, mert a fecskék nagyon jó repülnek. Én különben is híres repülőcsaládból származom.
2: Annak a kisfiúnak, akiről én beszélek, forró a teste és az ágya hideg. Lelkembe sír a szenvedése.
3: Hát a kisfiú szívén is Golgota virág lenne? Nem. Nem, különben már indulnom kell. Várnak Egyiptomban. Ez a haza nekem csak nyáron hazám. Megöl a tél, ha itt talál. Barátai már ott szállnak csapatostul a Nílus partján. Talán éppen most szólítja meg őket egy nagy lótuszvirág. Aludni térnek nem sokára egy nagy király sírjába. A király ott fekszik egy színes koporsóban, a keze akár egy hervadt falevél.
2: Fecske, fecske, kicsi fecske, de hiszen csak egy

0: Ne füstölök bele.
1: Vidd a rubintomat. Köszönöm, kis fecske.
0: Hát ezt jól kifogtam. Küldönc lett belőlem. Már a Nílus partjánál járhatnék, de én bolond a várost kerülgetem.
2: Úgy kell neked. Nagyon helyes. Egy kémény nem volt már elég jó neked.
0: Beszélj, bolond öreg, beszélj csak. Itt a székesegyház. A tornya körül mennyi márvány angyal. És ez a palota. Bizonyosan a királynő palotája. Jaj, milyen vígan vannak. Nicsak, az erkére egy kacagó szőke leállépett. Meg egy ifjú.
1: Szép vagy, kedvesem, mint a csillag. Szép vagy, mint az álom. A szerelem. A szerelem a legnagyobb hatalom a világon.
3: Szép vagyok.
1: Igen.
3: Még szebb leszek holnap. A bálon. Fehér sejem ruhámra Golgota virágot hímeztetek. Készen lehetne már. Minden varónőnek olyan lustán jár a keze.
0: Golgota virágot fehér sejemre. Sietnem kell. Narancsot kér a beteg kisgyerek.

0: Anya, édesanyám.
1: Aludj már, kicsi fiam. Nagyon későre jár.
0: Elalszom, ha mesélsz.
1: Miről meséljek?
0: Az arany királyfiról, arról, akinek rubin csillog a kardja markolatján.
1: Jó, figyelj hát. A boldog királyfi szobrát a város fölé egy karcsú oszlopra állították.
0: Anya, a szobába egy kis fecske szállt, mintha a szárnyával megsimogatta volna a fejem. Olyan jól esett.
1: Nem mesélek tovább, ha a szavamba vágsz. Berepült, és már tovább is szállt.
0: Hallgatok már, anyám, de kezd előről.
1: Na jó. A boldog királyfi szobrát a város fölé egy karcsú oszlopra állították.
0: Édesanyám!
1: Megint a szavamba vágtál. Kicsi fiam, nem mesélek tovább. Mit nézel?
0: A gyűszű csillogását. Még soha se láttam, hogy ilyen ragyogó.
1: A gyűszű.
0: Ezen a gyűszű mellett egy vakító rubin ragyog. Hát nem a gyűszű.
1: Ó, Istenem!
0: Miért nem felelsz? Mosolyogsz, s a könnyed mégis pereg.

0: Visszajöttem, kedves királyfi. A szegényasszony gyűszője mellé tettem fénylő rubintudat. A szívemben valahogy úgy felmelegedtem. Nem különös ez? Egyiptomba se lehet melegebb.
1: Tudod-e, hogy miért? Honnan ez a meleg? Kicsi kis fecske, honnan bizony? Gondolkozzál ezen.
0: Nem. Nem gondolkozom. A gondolkozás úgy elálmosít.
1: Aludj hát, kicsi fecske. Az álom lágyan.

0: Megvirrat, királyfi. Jaj, most aztán igazán útra kerek. Nem üzen semmit Egyiptomba? Nincsenek ott barátaid?
1: Fecske, fecske, kicsi fecske, maradj itt nálam. Csak egy éjszakára még.
0: Várnak Egyiptomban. Társaim már a második vizeséshez szálltak. A vizesésnél gránátrónusod ül a Memnon szobor, és énekelni kezd. Soha se hallottam annál szebb éneket.
1: Fecske, fecske, kicsi fecske, csak még egy éjszakára.
2: Még mit nem? Indulj, indulj, kicsi fecske, amíg le nem fagy a szárnyad.
0: Ki kérdezett, kémény? Megint beleavatkozol a dolgunkba. Mit látsz megint, királyfi? Indulnom kell, de mondd meg hamar.
1: A városon túl egy kis padlás szobában egy ifjú ül, íróasztal fölé hajol. Az asztalon sűrűn teleírt papírok hevernek, egy színigazgató darabot kért tőle. Ha megírhatná. De tudod, kicsi fecske, a nagy hidegben nem tud írni. Megdermedt a keze. Nem csoda, kandalója régen nem ölelt tüzet, s az éjség is egészen elbágyasztotta.
0: Jó. Itt maradok hát még egy éjszakára. Vigyek neki is egy rubintot?
1: Nincs több rubintom.
0: Hát akkor?
1: Nincs egyebem, csak a két szemem. Ritka zafírkövek. Kicsi becske, vedd ki az egyiket.
0: Nem. Nem bírnám megtenni. Királyfi, kívánj egyebet.
1: Tégy úgy, ahogy mondtam. Kis fecske, megteszem.
2: Ostoba kis fecske, nem látod? Hó, felhő közeleg. Hírnöke már bejárta a hegyet. Nem tudod, mi vár rád. Nem láttál még telet.
0: Szegény királyfi, megtettem, amit parancsoltál. Kivettem a szemet.

0: Na, fizet vagy nem fizet?
1: Fizetek, fizetek, azonnal csak a darabommal elkészülhessek.
0: Ezt már eleget hallottam. Fizet vagy nem? Különben az adósok börtönébe...
1: Csak egy kis haladékot kérek. Már megírtam volna rég, de a szobában olyan dermesztően hideg van, és...
2: Nicsak. Egy zafírkő. Ott. Ott az írásai mellett.
3: Egy zafírkő?
2: Egy zafírkő.
3: Zafírkő. Valóban, persze az.
1: Az egyik bámulóm küldte.
2: Ez, igen. Uram, drága uram, hát miért nem mondta? Ha pénzre van szüksége, a művészet mindenek felett, az alkotót én mindig tiszteltem.
4: Most hát a költő is boldog. Tovább repülhetek. No, lám a tenger. A part mellett egy nagy hajó áll. Olyan jól lehet az árbocon hintázni. Indulok Egyiptomba. De előbb búcsút veszek a boldog királyfitől.

0: Búcsúzni jöttem, királyfi. Most már igazán megyek.
1: Fecske, fecske, kicsi fecske. Nem maradnál még egy éjszakára?
0: Tél van, királyfi. A kémény már látja a havat a hegyek tetején. Nem sokára itt lesz a dermesztő hideg. A tengernél jártam. A jég már összefogta a part mentén a vizet.
1: Kicsi fecske.
0: Egyiptomban melegen süt a nap. Aranysugar a pálmákat simogat. A pálmák árnyékában krokodilok hevernek, és kövér vízilovak. Pajtásaim már fészket raknak Baalbek templomában. Fehér és rózsaszín galambok nézik búgva őket. Drága jó királyfi, még elérem őket, mire elkészül a fészek.
2: Fecske, fecske, a hófelhők már a város fölé értek. Fáznak az emberek. A kandallókban nagy hasábok égnek duruzsolva. Nem látod? Azért füstölögnek úgy szerte a kémények.
0: Indulnom kell. De tavaszra újra visszatérek. Hozzád szállok majd, drága királyfi, egyenesen. Két drága követ is hozok majd neked. Azok helyett, amelyeket elajándékoztál. A rubin piros lesz, mint a galamb vére, a zafír kékebb, mint városod lábánál a tenger.
1: Nem kell, kis fecske, nem kell.
2: Menj el, kis fecske, menj el!
0: Azért se! Nem állok szóba egy ócska kéménnyel. Csak még egy éjszakára. Mit látsz, királyfi?
1: Egy kislány. Oda lenn a téren. Nyufát árul. Nincs rajta kendő, s a lába mezítelen. A nyufa fagyott kezéből kiesett, s a csatorna nagyot nevetett ezen, és mind az utolsó szál eljött. Megverik otthon, ha egyetlen pillőt sem visz haza. De a gonosz csatorna csak nevet, és elnyeri a könnyeit is. Vidd a másik szemem. Vidd oda neki.
0: Királyfi, itt maradok nálad még egy éjszakára. Itt maradok, de a szemed nem viszem el, hiszen akkor egészen vak lennél. Állhatsz majd örökké itt a dombon, gyötrődve az örök sötétséggel. Nem.
1: Fecske, fecske, kicsi fecske, tedd meg, amire kérlek.
0: Jaj, királyfi, miért is szálltam a válladra? Miért is találkoztam veled?
2: Nem hallgattál rám, pedig szóltam neked.
0: Igen, ha az öreg kéményre telepszem...
1: Vidd el, kérlek, vidd a másik szememet.

0: Azt mondják, esőt jelent. Hozzám repül. Fecske, fecske. Mit tettél a tenyerembe? Egy üveg darabkát. Hogy ragyog, mint a minden oldala tükör lenne. Milyen gyönyörű, milyen csodaszín. Hazaviszem,
1: hazafrejt szegény királyfi. Szemedet a kislány boldogan hazavitte. És te vak lettél. Itt maradok. Itt maradok nálad. Mindörökre.
2: Nem, kicsi fecske. Most már mégiscsak menned kell. Menned Egyiptomba. Ott melegen süt a nap. Aranysugar a pálmákat simogat. A pálmák árnyékában ott pihennek a krokodilok és a kövér vízilovak.
1: Nem megyek többé Egyiptomba. Nem érdekelnek már a pálmák, a krokodilok és a kövér vízilovak. A válladra telepszem. Megbúvok ott, és idegen országokról mesélek neked.
2: Jön a tél, kis fecske, a rettentő hideg. A hófelők itt szállnak már a város felett. Magad mesélted, a tengerparton a jég már egybefogta a vizet.
3: Bolondok kis fecske. Azt hiszed, meséddel mindent elűzhetsz. Nekem könnyű, mert engem fűtenek. De neked!
1: Ne gondoljunk most a hideggel! A piros lábú íbiszekről mesélek neked. A Nílus homokos partján állnak, és aranyhalat fognak a csőrükkel. És a Szfinxről is mesélhetek neked. Olyan régi, mint maga a világ. A sivatagban él, mindent hall, és mindent meglát. A kereskedőt, ahogy a tevéje mellett ballag, és a kezében áttetsző borostyán szemeket szorongat. Látja a Holdhegység királyát. Ez a király olyan fekete, mint az ében. És egy óriási kristályt imád.
2: Érdekesek a meséid, kicsi fecskék. De a legcsodálatosabb mégis az emberi szenvedés meséje. Vajon honnan indul el és hová vezet? Egyetlen kicsi kis könycseppet, ha nézel, mit látsz benne? Ki érti meg? Repülj el még egyszer a város felett, édes kicsi fecském. Amit látsz, majd mondd el nekem. Repülj! Repülj!
1: Két kisgyerek. Itt fekszenek a híd boltozata alatt, egymást átölelve.
4: Éhes vagyok. Neked jó?
5: Nem szabad itt feküdnötök! A város elcsúfítjátok! Hát mit gondolnak az idegenek?
6: Egy darab kenyeret, drága jó uraim! Egy darab kenyeret!
1: Micsak? Ott a kezét kinyújtja valaki!
6: Egy darab kenyeret, drága jó uraim! Egy darab.
5: Most tartóztatsz fel! Nem látod, hogy sietek?
6: Megöl az éjség és az hideg.
5: Na, menj már az utamból. Jó néznék ki, ha megállnék minden jöttetnek.
6: Egy darab kenyeret. Egy darab kenyeret. Drága jó.
1: Ó, beszomorú ez.

0: Zene szól. Oda megyek. Ott bizonyosan nem találok csak boldog embereket.
1: Anyám nagyon beteg. Szép hölgy, csak egy fillér.
2: Ugyan, egy fillér rajtad úgy sem segítene.
3: Gyere már, nem hallod, szól az
1: szép urak és szép hölgyek, mielőtt táncolni mennek, egy fillérre segíteni.
0: Hát itt se boldog mindenki. Itt se. Mit mondjak a királyfinak? Megint szomorú lesz.

0: jött én, kicsi fecske.
1: Igen, itt ülök a válladon.
0: Mit láttál? Mondd el nekem, mesélj.
1: Igazad volt, királyfi. A legcsodálatosabb az emberi szenvedés meséje.
0: Láttad a városomat? Sokan szenvednek-e?
1: Gazdag a városod, királyfi. Pompás paloták, drága kertek mindenfele. De a kapuk előtt rongyokba burkolva sápadt koldusok üldögélnek.
0: Fejtsd le a ruhámról az aranyleveleket, kicsi fecske. Vidd el a szegényeknek. Vigyed, vigyed.
2: Aj, de éhes vagyok. Aj, de éhes vagyok.
3: Egy darab kenyeret.
2: Mielőtt táncolni vennek, egy fillérrel segítsenek. Csak egy fillérrel segítsenek. Szép urak és hölgyek, mielőtt táncolni vennek, csak egy fillérrel segítsenek.

0: Elvittem, királyfi, el az utolsó aranyleveledet is. Milyen fakó lett a ruhád. A legszegényebb koldusnál is szürkébb. De a szegényeid arca kipirult, újjongva járnak az utcákon.
1: Érzem, megjött a tél. Már én is fázom.
0: Fázol, ugye? Mert már nem takar a sok aranylevél.
1: Itt van a hó, és itt van a fagy. Fecském, édes kicsi fecském.
0: A válladon, királyfi. Hull a hó reggel óta. Még soha se láttam ilyet. Az utcák csillognak, és a házak eresze alatt jégcsapok csüngenek.
2: Én is fázom. Hallod-e, kicsi fecske? A hó egészen beborít, ha nála telepszel le. Gyere ide hozzám. Füstös vagyok, koromos vagyok, de jó meleg.
0: Köszönöm, öreg kémény, de itt maradok.
1: Fecske, kicsi fecske, miért nem engedtelek Egyiptomba? Nem való ez neked. Talán nem késő, még elmehetnél.
0: Nem. Szeretlek, királyfi. És itt maradok veled.
2: Megható ez a szeretet.
0: Királyfi.
1: Fecske.
0: Ég áldjon, boldog királyfi. Megcsókolhatom a kezed?
1: Hát mégis elvész Egyiptomba, kis fecske. Hú, ha tudnád, hogy örülök. De ne a kezem, az ajkamat csókold meg.
0: Nem megyek Egyiptomba. Pedig már régen kész a templomban a fészke. Úgy hallatszik a fehér és rózsaszín galambok búgása, mintha orgona lenne.
1: Nem értelek.
0: Magammal viszem az emlékedet, és a nátszálét is, mert őt is szerettem. A halál házába szállok. A halál az álom testvére. Ugye? Ó, ha az öreg kéményre szállok, akkor...
3: Fecske! Kicsi fecském!
2: Megcsókolt. Lehullott a lábadhoz, és vége.

0: És ebben a pillanatban különös csengő roppanás hallatszott. A szobor ólom szíve ketté hasadt.
1: Ólomból volt lehetetlen.
0: Ólomból volt. És másnap, kora reggel, amikor a polgármester arra sétált a városi tanácsnokkal, megbotránkozva csapta össze a kezét. Szörnyűség! Hogy lezüllött a boldog királyfi szobra? De még mennyire buzgolkodott mellette a városi tanácsnok. Nézze csak, polgármester uram! Kardja markolatából kiesett a rubin. A polgármester egyre jobban felháborodott, és a szemei mégiscsak hallatlan, egyszerűen eltűntek. Felháborító, és nincs is aranyból. Alig különb egy útszéli koldusnál, toldotta meg a tanácsnok. A lába előtt pedig egy döglött madár fekszik. A városi tanács úgy döntött, hogy a szobrot olvasztó kemencébe vigyék. De a meghasadt ólomszív nem akart megolvadni a kemencében. Kidobták hát. Arra a szemétdombra, ahol a halott fecske feküdt.

Szép a hó, és az eresz alatt muzsikáló jégcsapok is szépek. Szép a tiszta ég és a messzire világított tenger, hol a part mentén a jég már régen összefogta a vizet. De a legszebbet és a legdrágábbat aznap a városban egy kisfiú lelte. A szemét dombon rábukkant az ólomszívre és a halott kisfecskére. Nézte őket, aztán mindkettőt a hó alá, a földbe temette.

0: boldog királyfi. Vejd Oszkár meséje nyomán rádióra írta Ács Kató. Zenéjét szerzette Szenkár Dezső. Ismertetjük a szereposztást. A boldog királyfi Pálos György, Fecske Horváth Tivadar, Kémény Dózsa István, mesemondó Komlós Juci. Közreműködött még Demeter Hedvig, Vörös Marti Lili, Gazdag Géza, Kislaci, Győző László, Lázár Gida, Harkányi Ödön, Szabó Gyula, Korompai Vali, Kéri Gyula és Túri András. A rádió kamara zenekarát Vaszi Viktor vezényelte. Rendezte László Endre.
1: A mesejáték 1957-ben készült, és legutóbb 1991. január 3-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Kovács Ferenc mond verset.
1: Szabó István, Fecskék. Janika nézegett a kis fecskéket. Már két napja leste, mi történik a kicsi fészekben. A fia fecskék repülni tanultak. Kíváncsian figyelt a gyarló mozdulataikat, ahogy ingadozva ültek a fészek peremén, és riadtan szemlélték az alattuk tátongó mélységet. Az anyjuk ott cikázott a fészek körül, hívogatóan csicsergett, s Janika úgy vélte, a fiait bátorítja. A kisfecskék remegtek az izgalomtól, nekifeszültek, szárnyukat emelgették, de mégsem rúgták el magukat a fészek biztonságot nyújtó széléről. A kisfiú is biztatni szerette volna őket, megértetni velük, hogy nem lesz semmi baj, repüljenek bátran, vidáman, de nem tudta, hogyan mondja meg nekik. Mikor a kisfecskék neki-neki feszültek a repülésnek, ő is önkéntelenül megmerevítette a lábujjait, szíve izgatottan vert. Végre az egyik kisfecske elrúgta magát a fészek széléről. Apró szárnyacskájával riadtan csapkodott, rémülten imbolygott a levegőben, majd megtelepedett az istálló falából kiálló szögön. Összehúzódva félénk büszkeséggel pislogott. Ekkor a másik kettő is kirendült a fészekből. Janika eltátotta a száját csodálkozásában. Nézte a fecskéket, anyját és fiait, majd a kiürült fészekre pillantott. De az nem volt üres. Még benne lapított egy kis fecske. Teste nem látszott, csak a farka merett ki a fészekből, mozdulatlanul. A kisfiú nem értette a dolgot. Az apja lépett be, szénát hozott a teheneknek. Édesapám, az a kis fecske miért nem röpül ki? Talán aluszik? Kérdezte. Az apja szórakozottan fölnézett a fészekre. Gyönge lehet még, mondta és kiment. Janika tovább figyelt az egyedül maradt fecskét. A többiek már kiszálltak anyjukkal a diófára, ott kavarogtak, csicseregtek az ágak fölött. Megkapták teljes szabadságukat. Már nem törődött velük, csak a fészekben lapuló kis fecske izgatta. Tudni akarta minden áron, hogy miért nem repül ki. De hiába leste, az meg sem mozdult. Sokáig állt a fészek alatt. Már fájt a nyaka fölfelé nézéstől. Végül megunta. Kiszaladt az udvarra, lekuporodott, s játszani kezdett a porban. De a kis fecske minduntalan eszébe jutott. Nem volt kedvére a játék, mindegyre a fészekből kimeredő fecskefarkat látta. Újra beszaladt az istálóba, a kisfecske éppen abban a helyzetben volt, mint az előbb. Visszaült a porba. Egy kis kupacot kotort össze, közepébe mélyedést fájt, hogy olyan legyen, mint a fecskefészek. Igazgatta, elegyengette, majd fölállt, s távolabbról vette szemügyre alkotását. Egy kis fadarabot helyezett belé, az volt a kis fecske. De nem tetszett neki. Akárhogy forgatta, rakta ide-oda, mégsem hasonlított rá. Kedvetlenül fölállt, szétrúgta a porfészket a fadarabkával együtt. Ismét bement az istálóba, és első pillantását a fészekre szegezte. Semmi. A kis fekete farok épp olyan mereven nyúlt ki a fészekből, mint az imént. Valami elszorította a kisfiú torkát. Nagyot nyelt. Dű, keserűség, türelmetlenség tombolt benne, majdnem szétvetették mellét a háborgó indulatok. Végre elsírta magát, és egy kicsit megkönnyebbedett. Sokáig állt ott bódultan, míg odatoppant az apja. Hát te miért sírsz? Fölemelte könnyes arcát az apjára, szemét vádlóan szegezte rá, majd kirobbant belőle a dű. Miért nem röpül ki hát az a fecske? Apja védekezően vonogatta a vállát. Mit tudom én? Talán gyönge, mondom. Vagy pedig... Nem fejezte be a mondatot. Elfordult, a sarokban fölvette vödröt, s kiment vizet merni az állatoknak. Janika megint egyedül maradt. Kínoszta a bizonytalanság, s fülébe csengett az apja tétovázó szava. Vagy pedig sejtett valamit, valami rettenet. rettenetesett, megmagyarázhatatlant, de nem akart gondolni sem rá. Harag támad benne az apja iránt, mert nem tudja megmondani, miért nem repül ki az utolsó fecske. Vagy talán nem is akarja megmondani? Az apja újra bejött az istállóba. Bosszusan nézte a csökönyösen fölfelé bámuló fiút, s ráripakodott. Minek állsz ott? Mit bámulsz azon a nyavajás fészken? Mennyien kihajtom a marhákat itatni, útban vagy? Janika ránézett könnyes szemével. Az apja megszánta. Na, a rosszabb egye meg hát. Fölemellek, aztán megnézheted. Oda vitt egy ládát, leborította, hogy a feneke volt fölül, ráállt, majd lehajolt a kisfiúért, s a karjára vette. Janika hálásan szorongatta karjával az apja nyakát, amint megkapaszkodott benne. Az apja egyre följebb emelte. Na, látod már? A kisfiú ágaskodott, végre egy vonalba került a szem a fészekkel. Belepillantott. A kisfecske mozdulatlanul lapult. Kinyújtotta a kezét. A fecske meg sem moccant. Hozzányúlt, megsimogatta. Megdöbbenve vette észre, milyen hideg és merev. Alig látott az izgalomtól. A szíve kalapált. Megfogta a fecskét, s a hátára fordította. A hasa, mint rémes fehérség villant meg. Száz meg száz apró kukac nyüzsgött rajta egymás hegyén hátán. Jaj! Sikoltotta, s ájultan zuhant az apja vállára.
0: Szabó István Fecskék című versét Bács Ferenc mondta el, szerkesztette Katona Imre József, rendezte Éles Béla. A hangfelvétel 1981-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, július 20-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
2: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú reklám.
4: Ünnepeljük együtt a nemzetünnepét augusztus 20-án. A Műegyetem Rockpart elektronikus zenei helyszínné alakul, sötétedés után pedig a Kossuth tér is diszkóvá változik. A Margit szigeten híres hazai és nemzetközi együttesek ingyenes koncertet adnak. Este pedig a Fejezetek a Magyar Nemzet 1000 éves történetéből című audiovizuális show lesz a rockparton. Augusztus 20-a a nemzetünnepe. 1000 éve együtt Európában. További programok az augusztus20.hu-n. Készült a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Non-Profit ZRT megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Elindult az Anyai Örökség premier sorozat a Dunán. És most önné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, délpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak.
6: Kilenc óra. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádióban most hírek következnek. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. A környéken tartózkodó magyarok biztonságban vannak, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni, egy ember kórházba került. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A találkozó holnap délelőtt 10 órakor lesz. Közben a Duna tovább apad Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő 2 turbinából az egyiket. A miniszterelnök tegnap a kormányzati tájékoztatón elmondta, hogy már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan 1 hónapig tart, és összesen 145 ezer tonna követ használnak fel. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az aszály miatt. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint támogatást jelent 150 ezer károsultnak. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyon kezeléséről. Néhány nappal Matolcsy György volt jegybankelnök távozása előtt olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quartz csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Ismét megsértette Lettország légterét egy drón, a pilóta nélküli eszközt lelőtték. Az incidenshez az országban állomásozó NATO vadászképeket riasztották. Júniusban már történt egy hasonló eset, és a többi Oroszországgal határos balti államban is megszaporodtak az ilyen jellegű behatolások. Nagy-Britanniában tegnap volt az év eddigi legforróbb napja. A londoni Kew Gardens botanikus kertben 38,1 Celsius fokot mértek. A feljegyzések kezdete óta ez volt az 5. legmelegebb nap a Szigetországban. Franciaországban is tombol a kánikula. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám, mint most. A nyugat-európai országban már 17 egymást követő napja tart a hőség. Tavaly ellopott Matisse műveket szerzett vissza a brazil rendőrség. A francia festő Jazz című könyvéből származó nyomatokat 2 fegyveres rabolta el decemberben a São Paulo-i könyvtárból. Az átszámítva több mint 63 millió forintot érő alkotásokat a brazil nagyváros közelében egy lakásban találták meg. A lopás megrendelőjét már tavasszal őrizetbe vették. Henri Matisse Jazz című művészkönyve 1947-ben jelent meg, és 250 dedikált példány létezik belőle. Marad a napos, száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen. Az Alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30 és 33, késő este 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Tisza-tó 25, a Velencei-tó 21 fokos. A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet. Kedves hallgatóink, híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Aki nem örül az utódoknak, annak pusztulnia kell. A szárnyaknak össze kell érni. Az én szárnyamnak, a fiaiménak, és akik utánunk jönnek. A vándorlást, a fészkeket ez köti össze. A kis fényt a nagy fénnyel, az utakat, melyeket berepülünk. Ezért nem félünk mi az elmúlástól, ami nincs is. Hiszen a nemzedékek tovább repülnek, és bennük mi is. Fekete István.

0: nem volt semmiféle ismerősöm, és akkor, amikor döntés előtt álltam, hogy orvosi pályát válasszam, szinte véletlenül gondoltam arra, hogy orvos legyek. Akkor se olyan szokásos dolgok, hogy betegeken segíteni, vagy jót tenni az emberiségen, hanem valami tudományos probléma megfejtése izgatott volna, amit úgy fogalmaztam meg akkor fiatal, egész fiatal fejjel, hogy szeretnék valamit felfedezni, és gondoltam, hogy az orvos tudományban még sok minden megoldatlan, hát talán itt találok erre valamilyen lehetőséget, hogy foglalkozzam ilyen izgalmas kérdésekkel.
1: Dr. Bodadomokos, orvosprofesszor.
0: Egyetemi tanulmányom alatt meghatározó volt az élettan professzora, akit Beznák Aladárnak hívtak. Egyik fő feladatának érezte, hogy tehetséges, idézőre beteszem, fiatalokat felkaroljon és bevonjon így a tudományba, és abban az évben, amikor én vele kapcsolatba kerülhettem, az volt az ötlete, hogy már másodéves hallgatókat felvett az intézetbe. Az azt jelenti, hogy még én nem is hallgattam élettant, a fiziológiának nevezik egyébként ezt a tudományt, tehát valójában még nem tanultam, de már az intézetnek egy tagja lehettem. Egyik módszere az volt, hogy azt figyelte, vagy arra volt kíváncsi, hogy milyen megfigyelő az illető. Nem akart különösebben ránk erőltetni dolgokat, hanem hogy mi hogy látjuk és hogy képzeljük. És kaptam tulajdonképpen tőle egy témát, és minden nap megkérdezte tőlem, hogy mi újság. És én úgy éreztem, hogy valamit kell produkálnom, így fokozatosan velem kerestette meg a megoldás módját, és ha mondtam valamit, és tetszett neki, mindig az volt a válasz, nagyon helyes. Ezeknek óriási hatása lehet. A lényegében azután a témám kapcsán ezzel a módszerrel egy nehéz témának egy buktatóját megfejtettem, és így azután ez a kísérlet sikerült. És borzasztóan boldog volt, saját sikerének tekintette, bemutatott Szent Györgyi Albertnek, nézd Alikám, ez a Bodadomokos. Hát ez óriási hatással volt rám, de hát voltak ennek bizonyos veszélyei is, mert tulajdonképpen talán többet is tulajdonított, mint ami volt bennem, és amit én elbírtam, aztán nagyon akartam. Ez megterhelő is volt. Hát én gyermekgyógyászatot tanítok, és nagyon jó orvosnak szeretném felkészíteni a hallgatókat. Az én tárgyam olyan, ami nem csak a gyermekgyógyászat felkészítéséhez alkalmas, hanem megalapozza az ő gyógyító tevékenységüket, az alap attitűdjüket is, hogy kell a beteggel foglalkozni, érzelmileg hogyan kell kötődni. Azután a tárgy oktatásában azokat a momentumokat szeretném megragadni, ami késztető jellegű, hogy át is érezzék, hogy miről van szó. A másik pedig, talán Beznáktól hozom ezt a módszert, hogy közben azért azt is várom, hogy ők is együttműködjenek ebben. Én az utóbbi években bevezettem azt, hogy kérdéseket tehetnek az óra anyagával kapcsolatban. 5 perc időt hagyok az óra végén, és mondhatom, hogy hallatlanul élvezem ezeket a kérdéseket. Hogy érez rá a hallgató? Sokszor olyan dolgokról kérdeznek rá, amit az idő hiányában, vagy talán valami fajta meggondolás alapján nem mondok el, vagy ami éppen foglalkoztat, sokszor a legmodernebb dolgokra is, egészen eredeti dolgokra rákérdeznek. Ezeket különösen élvezem, És közben ez egy kitűnő módszer például arra, hogy a többiek belekapcsolódjanak. Jobban átérezzék, közel érezzék magukhoz ezt az egész problémát. Minden alkalommal és minden évfolyamban 3-4 ember felhívja magára a figyelmet, és ezekkel azután a továbbiakban igyekszem közösen megbeszélni dolgokat. Nagyon fontosnak tartom az oktató munkában, mint a legmagasabb rendű oktatói tevékenységet, úgynevezett tudományos diákköri tevékenységet, vagyis a hallgatókat vonjuk be a még megoldatlan tudományos problémákba, egy egészen szűk területen belül, de ismeretlen problémák megfejtésébe vonjuk őket be. Amiatt is külön figyelem ezt, mert az utánpótlásban előrelátóan keresem a legjobbakat. Mondhatom, hogy ez az orientáció kölcsönös, és egyik nagy sikeremnek, életem eredményének tekintem, hogy az évfolyamok legjobbjai emberileg is, szakmailag is a legkitűnőbb anyag jelentkezett erre a klinikára, és ennek köszönhetem, hogy kitűnő munkatársaim lettek. Mint egy 50 orvos van és diplomás a klinikán belül. Mondhatnám, körülbelül 2 generációnyi szakember gárda nevelődött ki az én 28 éves itteni működésem alatt, és bizony nem tudom megmondani, de talán 25-30 osztályvezető főorvos, jelentősebb pozíciót betöltő megyei gyermekgyógyász közöttük címzetes professzorok és docensek önállóan működnek. Rá lehet ismerni, hogy azt folytatják, amit itt tanultak. De hadd mondjak el egy legutóbbi élményemet. Most a nyáron Rodoszban voltam egy kongresszuson, és egy azelőtt ciprusi, most Görögországban dolgozó kis orvosnővel találkoztam. Itt tanulta az orvosit, sőt, gyermekorvosi szakképesítést itt a klinikán szerzett, és ott volt ezen a konferencián, újszülött ellátásról volt szó. Egy viszonylag kis város, valamivel kisebb város, mint Szeged, Tripoli kórházának nagyon megbecsült tagja, és hát mivel foglalkozott az újszülött ellátással, és mondom, azon mosolyogtam, hogy ráismertem, ez egy az egybe Szeged. Nagyon-nagyon örültem, és rendkívül jó érzés volt látni, hogy ott is valami kialakult. Hát ha ezt iskolának lehet nevezni, azt gondolom, hogy annak akkor ténylegesen van ilyen.

0: Az egyetemi évek első felében még egyáltalában nem volt biztos, hogy én gyerekgyógyász leszek. Valahogy ezt a döntést halogattam, illetőleg úgy voltam vele, hogy majd kialakul. Aztán úgy 5-6 évre kezdett kikristályosodni, hogy mit is akarok, mit is szeretnék én csinálni. És hát akkor tudtam már, és akkor döntöttem, hogy rendkívül szeretvén a gyerekeket, egy jó hírű klinika és egy jó hírű klinika vezető professzor itt van Szegeden, és ha lehet, akkor ezt szeretném csinálni.
1: Dr. Tekulics Péter, igazgató főorvos.
0: Sok jeles, neves professzorom volt itt Szegeden. Nagyon nehéz elmondani, hogy mit, kitől tanul az ember, de valahogy a nagy E-vel, az ember kialakításában azt hiszem, hogy nagy mértékben szerepet játszik ez. Legalább ennyire fontos volt az én pályámon és az én további életem alakulásában már az az időszak, amikor ide kerültem a gyerekklinikára. Nekem volt orvos indítatásom, hiszen édesapám szintén orvos volt, és a családomban több orvos előfordult, és előfordul, úgyhogy ilyen jellegű alapokkal indultam, és erre az alapra jött rá aztán az, amit itt láttam, itt hallottam, itt tanultam Boda professzor úrtól, és úgy érzem, hogy így alakultam aztán. Hát olyanná, amilyenné, kérdés, hogy ez jó-e, nem jó-e, de én azt hiszem, hogy ezeknek a dolgoknak döntő szerepe volt ebben. Azt hiszem, hogy ezek alapjában véve apró dolgok, nem lehet egy konkrét valamit kiragadni. 21 évet töltöttem itt a klinikán Boda professzor úr keze alatt, hogy így mondjam, és ez a 21 év, ez nem kis idő. 21 év alatt annyi minden éri az embert, ami akarva, akaratlan, észrevétlen valamilyen irányba befolyásolja, és az alakulását, az emberi válását rendkívül mértékben meghatározza. Az a tartás, amivel ő ezt a szakmát csinálja, az a hivatás szeretet, amivel ezt a szakmát csinálja, és az a betegcentrikus, embercentrikus szemlélet, amivel a beteg gyerekekhez hozzá kell állni, és mindig szem előtt tartani, és a világon a legfontosabb a mi pályánkon ez. Azt hiszem, hogy ez volt, amit itt ez alatt a jó két évtized alatt megtanultam. 10 évig az intenzív osztálynak voltam a vezetője. Igen gyakran életveszélyes, akut életveszélyes állapotban lévő gyerekeket kezeltük és láttuk el. És ha valahol drámáról beszélhetünk, és valahol ennek az egész tevékenységnek a pszichológiai oldaláról beszéltünk, akkor itt bizony ezek a kérdések alapvetően előkerültek. Visszatekintve erre az időre, én azt mondhatom, hogy nem igaz, hogy ezt meg lehet szokni. Én legalábbis nem tudtam megszokni, és egy-egy kisgyereknek a szenvedése, halála még 10-15-20 év után is meg kell, hogy mondjam, megviselt. Bizony elég sok akaraterőre, önuralomra volt, és van szükség ezekben az esetekben, hogy az ember töretlenül és ugyanolyan optimistán, ugyanolyan segítőkészen csinálja ezeket a dolgokat tovább. Nagyon kemény beteganyaggal dolgoztam egy évtizedig legalább, de nem tudtam megszokni. Valamennyien tudjuk, hogy milyen körülmények között, milyen gazdasági helyzetben kell dolgoznunk, csinálnunk kell bármilyen körülmények között a dolgokat. Én az Újszegedi Kórházban, illetőleg a Szegedi Gyermekkórház rendelőintézetben egy jól összefogott és szakmailag kielégítő színvonalon álló intézményt vettem át, de ugye, mint új embernek nyilván vannak ambíciói, nyilván vannak elképzelései a jövendőben.

alatt nem csak a manuális műszereknek a létét, meglétét, hanem egy jó lélegeztetőkészüléket, jó betegőrző monitorokat, egyéb műszereket, amikkel tulajdonképpen rendelkezésre állnak azok a feltételek, hogy ha bárkivel bármi történik egy adott pillanatban, én ott el tudjam látni. Ez lenne az egyik feladatom, ennek a létrehozása. A másik, ugye nekem a speciális kisebb területem a gyermekkardiológia, és egy ilyen gyerek kardiológiai részleget is szeretnék. Ott talán kicsit önzésnek tűnik, hogy ezt is szeretném, de hát tulajdonképpen ezt a szubspecialitást én azért szeretném művelni tovább. Ez is egy köldögzsinór az anyaintézethez. Én járok a mai napig is ide a gyermekklinikára, és részt veszek a kardiológiai ellátásban, mind az ambuláns rendelésben, mind pedig hát amennyiben szükséges vagy lehetséges általában a szívkatéterezéseket, hemodinamikai vizsgálatokat mai napig is végzem. Tehát ez is egy olyan kapocs a klinika és köztem, ami úgy érzem, hogy az elmúlt 20 évből fakad, és én szeretném ezt lehetőleg sokáig fenntartani. Emellett ugye egy másik kapocs, ami természetes ennyi év után és ilyen kapcsolat után Boda professzorral, hogy az embernek, mint új vezetőnek lehetnek problémái, lehetnek gondjai, és sajnos tapasztalom is, hogy vannak bőven. És ilyen esetben nagyon jól esik az, hogy ő bármikor jöhetek ide, és ezeket a gondokat a professzorról meg tudom beszélni, és a tanácsaira számíthatok.

0: édesapám és édesanyám bennem nem egyesültek teljesen, hanem egyszer hosszú periódoson keresztül lírai életet élek, hivatásos festő vagyok, aztán pedig régész életet élek, tehát értelmit. Ezek úgy váltakoztak egy darabig bennem, elég hosszú időkön keresztül, végül aztán Kolozsváron a kettő úgy összetalálkozott, és azóta hol egyiket, hol másikat csinálom, de nem hosszú időn keresztül, hanem ahogy éppen adódik.
1: Dr. László Gyula, történész professzor.
0: Minden napra van valami tennivalóm. Ez csak egy egyszerű levél néha, vagy el kell menjek valóban, de valamit kell csinálnom. Na most az unokám, Csilla, kiszámította, hogy 29 ezer nem tudom hány napot értem eddig. Na most gondolj el, 29 ezer megoldott feladat, hát ez rengeteg. Úgyhogy így aztán összesűrűsödve, hát úgy látszik, mintha úgy életművem lenne, pedig hát csak napról napra készült dolgok. Nincs valami nagy terv mögötte. Igaz, hogy gyerekkoromban elhatároztam, hogy kikutatom a székelyek őstörténetét. Én székely vagyok, a legkeletibb magyar törzs egyik törzsökös tabja, amióta apám, anyám visszaemlékszik, és magam is, mind ott döntünk fel, és odavalók vagyunk. Na, aztán ezt elfelejtettem. És most, hogy öregen visszanézek az életemre, rájöttem, hogy egész életemben azt csináltam. Annélkül, hogy rágondoltam volna, ment, és most érkeztem el addig, hogy hát kialakult egy önálló véleményem, Benkő Loránd barátommal baráti vitában, mert én tisztelem a nyelvészeket, azok nagyon sokat tudnak. Amíg nyelvészek mihez történeti következtetéseket levonnak, akkor azt mondom, itt már mi következünk. Na hát, ilyen baráti vitám van nekem a nyelvészekkel, nem is egy, hanem több. Legutóbb itt a székely kérdésben Benkő Loránd úgy gondolja, hogy a magyar határőrvidékekről össze-vissza telepítették Erdélybe a székelységet. Én meg fordítva gondolom, a Bihar környékén anonimusszal már kimutatható székelységből

telepítettek határvédő egységeket ide meg amoda, és azok megvannak mind a mai napig, hiszen székely nyelvjárást beszélnek. Én is tanítvány vagyok. Méghozzá részbe Kovács István, a kolozsvári nagyszerű, zseniális régészenki, akiről most egyszerre nem tudnak, mintha nem is lett volna, de Márton Áronnak, a püspöknek. Ástam a Kolozsvár Zápolya utcai honfogláskori temetőt, és éppen föltártam egy honfogláskori sírt, ott látszott csontváz, lószerszám, stb. És kijött Márton Áron, és akkor letérdelt a sír elé, és imádkozott. A számára az ember volt, nem csontváz, nem régészeti lelet, ember. Ez nagyon nagy tanulság volt a számomra is, hiszen az ember, hogyha sok száz sírt kiás, akkor úgy mesterségé silányodik a munka, de nem, azóta egyáltalán nem. Azóta én mindig emberekkel foglalkozom, és azelőtt is én a szegény ember régésze akartam lenni, és hál' Istennek az is lettem. Meggyőződésem, hogy én nem voltam jó tanár. Nem voltam jó tanár, mert nem tudtam a bizonyosságot tanítani, mert tudtam, hogy az nem bizonyosság. Az csak feltevés. Tehát a legegyszerűbb módszerem az volt, hogy amikor én valamivel dolgoztam, azt elmondtam a gyerekeknek, a hallgatóknak. És majdnem, hogy együtt dolgoztunk, hogy na, itt találtam valamit, ó, nem jó, sajnos nem jó, mert más fele kell keresgélni. Szóval együtt formálódott egy-egy dolgozat, meg aztán elvittem őket, hiszen múzeumigazgatók lesznek majd. Elvittem őket nagy művészeinket, hogy lássák, hogy születik egy szobor, egy mű, mik a vázlatok, hogy illeszkedik bele a térbe, mi a gondolata egyáltalán, mi a... Azt szokták mondani, hogy eszmei tartalma, ez rossz szó, de szóval mi indítja el, és mi teljesíti ki a mesterséggel együtt, mert az is van a művészetben, méghozzá nagyon komoly mértékben a mesterség, hogy kész legyen a mű. Hogy ezt lássák, hogy amikor majd oda kerülnek, hogy nekik is részt kell venniük zsűribe, meg mit érkezni, hogy milyen szobor kerüljön oda, vagy milyen kép, akkor egy kicsit lássák belülről, hogy mik azok az indító és mozgató erők, amik egy művész emberbe dolgoznak. De nem hiszem, hogy jó tanár voltam. Például azzal kezdtem, hogy hát a múlt nem azonos azzal, ami megmaradt belőle. Hát tegyük fel, hogy a múlt, ez egy olyan hasonlatféle, 100 egységből áll, ez a 100 egység egymással össze volt fonódva. Abból mi ismerik a 3-os számot, a 16-est, az 56-est, a 92-est, és csinálunk belőle egy egységes múltat. Hát ez nem jó. Na hát erre próbáltam rávezetni őket, hogy termékeny bizonytalansággal fogalmazzanak inkább, ne mondják, hogy így volt, így lehetett, így közelítsék, tapintsák lassan ki a múltat, hogy tényleg mi is lehetett. Én kezdettől fogva a tanítványaimat, első évtől kezdve jövendő munkatársaknak tekintettem. Szóval nem úgy beszéltem velük, mint kezdő, ez úgy se tud semmit. Nem, ennek el kell mondani, hogy én mire jutottam, vagy mások mire jutottak, hogy segítsem őket, hogy közelebb kerüljenek a jövendő hivatásukhoz, vagy mesterségükhöz, vagy hivatásukhoz és mesterségükhöz, mind a kettő fontos. Elvittem őket ásatásokra. Kétségek közt voltunk, egy-egy jelenség megítélésekor megbeszéltük, mit lehet ebből következtetni, hogy lehet. Én is sokat tanultam, meg is mondtam nekik, hogy én néha többet tanulok tőlük, hiszen egy-egy szakdolgozat kapcsán, egy-egy részlet témában ők többet tudtak, mint én. Hát hogy ne tudtak volna, hát ők azzal foglalkoztak. Nekem pedig csak úgy érintőlegesen volt róla tudomásom, vagy ismereteim, éppen csak úgy. Nem tanár-tanítvány viszony volt, hanem munkatársi viszony kezdettől, amivel persze ők nem értek vissza. Nem értek vissza, soha nem volt semmiféle összekoccanás, amiben hát a fiatalság lázza túlcsapott volna rajtam, sőt nagyon-nagyon becsülettel viselkedtek, és mikor nyugdíjba küldtek, akkor kiadtam egy munkát, amiben Selmeci László segített, 330 példányban minden volt tanítványom kapott egy számozott példányt, kivéve ötöt, akik nem állták meg a jellem próbáját. Nagyon tehetségesek voltak, de jellemben nem állták meg, azok nem kaptak. És így aztán egy megkülönböztetés alakult ki bennem, hogy akik tanítványaim voltak, és akik hozzánk jártak az egyetemre,
Ez egy különbség. Azt bizonyítani tudják, indexel oda jár. Az igaz, de nem volt tanítványom. Mindegyiküket ismerem. Ez igaz, de amikor előadást tartottam, elnéztem a fejük fölött. Nem néztem egyikre sem. Hiszen elkerülhetetlen, hogy egyikhez vagy másikhoz ne fűzött volna valamilyen érzelmi hozzáállás. Nem szabad megmutatni. Nem szabad. Föléjük néztem, elnéztem fejük fölött, nem néztem egyikre sem, úgy beszéltem hozzájuk, de azért mindegyikhez személy szerint szólt, amit mondtam.

0: Nagyon sokunk életét meghatározta, és a mai napig meghatározza a László Gyula. Nem tudunk egy szót, egy mondatot leírni, hogy ne László Gyulára gondolnánk, a mesterünkre. Önállóak vagyunk, felnőttek vagyunk, hát közöttünk már nagyon magas, tudományos rangúak is vannak, vannak szürke munkásai ennek a pályának. Ezek vagyunk itt együtt, körülbelül 30-an, tehát pont egy osztály, nagyon szeretjük egymást. Itt nem számít, hogy ki a főigazgató, kinek van nagy doktorátusa, és ki az a beosztott régész egyik vidéki múzeumban. De a tollunkat, a gondolkodásunkat nagyban meghatározza a mai napig László Gyula.
1: Nagy Katalin régész.
0: Nem felejthetjük el, mert a maga friss szemléletével, a hangsúlyaival, gyönyörű kréta rajzaival, a pillanatokon belül melőttünk, a honfogláskori faluképe, a honfogláskori lószerszám, az íj, a tegez, az avarkori motivumok. Halljuk, a mai napig mindig hallom ezt a kicsit fátyolos, rekettes hangját. László Gyula soha nem késett el, egyetlen óráról se. Nagyon figyelt bennünket. Két év múlva is tudta például rólam, hogy Katalina akkor elkésett. Nem csak az a fontos, hogy mit tanultunk tőle, mert ő tőle már akkor is könyvtárnyit olvashattunk. Ugye 5 éven keresztül rendszeresen előadott, soha nem hiányzott, soha nem volt beteg, olyan nem volt, hogy ne tartotta volna meg az órát. A magatartásunkat is formáltam. Hát illem stúdiumokat is vehettünk volna, és mégse tanultunk volna annyit, mint László Gyulának egy-egy megjegyzéséből. Körülbelül 20 éven keresztül ásott a Csongrád melletti Felgyőn, egy nagy honfoglaláskori települést. Tanyán laktunk, ahol petróleumlámpa volt, nagy dunás ágyak voltak, és ott egy kicsit úgy gondoltuk mindannyian, hogy ottan szabadabban viselkedhetünk. László Gyula ezt nem engedte meg magának. Ott is ki kellett menni a vendég elé, ezt megkövetelte. Ott is be kellett tartani, hogy ameddig a társaságban lévő legidősebb hölgy nem ül le, addig senki nem ülhet le. Arra is emlékszem, egyszer egy egész csapat egyetemistát tanácsolt el Felgyőn az ásatásra, mert én akkor már 24 éves voltam, végzett régész voltam, és előjöttek egyetemi hallgatók, akik a fáradtságtól hamarabb leültek, mint én. Ez nem megengedhető még tanyai ásatási körülmények között se. László Gyula régóta használja ezt, hogy termékeny bizonytalanság. Jobban bele kellene nekünk is gondolni, ez a termékeny bizonytalanság jó lenne, hogyha számunkra jobban példaértékű lenne. Sokszor László Gyulához képest elhamarkodottan, gyorsan és sokkal határozottabban ítélkezünk, pedig mi vagyunk a gyengébbek és a bizonytalanok, és a László Gyula, aki hirdeti magáról a termékeny bizonytalanságot, az nem ő. Ő úgy nem tud föllépni, hogy keményen, hatalomként, és nem is tud vele mit kezdeni. Ha vele ezt teszik, már pedig tették, ő ezzel se tud mit kezdeni. Én úgy gondolom, én így ismerem a professzor urat. Nem azt mondom, hogy elmúlt, nem vett róla tudomást, de inkább úgy állt hozzá, hogy ezt ő nem érti. Hát ha nem értem, hát akkor gyermekem, hát akkor nem értem. Én nem tudom, hogy ezt miért teszik velem. Szóval semmiképpen nem üt vissza, se a tudományos rangjával, se nem panaszkodik, vagy soha nem hallottam ilyesmiről panaszkodni. Évről évre összegyűlünk, és ezek az alkalmak azok, amikor beszámolunk egymásnak is, tehát a professzor úrnak is ilyenkor az a szokás, hogy az előző évi különnyomatokat hozzuk a professzor úrnak is, hát ezt átadjuk a születésnapján, ezzel ajándékozzuk meg. Nagyon félünk a professzor úrnak, soha nem a dorgálásától, mert soha egyikünket, még vizsgán sem, még kicsikorunkban se dorgált meg, de a pillantásától, minden rezdülését ismerjük, hogy nem tárgyakat ásunk, hanem élő emberek történetének egy-egy darabját találjuk. Vascsat, gyorskorongon készült szürke edény. Ezzel nem mondtunk semmit, mert ebbe az edénybe főztek. Ez kemencés edény volt. Ezt az edényt valaki készítette. Tehát mindig arra kell nekem gondolni, és mindig erre is gondolok, minden egyes tárgy előkerülésénél, hogy ezt kihasználhatta, kikészítette. Nem csak azt látom benne, hogy egy 28 centi magas szürke edény. Mit mondaná erről László Gyula, vagy hogy nyúlna hozzá? Semmiképpen nem így intézni el, hogy egy leltári tárgyal több, hanem kié volt az, és meddig használta, milyenek voltak a kopás nyomok rajta. Talán 2-3 generáción szolgálta ki az az edény, azt a háztartást, mert ilyen is gyakran előfordulhat. Vagy pedig a kezdőházi asszony az első adandó alkalommal kiejtette a kezéből, és egy napot se töltött a család szolgálatába. És gondoljunk arra, hogy hát ő tudott állatot gyógyítani, milyen füveket használt, vagy hát a virágos kert, az nem virágos kert, nem azért termeszte a háziasszony a virágot, hogy ott illatozzon, ennek a nagy része gyógynövény. Tehát a gyógynövény is virágzik, és szép, és illatos, de mennyivel praktikusabb, hogy ott van a házi patika. Hát nyilván sürgős esetre kéznél kellett lenni azoknak a létfontosságú gyógynövényeknek a házatanya környékén, és idejébe leszette, mert van, amit virágzás előtt kell, van, amit virágzás után, van, amit szárítani kell. Ez mindegy külön tudomány.

0: Én 35 óta dolgozom a szakmában, és abban az időben nekünk volt egy nagy mesterünk, úgy hívták, hogy Ejben István. Ő a maga idejében egy, azt mondhatnám, hogy európai hírű operatőr volt, aki annak idején sok külföldi filmben is dolgozott.
1: Illés György operatőr.
0: Természetesen a háború előtti filmgyártás, és így aztán az operatőri munka is más aspektusból közelítette a célt meg, hiszen abban az időben 60-70 játékfilm készült egy évben, és hát főleg az úgynevezett díszített dramaturgia alapján, ahol volt egy szegény lány majdnem minden filmben is, egy gazdag fiú vagy fordítva, ami természetszerűen a film képi világát is egy ilyen díszített képi világgá alakította át. Na most ebből tulajdonképpen a szakmát meg lehetett tanulni, de a háború utáni filmgyártásnál azért szemléletváltásra kellett, hogy sor kerüljön, ha csak a két első nagy játékfilmre gondolunk, a Talpalatnyi földre, vagy a Valahol Európában, és én mind a kettőbe dolgoztam, mind a kettőbe, mint segédoperatőr, próbálta keresgélni az élettel való kapcsolatot, és főleg azt, hogy hogy lehet számot adni arról a társadalomról, amiben élünk, és hogy lehet ezekről az emberekről, az embereknek olyan gondolatokat elmondani, ami mellett talán elmentek volna. És hát a film művészetnek, mint ahogy szerintem az irodalomnak is, és a zenének is, mégiscsak tükröznie kell a társadalmát, tehát azt a világot, amiben létrejön. Miután ez egy technikai folyamat, az, hogy egy író elképzel egy gondolatsort, amelyet el akar mondani, és egy rendező ezt magáévá teszi, és továbbfejlesztve filmre átülteti, az operatőrnek az a feladata, hogy ennek a két embernek, tehát az írónak és a rendezőnek az elképzeléseit át tudja ültetni a celluloidra. Hát ma már a videó is beletartozik persze. 49 óta közben főiskolán is dolgozom, mint operatőr tanár, és hát nekem abban az időben létre kellett hozni egy programot. És ez a program azért volt izgalmas számomra, mert 49-ben sem magyar, sem külföldi szakirodalom nem volt. És ezért kényszerültem arra, hogy a saját tapasztalataimból és kollégáim akkori tapasztalataiból visszakövetkeztessem az elméletet. Egy olyan fajta gondolatsort próbáltunk létrehozni, amely abból indult ki, hogy ha tartalom és forma az egy egység, akkor nekem, mint operatőrnek az a legfontosabb feladatom, hogy ezt a tartalmat szolgáljam a képeimmel, csak is és kizárólag annak az egy irodalmi alapműnek a formai megoldásait hordozza magába. Annál is inkább, mert ez megoldja azt a gondot is, hogy én, mint operatőr, se önmagamat, se másokat ne ismételgessek. Ennek a középpontjában a gondolkodást szerettem volna állítani. Tehát az volt a célom, hogy olyan emberek kerüljenek ki főiskoláról, akik olyan befogadó képesek az irodalmi alapanyagok felé, hogy ők a saját tapasztalataik, a saját szellemi szűrőjükön át tapasztaltakat képpé tudják megvalósítani. Annak idején nekem nagyon sok barátom és kollégám mondta, hogy nem bánt az téged, hogy te ennyi konkurenst nevelsz. Én mondtam neki már akkor is, hogy nem. Mert én nem konkurenciát neveltem, hanem én szakembereket. Úgy érzem, hogy kölyök kutyakorom óta a humanizmus valamilyen módon belém ivódott, ami azt jelentette ebben az esetben, mint a tanár és a növendék viszonya, hogy én nem elégedtem meg azzal, hogy az órákon a szakmai ügyeinket tisztázzuk egymás között, hanem engem borzasztóan érdekelt, ami emögött van, a háttér, hogy él ő otthon, milyen gondjai vannak. És én odáig jutottam el, hogy azt mondhatnám, hogy családtaggá avattak a gyerekek, és én úgy érzem, hogy ez valahol az alfája a dolognak, hogy nem egy hivatalos tanár és növendék viszony alakult ki, hanem nyugodt lélekkel mondhatom azt, hogy majdnem azt, hogy baráti. Amit én azért tartok borzasztó fontosnak, mert a művészet oktatás az egy nagyon nehezen megközelíthető dolog. Én szerintem csak akkor lehet itt valahol eredményt igazán elérni, ha két ember között egy olyan emberi kapcsolat alakul ki, ahol nincsenek titkok, ahol a legbelsőbb ügyeinket zavarmentesen meg tudjuk beszélni. Ezt sikerült valahogy úgy létrehozni, hogy a mi óráinkon nem egy ilyen klasszikusan fogalmazható tanár növendékviszony volt, hanem kollegiális, baráti, ahol mindenről beszéltünk, és mindent együtt próbáltunk megoldani. És ezt úgy érzem, hogy én ezt megfelelő humorba tudtam ágyazni, és mondjuk ez az úgynevezett sprőd világ, az a mi évfolyamainkban ismeretlen fogalom volt. Én ugyanis azt is hozzá tartozónak tartom ma is, hogy valahol az emberség az ott kezdődik, hogy az ember minden helyzetben igyekszik azt mondani, amit gondol. És ha ez sikerül valahogy elérni, akkor sok-sok esetben ugyanez nem mindenkinek szimpatikus, és nem mindenkinek jó, de én biztos vagyok benne, hogy ez a legrövidebb út, ez az egyenes.

0: A főiskolai felvétel feltétele az volt abban az időben, ez egy herskóillés osztály volt, hogy egyetemi végzettség vagy főiskolai végzettség, és rendkívüli tehetség esetén fölveszik az embert enélkül, a végzettség nélkül is. Tehát összejött egy egyetemet, főiskolát végzettekből álló osztály, pontosabban az osztály 80%-a ilyen volt. Volt egy-két olyan az osztályban, akik nem végeztek egyetemet, ezek közé tartoztam én. Tehát egy nagyon kétfelől jött csapat találkozott egymást, ami meglehetősen nagy feszültségeket teremtett. Nagyon be voltunk tojva, hogy nem tudjuk teljesíteni az elméleti feltételeket. Viszont mi voltunk azok, akik jó helyen néztünk be a kamerába, ott, ahol kellett, és a gyakorlati órákon pedig mi villogtunk.
1: Ragály Jelemér operatőr.
0: Volt egy ember, aki az illéstanár úr volt, aki valamiféle nyugodt bástyát jelentett mögöttünk, aki úgy átlátott az emberen, mint Hans Castorp Madame Sose testén, ami egy nyugalmat adott, mert tudta az ember, hogy nem baj, hogy esetleg művészettörténetből nem is állok olyan jól, vagy a politikai gazdaságtanból esetleg elhasalok, de ő tudja, hogy én valami olyan fontosat tudok, amit ezen a főiskolán tudni kell, és ami engem át fog segíteni az elméleti nehézségeken. Egy rendkívül magabiztos pedagógus és egy rendkívül magabiztos szakember, aki nagyon jól összefogta az osztályunkat, és nagyon komoly energiát, sugárzott energiát adott át, és nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy halatlan biztonságot adott nekünk a nehéz években. Ez egy bonyolult foglalkozás. Bizonyos fokig egy technikus szakma, tehát nagyon sok manualitást igényel, és nagyon sok géphez, technikához kötődik, de rendkívül fontos a dolognak az emberi oldala is. Na most főleg addig, amíg az ember nincs teljes fegyverzetbe, teljes szakmai fegyverzetbe, addig nagyon sebezhető. Az emberi oldal nagyon jól és rosszul tudja befolyásolni a munka teljesítményét. Gyakorlatilag az embernek egy standard teljesítményt kéne nyújtani minden forgatási napon, függetlenül attól, hogy jó kedve van, rossz kedve van, fáj a feje, beteg a felesége, meghalt az édesanyja, családi gondjai vannak, boldog-e vagy boldogtalan. Amíg az ember nem 100%-osan biztos szakember, addig ezek nagyon befolyásolják a teljesítményét. Az első időben az ember természetesen bizonytalan. Na most, ha az ember nem ismeri a tanítványait, ha nem tudja, hogy ki mögött mi húzódik meg, akkor nem tudja igazán megítélni azt sem, hogy egy gyengébb teljesítmény az csak azért születette, mert az illető nem tudja a szakmát, vagy éppen amit ma ebből a szakmából tudni kéne, hanem vannak olyan emberi összetevője, amik bizonyos fokig indokolják. Például, hát ugye nem volt ritkaság az, hogy borzasztó éhesek voltunk, meg nem volt pénzünk, meg szegények voltunk, meg nem volt hol aludnunk, mert nem tudtuk kifizetni a lakbért. Szóval ő megpróbált mindent tudni rólunk, anélkül, hogy beleütötte volna az orrát az életünkbe, anélkül, hogy kíváncsi lett volna. Megpróbált annyira belelátni az életünkbe, amennyire illik egy ember életébe belelátni, és mindig megpróbált segíteni. És ez a segítség, ez tart a mai napig is. Engem egész életemben rendre neveltek. Az apám főleg egy rendkívül pedás ember volt, aki emlékszem mozdulataira, hogy ül a székén, és a két lába közé szorítja a cipőjét, és egy puha rongyal fényesíti minden reggel. Emlékszem a mozdulatára, hogy áll a tükör előtt, és nagy gonddal fésüli meg reggel a haját, ami miatt elkésve aztán rohan a vonathoz, hogy beérjen a munkahelyére. Szerette a rendet az életben és a családban is, a kapcsolataiban, a gondolkodásában is. Rendkívül tisztességesen gondolkodó ember volt, aki semmiféle kompromisszumra nem volt a gondolkodásában és a szellemében kapható. Nagyon nehéz éveket éltünk meg. Az 50-es években B-listára került, a kitelepítés határán voltunk. Soha nem adta meg magát. Semmiféle közös vonást nem ismertem föl apám és magam között. És most egyre inkább észlelem, hogy egyre inkább keresek én is valamiféle rendet, nem csak az életemben, hanem amikor leteszem a felvevőgépet valahova, és egy képet akarok alkotni, vagy egy beállítást megtervezek, akkor valahogy úgy tervezem meg, hogy a vásznod rend legyen. Ez nem egy poroszos pedantéria, azt a fajta rendet keresem, ami a látásnak a tisztasága és a közvetítés tisztaságának egyfajta módja. Na most, ha már a kép rendbe került, utána föl lehet öltöztetni ezt a csontvázat, ahol a bordák a mellkason vannak, és nem az ember hátán, és a fej a nyak tetején ül, és nem valahol a tér közelében. Utána ruhát lehet adni ezekre a képekre. Talán valamiféle poézis is létrejöhet. Ennek a látszólagos paradoxonnak dacára, hogy hogy lehet rend és poézis egyszerre a vásznon. 79-től kezdve voltam katedrán, de most nem vagyok már néhány éve. Egyszerűen azért, mert rosszul csináltam, és abba hagytam. Jól kezdtem el 1979-ben, és volt egy osztályom, akiket még többé-kevésbé tisztességesen végig tudtam vinni 4 éven keresztül. Nem lehet egy fenékkel 2 lovon ülni. Ennek a főiskolai oktatásnak az a nehézsége, hogy olyan embernek kell csinálni, aki praktizáló operatőr, mert aki nem napra kész technikában, szakmai tudásban, az rosszul tudja csinálni. Az ember csak úgy tud napra kész lenni, hogyha évente legalább 1 vagy 2 filmet csinál. 79-től 80, nem tudom hányig, még valahogy össze tudtam egyeztetni, mert magyar filmeket forgattam, és ezek a forgatások befolyásolhatók voltak abba az irányba, hogy a főiskolai elfoglaltságomat úgy, ahogy azért össze tudtam egyeztetni. De mióta külföldi produkciókban dolgozom, részint nagyon sokat vagyok távol Magyarországtól, részben pedig Magyarországon is, ha külföldi filmet forgatok, egyszerűen lehetetlen összeegyeztetni a tanítással, úgyhogy a második osztályt azt nagyon, nagyon rútul cserben hagytam, nem tudtam őket igazából semmire megtanítani, mert nem voltam jelen, úgyhogy a Gyuri bácsinak kellett tőlem átvenni ezt az osztályt, és a vele való megbeszélés alapján abba is hagytam a tanári működésemet. Pontosabban felfüggesztettem addig, ameddig nem lesz az életemnek egy olyan szakasz, amikor ezt újból tudom csinálni, amíg nem módosul a főiskolai metodika olyan irányba, hogy én szeretném, nevezetesen úgy, hogy egy egész éves készenlét helyett legyen egy 2 hónapba összesűrített gyakorlati oktatás, amely 2 hónapra az ember föl tud készülni, szabaddá tudja tenni, és akkor nagy intenzitással át tudja adni az alatt a 2 hónap alatt minden nap együtt, vagy minden másnap együtt léve ezekkel a gyerekekkel az évre kirótt anyagot, és a maradék 10 hónapban ezt ők földolgozzák szépen magukban. Hát én várom az ilyen irányú változtatást a főiskolán, és akkor mindazt, amit eddig tanultam, és főleg amit az utóbbi években tanultam, ami nem volt kevés, azt nagyon szívesen átadnám majd az új hallgatóknak. Ha ugyan még lesz szükség új hallgatókra, ha ugyan még lesz szükség operatőrökre, ha ugyan még lesz szükség filmművészetre, ha ugyan még lesz szükség költészetre, irodalomra, művészetre, kultúrára, pedagógiára.

A szárnyaknak össze kell érni. Pedagógus napi műsorunkat hallották. Közreműködött Mohai Gábor, valamint dr. Boda Domokos, dr. Tekulis Péter, dr. László Gyula, Nagy Katalin, Illés György és Rakály Jelemér. Munkatársak Dobozi Borbála, Gróf Miklós, Hornyák György. A műsort Szabó Éva készítette.

Az összeállítás 1991-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben június 2-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 1:30-tól 2:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Kovács János karmestert köszöntjük 75. születésnapja alkalmából. Az Ars Nova műsorában kortárs magyar műveket vezényel. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Tíz óra. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádióban most hírek következnek. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A találkozó holnap délelőtt 10 órakor lesz. Közben a Duna tovább apad Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő 2 turbinából az egyiket. A miniszterelnök tegnap a kormányzati tájékoztatón elmondta, hogy már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan 1 hónapig tart, és összesen 145 000 tonna követ használnak fel. Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz egyik alaptörvény módosítás elleni beadványát. Az ellenzéki párt a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikk megsemmisítését kérte. A testület hatáskörhiány miatt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza az indítványt. Az Alkotmánybíróság Handó Tünde és Polt Péter alkotmánybírók külön véleményével hozta meg döntését. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit. Erről kezdődött egyeztetés a szakmai szervezetekkel, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint kulcsfontosságú a meglévő lehetőségeket úgy összekapcsolni, hogy aki segítséget kér vagy jelez, az bízhat abban, hogy jelzése nem tűnik el a rendszerben. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A 4. héten több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak, közölte a BRFK. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen embert helyeztek biztonságba. A 74 helyszíni bírságon kívül 18 esetben büntető feljelentést tettek. Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. 36 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. A környéken tartózkodó magyarok biztonságban vannak, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni. Angliában újra választották képviselőnek az EU és bevándorlás ellenes Nigel Farage-t a Clactoni részleges parlamenti választáson. A Reform UK párt vezetője maga kezdeményezte a voksolást, amelyet a hagyományos pártok bojkottáltak, fő ellenfele pedig egy szemetes kukának öltözött komikus volt. A 62 éves Farage a szavazással szeretné megerősíteni pozícióját, miután parlamenti vizsgálat indult ellene pénzügyi szabálytalanságok gyanúja miatt. Végül az időjárásról. Országszerte süt a nap, legfeljebb keleten lehet kevés felhő az égen. Az Alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos. A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb délben jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Óriások vállán. A matézis az a gyertya. A két bólyai dokumentumban közreműködik Szabó Sándor, Fodor Tamás és Bács Ferenc.

0: apám bujai-bujai farkas bujában született télben, mint én is. Épp testtel és lélekkel. Nagyon szép gyermeknek mondták. 6 éves korában a nagyanyedi református kollégiumba adatott be, hol aztán a híres kolozsvári papok, a két herepei voltak tanítói és hóhérai. A matézis tanulása apám ifjúságában még rosszabb lábon állván, mint most, csak egy kevés s legfölszínesebb eszmékkel látta el. Göttingában önerején kezdett sétálva gondolkozni az űrtans számtan elemei alapításán. S csak hamar jobban állott benne, mint a már akkor a fölsőbb régiókban kalandozó Gauss. Ugyanakkor göttingai spekulációja egyik legfőbb tárgyává tette az euklidészi 11. axióma bizonyítását.
1: Göttingában megismerkedtem az akkor ott tanuló Gausszal, kivel máig is barátságban vagyok, noha távol attól, hogy vele mérkezzem. Gauss szakadatlan, csendes munkája után többnyire nálam pihente ki magát. Semmiről sem beszélt előre, sőt már kéz dolgairól is hallgatott. Csak egyszer láttam rajta némi örömöt, mikor nekem adta emlékül azt a kis táblát, melyen a 17 oldalú szöget kiszámította.
0: Apám szinte minden múzsákkal poligámiában élt. Képzelődős a költészetben rendkívül termékeny tehetségét, érzetteljes színdarabokkal, számtalan alkalmi költészetekkel, gyakran versezetekkel is bizonyította. De azáltal is, hogy szinte minden beszédje közéletben, társalgásban is költészeti stílussal folyt, s ömlött belőle az elmészség, az élsz.
1: Kolozsvár 1800 húsvétján. Kedves Gauss, múlt ősszel jöttem haza, s a szüretet apámnál töltöttem, mikor azonban beláttam, hogy gondolkodásmódunk végtelen különbözősége miatt nála nem tudok elképzelésem szerint élni, a Keményék házában vállaltam nevelői állást. Ma kaptam levelet apámtól, melyben nagyon szomorú hírt közöl, miszerint vidékünk szinte teljesen leégett egy éjszakai tűz alkalmával, melynek a tomboló szélvihar szárnyakat adott. Apámnak iszonyú a kára. Képzeld el, még kertjei és szőlői is leégtek. Közben én is megégettem magam egy másfajta tűznél. Van itt egy 18 éves, az enyémmel egyező állású magyar leány, többet nem is kell neked mondanom, mint hogy én meg ő szeretjük egymást. Nem éppen tündöklő szépség, de szerfelett vonzó, szelíd, nagyon finom lelkű, fortepiánon is játszik, kellemesen énekel kottából, és nagyon jó zenei ízlése van. Mióta ez az ügy tart, többet foglalkoztam poézissel, mint matematikával. Oly sok verset költöttem, hogy egész könyveskét kitenne.
0: A fehér népekkeli közvetlen érintkezéstől magát tudta óvni. Bár sokat forgott közöttük, és éppen ezért máig is szerelmesebb, persze finomabb módon, mint a 20 éves ifjak, és ezért bírja magát testileg, szellemileg is oly jól, éppen és erőben. Annak idején a csaknem vadszívű ifjú, alig megpillantván anyámat, úgy megszerette, s anyám is őt, hogy egymástól semmiként el nem akartak többé válni, és egymással, idétlenül mondva, pokolra is elhatározottan készek voltak bes rajta átmenni. Elég, hogy már 5 nap múlva szót kezet adott atyám, megkérvén és megígérvén mátkája elvételét, mit azonban különösen az anyám anyja ellenzett. Mire atyám azt mondotta, hogy most elmenend Bolyába, honnan nem sokára visszatérend, s ha akkor is úgy fogadják, többet soha arra nem megyen. De akkori megjelenésekor anyám nyakába ugrott.

0: Egy új planétát indítottam el a Földre, de sem középpontját, sem pályáját meghatározni nem tudom. Isten szép fiúgyermekkel ajándékozott meg. Jánosnak kereszteltük. Egészséges, nagyon szép gyermek, vonásai finomak, haja és szemöldöke fekete, égő sötét kék szeme olykor úgy sziporkázik, mint két drága kő. Ennyiben anyjára hasonlít. Egyébként rám is sokban, és nagyon mozgékony természet. Most apósoméknál vagyok, ahol nagyon kényes a helyzetem. Anyósom 30 évet án 3 teli mérce friss levegőt sem szít, és még abban a levegőben ül, melyet a ház építésekor zártak a falak közé. Nőmről elmondhatom, hogy testileg nagyon hűséges, és egyelőre még nem hazudik, és amíg anyósom el nem rontotta, nagyon szeretett. Ha szerencsétlen csillagod arra vezényelne, hogy egy lányt megszeress, ehhez az egyhez tartsd magad. Csak árvát védj feleségül, aki rajtad kívül senkihez sem húz. A szoknyavadászok nem csábítanak el annyi asszonyt, mint az anyák.
1: Talán 3 éves koromra is emlékezek. A világot úgy képzeltem, mintha az ég boltozatos volna, s az a köröskörül tovább nyílós, lefelé feneketlen földön állana. Azt tisztán átláttam, hogy ha a földnek köröskörül széle vagy vége határa van is, azon túl is legalább üres űrnek s helynek lennie kell.
0: Nagyon szeret ollóval papírt faragcsálni. Egyszer egy háromszöget vágott ki, derékszögöt. És bár én soha nem beszéltem neki a háromszögek fajtáiról, azt mondta, ez a háromszög olyan, mint egy derékszögű négyszög fele. Testét kivált kép gyakoroltatom. Kicsi ásójával ügyesen műveli meg a földet. Családi életemben a harmónia soha nem áll már helyre. Az iskolai adminisztráció is sok időtől foszt meg, és ellankasztja a szellemet. Mindez ezerfelé húzza a lelket, úgyhogy egy ismeretlen középirány alakul ki, és apránként, hogy sorsához jobban alkalmazkodjék, a lélek hagyja beszorítani magát a kisvárosi formába.
1: Apám kertész, erdész, borgazda, bororvos, betegeket elektrolizálós, általában doktorként is oly nagy, hogy a rendes doktorokat elhagyva számosan hozzáfolyamodnak, sikerrel. Ha a sokszor fél napot tartó magántanítás és egyéb időfecsérlés helyett tanya tökélyes bítésén dolgozna, többet tehetne a közjóra.

0: Fiam, 9. esztendejébe lépve egyebet nem tudott, csak németül és magyarul beszélni és írni, kottából meglehetősen hegedülni, összeadni még nem tudott. Euklidesszel kezdtem, aztán megismerte Eulert, most meg már Végának nem csak az első két kötetét tudja teljességgel, de járatos a harmadik, negyedikben is. Kedveli a differenciális integrál számítást, és rendkívül készséggel és könnyedén számol velük, ami könnyedén vezeti a vonót a hegedű koncertok nehéz futamaiban is. Gyors esze van, és sokat felfog, és olykor Langese villanásinál több sort egyetlen pillantással vizsgálva tekint át. Kedveli a tiszta mély elméleteket és a csillagászatot. Én a matematikának szántam őt. Ő is ennek szentelte magát, és két esztendő múlva 1818-ban rád volna szüksége, kedves Gaussom. Ha te is óhajtasz az igazságnak egy valódi apostolt nevelni egy távoli országba. 3 esztendeig szeretném nálad tartani. Taníts ki, mire oktassam addig is. Benned bízunk, olyképpen, ahogy kivihető.
1: Jellememben 2 fő uralkodó alapvonal volt egész életemben. Az igazságnak és a némbereknek határtalan szeretete. Mint hogy a matematika iránt különös hajlandóságot mutattam, atyám Gaussnak ajánlott, hogy engem esetleg magához vegyen, hogy ott az ő közelében és környékében képességeim annál jobban fejlődjenek. Valószínű azonban, hogy Gauss az ajánlatot sem elfogadni, sem visszautasítani nem akarta, így jobbnak látta, hogy ettől az időtől fogva a válasszal adós maradjon, és folytatta a hallgatást egészen 1832 tavaszáig. Végül a bécsi császári királyi mérnök akadémiába kerültem. Az akadémiában, noha társaimtól, professzoraimtól, egy lélekkel el volt ismerve, hogy korán sem közelít egyik társam sem hozzám, a sok rajzolási pepecselést unván számos klasszisokban utolsónak tetettem. Kadétságom alatt, mikor csak szerét tehettem, a gyönyörű bécsi színházakban pontosan megjelenni el nem molasztottam, jelesen az operákban s balettekben. S oly gyönyört leltem azokban, hogy Bécset semmiért nem sajnáltam úgy otthagyni, mint ritka színházaiért.
0: Kedves édes fiam, én későn s útmutató nélkül tanultam, s hasonló vagyok a nagykorában tanult hegedűshöz, aki fél az alkalmazástól, s ahol fekete a kott. Higgy nékem, hogy semmi sem emeli fel az embert úgy a föld felébe, mint a felsőbb matézis. Te ezt bizonyosan eléred, csak használd azt az időt, mely most, és csak egyszer foly rád nézve. Az élted aranyideje ez. Hova tovább azt hiszem, hogy nagy matematikus csak az lehet, aki elsőrendű elmével jókor, jó móddal fog hozzá. S szüntelen való hosszas gyakorlással, mint a nyelvben, olyan készséget kap. Itt kékelnek a szilvák, minden nap emlegetünk, de egy más gyümölcsökkel gazdag őszre virágzol, te.
1: A katonai életet némileg, mint érzésteljes ifjú ember szerettem, de az csak nem szünetleni szolgálattali elfoglaltatást, nagy részben csupa mechanikumot adott, miből semmi lényeges hasznot az egész emberiségnek nem láttam, kereken kimondva untam. Látván egyszer, mint azt is, hogy azt akármelyik társam képes véghez vinni. Azt pedig, mit én akarok, s elkezdettem, még senki sem tette.

0: A parallellákat azon az úton ne próbáld. Tudom én azt az utat is mindvégig. Megmértem azt a feneketlen éjszakát én. És az életemnek minden világossága, minden öröme kialudt benne. Az Istenért kérlek, hagyd békét a paralelláknak, úgy irtóz tőle, mint akár micsoda festett társalkodástól, úgy megfoszthat minden időtől, egészségtől, csendességtől, és egész életed boldogságától. Tanulj te az én példámon. Én a parallellákat akarva megtudni, tudatlan maradtam. Életem s időm virágját mind az vette el, sőt, minden azutáni hibámnak töve mind ott volt. Ha a parallellákat feltaláltam volna, s ha senki sem tudta volna is meg, hogy én találtam, angyal lettem volna. Megfoghatatlan, hogy ez az elháríthatatlan homály, ez az örök napfogyatkozás, ez a mocsok, hogy hagyatott a geometriában, ez az örök felleg a szűz tiszta igazságon.
1: A feltételem már áll. Úgyhogy mihelyt rendbe szedem, elkészítem, s mód lesz a parallellákról egy munkát adok ki. Ebben a pillanatban nincs kitalálva, de az az út, melyen mentem, csak nem bizonyosan ígérte a cél elérését, ha az egyébként lehetséges. Nincs meg, de olyan felséges dolgokat hoztam ki, hogy magam elbámultam. S örökös kár volna elveszni hagyni. Ha meglátja, édesapám megesmeri. Most többet nem szólhatok, csak annyit, hogy semmiből egy új más világot teremtettem. Mindaz, amit eddig küldöttem, csak kártyaház a toronyhoz képest.

0: Csak annyit sírj, amennyit ő kívánt, hogy a férfiúi erősség a könnyekben fel ne olvadjon, s pályafutásod tüze meg ne aludjék. Sőt, kettőztesd meg munkásságodat, hogy a búszívedet el ne foglalja. A munkásság védangyalát ilyenkor kétszeresen kell segítségül hívni.
1: Kapitány koromban egyszer hosszasan beteges kedvén, hidegleléssel, általában beteges lévén a szemem is gyenge, s erősen megunván a további szolgálatot, az elöljáróm említette, hogy János főherceg kérdezteti, nem volna-e kedve magamat egy ideig nyugalomba helyeztetni. Mire én nem sokat gondolkozván azt feleltem, hogy jelen körülmények között alig lehet jobbat tenni. Az eljöttemkori hivatalos levelekből kitetszik, hogy minden becsülettel esett megválásom. Nyugalomba lépvén, honomban, születte földömön kívántam megtelepedni, s tanis tervi pályázatomat folytatni és bevégezni.
0: Kedves Pál, az a kérésem is van hozzád, hogy tudván a kolozsvári törvényt, tudósíts minél hamarabb engem arról, hogy fiamnak én mivel tartozom az anyja megmaradott részéből. Egészen a fiamé leszé a napom halálakor az anyját illető rész. Szeretném tisztán tudni, hogy írnám meg neki, és lennék tisztában mindenre nézve, ez is erősíteni a békességet. Az új feleségem takarékos, okos, jó erkölcsű, szép asszony, de nagyon gyenge, beteges, s az élet gondja erősen nyom. Csak az Isten őrizzen gyermektől.
1: Az atyámnak a hozzá legközelebb valók által kiállhatatlannak mondott csúf természete miatt jobban tettem volna, ha ott maradtam volna helyben, hol nyugalomba léptem. Ha atyám a szolgálóját nem féltette volna annyira tőlem, s amiatt nem határoztam volna el onnani elköltözésemet, hanem közel egymáshoz, tanilag értekeződhettünk, s engem megértett volna, mindketten sokkal szerencsésebbek lettünk volna. Sőt, némi befolyása is lehetett volna tanom hamarébbi kiadására. De már így jó, ahogy van. Bosszantott, azon váddal a világ előtt, hogy semmit sem dolgozom. Ő egészen tanom megjelenéséig korántsem ismert és becsült engem illőképpen.

0: Nagyra becsült Gauss. Bocsáss meg, hogy háborgatlak óriás pályádon. Tarts egy kis szünetet, s ajándékozz egy percet a barátságnak. Nem kétlem, hogy nagy munkáid közben, jól lehet, abban megakadályoztak, hogy utolsó két levelemre válaszoljál, olykor te is gondoltál rám. Egyesüljünk hát most ismét, és a föld széléhez közelítve utazzunk együtt. Feleségem 10 esztendővel ezelőtt meghalt, több évig tartó hisztériás betegség után, az utolsó 4 évben megzavarodott, iszonyú, amit kiáltam. Egy fiút hagyott hátra, akinek a bécsi hadmérnöki akadémiára távozása idézte elő megzavarodását. Fiam szépi fiú, virtuóz hegedűs, jó és merész vívó, ugyanakkor igen érzékeny. Fény a sötétben, és sötét a fényben. És szenvedélyes matematikus, párját ritkító értelmi képességekkel. Téged igen-igen tisztel, megérteni és értékelni képes. Az ő kérésére küldöm ezt az ő kis munkáját hozzád, légy szíves, ítéld meg éles, átható szemeddel, s válaszodban, melyet epetbe várok, írd meg kímélés nélkül magas ítéleted. Fiam többre becsüli a te ítéletedet, mint egész Európájét. Keveset írjál, csak annyit, hogy még szereted a te öreg bólyaidat.
1: Ha avval kezdem, hogy nem szabad dicsérnem, bizonyára megütődsz egy pillanatra. De más nem tehetek. Ha a dicsérném, akkor magamat dicsérném. Mivel a mű egész tartalma, az út, melyet fiat követ, és az eredmények, amelyekre jutott, majdnem végig megegyeznek, részben már 30-35 év óta folytatott elmélkedéseimmel. Valóban, a dolog rendkívül meglepő.

0: Szándékom volt, hogy idevágom munkásságomból, melyből egyéb iránt mostanig csak keveset tettem papírosra, életemben semmit sem bocsátok nyilvánosságra. Nagyon meglepett tehát, hogy a fáradtság most már fölösleges, és nagyon örvendek, hogy éppen régi barátom fia előzött meg ilyen csodálatos módon. Arra kérlek, hogy őt részemről szívélyesen üdvözöld, és biztosítsd különös nagyra becsülésemről.
1: Gauszt válaszában igen elragadja a képzelődés, és igen sokat tulajdonít magának. Önellenkező vagy következetlen azonok, amelyet ő ad. Tudnélik, hogy azért nem adta ki művét, mivel az emberek azon tárgyban vagy mezőn többnyire egészen homályban vannak. De megbocsásson ő, e pontban belőle is egy emberi gyengeség tört ki. Említett okát a legmindennapiasabb józanelméjű ember is azonnal nevetségesnek és képtelennek találja, sőt, egyéb indokot is lel arra a moralitás mezején.
2: Édes fiam, egészséget testben és a lélekben oly tüzet adtanhoz, hogy lássak még, mielőtt elhunynék, egy újabb appendixet.
1: Édesapám, Lobacevszkij tehát, azon Gauss által is méltán dicsért orosz matematikus, akinek látám legelőbb munkáját. Valóban nem kissé meglepetve, élvezettel és örömmel találtam benne annyi sok gyenge, fejletlen, idétlen, nyomatlan ebbeli kísérlet után az enyémhez hasonló eredményeket. Főeszméje remek. Okos tapintattal jó rejtekszögben keresi és találja az igazságot. Bár sok részben hosszasan bonyolítva bajlódik, s csak ugyan meglehetősen távol marad azon tökélytől, mely kívánhatós, melyet el is értem. Mindemellett műve valóságos mesterműnek elismerendő.
2: Én mindenek felett annak a bizonyítását nyomtattam volna ki, hogy emberi szemnek teljességgel lehetetlen átlátnia, vajon igazi a 11. axioma vagy sem. A fiam azt állítja, hogy megvan rá a kézzel fogható bizonyítéka. Én egyebet nem tudok bizonyítani, mint azt, hogy a tétel igaz vagy nem igaz volt a mellett is megállhat az euklideszi axiomával egyetemben. És éppen két különböző rendszer adódik, amit én már évek óta tudok.
1: Csak mosolyogva néztem fölső toronyatársaimból emberi gyarlóságát, gyengeségeit, stöprenkedéseit. Gyöngét, finom, buzgó, jó érzésű voltam én mindenkor. Habár a méltatlanság érzete kihozott olykor csendes tüzemből. Az egész emberi életem által folytatott harcnak oka csupa balvélemény, balulértés, félremagyarázás, mi minden lelki rossznak egyetlen kútfeje.
2: A második feleségem is hosszas betegség után halt meg, és egy túlontúl élénk és játékos fiút hagyott maga után. A legsúlyosabb csapás azonban, ami megtörte szívemet, a fiam szinte hihetetlen hálátlansága, akiért annyit tettem, évek óta az ő mártírja vagyok. Végül kénytelen voltam őt az atyai körből száműzni.
0: Marosvásárhelyt csütörtökön, május 4-én 1843-ban a helybeli Lutheri Szentegyház segélésére az Apollo teremben műkedvelők által hangverseny adódik. Többek között Paganini kapricsóiból és szonátáiból császári királyi kapitány Bólyai János által. Megjegyezzük, hogy a csak mások kívánságára ezeknek előadását vállaló játszó megelégszik, ha Paganini előadásra választani nem is szokott remekei bemutatásával a tisztelt közönségnek mindössze némi kis fogalmat lesz képes adni róla, mert a hegedűt közelebbről régóta mellőzte.

0: Részlet Gauss utolsó leveléből. Drága öreg barátom, az élet semmiségének tudatában látom a legerősebb biztosítékát annak, hogy egy szebb metamorfózis következik. Vigasztaljuk magunkat ezzel, drága barátom, így iparkodva megszerezni a végig helytálláshoz szükséges nyugodtságot.
1: Isten veled a földön is, égi szép természet. Légy mindig menedéke a bús szívnek, a sokaságból kivitt sebek fájdalmát enyhítve magányod bájaival, s vigasztald minden csüggedő gyermekeidet.
2: Kedves Gergely öcsém, az öregnek sok rosszaságát meg is bocsátom. Sírját kegyelet küljeléül a világra nézve is, még Szent György nap előtt szépen kirakadtam. Halálos ágyában ő is megérezve jó szívemet, jó szívvel és mint egy engesztelődés és kívánatja jeléül tartotta szükségesnél hosszasabban szó nélkül. Csekély személyemet illetően pedig hosszas, legmagacsabb nemű terhes és kínos betegségemnek s az ellenem szegzett vízkúrának vagyok rabja. Mindkettő annyira elfoglal éjjel és nappal, s úgy elől, hogy teljes tétlenségre vagyok kárhoztatva. Az életet tovább nyújtani nem lehet.
0: Bolyai János 4 évvel élte túl édesapját. A marosvásárhelyi református egyház anyakönyvében az 1860-as év feljegyzései között e sorok olvashatók. Bolyai János nyugalmazott inzsenőrkapitány meghalt agy- és tüdőgyulladásban. Híres, nagy elmélyű matematikus volt. Az elsők között is első. Kár, hogy nagy talentuma használatlanul ásatott el.
2: Nekem volt megtartva az isteni gondviseléstől, hogy tökélyesítsem a tant, s boldogítsam az emberi nemet, megvetvén a boldogság alapját.

Elhangzott óriások vállán. A matézis az a gyertya a két bójai dokumentumokban. Közreműködött Szabó Sándor, Fodor Tamás és Bács Ferenc, zenei szerkesztő Veres Jolán, összeállította Gazda István, szerkesztette Herceg János, rendezte Varsányi Anikó. A hangfelvétel 1981-ben készült, és legutóbb 1989. október 26-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Magyar irodalmi arcképcsarnok Szerb Antal. Poszler György előadás sorozatát hallgathatják meg.
1: Iskolásan kell kezdeni. Adatokkal. Mert most túlmutatnak önmagukon. Sorsot jelentenek. A 20. századi magyar értelmiség majdnem egy nemzedékének sorsát. Azért a nemzedékét, amely a századdal született, a Horthy rendszerben lett felnőtt, a Horthy rendszer végén lett halálra ítélt. Tehát 1901. május 1-én született. Most lenne 80 éves. 1945. januárjában halt meg. Nem volt 44 éves, amikor megölték. Tudós volt és író. Az egyik legművészibb, legjátékosabb, legszubjektívabb a tudósok között. Az egyik legműveltebb, legelmélyültebb, leghumanistább az írók között. Sok műfaja volt, de a legigazabb az esszé. Ez a villódzó, gazdag, komplikált forma a költészet és a tudomány határán, amely szándékában tudományos. A tudományhoz közelíti a művészetet, és megoldásában művészi. A művészethez emeli a tudományt. Így élt tudósok és írók között, abban a széles körben, amelyet úgy tisztelünk, hogy második nemzedék. Mármint a nyugat második nemzedéke. Ezen belül is elsősorban az esszéista nemzedékben, amelyben társa volt, közelebbről Halász Gábor és Csészabó László, és társa volt, távolabbról Bálint György és Németh László. De azonos volt, szellemben és részben sorsban, a generáció költőivel is. A gyerekkori barát Sárközi Györggyel és Szabó Lőrinccel, s a fiatalabb, de annyira rokon Radnóti Miklóssal. Meg ott van élete másik köre, a tudomány. No, nem a katedrákkal megkoronázott, hivatalos, hatalmon lévő, inkább a kívülreket, rebellis, hatalmat ostromló, a Minerva köre és a magyar szellemtudomány. A nemzedékhez, esszéistákhoz és nem esszéistákhoz két megjegyzés is kívánkozik. Az egyik az, hogy minden valószínűség szerint ez a legtragikusabb nemzedék a magyar irodalomban. A másik az, hogy minden valószínűség szerint ez a legirodalmibb nemzedék a magyar irodalomban. A tragikum nem egyszerűen az, hogy a generáció felét a háború végének apokalipszisában meggyilkolja a fasizmus, még csak nem is a 30-as években egyre bénítóbban megerősödő veszélyeztetettségi érzés és haláltudat, hanem főképpen a humanista gondolatra és a humanista literátor magatartásra nehezedő atmoszférikus nyomás, amely alatt csak elszántan heroikusan nő magasra a szellem erejébe vetett hit és az emberi létet áhító racionalista szenvedély. Művészetellenes korban élő művész nemzedék, amely erősödő művész öntudattal kompenzálja az erősödő művészetellenességet, szellemi elit tudattal a szellemellenességet, nemesen tradicionális kultúraőrzéssel a kultúrára leselkedő veszélyt. Ebből fakad irodalmisága is. Az, hogy az irodalom számára nem kifejezési közeg és társadalmi funkció, hanem életközeg és létfunkció, amiben él és ami által él, és azóta él, amióta műveli, és addig él, ameddig művelheti. Az irodalom itt jelképpé nő. Ezért olyan forró az irodalomhoz, mint létformához, az irodalomhoz, mint az üdvözülés lehetőségéhez, és az irodalom halálához, mint a kárhozat fenyegetéséhez szóló vallomás.
2: Ha valamiben biztos vagyok, ha maradt még valami, amire azt a komoly szót használhatom, hogy szent hitem, akkor az az irodalom elkerülhetetlen, emberileg örök voltában való hit. Azért változtam híven hűtlenül minden szellemi változással, mert mindig az igazit és véglegeset kerestem, egyre megújuló naív hittel. Valamit vártam az irodalomtól, az üdvösségemet, mondjuk, mert ugyebár mindenki a saját fazonja szerint üdvözül, és nekem az irodalomban kellett volna üdvözülnem. Nem üdvözültem, de boldog purgatóriumban töltöttem egész ifjúságomat, mert mindig úgy éreztem, hogy már csak néhány perc, és meg fogom érteni, amit nem értek. És akkor Beatrice leveti fátyolát, és feltárul előttem az örök Jeruzsálem. Nem üdvözültem, de így volt jobb. Így voltam fiatal. Fiatalnak lenni annyit jelent, mint várni valamire.
1: Valószínűleg ezért lesz az irodalom kifejezési forma is, létforma is, sőt állandóan téma is. Vagyis így születik az irodalom az irodalomról. Az esszé, amely szerbnél és nemzedékénél elsősorban irodalmi esszé. Bonyolultá vált a kor. Elvontabb gondolati reflexiót kíván. A nemzeti és emberi sors lehetőségek mérését háború után és háború előtt. Forradalmak után és új forradalom előtt. Ezt első szinten, mint nálunk mindig, most is az irodalom végzi. A forradalmi és nem forradalmi, hazai és emigrációs, népi és urbánus irodalom. Erre épül most a második szint. Az irodalomról szóló irodalom. Az irodalomról szóló esszé. Ez azt méri, hogy miként méri a nemzeti és emberi sorskérdéseket az irodalom háború után és háború előtt. Forradalmak után és új forradalom előtt. Az esszé az igazi magyar filozófiát is pótolja, amely átfogó formában sohasem jött létre, és az igazi magyar politikát is pótolja, amely progresszív formában csak ritkán jött létre. Így formálódott az irodalomban és az irodalom által Szerb Antal élete és sorsa. A legtragikusabb és a legirodalmibb élet és sors ebben a legtragikusabb és legirodalmibb életű és sorsú nemzedékben. Rövid élete volt és rövid életműve. Rövidre fogta a szakaszait is, hogy mindent végigcsinálhasson, amit a kor változó szellemi világában végigcsinálni érdemes. Egyébként is az örök változás és örök változatlanul maradás hűtlen hűsége üszte. Szellemileg a magyar irodalmi megújulás és a század vég gazdag szellemi színképe szülte. Ezt rögzíti a költőjén pontos emlékezés.
2: A világháború utolsó esztendejében 17 éves voltam. Máriabesnyőn töltöttem a nyarat. Egy szép nap arra eszméltem, hogy sikerült egy verset írnom, amely úgy találtam meglehetősen utánozza Babits Mihály fiatalkori verseinek hangját és ritmusát. Tisztában voltam vele, hogy a vers nem jó, és hogy én még nem vagyok költő. Mégis extatikus boldogság fogott el, máig is úgy érzem, szellem szerint Besnyőn és aznap születtem meg. Csendes óceán nyílt meg előttem, déltenger bűvös szigetekkel, Adi és Babits költészete, Móricz, Szomori, az egész nyugat, aztán a külföldi rokonköltők, Hofmannsthal és Rilke, Thomas Mann, majd mikor kezdtem angolul és franciául tudni valamit, Swinburne és White, Baudelaire és Verlaine. Elsősorban a költők, a versek. A modern irodalom saját történelmemben egy volt a lázadással, amelyen minden szellemi embernek keresztül kell mennie a felnőttek ellen, a meglévő dolgok elleni tiltakozással, az egyéniség életigényével. A lázadás morális, illetve amorális lázadás volt, a kőtáblák összezúzása, egy új étosz keresése. Bevallom kissé pirulva, ebben az időben legtöbbet Mereskovszki Leonardo da Vinci-jéből és White akkorai divatos írásaiból okultam. A reneszánsz elképzelés, már a reneszánsz szó is mély magával ragadó volt, a szépség és az ókor kultusza körül alakult ki bennem az új törvény, a szépségért való élet. A szépségért élni akkor annyit jelentett, mint szembehelyezkedni minden mással, minden keresztény és polgári értékrendszerrel. A modernség éppen ez volt a szememben, a dekadencia, a sátános velleitások, a Jenseits von Guten Böse és a dendis fölény.
1: Ez lázadás volt. A meghaladott ellen kirobbanó esztétikai irodalmi lázadás. Megmutatva mindjárt egy alapvető tulajdonságát. Azt, hogy átfunkcionálta, a saját szellemi ritmusához igazította a készen kapott elemeket. Újat csinált az avultból, csillagot a porosból, hajlékonyat a merevből, lázadót a konzervatívból. Ebben persze az újjateremtés öröme mellett benne van a tradícióvesztés fájdalma is. Az újnak érzett csodavilág köszöntése. A réginek érzett kísértett világ temetése. Mert a köszöntött új világ csodavilág volt. A hozzánk is betört és üdvözítőnek hitt irodalmi avantgárd csodavilága.
2: Az irodalom leginkább up-to-date szárnya arról biztosított, hogy a nagy társadalmi és kultúra teremtő osztály is, amelybe tartozom, a burzsuázia, perceken belül ellenszenves történelmi emlékké fog változni. De sokkal fiatalabb voltam sem, hogy sejtelmem lehetett volna a veszteség mértékéről, és hogy sok tekintetben egész életemre megnyomorodtam. Csak azt éreztem, hogy a romokon bizonnyal új világ fog majd felépülni. Egy fantasztikus világ, amelyet nem a felnőttek fognak feltérképezni. Ahol minden lehetséges lesz. A fiatalok világa. A nyolclábú borjak és éneklő üstökösök diadalmas birodalma jön.
1: Nehéz végigkövetni a változó állandóság, a hűtlen hűség fázisait. Ezért csak a legfontosabbakat. Az avantgárd áram a fiatalkori zsengéket inspirált. Verseket és novellákat a nyugatban és másutt. Tanulmányértékű dolgozatokat még a gimnáziumban. Esszétöredékeket az asztalfiók számára. De a következő varázslat, a német ihletésű szellemtörténet már elindította a tudományos életművet. Először nehezebb vértezetű és terminológiájú dolgozatokban. A Kölcseiről, Berzsenyiről, Stefan Georgéről, Blake-ről és a magyar preromantikáról szólókban. Ez a német típusú tanulmányműfaj vált egyre könnyebbé, egyre villogóbbá, lebegőbbé, egyre franciásabbá. Sőt, a szellemtudomány eredeti tendenciáival szemben egyre enyénibben normákat lazítóvá és rebellisebbé is. A híres Vörösmarty esszék jelzik a fordulatot, és a még híresebb magyar irodalom történetbe is teljesíti. Ezt követi a vallástörténet kultusza és az élet szürkeségét átszínező csoda várásának racionalista misztikája. Ebből lesz a szépirodalmi életmű, a varázslatosan egyéni novellisztika és a két nosztalgikusan irónikus vagy irónikusan nosztalgikus regény, a Pendragon legenda és az utas és holdvilág, meg a modern regényirodalom utolérhetetlenül szellemes, de teoretikusan is megalapozott esszé úti kalauza, a hétköznapok és csodák. Sok állomás van még, de már csak egyet. Az emberméltóság és a klasszikus humánum Goethe és Thomas Mann fémjelezte gondolati szintézisét. Ennek a monumentuma a fegyverek között sem hallgató múzsák üzenete, élete legnagyobb vállalkozása, a háború alatt megjelenő világirodalom történet. Persze ebben a teljességet kereső életműben nem csak állandó mozgás van, hanem a mozgásban állandó is van. Akadnak egyformán fényt adó, szilárd álló csillaguk. Goethéről és Thomas Mannról már esett szó. Van közelebbi is. Egy időben rövid produktumokban gazdag életen át Babits Mihály. A fiatal Babits a forma tiszteletével, mert a forma nem csak esztétikum, hanem etikum is. Nem csak művészi kvalitás, hanem erkölcsi tartás. A férfi Babits, Adi szavát kölcsönvéve, az emberséggel az embertelenségben, a töretlenül megőrzött humánummal. A Jónás könyve felé növő, öregedő költő pedig az emberi kultúra tradicionális értékeinek a védelmével. A világok pusztulását sejtő ezüstkori proféta magatartással. Az egész esszéista nemzedék, vagy majdnem az egész Babits gyermekének tudja magát. Csak vannak a szellemi apa ellen lázadó gyermekek, mint Halász Gábor, és vannak a szellemi apához hűséges gyermekek, mint Cervantal.
2: Babits minden verse úgy érkezett hozzám, mint hívőhöz a pápai bulla, mint csapattiszthez a fentről jött parancs, mint külországban élő követhez a titkos utasítás. A költő attitűdje most már tudatosan végérvényes és a köznek szóló, példaszerű. Megmutatni, felmutatni, hogyan él a szellem embere, a szellemgyalázó korban.
1: A kultúra nem csak hivatás volt számára. Cél, program és tartalom, hanem életforma is. Méghozzá egyedül lehetséges, örömteli életforma. Egész életében olvasott. Nem kötelességből, ismerett gyarapítás miatt, hanem szenvedélyből, örömszerzés miatt. Ha egyetlen vonással kellene jellemezni, csak így lehetne. Olvasó ember volt. De nem pedáns, hanem kíváncsi. Nem komolykodó, hanem kaján. A könyv élmény volt neki és felfedezés. A könyvtár szellemi torna és vidám izgalom. Nem ünnepélyesen érezte magát ott, hanem az elemében. Nem tanulni ment oda, hanem nyaralni.
2: Nyaralás a könyvtárban. Bizonyos jelek arra vallanak, hogy nyár van. Erre mutat az, hogy néha kiülhetek az erkélyre, bár ilyenkor 5 percen belül megered az eső, és erre vall az is, hogy nagyon sokszor jut eszembe Párizs. Mikor ugyanis az ember fiatal volt, nyaranta Párizsba ment, és ezért a nyár jelei valahogy mindig párizsi képeket villantanak fel bennem. Oly hirtelen suhannak át, hogy szinte alig tudom térbenileg elhelyezni őket. Hol autók surrannak el beláthatatlan sorban az Arc de Triomphe körül, hol a metró rohan elő az alagútból, hol egy kis kávéház pultja előtt állok, és a bordói bort 10 óraimat szagolom. De leggyakrabban mégis a Bibliothèque Nationale-ban járok. Mert mégis ez volt a legszebb az ifjúságban. Mindenütt jó volt, de legjobb a könyvtárban. Talán azért, mert többnyire nem dolgozni, nem tanulmányokat folytatni jártam oda, hanem nyaralni. Úgy mentem el délelőttönként a könyvtárba, mint ahogy más a strandra megy. Miután bementél és elhelyezkedtél, következett a könyvtárlátogatás legizgalmasabb része, a könyv kikeresése a katalógusból. Ez valóságos detektív regény volt akkoriban. Azt mondják, a francia észszerű nép és szereti a világosságot, áttekinthetőséget. Hát a Bibliothèque Nationale katalógusán egyáltalán nem látszottak meg ezek a nemzeti ellenvonások. A katalógusban megtalálni valamit olyan leleményt igénylő feladat volt, hogy nem is tudnám módszerét írásban elmondani, mindössze annyit szemléltetésül, hogy csak a 3. nyáron jöttem tisztába a katalógus minden csínyával, binnyával. Büszke is voltam rá. És egész délelőttöket töltöttem azzal, hogy egy-egy ismerősömnek, vagy esetleg egy addig ismeretlen, de rokonszenves hölgynek megmagyarázzam, hogyan kell vele bánni. De éppen ez volt a legizgalmasabb. Ha az ember a könyvet rögtön megtalálja, mint például a British Museum utolérhetetlenül tökéletes katalógusában, a mulatság fele elvész. A franciák értenek az élet művészetéhez. A könyvtár hangulata este felé a legsűrítettebb, a közeledő zárás előtt. A csönd még intenzívebb lesz, szinte zúg, forrón és izgatottan, mintha mindenkinek attól függne az élete, sikerül-e zárás előtt még 50 oldalt elolvasnia. Csak a lapozás monoton ritmusa hallatszik. 5:45 előtt 5 perccel egy erre a célra rendelt személy dörgő hangon ezt kiáltja. Mesdames et messieurs, on va bientôt fermer! A végső í rendkívül hosszú és kacskaringósan tűnik el a távolban. Aztán 5:45 ugyanez a személy megszólal, röviden, mint a végzet, amely előre bocsátotta baljós hírnökét. Csak ennyit mond. On ferme! Hát ilyen volt a könyvtár, ahol ifjúságomat töltöttem. Most már nagyon sok éve nem jártam arra. És közben a világban sok minden megváltozott. Az utoljára kint jártaktól azt hallottam, hogy 50 évi munka után végre elkészült a nagy, új katalógus, amelyben mindent rögtön meg lehet találni. De a könyvtárak egyebekben nem sokat szoktak változni, és remélem, ha egyszer kijutok, mindent a helyén találok. Talán még az aggasztjánok is meglesznek. Már ott tartok, hogy utánuk is vágyódom.
1: Rövid, de sűrű életműve gerince a két irodalom történet. A magyar irodalom történet 1934-ben, és a világirodalom története 1941-ben. Az elsőből, magyar irodalom történetből sok van. Csak a két háború között született jó néhány. De érdemes kimondani, mindmáig az övé a legszebb, a legolvashatóbb magyar irodalom történet. Világirodalom történet jóformán nincs más. Legfeljebb a Babicsé, amely őt is ihlette. De az inkább lírai olvasónapló, nem módszeres história. Az övé pedig teljes áttekintés. Történetfilozófiai háttérrel és módszertani alappal. Mindkettőt ma is forgatják. Diákok még tanulnak belőlük, szakemberek megkeresnek bennük egyet mást. Ez színvonalat jelent, méghozzá magasat és tartós érvényűt. A magyar irodalom történetében módszeresen építkezik. Tudományosan alapoz, de személyesen él át és költőien formál. Vérbeli irodalom ez, az irodalomról szóló irodalom. Gondolatilag pontos, líraian fűtött, kecsesen ívelő esszé. Egyéni, szubjektív, szellemes. Mert nem a tudomány az eszménye, hanem az élmény. Nem a megismerés, hanem az átélés. Erről nyilatkozik, komolykodó harmadik személyben, a méltán híres bevezetés.
2: Őszintén megvalva, mintaképei nem a csodált német tudósok, akik az irodalomtörténetet irodalomtudománnyá fejlesztették, hanem inkább a régi humanisták áhítatos pletykálkodásukkal és az ancien régibeli filozófusok, akik Márkinők számára értekeztek a csillagos égbolt titkairól. Emberien élő, emberien átélt, humánus stílus által szeretné a magyar irodalmat emberi szívekhez közelhozni, és ha ez bizonyos fokig sikerül, úgy érzi, hogy könyve megtette kulturális és magyar kötelezettségét.
1: A hazai irodalom fejlődés története három világosan tapintható gondolatra épül. Az első az, hogy a magyar kultúra és benne a magyar irodalom nyugat gyermeke. A második egész literatúránkban a szelíd komolyság, az Erasmusi bölcs derű megvalósulását keresi. A harmadik az ösztönök és az értelem birkózásában az értelem javára, az intellektuális poézis javára dönt. Aktuális és humánus. Aktuálisan humánus alapelvek. Valami ellen és valami mellett szólnak. Az európai magyarság, a magyar-európaiság gondolatát 1934-ben a náci hatalomátvétel után egyesztendővel a nemzeti különállás és a felkorbácsolt nacionalizmus téveszmerendszerével szegezi szembe. Több célt is megcéloz vele. A gondolat európai gondolat. Ezzel ellentmond minden nacionális és törzsi bezárkozásnak. Holott a német irodalomtudomány és nyomán a magyar egy része is ekkor már nem is nemzetekben, hanem törzsekben gondolkodik. És a gondolat nyugat-európai gondolat. Központja nem Bécs és Berlin, hanem Párizs és London. Ezzel ellentmond minden egyoldalú germán orientációnak. Holott a magyar történettudomány, és nyomán az irodalomtudomány egy része is, keresztény-germán Közép-Európában gondolkodik. És a gondolat nemzetkarakterológiai gondolat. A magyar jellemnek a kultúrában megnyilatkozó vonásait kutatja, de nem zártnak, hanem nyitottnak látja. Nem a különbözésre, hanem a hasonlóságra teszi a hangsúlyt. Ez az Európával való együttmozgás adja a magyar irodalmi fejlődés ritmusát is, ahol a csúcspont mindig az újra és újra megvalósuló magyar-európai szintézis. Úgy, ahogy alapelvként ki is mondja.
2: Meg kell változtatnunk a csillagos égbolt rendjét az irodalomban. A régiek úgy szemlélték a világot, hogy Magyarország volt a világ közepe, és a többi ország csak arra való volt, hogy Magyarország más voltához az ellentétet szolgáltassa. Úgy viszonylanak hozzánk, mint a ptolemaioszi csillagász, aki azt tanította, hogy a nap forog a föld körül, a kopernikuszihoz, a heliocentrikus csillagászhoz. Az ő előadásukban a legfőbb szerep annak jutott, hogy miben különbözik Magyarország Európától. Mi azt mutatjuk meg, hogy miben hasonlít hozzá. Számunkra a magyar irodalomtörténet nagy strukturális szépségét az adja meg, hogy ebben az aránylag kis terjedelmű magyar irodalomban az európai szellem valamennyi fázisa, valamennyi megmozdulása meglelhető. Semmi sem múlt elnyomtalanul. A magyar irodalom az európai irodalom miniatűrmása. A magyar értékek európai értékek. Az európér magyarnak nem csak, hogy nem kell magyar voltától elfordulnia, hanem ellenkezőleg az irodalom történet megtanítja arra a legnagyobb magyar hagyományra, hogy nálunk mindig a leginkább európaiak voltak a leginkább magyarok. A külföldieskedés épp úgy, mint a magyarkodás, nálunk mindig a félműveltek és tudatlanok attitűdje volt.
1: Így lett központtá, virágkorrá a magyar reformáció. Szenci Molnár Albert és Apáczai Csere János Európán gyúlt szellemi láza. A magyar felvilágosodás és annak utóélete. Kazinczy és Kölcsey nagy civilizatórikus tette. És természetesen a nyugat irodalmi forradalma. Adi Párizsban fellobbant modern európai magyarsága. És Babits Pannon tradicionalizmusa. A szelíd komolyság és a bölcs derű, az elvadult komorság és a rekett indulat ellen készül, eleve elrendelt, szükségszerű mártíromsággal. A humanizmus a közös európai múlt elfogulatlan egyetemességét szegezi szembe, a fasizmus az elkülönülő európai jelen elfogult klán szellemével. Erasmus Goebbelszel szemben? Törékeny és heroikus magatartás egyszerre. Heroizmusát éppen törékenysége, tudatosan vállalt törékenysége adja. Tudja, hogy nincs a szellemnek esélye, de meg akarja örökíteni az utókor számára az európai és a magyar szellem, az európai magyar szellem alapmagatartását. Ez adja a Mikes Kelemenről rajzolt, annyira gyöngét portré lírai hitelét.
2: Olyan ember volt, akinek lelkét választott olvasmányok, a vérébe, az álmaiba átmenő irodalmi életforma és a befelé terebélyesedő szenvedések megfinomították, megtisztították az ember-állat pusztító ösztöneitől. Szelíd volt Mikes, béketűrő, barátságos, finom, franciás mosolya nem takart rossz indulatot, csak megbocsátó megértést az emberi gyengéknek. Abból a legrokonszenvesebb emberfajtából való volt, amely a nagy Erasmusszal jelenik meg a lélek történetében. Abból az emberfajtából, amely a szépséges 18. században méltósággal uralkodott a nyugati népek fölött, amely a 19. század nagy emberbaráti reformjait létrehozta, és az emberi életet egy pillanatra csak nem elviselhetővé tette, amíg vívmányait el nem söpörte a világháború és az utána következő gyilkos megtagadása az emberi eszmének.
1: Az intellektuális költészet krédója az ösztönök annyira divatos glorifikálását tagadja méről fakadó racionalista hittel. Itt csillan meg a lélektani elemzés minden tudományos lírai finomsága. Itt lesz a hangja is a legszubjektívabb. Például Berzsenyi és Vörös Marti nagyszerű arcképében, az ösztönvilág és az értelem birkózásának pompás rajzában, mert az ő nosztalgiája is a logikán inneni, ráción túli költészet félelmetesen szép csodavilága. De a hite mégis az ösztönön inneni, szenvedélyen túli poézis, komolyan kiegyensúlyozott emberi világa, amely nem kizárja, hanem szintetizálja az ösztönt és a szenvedélyt. Szenvedéllyel fűti az értelmet, rációval hűti az ösztönt. Van az egész irodalomtörténetnek egy nem látványos, de lényegi centruma, ahol mindhárom vonás, az európai magyarság, a szelíd humánum és az intellektuális költészet magasabb egységben egyesül. Ez az örökmester Babits Mihály arcképe.
2: Babits Mihály az ember és a mű, érték, művészi értéktől függetlenül is. Mint kulturális tény, mint a magyar szellem új szintézise Európával. A nyugat belső értelme Adiban valósult meg. Adi volt az, akinek helyet kellett csinálni a megkövült múlt feláldozásával. De a nyugat vallott programját Babits igazolta. A mozgalom kissé kapkodó és tájékozatlan európaisága benne teljesedik mindent átfogó megértéssé és mindent magyar ráépítő alkotássá. Babits Mihály tájgyökere a Dunántúl, a hagyományok és a magyar harmónia földje, Pannónia, ahol időként antik Diana szobrokat vett fel a föld. A Dunántúl a papi nevelésen átformálja Babicsot hagyománytisztelővé és az antik szellem magányos megértőjévé egy antihumanisztikus korban. Babics lassanként a szellemi dolgok az elit kultúra jelképévé lett. Mert intellektuális lírát írni Adi szomszédságában, amikor Adi hívek mesterüket félremagyarázva csak a spontán őserő költészetét voltak hajlandók elismerni. Megmaradt kultúrköltőnek a 20-as években, mikor a fiatalság Szabó Dezső szuggesziója alatt virtussá fejlesztette az ész ellen való dühöngést. Most talán egy új fordulat küszöbén sokan vallják, amit egy kötete elé mondott. Vallomás helyett hitvallás gyanánt. S mégis hiszek az észben, hogy ameddig ér, hűséges szolgálja annak a valaminek, amit el nem ér. Építse életünket, s ahogy egy vers jobb lesz, és nem rosszabb, ha az ész építi, csak ott álljon az építész mögött a gazda is, akként legyen már egyszer jobb életünk. Esztelen iszonyokon ment át Európa, esztelen volt az én életem is, jöjjön most már az ész.
1: A világirodalom történet már a háború alatt készül. Az egyre fenyegetőbb helyzet növekvő szorításában. Az alapkettős, Goethe és Babits. A világirodalom eszméjét megteremtő német költőóriás és az azt sajátosan értelmező magyar mester. Goethe ugyanis, mint tudjuk, Eckermannnal folytatott híres beszélgetésében a sokféleséget tételezi eredeti állapotnak és az egységet kései produktumnak. Vagyis abból indul ki, hogy az eleve létező nemzeti irodalmak integrálódnak a világirodalom egységes áramává. Ezzel az ébredező német nacionalizmus és minden nacionalizmus ellen érvel. Babits azonban, mint tudjuk, az európai irodalomról írott híres olvasónaplójában az egységet tételezi eredeti állapotnak és a sokféleséget kései produktumnak. Vagyis abból indul ki, hogy az eleve létező világirodalom differenciálódik a nemzeti irodalmak külön fejlődésévé. Ezzel a kiteljesedett német nacionalizmus és minden nacionalizmus ellen érvel. Az egységnek, a humánum és a kultúra egységének a gondolatát őrzi a törzsi indulatok dühött világában, amelyek fegyvert fognak a humánumra is, a kultúrára is. Szerb Goethéből indul ki, de a szemléletben és a rendszerezésben erősebb hangsúlyt kap nála Babits. Hozzájárul ehhez még valami. Egy könyvek között töltött élet szelíd szenvedélye és az egzisztenciálisan is veszélyeztetett literátor fohásza a háború harmadik évében a leselkedő szörnyeket elhessentő emberi jóság után.
2: Azt szeretném, ha át tudnék adni valamit a gyönyörűségből, a megrendülésből, a megszállottságból, amelyet én éreztem egyes művek olvasása közben, amit nekem jelent az, hogy van a világon irodalom. Vannak dolgok, amelyekről nem illik meghatottság nélkül beszélni. Bárcsak könyvem hozzájárulna ahhoz, hogy gyarapodjék és erősödjék az igazi olvasók kicsiny konfraternitása napjainkban, amikor hallgatnak a múzsák és összebújnak, akik a múzsákat tisztelik. Mert a világnak égető szüksége van egy kis jóságra. És aki a könyveket szereti, rossz ember nem lehet.
1: A könyv végtelenül gazdag gondolatvilágából most csak kettőt. A szelíd szkepszis és a makacs humánum évezredes fejlődésének világirodalom történetét, és a szellemi nyugtalanság és az emberi méltóság lélektani emberi analízisét. Az első egy vonulat, központ nélkül és sok arccal. A második egy örök magatartás egy központtal és egy arccal, a Goethéjével. A vonulat mondjuk Platonnal kezdődik, és mondjuk Anatole France-szal végződik. Közben van Epiktétosz és Marcus Aurelius, Erasmus és Montaigne, Pascal és Voltaire, Renan és Ten. Hívők vannak köztük és hitetlenek, komorak és mosolygók, tépelődők és harmonikusak. Csak egyben közösek. A ráció szelíd szenvedélyében, a humánum csendes megszállottságában. Az európai szkepszis nagy vonulata ez. A kételkedő hité. Az emberellenes mitológiákban kételkedőjé, az emberi értelem legyőzhetetlenségében hívőjé. A magatartás jól körvonalazható. A soha meg nem nyugvó szellemi izgalomnak és soha fel nem billenő lelki egyensúlynak az egysége, azaz harmónia. Az ellentmondások legyőzéséből születő kiküzdött harmónia. Művekben gondolkodva ez a Faust és a Wilhelm Meister, meg az öreg Goethe bölcseleti költészete. Magatartásban gondolkodva ez Goethe magatartása, a fiatalé is, az öregé is. Ezáltal lesz a Goethe portré a világirodalom történet központja. Arcvonásain a pillanatnak megállt, sohasem mondó fauszti nyugtalansággal és a harmónia árán kivívott emberi méltóság nyugalmával.
2: A nyugati kultúrát a fauszti ember építette fel. Az az ember, akit semmi sem tud kielégíteni, aki nyugodtan aláírja az ördöggel való szerződést, mert tudja, sohasem jöhet el a pillanat, amelynek azt mondja, maradj. A fauszti ember a végtelenbe törő vágy és akarat. Átélésébe, az időtlen pillanatba bele akarja fogni a mindenséget, és nem ismer megállást, amíg a távolok intenek. A naív ördög, a kisszerűen materialista, kedélyes Mefisztofelész hiába próbálja érzéki örömökbe vonni. Ezek egyszerűen nem kísértések Faust számára. Nem állíthatja meg a bensőséges szerelem sem. Gretchen börtönben senyved, és Faust ellovagol, és nem állíthatja meg a második részben a császári udvar és az új életre varázsolt görög szépség Helena sem. Goethe titka az, hogy valamiképpen mindnyájan részesek vagyunk benne. Az ember, amikor rágondol, furcsa, kellemes, meghatott meredséget érez. Benne önmagunkat szeretjük, azt, ami magunkban szeretnivaló. Mikor Goethe Napóleonnál tett látogatása után elhagyta a termet, a császár így kiáltott fel. Voilà un homme, íme egy ember. És ebben van a legfontosabb, amit Goethéről mondani lehet. Olyan volt, mint egy ember. Az emberfaj legjellegzetesebb képviselője. Ha egyszer kihalunk, a marslakóknak az ő emlékeiből kell majd tanulmányozni a fajtánk nagyságát és gyengeségeit. Goethéről egyre kevesebbet hallunk, amint az évek múlnak, és a művelődés eszményhelyét más, harcosabb, törzsibb eszmények foglalják el. De Goethe nem avulhat el, mint ahogy nem avult el Dante vagy Shakespeare.
1: Minden életmű utóélete hozhat meglepetést. Az övéhoz is. Nem nagyon látványosat, de lényegit. Azt, hogy az életében háttérbe szoruló szépirodalmi művek súlya megnő. A tudományos írások sem súlytalanodnak, de a novellák, regények felnőnek melléjük. Hangulatuk meglepően egységes. Néhány alapmotívumra redukálható. Veszélyeztetettség, magány, nosztalgia. A veszély gyökere kettős. Az egyik gyökér általánosabb, a másik konkrétabb. Az általános az, hogy észrevesz valamit, az életnek a nagyipari civilizáció teremtette elsivárosodásából. Abból, amit amerikanizmusnak nevez. A konkrét a születő és erősödő fasizmus. A kettő között összefüggést érez. A kettős szorítás, kettős menekülési tendenciát szül. Az egyik a heroikus magány ideológiája. Az igazság magánálló csillagainak halálra ítélt heroizmusa. A másik a gyilkosan szorító hétköznapokból kivezető nosztalgia. a hétköznapot megnemesítő, megváltó csoda. A magány boldog is, szenvedő is. 36-ban Olaszországba utazik. Megdöbbenti a fasizmus hétköznapjainak lefelé nivelláló szürkesége. A különálló, harmadik San Marino-i torony tövében csendül fel a heroikus magány hitvallása.
2: Ülök az olasz táj fölött. Belém száll az olasz táj kimondhatatlanul édes szerenitása, és mostani utamban először boldog vagyok. Boldog a szó antik értelmében, amely szerint a gyermek nem lehet boldog, teljes. Semmi sem hiányzik. A harmadik torony az enyém. Olaszország az enyém, nem Mussolinié. Én magam az enyém vagyok, és önmagamnak elégségesen egyedül vagyok. Majd csak lesz valahogy bátorság. Csak a magányodat ne add fel semmiért, semmi körülmények között. És akkor voltaképp nem vehetnek el semmit. Akármi is lesz Európában, bízzál a magány csillagaidban. Mindig akad a számodra valahol egy harmadik torony. És az elég.
1: A csoda nosztalgiája, a nosztalgia csodája egész életművét építi. Ebből lesz a hétköznapok és csodák, a modern regény esszéirodalom története. Ebből lesznek a novellák meg a regények is. A Pendragon legenda és az utas és holdvilág. Mindezek alapmotívumát egy Don Quixote elemzés adja. Az egyik legfinomabb, legpontosabb az egész életműben. Nem is a regényt értelmezi, inkább csak a dulcine a motívumot. Hogy mit jelent a nemes lovagnak a nemes nő ideál. A leglényegesebbet veszi észre és fogalmazza meg. Nem azt, hogy a nemes lovag nemes nő ideált választott magának, mert ez a lovagromantika közhely alapképlete. Nem is azt, hogy a nemes lovag nemes nő ideálnak hitt egy nem nemes nőt és nem nő ideált, mert ez az erkölcsi idealizmus ugyancsak közhely alapképlete. Hanem azt, hogy a nemes lovag nem döntötte el. Dulcinea létezik vagy nem létezik, s ha létezik, parasztlány vagy nemes kisasszony. Mert tudja, mindenkinek, aki nemes lovag, úgy kell élnie, mintha lenne Dulcinea, és mintha nemes kisasszony lenne. Még pontosabban, úgy kell élnie, hogy talán létezik Dulcinea, és talán nemes kisasszony.
2: Dulcinea van is, és nincs is. Van valahol tobozóban egy hurkatöltő parasztlány, és van Don Quixote tudatában egy Dulcinea komplexus. De az igazi Dulcinea a kettőtől majdnem független, és tulajdonképpen nem is létezik, hanem érvényes. És ez a különös, két világ határán trónoló, mind a két világban idegen, mindkét világ vándorának elérhetetlen Dulcinea az, aki felé Don Quixote vágya száll, és minden szellemi embernek ilyen a Dulcineája. Az a Dulcinea, aki Don Quixote szeret, nem azonos sem a tobozói parasztlánnyal, sem Don Quixote lovagi ábránt képeivel. Ez a szerelem. Egy porszem belehullott Don Quixote lelkébe, és gyöngy növekedett köréje. A szerelem, a mi szerelmünk nem a valóságos nőre irányul, és még kevésbé annak égimására, hanem a kiszámíthatatlan démonikus legendára, a test fölötti női testre, amely szivárványosan ível át két világ fölött.
1: Dulcineát, az ideáltól csodássá tett életet, vagy az életbe berobbanó csodát keresi az egész modern regényirodalom.

0: Cameronról a háttérbe szorul, ez szemléletéből evidensen következik. És hogy az avantgárd vagy fél avantgárd, mondjuk Huxley, Joyce, Lawrence glorifikálódik, szemléletéből ez is evidensen következik. Mégsem ezek kerülnek a csúcsra, mert Huxleyban észreveszi az uralkodó ráció egyoldalú intellektualizmusát, és Joyce-ban és Lawrence-ben észreveszi a feltörő ösztön és tudatalatti egyoldalú irracionalizmusát. Ezért helyezi a középpontba, egész teoretikus életművében Goethe és Babits mellé, a tradicionális realizmust megújító, a tudatalatti ösztönvilágát racionalizáló, a racionalizmus sivárságát átlelkesítő Thomas Mann-t, a Varázshegy szerzőjét, aki a Hóvihar híres jelenetében nem egyszerűen a halál helyett az életre szavaz, hanem a halál távlatába helyezett, a halált az élet részévé avató életre szavaz. Dulcinea köré épülnek a novellák is. Nem a valóságos asszony, hanem az asszony ideál köré. Mert az ideál a csoda nosztalgiája, vagy inkább a nosztalgia csodája. Egyetlen hősük van. Az egyetlen hős pedig önarckép. Távol tartott, szinte elidegenített. Érzelmes is, de főképpen irónikus. Filozopter, aki csodára vágyik. Keresi a csodát. És nagyon fél, hogy megtalálja. Mert nem a csoda izgatja, hanem a keresés. Nem a csoda keresése az eleme, hanem a keresés csodája. A vágyat szereti, nem a beteljesülést. A boldog feszültséget, nem a csömört. Az utazást, nem a megérkezést. A megfejtetlen rejtvényt, nem a megértett bölcsességet. A csoda, a keresett és félt csoda, hol szellemi, hol szerelmi csoda. Illetőleg inkább a kettő egyszerre. Mert a szellemi élmény szerelmet jelent neki. A szerelem szellemi élményt. Erről a szellemi szerelmi csodáról, a hiány boldogságáról, a bírás ürességéről szólnak ezek a mesternovellák. Ugyanarról, de másképpen. Az egyikben elveszíti a reménytelen szerelem boldog szenvedését. Elveszíti, de visszaköveteli. A másikban megkaphatná a szerelmi szellemi csodát. Megkaphatná, de elmenekül előle. A harmadikban megkapja, de mert megkapta, nem ismer rá. A negyedikben is megkapja, de mert megkapta, kiábrándul. És másikat keres, akit biztosan sohasem kaphat meg, mert azonnal hazautazik. Hazautazik Új-Zélandba. Ez a negyedik talán a legnagyszerűbb novella. A Szent Cloudban egy kerti ünnepélyen. Itt kapta meg az évek óta áhított Marcelt, és itt ábrándult ki belőle. Itt csókolt meg egy ismeretlen lányt. A csók olyan volt, mint egy szonett, ahol a szonett ironizálja a csókot, a csók a szonettet.
1: Valakibe belebotlottam a kezemmel, és erősen megfogtam a karjánál. A karhoz tartozó női lény azt mondta, ó, angolos kis ú hanggal a végén. De ezt a félhangú út még nem tudta teljesen kicsengeni, amikor már szájon csókoltam szokatlan energiával. A csók az önkifejezésnek még sokkal finomabb eszköze, mint a szonett, és olykor sokkal fordulatosabb is. A kezdősorok ennél a csóknál keveset mondóak voltak, inkább csak a technika fölött érzett öröm volt bennük, a csíntevés kamaszos és a váratlanság asszonyos boldogsága. De a második strófa már merész komolysággal építette a témát. Hódolattal és a legtávolabbi emlékekből csendülő vágyjal áldoztam az éjszakai idegen szépségnek, az ismeretlen istennőnek a karjaim közt, mondta a csók extatikus fájdalommal. A harmadik strófa lezárta a gondolatot. Mert nem látlak, mert nem tudom, ki vagy, te vagy a legszebb, mert mindenki vagy, te vagy az, aki ott égett minden szerelmem alján, és hűségem hozzád, mint az éjszaka örök. Az utolsó strófa pedig, az már nem is volt strófa, és nem is volt szonett, és nem is volt semmi, hanem csak csók, fenntartás nélkül, és annyira benne voltam minden atomommal, hogy elszédültem,

0: engedtem a titkos valakit. Mikor utána nyúltam ismét, már nem volt ott. És én háromszor öleltem az üres levegőt, amint Vergilius mondja, de ő latinul mondja igen szépen.
1: A búcsú pedig olyan volt, mint egy melodráma, ahol a tényleges búcsú elmélyíti a melodrámát, a tényleges melodráma megkönnyíti a búcsút.
0: Minden fájdalmas belsőségem összerándult, amikor íme a fiatal leány elé értem, aki szeríden állt. Hazugságai mind elfogytak, ahogy elfogyott a részegségem. Marcel, a bűntudat és minden, szokatlanul emberi lehettem, amikor megkérdeztem a hajnali szélben. Látom-e még? Nem hiszem. Ne legyen rossz, mondtam kínosan erőlködve, hogy megtaláljam az udvarló hangot, és el ne áruljam mély megilletődöttségemet. Hajlandó vagyok magáért minden áldozatra, megtanulok bridgezni, és egy hónapig nem megyek a Biblioték Nacionálba. Mégsem lehet, mondta szomorúan. Sohasem? Nevermore. Miért? Holnap utazom. Hova? Haza. Wellingtonba, Új-Zélandba. Új-Zéland. A földgömb roppant kiterjedése, a világokat választó óceánok, az utazás, mint halálszimbólum, vonatok, melyek az orrunk előtt mennek el gonosz álmainkban, és az Ananke részcsendülésű szörnyű szava úgy zuhantak le rám, mint az elkárhozók Michelangelo képein. És nem volt mit tenni. Átéltem teljes kozmikus tátongásában a nemet és a sohát. Csak egy maradt az elképzelt szerelmek paradicsomából. Megöleltem először és utoljára, hiszen most már mindegy, ha meg is ölnek. És ekkor az utolsó percben, amikor már fütyültek a sors lokomotívjai, eszméltem rá, hogy nem is igaz. Nem is először öleltem meg, és testünk közt már több is volt, mint ez a síró pillanat. Az új-zélandi lány érintési víziója, ha szabad így mondanom, ugyanaz volt, mint a leányé, akit megcsókoltam az éjszaka dallamos legmélyén. Ő volt az ismeretlen istennő, a szonettek asszonya. Ő, akit látni többé sosem fogok. Most hallgatok egy kicsit. Nagy költők az igazán nagy pillanatokat szűkszavusággal szokták jelezni. A gyermeket is? Ó, mondja Shakespeare Macduffie, mikor megtudja, hogy feleségét és gyermekeit meggyilkolták, a kor kellemetlen szokása szerint. Aztán hazavittem Marcelt a St. Louis parkon át, mert a másik oldalán, Ville d'Avray-ben laktunk, ugyanabban a panzióban. Útközben fanyarul hallgattam. Marcel pedig egy pincérről mesélt, a szigonyból, aki aperitív helyett tévedésből benzint ivott, és azóta szegénynek mindig trombitálni kell, ha valaki átmegy előtte az úttesten. Marceltől az ajtajuk előtt búcsúztam el szertartásos késcsókkal. Holnap, mondta előkelően. Ma, mondtam, mert már rég másnap volt. Egyébként Marcelt soha többé nem láttam. Még mialatt báli fáradtságát aludta, kiköltöztem a panzióból. Némi keresés után Lavarenbe mentem lakni, a Marne mellé, a Párizs környék ellenkező végére. Eleinte sok nehézségem volt. Minden irányt fordítva kellett beidegzenem. A metróban jobb helyet balra kellett mennem, és Vincent jelentette a hazafelé közeledést, ami azelőtt éppen ellenkezőleg már jó volt. És szórakozott embernek ez szörnyű változás. De azután ezt is megszoktam.
1: A két regény ezen a nyomon megy tovább. A nosztalgia és a csoda, a melankólia és az irónia nyomán. Csak az egyikben, a Pendragon legendában a nosztalgikus csoda mellett az irónia erősödik fel. A másikban, az utas és holdvilágban a nosztalgikus csoda mellett a melankólia erősödik fel. Ettől lesz az első a csoda nosztalgia persziflázsa, a második a csoda nosztalgia elégiája. Persze a Pendragon legenda nem egyszerűen persziflás. Sokkal gazdagabb és bonyolultabb képlet. Az intellektuális regény, az esszéregény mintapéldánya. mintapéldánya is, és a mintapéldány paródiája is. Ahogy a hőse is az intellektuális regény legintellektuálisabb hőse, és a legintellektuálisabb hős karikatúrája is egyszerre. Ő is a novella hősök közül való. Szellemre, szerelemre vágyó filozofter. A fölösleges tudományok doktora. Kandi és kíváncsi. Naívan lelkes, és kikacagja a naivitást és a lelkesedést. Bonyolult históriába keveredik. Ebben az esszéregény, a kísértetregény, a kalandregény, a bűnügyi regény rétegei rétegződnek egymásra. Nem szervetlenül, hanem egymást gazdagítva felerősítve. A felerősítéshez még kapcsolódik valami. Az, hogy minden elem, mind a négy elem túl van adagolva. És ettől eleve visszájára fordul. Önmaga paródiájává lesz. A legmulatságosabb magyar regény. Örökséghajszával és kísértett járással, szerelmi csábítással és megnyíló sírokkal, félőrült profétákkal és középkori váromokkal. Mindez ráadásul Velszben. Persze ez tréfa, de nem egészen az. Mert az ironizált csoda is csoda, a nem létező Dulcinea is Dulcinea. Ott lebeg az egész történet a realitás és az irrealitás határán, a két birodalmat összekötő hídon, amit csak az igazán nagy költészet tud megépíteni. Persze az utas és holdvilág sem egyszerűen elégia. Nem idegen tőle az irónia sem, de nem hatalmasodik el rajta. Szükség van rá, mert halálosan komoly dolgokról esik szó. Csak az irónia tarthatja távol a pátoszt. Az el nem temetett kamaszkor regénye. A meg nem váltott ifjúság gyönyörűséges infernója nyílik meg benne, az ifjúságé halálos barátságokkal és halálos szerelmekkel. A diagnózis döbbenetes. Egy generáció, amelynek meghatározó kamasz élménye a szembenézés a halállal. Így játszott a halál árnyékában halálos játékokat. Persze a regény több is ennél. A kamaszkor dacos mitoszokat teremtő öntörvényű világa. A felnőtté lenni nem akaró fiatalságé, ahol a fiatalság a kalandot, a nosztalgiát, a csodát jelenti. A felnőtt lét, a szürkeséget, a józanságot, a hétköznapot. Az első a belső szabadságot, a második a külső megkötöttséget. Kísérlet folyik itt. Az ifjúság átmentésének kísérlete, hogy megmaradjon belőle valami, és a felnőtt lét sem legyen reménytelen. Belül sikerült. Ő átmentette magában a fiatalságot. Kívül nem sikerült. A világ nem csak felnőtté lett, hanem meg is öregedett. Gyilkos öreg világgá lett. És fiatalon gyilkolta meg őt 45 januárjában.
0: Vörös Sándor 1945. január 31-én a következő levelet kapta Balfról. Kedves Sándor, most az egyszer nem irodalmi kérdésben fordulok hozzád, hanem nagyon súlyos egyéni kéréssel. Sánc munkára vagyok beosztva Balfon, Sopron mellett, otthontól és minden utánpótlástól teljesen elzárva. Velem volt Szerb Tóni is, de sajnos csak volt. Tegnap előtt temettük el. Itt van Sárközi Gyuri is, aki majd csatlakozik kérésemhez. Küldj valami pénzösszeget kölcsönképpen, amit alkalomattán majd visszafizetünk. A legjobb lenne persze a természetbeli segítség, élelmiszer. Csak félek, hogy a csomag elvész, pénzt állítólag inkább kézbesítenek. Ne haragudj, hogy ilyen kéréssel zaklatlak, de igazán a legvégsőkről van szó. Előre is hálás köszönettel, ölel Halász Gábor. Sanyikám, de profundis, segíts rajtunk, ha lehet, és ha tudsz. Ölel Sárközi Gyurka.
1: A levélhez nem kell kommentár. Üzenet vox humana az alvilágból. Maga a dokumentum torokszorító. Az első hír Szerb Antal haláláról. Az egyik utolsó hír Halász Gábor és Sárközi György életéről. Maradjunk Szerb Antalnál. A világirodalom történetének megjelenése és a végzetes üzenet között 4 év sem telik el. Normális életidőnek kevés. Pokoljárásnak végtelen. Pedig ez a pokoljárás időszaka. De hivatkozzunk a világirodalom történet bevezetésére, a fegyverek között sem hallgatnak a múzsák. Az utolsó évek termése nem is kevés. Sok apró írás. Irodalomtörténeti, kultúrtörténeti új gyakorlat. Az esszé az irodalmi publicisztika végső kikristályosodásai. Mindmáig kevéssé méltatottak. Pedig bennük vagy bennük is éri el a műfaj magyar nyelven a végső lehetőségeit. Hogy is mondta valamikor? Nagy súlyokat látványos, nehéz gesztusokkal, erőlködve is fel lehet emelni, de elegánsabb, ha az ember úgy tesz, mintha egy zsebkendőt kapna fel. Nos, ő úgy tesz, pedig a súlyok nem kicsik. Egy könyvek közt töltött élet nehezen megtermett gyöngyszemei vannak közöttük. Tele leülepedett tudással, lehiggadt szemlélettel és heroikusan harmonizáló, ironikus bölcsességgel. A témák már ismertek. A nagy menekülés ábrándok, a kelta mítoszok boldog szigetei, életen túl és halálol innen, ahol béke van, a világirodalom nagy lehetőségei, a racionalista francia út és a misztikus német, és a kettő között a szintézis, az angol líra harmóniája, amely a puszta rációt mozdítja, a tiszta misztikát fékezi, és egyensúlyt teremt belőle, biztosat, intellektuálisat. Az annyira szeretett romantika újra, főleg persze a német, a szelid révületbe zárkozó, programmatikusan magányos Hölderlin, és természetesen a humanizmus. Erasmus és a többiek. A literátor, aki visszaszalad a lánckneztek felgyújtotta házba az égő könyvekért. A görögség és a görögség előtti őskultúrák aranykori derűje. A világirodalomból újra és újra a régi eszmény, Goethe. És a magyar irodalomból újra és újra a régi eszmény, Babits. Sokáig lehetne még sorolni. Nem nagyon érdemes. Végső szellemi érvek ezek egy szellemtelenné vált, fenyegető világban. Egyet azonban mégis kiemelnék. Mert benne van a nehéz évek írói tudományos árszpoétikája. Azt, amely a Bach korszak magyar költőiről szól, mélyen átélt íraisággal, a hallgatás művészetéről.
0: Hogy tudtak hallgatni ezek az emberek? Nagy hallgatásuk egy időben politikai tett, nemzeti állásfoglalás is volt. Az elnyomatás alatt Kemény és Arany azzal fejezték ki maguk és kortársaik véleményét a kormányról, a közállapotokról, a korról, amelyben éltek, hogy nem beszéltek róla. Gyönyörűen, következetesen és arcrándulás nélkül másról beszéltek. Sittacent clamant. Hallgatásukkal kiáltanak, mondta Cicero Katilina összeesküvő társaira.
1: Kicsit a hallgatás és a másról beszélés művészete az ekkor született két nagyobb kompozíció is. A királyné nyaklánca és a hetedik olivér. Pontosabban szólva a másról beszélés és az arról beszélés sajátos egysége. A máson keresztül való arról beszélés, ahol a téma idegenségén túl, vagy éppen a téma idegenségében és által villan az egyáltalán nem triviális történelmi és lélektani analógia. Ez az analógia a királyné nyakláncában két koré, két hanyatló történelmi periódusé. A hetedik olivérben a két hanyatló kor emberéjé. A személyes identitástudat történelmi megmaradásáé. Persze mind a kettő nagyon sok erudícióval és nagyon sok játékossággal is. Játékossággal, amelyről még a súlyosodó évek szorításában sem fagy le egészen az irónia halvány mosolya. A királyné nyaklánca Marie Antoinette híres szimbolikus botrányperének története. Pontosabban szólva a botrány és a per csak híres. Szimbolikussá az ő feldolgozása avatja. Persze nem azzal, hogy új tényeket tár fel. Erre a hazai könyvtárakban nincs is lehetősége. Hanem azzal, ahogy értelmezi, ahogy belelátja a történelmi korfordulót. Az ancien rezsim végének közelettét. Mert az ő könyve erről szól, hogy a régi rend az emberekben is porlad. A tartásban, a formátumban, az illúziókban, a hitekben, a babonákban, az ember és ember közötti kapcsolatokban. Ez az egyetemes romlás robban aztán a híres botrányban, amely az arisztokráciában tör ki, de amelyben a polgárság, a forradalmat csináló polgárság ítélkezik. Persze a döntés, mármint a művészi döntés nem egyszerű, mert az egyik oldalon áll a pusztuló régi rend életformájának minden édessége. A másik oldalon áll a születő új rend életformájának minden ígérete. S mivel a történet analógikus, szimbolikus, ez a döntés annál nehezebb, hiszen a döntés az ellen a kultúra ellen is szólt, amelyben élt és amelyet szeretett, és amellett a kultúra mellett is szólt, amelyben még nem élt, és amelyet nem ismerhetett. Mégis meghozta az igazi nagy művészet pátoszával, amelyben benne van a veszteség fájdalma is, a vállalás öröme is. Nem csak új szemlélethez érkezett ezzel, hanem új műfajhoz is. Könyve nem regény és nem tudományos mű. A kettő határán van. Valódi tényekkel dolgozik és művészien formál. Igaz történetnek nevezi. A dokumentarista történelmi esszét találja fel benne. A hetedik Olivier pszichológiai kalandregény. Nem pszichológia és kaland együtt, hanem a pszichológia kalandja és a kaland pszichológiája teljes egységben. Látszólag a legkönnyebb műfaj. Csak hogy a pszichológia kalandja és a kaland pszichológiája mélyebb dolgokat villant fel. A személyiség és álszemélyiség gondját. Az önmagával való azonosságnak vagy nem azonosságnak, az önmaga vállalásának vagy megtagadásának mély emberi dilemmáját. A hatalom felelősségét nem érző, nem vállaló, triviális kalandra vágyó király kilép önmagából. Eljátsza a népi képzeletben élő névtelen kapitány mitikus szerepét, és egy maga tervezte pucsban megbuktatja önmagát. De az előkelő alvilágban züllött fezőröktől és bölcs szélhámosoktól megtanulja, amit a trónon nem tudott, az uralkodás etikáját. Így lesz először királyból kalandor, királyi kalandor, és így lesz másodszor kalandorból király, kalandor király. Ki valójában hetedik Olivér? Uralkodó vagy szélhámos, bölcs vagy balga, vagy mind a kettő, vagy mind a négy egyszerre? Nehéz eldönteni, sőt, nem is érdemes, hiszen erről szól a regény. Arról, hogy van, amikor az ember nem lehet azonos önmagával, és van, amikor az ember nem lehet nem azonos önmagával. Van, amikor a megtagadás etikus, van, amikor a vállalás etikus. A játékosan komoly kérdés a történelemtől visszatekintve kap félelmes távlatot. Olyan évek jöttek, amikor a vállalást érezte etikusnak. Az életét tette önmagára. Így lett az élete és a vállalása örökérvényű. Az utolsó könyv, a 100 vers című antológia már betakarítás. Palackpostán, az irodalom palackpostáján küldi el az utókornak a világirodalom 100 legszebb versét, amelyek egy életen át a legjobban hatottak rá. Két nyelven, eredetiben és magyar fordításban. Ez már evidensen a búcsú gesztusa. Irodalomban versekben élt, és az irodalom által, a versek által örökíti meg magát. A ciklusok árulkodnak. Élete alapmotívumai szólalnak meg itt nagy versekben rögzítve. A magány, a nosztalgia, a szerelem, a sors, az éjszaka, a bánat, a látomás, és így tovább. És a ciklusokban írótudós élete nagy költő példaképei. Az álló csillagok, amelyekhez igazodott. Blake, Shakespeare, Baudelaire, Verlaine, Rilke, George, Hölderlin, és még nagyon sokan mások. Valéry, akinek a pálmáját, a természeti álhatatosság hatalmas jelképét a munkatáborban is idézi. És persze Goethe. Itt meg kell állni egy pillanatra. Mert a költőkről a kötet jegyzeteiben miniatűr esszéket kerekít. a legrövidebb Goethéről szól. Álljon itt megjegyzés nélkül. Goethe Johann Wolfgang von 1749-1832. Ő volt Goethe. A kötet magánalmanach. Kapcsos könyv a legkedvesebb versekből a bujdosás idejére.
0: Ez a kötet nem más, mint ilyenfajta kis könyv. Benne vannak azok a versek, amelyeket a kötet összeállítója, ha régi leányzó, gondosan bemásol kapcsos albumába. Alig van-e versek között olyan, amelyhez ne fűzné valami egészen személyes megrendülés emléke. E verseknek jóformán mindegyike vigasztalója volt egyszer, egy magányos vagy bánatos órán, vagy pedig titkos és kimondhatatlan sejtelmeket ébresztett benne a világ mélyebb és örök összefüggéseire vonatkozóan. Kedves olvasó, légy régi módi, szerezd be a kapcsos albumot, és írd be a legszebb verseket, melyekkel utadon találkozol. Hidd el, nem kárba vezett idő, amit ezzel töltesz. Írd tele a kapcsos albumot, és tedd el, vagy vidd magaddal. Ki tudja, mit tudsz megmenteni ezekben a szörnyű időkben, és ki tudja, mit tudsz megmenteni ifjúságodból, amely nem kevésbé rohamos tempóban szokott elnyargalni, mint a rohanó idő. De ha kedves verseid veled lesznek, nem maradsz üres kézzel üres ég alatt. Ha a versek megmaradnak, talán a lényeg marad meg. Legalábbis így hisszük néhányan.
1: Csupa indirekt vallomás. Közvetett líra. Csak válogat és rendszerez. A válogatás és a rendszerezés maga a vallomás. Egyetlen verset azonban ő is fordít. Karl Spitteler Csak király című költeményét. A fogoly uralkodó versét, aki király marad a rabszolgák között. És ezért meggyilkolják a kegyes rabtartók.
2: Kedvetlenül fordul tisztartójához a konzul, és szemével kérdi. Mi van? Bocsáss meg, szól az, mindent megpróbáltam, a kallótól a takács műhelyéig, de ez bizony nem értett semmihez sem. Cornelius Clemens most türelmét vesztve, így szóval fordul az ügyefogyotthoz. Mi volt hát otthon, mond, a mesterséged? A rabszolga bánat felhőzte arcát, sötét göggel emelte. Csak király. A konzul hallgatott, részvéte felkelt, s az ember sorsán hosszan eltűnődött. S mert kegyes úr volt, így szólt. Öljétek meg!
1: A jóslat beteljesülése közel van. Ezután a munkaszolgálat jön Pesten, a Dunántúlon, és végül Balfon. Vándorlás az inferno legmélyére. Erről emlékezések szólnak és dokumentumok. A dokumentumok túlmutatnak önmagukon. Nem csak egy szituációt örökítenek meg és egy magatartást, egy rendkívül értékes, kemény emberi magatartást, hanem írói erényeket is felvillantanak. A dokumentumok elsősorban levelek. A feleségéhez és a barátokhoz szólók. Néhánynak Zolnai Béla a címzetje. Egy életen át barátja volt. Neki írja már 44 áprilisában, a német megszállás után.
0: Egyelőre nincs nagyobb baj, mint hogy nyugdíjba megyek, sárga csillagot hordok, és éjszakáimat az óvóhelyen töltöm. De mindez könnyen elviselhető volna, ha nem kellene sokkal rosszabbtól tartani. Nagy vigasztalás minden esetre az Ária barátok jó indulata, és főképpen a könyvek. Rengeteget olvasok, az nagyon jó. Dolgozni nem is igen tudok, meg nem is merek, kabalából. Félek, hogyha belekezdek valamibe, mindjárt jön valami krach.
1: Most is vitatkozik. Barátian és irónikusan. Baráti iróniával. Zolnai megrótta, mert világirodalom történetében háttérbe szorította a fejlődés gondolatát. Hosszasan sorolja a fejlődés tagadásának érvanyagát és bibliográfiáját. Majd így fejezi be.
0: Most mondd, milyen zorgáim vannak, amikor minden pillanatban várom, hogy lefoglalják a lakásomat és elvigyenek. Javíthatatlan vagyok, és ez a rendkívül szimpatikus bennem.
1: Ősszel már sűrű a kétségbeesés. Meginognak az egykor szilárdnak itt magáncsillagok. Ekkor már mellette van a két azonos sorsú gyerekkori barát is. Halász Gábor és Sárközi György. Decemberben Egy sikertelen szabadítási kísérlet után megszólal a végső kétségbeesés, amit alig színez valami halvány remény.
0: Édeseim, végtelenül szomorú vagyok. Nem csak tervetek nem sikerült, hanem még a csomagokat sem kaptuk meg. Általában a hely, ahol most vagyunk, Balf, átkozott egy hely, és minden tekintetben rosszul megy nekünk. Most már nincs más reménységem, mint az, hogy a háborúnak nem sokára vége lesz, csak ez tartja bennem még a lelket. Most már sötét is van, meg hangulatom sincs, hogy többet írjak. Bízzatok benne ti is, hogy nem sokára találkozunk, és szeressétek szerencsétlen Tónitokat.
1: Ekkor is az irodalom jön segítségére. Készül az utolsó mű. Gyerekkora óta először ismét vers. Vers a feleségéhez. Orfeuszról és Euridikéről. A motivumát levelek dédelgetik, növelik nagyra.
0: Állandóan jönnek-mennek titokban látogatók, de én örülök, hogy te nem jöhetsz ide. Először, mert olyan megalázó ez a titkos találkozgatás, úgysem tudnók kibeszélni magunkat. Másodszor, mert csak így teljes ez az alvilágjárás, valahogy ezzel érdemeljük ki a feltámadást. Ami velünk történik, kettőnkkel, igazán Orfeusz és Euridike mítosza ez. Nem fordulhatok feléd, amíg az alvilág folyosóin bolyongunk, mert akkor elveszítelek. Olyan nehéz elképzelni jövőnket. Ha az ember nem tudja, hol képzelje el. De kezdek belenyugodni a lakás elvesztésébe. Az új lakás is kifejezi majd, hogy kikerültünk az alvilágból, és új életre támadtunk. De vajon kikerülünk-e az alvilágból? Hangulatom egyre hánykolódik remény és csüggedés között.
1: Majd megjön levélben a vers. Fájdalmas és önirónikus kísérő szöveggel. Az utolsóval ebből a fajtából.
0: Itt küldök egy Erédia szonettet. Nem jó, de viszont én írtam. És az első vers, amelyet fennállásunk óta hozzád intéztem.
2: A földnek mélye olykor megmegrándult, amint ment zúgó száz tárnákon át. Már rég felette szabad trákhonát, míg lent mocsári zöldes fényű láng dúlt, és aknák mélyén zöldes szörnyek lesték, feléje nyújtva hosszú, pikkelyes kart, s a föld alatti villám nagy eres kard átszegezte ezt az elátkozott estét. És Orfeusz csak ment, magába hullva, a pusztulás nagy leckéjét tanulva, mely gyötrött szédülésbe merevíté. Míg végre naptól felfény lett egy oszlop, Orfeusz megfordult, és szerte foszlott tündérfehér árnyékként Euridiké.
3: Magyar irodalmi arcképcsarnok Szerb Antal. Poszler György előadás sorozatának befejező részét hallgathatták meg, közreműködött Velencei István. Szerkesztette Katona Imre József, rendezte Dékány Kálmán. A hangfelvétel 1981-ben készült, és legutóbb 1981. április 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Testvérharc, széthúzás, melviszáj.
2: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
1: Küzdelem az áhított célért.
3: Isten házában vagy fia!
1: De a szenvedélyek mögött
4: mindenáron megvédelmezi az országot.
1: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Orkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Kedves hallgatóink, ma délben a Csalló közcsütörtöki római katolikus plébánia templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Csalló közcsütörtök Pozsony és Dunaszerdahely között félúton, a Csalló köz felső részén a magyar nyelv határ peremén fekszik. Nevét a szűkebb régióról és a heti vásár napjáról kapta. Első ismert írásos említése bő 800 év távlatából üzen a mának, amikor 1217-ben II. András magyar király Sebes Komesznek adta vámját. Az Árpád-korban mezőváros volt, vásártartó és pallos joggal, de a török időkben jelentősége visszaesett. Szent Jakab tiszteletére szentelt temploma a 13. században épült, valószínűleg a Szent Györgyi család által. Külseje romaneszk és gót jegyeket visel. Eredetileg háromhajós épület volt. Ma két hajós, mert mellékhajója csak az északi oldalon maradt meg. A nyugati homlokzatot két torony díszíti. Közülük az egyik egy későbbi átépítés miatt szélesebb lett. A 15. századból való a vörös márvány keresztelő medence. Az 1714-es kánoni vizitáció említi öltöztetős Mária szobrát. Bár védőszentje Szent Jakab apostol, a búcsút nem az ő július 25-i ünnepén, hanem szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalásának napján tartják. Tornyában három harang lakik. Az úgynevezett agharangot 1484-ben öntötték. Felirata magyarul: Ó dicsőség királya, jöjj békével! Ó kegyes Mária, légy velünk az úton! Amen. 1484. Készítője ismeretlen, megrendelője a Szent Györgyi család lehetett. A másik két harangot 1926-ban öntötték, a világháborúba elvittek pótlására.

0: Jó napot kívánok! A Kossuth Rádióban most híreket hallanak. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Horvátországban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki. 36 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz közölte, hogy nem vesz részt a megbeszélésen, mert, mint fogalmaztak, Paks nem kampányszínpad, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A KDNP szintén nem vesz részt a tájékoztatón, mert azt színjátéknak tartják. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusok helyett a szakembereknek kell konzultálni az ügyben, ezért Torockai László pártelnök helyett Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz egyik alaptörvénymódosítás elleni beadványát. Az ellenzéki párt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikk megsemmisítését kérte arra hivatkozva, hogy a rendelkezés nem jövőbeli intézményre, hanem már működő alapítványokra vonatkozik. A testület hatáskör hiány miatt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza az indítványt. Leváltotta a Magyar Posta vezetőjét a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Kiemelten ellenőrzi a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. Közlésük szerint a magyar elkereskedelem egyre nagyobb része külföldi piactereken bonyolódik. A hivatal célja, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. A GVH az elmúlt 6 évben több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vidnyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. 2020 óta majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. Országszerte süt a nap, legfeljebb keleten lehet kevés felhő az égen. Az Alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30 és 33, késő este 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos. A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet. Kedves hallgatóink, híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szerb Antal, Utas és Holdvilág.
3: Erzsi, úgy néz ki, ma este a Perzsával vacsorázunk.
4: Miért? Első este? Alig érkeztem meg Rómából.
3: Igen, igaz. De nem tehetek róla. Ragaszkodott hozzá, és tudod, hogy kénytelen vagyok a kedvébe járni. Kénytelen vagyok.
5: Erzsinek már Párizsba való megérkezésekor a reptérről telefonálva az volt az érzése, hogy János valahogy szórakozott, és nem örül neki különösebben. Este ez a gyanúja csak tovább erősödött. Vacsora közben János jobbára hallgatott. A beszélgetés Erzsi és a Perzsa közt folyt le.
6: Színházában nehéz és romantikus mesterség a szerelem. Ott még most is úgy van, hogy a szerelmes ifjúnak egy 3 méter magas kőfalon kell átmásznia, és el kell rejtőznie az imádott hölgy atyának kertjében, hogy kilesse a pillanatot, amikor az imádott hölgy kísérőjével arra sétál. Ilyenkor titokban válthatnak egy-két szót, de az ifjú ilyenkor is az életével játszik.
4: És ez jó?
6: Igen, nagyon jó. Nagyon jó. Az ember sokkal jobban megbecsüli az olyan dolgot, amiért várnia, küzdenie és szenvednie kellett. Sokszor azt hiszem, hogy az európaiak nem is tudják, mi a szerelem. Amint, hogy technikailag csak ugyan nem tudják. Nagyon örülök, hogy visszajött, madám. Már-már attól féltem, hogy ott marad Olaszországban. Pedig kár lett volna. Nagyon sajnáltam volna.
4: Köszönöm. Igazán kedves.
6: Nagyon szeretném megkérni valamire. Fogadjon el tőlem egy kis ajándékot. Annak az örömére, hogy visszaérkezett. Tulajdonképpen ópium szelence, de cigarettát is lehet beletenni.
4: Nem tudom, milyen alapon fogadhatom el.
6: Semmiféle alapon. Azon az alapon, hogy én jól érzem magam. Azon az alapon, hogy én nem vagyok európai, hanem onnan jöttem, ahol az emberek könnyen és jó szívvel adnak ajándékot, és akkor hálásak, ha elfogadják azt. Fogadja el azért, mert én vagyok Lutpáli Saradgár, és ki tudja, mikor lát ilyen madarat még egyszer az életben.
4: Hát, elfogadom, és nagyon köszönöm. Mástól nem fogadnám el, csak magától. Mert ki tudja, mikor látok még egyszer ilyen madarat az életben.

Jánossal a dolog kezd véget érni. Ez kétségtelen. És nem is sajnálom. Ami érdekes van benne, azt már tudom, mint kívülről. Mindig nagyon féltem tőle, hogy egyszer leszúr, vagy ellopja a pénzemet. De úgy látszik, hiába féltem. És egy kicsit csalódtam benne. Mi jön ezután? Talán a perzsa. Úgy látszik, tetszem neki. Milyen lehet egészen közelről? Ő igen. Ő bizonyára igazi tigris. Hogy ég a szeme. Félelmetes. Igen. Félelmetes lehet. Meg kellene egyszer próbálni. Annyi ismeretlen vidék van még.

0: Két nappal később a perzsa autókirándulásra hívta meg őket Pariplásba. Megfürödtek a tengerbe, megvacsoráztak, és hazafelé indultak a sötétben. Az út sokáig tartott.
1: Te láttuk, mi ide jövett ezt a tavat?
2: Lehet, hogy te láttad, én nem.
1: Mutasd a térképet.
2: Az ördög tudja, hol lehetünk. Én itt nem látok semmiféle tavat. Mindjárt mondtam, hogy amelyikünk vezetni fog, az ne ígyon. De az autó sincs rendben. Hallod, hogy köhög időnként?
1: Igen. Csak ugyan köhög. Értesz a motorhoz? Én semmit sem értek hozzá. Számomra az autó szerkezete még mindig ördögi csoda.
2: Megnézem, mi baj.
3: A ventilátor szíja egészen tönkrement. Hogy lehet ilyen szíja szaladgálni a világban? Meg kellene néha nézetni a kocsit.
2: Elszakadt a szíj. Na ezt jól megcsináltuk.
1: Megcsináltam.
2: Innen ugyan nem megyünk tovább, amíg másik szíjat nem kerítünk.
4: Az ördögbe. Most mit csináljunk? Itt állunk az országút közepén. Sőt, erős a gyanúm, hogy ez még csak nem is országút.
2: Ott látok valami házat. Próbáljunk ott szerencsét.
4: Ugyan már. Ilyen késő éjszaka. Ilyenkor már mindenki alszik. Aki meg ébren van, az nem áll szóba gyanús külföldiekkel.
5: De ott világos van.
2: Próbáljuk meg.
0: Lezárták az autót és felmentek a házhoz. Bezörgettek. Öreg parasztasszony nyitott ajtót. Nem sokára egy középkorú, vidékiesen öltözött francia jött eléjük, és alaposan megszemlélte őket, mialatt János neki is előadta az esetet. Arca lassanként felderült és barátságos lett. Bevezette őket egy régies, vadászkastélyokra emlékeztető szobába, ahol egy asszony ült az asztal mellett, kézi munka fölött. Nyilván a felesége. Erzsi valahogy nem érezte jól magát. Ez a két ember vagy örökké itt ül a lámpa alatt szótlanul és vár, vagy csak abban a pillanatban keletkeztek, amikor ők ide érkeztek. A bőrfelületén érezte, hogy valami nem stimmel.
4: Nem maradhatunk itt. Engem várnak.
2: Nincs más hátra. Egyikünknek át kell gyalogolni a faluba. 3 kilométer igazán nem sok. Természetesen én megyek át, mert én rontottam el a szíjat.
4: Dehogy is. Én megyek át. Mert az én vendégeim vagytok. Nekem kell gondoskodnom rólatok.
2: Szó sem lehet róla. Fej vagy írás?
4: Fej.
2: Mondom. Én megyek. Sietek vissza.
0: A házigazda bort hozott. Saját termést. Ültek az asztal körül, ittak és csendesen beszélgettek, időnként hallgatva az eső kopogását az ablaktáblán. Erzsiben az irrealitás érzése nőtt. Már nem tudta, miről beszél a házi asszony és a házigazda. Vagy az eső kopogása volt olyan elringató, vagy az, hogy nem tartozott a világon immár senkihez sem. Itt ült a világ végén egy francia kastélyban, amelynek a nevét sem tudja, és ahová teljesen megokoratlanul került, mert épp így ülhetne a világ másik végén egy másik kastélyban, és annak sem volna semmi értelme. Azután úgy érezte, hogy nem ez ringatja, hanem a perzsa tekintete, amelyel időnként végig simít rajta, egészen másként, mint ahogy a hideg és kék európai szemek néznek.
5: Igen. Ez az ember szereti minket. De nem csak úgy. Nem azért szereti őket, mert ő férfi, hanem azért, mert azok nők. Kedvesek. és szeretetre szorulsz. És ez talán a legtöbb, amit egy nő kaphat.
0: Félálmában azon vette észre magát, hogy az asztal alatt kezében tartja a perzsa kezét, és simogatja. A perzsa egy tized mozdulattal sem árult el magát, udvariasan beszélgetett a háziakkal. Erzsi mégis érezte, amint az egész ember áttüzesedik. Olyan vulkanikusan, hogy szinte várta, mikor csapna ki a lángot belőle. És csak várta perzsa. Vagy talán már nem is gondolkozott semmiféle terven, ilyen késő éjszaka.
5: Azt hiszi, én is megközelíthetetlen perzsa hölgy vagyok. Istenem, ki kellene menni sétálni? De esik az eső.
0: Egyszer csak kopogtak. Ázott suhanc érkezett. A háziak ismerték. Megvan a szíj. Csak éppen János útközben kificamította a lábát. Legjobb, ha ott tölti az éjszakát a helyi orvosnál. Az nagyon kedves ember. Ha sikerül rendbehozni az autót, oda kell majd holnap érte menni. Mindezt megdöbbenve vették tudomásul, aztán megállapították, hogy ha a dolog így áll, legjobb lesz lefeküdni, mert éjfél már rég elmúlt. Erzsi elbúcsúzott a perzsától, és bement a neki szánt külön szobába, ahol az öreg parasztasszony megvetette az ágyát, jó éjszakát kívánt, és magára hagyta. Erzsi ekkor már nem kételkedett abban, hogy minden elő volt készítve. Most jön az utolsó felvonás, happy enddel. Az ajtót gondosan bezárta. Azután elmosolyodott. A szobának még egy ajtaja volt, de annak nem volt kulcsa. Óvatosan kinyitotta. Egy sötét szoba volt előtte, és a szembe lévő falon egy ajtó alól világos fénycsík szűrődött ki. Mögötte járkált valaki. Visszacsukta az ajtót. A tükörben látta, hogy mennyire elpirult. János eladta egy perzsának, és a perzsa megvásárolta, mint egy borjút. Neki előlegképpen odaadta az ópium szelencét, amiről egyébként Sári megállapította, hogy sokkal, de sokkal értékesebb, mint ahogy az ember első pillantásra gondolná. János bizonyára készpénzt kapott. Pedig úgy tudta volna a perzsát szeretni. Milyen hülyék a férfiak. Ezzel most mindent elrontott. Még pár perc, és bejön a perzsa, és a világ legtermészetesebb módján perfektuálni akarja majd az üzletet. Menje le a házi asszonyhoz, és kérje a védelmét. Nevetséges volna, hiszen a háziak a perzsa megfizetett emberei. Talán színészek, hiszen a perzsa most mozivállalkozó. De mi van, ha téved? Most jött rá, hogyha a perzsa nem jönne be, az épp olyan sértő volna, mintha bejön. Bár a perzsa nagyon jól tudja, hogy tetszik Erzsinek. Nem úgy jönne hozzá, mint a rabszolga nőjéhez, hanem mint egy nőhöz, aki szereti őt, és akit ő is szeret. Hogy eladták? Igen, eladták. De tulajdonképpen az a tény, hogy a férfiak hatalmas összegeket fizettek ki érte, egyáltalán nem megalázó, ellenkezőleg, nagyon is hízelgő. Mert az ember csak olyasmiért ad ki pénzt, ami értékes neki. Hirtelen vetkőzni kezdett. Megállt a tükör előtt, és néhány pillanatig elégedetten szemlélte vállát és karját, mint részét az egésznek, amiért a férfiak hatalmas összegeket fizetnek ki. Egyszerre fogvacogó izgalom töltötte el. Ez lesz élete nagy éjszakája. Végre maga mögött hagy minden nyárspolgári konvenciót, és valahol Franciaország mélyén éjszaka egy ódon kastélyban átadja magát egy férfinak, aki megvásárolta, átadja magát egy egzotikus vadállatnak, mint egy keleti kínő a Bibliában. Mindig is ez a vágykép bujkált fantáziája alján, már akkor is, amikor Zoltánt megcsalta Mihállyal. És ösztöne helyesen választott, mert útja Mihállyal íme csak ugyan ide vezetett. Itt van ez a férfi, aki talán a végérvényes, az igazi tigris, a szerelem embere. Néhány perc is meg fogja tudni. Megborzongott. Hideg van? Nem. Félt. Gyorsan újra felvette a blúzát, megállt a folyosóra vezető ajtónál, és szívére szorította a kezét, azzal az együgyű és őszinte gesztussal, amelyet annyiszor látott a moziban. Képzeletében alaktalanul és fej nélkül rémítően megjelent a titok. A keleti titok. A férfiak titka, a szerelem titka, ki tudja, micsoda riasztó, gyötrő, marcangoló mozdulatokkal és tettekkel közeledik hozzá ez az idegen, ez a tízszeresen idegen férfi. Ki tudja, nem fog-e megsemmisülni, mint a halandó nők egykor az istenek karja közt.

0: A perzsa megint megkísérelte kinyitni az ajtót. Ne jöjjön ide, kiáltotta Erzsi. A perzsa megállt, rövid ideig teljes csend volt. Elizabeth, nyissa ki az ajtót, mondta a perzsa. Erzsi nem felelt. Mintha valami sziszegett volna. Ne jöjjön be, sikította Erzsi. A perzsa elengedte az ajtót. Elizabeth, mondta még egyszer, de nagyon messziről és elhalón. Aztán egy idő múlva azt mondta, jó éjszakát. Erzsi vacogó foggal felöltözve feküdt az ágyán. Sírt és szörnyű fáradt volt. A tisztánlátás perce volt ez, amikor az ember megérti egész életét. Nem szépítette maga előtt a dolgot. Tudta, hogy nem azért nem engedte be a perzsát, mert bántották a megalázó körülmények, nem is azért, mert tisztességes asszony, hanem azért, mert gyáva. Közeledett hozzá a titok, amit mindegyre keresett, és ő megszökött a titok elől. Egy-két órát alhatott. Amikor felébredt, kint már világosság derengett. 3:30 volt. Kiugrott az ágyából, megmosta arcát és kezét, felöltözött és kiosont a folyosóra. Tudta, hogy a perzsát nem szabad többé látnia. Szégyelte magát és örült is, hogy épp bőrrel menekült meg. Jókedvű volt, és amikor sikerült a kerten át kijutnia az országútra, kamaszos bátorság fogta el, és úgy érezte, minden gyávaság a dacára, ő az, aki győzött, akinek sikerült. Boldogan futott az országúton végig, és nem sokára egy kis faluba ért. Kiderült, hogy vasútállomás is van egészen közel. Sőt, hogy egy hajnali kofavonat is indul Párizs felé. Még korán reggel volt, mikor a városba érkezett.
1: És most mit fogsz csinálni?
2: Hogy mit? Hát még nem találtad ki? Visszamegyek Zoltánhoz. Azért is jöttem ide.
1: Visszamész Zoltánhoz? Ezért hagytad ott? És azt hiszed, hogy most jobb lesz? Hát nem lehet azt állítani, hogy valami nagyon szereted. Nem értelek. De teljesen igazad van. Én is ezt tenném a helyedben. Mégis, ami biztos, az biztos. És te nem arra születtél, hogy öregkorodra diák életet élj Párizsban, és úgy cserélgesd a szeretőitet, mint hogyha abból élnél.
2: De mennyire, hogy nem arra születtem. Most már értem, hogy mi volt a tegnapi ijedelmem alapja. Arra gondoltam, hogy hová fog mindez vezetni. A perzsa után jöhet egy venezuelai, azután egy japán, vagy egy kínai, vagy mit tudom én. Ha az ember egyszer elkezdi ezt, akkor nincs megállás. Valami kell, ami visszatartson egy nőt. És akkor már a legjobb Zoltán.
1: Mi az, hogy a legjobb? Kitűnő. Gazdag ember, jó ember, imád téged.
2: Gazdag.
1: Nem is értem, hogy hagyhattad ott.
2: Imád.
1: Most mindjárt ír neki, pakolj és utaz. Erzsi, milyen jó neked? És hogy fogsz nekem hiányozni?
2: Nem, én nem írok neki. Te fogsz írni.
1: Félsz, hogy talán mégsem akar?
2: Nem, attól igazán nem félek. De nem kell, hogy ő is tudja, hogy menekülök hozzá. Nem kell, hogy tudja, hogy ő az egyetlen megoldás. Higgy azt, hogy megsajnáltam. Különben még elbízná magát.
1: Igazad van.
2: Írd meg neki, hogy te nagyon a lelkemre beszéltél, és úgy veszed észre, megvan bennem a hajlandóság, csak büszkeségből nem akarom bevallani. És a legjobb lesz, ha kijön Párizsba, és megpróbál beszélni velem. És hogy te majd előkészíted a dolgot. Írj egy okos levelet Sárikám. És biztos lehet benne, hogy Zoltán gavalléros lesz veled.
1: Most mindjárt írok is neki. Te Erzsi. Majd ha Peste leszel, és megint a Zoltán felesége leszel, küldhetnél nekem egy pár finom cipőt? Tudod, hogy van ez?
2: Gazdag ember.

0: Foiet vi non pipa fo, cra care fo. Ma borti son, holnap nem lesz. A bor elfogyott, elfogyott a titokzatos nedv ott belül, ami reggelenként felébreszti az embert, és abba az illúzióba ringatja, hogy érdemes felkelnie. És abban a mértékben, amint a bor fogyott, emelkedett alulról a sötét tenger, a tengerszem, amely mélységeiben az óceánnal függ össze, a másik vágy, az élettel ellenkező és az életnél hatalmasabb. Mihály megírta Évának az időpontot. Szombat éjjel. Szombat éjjel. Éva felelt. Ott leszek. Ott leszek. Ott leszek. Csak ennyit. Micsoda halálrutin. Félelmetes. Mihály érezte, hogy valami hidegség kezd terjedni benne. Furcsa és beteg hidegség, mint mikor a helyi érzéstelenítés következtében egy testrész fokozatosan elzsibbad, és saját testünk idegenné és félelmetessé válik. Úgy halt el benne lassan az a valami, ami Éva volt. Ami Éva volt. Ismerte ezeket a pauzákat, amikor a szerelem legégőbb időszaka közepén hirtelen teljesen közömbössé válik az, akit szeretünk, Éva. Éva. És csodálkozva nézünk idegen szép arcára, hogy vajon ez az a nő. Most is hasonló, de minden eddiginél erősebb pauzát érzett. Éva kihűlt. De akkor mi lesz az utolsó percek Tamási édességével? Furcsa, időszerűtlen humor vett rajta erőt, és megállapította, hogy a nagy aktus határozottan rosszul kezdődik. Szombat délután volt. Szembe találta magát a legközelebbi órák programjának súlyos kérdésével. Mit csinál az ember ilyenkor, amikor már semminek sincs értelme? Rosszul kezdődik. Igen. Nincs más mit tenni, nem vonhatja ki magát a törvények alól, az utolsó pillanatokban is kénytelen konformizálódni. Ő is búcsú levelet fog írni, amint illik. Búcsú levelet fog írni. Most, hogy szüleire gondolt, erős, világos fájdalmat érzett, a köd kitisztult, és sajnálni kezdte szüleit és önmagát. Elszégyelte magát. És elővette a töltőtollat, hogy példás fegyelmezettséggel és közönnyel, de azért meleg szavakban bejelentse tettét, nyugodt fölénnyel, halálrutinnal. Halál, halál, halál. Egyszerre csöngettek. Nem, nem nyit ajtót. Most már igazán nincs értelme. Most már nincs dolga senkire.
1: Örülök. Igen. Hát akkor...
2: Akkor jöjjön, signore.
1: Én? Hová?
2: Hát a keresztelőre.
1: Miféle keresztelőre?
2: Hát az unokanővérem Bambinójának a keresztelőjére. Nem kapta meg a levelemet?
1: Nem kaptam meg. Maga írt nekem. Honnan tudta a nevemet és a címem?
2: Barátja megmondta. János, itt van, mi felírta.
1: Via de Munaritre, signore kerek a káposzta. Erre a névre írtak?
2: Igen. Furcsa név. Nem kapta meg a levelemet?
1: Nem. Bizony Isten, nem értem miért. Na, jöjjön bejjebb.
2: A signora nincs itthon?
1: Nem. Nekem nincs signorám.
2: Igazán. Egész jó volna itt maradni, de hát a Bambinót meg kell keresztelni. Jöjjön, jöjjön gyorsan. Már kezdenek gyülekezni az emberek, és a papot sem szabad megvárakoztatni.
1: De kedvesem, én nem kaptam meg a maga levelét, amit nagyon sajnálok, és egyáltalán nem voltam elkészülve, hogy...
2: Lehet, az nem tesz semmit, úgy sincs semmi dolga, a külföldieknek sosincs dolguk, vegye a kalapját és jöjjön avanti.
1: De nekem éppen, hogy sok dolgom van, rettenetesen sok és fontos dolgom.
2: Micsoda fontos dolga van magának?
1: Leveleket kell írnom. Nagyon fontos leveleket.
2: Magának is jobb lesz, ha eljön most. Keresztelő után nagy ünnepi vacsora lesz mi nálunk, megiszik egy kis bort. És majd azután írja meg, ha ugyan kedve lesz még hozzá azokat a leveleket.
0: kis kocsmában már összegyűltek az érdekeltek, mintegy 15-20-an. Nagyon sokat beszéltek ő hozzá is, de nem értett semmit. Csak akkor rezent fel, amikor megjelent a fiatal anya, karján a bambinóval. Mihály megijedt az anya sovány és beteg csúnyaságától, és a bambinó citromszerű jellegétől. A gyermekeket sosem szerette. Sem újszülött, sem későbbi állapotokban idegenkedett és félt tőlük. És az anyákkal szemben is mindig kényelmetlen érzése volt. De ez az anya és ez az újszülött egészen különösen iszonyatos volt. A csúf anya gyengétségében és a csúf csecsemő esendőségében valami sátáni Madonna paródiát érzett. Az európai ember legnagyobb szimbólumának valami kaján megcsúfolását. Olyan késői dolog volt ez, mintha az utolsó anya megszülte volna az utolsó gyermeket, és ezek itt körül nem is tudják, hogy ők az utolsó emberek, a haldokló időisten utolsó, öngunnyal teljes gesztusa. Ettől kezdve mindent, ami történt, az utolsó nap és éjszaka groteszken szomorú távlataiban élt át. Amint végig nyüzsögtek a Trastevere szűk utcáin, és oda-oda kiáltottak nyüzsgő ismerőseiknek, beözönlöttek a kis templomba, és minden mozdulatuk olyan furcsán fürge és kicsiny volt. Ő mind tisztában látta maga előtt, hogy ezek patkányok, amelyek itt élnek a romok közt. Azért olyan fürgék, és olyan csúnyák, és olyan szaporák. Mindeközben öntudatlanul teljesítette keresztapai funkcióit. Bannina mellette állt és dirigálta. A szertartás véget értével 200 lírát adott az anyának, és nagy erőfeszítések közt megcsókolt a keresztfiát. Egészen iszonyatos, aki már a Mikéle nevet viselte. Utána mindannyian visszamentek a kiskocsmába. De a bortól nem lett jobb kedvű, csak bizonytalanabb. Most már este volt. Éva nem sokára megérkezik hozzá. Fel kellene kelni és hazamenni. De akkor már minden olyan távoli volt, Éva és a szándéka és a vágya mind messze volt, úszott, úszó sziget volt valami éjszakai Tiberiszen. És Mihály úgy érezte, ő már olyan személytelen és vegetatív, mint az eperfa az udvar közepén. És ő is úgy lógatja lombjait ezen az utolsó éjszakán, ami most már nem az ő utolsó éjszakája, hanem az emberiségé.

éjszaka lett. Az olasz csillagok ott ácsorogtak az udvar fölött. Mihály felállt és érezte, hogy teljesen részeg. Néhány lépést tett az udvaron, azután megtántorodott és elesett. Ez nagyon kellemes volt. Símogatta a földet és boldog volt. Azután úgy tapasztalta, hogy az olaszok felemelik és rengeteg beszéd közt beviszik a házba, mi alatt ő szerényen és bocsánat kérően próbál szabadkozni. Mikor felébredt, korom sötét volt. A feje fájt és józannak érezte magát, csak a szíve dobogott erősen. Ezer kis zajt hallott mindenfelé. A ház körös körül ébren volt. Az ajtó alól halvány világosság ugrott be. Micsoda őrültség volt pénzt hozni magával. Megtapogatta tárcáját. Nem volt a helyén. Egyik zsebében sem volt. Ekkor az ajtó kinyílt. Vannéna lépett be, kezében valami mécses-szerű dologgal. Kémlelve nézett az ágy felé, majd mikor meglátta, hogy Mihály ébren van, mintha csodálkozó arcot öltött volna, és mondott valamit, ami nem jól hangzott. Azután letette a mécsest, és odaült az ágy szélére. Simogatta Mihály haját és arcát, és buzdította, hogy aludjék nyugodtan. Most nem szabad elaludnom, gondolta Mihály, de amint a lány végig simította a szempilláit, becsukta a szemét, és hirtelen zúgó félálomba húlt. Nyers férfi hang dörmögését hallotta, időnként egy másik férfi gyors beszédét, és közben a lány staccato suttogását. Ó, hányszor álmodta ezt, hogy közeledik valami szörnyű veszedelem, és ő nem tud felébredni, akárhogy is előködik. Miért félek? Meg fog történni, amit akartam. És itt lesz velem a különös titkot hordozó szép lány, a halál démon, mint az etruszk sírokon. Most már vágyott rá. Vacogó foggal és rémülettől zsibbadt karral, de vágyott rá, hogy megtörténjék. De az ajtó csak nem akart kinyílni. Kint már a korai hajnal kakasai szóltak. A szomszéd szobában teljes csend volt. A mécses is kilobbant, és Mihály mélységes álomba zuhant.

0: Azután reggel lett, mint máskor. Barátságos, világos szobában ébredt arra, hogy Vannina belép, és megkérdi, hogy aludt. Ekkor eszmélt rá, hogy az egész riadt és vizionárius éjszaka folytán nem is gondolt Évára. Nem is gondolt Évára. Furcsa dolog meghalni egy nőért, aki utolsó éjszakánkon eszünkbe sem jut, eszünkbe sem jut. Keze önkéntelenül tárcája után tapogatózott. Ott volt a helyén, a szíve fölött, ahol a közép-európai ember nem minden szimbolikus jelentőség hiány a pénzét tartja.
1: Jöjjön el máskor is, és a bambinót is meg kell néznie. Egy keresztapának kötelességei is vannak. Nem szabad azokat elhanyagolnia. Jöjjön el máskor is. Gyakran. Gyakran. Mindig.
0: Felérkezett szobájába, megmosdott, teát főzött magának, könyvet vett elő, lefeküdt és elaludt. Ismét csengetésre riadt fel. Kinyitotta az ajtót, és bebocsájtott egy idősebb urat. Ennyit még sosem öregedett az apja. Mikor utoljára látta, még mindig az a parancsoló gesztusú, magabiztos férfi volt, akinek mindig ismerte. Vagy ha végbe is ment valami változás azelőtt, ő nem vette észre a lassú átalakulást. Annál inkább észrevette most. Az idő betört az arcra és az alakra. Nem lehet megmondani, mi az, de itt van egész szörnyű valóságában a tény. Apja öreg már. Csak most ne fakadjak sírva, gondolta. Apám mélyen megvetne, és nyilván kitalálná, hogy érte sírok.
2: Nagyon kedves tőled, apám, hogy eljöttél. Bizonyára fontos okaid voltak, hogy megtedd ezt a hosszú utat, ráadásul ilyen nagy melegben.
3: Hogyne, fiam, fontos okaim. De semmi kellemetlen. Nincs semmi baj.
2: Nincs semmi.
3: Ugyan nem kérdezted, de anyád és testvéreid jól vannak. És amint látom, neked sincs semmi különösebb bajod. Úgyhogy most menjünk el ebédelni. Vezess el valahová, ahol nem főznek olajjal. Erzsi és Pataki Zoltán tegnap előtt nálam voltak.
2: Micsoda? Micsoda?
4: Micsoda? Micsoda?
2: Erzsi Pesten van? És együtt vannak?
3: Igen. Pataki elment Párizsba, és kibékültek. És hazahozta Erzsit.
2: De miért?
3: Fiam,
2: miért?
3: Én igazán nem tudhatom, és képzelhetett, hogy nem is érdeklődtem. Mi csak üzleti ügyekről beszéltünk. Tudod, hogy a te, hogy is mondjam, furcsa, bár a számomra nem is olyan meglepő viselkedésed, milyen fonák helyzetbe hozott engem Erzsivel szemben. Fonák pénzügyi helyzetbe. Erzsi pénzét likvidé tenni a mai világban. Hiszen tudod, gondolom, Tivadar megírta neked az egészet.
2: Igen, tudom. Talán nem fogod elhinni, de rettenetes aggodalmakat álltam ki, hogy mi lesz. Erzsi azt mondta, hogy Zoltán, de beszélj tovább.
3: Hál' Istennek nincs semmi baj. Éppen azért jöttek el hozzám, hogy megbeszéljék, milyen feltételek mellett fizessem vissza nekik az összeget. De mondhatom, annyira kulásak voltak, hogy magam is meg voltam lepve. Megállapodtunk a részletekben. Egyáltalán nem nyomasztóak, és remélem, hogy minden nagyobb nehézség nélkül le fogjuk bonyolítani ezt a dolgot is.
2: De mondd, Zoltán, mármint Pataki, csak ugyan rendesen viselkedett, nem értem.
3: Kulások voltak. Abszolút úri módon viselkedett. Magunk közszólva azt hiszem örömében, hogy Erzsi visszament hozzá. És bizonyára Erzsi intencióit követve. Erzsi igazán kiváló asszony. Elég baj, Mihály. Na, de elhatároztam, hogy nem teszek neked szemrehányásokat. Mindig különös fiú voltál, és te tudod, hogy mit teszel.
2: És Zoltán nem szidott engem? Nem mondta, hogy...
3: Nem mondott semmit. Egy szót sem szólt rólad, ami természetes is az adott körülmények között. Ellenben Erzsi beszélt rólad.
2: Erzsi?
3: Igen. Mondta, hogy találkozott veled Rómában. Nem mondott semmi részletet, természetesen nem is kérdeztem. De annyit elárult, hogy nagyon válságos helyzetben vagy, és hogy azt hiszed, hogy a családod ellened fordul. Nem mondj semmit. Mindig diszkrét emberek voltunk egymáshoz szemben. Maradjunk is azok. Nem vagyok kíváncsi a részletekre. De Erzsi azt tanácsolta, hogy ha lehet, jöjjek magam Rómába, és beszéljelek rá, hogy gyere vissza Pestre. Illetve ő azt a kifejezést használta, hogy vigyelek haza. Szóval most itt vagyok, és szeretném, ha azonnal likvidálnád minden itteni dolgodat, és hazajönnél még a ma esti vonattal. Tudod, nekem nincs sok időm. De csak gondold át nyugodtan, annyi időnk azért van.
0: A lakásba visszatérve Mihály kényelembe helyezte magát, azzal az eltökélt szándékkal, hogy gondolkozni fog. A gondolkozás abból állt, hogy sorra felidézett magában bizonyos érzéseket, és méregette az intenzitásukat. Csak ugyan kíván-e meghalni? Vágyódik még Tamás halála után. Ráeszmélt, hogy elmúlt éjszaka az olasz házban, félelmeiben és vízióiban realizálta a vágyat, amely kamaszkora óta kísértette. És Éva? Egy levelet vett észre az íróasztalán. Tegnap este érkezett.
1: Ezt olvasod, mert útban vagyok Bombay felé. Nem jövök el hozzád. Te nem fogsz meghalni. Te nem vagy Tamás. Tamás halála csak Tamást illeti meg. Mindenki keresse a saját halálát. Isten veled. Éva.

este már csak ugye a vonaton ültek. Üzleti dolgokról beszéltek. Apja elmesélte, mi történt a vállalatnál, milyenek a kilátások, és hogy milyen új munkakört akar Mihályra bízni. Mihály hallgatta. Hazamegy. Megint megkísérli azt, ami 15 éven át nem sikerült. Ez a sorsa. Megadja magát. A tények erősebbek voltak nála. Megszökni nem lehet. Mindig ők az erősebbek. Az apák, a zoltánok, a vállalatok, az emberek. Apja elaludt, és Mihály kibámult az ablakon. A hold fényében próbálta kivenni a toszkán hegyek körvonalait. Életben kell maradni. Élni fog ő is, mint a patkányok a romok közt. De mégiscsak élni. És ha az ember él, akkor még mindig történhet valami.

Cervantes, utas és holdvilág. A hetedik befejező rész hangzott el. Szereplők. Szepetnek, Csányi Sándor. Erzsi, Ónodi Eszter. Elbeszélő, Gálfi László. Perzsa, Halász Péter. Sári, Kecskés Karina. Vannina, Hámori Gabriella. Mihály, Budó Viktor. Apa, Szacsvai László. Éva, Marozsánka. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. A rendező munkatársa Sosa. Zenét összeállította és rendezte Vajda Ibi.

0: A hangfelvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2003. május 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Borsos Miklós beszél Leonardo da Vinci Királyok imádása című festményéről.
1: Királyok imádása. Ez a címe Leonardo da Vinci képének, mely a firenzei Uffiziban függ, az új rendezésben végre jelentőségéhez méltó helyen. Megrendülve álltam újra egy csodálatos mű előtt 30 év múltán. Ez annyiszor megfestett, kedvelt témát is arra használta föl ez a nagy szellem, hogy az emberélet értelmét keresse. Az első, ami feltűnik, és ami az összes e tárgyat ábrázoló képtől megkülönbözteti, hogy teljesen mellőzött minden külső pompát, gazdag ruhákat, hercegeket, királyokat, udvari népet és pórokat, ami minden ilyen képet oly gazdaggá tett. Ehelyett csak fejek, alakok, köpenybe, egyszerű palásba öltöztetve, és az emberi lélek legnagyszerűbb, legmegrindítőbb kifejezései az arcokon, melyeken végigvonultatja saját életművének is valamennyi arcát, alakját. A kép befejezetlen, de ezt csak nagyon viszonylagos értelemben fogadhatjuk el, mert lehet-e befejezetlen olyan mű, ami minden vonatkozásában a tökéletesség, a szárnyaló nagyság maradéktalan szépségét, szellemét árasztja? Nem. Ez a kép befejezett és tökéletes. Szerkezete és kompozíciója is egyedülálló. Két képmezőre osztva, az alsó előtéri sötét barna foltban különül el a felső világos képmezőtől, félkörívben foglalva össze a drámai feszültséggel telített jelenséget. A két képterületet két fa köti össze, majdnem a középen egy babér és pálmafa, melyeket a két többi részétől eltérően botanikai tökéletességgel, követhetetlen részletességben is teljesen egységesen festett meg. A mű középpontjában az anya ül. Karján a gyermekkel, önmaga világító fényében, mosolyogva tekint a gyermekre, ki baljával egy kehely után nyúl, mint az öreg bölcs térdelve nyújt feléje, mint egy szimbólumaként a későbbi átváltozásnak. Ez a kinyújtott kis kar viszi a kompozíciót a középtől jobbra, ahol a térdelő öreg alak után sötét, gomolygó embertömeg mérjön fölfelé, mintha a majdani hegyi beszédet halló emberek lennének, arcukon megváltó szavakat szomjazva, sírva, meglepetve, mintha hallanák a mai napig is teljesíthetetlennek tűnő szavakat: szeresd ellenségedet. Egy fölvillanó kéz viszi tovább a tekintetet a sötét kör peremén elhelyezkedő szellemarcokra, angyalok ezek, de szárnyak nélkül, királyok korona nélkül, mindenki egyformán ember e képen, és e szépségek kórusa egy lovas alakban folytatódik, aki suttogva beszél egy másikkal, előttük pásztorformájú ember emeli le kalapját végtelen jámborsággal, majd világító csoport következik, szemben a túloldali sötét alakok csoportjával, és a világító embercsoport előterében kehelyel kezében térdel a fiatalkorában festett Verrocchio képen levő angyal. Alak. Kezében a majdani kehellyel, melyet a Getsemáné kert szenvedő éjszakáján nyújt feléje. E világító csoportot egész a kép szélén sötét, hatalmas palásba burkolt ön alakja zárja le, töprengve, gondolkodva áll, tekintete arra, a hátát, fejét meghajtó öreg emberre esik, aki az emberi alázat legmegrendítőbb ábrázolása, és mely pontot tesz, leszárja az egész körévű csoportot. S mi történik-e belső drámai mozgalmasságú jeleneten kívül, a külvilágban? Baloldalt romok között lovasok, férfi alakok mesztelenül sietős mozgalmasságban jelennek meg. És az árkádok fölött egy kristálytisztán épp lépcső vezet föl különös formájú ismeretlen rendeltetésű oszlop és edényhez, hasonlóan a kárdeus csillagászati eszközökhöz, mint a tudomány jelképe lenne, s a lépcső felső harmadán ott ül töprengve a mesztelen ember. A Két falombjától jobbra eső térben pedig folyik az embervadászat. Vérebek rohannak meg egy magányos lovas, ki lován mesztelenül, sisakosan, karddal és pajzsal küzd a túlerővel. E figura teljesen azonos egyébként a mi szépművészeti múzeumunkban levő bronzlovas figurával. A sziklás táj háttere a természet közönyével nyugalmat áraszt. S pillantásom újra, talán a kép legszebben festett tekintetére esik, a fehér ló fejében, mely mint görög márvány tündöklik fel, s adja meg azt a zeneien festői alaphangot, ami elárad egy csodálatos művön, melyhez fogható nagyságot Johann Sebastian Bach karácsonyi oratóriumában érezhetünk csak.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Hiába minden,
2: szemmel tartani, becsukat,
1: az igazi tehetséget
3: betiltatom a bánbánt,
1: nem lehet megállítani. Gábor Miklós,
4: ez rút hálátlanság.
1: Pécsi Sándor,
5: a vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
1: Erkel, augusztus 20-án 16:45-kor a Dunavölgyön.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Jó napot kívánok! A Kossuth Rádióban most hírek következnek. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Poyák Adrien. Horvátországban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. A külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki. 36 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz közölte, hogy nem vesz részt a megbeszélésen, mert, mint fogalmaztak, Paks nem kampányszínpad, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A KDNP szintén nem vesz részt a tájékoztatón, mert azt színjátéknak tartják. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusok helyett a szakembereknek kell konzultálni az ügyben, ezért Torockai László pártelnök helyett Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. Rendőrökre és a szolgálati kutyájukra támadó férfit tartóztattak le Komárom-Esztergom vármegyében. A járőrök azért mentek ki, mert a 20 éves férfi agresszívan viselkedett, tört zúzott a lakásában. A rendőröket többször megütötte, megrúgta, végül könnygázt vetettek be ellene. Az egyik rendőr fejsérülést és csípőzúzódást, a másik koponyazúzódást szenvedett. A férfit korábban többször elítélték kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak, közölte a BRFK. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen embert helyeztek biztonságba. A 74 helyszíni bírságon kívül 18 esetben büntető feljelentést tettek. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet önkéntesei vasárnapig az Interspar áruházakban veszik át a megvásárolt iskola szereket. Emellett augusztus 31-éig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják. Új időkapszulákat helyeztek el a csíksomjói kegytemplom toronygombjaiban. A székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői közölték, hogy a tegnap helyükre került dokumentumok a templom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. Egy hír az utakról. Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse térségében burkolatjeleket ragasztanak. A 73-as kilométernél a leállósávon halad a forgalom, 10 kilométeres a dugó. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél ma főként az észak-alföldön, holnap kezdetben a dél-alföldön, majd a Dunántúlon élénkül meg. Hajnalban 10 és 17, napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. a Balaton 25 és a Tiszató is 25, a Velencei tó 24 fokos. Kedves hallgatóink, híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Megretten a múlt utasa. Művészettörténet versekben. Kínai, indiai és prekolumbiánus művészet. Összeállította és bevezeti Sík Csaba.
8: Minden percben új hírre, hogy napjaink varázsszavát sem mellőzzem, új információra, éhes korunkban rövid életűek a szenzációk. Emlékeznek még a két kultúra, a természettudományos és humán ellentétéről folytatott nagy vitára, mely egyaránt zajlott az olcsó bulvárlapok és az előkelő tudományos szemlék hasábjain pár éve, Charles Snow 1959-es Cambridge-i előadása ürügyén. Snow hatásos kérdése alkalmasabb volt harsány vita provokálására, mint az igazság kiderítésére. Vekerdi László, a kitűnő tudománytörténész, egy tanulmányában valósággal leltárba szedte mindazt, amit a társadalomtudományok a természettudományoknak köszönhetnek, s megállapította, hogy az úgynevezett humán stúdiumok nem csak módszerükben, hanem szemléletükben is közeledtek és közelednek, elsősorban a tudás másik világának királynőjéhez, a matematikához, de az udvartartás többi tagjához is. A történelmi és társadalmi feszítő erővé vált ellentétet ő másutt látja. Az igazi két kultúra a jól lakott autósoké a világ egyik felén, s az éhező nyomorultaké a másikon. De az éhezők szeme kinyílt, s látják, hogy a gazdagok jó életét nem különleges faji képességeik, hanem országaik tőkeerős volta, a technika ügyes kihasználása eredményezi. A technika segítette ezeket az országokat saját belső nyomoruk leküzdésében, s ez a technika, a szegények vezetői jól látják, megtanulható. Hogy a gondolkodás fejlődése nem okvetlenül lép együttemre a technikájéval, az is bizonyítja, hogy a gazdasági elmaradottságot a gazdag országok fiai rögtön hajlandók kulturális és művészeti elmaradottságként is értelmezni. Azt tekintik a nagy művészet jeladásának, ami az európai kultúra fogalmaival megközelíthető és értelmezhető, vagy legalábbis amire fogalmak némi nehézséggel még rácibálhatók. Ha egy művészettörténész érzékeltetni akarja az adzsantai barlangtemplomok nagyszerűségét, az európai katedrálisokhoz hasonlítja őket. Pedig csalóka a tökéletességnek ez a mércéje az indiai Vagóra folyó magas sziklafalakkal körülzárt völgyében. Névtelen művészek, valószínűleg buddhista szerzetesek vájták ki a sziklafalból a szentélyeket, s komponálták lenyűgöző ikonográfiai együttessé a megszámlálhatatlan szobrot. Ám a legszebbek mégis a falfestmények, ezek között is a Gupta korban, a 4.-6. században készültek. Az élet életművészetté, a művészet pedig a valóság, s a valóságról alkotott ábránd ötvözetévé lett, már-már dekadensé finomodott korszakban. Kalidásza színművében a király megfesti elvesztett szerelmét, a képben keresve vigasztalást, de oly élethűen, hogy a szobába tévedt méh meg akarja csípni a festett leányt. Az adzsantai freskók főleg Buddha életét ábrázolják, s ennek ürügyén a korabeli udvari életet, az indiai művészet örök ideáljának, a testi és szellemi szépség azonosságának kifejezésére törekedve. A női test a szerelem szépségét az érzékiségnek olyan áhítatával örökítik meg a képek, amilyet a művészet csak ritkán képes elérni, még ritkábban felülmúlni. Nyilvánvaló tehát, hogy a katedrális hasonlat valahogy sántít. Pedig a kultúra létkérdése, hogy a térképvázlattá egyszerűsödő világban végre megértse az európai a hindut, a kínait, a latin-amerikait, irodalmát, művészetét, és ez különösen sürgető, mióta ennélkül már a magáét sem értheti. Századunkban ugyanis annyi idegen hatás érte az európai művészetet, hogy már nem csak saját múltjának adósa. A fiatal Henry Moore, a románkor, az archaikus görög művészet, Picasso és Brinkus példája között önmagát keresve, rábukkant Sakmól a mexikói esőisten szobrára a Louvre-ban. Az ismeretlen formaeszvényt, szobrászati ideált kifejező plasztika lett ihletőjévé fekvő alakjainak, melyek forradalmasították korunk szobrászatát, s olyan árnyaltá és beszédessé tették a nyelvét, amelyhez képes dadogó a gótika utáni koroké. A versek gőg és alázat között ingadozva megértés útját keresik, a közöset ázsiaiban, amerikaiban, európaiban, az emberi lényeget.
9: Dufu, Cao festménye egy lóról, Weifeng házában. Vörös Sándor fordítása. E kor kezdete óta paripát remekebben nem rajzolt soha senki, mint Chiang, isteni mester. Végül Cao felülmúlta, híre már 30 éves, királyi paripáin elidő 100 000 szem. Festette a volcsászár hófényű telivérjét, s 10 napig a mennydörgés a sárkánytó felett szállt, s ő rózsaszín agátot kapott a palotából, s a hölgyek pillantása kezevonásain járt. Cao táncolt örömében, házára tisztelet gyűlt, kincs után kincs özönlött, gazdagok finom sejme, nemesek sora küldte, kérték, hogy ecsetével bűvöljön sose látott díszt az ő termeikbe. Festette Tajcung császár göndörsörényű ménnyét, s oroszlán foltos kancát Kuo hadvezér házába. S íme a legszebb festmény, vágtat két óriás ló, aki ismerte őket, eltöprengve csodája. Harcimén mind a kettő ezerrel szembeszállna, vaskos erejük szinte szétfeszíti a sejmet, s hét könnyebb lovat látni a két hatalmas mellett. Felettük hideg égbolt, ködött és havat renget, s a gyors paták hófúvást hasítanak az erdőn. Emit urak csoportja ott szolga-szolga mellett. Nézd a 9 száguldót, hogy versengnek egymással, mi biztos mély lélegzet, mi büszke szép tekintet. De ugyan hányan értik, mi a való művészet? Csetún még Cao előtt járt, és te, Weifeng, követted. Emlékszem, ment a császár a nyári palotába, jégmadár tollas menet az eget elsodorta, vonult 30 000 ló, lépdelve majd vágtatva, kényes-kecses járásuk e festményt utánozta. Mióta jádet adott urunknak a vízisten, hű népe nem vadászik többé krokodílokra. Láthatod aranysírját, zúgó fenyők borítják, gunnyadó madár gondol tűnt császári lovakra.
10: Tufu, a festett sólyom, fordította I.S. Gyula. A festett sejmen dér van vihartomból, kitűnik a kék sólyom, festve van bár. Egyenes nyakkal gyors nyulakra gondol, fél oldalt néz, mint egy szomorú barbár. Oly tapintható szinte karikája, lábzsinórja, hogy küldeni lehetne, szálljon, csapjon le a madár seregre, vért fröccsentve a sima, tiszta tájra.
11: Johann Wolfgang Goethe, a kínai Rómában, fordította Kardos Pál. Egy kínait láttam Rómában, néki esetlen volt, ami ott épült, ókor is újkori mű. Dőré sóhajtott. Sose fogják érteni, hogy csak karcsú faoszlopokon ring a tető kecsesen, hogy csak léc, lemez és cifrán aranyozva ciráda lesz, aminek művelt fős, finomult szem örül. Lám mondottam, ilyen közülünk is annyi rajongó, mit maga légből szőtt, balgatag összeveti a természet örök szövetével. A tiszta egészség kor neki, s tiszta, erős ő maga, aki beteg.
7: Károly Ami, mandarin palota kertje. A déli napnak nincs itt árnya. Zöld cserepes a nagyúr háza, oly illatos, virágszagos, piros lakkos tornáca fája. Tető ormán a porcellán mandaringomb ékszín és sárga. Sárkány kígyózik a kerítésen, kőtestű, körmű, torkú kígyó. A kerítés mögött egymásba nyíló kis udvarokban üdén nyíló leander ág feszül a tóvizében. Gyűszűbe szorítva a táj, olyan pici, hogy szinte fáj. Másfél arasz magas lakküszöb, rajt jégmadarak üldögélnek, szomorkodnak, a holdra néznek. Ha idegenben jár az úr, csügget rózsák a feleségek.
11: Bertolt Brecht, a gonosz állarca, fordította Kálnoki László. Szobám falán japán fafaragás lóg, egy gonosz szellem aranylakkal bevont állarca. Részvéttel nézem a kiduzzadó homlokereket, amint mutatják, gonosznak lenni mély megerőltető.
10: Dennis Joseph Inright, Hokusai nevető hiénája, fordította Kálnoki László. Úgy látszik, neki minden csepp folyós volt. Udvarhölgyek áramlanak szelíden, vagy lótusz szedve kihajolnak kanyargó csónakukból. Szamár ficánkol, papírsárkány táncol az égen, vagy száll fel áldozati füstként. Minden kering. Vizek leföl, hidak leföl. A teknőc is hullámzik, és a tavaszi kalap halasmedenceként nyüzsög. Tengernek látta a világot, márvány szilánkok tengerének. Hosszú, fényes ujjak szántják keresztül lapjait, fjordok, szigetek, csonkafák, s a nevető hiéna, a romlás hőse nem kevésbé vulkánszerű. Virágos köntösben díszeleg, az arca bombarobbanás, tépőfogai kilátszanak, központja ádáz, nevetés, örök mozgásban, mint a tótükör, hol hullát rejt a mélység. Jobban csak kinyújtott karmai közt nyugszik valami, nyugszik, mint halovány sziget háborgó tengeren. Gyermekfej az, élethű és merev, megroncsolt, s vérező, nyugvó pontja a képnek, mitől nem nyughatunk mi. Elég szörnyű a démon. Mind a mellett kész és hibátlan, tömör, mint a dús, takaros bundájából előbújó két csavaros szarv. Jóra való, szinte vígasztaló kísértet, mind a ma nagyképű fantomok után, melyek tudatlanságtól s dütöl fuldokolva vicsorognak felénk kortársaink írásaiból. Ő legalább jól tudja, miért nevet.
9: Orbán Ottó, táncoló síva. Ez a mozdulat nem egy istené. Egy elfutó csatár, a bal felső sarokba bombagolt rugott. Vagy a szenvedély swinggel, a világ tojásból sziszegve kibújnak a kobra végtagok, s jövendölik a pusztítót. A földtúró nyomor az őrült fény felé fordítja arcát, s nátkunyhon láng, ropognak izmai, az emberi tigrisen ékkő és fémperec, de a lába parasztláb, porhoz és sárhoz szokott ujjai megcsákjázzák a földet, mint járáskor, hogy orra ne bukjon rajta, és a csoda is együgyű nomád és földműves csoda, hogy azé az esély, akinek több akarja. Csak az arc, az az istené. A koponya mennyéből kőszemek látják a hangyafaj dühét. Felhő, ami volt, ami jön, bábár lovasai, a népek prése, az angolok, a világkoncernek a vérözön. Földrengés dobra, sikoly sípra, durcás gyerekarccal táncol a nap, az isteni közöny.
10: Octavio Paz, Vasárnap Elefanta szigetén. Somlyó György fordítása. Szitkozódás. A muzulmánok és portugálok megcsonkította csodálatos szobrok lábainál a tömeg ganei pikniket hagyott a hollóknak és a kutyáknak. Arra ítélném, hogy százszor szülessen egy trágyadombon, az előbbieket meg, hogy eónokon át elevenen kelljen faragniok a szobor csonkítók

0: szökő kút. Csupa forrás vagy, abban fürdik a szép Parvati, és benne ringatózik kecses bárkaként. A napfényben remeg a tenger, síva vaskos ajkai mosolygnak, a tenger széles lángolás, Parvati léptei a vizeken. Síva és Parvati, az asszony, aki az enyém, meg én, mi semmit nem kívánunk, ami oly földön túli volna, csak ezt a fényt a tengeren, ezt a sarutlan fényt a tengeren, s a földön, amely alszik.
1: José Mária Heredia, a Cholulai Teocallin, fordította Csala Károly. Mély gyönyörű is a föld, ahol egykor a bátor asztékok lakoztak. Keblén egy keskeny öv, benne összeszorítva ámulni valóan, valahány klíma csak van az egyenlítőtől a sarkig. Ott ültem én a nevezetes híres cholulai piramis tetején. Len a síkság végtelenül terült el előttem. A pillantásom messze hívta. Mély csönd, milyen béke. Ki mondaná, ó, hogy e szép mezőkön dühöngve tombol a barbár elnyomás, és hogy a földnek vetése azért olyan dús, mert ember vére tette termékenyé, amit rá háborús babona bőviben ontott. Egyetemes törvény szerint vész el minden. Ez a világ is, ez az oly szép és fényes, amit élünk, már sápadt és torz holt teste amannak a másiknak, ami volt. Így szemlélődésbe mámorultan lepett meg súlyos álom. Hosszú álma az idők mélységes mély éjjelébe kihajózott, s eltűnt dicsőségeknek ereszkedett le rám. Kibontakozva tárult elém aszték királyok durva fényüzése. Ámuló szemmel láttam, a toldíszes fők néma sokasága közt ékes trónra lép a barbár zsarnok arannyal gyöngyel hímzett öltözékben. Kagylókürtök harcias hangja mellett a templom felé tart lassú menetben temérdek nép, s ott szörnyű papok várják embervér fröskölte arccal s ruhában. A rabszolga nép ott mély döbbenetben fejét a földre hajtja, homlokával a föld porát szorítja mozdulatlan. Pillantást vetni sem mer zord urára, kinek szeméből ádász csillogással hatalom haragja süt. Eme irdatlan létesítmény tróntartó tanú volt a hiedelmek legembertelenebbje alatt. Minden sikolyát hallotta a haldoklónak, midőn a pap könyörtelenül bátran vérző szívét a kebléből kitépte. Látta a megdermedő meleg vérnek páráját fölszállni a sértett égre, s gyászos fájtlat vonni a napkorongra, s hallotta rettenetes gajdolását a papoknak, a kín kiáltozását, hogy túlharsogják. Néma és puszta kő vagy most már csak, piramis. Jobb is, hogy immár évszázadok óta heversz kietlen, s a balga babona, amit szolgáltál, pokol mély fenekére hullva alszik. Késői utódainknak azonban gyógyító lecke légy. S ma az embernek, ki hiú tudásától elvakulva, mint titán tör gőgyében föl az égre, légy szégyenítő példa az esztelen emberi tombolásra.
2: Octavio Paz, Himnusz a romok közt, a részlet, fordította Somjó György. Önmaga koronája kiterjeszti tollait a nap, éles sárga kiáltás, lobogó hévíze

0: ártatlan és jótékony ég közepén. Percnyi valóságukban oly gyönyörűek a látszatok. A tenger partra hág, fényes pók megkapaszkodik a szirteken, opálosan csillog a hegysebe, egy csapat kecske, mint egy kőnyáj. Aranytojását lerakja a nap, és elszáll a tenger fölött. Minden isten tört szobrok, fénymarta oszlopok, élőhalott világban eleven romok. Teotihuacánra leszáll az éjszaka. A piramis csúcsán marihuánát szívnak a kölykök, rekedt gitárok pengnek. Mi gyógyfű, mi ital ad az életnek vissza minket? Hol ássuk ki a szót, az arányt, mely a himnuszt s a beszédet vezérli, a táncot, a várost, a mérleget? A mexikói dal szitokba fullad, színek kihúnyó csillaga, és kő, mely a kapcsolat kapuit bezárja. A föld szaga kivénhet földre val.
1: Elhangzott Megretten a múlt utasa, művészettörténet versekben. A műsort összeállította és bevezette Sík Csaba. Közreműködött Besenyei Ferenc, Bodor Tibor, Gáti József, Lukács Margit. A műsor szerkesztője Pap Zoltán. Rendezte Vadász Gyula.
2: A felvétel 1974-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 15-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Az Úr közel. A Magyarországi Baptista Egyház műsora.

Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál a műsorvezető Bodó Mária. Miként válhat a nyári időszak a valódi feltöltődés idejévé? Hol vannak a határaink a szórakozás, a kikapcsolódás és az online jelenlét terén? Miként lehet a tudományos kísérletezés családi program, és vajon Jézus használná ma okos eszközöket? Mai adásunkban ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Tartsanak velünk!

0: Lehet-e szórakoztató a tudomány? És miként használható a közösségi média tudományos kísérletek népszerűsítésére? A következő percekben erről beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Molnár Janka Sára, fizikus, tudománykommunikátor, a Fantasztikus Tudomány, Fantasztikus Akadémia megalapítója. Köszöntelek!
1: Nagyon örülök, hogy itt lehetek!
0: Mai adásunkban a szórakozás, a kikapcsolódás és az online jelenlét összefüggéseiről beszélgetünk, és akkor ehhez kapcsoljuk a tudományt. Én úgy gondolom, hogy a tudomány szó hallatán elsőre biztos, hogy nem a szórakozás és a kikapcsolódás jut eszünkbe. Most mégis azt kérdezném tőled először, hogy lehet a tudomány akár szórakoztató is?
1: Hát én nagyon-nagyon bízom benne, hogy a tudomány lehet szórakoztató is, megpróbálunk mindent megtenni, most már hál' Istennek a fantasztikusan szuper csapatommal közösen, hogy egészen óvodáskortól az érettségiző korosztályon át mindenki lássa azt, hogy igen, a tudománynak van egy csodálatos, szórakoztató és érthető része. Nyilván korosztályspecifikusan, de rengeteg fél tartalmat próbálunk készíteni, hogy ezt mindenki meglássa és megtalálja azt, ami hozzá közel áll.
0: Mert ugye rólad egyébként ezt lehet tudni, hogy gyerekkorod óta szívügyed a tudomány népszerűsítés. Gimnazistaként szerveztél már tudássókat, egyetemistaként tudományos piknikeket, előadásokat tartasz, létrehoztál egy tudomány népszerűsítő weboldalt, sőt, TikTok csatornát is, és nemrégiben pedig egy kártyacsomagot is, aminek az a címe, hogy Fantasztikus Otthoni Kísérletek. Na most mindezek fényében kérdezem, hogy számodra miként vált a tudomány népszerűsítés szívügyé?
1: Az az igazság, hogy szerintem titokban mindenki szereti a tudományt, csak maximum így öregszik, és ezt így elfelejti, meg eltemeti magában. Mert tényleg, amikor mondjuk megszületünk, elkezdünk beszélni, meg járni, akkor minden gyerkősznek, nem tudom, a harmadik kérdés az, hogy anya, ez mi? Apa, ez miért van így? Jaj, nem tudom, micsoda. És minden érdekli a gyerekeket. És aztán elküldjük őt óvodába, aztán iskolába, és szép lassan találkozik sok-sok emberrel, akik ezt a végtelen kíváncsiságot így apránként lássák benne. És aztán ott lesz 18 éves korára, és elhiszi a gyerek, hogy a világ az unalmas. De igazából, válaszolva a kérdésedre, velem csak annyi történt, hogy a kíváncsiságot nem sikerült elásni, sőt, inkább táplálták, hál' Istennek, nekem csodálatos családom, nagyon sok csodálatos tanárom volt, és ezért maradtam meg a tudomány kommunikációban és a tudomány népszerűsítésben, mert szeretném azt, hogy így másba sássák ezt az érdeklődést és a kíváncsiságot. Nyilvánvalóan készítünk videókat, akár én, akár a csapattal közösen, rövid videós formátumot, mert ma nagyon szeretne mindenki nagyon gyorsan, nagyon sok mindent megtudni, és akkor ezért a rövid videós forma az egy ilyen nagyon kézenfekvő alternatíva, de a Fantasztikus Otthoni Kísérletek kártyacsomag például azért szuper, mert sokan azt gondolják, hogy nem csak a tudomány egy ilyen elképesztően nagyon távoli dolog, hanem mondjuk az otthoni kísérletezés is, és elképzelik azt, hogy otthon részecske gyorsítót kéne építeni azért, hogy a gyerekek kísérletezzenek, és akkor úgy azt érzi a felnőtt, hogy neki nincs kedve részecske gyorsítót építeni otthon. És ez teljesen valid, nem kell részecske gyorsítót építeni otthon, viszont nagyon-nagyon könnyen lehet otthoni alapanyagokból méz, tej, szódabikarbóna, ecet, kurkuma, bors, fülpiszkáló, dezodor, ilyesmi tényleg teljesen egyszerű eszközökből kísérleteket csinálni otthon a gyerekekkel. És a kártyacsomagot például azért hoztuk létre, hogy itt a nyár, meg egyébként is otthon hétvégén, esős napokon, bármikor csak így húznak a gyerekek egy kártyát, és akkor közösen megcsinálják a kísérletet, beszélgetnek róla, élvezik, közös minőségi idő, és akkor közben meg a gyerkőc tanul is, fejlődik is, és tényleg élvezi, kicsit talán jobban élvezi majd később a tudományt.
0: Ezt a kártyacsomagot úgy hoztad létre, hogy azt hiszem 50 izgalmas kísérletet ajánlasz. Most idézem, hogy élményt, felfedezést és minőségi együtt töltött időt, mint ahogy említetted is. Ez egy érdekes kapcsolódás, hogy egyszerre használod mondjuk a TikTok csatornát, hogy elérj fiatalokat, de közben pedig arra is próbálod őket hívni, hogy ezt ne online, hanem igenis offline együtt töltött időként próbálgassák.
1: Az online világ lehet csodálatos is, mert olyan embereket érünk el, akivel lehet, hogy soha életemben nem találkoznék, ha csak offline szórakoztatnék embereket és kísérleteznék velük. Szóval én tényleg azt gondolom, hogy az online világ az csodálatos, de biztos vagyok benne, hogy amikor majd meghalok, és ez mindenkire igaz lesz, akkor nem arra fog emlékezni, hogy online hányan nézték meg a videóit, hányan mentették le, hanem az emberi kapcsolódásokra. És nagyon szuper, hogyha valaki belájkol egy olyan videót, ahol mondjuk csinálunk valami látványos otthoni kísérletet, kísérletet, nem ebből lesz élmény a gyerekkel, vagy a családdal közösen, hogy belájkolta a kísérletes videómat, hanem abból, ha előveszi a tejet, belönti az ételfestéket, rá egy kis szappant, és akkor a gyerekkel felfedezik, hogy jó, ez a felületi feszültség. Szóval az online tér nekem csak egy eszköz arra, hogy amit ott látnak, azt otthon csinálják meg, és tényleg a lájkokból igazából minőségi időt varázsoljanak, mert ez az, ami az életünkben számítani fog igazán.
0: És ezeket a kísérleteket, ezeket így saját tapasztalatodra, akár saját gyermekkori tapasztalatodra építetted? Te magad is kísérletező voltál gyermekkorodban?
1: Persze, abszolút. Én 15 éve is kísérleteztem, most is kísérletezek, és szerintem amíg itt vagyok és lélegzek, kísérletezni fogok.
0: A tudomány népszerűsítésben számodra mi fontos? Az, hogy kis tudósokat nevelj, vagy pedig valami más?
1: Szerintem a legboldogabb akkor leszek, ha a magyar társadalom kicsit kíváncsibb marad, mert még egyszer fontos az, hogy azok vagyunk, csak meghal bennünk a kíváncsiság. Szóval újra kíváncsiak lesznek, mernek kérdezni, a dolgokat észreveszik maguk körül, hogy ez mennyire izgalmas, és foglalkozzunk vele. És az, hogy nap végén most az ember tudós lesz, mérnök lesz, fizikus lesz, vagy teljesen más, az teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ha az emberek kíváncsiak maradnának, és lelkesek, és tényleg a világot felfedezni szeretnék, akkor szerintem sokkal boldogabb társadalomban élnénk.
0: Nem véletlen, hogy a Baptista Egyház rádió műsorába beszélgetünk, ugyanis te arról is nagyon nyíltan és őszintén és lelkesen beszélsz, hogy a te életedben milyen szerepe van az Isten hitnek. És akkor ennek fényében is kérdezném azt, hogy ugye a tudomány és a hit összeegyeztethetőségéről nagyon sokat lehetne beszélni. De te a saját életedben ezt hogy tapasztaltad meg? Hogyan éled meg?
1: Ketté választanám. Egyrészt, ha valakiben kérdés az, hogy van-e Isten vagy sem, próbáljon meg ránézni az életem egy kicsit jobban, és rájön, hogy biztos, hogy van. Szóval az, hogy így létezik a minden úgy az életemben, az tényleg maga a csoda és a kegyelem. Tényleg az az igazság, hogy nagyon-nagyon erős Isten kapcsolatom van, pláne mostanában. A saját életem az maga tényleg a megtestesült csoda. Szóval van egy erős Isten kapcsolatom, ez így a saját személyes megélésem, amiről tényleg rengeteget lehetne mesélni, és akkor a másik oldalon pedig ott van tényleg ez a tudomány meg a hit kérdése, és én a legőszintébben mondom, hogy szerintem a tudósokban legalább annyi, ha nem, még sokkal több kérdés van, mint mondjuk egy hívő emberben. Ugyanúgy keresik a válaszokat, mint egy hívő ember. A módszertan vannak dolgok, amiket már tudunk, és vannak, amire próbálunk építeni. Tehát a tudomány azért fejlődik, mert folyamatosan kérdéseket teszünk fel, amire jobb esetben választ találunk, aztán újabb sok kérdést felteszünk, újra választ találunk, és a hit az számomra nagyon hasonló dolgot jelent meg az Isten kapcsolat, és nap végén meg nem véletlen az, hogy egyébként nagyon sok tudós ember rájön, hogy hát azért valaminek csak lennie kell, szóval túl szép ahhoz, hogy ez minden igaz legyen, és nagyon sok példát lehetne mondani, de én tényleg javaslom mindenkinek, hogy így kezdjen el a tudományba elmélyedni, és akkor szerintem megtalálja Istent.
0: És akkor még ugyanezt a kérdést hozzákapcsolnám a tudomány népszerűsítéshez, hogy szerinted a te tudomány népszerűsítő missziódat hogyan határozta meg, hogy te egy hívő ember vagy?
1: Az az igazság, hogy elképesztően sok ötlet, elképesztően sok irány, elképesztően sok, amit mondjuk más azt gondol, hogy jaj, egy sikeres projekt, nagyon sok minden, az tényleg ilyen, nem tudom, isteni indítatás, ezt nem tudom egyszerűen másképp mondani. A Csókai András mondta nagyon sokszor, hogy mennyit imádkozik, és álmába jönnek az ötletek. Hát abszolút, én ott vagyok csendben, ott tudok Istennel tényleg beszélgetni. Szóval annyi módon van az is, hogy tényleg Isten útját próbálom keresni, követni, már kisebb-nagyobb sikerrel, néha többel, néha kevesebben. Értékrend szerint, ahogy a céget vagy a csapatot építem, ugyanez. És az, hogy én tényleg szent meggyőződésem, hogy már rég összeomlott volna az egész életem, ha Isten nem tart meg, nem szuper kegyelmes és szerető, mert tényleg időnként saját magam se tudom, hogy működnek a dolgok az életben, de Isten mindig így ügyesen sakkozik, és akkor így valahogy mindig a nap végén összeállnak a dolgok.
0: Köszönöm az eddigi beszélgetést. Egy rövid zene után folytatjuk, méghozzá azzal a kérdéssel, hogy milyen veszélyei vannak az online térnek, hogyha nem húzzuk meg megfelelően a határokat. Érkezik még hozzánk Kovács Dániel baptista iskola lelkész is.

0: Folytatjuk adásunkat. Ez itt az Úr közel, a Magyarországi Baptista Egyház műsora. A nyár a kikapcsolódás, a feltöltődés és a szórakozás időszaka. Nagy kérdés azonban mai korunkban, hogy ez a kikapcsolódás vajon az online térben, vagy offline, azaz a valóságban történik-e életünkben, és hogy miként húzzuk meg e téren a határokat. Többek között erről beszélgetünk a következő percekben, továbbra is itt van velünk Molnár Janka Sára, fizikus, tudománykommunikátor, és érkezett hozzánk Kovács Dániel, a székesfehérvári baptista gyülekezet lelkipásztora, aki sok-sok éve iskola lelkészként is szolgál, jelenleg a seregélyesi és a sárosdi baptista általános iskolák lelkésze. Köszöntelek benneteket!
1: Köszöntünk szeretettel.
0: Miként az adás elején említettem, azt a kérdést tette a Baptista Egyház az augusztusi hónap központi témájává, hogy hol vannak a határaink a szórakozás, a kikapcsolódás és az online jelenlét terén. És ennek fényében kérdeznélek benneteket, hogy szerintetek mennyire nagy kihívás ma az, hogy a kikapcsolódás ne az online térbe való bekapcsolódás jelentse, hogy ne az online térbe való eltöltött időt jelentse.
1: Én már régóta vagyok fiatal, úgyhogy én még éltem a mobiltelefonok létezése előtt, 21 évesen vettem meg először telefonomat, kellett a vállalkozásomhoz, tehát igazából nekem egy munkaeszköz a telefon. Én arra bátorítom a gyerekeimet is, meg a fiatalokat is, az iskolai diákjaimat, hogy ha szórakozunk, kikapcsolódunk, akkor azt inkább az offline térbe tegyük, de nyilván egy jó Insta sztorit, egy TikTok videót a gyerekek ma feltöltenek, enélkül nem is nyaralnának, de milyen jó lehet ezt megélni, hogy csak napozunk, vagy csak fürdünk, vagy csak a naplement nézzük, és nem kell az értesítéseket lesni, hogy hányan lájkolják a fotóinkat. Úgyhogy erre bátorítom magamat is, de a diákjaimat is.
0: Janka, az imént pozitív példaként hoztuk, hogy egy nagyon sikeres TikTok csatornát hoztál létre, amelyet tudomány népszerűsítésre használsz, ami egy nemes cél. De ennek látod mondjuk a hátulütőjét is?
2: Igen, én nagyon sokszor mondtam azt korábban, hogy a social media is olyan, mint a tűz. És úgy, ahogy a tűzzel lehet boszorkányokat égetni, meg lehet rosszat csinálni, úgy lehet csodálatos dolgokat is csinálni vele, tábor, tűz, nem tudom, otthon fűteni, világítani, gyártyát gyújtani. És a social media pont ilyen szerintem, hogy nagyon tudatosan kell használni. És az a baj, és ez a nagyon-nagyon nagy baj, hogy a social media negatív hatásai viszont évek alatt jönnek ki. Az elmagányosodás, én nem szeretnék úgy tűnni, mint aki ért a pszichológiához, már csak lelkes hallgatója és olvasója vagyok. De rettentően sokat lehet arról olvasni, hogy mennyire elképesztően sok mentális betegség, önértékelési problémák, elmagányosodás. Szóval nagyon-nagyon sok káros hatása van, és nyilván szerintem nekünk kötelességünk a social médiát megpróbálni jóra használni, de közben meg nagyon-nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy csak akkor használják, amikor muszáj, és leginkább soha nem muszáj. Szóval amennyire lehet, annyira ne használják.
0: Daniel, te nagyon közelről látod a fiatalok életét, nem csak iskola lelkészként, hanem édesapaként, gyülekezeti lelkészként is. Te hogy látod a mai fiatal generáció kihívásait e téren, hogy mennyire nehéz őket kihozni az online térből?
1: Szerintem nagyon nehéz. Tavaly volt egy ifi táborunk, ahol a fiataloktól elvettük a telefont. Nehezen adták oda, és az volt a szabály, hogy most csak táborozunk, és kirándulunk, és jól érezzük magunkat, és az egyik tizenéves fiú zuhanyzás közben valahogy telefonozott. Tehát annyira függővé tudunk válni ezeknek az eszközöknek, hogy ő a szabályt megszegve, a zuhanyzást imitálva telefonozott, és néha magamat is ezen kapom, hogy igen, nem muszáj ezekre a felületekre felmenni, de úgy vannak megtervezve, úgy vannak kitalálva, hogy akik ezt kitalálták és megtervezték, ők is elmondják, hogy ők is függévé váltak a saját terméküknek, és saját magukat becsapták, akik ezeket a felületeket megreálták. És ezért gondolom azt, hogy ha nyaralunk, ha pihenünk, ha kikapcsolódunk, akkor tegyük ezt inkább az offline térbe. Ezzel nem azt állítom, hogy nem szabad ezeket használni. Szerintem Jézusnak lenne okostelefonja, amit használná. Pál apostol azt mondja, hogy hozd el a pergamenteket. Abban a korban a pergament volt a nagyon menő felület, ahova írtak a kőtáblákhoz képes. Tehát valószínű, hogy a kereszténység nem ítéli el alapból az okos eszközöket, tehát halad a tudománnyal, halad a modernitással, inkább arra kell a fókuszt állítani, hogy mennyire válok valaminek a rabjává, és mennyire maradok szabad ettől. Mint hogy alkoholista nem szabad egy kocsma előtt, ő bemegy és megissza a maga adagját, egy szabad ember meg eldönti, hogy bemegy egy fröccsre, vagy tovább megy és iszik egy limonádét a másik vendéglátóegységben. Tehát ez a szabadság, amit meg kell, hogy éljünk a kereszténységünkben. Erre hív minket Isten lelke.
0: Dániel, ahogy említetted imént, hogy a táborozás kapcsán is szembesültetek ilyen kihívásokkal, hogy mennyire jelen van ez a online tértől való függőség a fiataloknál. Hogy látod, hogy van egy ilyen tendencia is, hogy meg kell tanítani újra a fiatalabb generációt arra, hogy hogyan is legyenek jelen, hogyan kapcsolódjanak az offline térben, a valóságban?
1: Szerintem igen. Mert aki időzőjelben telefonnal a kezébe született, vagy okos óra ott van állandóan a csuklóján, tehát ez a generáció nem rosszabb vagy jobb, hanem más, ahogy egy híres kutató szokta mondani. Meg kell tanítani azt, hogy van élet az okos eszközökön túl, vagy előtte is volt, és egyszerre egy középiskolában tanítottam, és ott megkérdezték, hogy milyen volt az életem az okos telefon előtt, és elmondtam, hogy miket csináltam én gyerekként, fiatalként, és négyen elsírták magukat az osztályba, hogy akár tanár úr, hát ez óriási, hát hogy így lehet élni, és mondtam, hogy te is meg tudod csinálni, hát otthon hagyod a telefont, és ennyi vagy nem nézed, vagy lenémítod az értesítőket, és csak élvezed azt, ami éppen történik, és én például tudatosan azt szoktam csinálni, hogy ott vagyok egy koncerten, és szándékosan nem rögzítem a látottakat, hanem csak élvezem a zenét, élvezem azt a pillanatot, amit átélünk, mert ez az emlékemben rögzül, ha meg én is kamerázok, vagy hangot rögzítek, vagy akármi, akkor a technikára fókuszálok, akkor én dolgozok, akkor én nem élvezem azt, ami éppen velem történik, és nem tudok feltöltődni, nem tudok kikapcsolódni. Tehát valahol igen, ez a felelősségünk idősebbeknek, hogy megtanítsuk őket, hogy sokkal jobb átélni azt, ami éppen történik, mert az vissza nem térő pillanat.
2: Itt muszáj egy gondolatot csak közbeszúrni, mert mi beszélünk arról, hogy a fiatalok mondjuk függők-e, de na, mindenki függő. Szóval, abszolút, hogy nyilvánvalóan fontos, hogy a fiatalok még előttük az élet, ne magányosodjanak el. De hát én ahány felnőtt embert látok, hogy beülnek mondjuk étterembe, és a gyerek nem azért kütyűzik, mert mondjuk kütyűzni akar, hanem azért, mert akkor az a legegyszerűbb, fogja anyuka, vagy apuka, vagy mindketten odaadnak neki valamit, és akkor légy csendben. Hát könyörgöm, mi is valahogy csendben voltunk, és nekünk nem adott a anyuka, apuka kütyűt a kezünkbe, és túléltük valahogy az éttermezést. Szóval azért én szeretném itt felhívni az idősebb, és most teljesen mindegy, hogy 30, 40, 50 vagy 80 évesek felelősségét is, meg figyelmét is arra, hogy az a 3 éves gyerek nem magától fogja meg a kütyűt, azt a kütyűt valaki a kezébe adja.
0: Ezt akkor kihangsúlyoznám, hogy ebben nagyon-nagyon fontos tudatosítani a felelősséget, felelősséget szülőként, felelősséget pedagógusként, felelősséget az idősebb korosztálytagjaként.
1: Igen, oda-vissza hatással vagyunk egymással, és lehet ennek teret adni akár egy családban, vagy egy munkahelyen, vagy egy keresztény közösségben, hogy az Isten tisztelet alatt Isten hív, de nem mobilon. Vigyük be a fizikai bibliánkat, tehát vannak jó kódexeink. Persze a telefonunkon is ott van a Biblia, nagyon sok fordításban, nagyon sok lexikonnal. Jó ezeket használni, megsegítik a készülést egy áhítatra, egy prédikációra, de hogyha a könyvet fogom a kezembe, ott nem villognak fel az értesítők, ott nem jön egy e-mail, nem zavarja meg semmi azt a fókuszt, amit éppen az Istenre fordítok, vagy éppen a szórakozásomra. Ahogy Janka is mondta, egy étteremben, egy családi vacsoránál is bele lehet tenni a kosárba a telefont, és akkor csak vacsorázunk, és mélyebb beszélgetések alakulhatnak ki.
0: És hogyha már a kapcsolódásról van szó, az Isten kapcsolatba ugyanúgy be tud zavarni, és nem csak egy mobiltelefon pittyogás, hanem egyáltalán az, hogy mennyi időt töltünk az online térbe, és mennyi időt töltünk az Isten kapcsolattal?
1: Szerintem igen, vannak ilyen célzott elvonulások, férfi-női elvonulások, spirituális, egyházi, vagy csak férfiaknak, nőknek ilyen teljesítménytúrák, és ott is szabály, hogy nem vihetsz magaddal okos eszköz, pont azért, hogy egy ilyen digitális detoxon essen át az ember, és van hatása, van egy pozitív lökete, egy élménye, de hogyha visszatérünk az igéhez, hogy ne váljak semminek a rabjává, hanem van egy mértékletesség az életemben, akkor lehet, hogy ritkábban kell egy ilyen elvonuláson részt venni. Nem ezek ellen beszélek, nem régen én is részt vettem egy ilyenen. Azt se tudtuk, hogy hány óra van, hogy hol vagyunk egy erdő közepén, masíroztunk egy férfi elvonuláson, nagy élmény volt, és visszahozta a gyerekkori élményeket, hogy nincs semmi a zsebünkben, ami néha rezeg vagy vibrál, és ránézünk kényszerűen. Tudtuk azt, hogy csak élveznünk kell azt, ami ott történik, és ez olyan erőt, energiákat szabadított fel, ami megtehetünk mi is a hétköznapokban, hogy én 6 óra után nem nézem a telefonomat. Az e-mailek megválnak reggel, és akkor dolgozunk tovább. Nehéz ezt megtenni, főleg ha valaki elfoglalt, vagy olyan a munkája, hogy gyorsan kell reagáljon dolgokra, de én nekem nem csörög a telefonom, le van némítva, és ha akarom, megnézem. Pedig 20 éve még pénzt is fizettem különböző csengő hangokért a akkori okos telefonokra, vagy nem is okos telefon volt a mai értelemben. De változik a világ.
0: Janka, te tartalomkészítőként, illetve felhasználóként is hol húzod meg a határokat?
2: Igen, igen, válaszolni fogok erre is, csak így a hitelség kedvéért, meg így az Isten kapcsolat. Szóval, hogy én mai igét éveken keresztül kis füzetből olvastam. Aztán áttértem az online mai igére, mert miért rendeljek mai igét, ha a mai igét lehet online is olvasni. Hát meg kell erőszakolni magamat, hogy amíg mai igét olvasok, ne nyissak meg semmit, ne válaszoljak e-mailekre, amit Dani is mondott. Szóval, hogy ez szerintem tényleg munka. És akkor válaszolva a kérdésedre is. Az a jó, hogy nekem nincs időm social médiát használni, se a saját felületeimet olvasni, olyan szint nem vagyok sajnos, és hál' Istennek benne a social médiában, hogy szerintem így a social médiás képernyőidőm szerintem nincs napi egy óra se. De ennek tényleg időhiány az oka. Biztos vagyok benne, hogyha lenne időm, akkor sokkal nehezebb lenne ez. Viszont én nagyon sok embernek mondtam már, hogy ilyen időblokkert be lehet állítani minden social médiás platformra, ami jelez, hogyha mit tudom én, az ember 20 percet használt, akkor ott leblokkolja, és akkor csak rá kell kattintani arra, hogy használni akarom, tovább használni akarod, de alapvetően kidob az alkalmazásból. És ez szerintem nagyon fontos.
3: A beszélgetésünk végén arra kérnélek benneteket, hogy egy-egy praktikus tanácsot adjatok nekünk, akár kiemelve a beszélgetésből egy dolgot, vagy hozzátéve, hogy mire figyeljünk, ha a valós életben szeretnénk kikapcsolódni és jelen lenni.
1: Közel lakok egy erdőhöz, és én azt szoktam csinálni, hogy a kocsiba hagyom a telefonomat, és elmegyek egy órára, nekem egy órás köröm van ott az erdőbe, és akkor tudok természetben lenni, tudok az Istennel időt tölteni. Jézus is ezt tette, amikor úgy megtelt, ő nem a görgetésről, hanem a gyógyításról, a prédikációktól, az emberekkel való foglalkozással. Ő is elment magányosan, és az Istennel töltött személyes időt. Engem ez feltölt, a zöld irodámnak szoktam hívni, ahol a természetben egyrészt mentálisan is kikapcsol, kicsit mozgok is, és az Istenhez tudok hangosan imádkozni. Néha túratársak néznek, hogy kivel beszélek, visszaköszönök a jó napot, és megyek tovább, és ők is a maguk útjára. Úgyhogy ezt én tudom mindenkinek ajánlani, hogy ami úgy alapból kikapcsolja, egy szaunázás, egy sütésfőzés, egy pihenés, egy séta, egy kerékpározás, bármi, egy fallabdázás, egy sakkozás, ami őt energizálja, azzal töltsön időt, és hiszem, hogy testileg, lelkileg, mentálisan is meg tud újulni.
2: Egyrészt mindennel egyetértek, de talán ami számomra nagyon fontos, az tényleg a tudatosság. Szóval, hogy szerintem Istennel is a tudatos tényleg időtöltés, a kikapcsolódásra is a tudatos időtöltés, és mindenhol a tudatos, mert annyira könnyű ebben a zajban csak úgy elveszni, és valamit mindig azt gondolni, hogy csinálunk, miközben nem csinálunk semmit, hogy szerintem talán ez, ami így fontos lehet, bárhány éves is az ember.
0: Molnár Janka Sára fizikust, tudománykommunikátort és Kovács Dániel baptista lelkipásztort hallották.

0: Adásunk zárszavaként pedig következzen az Egyenesen a Bibliából című rovatunk, amelyben dr. Sebján Farkas Zsoltnak, a Baptista Teológiai Akadémia oktatójának, az Életre Valók Pesszent Imrei Baptista Gyülekezet lelkipásztorának gondolatait hallhatjuk.
1: Szórakozás, kikapcsolódás, online jelenlét, hol vannak a határaid, ez a cím. Két igét szeretnék olvasni Pál korintusi leveléből, amelyek nagyon szorosan összekapcsolódnak, megalapozzák Pál etikai rendszerét és segíthetnek abban a kérdésben, hogy hol vannak a határok a szórakozás területén egy keresztény ember számára. A két ige a következő. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává. 1 Korintus 6.12. A másik. Minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít. Nézzük meg most részletesen, mit is jelentenek ezek az igék a gyakorlatban. Ez nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk a szövegkontextust, vagyis azt, hogy milyen helyzetben mondta ezt Pál apostol korintusiaknak. Mi volt a probléma, amire válaszolt? A legtöbb teológus egyetért abban, hogy minden szabad nekem kifejezés egy elterjedt szlogán volt a korintusi gyülekezetben. Ez a keresztény szabadságot hangsúlyozta, azt, hogy már nem vagyunk az ószövetségi törvény alatt, hanem szabadon ehetünk, ihatunk, és megérinthetünk olyan dolgokat, amiket eddig nem lehetett, mert rituálisan tisztátalannak számítottak. Korintusiak azonban félreértették ezt a szabadságot, és olyan dolgokat is tették, amelyek már a bűnnek számítottak, mint például a szexuális erkölcstelenségek. Pál azért idézi őket, de kijavítja az értelmezést, és korlátokat állít fel. Mai kifejezéssel élve a szabadság ne legyen szabadosság. Minden szabad nekem. Az eredeti görög szó szabadságra egy többféleképpen értelmezhető, de a legvalószínűbb az, hogy hívőként szabad vagyok bármit megtenni. Pál viszont figyelmeztet, hogy a döntéseimnek és cselekedeteimnek következményei vannak. Ez alapján mai igében 3 olyan negatív következmény szerepel, amely korlátként segít eldönteni, hogy valamit megtegyek, vagy ne tegyek meg. Az első korlát az a hasznosság. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Az első kérdés tehát az, hogy amit teszek, az hasznos-e számomra és mások számára, vagy káros. Például ha valami konkrét bűnt cselekszem, szabad vagyok megtenni, de megbántom el Istent, és egyéb káros dolgok történhetnek velem, tehát a bűn kilőve. De akkor megmarad a kérdés. Ha valami nem bűn, és nem okoz kárt, akkor nyugodtan megtetjük, mert szabadok vagyunk. Pál erre felállítja a második korlátot. Ez az uralom, a szabadság a függőségektől. Azt mondja Pál, minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Vagyis lehet, hogy jónak látszik az, amit teszek, de nem engedhetem meg, hogy az a dolog uraljon engem. Van egy angol mondás, a good thing can become a God thing. Vagyis egy jó dolog is istenné vált az életemben, ez pedig bármennyi imádás, mert fontosabb lesz az a dolog, mint Isten. Például a foci BB jó kikapcsolódás is nagyon izgalmas, de nem lehet mindennél fontosabb, nem válhatok a rabjába. Egyszer emlékszem, argentin-egyiptomi meccs volt, és a gyermekeimmel terveztük, hogy megnézzük, de előtte volt egy lelkigondozói beszélgetésem egy házaspárral, ami elhúzódott. Elkezdődött a meccs, és el kell dönteni, mi a fontosabb. Az emberek lelki problémájának megoldása, vagy a szórakozás és a kikapcsolódás. Más szóval Isten vagy a foci? Istent választottam. És a harmadik pedig az építés, más hívőként jelenti felelősség. És ha valami nem káros, és nem is vagyok a rabja, szabadon megtehetem? Pál apostol még egy korlátot felállít, amikor azt mondja, minden szabad, de nem minden épít. Itt a kontextus a bálvány áldozati hús kérdése. Mivel nem vagyok a törvény alatt, mindenféle húst meg lehet tenni, de ha ez valakit megbotránkoztat, akkor ne tegyük, mert ezzel nem építjük másik lelkiismeretét, hanem romboljuk azt. Az épít görög szó eredetileg azt jelenti, hogy felépíteni egy házat. Vagyis a harmadik korlát az, hogy amit teszek, az milyen hatással van másokra, különösképpen a testvéremre. Persze hozzá kell tenni, hogy itt a gyenge hitű testvérekről van szó, nem a farizeusi lelkületű emberekről, akik mindenen megbántódnak és a saját maguk alkotta törvények által korlátozzák a keresztény szabadságunkat. Ez egy nehéz kérdés, a mai ige erre nem válaszol, hanem bővebb ige tanulmányozásra lenne szükség hozzá. Végül összegzésként szórakozás, kikapcsolódás, online jelenlét. Hol vannak a határaid? Szabad vagyok, de éljek-e a szabadságommal? Válaszoljuk meg a következő kérdéseket. Ha ez bűn, akkor ki van lőve? Hasznos számomra, vagy káros? Ha káros, ki van lőve? Ha hasznos, akkor következő kérdés, nem váltam a rabjává, nem lett számomra fontosabb, mint Isten. Ha nem váltam a rabjává, akkor az utolsó kérdésem, hogy milyen hatással van ez a körülöttem élőkre. Építő vagy romboló? Ha ezekre mind jó válaszod van, akkor nyugodtan teheted azt, amit szeretném, mert szabad vagy Krisztusban.

Műsorunk véget ért. Adásunkat újra meghallgathatják az interneten, a www.mediaclick.hu weboldalon. A műsor hangmérnöke Németh László, gyártásvezetője Gémesi Erika volt. Az ő nevükben is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Bodó Máriát hallották. A viszonthallásra!

0: A műsort készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben, 2 közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségében kialakult szerencsétlenség miatt korábban csak nem 60 magyart kellett kimenekíteni. Több száz helyi lakost és turistát mentettek ki. 36 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. A külügyi tárca tájékoztatása szerint közben a Peljesac félszigeten is erdőtűz alakult ki, amely az erős szél miatt gyorsan terjed. A horvát hatóságok nagy erőkkel dolgoznak a megfékezésén. Arra kérik a Horvátországban tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait és a Konzinfo aktuális tájékoztatásait. Baj esetén a konzuli szolgálat a nap 24 órájában elérhető. Újabb erdőtűz pusztított Franciaország délnyugati részén. A kiszáradt Landi fenyőerdőben már 1100 hektár leégett, és több mint 500 embert kitelepítettek. Ugyanebben az ország részben július végén egy óriás tűz több mint 40 ezer hektárt pusztított el. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz közölte, hogy nem vesz részt a megbeszélésen, mert, mint fogalmaztak, Paks nem kampányszínpad, tájékoztatni nem pedig az országgyűlést kell. A KDNP szintén nem vesz részt a tájékoztatón, mert azt színjátéknak tartják. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusok helyett a szakembereknek kell konzultálni az ügyben, ezért Torockai László pártelnök helyett Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. Leváltotta a Magyar Posta vezetőjét a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. A közterületeken jelentkező szociális, szenvedélybeteg és pszichiátriai problémák kezeléséről tárgyalt a Szociális és Családügyi Minisztérium szakmai szervezetekkel. Az egyeztetésen tervet készítettek egy 24 órás mobil krízis tím kialakítására, amelyben szociális munkás, egészségügyi szakember és pszichológus működne együtt. Hozzátették, napirenden van a krízis ellátási kapacitások bővítése, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátásokhoz való hozzáférés javítása is. Kiemelten ellenőrzi a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. Közlésük szerint a magyar e-kereskedelem egyre nagyobb része külföldi piactereken bonyolódik. A hivatal célja, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. A GVH az elmúlt 6 évben több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak. Híreink végén az időjárásról. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél ma főként az Észak-Alföldön, holnap kezdetben a Dél-Alföldön, majd a Dunántúlon élénkül meg. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 25 és a Tiszató is 25, a Velencei tó 24 fokos. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
2: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Beszélgetések Horeb tanár úrral. Szomori Dezső regényének rádióváltozata. Ötödik befejező rész. Huszonnegyedik beszélgetés. Egy finom emberről.
1: Az alkonyati órákban lehetett hallani a harangot, amikor hazafelé kísértem Horeb tanár urat. A lámpák is kigyúltak utcahosszat. Amint befordultunk a sarkon, éppen Brún bácsi jött szembe velünk. Az öreg Brún bácsi, aki könyveket árult.
2: Ez egy nagyon szegény ember.
1: Ez egy nagyon furcsa kis öreg ember.
2: Az minden esetre furcsa benne, hogy könyvekkel házol. A két lábát lejárja, hogy eladjon valami rossz regényt egy kövér szakácsnénak.
1: Valaha nyilván jobb napokat láthatott.
2: Valaha? Ez egy súlyos szó. Valaha mindenki jobb napokat látott.
1: Ezt mondta az ő történelmi érzékével. Megállt a kapuban és várt. A szivarja végét harabdálva. Látszott rajta, hogy valami paralel történetre készül. A ma finom kis történetek egyikére, melyekkel köznapi helyzeteket úgy szólván történelmi távlatokba helyezett.
2: Nézze csak! Valaha a 16. Lajos francia király is jobb napokat látott. Például azok sem lehettek rossz napjai, mikor Mária Terézia leányával, aki még nem volt 16 éves, mézes heteit élte, gátlásai dacára. De válságos időkben uralkodva már az is bűne volt, hogy egyáltalán uralkodik, noha jog és törvény szerint. A sorsa a konventig juttatta.
1: Ezt tudom, kérem. A király balsorsában Voltaire és Rousseau a hibásak. Tettem hozzá, hogy tájékozottságomat illusztráljam. Horeb tanár úr szokatlan idegességgel reagáltam a megjegyzésemre.
2: Ugye hagyja ezt a szamárságot, kérem. Ez épp olyan, mintha azt mondaná, hogy Brún bácsi sorsában Vajda János a hibás. Vajda, aki a Mont Blancról álmodott.
1: Már nem mondok semmit, kérem.
2: No, várjon csak, hogy felvegyem a fonalat. A konvent első üléséről jövet a király nagyon éhes volt. 8 óra hosszat ült egy széken étlen szomjon. Amellett nagy étvágyú ember volt. Valamelyik konventisztnek panaszkodott, hogy éhes. Kérek egy darab kenyeret, mondta, király létére. Kapott egy karé kenyeret, de csak a felét tudta megenni, mert nagyon rossz ízű, nyirkos kenyér volt. A maradék kenyérrel nem tudott mit csinálni. Csak tartogatta a kezében, és nem merte eldobni. Adja ide, mondta a konventiszt, és kihajította a kenyeret az ablakon. A király felsóhajtott. Ó, ez nem helyes dolog, kihajítani egy darab kenyeret az utcára. Ez sóhajtotta.
1: Finom ember. Meg voltam hatva.
2: Na lássa, ide akartam konkludálni. Valaha. Az egy súlyos szó. A dolgok változnak és mennek. Az események egymásba torlódva megmásítják az életet, és szüntelenül szülik az új és új szituációkat. Ez, mondanám, az események házassága egymással.
1: Viszont a lényeg? Kérdeztem, mert ismervén a tanár úr metódusát, tudtam, hogy ide fog kiukadni.
2: A lényeg, hogy az ember lehetőleg ne változzon az időknek semmiféle változatában, s maradjon meg a rossz napokban is annak a finom embernek, aki valaha volt.
1: E ponton Nem lehet a tanár úrnak kifogása Brum bácsi ellen? Ha azt mondtam az előbb, hogy ez egy nagyon furcsa kis öreg ember, még hozzá kell tennem, hogy ez rossz sorsában is a régi finom ember. Azt a pár pengőt, amit naphosszat keres, lejárván a két lábát, estére elkölti egy nővel az utcáról.
2: Tudom,
1: mondta a tanár úr elborulva, és eldobta a szivar véget.

0: 25. beszélgetés. A tulipánokról.
1: Ezer és ezer tulipánt láttunk Horeb tanár úrral a Margit szigeten. Egy egész nagy rétet szegélyeztek ezek a tulipánok, és négyes sorokban állottak rózsaszín kelyhükkel magas szárukon, mint a jóisten tavaszi szüzei. Mindegyik külön-külön egy-egy rózsaszínű szűz, és mind együttvéve csupa kedves nővér, csupa rózsaszínű apáca, egyformán üdék, kényesek és erényesek az út mentében s a kék levegőben. Mégis az egyik a sok ezer gyönyörű között letörve állott a sorban, ájult kelyhével a földön. Ó, tanár úr, nézze ezt a szerencsétlen virágot így derékban ketté törve. Jég nem volt, emberkéz nem érte. Vajon mi történhetett vele? Kérdeztem elképedve. Horeb tanár úr megállott az úton a tulipánok előtt, és sokáig nézte végtelen népességüknek ezt az álombeli szövetségét. Végre megszólalt.
2: A történelmi kritikában nagyon óvatosnak kell lenni. Igen gyakran éppen azokhoz az eszközökhez kell folyamodnunk, amelyektől a tudósok leginkább óvakodnak, mert ők minden megoldásokért és magyarázatokért mindjárt csak a tudományhoz fordulnak. A bölcsesség szerintük csak igen magasról jöhet, csak igen magasról, vagyis egyenesen őtőlük, ami helytelen nézet. Nem szabad magasabb rendű kultúránk hitében, szubtilis felfedezéseink gőgében egyszerűen megvetnünk a másfajta elméleteket. A tudomány igen gyakran csak papír, tinta és toll. Számos esetekben, mint például a jelen esetben is, nem sokra mennénk a történelmi kutatás módszerével, könyvekkel, memoárokkal, sajtóval és egyebekkel.
1: Ez igaz.
2: Várjon csak. Ugye mi a történelem? A történelem az idő. Mi a könyv? A könyv az egy ember. A memoár is csak egy ember. A maga javára és védelmére. Mi a sajtó? A sajtó is csak az ember. A maga pártjával és pártérdekeivel. Mindezzel itt nem megyünk semmire. Amit az ember a maga fölényének, a maga tájékozottságának és tudásának gondol, az igen gyakran csak az ő szellemének fogyatkozása. Ott, ahol a könyvek, a memoárok, az okmányok és a sajtó hallgatnak, ott kezdődik gyakran az igazság.
1: És még mindig állott a tulipánok előtt, drága ember, és nézte a letört virágot.
2: Az élet és a halál szüntelenül felváltják egymást a természetben, és az közömbös élni vagy meghalni. Egy szív elhal, egy másik jön, és a föld csak annál jobban virágzik, ezt mindenki tudja.
1: Ez a letört virágra nézvést nem sok, ha ez minden.
2: Ön azt mondja, nem volt jég, és emberkés sem érte ezt a virágot. Ha ez így van, akkor a legendához kell fordulnunk. A legenda és történelem csak egy másik történelem, a szív és képzelet történelme, ahogy ezt a franciák mondják.
1: Még állt, még várt egy percig, és mélyet sóhajtott kemény kalapja alól, mely szokása szerint a fülére volt nyomva.
2: Ezek a tulipánok egy külön közösség, egy külön szerzet a világban, a maguk rejtélyes erkölcsével. Mind állanak a nap felé fordulva magas szárukon, és kelyhüket, amint azt jelenleg is láthatja, nyitva tartják nappal. De mikor jön az éj, egyszerre mind némán bezárulnak. Már most ez az oktalan virág merészen az éjjel kitárta a kejét a oldalat. Elepedve az ezrek sorában, nyilván kíváncsi volt Istenre a sötétben. A vakmerő. Ez volt a veszte. Most, ímhol, így tört össze önmagába.
1: Azzal megindult a tanár úr, és így jöttünk ketten az úton, még mindig a sok tulipán mentén. És a legendai magyarázat után még hozzátette,
2: a felületes kritika gyakran elítél dicséretre méltó kezdeteket a végzetes eredmény ismeretében. Holott a kezdet még lehet jó, ha a vége rossz is.
1: Zárta le a kérdést Horeb tanár úr, és rájújtott egy szivarra.

0: Múlt az idő ebben a gyönyörű tavaszban. És ismét megpillantván Horeb tanár urat a kávéházban, örömrepesve siettem feléje. Tanár úr! Rég volt szerencsém valóban. Talán el volt utazva, hogy sehol sem volt látható.
1: Párizsban voltam.
0: Felelte és letette az újságot, amit épp olvasott. Párizsban? Igazán? Micsoda alkalomból?
1: Semmiféle alkalomból, csak éppen kiruccantam.
0: Nem szokott kiruccanni. Ez nem is áll jól a tanár úrnak, ez a kifejezés. A mozdulat meghatározásnak ez a pórias kifejezése. Ez nem vág sem stílusához, sem egyéniségéhez, sem tudományos monumentalitásához.
1: Na nézze csak, fiatalember, olyan időket élünk, hogy nem lehet szavakhoz ragaszkodni. Azon felül fel is kell adni minden skolasztikát. A lelkiismeretem elbírja ezt a pórias szót, amit mondtam, mert különben idáig mindig tiszta életű és tiszta beszédű voltam.
0: Ezeket mondván ismét felvette az újságot, és olvasni készült. Akkor gyorsan megelőztem hírlapírói fürgeséggel. Két okos szemes az újságoldal közé egy kérdést vetettem. És mit tapasztalt Párizsban? Szóltam érdeklődve. Megint csendesen letette az újságot, és azzal a készséggel fordult felém, amellyel a múltban is mindig kielégítette riporteri kíváncsiságomat.
1: Egy jó dolgot tapasztaltam, egy nagyon kitűnő dolgot. Azt tudnélik, hogy Bonapartét a franciák elfelejtették. Nem is hiszi, micsoda örömmel töltött el a szívemet, hogy én ezt még megérhettem. A demokratikus áramlatok, az emberek keserve és kínja egyszerűen beszüntette. Jobban mondva, leállította a napóleoni epopeját, mint ahogy az ember leállít egy autót. Az egész dolog, Jéna, Vágram, Austerlitz, ez bement a garázsba. Ez mind bement az Hugo Viktor versraktárába. A tüneményes az, hogy éppen a háború szüntette be Napóleon. A néptelen katona nyomta víz alá az ő emlékét és nagyságát, ha merni mondani, az ő kriptáját, az Hotel des Invalides-on.
0: Egy percig hallgatott a tanár úr, aztán így folytatta.
1: Bonaparte épp úgy megszűnt a dolgok rendje szerint, mint ahogy megszűnt a múlt, és a múltak minden szépsége és hősisége. Épp úgy megszűnt, mint hajdani nagypapánk ruganyossága, fiatalsága, galantériája. Ez ma már mind legfeljebb egy regény, egy bágyat regény elsárgult oldalakkal, mint a falevelek ősszel. A különös az, és ami megfigyelendő, hogy ebben a regényben apa és fiú már-már egybeolvad abban a tökéletes egységben, amit csak a legnagyszerűbb remek művekben látni. Ezt a remek művet az élet alkotta. Meglepően gyorsan alkotta, mert az élet általában a természettel ellentétben inkább lassú alkotó. Apa és fiú, hát ezt már alig lehet elválasztani egymástól. A fizikai sors és a történelmi végzet tekintetében a fiú a reichstadti herceg sas fiúknak született. És kimúlt szegény, mint egy galamb. Már a bölcsőjében odarakták mellé játékszernek a Légion d'honneur sasjelvényét, a római király jogarát és koronáját. Hát tudjuk, mi történt. Az apa végzete, az még szomorú. Azt rettenetes csak elgondolni is, hogy mi omlott itt össze. Ha az egész gazdasági válságot összeadja számokban és moralitásban, ha ezt mind összeadja szociális vonatkozásban, ezt a sok bankromlást és csalást,

0: Ennek meg kellene állnia végtére. Ez olyan, mintha azt mondaná, hogy a Mont Blanc omlott össze.
1: Csak ugyanígy van ez, kérem. Kérdeztem némi kétkedéssel. És nem téved a tanár úr, ha szabad kérdeznem. Kockáztattam meg. Mert én például, hogy hallgatom a tanár urat, nem érzek semmi nyugtalanságot, se kapcsolatot azzal a katasztrofális dologgal, hogy itt elmúlt egy történelmi múlt. Ha ez nem volna illetlen a tanár urral szemben, azt menném mondani, annyi baj legyen, mert annyira nem érzek semmi nyugtalanságot.
0: Igen, mert önnek nincs erkölcsi ítélete, mert ön nem látja azt, hogy minden dicsőség, minden hatalom, sőt, maga a történelmi múlt csak emberi hívság és nevetség ebben az emberi életben. Ön nem látja azt, hogy micsoda végzetes tévedés egy 14. Lajosnak, egy Mária Teréziának, egy Bonaparténak. Azt hinni, hogy a világ bennük él, és nem megfordítva, hogy ők élnek a világban. Ez az, ami merő álmodozás. Sőt, az álmodozás legkeserűbb fajtája. Ha fel is emeli az embert, akkor is csak a keresztig jut vele. Napóleon sok vért ontott, a mások vérét, a tulajdon hatalmáért. A névtelen katona a tulajdon vérét ontotta, és ezzel vált nemzeti ideállá. Az egyiknek vége, a másik él.
1: Erről sokat lehetne beszélni.
0: Valóban sokat. De talán mással tessék ezt folytatni. Mert én, ha megengedi, szeretném elolvasni az esti lapot.
1: És megint az újság jó után nyúltam.

0: Magányosan ült egy platán alatt Horeb tanár úr. Békés szemlélődéssel figyelte a vasárnapi tömeget, amely sűrű sorokban áradt a híd felől, és ellepte a sziget utait a napsütésben. Fiatalok és öregek vegyesen tolongtak, és az ezernyi emberarcot és ezernyi női kalapot a régi fák lombja egységesen valami zöldes borulatba vonta, azoknak a harsány fényeknek a társulásával, melyekkel a nyári égbolt a legmagasabb szférákból ráborult a fákra és a tömegre. Mindenféle madarak ugrándoztak a füvekben. Viszont az énekesek, akiket nyilván izgatott a tömeg, magas ágaikról zengedeztek különböző füttyökben, melyeket szüntelenül variáltak, és küldözgettek a szomszédba és a távolba, ahonnan hasonló füttyök feleltek hasonló variációkban. De durva emberi zenék is hangzottak messziről, recsegő hangszereken, és autótülkök is hangzottak, és ez mind egybeolvadva a sok zaj a madarak hangjával, a sok ember a lombokkal és az ég sugaraival, ez mind így egybeolvadva az élet derűs és boldog képét adta. Leülvén Horeb tanár úr mellé a padra, jeleztem impresszióimat egyszerű szavakkal. Ó, mi szép az élet! Tessék nézni, mennyi szín ez! Mennyi mozgás! Micsoda végtelenség ez az élet!
1: Végtelenség? Amit itt látunk, egy pillanatnál is rövidebb, ha hozzáadjuk az arányokat.
0: Micsoda arányokat?
1: Na lássa, a bölcsek...

0: Leti, ezek hiánya ez önben, hogy sohasem a lényeget látja. Ez a nagy tömeg, aki itt megy, vajon mit jelent időtartamban ahhoz képest, ami előtte van, és még utána lesz, mit jelent? Egy ezred részpillanatnál is kevesebbet.
1: Ó, Istenem! Feleltem kábultan.
0: Várjon csak, hogy megmagyarázzam, hogy még világosabban beszéljek az ön szellemi színvonalához képest.
1: Ó, Istenem! Ismételtem sértődés nélkül szellemi színvonalamon.
0: Egyszer télen, igen zord téli időben faluhelyen voltam. Az Akkád nép története című munkámon dolgoztam egy kis vadászkastélyban az erdő szélén. Odakül havazott és fújt a szél. A szobában jó meleg volt. Egyszerre csak a nyitott ajtón át berepült egy kis madár, és körberepült a szobában. És nyilvánvalóan boldog volt, hogy nem bántja se hú, se szél, és csak repült körbe, ameddig megint az ajtóhoz ért. És akkor megint kirepült a télbe, honnan jött. Megint eltűnt. Vége volt. Az egész csak egy perc volt. Alig egy perc a meleg szobában.
1: Értem. Vagyis így jön az ember az életen át, mint az a kismadár a meleg szobába egy percre. Vagyis ez az élet, az egész élet, az egész szép élet.
0: Hát persze.
1: Horeb tanár úr nagyon meg volt elégedve. És csak nézte a sok embert békés szemlélődéssel, a sok ezer embert, aki mind tolongott és ment. De egy rigó ugrált a fűben, és piszkálta a zöld földet a sárga csőrével. Olyan gondtalannak és boldognak látszott, amilyen csak egy rigó lehet a zöld fűben a sárga csőrével, és általában a karcsú alakjával. És nem is úgy turkálta a földet, hernyók után kutatván, mint akit az éhség gyötör. Inkább kurmandériából tettes, inkább szórakozni látszott a sok fű között, ahol piszkált a sárga csőrével. Azonban egy bokor mögül egy vékony macska leste a madarat. Meglapulva, feszült figyelemmel követte minden mozdulatát, és minél fürgébben ugrándozott a rigó, a macska annál mozdulatlanabbá dermedt. És minél gondtalanabb volt a rigó, a macska annál gondterhesebbnek tűnt a bokor kárpitja alatt. Minden idegével, a végsőkig koncentrálva, látszott rajta, hogy az egész világból, múltakból és történelemből, jogtudományból, asztrális körforgásokból és természeti tüneményekből csak ez a rigó madár érdekli, aki a sárga csőrével olyan gondtalanul piszkálja a földet, és ide-oda ugrándozik a fűben. És az is látszott rajta, hogy idegfeszültségében és gondterhességében, koncentráltságában és tájékozottságában éppen arra számít, amivel a jóisten a mennyekben, mint erényekkel és szépséggel tüntette ki a rigót. Látszott rajta, hogy támadni készülvén éppen arra a gondtalanságra számít, amelyel a rigó a zöld füvek közt turkál a sárga csőrével. Nézze, tanár úr! Nézze csak! Mondtam, mert belekívántam kapcsolni a dologba.
0: Látom. A gyilkosság imminens, ahogy én ítélem.
1: Nagyon jól ítélte. Mert a következő pillanatban egyetlen szökéssel a bokor alól a vékony macska elkapta a rigót, s már rohant is vele.
0: No, lám.
1: Ó, iszonyú. Rebegtem, s nem tudtam, mit mondjak a rémülettől.
0: Na igen. A rigóknak nagy hibájuk, hogy általában könnyelműek személybiztonságuk tekintetében. Azon felül művész madarak lévén sejtelmük sincs azokról a prózai esetekről, amelyeknek titka is törvénye, a has. De ne cívódjunk a természettel. Mindössze vonjuk le a szomorú eset tanulságait, és állapítsuk meg a francia bölcsel egyetértőleg, hogy ez a föld és ez a világ, amelyben élünk, még meglehetősen kezdetleges, még meglehetősen fiatal is, és barbár. Látván ezt a vékony macskát, hogy rávetette magát arra karcsú madárra, azt kell gondolni valóban, hogy ez a mi földgömbünk még csak gyermekkorát éli.
1: Ez mind nagyon szép, de az a szegény madár...
0: Az a szegény madár nem fogja többé turkálni a zöld füvet a sárga csőrével, a végzete betelt. De ha azt kérdezte volna tőle, mikor még a tojásban volt, hogy nem inkább ember szeretne lenni, valószínűleg azt felelte volna, nem. Valószínűleg ezt felelte volna az összes macskák, és minden életveszélyek ellenére is, csak hagyd meg nekem a szárnyaimat.
1: Gondolja, tanár úr.
0: Én meg vagyok győződve róla.

0: 28. beszélgetés. A kénes fürdőről.
1: Horeb tanár úr, kénes fürdőket használván, meglehetős soká időzött a fürdőépületben. Már dél is elmúlt, amikor végre megjelent. Rákvörösen a fürdője után az épület kapujában, és csöndesen lejött a lépcsőkön. Úgy jött le csöndesen a lépcsőkön, hogy minden lépcsőfokon megállott, és elnézett a szigeti nagyrét fölött, azokba a napfényes távolokba, amelyeket lombos fák határoltak a víztorony kupolájával a magasban. Nagyon szerette ezt a korószerű tájat, mely Will Avery emlékeit idézte vissza a lelkében. Fiatalságának azzal a boldog időszakával, mikor még nem érezvén reumás fájdalmakat, nem is használt kénes fürdőket. Most csendesen leült mellém a padra, a szinte kisugárzó lelki nyugalommal, melyet semmi nem zavar, semmi nem bánt. Az önmaga iránt való tartozás lebonyolításának a legtökéletesebb lelki képét nyújtotta.
2: Megfürödtem,
1: mondta, és levette zöldes árnyalatú kemény kalapját. Úgy vette le zöldes árnyalatú kemény kalapját, mintha önmagának tisztelegne. Egyáltalán. Azt a sajátságos tiszteletet lehetett érezni benne, azt az egyéni tiszteletet saját személye iránt, amit az ember fürdő után érez. A kalapot gonddal maga mellé helyezte a padra, és szétnézett. Egész lénye nem tudom, de egy fokkal magasabb rendűnek tűnt. Egyéni kiválóságainál, közismert erényeinél és tudományosságánál is többnek tűnt tökéletesen kopasz fejével, és a két nagy fülével jobbról és balról, melyek mint két kagyló, mint két okos hallgató nyílottak a világra feltűnő kétfelé ágazással. Kék szeme, melyet nem tört meg sem akkor, sem az ékiratok és asszírszövegek búvárlatos vizsgálása, valami meleg derűvel nézett a lombos távolokba, és ezeket vissza is sugározta, harmonikusan az egész tájegységével, amint a távolok jól estek a szívének. Úgy tűnt, hogy végleg megbékélten, e percben, felüdülten a fürdő után, a platánok nyugalmát a térben, és a fecskéket, akik szálltak, minden emberi gondolatnál fontosabb tüneménynek látja.
3: Kissé soká tetszett a fürdőben tartózkodni, jegyeztem meg inszinuálón.
2: Metodikusan fürdöm. Nem sietek, mert részben egyéni tapasztalataim, de nagy részt a történelem is az bizonyítja a századok halmozásával, hogy semmi sincs annyira céltalan, mint sietni. Robespierre például oly lassan ment előre az idők megértésében, hogy amihez neki 2-3 év kellett, azt egy élesebb elme 10 perc alatt elvégezte volna. Viszont az eredmény, valljuk be, ugyanaz lett volna. Az a kezdem, hogy egészen lassan vetkőzöm. Lehúzván a jobb lábomról a cipőmet, gondolkodóba ejt, hogy a bal lábommal ugyanazt a műveletet fogom végezni. A harisnyámtól is úgy válok meg, hogy gomolyakba göngyölítve a sarkomon, lágyan csúsztatom le a lábfejem. Hasonló metódust követek többi ruhaneműimmel is, és nem dobálgatom szana szét őket, mert tisztelettel vagyok a tárgyak élettelen élete iránt, ha ezek az én életemmel kapcsolatosak. Amit levettek, azt még fel is fogom venni, én erre gondolok. Hasonlóképpen igen lassan irányítom lépteimet a kád felé, amelybe beszállok. Hát az ember nem viziállat. A víz az ember számára nem belélegezhető elem, ez a fulladás eleme. Hát ezért fél tőle. Minden földi lény fél a víztől. A lekitűnő főniciai lovasok nem tudták rávenni harci méneiket, hogy a vörös tengerbe gázoljanak, amikor üldözni kellett a zsidókat. Egy francia filozófus egy egész könyvet írt arról a szent borzadájról, amit az ember nagy vizek előtt érez. Nagyon helyesen jegyzi meg, hogy a tengernek nincs semmi szüksége az emberre. Itt az Isten. Egész egyedül van otthon. Egy kád, kénes víz. Ugyanazt a tiszteleteljes tartózkodást ébreszti a szívemben, mint maga az Atlanti óceán, az ekvátor alatt. Nagyon lassan szállok be, és még lassabban ereszkedem alá. Ugyanakkor puszta emberi lényem tudományos lényemmel küzd. Meglehetős nehézségeim vannak, hogy azok között az észleleti tünemények között, melyeket a meleg víz kontaktusa ébreszt, természettudományi ismereteimet hidegen ellenőrizzem. A kádban ülve, az ősember fürdőzésétől fogva az összes őskori asszír egyiptomi, görög és római fürdőzéseket revideálom. És mikor hirtelen eszembe jut, hogy e búvárlataim során már egy órája ülök a kádban, azt rögtön egészségügyi szempontból vizsgálom. Kiszállni a kádból ugyanazt a gondot igényli, mint beszállni. Felöltözni még nagyobb gondot, mint vetkezni. A fürdőszemélyzethez is van néhány nyájas szavam, mielőtt eljövök. Mert hiszen ismeri világnézetemet. Innen van, hogy olyan soká tart minden. A szegényen barátja vagyok.
1: Végezte Angyalian, és szokása szerint rágyújtott egy szivarra.

0: Mivel riasztó hírek terjedtek el a fővárosban Horeb tanár úr egészségi állapotáról, rögtön elszaladtam. Megvallom, szorongó szívvel egy kitűnő tudós, szeretett mesterem lakására az Irányi utcába. Már az előszobában megnyugtatott az a helyes kis szobalány, aki kitárva az ajtókat a kék szalomba vezetett, ahol Horeb Homérné méltóságos asszony hajlékony lényében elferdülve és stilizáltan konyult elő egy székből, olyan sárgán, mint egy tubarózsa egy vázából.
1: Homérnak nincs semmi baja,
0: mondta a maga fátyolozott hangján. Azzal az ájult Ariadné-szerűséggel, melyel egy kék selyemszék széléről, mint egy kék tenger partjáról lesné a hajósokat.
1: Ha merném mondani, inkább lelki influenzája van, egy kis náthával és köhögéssel vegyesen. Bátran bemehet hozzá, nagyon fog örülni. Én különben is, ha megengedi, várok valakit.
0: Vallotta be a maga felsőbbrendűségének nyíltságával és szabadságával. És még előbbre konyult a szék széléről illatosan. A kis szobában, mint egy cellában, a fal mentén egy rézágyban Horeb pihent, a fejével bepójáltan egy párnán, s a két szemével a plafondon. Jobbról és balról a keze ügyében egy-egy törölköző szolgál zsebkendő gyanánt. A fél válla és a melle kívül a paplanon, a maga szörmezőit mutatva, látszott szerint, mint egy igazi szerzetes, mint egy igazi puritán, mint egy igazi liberális. Mesztelenül feküdt az ágyban. Jaj, tanár úr, mondtam tréfásan, de a szívem minden melegével. Csak nem kívánja itt hagyni ezt az árnyékvilágot. Horeb tanár úr rezignáltan feleltem-e feletté bostoba kérdésre, és nem vette le a szemét a plafondról.
2: Nem rajtam múlik. Meghalni. Az semmi, az csak nagyon hosszú. Minden esetre megelégedésemre szolgál, hogy legmagasabb filozófiám az a napunkként való 5-6 óra volt, mikor teljesen magamba szálltam, akarom mondani, az az 5-6 óra naponként, amit egyedül töltöttem önmagammal. Ilyen formán tele vagyok egy veszendő világ titkaival. A hibáim is, megvallom, azok a szükséges hibák voltak, amelyek nélkül nem tudtam volna egzisztálni. Erkölcsi szemléletem értelmében talán én voltam a legkevésbé szabad ember ezen a világon, holott soha egy percig a lekötöttség, a rabság a dolgok megértésében és felismerésében nem nyomta a lelkemet. A liberalizmus, de ezt nem lehet tagadni, a franciák nemzeti műve, de amennyire csak fejleszteni lehetett ezt a művet, amennyire csak járni lehetett ezen a nyomon, meg kell engedni, hogy én megtettem a magam útját, ezt bátran lehet mondani. Még egyszer, ebben az ágyban, ezekben az utolsó órákban elolvastam Voltaire egy némely írását, és úgy gondolom, ahogy ő gondolta. Az egyszerűen istenkáromlás, úgy szolgálni az ő ügyét, hogy az ember a gyűlöletet hirdeti.
0: És nem tudom, milyen gyönyörűen adta azt a haldoklót, aki érzi, hogy a vége mégiscsak az lesz, hogy életben fog maradni. Ó, tanár úr, ne méltóztassék ennyire elkeseredve lenni. Csak nézte a plafondot.
2: Mit elkeseredve? Az még sohasem volt büntetlenül idáig, az embernek igaza volt. Ezért szenvedtem jó magam is. Noha a harc a legjobb harc volt, amit megvívtam. De az ma már nem lehet cél, hogy az ember rejtse a gondolatait, hogy keresse mit mondhat meg, és mit hallgasson el. Ma már nem lehet áltatni senkit, mert az egész emberiség, ahogy ez így van, egy nagy masszában ez az emberiség. Nyugtalanul pillant a gondolkodók felé, és aggódva kérdi, ha az igazság alapjában véve nem szomorú dolog-e?
0: Bizony, az szomorú. Az igazság mindig szomorú.
2: Na igen. De még mindig többet ér, még mindig százszor szebb, mint az a tévhit, ami pótolja. Reményt kell tenni az emberiség szívében. Megvigasztalni az emberiséget. Ennek csak egy módja van. Meggyőzni, hogy nem titkolunk el előtte semmit. Őszintén együtt dolgozunk vele, és érte küzdünk minden erőnkből. Ez volt a kereszténység szisztémája is. Mert a kereszténység az mi vagyunk. És amit legjobban szeretünk benne, az is mi magunk vagyunk.
0: Egy nagyot sóhajtott, és köhögött is. És ahogy vaskos feje bepólyázva a párnába süppett, lehetett érezni. A pólya ellenére is. Jobbról, balról, a két törölköző ellenére is, az influenzás állapot ellenére is, a francia filozófusok hatását a vaskos fej körül.
2: Az első hallásra az igazság ritkán kellemes.
0: Elhallgatott, és nézte a plafondot. Úgy nézte a plafondot, mint egy messzi távolságot. Mint a messzi távolságban egy még távolibb csillagot.
2: Lehet, hogy meg fogok gyógyulni.
0: Ezt mondta Horeb tanár úr, és kifújta az orrát az egyik törölközőbe.

0: Beszélgetések Horeb tanár úrral. Szomori Dezső regényének rádióváltozata. Az ötödik, befejező rész hangzott el. Szereplők voltak: Horeb Homér, Kézdi György, fiatal újságíró Szirtes Balázs, Horeb Homérné Bánsági Ildikó. A felvételt Táncos Tamás és Maksai Helga készítette. Zenéjét Kakó Gyula állította össze. Szerkesztette és rendezte Varsányi Anikó.
1: A rádióváltozat 2008-ban készült, és legutóbb 2008. április 25-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A Grimm testvérek minden tudó doktor című meséjét Borbás Gabi mondja el.
1: Volt egyszer egy szegény, úgy hívták, hogy Rák. Megrakta egyszer fával a szekerét, befogta a két ökrét, és behajtott a városba, ott 2 tallérért eladta a rakományát egy doktornak. Az éppen ebédnél ült, amikor a paraszta pénzéért jött. Nézte, nézte a jó ember, milyen szépen falatozik a vevője. Sehogy sem akart odébb állni, és végül is kibökte. Hely, ha én is ilyen finom doktor lehetnék, csak az a baj, hogy nem tudom a módját, hogyan juthatnék idáig. No, felelte a doktor, ennél mi sem egyszerűbb. Mit kellene tennem? Firtatta a paraszt. Először is védj magadnak ABC-s könyvet, de nem akármilyet, hanem olyat, amelyiknek kokin kínai kakas van az elején. Másodszor, tedd pénzé, amit van, és védj magadnak illendő ruhát, meg minden egyebet, ami a doktorsághoz kell. Harmadszor, csináltas mutatós cégtáblát, festesd rá, hogy itt lakik minden tudó doktor, és akaszd ki a kapudra. A paraszt megköszönte a tanácsot, meg is fogadta, mégpedig szóról szóra. Kitette a táblát, és elkezdett doktorkodni. Jó ideje űzte már a mesterségét, amikor egy gazdag embernek ellopták a pénzét. Kerestette mindenütt, de hiába. Végül aztán azt ajánlották neki, forduljon minden tudó doktorhoz ebben a faluban. A gazdag ember nyomban elhajtatott a híres doktor falujába, szinte nem is kopogtatott, hanem csak úgy ajtóstul berontott hozzá, s már a küszöbön elkezdte sorolni a baját. Meg, hogy jöjjön vele mindjárt a doktor, mert ez fontos dolog, ezt nem lehet halogatni. Nem bánom, mondta a paraszt, de csak ha a Gréti is velem jöhet. Ki az a Gréti? Kérdezte a gazdag ember. A feleségem, felelte a paraszt. Bánom is én, jön-e, nem-e, mondta a gazdag ember. Nekem csak az a fontos, hogy a pénzem megkerüljön. Hintóba ültek, mentek sebesen a gazdag ember házához. Ott terített asztal várta őket, a gazda ugyanis megéhezett az úton, és váltig erősködött, hogy előbb egyenek, és csak azt állásson munkához a doktor. Jól van, mondta a paraszt, de csak ha a Gréti is velünk ehetik. A gazda bólintott, erre hármasban ültek asztalhoz, és már jött is az első inos az első tállal. A paraszt oldalba bökte a feleségét. No, Gréti, ez az első. Mármint az első fogás. Csak hogy az inas nem így értette, hanem hogy a doktor azt mondja, ez az első tolvaj. Iszonyúan megijedt, mert hát ez volt a szintiszta igazság. Alig várta, hogy vége legyen a kínálásnak, ment ki sápadtan a társaihoz. Végünk van, ez a doktor mindent tud. Csak rám nézett, és már is megmondta, hogy én voltam az első. A második inast már úgy kellett betuszkolni a következő fogással. Alig, hogy belép, mondja a paraszt a feleségének. No, Gréti, ez a második. Az inas ilyettében leejtette a tálat. Alig várta, hogy odakint legyen. Következett utána a harmadik, de azzal is csak ugyanígy történt. A negyedik lefödött tálat hozott, a házigazda pedig próbára akarta tenni a doktor tudományát, megkérdezte hát tőle, mi van a tálban. A paraszt ránézett az edényre, de bizony sejtelmesen volt róla, mi lehet benne. Elkezdte a homlokát vakarni, töprengett, nyögött, hol erre, hol arra tekingetett. Törte a fejét, hogyan mászhatna ki a csávából, de mert semmi kiutat nem talált, végül is keservesen felsóhajtott. Na, csak véged lett, szerencsétlen rák! Mert hogy ráknak hívták, ahogy már mondtam. A házigazda azonban nem tudta ezt. Ő egészen másképp értette, és ámulva fölkiáltott. Hát ezt is tudja! Akkor biztosan megtalálja a pénzemet is. A tálban ugyanis valóban rák volt. Az inas már-már azon volt, hogy hanyat homlok elszalad, de aztán bölcsebbet gondolt. Intett a doktornak, jön neki egy percre. A paraszt fölállt, kiment. Ott egyszerre körülvette a 4 inas. Jaj, tudós doktor úr, minden bevallunk, úgyis hiába tagadnánk, mi 4-en loptuk el a gazda pénzét, megmutatjuk, hová dugtuk, csak arra kérjük, ne áruljon el minket, mert a fejünket veszik, bőségesen megháláljuk a jóságát. A paraszt ráállt az alkura. Visszament az ebédlőbe, leült, elővette az ABC-s könyvét, azt mondta. Most pedig megkeresem a könyvemben, hová rejtették uraságot, pénzét. Volt azonban a háznál egy ötödik inas is, az elbújt a kályhában, hogy kivesse, miféle tudományai vannak még a doktornak, meg mit mond, mit beszél, hát ha annak hasznát lehet majd venni. Ott lapult tehát a kályhában, a doktor meg a könyvében lapozgatott, kereste benne a kokin kínai kakas képét, de hogy nem, semmi kép se találta. Mérgelődött, ezt mondta bosszúsan. Na te gazember, itt kell lenned valahol, de fogadom, hogy mindjárt előszedlek. Az inas a kályhában azt hitte, róla van szó. Rémülten kimászott, s azon kormosan már szaladt is kifelé, ahogy csak a lába bírta. Közben ezt kiabálta. Jaj, nekem ez az ember valóban mindent tud. Minden tudó doktor megmutatta a gazdának, hol a pénze, de hogy hogyan került oda, arról egy árva szót sem ejtett. Így aztán a gazda is jól járt, az inasok is épp bőrrel úszták meg a dolgot, a doktor tőlük is, a gazdától is busás jutalmat kapott, s örök életére tehetős ember lett belőle.
0: A Grimm testvérek Minden tudó doktor című meséjét Rónai György fordításában Borbás Gabi mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Éles Béla. A felvétel 1979-ben készült, és legutóbb 2016. május 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. István
2: lesz a fejedet! A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők. Felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király. Augusztus 20-án 20 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben, 2 közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségében kialakult szerencsétlenség miatt korábban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni. Több száz helyi lakost és turistát mentettek ki. 36 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. A külügyi tárca tájékoztatása szerint közben a Peljesac félszigeten is erdőtűz alakult ki, amely az erős szél miatt gyorsan terjed. A horvát hatóságok nagy erőkkel dolgoznak a megfékezésén. Arra kérik a Horvátországban tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait és a Konzinfo aktuális tájékoztatásait. Baj esetén a konzuli szolgálat a nap 24 órájában elérhető. A horvátországi erdőtüzek károsultjainak érdemes mihamarabb felvenniük a kapcsolatot az utas biztosítójukkal, hívják fel a figyelmet biztosítási szakemberek. Mint írják, az utasbiztosítás fedezi a sürgősségi orvosi ellátás és a betegszállítás költségeit. A podgyászbiztosítás a tűzben megsemmisült személyes tárgyakra nyújthat fedezetet, a kaszkó pedig a járműben keletkezett károkat téríti meg. A számlákat, dokumentumokat és a károkról készült fényképeket érdemes megőrizni. Újabb drón zuhant le Romániában az ukrán határ közelében, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A pilóta nélküli eszköz egy erdős területen csapódott be, senki sem sérült meg, és jelentős anyagi kárról sem érkezett hír. A román hadsereg radarjai nem észlelték a légtérsértést, a hatóságok ugyanakkor riasztást adtak ki az ukrán kikötők elleni újabb orosz légi támadás miatt. Csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain. A Frontex adatai szerint az év első 7 hónapjában mintegy 61 ezer ilyen esetet regisztráltak, 37%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Emelkedést csak a Földközi-tenger nyugati medencéjében húzódó útvonalon mértek. Az adatok nem tartalmazzák a július végi ceutai eseményeket, akkor mintegy 80 ezeren jutottak be jogosulatlanul a spanyol exklávéba. Úton vannak a tesztpályára a Gyesev új Intercity motorvonatainak első darabjai, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a járművek Lengyelországban készülnek és Romániában próbálják ki azokat. Az új vonatok közül 11 a Budapest-Győr-Szombathely-Sopron Intercity vonalakon áll forgalomba jövőre. Az érintett szakasz teljes flottáját 2028-ig cserélik le. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba, emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és a Fülöp-szigetekről is. A hétvégére visszatér a kánikula, sok lesz a napsütés, a szél ma főként az Észak-Alföldön, holnap kezdetben a Dél-Alföldön, majd a Dunántúlon élénkül meg. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható, a Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 24 fokos. Hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami. De csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
5: Kertész Imre, Gálya napló, 15. befejező rész.
4: Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
5: A naplóban a kádd is.
4: Két nappal ezelőtt váratlanul belefogtam a kaddisba. Megindultan és csodálkozva haladok benne előre. Szigliget. Június. Egyedül a szobában, az íróasztalnál. A spaletták behúzva. Odakint forró, hanyatló alkonyat. Egy íróasztal lámpa fényköre. Alatta fehér papíros. Magány. Bűnök feszültsége. Vágya feloldozásra. Hirtelen siklani kezd a toll. Valami mellékes, valami könnyű, valami vegetatíva mellékes és könnyű. Boldogság állandóan elvon és nem enged szóhoz jutni. A madárfütty, az egész Szigligetre ráboruló akác illat. Előzőleg séta az országúton, Isten mezői és erdős halmai közt, visszafelé szemközt a színüket vesztő hegyek mögé bukó piros nappal. Jól látszott, hogy gömbölyű. Ködök ereszkedtek a ligetekre. Hogy ez a piros gömb adja a világosságot és a meleget, az teljesen valószínűtlennek tetszett. És szerfeled bizonytalannak, hogy ezek az erdős hegyhátak, az országúton menetelő személy, a hanyatló nap meg az eszüket vesztette rohanó autók összefoghatók lennének valamiféle központi figyelem által, amely központi figyelem én volnék, e szó teljes súlyával, és engem éltető, majd elpusztító következményeivel.
6: Nem, mondtam rögtön is azonnal, habozás nélkül és úgy szólván ösztönösen, mert egészen természetes immár, hogy ösztöneink ellen működnek. Hogy úgy szólván ellen ösztöneink működnek ösztöneink helyett, sőt, gyanánt.
4: Kedd is abba hagyva. Tegnap a kiadóban, ahol nagyjából lebeszéltek róla, hogy bármit is írjak. Kétségtelen, hogy az emberellenes közeg, amelyben léteznem kell, ezúttal sikeresen letepert. Még azt is elfelejtettem, hogy mit kezdtem el írni úgy 3 hete. Fordítani fogok, fordítanom kell. Közben valami technikát kidolgozni a létfenntartáshoz. Mint háborúban vagy természeti katasztrófák idején kihúzni. Mindenek előtt is az írás tisztán magánügyként felfogni, teljesen megszabadulni. Nem hogy a reménytől, de még a reménytelenségtől is. Úgy írni, mintha börtönben írnék, kérdéseket feltenni. 1. Írnék-e börtönben is? 2. Mikor? Miután a napi börtönmunkát elvégeztem és egy kicsit kihevertem. 3. Mit? Kizárólag a lényeget, azt, ami csak a visszafojthatatlanság eredménye. Fordítói bérmunkát végezni, névtelenül élni, az értelemmel dacolva, tisztán belső szükségletből regényt írni, jó és szükségszerű. A társadalom részéről kemény büntetés jár a szabadságért, és a szabadság erkölcse, hogy maradéktalanul kiérdemeljük ezt a büntetést. Továbbá, csak ha kipróbáltuk azt, amit megvetünk, tehát... Csak ha a végsőkig hajszoltuk a reményt és a bennünk lakozó zsarnoki akaratot. Csak ha mindenben teljesülés kecsegtet, és mi mégis elvetjük. Csak is akkor hiteles a visszavonultságunk és a kirekesztettségünk. Mert ha ránk kényszerítik csupán, mi pedig steril erkölcsöt faragunk belőle, akkor bizony csak pszichózisról van szó, mint egyébként a legtöbb esetben. És az enyémben?
6: De abba hagyom ezt a fejtegetést, mert érzem, sodornak a betűk, a szavak, méghozzá rossz irányba sodornak, a moralizáló paranoia irányába, ami sajnos mostanában többször is rajta kapom magam, és amelynek okai túlságosan is nyilvánvalóak előttem. Magány, elszigeteltség, önkéntes száműzetés, sem hogy ezek az okok aggasztani tudnának, elvégre magam állítottam elő őket. Mint egy a kezdeti néhány kapavágásul ahhoz a sokkal-sokkal mélyebb árokhoz, amelyet még véges végig rögönként ki kell ásnom, hogy legyen, ami majd elnyel. Már lehet, hogy nem a földbe, inkább a levegőbe ásom, mert ott bőven van hely.
4: Különös mennyire nem érdekelt soha, és nem tud érdekelni egyáltalán az úgynevezett halhatatlanság. Mindenki valami nyomot akar hagyni az életen, az életben. Én inkább nyomtalanul eltűnni. Hogy a leírtakat úgy gondolom, ahogyan leírtam, azért szavatolok. Viszont miért írom le őket egyáltalán, ha így van, ahogy leírtam, s amiért szavatolok? Akkor miért írok? Felteszem a kérdést. Hol követem el az árulást? És mi a valóság? Nem tudom, ki bennem az, aki ír. Aki író. És ez jól van így. Szükségtelen megerőltetések nélkül van jól így. A nagy írók oly gyakori és rettentő neurózisa nélkül. Másrészt, milyen író, aki bennem ír? Aki bennem az író. Mint hogy nem ismerem, mint hogy azon kívül, hogy munkára hajszol, teljesen közömbös nekem, a kérdés föl sem merül. Ha meg fölmerül, én nézek szembe vele, s teljes nyugalommal a vállamat vonogatva felelem, fogalmam sincs róla, de egyébként teljesen mindegy.
6: Ugyanis, és ezt még nem mondtam, de minek is mondanám, hiszen én magam úgy is tudom. Miért teszek át úgy, mintha ezek a följegyzések rajtam kívül mást is illetnének még, holott persze, hogy illetnek. Írok, mert írnom kell, és ha írunk, dialógust folytatunk, olvastam valahol. Még Isten létezett, valószínűleg Istennel folytattunk dialógust. Most már, hogy nem létezik, az ember alig, hanem csak a többi emberrel, vagy jobb esetben önmagával folytat dialógust, vagyis magában beszél, vagy motyog. Ahogy tetszik. Egy szóval nem mondtam még, hogy...
4: Mindig másodvonalbeli, félreismert, félreértett magyar író leszek. A magyar nyelv mindig másodrendű, félreismert, félreértett nyelv lesz. A magyar kultúrának soha nem lesz helye abban a kultúrában, amely számít, amely egyetemes. Mert a magyar kultúra mindig másodvonalbeli, félreismert, félreértett kultúrának látja önmagát. Illúzió, amit művelek, és erre tékozlom az életemet, amely úgy szintén illúzió. És mégis, akár a rovar, amely azonnal újra kezdi csápjában cipelni az építőanyagot, bár a hangyabojt széttaposták, eláztatta az eső, én is mindig újra kezdek egy mondatot, egy konstrukciót. Ki lát? Isten?
6: Írok, mert írnom kell, bár nem tudom, miért kell. Tény, hogy szakadatlan, mondhatni őrült szorgalommal dolgozom, és erre nem csak a megélhetés kényszerít, mert ha nem dolgoznék, léteznék, és ha léteznék, az nem tudom, mire kényszerítene, és jobb is ezt nem tudnom. Habár a sejtjeim, a zsigereim bizonyára sejtik, hiszen ezért dolgozom én szakadatlanul. Még dolgozom, vagyok. Ha nem dolgoznék, ki tudja, lennéke. Így hát ezt komolyan kell vennem, mert itt a legkomolyabb összefüggések állnak fenn a fennállásom és a munkám között. Ez teljesen nyilvánvaló. És cseppet sem normális dolog.
4: Mindent véglegesen elhibáztam, és mindennek már is vége, anélkül, hogy igazán elkezdhettem volna. Tehát elmondhatom, hogy emberi életet éltem.
6: Ez is csak kapavágás az árokhoz. A sírárokhoz, melyet a levegőbe ások. Mert ott kényelmesen feketem majd.
4: Az ideiglenesség, ahogyan élünk, az elhanyagolt szemölcstől az elhanyagolt erkölcsi ügyekig, a beletörődés testünkbe, lelkünkbe, körülményeinkbe, a legyintés, addig most már jó lesz így, ahogyan van. Az elmúlt évek növekvő sora, az el nem következők végtelen távlata. Valami változás, kevés szenvedés, kevés séta, kevés magány. Valami különös fellazulás, szinte dű, ha íróságomra gondolok. A fájdalom, hol a fájdalom, hol az eredetiség? Fájú honvágyal emlékszem a sorstalanság írásának utolsó éveire. Akkor író voltam, a szó legteljesebb értelmében. Kizárólag írói képzetek közt értem. Egész életemet átitatta, és valami elvont, személytelen jelleggel töltötte el. Csak nem fanatikus voltam. És ma belátás, puhasság. Dolgozom. A hit azonban kialudt. Miben hittem vajon?
6: Ekkoriban ismertem fel a munkám igazi természetét is. Ami lényegében véve nem más, mint ásás. A tovább, a végig ásása annak a sírnak, amelyet mások kezdtek meg ásni nekem a felhőkbe, a szelekbe, a semmibe.
4: Az életem alaki, vagyis gyakorlati burka, a burok, amelybe jövök, megyek, lefekszem, fölkerek, megérkezem, eltávozom, olyan, mint egy gonosz furunkulózis, állandóan ég valahol, és hol itt fakad fel, hol ott. Feszültség. Mintha utolsó napjaimat élném, mindegyre valószínűtlenebb. Ahogy lábam alól, apránként minden fogócuk kicsúszik. Az elkomorodás. Az általános szétesés. Fénytelen, hájogos életem. Egy háború után is láger. Így múlik el az életünk, és nem történik semmi. Valószínűleg képtelenül eltúzom mindannak fontosságát, ami velem megesik. Kivált, ha kellemetlenségek esnek meg velem. Ez igen rosszul hat közvetlen környezetemre, majd általuk megint rám. Futkosások, kérvényezés. A mély depressziók után ezen a borús, telet ígérő napon az alábbiakat tudtam meg. Az egyik kiadó, magvető, szerződést küld a Kaddisra, a másik, az úgynevezett szépirodalmi, nyomdába adta a kudarcot. Rossz életem tömény mocsárra rohadt körülöttem, amelyben szakadatlanul cuppogok. Taposom, taposom, mintha mennék valahova. Fejemet körbeforgatom, majd előre kémledek. Magasra emelt kezemben aktatáska, benne néhány papírfoszlány. egyik-másik megkezdett vagy már befejezett munkámhoz tartozó, már számomra is érthetetlen írás töredékkel, és cuppogok, cuppogok, míg csak tésztává nem dagasztom el lápot, vagy bele nem ragadok, vagy pedig hirtelen föl nem higul a lábam alatt, hogy végképpen elsüllyedjek benne.
6: Munkám természete lényegében véve nem más, mint ásás. A tovább ásása annak a sírnak, amelyet mások kezdtek el megásni nekem a levegőbe, majd egyszerűen, mert nem volt idejük befejezni, septében, és még csak nem is valami ördögi gúnnyal, de hogy csak úgy hanyagul, körül se nézve, az én kezembe nyomták a szerszámot, s azzal faképnél hagytak, hogy fejezzem be magam, ahogy tudom, az általuk megkezdett munkát. És így minden felismerésem az ehhez a felismeréshez vezető felismerés volt csupán. És bármit tettem, minden csak felismerés élet bennem, amely ehhez a felismeréshez vezetett.
4: Azt mondogatom, sors és regény, mert így jobban hangzik. De míg mondogatom, az igazságommá válik. Kínlódom ettől az igazságtól, és a kintól lesz igazza az igazság. Képtelen vagyok innen elmozdulni, míg sorsom be nem telik. Vagyis amíg végig nem élem azt az alapélményt, amiből a regényem, sőt én magam is keletkeztem. Racionális szempontból mindez érthetetlen, az életművészet szempontjából ügyetlenség, viszont megváltoztathatatlan tény. Kaddisa megjelent, hűvösség, csönd, külső ügyek, nyomasztó előérzetek, anarchia, őrület, halál. Salvador Dalí véresre facsart mellei, zúzott csontjai, deformált koponyái, torzalakjai. Körös körül forró borzalom forcsog, lelki furdalások, életbűnök, rövid éjszakák, kételyek, értelmetlen szemű körültekintés. A félelem kering ereimben.
6: Hiszen én már réges-rég meg vagyok győzve mindenről. Teszem, amit tennem kell, bár nem tudom, miért kell. Teszem mégis, abban a reményben, sőt, tudatban, hogy egyszer majd nem kell, hogy kelljen. És szabad lesz kinyújtóznom kényelmes fekhelyemen, miután előbb persze alaposan megdolgoztattak érte. Előfüttyentettek, hogy ássak egy sírt magamnak, és jelenleg, bár annyi idő eltelt már, Uramisten, még mindig csak az ásásnál tartok.
4: Van-e teher, amit viselhetünk? Van-e felelősség, amit vállalhatunk? A magánélet, a magánhalál. Van ebben egyfajta nyomorúság, amit lehetetlen kimondani. Megfosztattunk és megnyomorítattunk. Élünk, s amit elvettek tőlünk, nem más, mint az élet. Ki vette el? Olyan gyerekkorom volt, mely lehetetlenné tette, hogy akár közvetetten a saját gyermekem révén is megismételjem és változtassak rajta. Nem akartam rajta változtatni, mert alig, hanem így termékeny a számomra. Gyűlöltem gyerekkoromat. Az ifjúságot betegségként éltem át. A teljes önelemzés. A teljes erőmre szükségem volt, hogy kihúzzam magam meghatározottságaim a nem létezés kátyújából. Ez a folyamat, hogy kitörjek a mindenfelől körülzáró tagadásból, csak is verbálisan mehetett végbe. De ez minden erőmet lefoglalta. Megmentettem magam, ezzel azonban pontot is tettem a folyamatra. Így van. S hogy így van, ez annyit jelent, hogy halálom egyúttal pusztulás lesz. Anyáim és apáim, ha úgy tetszik, a nemzetségem, a jövőm pusztulása.
6: Mert egyedül így van értelme mindannak, ami történt. Amit tettem, és amit tettek velem. Egyedül így van értelme értelmetlen életemnek. Még annak is, hogy folytassam, amit elkezdtem. Élni, és írni. Mindegy melyiket. Mindkettőt együtt. Hiszen a golyóstól az én ásom. Ha előre nézek, kizárólag hátrafelé, ha papírra meredek, kizárólag a múltba látok.
4: Ahogyan lassanként minden emlékké válik. A látványok, a megnyíló terek, a föld, amelyen járok, minden sugallatokkal telt. Minden az elrontott, elmúlt, fájdalmas és édes életről mesél. Minden röghöz a visszahozhatatlanság kérlelhetetlen bája tapad. Talán adatik még egy kevés időm. Készülni a halálra, ahogyan az utolsó műre készül az ember. Mint egy megtartani magunkat a halál kedvéért. Mint egy gazdagodni a halál kedvéért. Mint egy érlelődni, nem a halálra, hanem megérni a teljes élet teljes

0: Gálya napló. A 15. befejező rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és Kaddis a meg nem született gyermekért című regénye alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Kulka János. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
1: A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. február 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Sinkó László színművésszel Szakács Ildikó beszélget.
2: Aranyemberek.
3: Hosszú váligérő őszhajkorona, bozontos szakál. Mikor ránéztem, nem ismertem meg. Sinkó László jó ízűen felnevetett, szemében huncut büszkeséggel. Ez az én saját maszkom, mert Lír királyt játszom Zalaegerszegen.
4: Gyakorlatilag 2 éve zömmel vidéken dolgoztam, úgymond, tehát 2 bemutatón volt Sopronban, a Mikó István igazgatás alatt, abból az egyik kiemelkedő az Impostora, Spirónak az Impostora, és aztán most 1 éven belül eljátszottam Zalaegerszegen a Fősvényt és a Lír királyt. Most ez azért mondom, mert egy kicsit ilyen mostoha gyerekek a vidéki színházak. Emlékszem, hogy pályámat 62-ben kezdtem Debrecenben 4 évig, és ott majdnem minden előadásról valamelyik pesti újságíró lejött és megnézte. A 70-es években, még a 80-as évek elején is, hogy szinte az utcán ment a dolog, hogy azt hallod, a Mack megint új filmet csinál, a Fábri új filmet csinál, a Jancsó és a többi, folytathatnám. Tehát az emberek beszéltek róla, esemény volt, hogy megint filmet csinál az az ember, akinek a legutóbbi filmje olyan zseniális volt, vagy nem volt olyan jó, reméljük, hogy most jó lesz, de erről beszéltek, események voltak, egy színházi bemutató esemény volt. Még emlékszem vissza, hát nem az én fényes korszakomra, a Katona és a Színházra gondolok, hanem itt ott a 60-as évek Madás Színházában, ahol szájról szájra terjedt, nem kellett reklám, hogy a Pécsi Sándor a Pillantása Hídból olyan zseniális, hogy ilyen még életében nem volt, és nem lehet ráismerni, valami egészen más és újat, vagy a kaukázusi Krétakörben a Psota Irén, vagy a Hamletben a Gábor Miklós, szóval ezek Nem lehet mindent azért a televízióra fogni, mert aztán később bejött a televízió, és ott is volt, hogy leadtak egy színházi közvetítést, és kérdeztük, hogy miért adják le, hiszen még megy. Azt mondja, ez egy nagyon jó előadás, és a közönség el fog jönni, és a színházban is meg fogja nézni.
3: Egy mondattal utalt a Katona Zsöp Színház béli nagy korszakra. Azokat az előadásokat volt, hogy 3-4-szer megnéztük.
4: 78-tól 82-ig a Nemzeti Színház égisze alatt a mostani Magyar Színház épületében följött a Zsámbéki Gábor, a Székely Gábor, az Asser Tamás, és hozta magukkal a műhely munkán megedződött kollégáinkat Kaposvárról és Szolnokról, és ott voltunk még mi itt, vagy 8-an, vagy 10-en, akik távolról figyeltük őket, és egyformán gondolkodtunk a színházról. Jó magam, őriztem magamban ezt a sokak által nevetségesnek tartott elképzelést a ideális színházról, és teljesen magamba fordultam, és visszavonultam, egy sarokban éltem éveken keresztül, és egyszer csak megjöttek azok az emberek, akik kiderült, hogy én jól gondoltam ezeket a dolgokat, és elkezdtem 40 éves koromban a kis szerepeken előről az egész pályámat, mert értelmét láttam. És volt egy 1982-es májusi találkozó a Zsámpégi Gáborék Bimbó úti lakásán, ahol mentek már előtte a körtelefonok, és a Művelődési Ügyi Minisztérium, illetve az akkori kulturális vezetés alkalmatlannak találta őket a Nemzeti Színházban való munkára, és mint egy idézőjelbe büntetésképpen odaadták a ma is működő Katona József Színház épületét.
3: És hát tőlük olyan boldogok voltak,

0: halálosan boldogok voltunk, illetve még nem tudtuk, hogy mibe vágunk bele, és ott az ész, mint az illegalitásban régen, az illegalitásban működő emberek, ott a lakáson titokban találkoztunk 24-en.
1: És olyan übű született, hogy...
0: Hát az, előtte még a Manu, mert az volt a Manu bemutatója, a Csehó Manu tulajdonképpen az első bemutatója volt a Katona József Színháznak, és a közönség meséli, hogy amikor vége volt a bemutatónak, és már a, hát a nagy viharos taps, meg azok valóban sikerek voltak, ment kifelé a közönség, egyszer csak valami őrületes csatakiáltás a függöny mögül, és a közönség így megállt, és visszafordult, és nézte a leeresztett függönyt, és mögötte a tomboló, hallgatta a mögötte a tomboló színészeket, akikből iszonyatos, visszafajtott energiák, és örömök, feszültségek, félelmek szabadultak fel. Most aztán később, amikor születtek hát azért abban a színházban, kevésbé sikerült előadások, és hát nem tartott örökké ez nem tarthat sehol egy futballcsapatban, egy kézilabda csapatban se ez az állandó égés, akkor mindig emlegettük, hogy vissza fog fordulni a közösség a csata kiáltásra. Három nővér, az Übü király, és a Revizorban is később aztán átvett a Gellei Kornél szerepét. Ebben az volt a fantasztikus, hogy beártuk az egész Európát és a tengere túlnak a jelentőség.
1: Azt máig nem tudom megérteni, hogy ezek az előadások, én úgy éreztem, hogy Magyarországnak, Magyarországról nekünk szólnak.
0: Igen.
1: Hogy ezt külföldön hogyan értették meg? Tomboló siker volt.
0: Igen, tudom. Hát 1987-ben mentünk először ki Stuttgartba. Azt kell hallgatókat azért el kell mondani, hogy ez nem országok közötti kulturális egyezmény alapján létrejött utazások voltak, hanem bekerültünk az Európai Színházba, az Európa Színházba, aminek most a Zsámbéki Gábor a Giorgio Strehler halála után az igazgatója. És hát mi egy olyan kultúrkörbe kerültünk be, ami miatt mi a 70-es években utaztunk ki Belgrádba, Bitefre, hogy lássuk ezeket a Péter Steinék társulatát, az olasz társulatokat, de hát még a Menzelék társulata is, és hát a volt szocialista országok társulataiban is, vagy a Bulandra a Romániában, vagy a lengyelek, ezek mind kiemelkedő műhelyunkákból eredő, hogy a közönség külföldön ezeket. Kétfajta dolog volt amikor tolmácsberendezéssel. Mondjuk a három nővért először Stuttgartban adtuk elő, teljesen gyanútlanok voltunk és zöldek. Csak amikor a második előadáson délután megtelt, és a Wilson társulat és a Jean Moreau társulata ott ült a tanag, és verték a tanagrát, mint a főiskolán a sikeres vizsga előadásokon, és utána ilyen sörsátrak voltak, mert ugye egy fesztivál volt, és megkérdezték ezek a világhírű színészek, hogy leülhetnek-e mellénk a sörpadra, milyen hosszú asztalok voltak. És hogy egymásra néztünk, és akkor lehet, hogy mi valamit egy picivel jobban tudunk az átlagnál. De ez nem volt cél, ezek létrejöttek. Egyformán gondolkodó emberek. Egyik este egyik játszotta a főszerepet, a másik a kis szerepet. A másik nap én játszottam a főszerepet, és a Cserhalmi az epizódot. Most csak, hogy egy példát mondja. Az Übüt a latin országokban, ebbe beleértem Mexikót is tengeren túlon, nem Dél-Amerikát, nem kértek tolmácsberendezést. Európában, főleg Franciaországban, Olaszországban nagyon jól ismerték a darabot. Tehát nekik az egy nemzeti darabjuk, és a történetet is ismerték, és mivel az előadás olyan expresszív volt, ilyen, hogy Barcelonában, Ramblán, szóval átéltem azt, amit mindig irigyeltem a énekesektől és a táncosoktól, hogy nincsenek nyelvi nehézségeik a színpadon, és ezért külföldön is játszhatnak. És mi ezt áthidaltuk. És hogy kimentem a Barcelonában, Ramblára, és 150 ember várt, és brávózott, és végsétáltam, és a teraszokra be akarták hívni az Übüruát, egyszerűen döbbenten néztem, hogy valami őrület. Mind nagyon kemény és nagyon alapos műhelymunkának az eredménye, és igen, aszkétikus, mert például volt olyan, hogy kim voltunk Berlinbe, a berlini fesztiválon, és a Zsámbéki elintézte, hogy amikor délelőtt ráérünk, akkor az itthon elkezdett revizorból tartott kint próbát. Vagy mondjak olyan példákat, ez már egy később, mikor átmentem a Székely Gáborhoz az Új Színházba, és a Cserhalmival eljátszottuk a Don Juan. Abban több mint 100 próba volt a Don Juanból. Több mint 100. Az azt jelenti, hogy 2 hónapon keresztül napi dupla próba, és közben délután főiskolán tanította. Szóval sírtunk a fáradtságtól, de mi ehhez fogtunk, de már gyűlöltük egymást, de aki igazán gyűlöli az emberi kapcsolatra és érvényes, az borzasztóan szereti egymást, csak azok képesek egymásra gyűlölni, és másnap ugye egymás kezét megfogni és tovább csinálni. Nem akarom eltúlozni, de ez ennél nehezebb csak most a utóbbi 2-3 éve, amit magam választottam, illetve hasonlóan nehéz, De ez nem amiatt, mert itt is keresztre kell magát az emberek feszíteni, hogy most ilyen kicsikét hát dagályos hasonlattal éljek, de itt a két éve vidéken dolgozom, és Sopronban két előadásban, amit elmondottam, és hát még Pesten is rendeztem közben egy Thomas Bernhardtot, meg játszom a Honderüt, a Spiró darabot a Tivoliban, hogy 62 éves koromra vettem a sátorfámat, és önálló lettem, és elmentem a nagy magyar vidékbe, ezt most idézőjelben mondom, ami hát a magára utaltság érzése az, amikor miközben az embernek egy komoly családi háttere van itt, meg egy otthona, és akkor azok bizony kemény pillanatok, főleg a premier előtt, amikor az ember este bemegy, és ott állok a csupasz fehér falak a Szélészházi szobájába, és akkor mit lehet csinálni? Hát nem lehet minden nap a klubba fölmaradni hajnalig, mert hát dolgozni kell, meg hát az embernek a kondíciójára is vigyázni kell. Ez hosszú távon, ez
1: de a lírnek meg kell születnie.
0: Azok meg kell születni, igen.
1: És borzasztó öngyötrő feladatot vállalt magára.
0: Hát hogyne.
1: A lír a legnehezebb.
0: Hát hogyne. Csak a kifosztottság, csak a megcsaladtatás, csak a negatív. Annan vettem az előtt, amikor a pályában nagyon nehéz időszakai voltak a 70-es években a úgymond régebbi Nemzeti Színházban, ahol hát kispados voltam, és vártam a csodára. És hát, hogyha akkor nem intenzíven nem sportolok, nem törődök a fizikumommal, és ezen keresztül az idegrendszeremmel. Szóval azért engem nem lehet eltaposni. Nem szó szerint, mert el akartak taposni, hanem egy helyzet akart magá alá gyűrni, és azért ezt én soha nem hagytam. Nem hagytam akkor, már az első pillanatban nem hagytam a főiskolán, amikor talán nem volt jó, hogy 18 éves koromban azonnal felvettek, de olyan felszabadultam, mentem be a főiskolára 1958-ban, miközben a bátyám a pályáján in floribus, csúcs tetej. Nem is értem, hogy választhattam, hogy lehettem ilyen bátor, és ugyanakkor két évvel 56 után, ahol a család meg volt bélyegezve politikailag, és felvettek, és utána begörcsöltettek, és ki akartak rúgni első év végén, és nem.
1: Van görcs elleni gyógyszer?
0: Görcs elleni gyógyszer? Kell, hogy valakivel megossza az ember, az feltétlenül kell. Hát ilyen szempontból nekem nagy társam volt a feleségem, és hát azt mondom, hogy most sincsenek fáradtságaim és problémáim, de most már 3-4 mondattal el tudjuk intézni. Erre van egy alapviccem, hogy a pasi a kocsmába is rendel, szóval kérek szépen egy pogácsát, egy nagy fröccsöt és egy jó szót. Na, hát akkor itt a pogácsa, itt a nagy fröccs. Jó szót, mondja a kocsmáros. Ide figyeljen, ne egye meg azt a pogácsát. És ez nekem azóta elvem. Szóval, és most már annyira tudjuk otthon, valaki jön haza a gondjával, ne edd meg a pogácsát.
1: Akkor is meg tud szólalni a színpad legmélyéről, egészen halkan.
0: Ezt a Montág Imre, Isten nyugosztalja, nagyon, hát egy óriási tehetségű beszédtanár volt, aki tragikus körülmények között meghalt a főiskolán. Ezt a rövedékektől tudtam meg. Tőlük hallottam, hogy én tananyagban voltam, hogy aki meg akarja hallani azt, hogy hogyan lehet színpad mélyéről háttal, vagy szembe halkan értelmesen beszélni, az menjen el, és a Sinkót nézze meg a Katona József Színházban. Ez is csak úgy jöhet létre, ezt tanítani nem lehet. Egyrészt valószínűleg egy Isten adta tehetség, de hát én is voltam érthetetlen színpadon, hadartam. Ez egy belső önbizalom kell. Egy önbizalom. A legtöbb színész azért hadar, én próbálkom, még most is hadarok, de akkor azért van, mert bizonyítom magamnak, hogy már tudom a szöveget. Tehát pörgetem és bizonyítanak akarom, hogy én ezt gyorsan is tudom. De aztán ez elmúlik. Szinte teljesen megtanultam majdnem zárt szájjal tisztán beszélni. Tehát én nem artikulálom ki a szavakat, már belül formálódik meg, de ez valószínűleg a rengeteg szerep, amit be kellett beszélnem.
1: A rengeteg próba.
0: Ez nekünk alapelvünk volt a Katona József Színházban, és hát most is, akik hát ott dolgoznak, hogy a próba azért próba, mert benne van a nevében, hogy próba. A próbán nem azt bizonyítjuk, hogy tehetségesek vagyunk, és mennyire fölkészültünk mára a próbára, mert hiszen azért vagyunk ott, és azért kaptuk a szerepet, mert ez eleve feltételezik rólunk. Hanem a próba azért van, hogy merjünk akár rosszak is lenni, és merjünk megpróbálni ezerféle dolgot, és majd a végén majd az kidobja magát, hogy melyik tűnik a jó megoldásnak. Mint ahogy nem lehet tudni előre egy próba kezdetni, hogy milyen lesz az előadás vége. Az előadás például az Übü Király esetében a bemutató előtt egy héttel derült ki, mikor már az egész építmény megszületett, mint egy ilyen piramis, hogy kezdődik és hogy fejeződik be. Akkor Katona József az akkori korszak azért volt érdekes, mert erőszakosan soha nem nem aktualizált, de az adott politikai helyzet mindig ott bujkált, hogy a kimondatlant kimondták az előadások, anélkül, hogy azt mi kimondtuk volna, vagy kitűztünk volna egy zászlót, vagy felvettünk volna egy egyenruhát. De mindig ott voltak. Hát ezek a híres előadások, a Csirkefej és a Halleluja, ugye, amit majdnem betiltottak, és akkor megpróbálta az akkori kulturális vezetés 7:30-ra tetetni, hogy kvázi akkor majd nem jön el a közönség, nem, 8:30, bocsánat, hogy a metrót majd nem éri el. Még többen jöttek el, hogy milyen lehet ez az előadás, amit nem mernek 7-kor elkezdeni, csak 8:30-kor. Most hozzá kell tennem, hogy az akkori kulturális vezetésnek néhány tagja, konkrétan a Csirkefejnél emlékszem, a bemutató után 2-3 héttel ott ült az első sorban, és fennen ünnepelt és tapsolt.
1: Borzasztó fontos az életében a próba. Tám fontosabb, mint...
0: Nagyon fontos. Igen, ez sokszor fölvetődött, hogy majdnem jobban szeretjük a próbát, mint az előadás.
1: És ez a bizonyos nagy korszak, és tán ez teremtődik meg most Zalaegerszegen újból.
0: Hát nem tudom.
1: Nem csak a próba fontos, meg az előadás, amilyenné válik, hanem azt érzem én mindig, hogy az a színész, aki oldalt áll a színpadon, az is sugárzik át a másik oldalra, és érzem, hogy némán is beszélgetnek egymással. Ezt a katonában éreztem.
0: Hát igen. Hát igen, erre mondták azt, hogy például a három nővér előadás, ezt a Ruszti József mondta, hogy számára többek között azért volt fantasztikus, mert többnyire magyar színpadokon monológokat láttunk, és dialógokat is, ebbe trialógok, kvatrológok, és ennek többszörös, hogy bárhova néz, mindenhol emberek annélkül, hogy beszélnének, mert egyszerre a 12 ember van a színpadon, az mind beszél, csak nem mondja ki. Hát, mint az életben, hogy mennek a gondolataink, miközben nem jutunk szóhoz, vagy nem
1: de
0: akarunk szóhoz.
1: De az a fantasztikus, hogy éreztem a gondolatot.
0: Hát, hogy a csodában, ne? Itt az Zalaegerszegen inkább azt mondanám, amit nagyon szeretek, hogy nagyon fiatal a társulat, a nagy része 30 éven aluli, borzasztóan figyeltünk egymásra a próbákon, és ami nagyon jól esett, hogy amikor olyanok is, akik nem voltak benne a színpadon, oldalt álltak a portára, vagy leültek a nézőtéren és nézték. Ez a legtöbb, amit az ember átadhat azt, hogy kínál keservel elvégzett tehetetlenségeit és gyötrődéseit is látja a fiatal kollega.
1: Nem féltek öntől?
0: Nem, mert már ismertek, mert tavaly a Fősvényben én már lenni játszottam. Nos, természetesen, mivel én hát eléggé intenzíven próbálok, és a főiskolán az óráimat is annak idején, most valószínűleg visszatérek, mert megint visszahívtak a növendékek, és rendkívül intenzíven végzem, és vannak órák, aminek a részleteire néha nem is emlékszem. Mesélték egyszer növendékeim, hogy mondtam egy határozott nemet, és úgy megrántottam a fejemet jobbra, hogy de nem, és a szemüvegem elröpült, oda se néztem, kinyúltam, elkaptam a levegőbe, visszatettem, és nem emlékeztem rá. Először természetesen van, aki megijedt tőlem. Nem akarom megijeszteni, nem ezzel élek, hanem nem tudok másképp dolgozni. Szóval nem tudok langyosan dolgozni, és nem tudok, és féltem a kihasználatlan időket. Ezt onnan tudom, hogy a rólam megjelent könyvben nyilatkoznak kollégáim. Többek között a Básti Júli ezt mondja, hogy néha nagyon nehéz vele, mert rendkívül alapos, és határtalan lelkiismeretes, és pontos akar lenni. De aztán végül ez benne a szeretetre. Méltó valami ilyesmit mond, és természetesen megdöbbentem, hogy hogyan látnak engem a kollégák. Volt benne nem jó is, természetesen.
1: Ezt a fajta borzasztó feszültséget, tehát ez csak egy darabig lehet csinálni.
0: Persze, hogy egy darabig lehet csinálni. Hát ezért kellenek az én úgymond, hát kedvteléseim, vagy minek mondja, hogy én szeretek a színházon kívül is élni, nem duhaj módon, most már fiatalabb koromban az is előfordult, de hát borzasztóan szeretem, ez köztudomású rólam, hogy nagyon szeretem a természetet, a természetjárást, a teniszt. Nem lehet olyan idő, hogy ne öltözzem föl, és kedvem van menni, tőlem zúgokat az eső, vagy fújat orkánszerű szél, és beöltözöm, és járom az utcákat Egerszegen, vagy nálunk a Domboldalt, meg a Pilis hegyeit, meg hát nagyon szeretek semmit nem csinálni.
1: Szóval, amikor... De úgy tűnik, hogy mindent alárendel annak azért.
0: Hát, hogyha dolgozom, és kézzük egy szerepre, igen, például a nyaram az úgy telt el, nem az első nyaram volt, hogy egy szerepet megtanultam, és úgy mentem be augusztus 21-ére, hogy tudtam a szöveget. Ez annak idején a Tomás Bernhard színház csinálójánál is így volt, meg a Übűnél is. Az Übű annyira manuális darab, nem lehetett bemenni példánnyal a kézbe augusztus 21-én, mikor október közepén, azonnal kellékekkel szöveg nem lehetett a kezembe. Idén nyáron július 1-ére ki volt tűzve, hogy minden nap fölkelek reggel, megreggelizem, és 9-től 10:30-11-ig tanulom a lírt. Utána veszem csak kezembe az újságot, és napozok, és strandolok. És ez minden nap így volt, és ki volt, be volt osztva, be volt jelölve, hogy melyik nap. És aztán utána az ismétlés, és a visszamenés, és a visszamenés, és hát úgy mentem be, hogy 75-80%-ban tudtam a szöveget.
1: Nehéz úgy a lírt megcsinálni, már készen vagyok, és a gyakorlatban azért
0: bizony nehéz. Nehezebb, mint abszolút, közben. Nekem fejben megvolt, miközben másfél hónapot foglalkoztam vele, és tanultam a szöveget természetesen, a szereppel is foglalkoztam közben, hiszen nem volt próbaélményem, tehát nem tudtam mihez kötni, hanem nekem fejbe kellett valamit végig gondolni. És kiderült számomra, hogy így vagy úgy, egy az egybe vagy áttételesen, én minden pillanatát megéltem az életemben, ami a lírrel megtörténik. Minden pillanat. Tehát most nem konkrétan, hogy a lányaim tagadtak meg, megtagadtak a barátaim. Ugyanúgy végigmentem rengeteg csalódáson, rengeteg összeszedésen, rengeteg olyan, hogy a természetben kerestem a menedéket, és vittem magammal a hasonló gondolkodású barátaimat, mint a Kentet, meg a Bolondot, és aztán voltak nagy összetalálkozások, nagy csalódások után, amikor én azt hittem, és kiderült, hogy rosszul gondoltam valamit, és az az ember engem imád, és nagyon szeret. Elköveti az elején ezt a úgymond drámai vétséget, hogy ki szeret a legjobban, annam kadom a legszebb ország részemben. Hát ilyen nincs. Mi az, hogy ki szeret a legjobban? Ezt elköveti, és ennek a levét issza végig, amit végigviszek, az az én saját, hogy nem hagyom magam. Akármit csináltok, ha 1000 lányom van, és kitagad, képletesen beszélek természetesen, akkor se hagyom magam, és nem hagytam magam, és nem is fogom hagyni magamat. Itt most nem emberek gonoszságáról beszélek, hanem helyzetekről, amibe kerül az ember, ami miatt kénytelen voltam, mikor az Új Színházat elvették a Székely Gábortól 3 év után, és elhagytam az Új Színházat, mert én oda a Székely Gábor miatt mentem el, a Katona József Színházból. És akkor utána választottam, és 5 éve élem ezt az életet, hogy elmentem szakmai nyugdíjba, és önálló lettem. És akkor voltam 1-2 fővárosi színházban vendég, tisztelet a kivételnek, természetesen ezt mindig hozzáteszi az ember, de 1-2 fővárosi színházban olyan mérhetetlen antimorált és cinizmust, és nem törődömséget, és fegyelmezetlenséget tapasztalt, ami az én mércémmel mérve, ha egy kicsit alábadom, akkor sem üti meg. Akkor alakult így, hogy Sopron és Zalaegerszeg.
1: Ez a lír, amit volt szerencsém látni, nagyon furcsa módon rímel nekem Boguszlavszkira.
0: Igen, hogyne, persze.
1: Ugyanazokat a drámákat éli meg.
0: Igen.
1: Ugyanolyan kegyetlen a világ körülött.
0: Igen. Ez különben érdekes, hogy a Boguszlavszki, hogy azt ebben az előadásban, hogy másodszor, mint hogy most is másodszor játszom egy Bánkban előadásban, ahol úgyból eljátszom második Endrét a Nemzeti Színházban, Magyarország királyát. Ugye az Imposztorban játszottam a Katona és a Színház előadásában az igazgatót. A Fösvényben, ifjúkoromban, a Bástér Ösvéle előadásában játszottam a Valert, és most a Bárkában lesz egy 3 nővér előadás, ahol a Csebutikint elvállaltam. A Katalina Buzeánu rendezi, ez a neves román rendezőnő, ami hát a versenyt játszottam.
1: Mint ha magukhoz szippantanak.
0: Ezek a világok, igen, abszolút, igen.
1: Semmi bohóka, semmi könnyed, a legkeményebb.
0: Az is jó lenne ám néha. De annál már a könnyedet is halálkomolyan kell venni. Egy alkalommal még, amikor a Katona József Színháznál voltam, egy riporter megkérdezte tőlem, hogy mikor nevettettem meg utoljára a közönséget. És mondtam, tegnap. És azt kérdezte, hogy mi ment. Mondom, 3 nővér. Mondom, de tegnap előtt. És akkor mi ment? Mondom, Füstvilám boldogtalanok. Azt hiszik, én különben is a műfaj besorolásnak nem vagyok a híve. A Katona József Színházban minden előadáson lehetett sírni és nevetni. Minden, még a boldogtalanokon is, a Füstmilán alakban. A három nővér, a harmadik mondatom már poén volt, mikor bejöttem, mint versenyén. Játszottuk a Lír Király Szombathelyen. 2 vagy 3 olyan hely volt, ahol én a próbákon azt mondtam, ha itt nem nevet a közönség, akkor baj van. És Szombathelyen bejött konkrétan, amikor mind a két lány elutasít, az egyik azt mondja, hogy 25 katonát hagyhatok, a másik azt mondja, hogy 50. És akkor azt mondom a Gonerilnek, hogy veled megyek. 52x25, 2-szer annyit érsz, mint ő. Harzsányrőgés az közönség. Tehát a lír iróniáját, amit hát én megpróbáltam belecsempészni, mert nem lehet elviselni másképp az életnek a legszörnyűbb pillanatait sem. Lásd, nehéz idők túlélői, második világháború és társai. Meg 56, nem lehetett, így jöttek vissza az emberek internálásból, fogolytáborból, megőriztek a túléléshez elengedhetetlenül szükséges iróniát vagy a humorérzéküket. Játszom a Honderit, a Spiró darabot a Tivoliba. Azt mondja a Törőcsi meg a Halmont beszélgetnek, azt mondja, de 56-ban is rögtünk, na de hát jó, de hát azért az 50-es években embertelen, az 50-es években mit rögtünk. Igen, hát ez csak úgy lehetett túlélni, a ma már ugye hát nagyon feketével megrajzolt 50-es éveket, amik hát azok is voltak, csak hát nagyon meg kell nézni, hogy ez ki hogy élte túl. Én úgy éltem túl, hogy egy kitűnő fiúk-lányokból álló baráti körön volt Óbudán, és sokszor a történelemről nem tudtunk. Mert egy az Margit kórházzal szemben egy kis kápolna van, és ott egy templomi kórusba énekeltem, és ott voltak az első nőim, az első szerelmeim, házi bulikat rendeztünk a plébánián. Erről azt tudtuk, hogy egy gyereknek a apukája eltűnt pár napra, aztán hazajött. De ez úgy mint a Maknak a szerelem című filmjében, hogy csak érezni lehet a történelmi hátteret, de nem dokumentálja, csak embereken keresztül rezegez be.
1: A vers még része az életének.
0: Igen, a pódiumról leszoktam.
1: És otthon?
0: Elmondom, hogy miért szoktam le, az érdekes dolog, mert hogy úgy a 70-es években majdnem önálló estét is csináltam, nagyon egyedül éreztem magam a Nemzeti Színházban, és akkor jött a Katona József Színház, és akkor megszűnt. A verset a televízióban szeretem a legjobban, és a rádióban. Hát a rádióban, most, hogy itt vagyunk, nem azért, mert udvaroljak a rádiónak, hát a rádiónak voltak olyan időszakai, amikor ifjú költőket úgy ismertem meg, hogy reggel 8-ra bejöttünk, alig láttunk ki a szemünkön, az álmosságtól, elénk tettek számunkra ismeretlen költő verseit, az ember gyorsan kín a pagodába kávé mellett, átnézte, elolvasta, és nem egy esetben fölhívott. A Sárándi Józsefet például így ismertem meg. Rengeteg verset mondtunk, rengeteget. De mindig reggel vagy éjjel, azokat nagyon szerettem előadás után, amikor az ember még nem olyan fáradt, hanem az előadástól érzékeny. Novellákat, rengeteget. Annak idején nekem a verssel kapcsolatban egyébként két alapvető, nem ellentmondásom, hanem kritikám volt. Az egyik az, hogy mivel a feleségem magyar történetszakos kiváló tanár, mi mindig otthon erről szoktunk beszélni, hogy már nem kezdődhet el egy irodalom órán, hogy itt a költő arra gondolt, hogy ez a befutó, ez nem, ilyen nincs, ezt ki kéne törölni. Tessék, itt a vers, olvasd el, mire gondoltál? Te mire gondoltál, vagy ő mire gondolt? Vagy maga mire gondolt? Mi jutott erről eszébe? És ez szerint kell elmondani. És ez szerint nem kisajátítani. Sajnos volt egy nagyon nehéz időszak, nem akarok neveket mondani, nem akarom senki emlékét megbántani, nagyon jeles és kiváló nagy magyar színészek egy-egy költőt kisajátítottak maguknak, és azt a televízióban, rádióban üpre mondták, és a közelébe nem lehetett férkőzni. Most csak egy példát, amiért megvesztem majdnem, például Ady Endrének. Mert még olyan korszakban voltam középiskolás, ahol Adinak csak a politikai verseit okították, de az istenes verseit, meg a szerelmes verseit, az éppen a fennálló rendszernek nem állt bele a tenyerébe, ugye? És az, onnan azt nem etette.
1: És az úgy kellett volna, vágyott volna rá?
0: Hogyne, persze, de mennyire. Nagyon hiányzik, hogy nagyon kevés verset mondanak, nem szavalnak verset, mondanak a növendékek a főiskolán, mert például, hogyha jön egy verses szöveg, akkor kész. Akkor megállnak. Például ugye hát ebbe is hát szabad versek vannak a Lír Királyban. És hát ezt megpróbáltam a mai beszédhez közelíteni, de egy-két kollega nem tud vele mit kezdeni, és különös tekintettel akkor, amikor egy szó utolsó másolhangzóját hozzácsapja a következő szó első magánhangzójába, és összekeni, ebből csinál egymás után hármat, és mit mondott? Fogalmam nincs. Mert nem fogalmaznak, nem ott születik meg, hanem előre kigyakorolja otthon. Ez még mindig tisztességesebb, mintha készületlenül jön a próbára. Tehát erre...
1: Ezt úgy tanítgatta lent?
0: A fősvénnél igen, beleszobottam. De hát az közel sem volt ekkora megterhelés, és nem akartam úgy járni, mint Pécsi Sándor, akiről azt mesélik, hogy annak idején, amikor a kaukázusi krétakört próbált, és az Azdakot játszotta benne, ez a Prota Irénnek éles előadása, és a Pécsi Sándor is hát éles volt a vehemenciájáról és a lelkiismeretességéről, és azt vesz észre, hogy már mindenkit megrendezett maga körül, és egy hét múlva bemutató, csak ő nem volt kész a szereppel. Hát azért mindig eszembe jutott, hogy állj le, holott meghatalmazást kaptam, sőt a gyerekek igényelték is. Inkább utána, próba után, vagy szünetbe, vagy előadás után a társalgóba, én mindig elmondom, van egy-két emberem, és sőt, hát, és hát nekem is van egy-két ottani nagyon jeles kollégám, itt elsősorban meg kell, hogy a nevét említsem, az I.S. Robert, aki hát régóta nagyon kedvelem őt, és egy nagyon nagy tehetségű embernek tartok. Ő volt az én úgymond tükröm, és mindig tartottunk külön megbeszéléseket, és kíváncsi voltam a véleményére velem kapcsolatban természetesen. Mert már ez a fősvény alatt kialakult egy ilyen munkakapcsolat. És ezek nagyon jók, és ezek már, hát a tudomásom szerint nagyon ritkák. Mert sokszor időhiányos is. De hát végül is egy vidéki színházban a többek között a sok nehézség miatt az a jó, hogy az embernek nem kell szaladgálni, ha van, lenne munka, mint ahogy most nincs, de mint ahogy régen, hogy nem kell szaladni éjjel ide, nap délután a rádióba, vagy nem tudom micsoda, és hanem ott együtt vannak az emberek, ennek természetesen vannak rákfenéi, hátulütői is, a bezártság, a vendég az mindig más, de aki ott tag, én bizony nem irigylem őket, hogy ugyanúgy élnek a vidéki színházi kollégák, mint én 40 évvel ezelőtt olyan feltételek mellett, ami a szociális és anyagi részét illeti. Ugyanúgy nélkülöznek, mint én 40 évvel ezelőtt, mikor elkezdtem a pályámat Debrecenbe, azzal a különbség, hogy most már vannak színészházak, de akkor mi albérletbe raktunk. De körülbelül átszámítva tudtunk beszélgetni, ugyanúgy a fizetésük, mint annak idején. Nekünk csak azóta az árak följebb mentek. Sokszor ember felett itt produkálnak, nem is olyan értelemben, mert nem marad más nekik, csak ez a háromszög. A színház, alatta a klub és a színészház. És ebben a háromszögbe élik az életüket, és aztán ha valaki azt akarja, hogy ne süllyedjen el, akkor ebben a háromszögben igen fegyelmezetten kell élni.

Elhangzott Aranyemberek. Sinkó László színművésszel Szakács Ildikó beszélgetett. A felvétel 2000-ben készült, és legutóbb 2007. június 2-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. Augusztus 20-án 7:40-kor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése, amivel több centiméterrel emelhetik a Duna vízszintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a dunai fenék küszöb kialakításán. Hozzátette, a rendkívül összetett beruházásban több százan vesznek részt. Széj László és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a Paksi Atomerőmű biztonságos hűtővíz ellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és két uszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó DC Term hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancsi István cége, a Market építő ZRT tegnap 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkákhoz. Magyar Péter miniszterelnök tegnap közölte, hogy több kisebb cég mellett az osztrák Strabag és a Kész ZRT is segíti a paksi munkálatokat, és hiányolta a három nagy hazai építőipari vállalkozó cégeinek felajánlását. Felfüggesztik az állami cégekben használt iratkezelő rendszert, amivel 17 milliárd forintot spórol meg a kormány, közölte Szondi Vanda kormányszóvívő. Hozzátette, a Poseidon nevű program elavult és nehezen kezelhető, a fejlesztő cég pedig évekig versenytársak nélkül nyerte meg a közbeszerzéseket. A kormányszóvívői tájékoztatón beszámoltak arról is, hogy az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány. A változtatás értelmében a beszervezett vagy beszervezni kívánt személyekről vezetett iratanyag, az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem évvégéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben, 2 közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségében kialakult szerencsétlenség miatt korábban csak nem 60 magyart kellett kimenekíteni. Több száz helyi lakost és turistát mentettek ki. 36 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Őrizetbe vettek 2 lengyel foci szurkolót a Ferencváros drukkerei elleni szerdai támadás miatt. A 17 és 20 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy veszélyeztettek másokat és anyagi kárt okoztak. A magyar szurkolókat egy pizzériában érte támadás a tegnapi meccs előtti estén a lengyelországi Zabrzében. Egy magyar drukker menekülés közben eltörte a lábát. 10 magyart is kihallgattak, közülük senki sem tett feljelentést. Az ügyet vizsgálják, és a lengyel rendőrség további őrizetbevételeket sem zárt ki. Nagy területen ég az avar Sátoraljaújhelyen, és 2 hétvégi ház is kigyulladt. A katasztrófa védelem szerint több település tűzoltói dolgoznak a lángok megfékezésén, a köveshegyi városrészben, és további egységek is a helyszínre tartanak Sátoraljaújhelyen. A hétvégére visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél ma főként az észak-alföldön, holnap kezdetben a dél-alföldön, majd a Dunántúlon élénkül meg. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 24 fokos. Hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egypercesek. Örkény István rövid írásaiból.
4: A végső kérdés. Ajtóm megreccsent, betört, kidőlt. Egy idegen állt a küszöbömön. Meghalsz, nyomorult! Kiáltott rám. Épp a kályhára készültem rárakni, fölálltam. Ön engem összetéveszt valakivel, jegyeztem meg. Nincs tévedés! Kiabált tovább, de már abbahagyta a tegezést. Magának ütött az órája! Farzsebébe nyúlt a pisztolyáért, de olyan lassan, ráérősen, ahogy egy kutyát simogatunk meg. Eközben megraktam a kályhát, alágyújtottam, néhányszor átsétáltam a szobán, mert az ember mielőtt lelövik, végig szokta gondolni az életét, de az ő keze még csak félúton volt a farzsebe felé. Ami később történt, az is olyan vontatottan játszódott le, mint egy lassított filmfelvétel. Ezzel kapcsolatban tisztázni szeretnék valamit. Ismerem az embereket. Előre tudom, milyen rossz indulattal értelmezik majd az eseményeket. Leszögezem tehát, hogy a merénylet normális tempóban folyt le. Nem a gyilkos volt lassú, hanem az én felfogásom gyors. Az országos átlagnak 15-szöröse. Aki gyorsan gondolkozik, többet lát. Azt is megfigyeli, ami mások szemében összefolyik. Például, mielőtt valaki ásít, én, ha jó formában vagyok, egy kis idő alatt megeszem egy háromfogásos vacsorát. A merénylőm nyilván azt fogja mesélni, hogy egy fél perc alatt végzett velem. Én azonban gyors fölfogásom jóvoltából e fél perc alatt fontos dolgokat intézhetek. Most még csak ott tartunk, hogy a merénylő nagykeservesen előhúzta a fegyverét. Nincs ok sietségre, de ezt a halálom előtti időt okosan szeretném kihasználni. Mit tegyek hát? Hasra vágódjak? Segítségért kiabáljak? Vagy valamit a gyilkos fejéhez vágjak? Egy lelövés, ha ilyen hosszadalmas, egy csomó lehetőséget ad az áldozatnak. Míg ő a pisztolyával bajlódott, föltárcsáztam a kezelőorvosomat. Rögtön rákezdte a panaszkodást, hogy az autóján eltört a kúpkerék, a differenciálmű egyik alkatrésze, és csak nagy utánjárással tudott újat szerezni, végre szóhoz jutottam. Nincs sok időm, le akarnak lőni. Mit tegyek? Attól függ, hogy meg akar-e halni, vagy sem? Hát, nincs nagy kedvem hozzá. Hát akkor ugorjon félre, mondta a kitűnő orvos. Nem ilyen egyszerű ez, magyarázta. Előfordulhat például, hogy egy hónap múlva agyvérzést kapok, és utána évekig élő halottként tengődhetek. Mondjak le a gyors és kényelmes meghalásról, hogy dönthessek, tudnom kell, hányadán állok az egészségemmel. Ezt belátta. Fölsorolta a többrendbeli szerv nyavajáimat, és a végén, egy kis gondolkozás után kijelentette. Mint ember azt tanácsolom, hogy igyekezzék élni, de mint orvos azt mondom, hogy egy ilyen jó alkalmat nem szabad elszalasztani. Köszönöm szépen. Minden jót! Gyilkosom bialatt telefonáltam, rám fogta a fegyvert, és szép lassan elsütötte. A kilőtt golyó, mint egy őszi légy, álmosan váncorgott keresztül a szobán. Megvártam, félreálltam. Hány történje van még? Érdeklődtem. Ne ugráljon annyit, szólt rám a gyilkosom. Mindössze 3 golyó volt a tárban. Vagyis még 2, akkor még bőven van időm. De sok bajom van magával, mondta bosszúsan. Septiben elintéztem néhány telefont, búcsút mondtam kedveseimnek, barátaimnak, aztán fölhívtam egyik írótársamat, aki a spórolt pénzéből telket készült venni, lefestettem a helyzetemet. Az én nézőpontomból mondtam, úgy látszik, hogy az értékek nem állandóak, és a telekárok is le fognak menni. Megköszönte a jó tanácsot és azt, hogy még ilyenkor is rágondolok. Tőle is elbúcsúztam. Ekkor ért oda a második golyó. Jó nagyot csaptam rá Simone de Beauvoir Mandarinok című regényével. A golyó leesett, koppant, aztán begurult a könyvszekrény alá. Körülnéztem. Az asztalomon jó néhány levél hevert megválaszolatlanul. Lássunk hát hozzá. Előzékeny, bár rövid leveleket írtam. Visszaléptem egy lakáscserétől a 12. kerületben. Tanácsot adtam egy leánynak, aki egyszerre kettőt szeretett. Lemondtam egy vacsorát, egy író-olvasó találkozót és egy keresztapaságot. Ment, mint a karikacsapás. De épp, amikor kezdtem kifogyni az időből, mert már úton volt felém a harmadik golyó, kezembe akadt az utolsó levél, mert hónapok óta húztam, halogattam a válaszadást. Az Állatvédő Egyesületnek a Vágóhídon működő csoportja fordult hozzám tanácsért. Bocsásson meg, uram, írták, hogy jelentéktelen gondjainkkal zaklatjuk, mi itt a Vágóhídon bokáig érő vérben állandó halálhörgés közepette is hívek szeretnénk maradni az állatvédelem nemes eszméjéhez. Mit tegyünk? Már nincs időm levelet írni, mert a golyó, mint egy fekete dongó, csak karnyújtásnyira van. Pedig a kérdés, amit föltettek, nem jelentéktelen, hanem általános érvényű, sőt, talán a legfontosabb kérdés a világon. Sajnos még most az utolsó percben sem tudok rá határozottan válaszolni, de megpróbálom. Gyors észjárásom jó voltából van még egy pár pillanatom hátra. Még 10 megoldás is eszembe juthat. Még 5, még 3, még 2, még 1. Sajnálom, nem sikerült. Forduljanak máshoz.

az álmamaradás joga. Ha most a kalauznő, aki már eddig is látszólag közönösen, kétszer-háromszor végignézett rajtam, azt találná mondani, hogy kérem a kedves utasokat, fáradjanak a kocsi elejébe, akkor én, erre mérget vehetnek. Egy árva szót sem szólnék, másfelől viszont meg sem moccannék, hanem, mintha ide lennék csövekelve, állva maradnék a helyemen. Arra ugyanis, hogy én itt okvetlen állva maradjak, alapos okom van. Mégpedig az, hogy itt lent a földön, a bokámnak neki támasztva, ott az aktatáskám, benne, öt üveg sörrel, 10 pár virslivel, mustárral, kenyérrel, vajjal, sajttal, és egy üveg 3 csillagos konyakkal, ami körülbelül 68 kiló, és ezt nem vagyok hajlandó elmozdítani, sőt, boldog vagyok, hogy a táska nem billen föl se fékezés, se indulás esetén. Mindez persze azért van így, mert akarnak olyan kiszámíthatatlan, elviselhetetlen, hisztérikus emberek, mint az én legjobb barátaim, akiknek az utolsó percben jut eszükbe magukat vacsorára bemondani. Ezzel a magyarázattal viszont nem állhatok elő, mert nevetségesé válnék az utasok előtt, tehát némán, de kimozdíthatatlanul itt maradok, ahol vagyok. Ha most már a kalauznő, ami nincs teljesen kizárva, megtalálna szólítani mondván, hogy azt a szürke, esőkabátos urat külön felkérem, hogy adjon helyet a felszálló utasoknak, akkor viszont már előzékenyen bár, de igen határozottan kénytelen lennék kijelenteni, hogy kedves asszonyom, maga jobban tenni, ha befogná a száját. Ha erre a kalauznő, ami könnyen lehetséges, azt találná válaszolni, hogy kikérem magamnak ezt az otromba hangot, akkor én azt mondanám, még mindig előzékenyem, vagy ha nem is előzékenyen, de tartózkodó nyugalommal, hogy kedves asszonyom, maga pedig zöldüljön meg, kopaszodjon meg, legfőképpen pedig némuljon meg, mert más se csinál, mint oktatja, bosszantja és sértegeti az utasokat. Ha pedig erre, amire már volt eset, ő azt felelné, hogy uram, ha még egy szót mer szólni ezen a hangon, akkor rendőrt hívok. Azzal vágnék vissza, hogy tisztelt asszonyom, hívja ide az egész rendőrséget, a katonaságot, a tűzoltóságot, hívjon ide akár páncélos alakulatokat, én akkor se fogok elmozdulni erről a helyről, melyet jogom van elfoglalni, mint minden más utasnak a világon. Na már most. Ha tudna véletlenül egy rendőrt hívni, és az a rendőr fel tudna szállni erre a zsúfolt autóbuszra, és kérdőre merne engem vonni, akkor én azt mondanám neki minden ingerülség nélkül, de azért erélyesen, hogy kedves bajtársam, dögöljön meg. Amire ő, ami szintén nem lehetetlen, azt találná válaszolni, hogyha uraságod ilyen hangot üt meg, akkor én kénytelen leszek bekísérni az őrszobára. Erre már, hiszen az én türelmemnek is van határa, megjegyezném, hogy tisztelt bajtárs, maga engem ne vigyen sehová, mert mindjárt én viszem el valahová, ahol igen rosszul érezné magát, mert ott a két talpammal a hasán ugrálnék egészen addig, míg ki nem megy magából az utolsó szem levegő is, és elmegy a kedve a további fenyegetőzéstől. Erre aztán, ami nem csak elképzelhető, hanem nagyon is valószínű, az a bizonyos rendőrszázados, aki elé odavezetnek, a fejemre olvashatná, hogy nézze csak, kérem szépen, maga a kultúrembernek látszik, öltözéke és fellépése kiegyensúlyozott férfira val, hogy mondhatott ilyesmit egy rendőrnek, aki csak a kötelességét teljesítette, amikor a védelmébe vett egy dolgozó asszonyt, aki nem tett mást, mint hogy a legnagyobb udvariassággal szintén a kötelességét teljesítette. Erre azonban én már nem is válaszolnék, mert utálok vitatkozni, hanem egy lépést hátrálnék, a nadrágom sliccét kigombolnám, és abban a kerületi rendőr őrszobában egyszerűen oda kis dolgoznék arra a különben is tintafoltos zsírpecsétes futószőnyegre, és miután dolgomat elvégeztem, nadrágomat pedig begomboltam, legfeljebb annyit mondanék, hogy nézze, százados úr, a válaszom csak ez. Ha pedig ezek után, ami még a lehetőségek birodalmába tartozik, az elmegyógyintézet főorvosa,
erőltetett gyöngétséggel arra szólítana fel, hogy most hunjam be a szememet, nyújtsam előre a kezemet, és egy képzeletbeli egyenes vonalon induljak el ő felé, akkor én ugyan nem hunynám be a szememet, nem nyújtanám előre a kezemet, de azon a képzeletbeli egyenes vonalon elindulnék ő felé, és úgy hasba rúgnám, hogy hátra bukfencezne az íróasztala mögé. És ez még semmi. Mert ezek után az az öles termető ápoló, aki ott áldogált a hátam mögött, rám vetné magát, és megpróbálna lefogni, akkor én, akit ez szerencsére nem érne váratlanul, úgy sípcsontor rúgnám, hogy végigvágódna a padlón, én pedig rávetném magamat, hogy mozdulni se tudjon, és aztán kinyomnám a szemét, mégpedig úgy, hogy a két hüvelygújjamat oldalról, pontosabban a két szeme szögletéből jól belenyomnám a szemgödörbe, amitől a két szeme két halk pattanással kiugrana a helyéről. Ezek után a biztonság kedvéért még az agyvelejét is kilocsantanám, és most már szabad utat nyerve. Fognám az aktatáskámat, lemennék az utcára, intenék egy taxinak, hogy időben hazaérve illő vendégszeretettel fogadhassam kedves barátaimat.

Ősz. Gács Szilveszter, az Észak-Magyarországi Erdészeti Felügyelőség 44 éves erdőkerülője már fásuló félben, mert pont a félúton a pályakezdés lendülete és a nyugdíjba menés révbeérése között kezdte elúni szép hivatását, megcsömörlött még az erdőtől is, melynek minden fáját ismerte, s egyre növekvő békétlenséggel rótta a maga taposta csapásokat. Nosztalgiája nem öltött alakot, csak betöltötte a kerülő hosszú és magányos barangolásait a legkülönbözőbb emlékekkel, tűnődésekkel, jövőbe merengésekkel. Eleinte némán rágódott rajtuk, idővel azonban szokása lett kimondani, ami eszébe jutott, mert saját hangjának hallása is jobb volt, mint a süket néma erdőbéke. Ha valaki nagy magányosságában fennhangon beszél, az még nem bolond, még csak nem is hóbortos. Kivált kép, ha mint Gács Szilveszter egyszerűen csak kimondja, ami egészséges elméjében felötlik a múltak messzeségéből. Egyszer például megállt egy cserfánál, és elnézte azt a halványsárga lepkét, mely szakasztott mása volt a körös körül sárguló leveleknek. Mikor láttam én ezt először? Kérdezte az erdőkerülő. A két lepkeszárnynak nem csak a színe, hanem a formája és a csipkézettsége is pontosan megegyezett a cser levélzetével. 6 vagy 7 éves korában látott ilyen élőlényt először. Nézd csak, mutatta az apja, aki szintén Szilveszter volt és szintén kerülő, milyen parádéja ez a mimikrinek. Pterokóza koloráltának hívják, s valójában sáska, mely azonban, hogy életét megvédje, cserfa levélnek öltözött. És akkor az édesapu micsoda? Kérdezte ő 6 vagy 7 éves korában. Én ember vagyok, aki erdőkerülő képében élek, mosolygott az apja. És te is, fiam, ha Isten megsegít, mire felnősz, erdőkerülő leszel. Amiben igaza is lett az én okosapámnak, tudatta a fákkal Gács, miközben tovább ment az untig járt csapáson. Szegény aztán nagy kínok közt halt meg a miskolci kórházban. Vagyis, tette hozzá, ő most már se nem ember, se nem kerülő. Megállt, elgondolkozott, mert valami új dolog jutott az eszébe. Ki tudja, hogy van ez? Kérdezte aztán. Ha egy sárguló levél a valóságban sáska, egy kerülő pedig igazában ember, akkor talán más is más, mint aminek látszik, hiszen minden, ami él, védekezik. Mi lehet ez a kő? És fölvett és elhajított egy követ. Mi ez a rönk? Mi ez a harangvirág? Mi az Észak-Magyarországi Erdészeti Felügyelőség? És mi lehet igazándiból az egész világ? Megint megállt, mert erre nem tudott válaszolni. Letépett egy sárguló levelet, és átnézve rajta megvizsgálta a fő érből kilépő és részarányosan továbbágazó erecskék mindennél finomabb hálózatát, s azt kérdezte elég hangosan, majdhogy nem dühösen. Mi az hát, ami igazi? Sarkon fordult, s visszament a csapáson egészen addig a cserfáig, amin a levél utánzó sáskát fölfedezte az imént. Ott ült a helyén. A kerülő nézte, és ahogy nézte, egyszer csak megijedt. Amit az édesapja annak idején pterokóza koloráltának nevezett, hirtelen meg.

bocsánat. 20 forintot adtam a két ápolónak, akik hordágyra tették és levitték a mentőautóba. A klinikán is adtam 20-20-at a nappalos és az éjszakás nővérnek, és megkértem őket, hogy vigyázzanak rá. Azt mondták, hogy ne féljek semmitől, ők fél óránként bebenéznek hozzá, ha bár szerencsére nem eszméletlen a beteg. Másnap vasárnap volt, bemehettem hozzá a látogatóba. Még mindig eszméletén volt, de már alig beszélt. Csak az ágy szomszédjától tudtam meg, hogy az ápolónők feléje sem néznek. Ami nem is csoda, mert kettejükre 170 beteg jut, s ráadásul az orvosok sem nyúltak hozzá azzal, hogy majd hétfőn alaposan megnézik. Ez mindig így szokott lenni, mondta a szomszéd, amikor szombat délelőtt hoznak be beteget. Kimentem a folyosóra és kerestem a nővér, de egyiket sem találtam meg a tegnapiak közül. Nagy nehezen előkerítettem a vasárnapi ügyeletes nővért, neki is adtam 20 forintot, és megkértem, hogy nézzem be időnként az apámhoz. Az orvossal is szerettem volna találkozni, mert egy 100 forintost még odahaza borítékba ragasztottam, de a nővér azt mondta, hogy az orvost transzfúzióra hívták a női kórterembe, bízzam rá, majd ő szól neki. Visszamentem a betegszobába, ahol a szomszéd megnyugtatott, hogy az inspekciós orvos úgysem ér rá kivizsgálni a beteget, tehát nem is baj, hogy nem tudtam átadni a pénzt. Úgyis csak holnap, amikor majd bejönnek az osztályos orvosok, lesz idejük foglalkozni vele. Nincs valamire szükséged? Kérdeztem. Köszönöm, nem kell semmi. Hoztam néhány almát. Köszönöm, nem vagyok éhes. Még egy óra hosszat ültem az ágya szélén. Szerettem volna beszélgetni vele, de már nem volt miről. Egy idő múlva megkérdezte, nincsenek-e fájdalmai. Azt mondta, nincsenek. Erről sem kérdezősködhettem többet. Egész idő alatt hallgattunk. Nagyon szemérmes és zárkózott volt köztünk a viszony, mindig csak tényekről beszélgettünk egymással, de azok a tények, melyeket tegnap még szóba hozhattunk, mára eltörpültek és semmivé váltak. Érzelmekről pedig sohasem esett szó mi köztünk. Hát, akkor megyek, mondtam később. Menj csak, fiam, mondta. Holnap bejövök és beszélek az orvossal. Köszönöm, mondta. Csak reggel jön az osztályos orvos. Nem olyan sürgős, mondta, és a tekintete az ajtóig kísért. Reggel 7-kor fölhívtak, hogy az éjszaka folyamán meghalt. Amikor beléptem a 217-esbe, már más valaki feküdt a helyén. Az ágy szomszédja megnyugtatott, hogy nem szenvedett semmit, csak sóhajtott egyet, és vége lett. Gyanítottam, hogy a szomszéd talán nem mondott igazat, mert az jutott eszembe, hogy én is ezt mondtam volna az ő helyében. De aztán igyekeztem elhitetni magammal, hogy a szomszéd mégsem csapott be, és csak ugyan fájdalom nélkül halt meg apám. Nagyon sok formalitást kellett elintézni. A fölvétel irodában odalépett hozzám egy ápolónő, de sem a szombati, sem pedig a tegnapi ügyeletes, hanem egy eddig nem látott nővér, és átadta apám aranyóráját, szemüvegét, pénztárcáját, öngyújtóját, és azt az acskót, amiben az almák voltak. 20 forintot adtam neki, és tovább diktáltam az adatokat. Ezután egy bőrsapkás férfi lépett hozzám, és ajánlkozott, hogy megmosdatja, megberetválja és felöltözteti a testet. Ő mondta így, hogy a testet, amivel bizonyára azt akarta érzékeltetni, a szóban forgó személy nem él ugyan már, de mégsem egészen holttest, amíg mosdatva és öltöztetve nincs. Nálam volt még a borítékba ragasztott 100 forintos. Ezt átnyújtottam neki. Felszakította, belenézett a borítékba, aztán lekapta fejéről a bőrsapkát, és nem is tette többé föl a jelenlétemben. Azt mondta, hogy nagyon szépen el fog rendezni mindent, csak küldjek be ruhát és tiszta fehér neműt, egészen biztosan meg leszek elégedve. Azt válaszoltam, hogy délután behozom a fehér neműt és egy sötét öltönyt, most azonban szeretnék oda menni hozzá. Meg akarja nézni a testet? Kérdezte megütődve. Meg akarom nézni, mondtam. Jobb lenne aztán, tanácsolta. Most akarom látni, mondtam. Nem lehettem mellette, amikor meghalt. Vonakodva Bárde elvezetett a hullaházba. Egy különálló épületbe a klinika kert közepén. Nagyon erős ernyő.

Ötlen villanyégő világította meg a pincét. Beton lépcsőn kellett lemenni, és a betonpadló mindjárt a lépcső tövében hanyat feküdt az apám. Lába szétvetve, karja kitárva, ahogy csataképeken festik a hősi halottakat. De ő rajta nem volt ruha, csak az egyik orjukából állt ki egy kis vatta, egy másik pedig a bal combjához volt hozzátapadva. Úgy látszik, ott kapta az utolsó injekciót. Most még nem lehet látni semmit, mondta a bőrsapkás mentegetőzve. A jéghideg pincében hajadon főtt állt mellettem. De majd akkor tessék megnézni, milyen lesz, ha felöltöztettem. Nem szóltam semmit. Sokáig betegeskedett? Kérdezte később. Sokáig, mondtam. Arra gondolok, mondta, hogy egy kicsit lenyírom a haját. Az nagyon sokat tesz. Ahogy akarja, mondtam. Oldalt választva viselte a haját? Oldalt, mondtam. Elhallgatott. Én is hallgattam. Már nem mondhattam semmit, és nem is tehettem semmit, és pénzt sem adhattam többé senkinek. Azzal sem tudok jóvá tenni semmit, ha eleve nem mellé temettetem magam.

Egy magyar író dedikációi. Most nyílt meg a TDV utca 7 szám alatt a nagyíró TDV emlékmúzeuma. Jövünk, megyünk a tágas termekben, és elgyönyörködünk-e nagy, realista, hátrahagyott öltőtollainak, kávéfőzőinek és pártagsági könyveinek gyűjteményében. A vitrinekben láthatók barátainak, szerelmeinek ajánlott könyvei is. E dedikációk legszebbjeit adjuk most közzé. 1. Mamának és papának hűgyermekük. 2. Ellának. 3. Bellának. 4. Karolinának. 5. Linának. 6. Cucusnak. 7. Mucusnak. 8. Hamara Kristóf miniszteri tanácsosnak, hazafias hódolattal, lófő TDV. 9. Biatorbágyi Blumfeld Móricznak, a nagy humanistának, a Hungária első gumi vezérigazgatójának, az írók bőkezű stábjának, Tá Deutsch W. 10. Hamara Kristófnénak, a közép-rodéziai misszió védnök asszonyának, a megváltásra váró Tá D.V. 11. Ostorovics Kornélnak, a nagyszerű kritikusnak, a Goebbels prózája című esszé szerzőjének, Tá D.V. 12. Gró Etelnek, tisztelő Tá D.V.-je. Etelnek Tá. Etusnak forró felgondolásokkal, Décske Vécske. Nyuszi, máskor ne harap, Nyuszkó. Utóbbi kiradírozva, helyébe tintával beírva, 13. Dr. Berény Aladárnak a zseniális válóperért. 14. Trenka Tivadar vezérőrnagy, hadosztályparancsnok úrnak. Innen a távolból, súlyos vastag bélfekélyemmel köszöntöm a Moszkva kapuit döngető hadosztály tiszti és altiszti karát, tiszteseit és legénységét. Tá D.V. Karp őrmester. 15. Hamara Kristófné elvtársnőnek, 6. kerület igazolóbizottság. Barátság. Tá D.V. 16. Ostorovics Kornélnak, az elhajlás jelei Kautsky ifjúkori műveiben szerzőjének. 17. Blumfeld Móricz bácsinak, állatkert, a szép vizslakölykökért. Tá D.V. 18. Hamara Kristófnak, kanadai magyar nemzetőr. Üdv, Tá D.V. 19. Hamara Kristófnénak, belvárosi kutyafürdő. Vizslám nevében, Tá D.V. 20. Ostorovics Kornélnak, a némely igekötő helytelen használata Sztálin prózájában, bátor szerzőjének. 21. Nyuszikám, te vagy az igazi. Meg tudsz bocsátani Nyuszkónak. 22. Dr. Hajmási Péternek, a nagy urológusnak, hálás betege. 23. Dr. Hajmási Pálnak, a nagy kardiológusnak, hálás betege. 24. Ostorovics Kornélnak. Férjem posztumusz könyvét önnek ajánlom, amiért búcsú beszédében oly szépen kidomborította meg nem alkuvó jellemét és ebből fakadó keserű üldöztetéseit. Tá D. V. Né. Született Gró Etel. Fenti gyűjtemény korán sem teljes. Még számos Tá D.V. dedikáció rejtőzik közkönyvtárakban és magánszemélyeknél. Felkérem az olvasót, ha ilyenekről tud, értesítse a Tá D.V. emlékmúzeumot.

Jellempróba. A kerekes kútnál szálltam ki az autóból, mert onnan már csak 100 lépés volt a gyárkapu. A gyárat hegyek vették körül, a hegyeken szőlők, erdők, irtások. Az irtásokon magas feszültségű távvezeték. Vidéken a gyárat is kutya őrzi, mint a krumpli földeket. Láttomra azonnal dübegurult a kutya habzó szájjal, kivicsorgó fogakkal, vonítva rohant ki a kapus fülkéjéből. Félúton megállt, és fejét félre billentve kiszemelte azt a helyet, ahol majd belém harap. Engem Puli már megharapott, méghozzá barátom Pulija. Tiszta faj. Megálltam és mérlegeltem, vajon hogy harap egy idegen Puli? Egy ilyen korcs, keverékfajzat, melynek csak kisebbik fele Puli, a nagyobbik vérszomi, sértődöttség, álnokság, üldözési vágy. Néztem a Pulit, és meghátráltam. Visszaültem az autóba. Oda vezettem a gyár kapuja elé. Amikor kiszálltam, jött a Puli. Farkcsóválva jött, rogyant érdekkel. Rajongva nézett rám. Látta, hogy autón van. Fölnyújtotta a fejét, hogy vakarjam meg. Megvakartam a fülét. Korrupt féreg, gondoltam magam.

Mindig van remény. Egy kripta különben sem olcsó, közölte a tisztviselő. A legkevésbé a főútvonalon. Nem kell neki a főútvonalon lenni, mondta az érdeklődő. Az a fontos, hogy betonozva legyen. Betonozva, hökkent meg a tisztviselő. Szokatlan, kérem, de azért lehet. Félretette a géppel tárjegyzéket. Egy blokklapon gyors számvetést csinált, a betonozott kriptának sírkő nélkül a mellékútvonalon is elég borsos volt az ára. Az érdeklődő azonban kijelentette, hogy nem baj. Rágta a körmét. Gondolkozott. Továbbá, mondta, kell bele egy cső. Miféle cső? Kérdezte a fekete ruhás tisztviselő. Magam sem tudom. Mint egy kémény, mint egy kürtő, mint a hajókon, vagy amilyen a boros pincékben van. A mérnök, akit a tisztviselő odahívott, elég lassú észjárású volt. Kétszer is elmagyaráztatta magának a dolgot, s még utána is csak hümmögött. Ha szabad megkérdezni, kérdezte, miből legyen az a cső? Azt már önöknek kellene tudni, mondta kissé türelmét vesztve az érdeklődő. Palából jó lesz? Kérdezte a mérnök. Vagy inkább kitéglázzuk? Vagy legyen egyszerűen valamilyen fém? Ön mit ajánl? Kérdezte az érdeklődő. Én semmit sem értek az egészből, mondta a mérnök. De a legkézenfekvőbb volna a pala. Legyen pala, mondta az érdeklődő, és mélázva nézte a nehéz felfogású mérnököt. Továbbá, mondta aztán, be kellene vezetni a villanyt. A villanyt? Bámultak rá mind a ketten. Minek oda villany? Jó kérdés, mondta bosszúsan az érdeklődő, hogy ne legyen sötét.

Új közmondás. Azt mondják, manapság már nem születnek közmondások. Van ám példa rá, hogy ez mégis előfordul. A Heves megyei B községben előkerült egy ember, Rakasza Károly, árokású, aki 1640. augusztus 7-én, amikor kellett volna, elfelejtett meghalni. Más különben is szórakozott volt, így például sose tudta, ki a király. Jobban mondva, 1655-től egészen máig abban a hitben élt, hogy első Lipót az uralkodó. Így történhetett, hogy egyszerűen megfeledkezett súlyos bélcsavarodásáról. Csak ásta az árkot, s eközben észre sem vette, milyen fájdalmak gyötrik. Elfelejtette, milyen fáj. Majd a betegség neve, s végül az egész betegség kiment a fejéből. Több mint 400 éve egészséges, mint a makk. Maga sem tudja megszámolni, hány ük és hány ükük unokája van, de ma is bámulatos frissességgel ássa a földet, úgyhogy a megye tele van ide-oda kanyargó árkokkal, már alig lehet közlekedni. Ez hívta föl az emberek figyelmét a szórakozott élő halottra. B-ben, ahol anyakönyvezve volt, összeült a községi tanács, és kimondta, hogy véget kell vetni a további árokásásnak. Azon kívül arra is figyelmeztetni kell a feledék egy aggastyánt, hogy némi késéssel ugyan végre halljon meg. De hiába. Amikor a tanács titkár megérkezett a mondott helyre, a fürge Rakasza már jóval messzebb ásta az árkot, és nem hallotta a kiabálást. Ebben része lehetett a hajlott korával járó nagyot hallásnak is. A titkár azóta is kijár a határba, Rakasza pedig ássa a kacskaringós árkot. A titkár utána lábol, Rakasza tovább ás, a titkár kiabál. Rakasza azonban most se hallja. Ebből született ez a közmondás. Kurjongat, mint a tanács titkár.

kivégzési szabályzat. A kötél általi halálbüntetést a Honvéd Büntetőintézet falain belül, vagy valamilyen más zárt helyen, az agyonlövetés által való halálbüntetést pedig erre alkalmas, hivatlanok szeme elől, lehetőleg elzárt helyen, minden fölösleges feltűnés kerülésével rendszerint korán reggel kell végrehajtani. Halálos ítélet végrehajtásánál mindig egy magyar királyi őrnagy, ennek hiányában pedig egy rangban idősebb százados a parancsnok. Fedezetül 4 gyalogszakasz vonul ki, legalább 10-10 taggal. A zárósorba, vagyis az elítéltnek közvetlen őrizetére egy altisztet, 5 tisztest és 15 rendfokozat nélküli egyént kell kirendelni. Ezek már előbb a büntetőintézet kijáratához mennek, és ott 4 szög formájában megalkotják a zárósort, melynek minden oldala 5 emberből áll. A foglár az őrség kíséretében a zárósorig vezeti az elítéltet. A zárósorba a pap is belép, az őrség azonban visszamarad. A menet lassú ütemben halad a vesztőhelyre, és senkinek sem tiszteleg. A végrehajtás parancsnoka a vesztőhely közelébe érkezve ezt vezényli. Vigyázz! Végrehajtó 4 szög, indulj! A végrehajtó 4 szög megalakulása után a tisztek annak belsejébe lépnek. A zárósor kinyílik, az ítélő hadbíróság kiküldött hadbírája, a magyar királyi honvédügyésznek és egy jegyzőkönyvvezetőnek jelenlétében még egyszer felolvassa az ítéletet, s az ítélet végrehajthatóságát megállapítja, mire a végrehajtáshoz lehet fogni. Ha az ítéletet agyonlövetés által hajtják végre, akkor erre már előzetesen 4 embert kell kirendelni, kik egy tiszt jelenlétében megtöltik fegyverüket. Az elítéltnek le kell térdelnie, és valamelyik bajtársa, kit a jelenlevők közül szabadon választhat, beköti szemét. Ugyanakkor a végrehajtás parancsnoka kardjával a 4 szög hátsó oldala felé jelt ad, mire az annyira, amennyire szükséges, csendben szétnyílik. A 4 kirendelt ember előlép, fegyverét zajtalanul kész helyzetbe teszi, és halkan olyan közel lép az elítélthez, amint ez az elítélt megérintése nélkül csak lehetséges. A végrehajtás parancsnoka akként áll oldalvást, hogy ezek az emberek láthassák, majd magasra emeli kardját, mire a középső 2 ember az elítélt fejére, a másik 2 pedig mellére céloz, és a végrehajtás parancsnokának hosszan nem halogatott tűzvezényszavára egyszerre lő. Ha a kivégzett még életjelt ad, még 1 vagy annyi lövést kell tenni, amennyi szükséges. Akár kötél által, akár agyonlövetéssel történt a kivégzés, annak végrehajtása után a kirendelt orvos megállapítja a halál beálltát. Ezután a lelkész rövid beszédet és a kivégzettért rövid imát mond, melyhez a végrehajtás parancsnoka ezt vezényli. Imához! Ezután a tisztek elrendelik az elvonulást. A kivégzettet éjjel, csendben, gyászkíséret nélkül kell az erre kijelölt helyen eltemetni.

Az utolsó megymag. Már csak négyen voltak magyarok. Mármint, hogy itthon, Magyarországon. Más népek köz szerte szóródva még jó néhány élő magyar akadt. Egy megyfa alatt tanyáztak. Jó fa volt, árnyat is, gyümölcsöt is adott. Persze csak megy szezonban. A négyből is az egyik nagyot hallott, kettő pedig rendőri felügyelet alatt állt. Hogy miért, azt már maguk se tudták. De azért néha még elmondogatták, én rendőri felügyelet alatt állok. Neve csak egyetlen egynek volt. Jobban mondva csak ő emlékezett a nevére. Siposnak hívták. A többiek, mint annyi mást, a nevüket is elfelejtették. Négy embernél nem olyan fontos, hogy mindegyiknek külön elnevezése legyen. Egyszer azt mondta Sipos. Kéne valami emléket hagynunk magunk után. Mi a csodának? Kérdezte az egyik, aki rendőri felügyelet alatt állt. Hogy arra az időre, amikor már nem leszünk, maradjon utánunk valami? Ki lesz akkor mire ánk kíváncsi? Kérdezte a negyedik magyar, akit se Siposnak nem hívtak, se rendőri felügyelet alatt nem állt. Sipos azonban ragaszkodott a tervéhez, mely a másik kettőnek is megtetszett. Csak ő, a negyedik hajtogatta a magáit, hogy ennél butább ötletet még nem termett a föld. Zokon is vették a többiek. Mi az? Szóltak rá. Hogy beszélsz? Te talán nem is vagy igazi magyar. Miért? Kérdezte ő. Olyan nagy mázli most magyarnak lenni? Ebben volt valami. Abba is hagyták a torzsalkodást, és nagy fejtörésbe kezdtek, hogy miféle emléket hagyhatnának maguk után. Egy követ megfaragni, ahhoz véső kellett volna. Ha legalább egy gombos tője volna valakinek. Azzal, magyarázta Sipos, bele lehetne szurkálni a fa kérgébe valamilyen üzenetet. A fában az holtig megmarad, mint az emberi bőrön a tetoválás. Hát akkor dobjunk fel egy nagy követ, javasolta az egyik rendőri felügyeletes. Te buta, hiszen az leesik. Amaz nem vitatkozott. Szegény, tudta ő magáról, hogy némiképp rövid az esze. Hát mondjatok jobbat, szólalt meg később. Mi van valami, ami megmarad? Ezen sokáig eltanakodtak. Végül abban maradtak, hogy két kő közé, nehogy a földbe mossa az eső, elrejtenek egy megymagot. Nem valami óriási emlékeztető, de jobb híján ez is megteszi. Azám, de honnan vegyék? Hiszen ők, amíg a megyszezon tartott, megyen éltek, utána pedig összeszedték, apróra törték és megették a magvakat. Most aztán nem találtak egy fia magot sem. Ekkor azonban a negyedik magyarnak, akit se Siposnak nem hívtak, se rendőri felügyelet alatt nem állt, eszébe jutott egy megy. Most már ő sem ellenkezett, hanem szívvel, lélekkel velük tartott, és csak úgy buzgott a tetvágytól. Az a bizonyos megy olyan magasan termett a lombkorona legtetejében, hogy annak idején nem tudták leszedni. Így aztán ott maradt és magvára aszott. Kisütötték, hogy négyen, ha egymás vállára állnak, azt az egy szál medgyet mégiscsak le tudnák hozni. Jól átgondoltak mindent. Alsónak odaállt az a rendőri felügyeletes, akinek sok esze ugyan nem volt, de ereje annál több. Az ő vállára az mászott föl, akit se Siposnak nem hívtak, se rendőri felügyelet alatt nem állt. Ő utána megint egy rendőri felügyeletes következett, utolsónak pedig a vékony húsú, vékony dongájú Sipos kezdett neki a mászásnak. Nagy üggyel, bajjal föl is ért, ki is egyenesedett a három társából álló oszlopon. De mire fölért? Elfelejtette, hogy miért mászott oda. Egyszerűen kiment a fejéből. A többiek kiabáltak ugyan, hogy hozza le azt az összeaszott medgyet, Siposnak azonban hiába kiabáltak. Tudni illik, ő volt az, aki nagyot hallott.
most aztán se föl, se le, se té, se tova. Néha mind a négyen egyszerre kiabáltak, de így se tudták a helyzetet megoldani. És úgy maradtak, ahogy voltak, egyik magyar a másikon.

0: Más utasok a légypapíron. Nem mentek sehová. Minek is? Itt ez a szép Budapest, mondta az ifjú férj. Van itt színház, mozi, hangverseny, látnivaló elég. Otthon maradtak. Szépen, szerelmesen teltek mézes heteik. Egy délután azonban, úgy fél hét felé, fölakadtak a lámpáról lelógó légypapíron. Buta egy véletlen.
1: Szeretsz, angyalom?
2: Nagyon.
1: Hát akkor gyere.
2: Már megint?
1: Gyere, gyere.
2: Jó, hogy te milyen vad vagy.
1: Gyere, gyere, gyere, gyere.
2: Mindjárt. Csak valamibe bele van ragadva a sarkom.
1: Rúg le a cipőcskédet, de siess.
2: Akkor ma megint itthon maradunk. Pedig Csajkovszki est van a Zeneakadémián.
1: Fütyölök Csajkovszkira.
2: Inkább menné színházba?
1: Á, ezek a szájbarágos magyar rendezők. Mondd, te nem úgy érzed, mintha lengenénk?
2: Talán csak bebeszéled magadnak.
1: Egészen határozottan úgy érzem, mintha macagon lógnék, és a levegőben himbálóznék ide-oda.
2: Ne törődj vele! Nézd meg, mi megy az operában.
1: Hol az újság?
2: A konyhaasztalon.
1: Nem tudok kimenni, mert már nekem is bele van ragadva a lábam valamibe.
2: Furcsa. Nekem úgy rémlik, hogy az állarcos bál.
1: Mondd kérlek, amiben a cipőt beleragadt, az valami fényes és ragadós máz?
2: Olyasmi.
1: Én már a kezemet se tudom belőle kihúzni.
2: Hogy te hogy szeretsz panaszkodni? Az lesz a vége, hogy megint itthon ülhetünk.
1: Mi ez a rángatózás?
2: Megpróbálok kimászni ebből a ragacsból.
1: Ne acakolj, mert még leszakadunk.
2: Hát te már mindenbe beletörődsz. Pedig azért szerettem beléd, mert olyan vállalkozó kedvű voltál. Mindig megnevettettél, és azt mondtad, imádod a zenét.
1: Hiába imádom a zenét, ha nem tudom a végtagjaimat megmozdítani.
2: Hát te volnál az első, aki beleragadt valamibe. Vannak rokkantak, láb nélkül, de ők is élnek, dolgoznak, még szórakoznak is.
1: Most, mintha forognánk.
2: Ez is zavar.
1: Ilyet még nem is hallottam.
2: Akkor megmagyarázom. Befújja a szél a lépcsőházból, az forgatja ezt a ragadós micsodát, megnyugodtál?
1: Hogy nyugodnék meg, amikor már hasig vagyok ebben a ragacsban?
2: Te csak fújod a magadét. 20 perc múlva 7, már csak taxival érünk az operába.
1: Semmibe veszed az élet realitásait?
2: Azt mondtuk, hogy ez a házasság nem olyan lesz, mint a többi. Mi nem fogunk kifogyni a szóból, elfásulni, veszekedni, elválni. Én még nagyokat akarok nevetni, és 3 gyereket akarok, és zenei iskolába akarom őket iratni.
1: Már szájamig ér.
2: Légy szíves!

Visszhang. Szép hazánk visszhangok dolgában sem áll az utolsó helyen. A természetjárók több tucatot tartanak számon. Leghíresebb a tihanyi. Róla legendák és költői művek is szólnak, de még nála is érdekesebb a csalános fülephegy. Az utóbbiról szóló legkorábbi följegyzés 1827-ből ered, amikor valaki, talán egy vadásztársaság megtréfált tagja, a csalánosi erdészlakból átkiabált a Fülephegy sziklafala felé: ezt a hónapos retket kitette a cipőmbe! A tihanyi visszhang még fénykorában is csak 10 szótagot vert vissza, és ez 14. Azóta közel másfél évszázad múlt el. Sokan megfordultak a csalánosi erdészlak körül, boldog szerelmesek, kóbor katonaszökevények, gombaszedő lányok, a törvény elől menekülő bűnösök, üdülő vendégek, és mindenfélét oda kiabáltak a Fülephegynek. Például a kokáért: itt vagyunk ketten, Ferenc és Katalin! Vagy: megdöbbeni se hagyják már az embert! Vagy pedig: Richter elemér, 3 kutya, 6 egér! Voltak, akik káromkodtak, megint mások irgalomért fohászkodtak, vagy csak artikulálatlanul fölkukorékoltak, mert a nagy erdőségekben az embernek kukorékolhatnékja lesz. A tihanyi visszhangot elrontották az építkezések, de a csalános fülephegyi ma is kifogástalanul működik. Csak az a furcsa, hogy bárki jön, és bármit kiabál, mindig ezt válaszolja: ezt a hónapos retket kitette a cipőmbe! Mást nem tud mondani.

Budapest. A Calvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamosok. Minden megállt, még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában. Csönd lett. Később még fölzörgött valami, de csak egy újságpapír csöpört magával a szél. Aztán neki sodorta egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 8 perccel az atombomba robbanása után kialudt a villany, rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A lomb is száraz lett, akár a bádog. A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdony a kazánjában reggelre kihűlt a víz. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zab nőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban, ez alatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágygerjesztő italok. Minden élelmiszert, az összes bőrdíszmű árut és a könyvtári könyveket megették az egerek. Az egér roppant szapora állat, 5-ször is lefial egy esztendőben. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszerűen hömpölygő kövezet. Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsőjéket. Bejutottak az operába is, ahol a Traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap, az operával épp átellenben, egy romház kövei megjelent egy cédula, hozott szalonnával egérirtást vállal dr. Varsányiné.

hangzott egypercesek. Örkény István rövid írásaiból Darvas Iván, Garas Dezső, Törőcsik Maré, Kulka János, Eszterházi Péter, Parti Nagy Lajos, Máté Gábor, Kovács Adél, Fenyő Ervin, Merc Tibor és Szarvas József olvasott fel, zenei szerkesztő Bánkövi Gyula. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A felvételt Kis László és Maksai Helga készítette 2002-ben, és legutóbb ugyanabban az évben, április 9-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Rózsaméz. Gion Nándor regényének rádióváltozata. 9. rész. Éjszakai kártyázás.
1: Krebs Péter tavasszal kerékpárral járt Verbászra dolgozni. Még sötétben viradat előtt indult el minden nap hazulról, óvatosan végigkarikázott a sötét Jankó-falvi utcákon, azután a Kálvária felé fordult, a Kálvária utcából leereszkedett a szívhez. A keskeny fahídon tolnia kellett a kerékpárt, aztán megint felült rá, kanyargó utcákon eljutott a főutcáig, azon be a hosszú, széles zöld utcába, amely ráfutott a Verbászi útra. Leginkább hajnalodott már, mire kikerült a zöld utcából. A szürke reggeli fényben melegen öltözött asszonyok mozogtak, csapatokban sodródtak ki a Verbászi útra, répát kapálni mentek. Visszafelé jövet este is találkozott az asszonyokkal. Este fáradtak voltak az asszonyok. Az arcuk megsápadt, fázósan összehúzták magukat a sáros kapák alatt. Péter vasárnap pihente ki magát. Ilyenkor délig aludt, és nyugodtan, jó ízűen fogyasztotta el az ebédjét. Délután ismét az ágyon nyújtózkodott, olvasott, esetleg átment Gallai Istvánékhoz segíteni, feldíszíteni színes papírszalagokkal a szobát és a konyhát. Gallai Istvánéknál minden vasárnap délután gyerekbál, vagy ahogy Gallai István mondta, kukacbál volt. Összejöttek az utca gyerekei, és sötétedésig nekik szólt a citera, táncoltak és énekeltek kedvükre. Egy vasárnap délután azonban Péter megpróbálta leszedetni a színes papírszalagokat.
2: Sógorom, merre vagy?
3: Gyere be!
2: Persze, megint a papírszalagokat aggatod a plafonra.
3: A gyerekek szeretik. Meg nekem is tetszik, ha fel van díszítve a szoba és a konyha.
2: Okvetlenül szükséges minden vasárnap felrakni a szalagokat.
3: A gyerekeknek nagyon tetszik.
2: Fontos dolgot kellene elintézned ma délután.
3: Mit?
2: El kell menned a zöld utcába.
3: Nem lehet, ma délután sehova sem mehetek. Kukacbál lesz.
2: Dehogy nem.
3: Látod azokat a szegeket? Akkor vertük őket a plafonba, amikor ide költöztünk. Azóta is ott vannak, talán már ki sem lehetne húzgálni őket. 100 év múlva is színes szalagokat fogunk akasztani rájuk.
2: Fontos dologról van szó.
3: Legjobb volna, ha a papírszalagok állandóan itt lógnának, de Rézi mindig leszedi őket. Azt mondja, hogy nagyon rendetlenül.
2: Tudom, hogy mit mond Rézi. Fontos dologról akarok beszélni veled. Tényleg, el kell menned a zöld utcába.
3: Nem érek rá. A zöld utca vár.
2: A kukacbál is várhat.
3: Nem. Hamarosan itt lesznek a gyerekek.
2: Majd elmondom, miről van szó.
3: Mondjad. De siess, mert hamarosan itt lesznek a gyerekek, és nem szeretik, ha a felnőttek lábatlankodnak az ő báljukban.
2: A határban nagy a nyugtalanság. Ez az esős tavasz rendkívül jó termést, elsősorban rendkívül jó cukorrépa termést ígér, de ugyanakkor gyors és jó munkát igényel. A termésből nem lesz semmi, ha a kapalást és az egyelést nem végzik el időben. A gazdák már dörzsölik a kezüket, nagyot fognak hízni az idén, de azért félnek is. A munkások megszalíthatják őket. Persze nem mutatják, hogy félnek. Ébérért dolgoztatják a munkásokat, nyomorult 10 dináros napszámért, és még abból is levonnak, ha az eső megakasztja a kapásokat. De rettenetesen nagy bajba kerülnének, ha az a sok kapásasszony egyszerre letenné a kapát, és ha utánuk a többi munkás is leállna.
3: Így igaz. Kénytelenek lennének nagyobb napszámot fizetni.
2: Ez a beszéd. Itt az alkalom, hogy kisé megpörköljük a hereméhek szárnyait. Csak egy szikra kell, és felbojdul az egész határ. Ha most meg tudjuk szervezni...
3: Ezért menjek a zöld utcába?
2: Igen. Szinte valamennyi zöld utcai asszony a répaföldeken dolgozik. Legtöbbjük Schwarznál a cukorgyári gazdaságban. Náluk kell kezdeni. Az ő munkájuk most a legfontosabb. Tőlük félnek a legjobban a hereméhek. Ha a kapás asszonyok ne állnak, mások is le fognak állni, elérhetjük, hogy mindenütt megemeljék a napszámot.
3: Nincs emberetek a zöld utcában?
2: Minden emberünknek kiosztottuk a feladatot, folyik már a szervezkedés. Mindenfelé csiholják a szikrát. Jövő héten érdekes dolgok fognak történni. A zöld utcai asszonyokkal azonban neked kellene beszélned.
3: Te tudsz az asszonyok nyelvén beszélni.
2: Meg aztán téged kedvelnek is a zöld utcában. Ha más menne oda innen, Jankófalváról vagy a Tukból, azt esetleg lapossal vernék a zöld utcai férfiak. De neked ott vannak a barátaid, erős barátaid.
3: Török Ádám volt a legjobb barátom, de én most börtönben ül. Mellesleg nem hiszem, hogy ő ilyesmiben hajlandó lett volna segítkezni.
2: Ott vannak Török Ádám testvérei. Ők is kedvelnek téged.
3: De ti nem kedvelitek őket. Egyszer elrontották a május 1-i ünnepséget.
2: Igen, nehéz emberek. Éppen ezért gondoltam rád. Az ő asszonyaik is a Schwarznál dolgoznak. Mondj már valamit.
3: Azt hiszem, meg lehet csinálni.
2: Remek ember vagy, sógorom. Tudtam én, hogy remek ember vagy. Mondtam is az elvtársaknak, hogy te rád mindig számíthatunk. A papírszalagokat mi majd leszedjük Rézivel.
3: Ha a törökék asszonyai Schwarznál dolgoznak, akkor csinálhatunk valamit. Nem árt, ha megpörköljük egy kicsit a hereméheket.
2: Ez a beszéd. Öltöz is, menj mindjárt a Zöld utcába. Magyarázd meg az asszonyoknak.
3: Nem mehetek sehova. Ma kukacban lesz, a gyerekek számítanak rám.
2: Hagyd a színes szallagjaidat. És velem ne tréfálj a fenes embeléd. Azt mondtad, hogy vállalod.
3: Persze, hogy vállalom. Majd holnap elmegyek a Zöld utcába, de a papírszalagokat vedd fel, mert szájon vágok.
2: Most kellene elmenni a Zöld utcába. Otthon vannak az asszonyok, most beszélhetsz velük. Holnap hiába mész, csak este érnek haza, és olyan fáradtak, hogy szólni sem tudnak. Minden este látom őket. Tessék, fogd a szallagjaidat.
3: Köszönöm. Jövő hétre akarjátok a sztrájkot, igaz?
2: Igen.
3: A feladatokat kiosztottátok egymás között?
2: Mindenki dolgozik már a maga területén. A magyar elvtársak a Tugban, Jankófalván, meg a téglagyárban. A szerbeltársak a Kágyban.
3: Végezzétek a feladatokat. A Zöld utcát pedig bízzátok rám, az én dolgom, hogy kivel és mikor beszélek. Rajtam nem fog múlni a sztrájk.
2: Meg tudod csinálni? Megmozgatod őket a jövő hétre?
3: Persze. Megpörköljük egy kicsit Schwarz vezérigazgató szárnyait.
2: És hogyan akarod csinálni?
3: Majd meglátom. Lehet, hogy leülök kártyázni törökékkel. A Zöld utcaiak nagyon szeretnek kártyázni.
2: Téged még sohasem láttalak kártyázni.
3: Valamikor nagyon ügyes kártyás voltam. A Szent Igaz tanított meg paklizni.
2: Ki az a Szent Igaz?
3: Egy fogatlan vén ember volt. A Zöld utca mellett lakott. Átlátott a lapokon. Engem megtanított néhány trükkre.
2: Jobb volna mégis, ha ma mennél el a Zöld utcába.
3: Ráérek holnap is elmenni.
2: Ennyire biztos vagy a dolgodban?
3: Elég biztos vagyok a dolgomban.
2: Na jó. Ha tényleg megcsinálod, javasolni fogom az elvtársaknak, hogy vegyünk be közénk.
3: Ne javasolj, meg lesztek még nélkülem.
2: Hát hozzánk tartozol. Már régóta hozzánk tartozol.
3: Senkihez sem tartozom egészen.
2: Nem értelek. Néha egészen okosan beszélsz, de néha egyáltalán nem értelek. Néha nagyon zavarosan beszélsz. Soha sem tudom, hogy mit akarsz csinálni tulajdonképpen.
3: Sztrájkra izgatni.
2: Nem csak erre gondoltam. Általában mit akarsz csinálni?
3: Sokáig akarok élni.
2: Sokáig élni.
3: Igen, sokáig élni.
2: Így? Ébérért gürcölni a földeken? Azután színes papírszallagok alatt citerázgatni? Így akar sokáig élni?
3: Így is sokáig lehet élni. Éppen azért, mert színes papírszallagok alatt citerázok. De kívánom még azt is, hogy ti megváltoztassátok a világot.
2: Miközben rózsamézet ígérgetsz a gyerekeknek.
3: Egyszer majd hozok nekik rózsamézet.
2: A gyerekek kinőnek a meséidből. A fiad is nevet már a rózsamézen.
3: Sohasem nőnek ki a meséimből. Lehet, hogy kételkednek a rózsamézben, de azért titokban ők is hisznek benne. És én egyszer majd hozok nekik rózsamézet.
2: Igaz, hozhatsz nekik. De nem a citeráddal fogod megszerezni a rózsamézet.
3: Azzal is.
4: Bejöhetünk, édesapám?
3: Mindjárt. Várjatok egy kicsit.
5: Ki van bent?
4: A nagybátyám.
5: Az a vöröshajú sváb?
4: Az.
5: Miért lábatlankodik itt ilyenkor?
3: Türelmetlenek a gyerekek. Na, felraktam a szallagokat.
2: Megyek mindjárt. Csak még egyszer el akarom mondani neked, hogy a rózsaméz a hereméheknél van. Erőszakkal kell elvenni tőlük. Mi fogjuk elvenni tőlük, meg te is, ha velünk tartasz. Együtt fogjuk elvenni a rózsamézet, és mindenkinek egyformán osztunk belőle. Ez az egyetlen lehetséges mód. A citeráddal és a papírszalagokkal, meg a meséiddel semmire sem ész. Hát miért nem akarsz megérteni?
3: Értem én nagyon jó. Segítek is nektek, amennyire tudok.
2: Hát akkor?
3: Mi nem ugyanarról a rózsamézről beszélünk. A rózsaméz az rózsaméz. Azt én egymagam keresem, és egyszer majd megtalálom.
6: Régóta keresed.
3: Egyszer majd megtalálom.
6: Most már elhiszem, amit mesélnek rólad, hogy fiatal korodban a Kálvárián citeráztál éjszakákon át, mint egy félkegyelmű.
3: Ezt mesélik?
6: Ezt mesélik.
3: Lehet, hogy igazuk van. Játszottam a keresztre feszített Krisztusnak és a két latornak.
6: Éjszakákon át.
3: Mást is csináltam én fiatal koromban. Kártyatrükköket tanultam a Szent Igasztól.
6: Csak tudnám, Rézi, miért ment hozzád feleségül.
3: Mert éjszakákon át a Kálvárián citeráztam. És mert esténként magamnak és neki citerázok a színes papírszallagok alatt.
6: És citerázom Vári Jánosoknak, Török Ádámoknak, Szenci Bálintoknak, Johann Sankoknak is. Legalább megválogatnád, hogy milyen embereknek citerázol.
3: Amikor a citera szót hallgatják, valamennyien egyformák. Máskor megválogatom őket. Ezért segítek nektek a sztrájkot szervezni.
6: De a pártban nem akarsz belépni.
3: Nem, még nem.
6: Tehát miért?
3: Mondtam már. Ha párttag lennék, most azonnal a Zöld utcába kellene mennem, és a kukacbál elmaradna. De én ma kukacbálat akarok rendezni a gyerekeknek, hadd táncoljanak és énekeljenek. Például ezért.
6: Vigyázz, sógorom, mert egyszer nagyon egyedül maradsz a citeráddal.
3: Nem maradok egyedül.
6: Nem?
3: Mindig lesznek, akik eljárnak hozzám, mint ahogyan te is eljársz majd hozzám továbbra is. Mert jó citerás vagyok én. Igaz, hogy szétlőtték a könyökömet, de azért jó citerás maradtam.
6: Néha úgy beszélsz, mint az éretlen gyerekek. Butákat mondasz, mint a gyerekek.
3: A gyerekek már nagyon türelmetlenek az ajtó előtt. Azt hiszem, nagyon szídnak téged.
6: Tudom.
3: Jobb, ha elmész. Nem szeretik, ha felnőttek lábatlankodnak a bájukban. El kell kezdenünk a kukacbálat.
6: Ne, rendben van. Megyek.
3: Szólj a gyerekeknek, hogy bejöhetnek.
6: Emeltek!
5: Végre!
4: Csak hogy elment.
5: Kezdődhet a kukacbál.
1: Ázott, nagyhasú birkák tülekedtek Törökék sáros udvarában. Bambán szomorúan áztatták fejüket az esőben, és engedelmesen tűrték, hogy Pál, István és Sándor hosszú szalmafedeles fészer alá taszigálják őket. Zsíros gyapjuszak terjengett Törökék udvarában. Vagy 100 nagyhasú birka gyűlt össze engedelmesen és bután. A török fiúk káromkodtak, és hangosan magyarázták a gangon áldogáló Galla Istvánnak, hogy a birka a legbutább állat a világon, különösen az ázott birka. Sötét este volt már, apró szemű őszi eső szitált, áztatta az embereket és az állatokat.
3: Nehéz lesz beterelni őket.
7: Minden este így megy. A világon nincs még egy ilyen buta állat, mint a birka.
8: A legbutább állat a világon. És még butább lesz, ha megázik. Buta és büdös. Az ázott birka a legbüdösebb állat a világon, talán csak a bakkecske büdösebb állat.
9: Fenébe is, ne engedjétek azokat visszafordulni.
7: Azt is be még ezt is.
9: Csukjátok rájuk az ajtót, gyorsan.
7: Végre megvagyunk velük. Na gyerünk innen az esőről.
3: Sokat kínlódtok ezekkel a jószágokkal.
10: Rengeteg baj van velük ilyenkor tavasszal. Elnehezülnek, ilyenkor a legbutábbak.
7: Minden éjjel megellik 2-3. Valakinek mindig virrasztania kell éjszaka, hogy a kisbárányokat és az anyjukat elkülönítsük a többiektől. Ilyenkoron a legtöbb bajunk a birkákkal.
3: Nem jó idő jár a kisbárányokra. Ronda ideg idő van.
7: Külön a kolba zárjuk őket. Rengeteg szalmát szórunk alájuk, hogy nehogy megfázzanak.
10: Jaj. Menjünk be, menj előre, Gallai. Apánk biztosan megörül neked, majd kártyázni akar. Nagyon megöregedett szegény, már csak a kártya érdekli.
3: Az asszonyok hol vannak?
7: A répaföldeken, biztosan behúzottak valahova az eső elől. Csak a két öreg, apánk és anyánk van itthon.
3: Jó estét!
11: Menjetek be a szobába apátokhoz, majd mindjárt viszek be főtt kukoricát.
3: Jó estét!
12: Ki az? Ki jött hozzánk?
10: A rojtos Gallai.
12: Kártyázni jöttél?
3: Kártyázhatunk is éppen.
12: No, akkor gyújtsatok gyertyát. Szívesen elüldögélek a sötétben, de ha kártyázni akartok, akkor gyújtsatok gyertyát.
7: De mindjárt, vesétek le a kabátokat.
12: Szóljatok anyátoknak, hogy hozzam azt a főtt kukoricát. Aranypénzek nélkül nem lehet kártyázni. Jó meleg aranypénzek kellenek ide.
7: Ráérünk. Kártyázhatunk főtt kukoricáját egész éjszaka. Valakinek úgyis virasztania kell a büdös birkák miatt.
10: Na, ülj le, Gallai. Régen jártál nálunk. Amióta Ádámot lecsukták, nem jártál nálunk.
3: Télen voltam Ádámnál. Meglátogattam, vittem neki egy kis ennivalót.
10: Tudjuk. Tudjuk, hogy minden télen viszel neki ennivalót. Szép tőled, hogy nem feledkeztél meg az öcsénkről.
12: Ádám mindig nagyon szeretett enni, és most mindig éhes a börtönben.
3: Elhoztam nektek egy régi újságot.
7: Miféle újságot?
3: Ádámról írnak benne, meg a bírósági tárgyalásról. Véletlenül találtam, gondoltam, elhozom nektek. Megőrizhetitek, ha akarjátok.
7: Add ide. Hol írnak Ádámról?
3: Itt, a kép mellett.
12: Mit írnak Ádámról?
7: Hazugságot. Csupa hazugság, amit írnak.
3: Tessék, olvass el.
10: Nem tud olvasni sem ő, sem az anyánk.
12: Ezt szóljatok anyátoknak, hogy hozza már az aranypénzeket.
8: Anyám, hozza már a főtt kukoricát.
11: Hozom már, hozom.
12: No, akkor kártyázhatunk.
11: Milyen újság ez?
3: Ádámról írnak benne.
11: Hol?
3: Itt, ettől eddig.
11: Hol írnak Ádámról? Az egész oldalon Ádámról írnak?
7: Dehogy az egész oldalon. Csak itt, a kép mellett.
11: Csak ennyit írnak Ádámról?
3: Na, nézem meg jobban. Itt is róla írnak. Igen, több, mint fél oldalon.
11: Többet is írhattak volna Ádámról. Mit írnak róla?
3: Dicsérik Ádámot. Azt írják, hogy bátor ember és igazság szerető ember.
11: Bátor ember a fiam. És nagyon szép ember.
3: Az ördögtől sem fél. Mindig kimert állni a maga igazáért. Bátor ember, aki nem tűri az igazságtalanságot.
11: Elteszem ezt az újságot. Megőrzöm Ádámnak. Hol vannak ezek az asszonyok? Besötétedett már, kint zuhog az eső. Miért nem jönnek már haza?
8: Itt lesznek hamarosan, messze dolgoznak. Időbe telik, amíg hazaérnek.
11: Elteszem az újságot Ádámnak. Azt írják róla, hogy bátor és szép ember.
3: Azt írják róla.
11: Elteszem neki.
3: Hol dolgoznak az asszonyaitok?
10: A Schwarz birtokon.
3: Messze van.
10: Alig élnek, mire hazavergődnek. Nem győzik kipihenni magukat. A gyerekeket elküldtük a kis Simon sógorhoz, hogy legalább velük ne kelljen vesződniük.
3: Ronda idő jár most a kapásukra.
10: Bizony. Ronda mocskos idő. Nagyon kifáradnak az asszonyok.
3: Mennyit keresnek?
10: 10 dinár a napszám.
3: 10 dinár? A vezérigazgató 30 000 kap havonta.
10: Mennyit?
3: 30 000.
7: Honnan tudod?
3: Tudom, az egyik sanktól hallottam.
7: A téglagyárostól?
3: Tőle.
10: Hát az akkor igaz lehet. A téglagyáros tudhatja.
7: Schwarz vezérigazgató 30 000 kap havonta.
3: Annyit. Szerencsés ember. Őt jobban szereti az Isten, mint másokat.
12: Egyétek a főtt kukoricát, amíg meleg. Aztán kártyázhatunk a maradékért.
3: Mit gondoltuk? Schwarz vezérigazgató is főtt kukoricát eszik esténként?
8: A te feleséged hol kapálja a répát?
3: Sehol. Az én feleségem nem fog senkinek gürcölni 10 dináros napszámig.
10: Nagy család vagyunk, jól jön ez a 10 dinár is. A birkákból nem tudnánk megélni ennyien.
3: Nekem nincsen egyetlen szál birkám sem, mégsem engedem a feleségemet 10 dinárért répát kapálni.
7: Nem engeded?
3: Nem.
7: Puha ember vagy. Tavasztal az asszonyoknak a répaföldön a helyük. Nem szabad elkényeztetni őket.
3: Ott a helyük, ahol becsületesen megfizetik őket.
8: Rendesen megkapják a napszámot.
3: A 10 dinárt, mi? Sokkal többet ér a munkájuk.
8: Te kommunista vagy?
3: Nem vagyok kommunista. De nem engedem, hogy a Schwarz Jenők halálra dolgoztassák az asszonyomat azért a nyomorult napszámért.
7: Nem szeretjük a kommunistákat. Nincs az égvilágon semmiük, így hát folyton elégedetlenkednek és pofáznak. Nekünk legalább birkanyájunk van. Senkinek sincs ekkora birkanyája az Öld utcában.
3: A birkák ilyen esős tavasszal a legbüdösebbek. Puhára áznak, és már 1 kilométerről bűzlenek. Talán csak a bakkecske büdösebb náluk.
8: Ja, mi a fenét akarsz te tulajdonképpen?
3: A tukiak és a jankófalviak hamarosan meg fogják szorongatni a gazdákat. Nem engedik asszonyaikat a répaföldre, amíg nem kapnak nagyobb napszámot. Vagy megfizetik a munkájukat becsületesen, vagy földbe rohad a répa. Majd meglátjuk, hogyan kapják meg a Schwarzjenők a havi 30 000-et.
8: Puha emberek. Még a saját asszonyaikat sem merik munkára parancsolni.
6: Nyavajás, puha emberek.
3: Vagy bátor emberek.
10: A tukiak, a Jankó falviak.
6: Emlékeztek, amikor annak a nagyorú halásznak kiszaggattuk az orjukait a Szenci kocsmába?
8: Ott voltak a Jankó falviak, vagy százan, óbégattak a májusfa körül, de hozzánk sem mertek nyúlni.
6: Tukiak is voltak közöttük, bátor tukiak.
10: Legyen nyavajás ember valamennyi.
3: Lehet, hogy bátrabbak, mint ti.
8: Bátrabbak?
3: Igen. Lehet, hogy az lesz a ti szerencsétek is. A tukiak és a jankófalviak kiharcolják majd a ti asszonyaitoknak is a nagyobb napszámot.
12: Kártyázzunk!
3: Kártyázhatunk?
12: Toljátok ide a fazekat a főtt kukoricával.
10: Úgy látszik, megjöttek az asszonyok.
6: Kinézek hozzájuk.
12: Mennyi?

0: zöld utcai férfiakat talán még a falra is kenhette.
1: Bármelyikünk a falra kenhetne. Bármelyikünk félkézzel a falra ken.
2: Ha akarod, Jankó falva kellős közepén intézlek el. A gyáva Jankó falviak szeme láttára. Egész Jankó falvát a falra kenjük, meg az egész tukot is.
0: Várjatok vele egy kicsit. Várjatok legalább addig, amíg azok a gyáva emberek kikaparják az asszonyaitoknak a nagyobb napszámot. Várjatok legalább holnap délelőttig.
3: Holnap délelőttig?
0: Addig.
2: Nekünk a jankófalviak és a tukiak ne kaparjanak ki semmit.
4: Kártyázunk inkább. István, én nem üsz már le. Így sohasem fogunk kártyázni.
2: Majd mi kikaparjuk magunknak a részünket. Halló, te nyavajás gallai. Előbb kikaparjuk, mint a jankófalviak.
0: Adjátok abba a hencegést.
3: Jobb, ha befogod a szádat.
1: Jól tudjuk mi nélküled is, hogy mit kell csinálnunk. Ezért jobb, ha befogod a szádat.
2: Megjárhatod.
4: Leülni! Leülni, István! Ülj már le is! Ne lármázz!
2: Kártyázunk! Jól van, kártyázunk.
4: Mindenki megkapta az aranypénzeket?
3: Mindenki.
2: Szerencséje, hogy barátja Ádámnak.
4: Hallgass már! Kitartja a bankot.
2: Nem kell kapkodni. Reggelig nem engedjük el ezt a nyavajás jankófalvit. Majd meglátjuk, mit tud.
4: Ki tartja a bankot?
0: Én.
1: Te akarod tartani a bankot?
0: Persze, hogy én. Kártyában is megverlek benneteket.
1: Nem férsz a bőrödbe, mi?
0: Kártyában is jobb vagyok, mint ti. Engem a Szent Igaz tanított kártyázni.
3: A Szent Igaz?
2: A Szent Igaz senkit sem tanított kártyázni.
0: Engem megtanított. És jósolt is nekem a kártyákból. Azt mondta, hogy egész életemben ritka szerencsés ember leszek.
1: Mit fizettél, hogy megtanítson kártyázni?
0: Egy csupor mézet vittem neki, és néha virágot viszek a sírjára.
2: Még ha a Szent Igaz tanított is, nekünk itt ne hencegj. A Szent Igaz zöld utcai volt. Ő tudott kártyázni, de tőled nem félünk.
0: Megverlek benneteket kártyában is.

0: Rózsaméz, Gion Nándor regényének rádióváltozata. A 9. részt hallották. Szereplők: Gallai István, Szacsvai László, Krebs Péter, Tordi Géza, Török István, Fonyó István, Török Sándor, Oszter Sándor, Török Pál, Izsóf Vilmos, apa Harkányi Ödön, anya Rosti Magda, ifjabb Gallai István, Szalai Ferenc, író Tomanek Nándor. Zenei munkatárs Molnár András, szerkesztő Fehérvári Győző, rendezte Pós Sándor.
1: A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2022. június 18-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt, kedves hallgatóink, a zene után sugározzuk.

0: Rózsaméz. Gion Nándor regényének rádióváltozata. 10. rész. Rózsaméz harmadszor.
1: Az öreg Johann Sanknak két fia volt, Johann és Friedrich. A fiúk Szent Tamáson kiárták a német iskola 4 osztályát, utána az apjuk kíméletlenül munkára fogta őket. Meg kellett tanulniuk a sárdagasztást, vályogvetést, a rámolást, a fűtést, a szortírozást. Éveken át taposták az agyagos sarat, hordták a tüzelőt, izzadtak a kemencék tetején, osztályozták és rendezték, amíg ki nem hűlt, frissen égetett téglákat. Ahogy növekedtek és erősödtek, az apjuk egyre keményebben dolgoztatta őket. Megszokták a munkát, és egyúttal mélységesen utálták is az állandó gürcölést, nem sok értelmét látták. A gyár terjeszkedett volna nélkülük is. Tudták, hogy az apjuk meggazdagodott, hiszen megvásárolta már a másik téglagyárat is, ott a Zöld utca mellett. Sőt, szőlőskertet is vásárolt, és a saját borát tárolta a pincében. Azután egy napon az apjuk visszavonult szőlőskertjébe, a Jankó falvi gyárat Johannra, a Zöld utcait Friedrichre bízta. A fiúk ekkor már tapasztalt téglagyári munkások voltak, szépen elirányították a gyárakat. Később apjuk halála után is tovább terjeszkedtek, és többé nem kellett sarat dagasztaniuk. A Sank testvérek szerették egymást, gyakran eljártak egymáshoz, néha egész éjszakákat végig beszélgettek, ittak vagy kártyáztak. Egy ilyen éjszaka után Johann Sank nyikorgó bricskáján kora reggel indult haza a Zöld utcai téglagyártól. Kicsit részeg volt, bóbiskolva hajtott végig a Zöld utcán, fázósan húzta össze magát a lova mögött. Egyszer csak egy ismerős alakot látott bandukolni az álmosan lapító Zöld utcai házak mellett.
2: Gallai! Rojtos Gallai! Hát te mi a fenét csinálsz itt ilyenkor?
3: Vacogok. Vacogok és sietek haza megmelegedni.
2: Ó, ó! Na gyere, ülj fel a bricskára. Én is hazafelé megyek.
3: Köszönöm. Csuda érdekes lesz. A Jankó falviak eltátják a szájukat, ha meglátják, hogy a téglagyárossal kocsikázom.
2: Én már ilyen ember vagyok. És különben is te Rézi férje vagy. Mindenkor kocsikázhatsz velem. Na, ugor fel!
3: Sokszor mondták már nekem, szerencsém van, hogy Rézi lett a feleségem.
2: Na, gyi! Rézivel együtt jártunk iskolába. Tudtad ezt?
3: Tudtam.
2: Persze, hát tudhattad. Egy este már el kell mennem hozzátok. Szeretem hallgatni, amikor citerázom.
3: Bármikor eljöhetsz, Rézi örülni fog.
2: Mi a fenét csinálsz kora reggel itt a Zöld utcában?
3: Kártyáztam éjjel.
2: Kivel kártyáztál?
3: Törökékkel.
2: Azokkal a vademberekkel?
3: Azokkal.
2: Ki fosztottak, mi?
3: Én fosztottam ki őket.
2: Nagyszerű. És mennyit nyertél tőlük?
3: Egy fazék aranypénzt.
2: Mit beszélsz? Aranypénzt? És hol van az az aranypénz?
3: Megettem.
2: Hogy megetted?
3: Azok a vademberek a főtt kukoricát nevezik aranypénznek.
2: Nagyon jó. Főtt kukorica az aranypénz. És te egy egész fazékkal nyertél. Ezért átkártyáztad az éjszakát.
3: Igen.
2: Még mindig jobban jártál, mint én. Én is kártyáztam az éjjel.
3: Nyertél?
2: Veszítettem. Igazi pénzt veszítettem. Egész éjjel az a disznó Schwarz nyert.
3: A cukorgyár igazgatója?
2: Az a disznó Schwarz. Nagyon menne ki alap.
3: Nekem kellett volna ott lennem. Én a Szent Igaztól tanultam kártyázni.
2: Ki az a Szent Igaz?
3: Meghalt már. Kopasz, fogatlan öreg ember volt. Itt lakott az öcsét téglagyárának közelében egy óduban. Átlátott a kártyákon. Úgy tudott paklizni, mint senki más a világon. Engem is megtanított néhány dologra.
2: Mi kártyázás közben nem szoktunk paklizni.
3: Én bizony pakliztam.
2: Saltál. Egy fazék főtt kukoricáért?
3: Igen.
2: Hihetetlen. Egy fazék főtt kukoricáért.
3: Nem tudtam, hogy Schwarz vezérigazgató is el szokott járni hozzátok vendégségbe.
2: Most jött először. Nyugtalankodnak a kapásasszonyok, erről akart beszélni velünk. Aztán elnyerte a pénzemet.
3: Nyugtalankodnak a kapásasszonyok?
2: Azt mondja az a disznó Schwarz. Állandóan veszekszenek az ispánjával, amiért az esős órákat levonja a bérükből.
3: Elhiszem, hogy nyugtalankodnak.
2: Ma kimegy hozzájuk a Schwarz, ettől majd megjuhászodnak. Schwarz azt mondja, ma reggel még énekelni is fognak neki az asszonyok.
3: A téglagyári munkások nem nyugtalankodnak?
2: Nem nyugtalankodnak. Csak furcsán pusmognak mostanában, mintha várnának valamire. Van közöttük néhány kommunista. Azok temik a fejüket.
3: Azt hittem, a kommunistákat kiebrudaltátok a gyárakból.
2: A legtöbbjüket kiebrudaltuk. Az előcsahosokat azonban meghagytuk a helyükön. Jobb, ha szem előtt vannak.
3: Most temik a többi munkás fejét.
2: Szemmel tartjuk őket, ne félj. Pusmoghatnak, amennyit akarnak. Az a fő, hogy rendesen dolgozzanak.
3: És énekeljenek.
2: Mi?
3: Dolgozzanak és énekeljenek. Mint a répakapáló asszonyok. Vagy a téglagyári munkások nem énekelnek?
2: Nem fontos, hogy énekeljenek. Az a fontos, hogy dolgozzanak. Mondok neked valamit. A kommunisták közöttük a legjobb munkások.
3: Érdekes.
2: Te? Nem Péter állott a Szenci kocsma előtt?
3: Ő az. Meg Bata János.
2: Már megint ahhoz a Bata Jánoshoz dörgölőzik. Utálom azt a nagyon ruhalászt.
3: Ő sem kedvel téged.
2: Annyi baj legyen. De Péter miért nem dolgozik? A Verbászi nyomdából is kirúgták.
3: Azt hiszem, szabadságot vett ki. Egy heti szabadságot.
2: Az Istennek vesz ki ilyenkor szabadságot. Alig, hogy elkezdett dolgozni, már is szabadságot kér. Majd kirúgják innen is.
3: Én itt leszállnék. Köszönöm, hogy elhoztál.
2: Én is leszállok. Megiszok valamit a kocsmában. Jó reggelt.
3: Korán keltetek, Péter.
4: Hol a fenében vagy egész éjszaka?
3: Hát én kártyáztam.
4: Nyertél?
3: Nyertem.
2: Én viszont veszítettem.
5: Együtt kártyáztatok?
3: Nem. Én aranypénzekre kártyáztam, ő pedig közönséges papírpénzre.
5: Azt hittem, hogy...
2: Meghívlak benneteket egy pálinkára. Hideg van itt kint.
5: Jobb nekünk itt a friss levegőn.
2: Te nagy orrú. Te még egy pálinkát sem fogadsz el tőlem?
5: Nem.
4: Idd meg a pálinkádat, Johan, és menj haza.
2: Te hallgass, Péter. Neked most a nyomdában kellene lenni.
4: Én tudom a legjobban, hogy hol kell lennem.
2: A rajtos gallainak éppen az előbb magyaráztam, hogy a kommunisták jó munkások. Járatják a pofájukat, de azért jó munkások.
5: Bizonyára van közöttük mindenféle.
2: Te nagy orrú. Te a bricskámra se ülnél fel, igaz?
5: Nem.
2: A rajtos gallai felült.
5: Az ő dolga.
2: És szívesen lát, ha elmegyek hozzá vendégségbe. Egy este majd el is megyek hozzátok. Szeretem hallgatni a citerázását.
5: Sokféle ember hallgatja Gallai citerázását.
2: Még te is, mi?
5: Még én is.
2: És mit gondolsz, mi történne velem, ha netalán a kommunisták kerülnének a hatalomra?
4: Menjél haza, Johan, részeg vagy.
2: Hallgass, Péter, a nagyon ruval beszélgetek. Szóval mi történne velem?
5: Bizonyára nem hagynának éjjel halni.
2: A gyáramat elvennék.
5: Elvennék, közös lenne a gyár.
2: Nem rossz. És ki irányítaná a közös gyárat? Mit gondolsz? Oroszországban például kik irányítják a gyárakat?
5: Bizonyára olyan emberek, akik értenek hozzá.
2: Én értek a téglagyárhoz. Nálam senki sem tudná jobban irányítani a gyárat.
5: Lehet.
4: Johan, miért nem mész már?
2: Mi történne akkor, ha önként felajánlanám a gyáramat azzal, hogy tegyenek meg igazgatónak? Bízzák rám továbbra is az irányítást. Mit gondolsz, megtennének igazgatónak?
5: Lehet, hogy megtennének igazgatónak.
2: És mennyi fizetést kapnék?
5: Mint a többiek. Közös lenne a gyár, mindenki egyformán részesülne a jövedelemből.
2: Szóval annyit kapnék, mint a sárdagasztó munkások, vagy mint a rámolók.
5: Igen.
2: Nem hiszem, hogy jó életem lenne.
5: A munkások is bizonyára többet kapnának, mint most. Jobb életük lenne, mint most.
2: Miért? Most keveset kapnak?
5: Keveset.
2: Elégedetlenek?
5: Elégedetlenek.
2: Másutt sem kapnak többet.
5: Másutt is elégedetlenek.
2: Talán én is fizethetnék valamivel többet, de én magam nem emelhetem a béreket. Ha másutt is többet adnának, én szó nélkül emelném. Persze sokkal többet nem tudnék fizetni. Azt hiszem, a kommunisták sem tudnának sokkal többet fizetni.
5: Azt hiszem, többet fizetnének.
2: Nem adhatnának sokkal többet. És az sem lenne rendjén, hogy én ugyanazt a fizetést kapjam, mint a sárdagasztó munkások.
5: Miért?
2: Mert egy igazgató mégiscsak többet érdemel, mint egy sárdagasztó munkás. Fontosabb munkát végez, nagyobb felelősség terheli, nagyobb pénz jár neki, még a közös gyárban is.
5: Lehet, hogy valamicskével többet kaptál, mint egy közönséges sárdagasztó munkás. Valamivel többet, mondjuk 10-20%-kal.
2: Így már sokkal jobb. Így már egészen más. Ó, hát ha 20%-kal többet kapni, az már egészen más lenne.
4: Jön a fiú.
2: Miféle fiú?
4: Kölcsönadtam a biciklimet egy fiúnak. Itt van.
6: Tessék a biciklije, Péter bácsi. Csupa Sárlett, nem.
4: Mi van? Kell.
6: Az Öldutcai asszonyok visszajöttek a répaföldekről.
2: Itt beszélsz?
6: Visszajöttek a répaföldekről. Kiment hozzájuk a Schwarz, és megkérte, hogy énekeljenek neki. Egy darabig énekeltek, aztán beszélgettek a Schwarzzal. Aztán megint énekelni kezdtek, és elindultak hazafelé.
7: Na, én megyek haza, lefekszem aludni, egész éjjel kártyáztam.
4: Menjél, sógorom. Menjél, és pihent ki magad.
6: Az Öldutcai téglagyárban is leállt a munka.
2: Micsoda? Hazudsz?
6: Nem hazudok. Mondták az emberek, meg láttam a munkásokat.
2: Én nem hiszem.
5: Miért nem iszol egy pofa pálinkát, he?
2: Most nem iszom. Azt hiszem, nekem is haza kell mennem.
5: Így áll, egy pofa pálinkát én fizettem.
2: El kell mennem a gyárba.
6: Jé!
5: Még egy pofa pálinkát sem fogad el tőle.
4: Hogy mondtad, fiam? Énekeltek az asszonyok?
6: Énekeltek. Vidám dalokat.
5: Vidám dalokat? Ez jó. Menjünk be a kocsmába.
4: Jön Purágy és a fiatal Jaksíty.
5: Hol?
4: Ott jönnek biciklin.
5: Megtudjuk, mi történt a szerbeknél.
8: A Zöld utcai asszonyok hazajöttek a répaföldekről.
4: Tudjuk. Mi van a kágyban?
8: Ott is minden leállt. Az emberek zúgnak, mint a darazsak.
9: Most elkaptuk a disznókat. Minden gazdát fel kellene akasztani. Ha erre sor kerül, engem az apám tanyájára küldjetek.
4: Ott még nem tartunk.
8: A sztrájk őröket szétküldtem mindenfelé.
4: Jól indul, ki kell tartanunk. Beszélni kell a pékekkel és a hentesekkel, hogy adjanak enni a sztrájkolóknak. Lehet, hogy sokáig elhúzódik a dolog.
8: A Kis Antal kocsmájában kellene nagy gyűlést tartanunk.
5: Menjünk be most Szencihez. Beszéljük meg részletesen a dolgokat. Fizetek mindenkinek egy pofa pálinkát.
1: Hűvös tavaszi délutánon telezsúfolódott türelmetlen emberekkel Kis Antal kocsmája. Rengeteg ember jött össze. Egymás hegyén hátán szorongtak. És vagy ezeren még kint maradtak a katolikus templom előtti téren. Széles gyűrűbe fogták a tér közepén álló Szent Háromság szobrot. Kipirult arcú emberek szónokoltak Kis Antal kocsmájában. Széles kézmozdulatokkal bizonygatták igazságukat. A napszámosok, munkások sanyarú életéről beszéltek, és dühösen harsogva megnevezték azokat a munkadókat, akik nyomorúságos napszámért nyúzták a szegény embereket. A kocsmában szorongó sztrájkolók tapsoltak és hangosan helyeseltek, az elhangzott beszédeket kikiabálták a térre, az emberek tovább mondták egymásnak. Néhányan felkapaszkodtak a Szent Háromság szobor vaskorlátjára, és a magasból elismételték a szónoklatokat, hogy mindenki hallja. A téren is tapsoltak és helyeseltek a sztrájkolók. Távolabb a tömegtől, a házfalak mellett fegyveres csendőrök várakoztak. Felkészültek rá, hogy elejét veszik minden nemű kilengésnek és rendbontásnak. De nem történt rendbontás. Az emberek fegyelmezettek voltak, és időnként lelkesen tapsoltak.
10: Élvezed a sztrájkot, sógorod? Melegít ez a sok ember?
3: Steffi, te is itt vagy?
10: Most jöttem bentről a kocsmából. Járatják a szájukat szüntelenül. Főleg az a Puraty meg a Király Pista.
3: És a te kocsmád? Becsuktad?
10: Dehogy. Nyitva van a kocsma is, meg a pékség is. A feleségem kenyeret osztogat a sztrájkolóknak.
3: Kenyeret adsz a sztrájkolóknak? Te?
10: Miért ne?
3: Ezt azért nem ittem volna.
10: Na azért ne félj, nem őrültem meg. Megfizetik ők ezt majd nekem.
3: Hogyan?
10: Nézd, ezt a dolgot itt meglepően jól megszervezték. 8 napig akarnak sztrájkolni, és 100%-os béremelést követelnek. Ha kihúzzák a 8 napot, megkapják a béremelést. Márpedig kihúzzák a 8 napot.
3: Ha lesz mit enni.
10: Így van, ha lesz mit enniük. A vezetőik megdolgozták a pékeket és a henteseket. Ezt is meglepően jól megszervezték. Na már most, ha én becsukom előttük az ajtót, a sztrájk után el fogják kerülni a kocsmámat meg a pékségemet. Örülhetek, ha nem törik be az ablakaimat. De én kenyeret adok nekik. Így tehát hálásak lesznek. És 8 nap után a dupla bért az én kocsmámba visszák el.
7: Nem csak italra kell a dupla bér.
10: Jut belőle italra is. Ne félj, megfizetik nekem az ingyen kiosztott kenyér árát. Egy ideig legfeljebb majd rosszabb pálinkát isznak nálam. Boldogok lesznek, észre sem veszik. Ne csodálkozz hát, nem őrültem meg.
7: Nem, nem őrültél.
10: És nehogy azt hidd, hogy túlságosan kedvelem ezt a handabandázó csordát.
7: Tudom, hogy nem kedveled őket.
10: Remélem, te nem tartozol közéjük.
7: Nem tartozom közéjük. Nekem nem volt munkám, így hát nem is sztrájkolhatok.
10: De azért itt sündöröksz.
7: Remélem, hogy énekelni foglak. Szeretem, amikor sok ember énekel. Ne,
10: biztosan énekelni fognak. De én még akkor sem kedvelem őket.
7: Az öcséd is köztük van.
10: Elég vagy az. Csinálná azt, amit én ma nem lenne egy ágról szakad senki.
7: Csinált ő azért ezt az...
10: A sztrájkot, azt jól megszervezte. Az biztos. Ezt meg kell hagyni. Csak hogy mi haszna belőle?
7: Dupla bért kapnak az emberek.
10: Ő pedig majd elveszíti a munkahelyét a verbászi nyomdában. Hát megéri ez?
7: Lehet, hogy neki
10: a
7: meg...
10: A fenét. Mondok én neked valamit, sógorom. Németországban ezt a csürhét már réges-rég szétszórták volna, sőt, eszükbe se jutott volna összegyűlni. Egy rendes országban...
7: Jön az öcséd, téged keres.
10: Ne, ma se tudja, hogy itt vagyok.
11: Sógorom, jó, hogy itt vagy.
4: Steffi, te mit keresel itt?
11: Nekem nem is örülsz.
4: Nem gondoltam, hogy téged itt talállak.
11: Eljöttem meghallgatni, hogy miket pofáztak itt össze. És látni akartam, hogy mikor visznek el a csendőrök. Ott leskelődnek a házak mellett.
4: Sokan vagyunk itt. A csendőrök is félnek tőle.
11: Németországban nem engednének meg ilyen felfordulást.
4: Nem vagyunk Németországban.
11: Na jó, megyek, megetetem a sztrájkolóidat. Ne hogy sógorom, hogy téged is megbolondítsanak.
4: Te, ez tényleg eteti a sztrájkolókat?
7: Azt mondja, hogy kenyeret osztogat nekik.
4: Ki hinné a bátyámról? Nem tetszik nekem, hogy még ő is kenyeret osztogat.
7: Fő, hogy van mit enniük az emberek.
4: Igen, az a fontos. Hagyjuk ezt. Szeretnélek megkérni valamire.
7: Ma éjszaka nem kártyázol.
4: Nem, másról van szó. A munkások mindenütt leálltak. Sztrájkőrök vigyáznak, hogy senki se dolgozzon. De ott a sarkon az az őrült kudlik nem akarja becsukni a boltját. Ellene nem tehetünk semmit, rendőr vigyáz rá. De kőművesek is dolgoznak nála, Kálmán Lajos emberei az utcai falat rakják. Ők sem akarják abbanni a munkát, hiába beszéltünk nekik. Nagyon rossz hatással van az embereinkre.
7: Igen, látom a kőműveseket. Violanttal is köztük van, őt jól ismerem.
4: Próbálj meg beszélni velük.
7: Nem hiszem, hogy hallgatnak rám.
4: Próbáld meg. A Zöld utcában nagyon jó munkát végeztél.
7: Megpróbálom, de aztán hagyjál békében.
4: Jó, békében hagylak.
7: És ne pofázzatok már annyit. Inkább énekeljetek.
4: Énekelünk hamarosan.
7: Szép magas falat húztok ennek a hájas kudliknak.
11: Gallai, te is itt vagy. Jártatod a pofád a többiekkel.
7: Csak nézelődöm.
11: Én is szívesen nézelődnék, de valakinek dolgozni kell.
7: Néha hasznosabb abba adni a munkát.
11: Nem tudom.
7: Agyon dolgoztatnak itt téged, szegény Antal. Most akarnak meggazdagodni a zsírodon, amikor minden tisztességes ember leállt a munkát.
11: Ne nekem mondd, Kálmán Lajos a vállalkozó, ő a mester.
7: Hol van a mester?
11: Fejed felett az állványon.
12: Te is agitálni jöttél? Hagyd békében az embereimet.
7: Sajnálom az embereidet.
12: Te is sztrájkőr vagy? Vagy mi? Ha? Lassan már mindenki sztrájkőr lesz. Ne vihogd folyton, mert elküldelek az anyádba.
7: Te inas vagy itt, fiam?
13: Inas vagyok.
12: Itt nincs szükségünk sztrájkőrökre.
7: Nem vagyok sztrájkőr. Semmi közöm a sztrájkolókhoz. Nekem amúgy sem volt munkám, tehát nem volt mivel leállnom. De azért sajnálom ezt a szegény Antalt. Most szakadt bele a malter keverésébe, amikor senki más nem dolgozik. Ezt a gyereket is sajnálom, meg a többieket.
12: Lassan már mindenki sztrájkőr lesz. Minduntalan idejönnek és zaklatják az ember. Mi közük hozzá, hogy dolgozunk? Aki dolgozni akar, az dolgozzon, aki nem akar, ne dolgozzon. Nem igaz?
7: Igaz. De hát tudod, hogy van. Mindenki leállt a munkával. Nagyobb napszámokat követelnek. Te meg dolgoztatod az embereidet a régi napszámért.
12: Megadom én nekik a nagyobb napszámot. Ha a sztrájkolók kicsikarják a nagyobb napszámot, azt én is megadom az embereimnek. Megbeszéltem már velük. Így van, Antal?
11: Így van.
7: Az a baj, hogy rossz helyen dolgoztok.
12: Én elengedtem volna az embereimet, de a kudlik megfenyegetett, hogy felmondja a munkát, ha most elmegyünk. kevés a munka mostanában. Örülünk, hogy végre dolgozhatunk. Nem bonthatom fel a szerződést Kudlikkal?
3: Az a baj, hogy rossz helyen dolgoztok. Épp a sztrájkolók orra előtt. És egyre többen jönnek ide a térre, este felé rengetegen lesznek. Attól tartok, szétverik az állványaidat, ha feldühödnek.
12: Na hát, ahhoz aztán nincs joguk.
3: Persze, hogy nincs joguk, de tudod, hogy van ez? Ilyenkor dühösek az emberek. Sokan majd egész biztosan berúgnak, és nem kérdezik, hogy mihez van joguk. Miért nem mentek be az udvarba dolgozni? Ott nem látnának benneteket, nem zaklatna senki.
12: Előbb a falat kell befejezni.
3: Hagyjátok így, ahogy van. Befejezhetitek később is a sztrájk után. Addig csináljatok valami mást.
12: Kudliknak nem tetszene, ha félbehagynánk a falat.
3: Mondd neki, hogy a falnak száradnia kell egy-két napig.
12: Mi kellene a falnak száradni?
3: Találj ki valamit Kudliknak. Honnan tudhatja ő, hogy mit kell csinálni a téglafallal? Te vagy a mester, te értesz hozzá.
12: Aha. Gondolod, hogy valami részek disznó összetörhetni az állványaimat?
3: Ha? Megeshet. Dühösek, idegesek az emberek, sokat isznak.
12: Már megint röhög ez a kölyök. Marsra innen, menj le a pincébe és kezd bontani a falat. Ott majd elmúlik a jó kedved.
13: Megyek.
12: Az embert már dolgozni sem hagyják.
3: Jobb, ha ti is lementek a pincébe. Nekem semmi közöm az egészhez. De kár volna az állványokért.
12: Mi majd kiássuk a raktárépület alapjait az udvarban. Majd csak vége lesz ennek az átkozott sztrájknak.
3: Antal maradjon itt egy kicsit. Ő meg én majd felülünk az állványokra, és ha jönnek a sztrájkőrök, azt mondjuk nekik, hogy leálltatok a munkával.
12: Kudliknak nem fog tetszeni.
3: Neki majd azt mondjuk, hogy Antal megrádította a bokáját.
12: A fene egye meg. Majd csak vége lesz ennek az átkozott sztrájknak. Na, gyerünk emberek!
11: Ezt jó megcsináltad.
3: Kár lenne az állványokért.
11: Hozzám, kár lenne az állványokért.
3: Ezentúl nem háborgatnak majd benneteket a sztrájkőrök.
11: Sok ember összegyűlt itt. Jó, hogy ilyen sokan összegyűltek. Sok mindent elérhetnek. Meséltem már neked, hogy egyszer egy igazi herceg térdelt előttem, és istenként imádott engem.
3: Azt hiszem, mesélted.
14: Antal bácsi!
11: Mit akarsz?
14: Rengeteg méz van a pincében. Életemben nem láttam még ennyi mézet.
11: Nem szeretem a mézet. Hasmenés kapok tőle. Jó lesz, ha te is vigyázol.
14: A fene bánja. Végre telezabálhatom magam mézzel. Nem baj, ha utána hasmenés.
11: Vigyázz, nehogy Kudlik észrevegye.
14: Nem fogja észrevenni. Hatalmas, 100 literes bönödökbe áll a méz. Annyit zabálhatunk belőle, amennyit csak akarunk. Válogathatunk is. A Kudlik mindegyik bödörre ráírt a fehér krétával, hogy milyen méz van benne.
3: Többféle méz van?
14: Van ott mindenféle méz.
3: Megnézem. Megnézem, én nagyon szeretem a mézet.
14: Jöjjön, annyi mézet ehet, amennyit csak akar.
3: Hol van a pince?
14: Erre jöjjön.
3: Ezek azok a bödönök?
14: Ezek. Látja, mindegyikre rá van írva, hogy milyen méz van benne.
3: Aha.
14: Tisztes. Akác, hárs, vegyes. Az akácmézből legyen, az akácméz a legillatosabb.
3: Több nincs?
14: Még több kellene.
3: Hát csak kérdeztem.
14: Van még arrább, azokban a kis köcsögökben. De azokat jobb, ha nem bántja, a Kudlik észrevehet.
3: Megnézem. Megnézem ezeket is. Akác, tisztes, hárs, vegyes, rózsaméz. Úristen, rózsaméz.
14: Az akácméz a legjobb, igaz?
3: Rózsaméz. Rózsaméz. Olyan, mint a parázs.
14: Mit mond?
3: Olyan, mint a parázs.
14: Nem értem. Hé, hova viszi azt a köcsögöt?
15: Hé, Gallai, hova rohansz? Ne rohanj, sógorom, mindjárt énekelünk!

0: Rózsa Mész, tessék!
1: Mi történt veled? Sápat vagy, mint a halál.
0: Rózsaméz, nézd meg! Tessék, hoztam neked rózsamézet!
1: Rózsamézet?
0: Olyan, mint a parázs. Kóstold meg, mást bele az ujjadat.
1: Majd kanállal. Na. Tényleg rózsaméz. Rózsa illata van.
0: Hoztam neked rózsamézet. Ugye, hogy hoztam neked rózsamézet? Egyél belőle. Azt akarom, hogy mindig fiatal maradj.
1: Életemben nem ettem még ilyen finom mézet.
0: Hívjuk be a gyerekeket. Menj ki az utcára, és hív be minden gyereket.
1: Megyek, megyek. Mindjárt küldöm őket.
2: Grófi kastély, de fények.
1: Kisna bátya rózsa méze, jaj,
0: de olyan, mint a parázs. Igen. Olyan, mint a parázs.

0: Rózsaméz, Gion Nándor regényének rádióváltozata. A 10. befejező részt hallották. A szereplők: Gallai István, Szacsvai László, Rézi, Törőcsik Mari, Johann Sank, Pató István, Krebs Péter, Tordi Géza, Krebs Steffi, Konrád Antal, Bata János, Szilágyi Tibor, Gion Antal, Balázs Péter, Kálmán Lajos, Györfi László, Inas Gyerek, Fogt Károly, Puraty Ilja, Csé Németh Lajos, ifjabb Jaksity, Estót József, író Tomanek Nándor. Zenei munkatárs Molnár András, szerkesztő Fehérvári Győző, rendezte Pós Sándor.
1: A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2022. június 19-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Kovács János karmestert köszöntjük 75. születésnapja alkalmából. Az Ars Nova műsorában kortárs magyar műveket vezényel. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra, vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A térségben stabilizálódott a helyzet, de a tűzoltók továbbra is dolgoznak a helyszínen. A szerencsétlenségnek egy halálos áldozata van, és 40 embert vittek kórházba, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Elveszi a kormány a Mészáros-Szíj konzorciumtól az M6-os autópálya egy részének üzemeltetését, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint ezzel 100 milliárd forint közpénzt takarítanak meg. Közölte azt is, hogy Lázár János korábbi döntése miatt feljelentést tesznek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón a teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta. A tárcavezető azt mondta, az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetését októbertől 11 évre Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségének adta volna az előző kormány közlekedési minisztere. Kiterjesztik a hegybírók jökköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt. Erről szintén Szondi Vanda kormányszóvívő számolt be. A kormányzati tájékoztatón felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg Magyarország teljes területén jelen van a betegség. Hangsúlyozta, a hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása. Hozzátette, a hegybíró minden a kor terjedése szempontjából fokozott kockázatot jelentő szőlő művelését ellenőrizheti, egyes esetekben pedig azonnal elrendelheti a közérdekű kivágását is. Zoltán Pétert nevezte ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához kamarai biztosnak az évvégéig az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A hivatalos értesítőben megjelent utasítás szerint a kinevezés mától hatályos. Zoltán Péter emellett július óta ellátja az agrárstratégiáért, kommunikációért és átvilágítási ügyekért felelős miniszteri biztosi posztot a tárcánál. Betiltaná és szigorúan büntetné a mesterséges intelligencia segítségével készített megtévesztő videókat a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd alelnök kezdeményezése egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetné a valóságot megkérdőjelező videók használatát. Még súlyosabb büntetés várna azokra, akik a cselekményt nagy nyilvánosság előtt 18. életévétben nem töltött fiatalok befolyásolására készítenek eredetinek vagy valóságosnak tűnő kép- és hangfelvételeket. Holnap ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. A hétvégére visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél ma főként az Észak-Alföldön, holnap kezdetben a Dél-Alföldön, majd a Dunántúlon élénkül meg. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza-tó 25, a Velencei-tó 24 fokos. Hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
4: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: az Úr Express. Életútjáról mesél Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos. Tizedik befejező rész.
1: A háború, a vértó, vagyis mindennek az előjelzése, amit te olyan szépen és pontosan mutattál ki jó néhányszor más jugoszláv írók művészetében, az azért a te művészetedben is végigtetten érhető, tehát valami baljóslat, valaminek az előjelzése, folytonos előjelzése. Tematizálódik is ez a 90-es évektől, most elsősorban a könyökkanyart, a drámádat említem. Azóta is valahol valamilyen módon minden egyes írásodban benne van, beszüremkedett a háború. Írtál róla, nyilatkoztál róla. Én most mégis azt kérdezném, hogy te személy szerint a háborúnak a mindennapjait hogyan és milyen módon érted, vagy éltétek meg a családoddal?
2: A háború szövegeit idővel lassan szerveződnek, kötetik ki. Már azért egyik fontos szövege a két dráma, a Paripacitrom és a Könnyökkanyar, de a Tűzálló esernyő is tulajdonképpen arról szól, hogyha nincs árvíz, akkor tűz van. De volt egy publicisztikám is, a Napló című független, első független heti labban, amit közösen csináltunk barátaimmal, Bódissal és Németh Gárpáddal, de azt se gyűjtöttem még kötetbe. Noha maguk a képzőművészeti írásokon is festmények is átvéreztek, erről szólt tulajdonképpen a jugoplasztika is. Megszakadt ez a publicisztika a háború alatt, és inkább ilyen napló feljegyzésük, ez az új típusú próza, amit csináltam az elmúlt években, abban van nyoma a háborúnak. Persze a központi metaforája a vértó. Nagyon szigorúan próbáltam lenyomni csak a tónusok szintjére, a végtónusa tulajdonképpen részbe folytatás annak a publicisztikának. És aztán itt Palicson is olyan dolgokról írtam, amelyek úgy gondoltam, hogy más nem írt. Két kéziratról van szó, tulajdonképpen egy össze van kapcsolva. Az egyik arról szól, hogy megyek az egyik Palics utcán, nyár van, üres minden, és fenyő illat van, és az út közepén a gyerekek játszanak, és rajzolnak az aszfaltra. És mikor közelérek, akkor látom, hogy krétával, ami őrült kuszaságot, nagy kuszaságot rajzolnak, és akkor piatra megállok, illetve ahogy odaérek, abban a piatban észreveszem, hogy az egyik gyerek, aki nagyban rajzol, mellette van egy pisztoly. De abban a piatban észrevettem, a fal mellett fekete zakuba fehéringbe ült egy-két ember, látszott rajtuk, hogy boszniaiak, rögtön föl lehet ismerni rajtuk, hogy a fal mellett ülnek. Városháza is az ember, láttam abban az időben, hogy nem a padra ülnek, hanem a falnak támaszkodva, akkor rögtön láttam, hogy ezek boszniai. Tehát láttam, hogy menekültekről van szó, és láttam, hogy a gyerekek menekült gyerekek, és abban a pillanatban, amikor az a gyerek, aki leghevesebben rajzolt a krétával, és mellette nem messze volt egy pisztoly, ami mint később kisült egy műanyag pisztoly volt, azt hiszem, mikor az árnyékom rávetődött a rajzra, reflexzerűen a pisztolyé nyúlt. Ezzel tudom érzékeltetni, amit mondani akarok neked, hogy mik voltak azok a nüanszok, amik engem érdekeltek. Most akkor ez a sok, meg az ők is lenyugodtak, hogy én ott állok, akkor úgy hirtelen rámeredtem a rajzol, hogy mit rajzolnak ezek a gyerekek. És egy hihetetlen ilyen kuszaság volt, valami ház is sejlett, meg az egyik sarokban egy Mickey Mouse. Próbáltam kibogozni, hogy mit rajzolnak, tehát mint képzőművészeti kritikus, hogy mit tudok kiolvasni ebben a rajzban, ezek a gyerekek mit rajzolnak. És szinte az egész fehér volt, egy kék vonalat vettem észre, akkor most ott volt, hogy ez a kuszaság össze tud állni valami fészekké, vagy házzába, vagy pedig a rajzfilmes figura, a Mickey Mouse felé dől a dolog. Aztán hazajöttem, és próbáltam lerajzolni magamnak, és hosszú ideig, hónapokig tűnődtem azon a rajzon. Aztán visszamentem, nem az eső lemosta, de mindig próbáltam elemezni. Úgyhogy az a tudásom, az körülbelül ennyi a háborúról és mindenről, ez a nagy kuszaság és a világról, az ezred végről, a magamról egyáltalán, nem több. Ebben benne van Amerika szerepétől kezdve minden, Disneylandtől a valós városig, amit szétlőttek. Ahonnan jöttek, azt szétlőtték, de akkor most az ő hazájuk ezután a Disneyland lesz. Teljesen tele van Palics is, és Szabadka is, és Bácskában is sokan vannak ezek a menekültek. Na már most nem jutottam a képelemzéssel sokra, legalábbis az írás szintjén. Aztán a másik írás, amit néztem, hogy mit kapcsoltam mellé, egy virtuális könyvnek egy fejezet ez a két írás. A másik írás pedig arról szól, hogy szintén megyek Palicson egy önkiszolgáló, vagy nagy önkiszolgáló kívül van, nem a központban, Nagyfenyvesen, de egy régi szövetkezeti tejcsarnokból alakították át, és megmaradt egyszerűbb boltnak, nem modernizálták. És egy nagyon hosszú pult van benne, és legtöbbször üres. De nincs is járda, ott csak fenyőfák, magas fekete fenyők vannak. Úgy néz ki, akár mint egy tengerparti kisvárosnak a boltja, tehát lehet akár ahonnan ezek a menekültek jöttek. És valahogy a menekültek szerették ezt a boltot, de tömű valószínű nem ezért, hanem azért, mert olcsó volt a sör, és ott a falhoz dőlt háttal sokszor látni menekülteket sörözni. Nem nagyon vállaltak kezdetben munkát, mert hát megijedtek, a szőlőbe hívták őket dolgozni, azt mondja, hosszú a sor, nem látja a végét, és azt mondja, belehal, mire végig. Náluk is földterületek voltak, és ahogy megijedtek ettől a földtől, hogy itt dolgozzanak. A földművelésben és a szőlőkben lett volna munka számukra, de mondjuk még gyümölcsszedésben részt is vettek, de inkább a cigarettárolás, a csempész és a bolhapiac jobban megfelel a temperamentumoknak, vagy ott jobban tudtak több pénzhez jutni. Na már most ide bementem ebbe az üzletbe, üres volt, nagy, hallani lehetett itt is a légyzúgást, és egy menekült asszony állt az üzlet közepén, a boltos egy-két nő a sarokba ült, és cigarettázott, vagy hallgatta rádiót, vagy keresztrejtőn fejt, szinte nem is látott. Csak ez a menekült nő állt, a idős menekült asszony, nagy bakancsban, jellegzetes öltözékükbe állt, fekete kendő állt az üzlet közepén, és kötött egy kék pulóver, valami kék gyapjú kacabályt kötött, és a kék gyapjú, a kék fonál motringja, mint egy kék labda, kék fej a pult közepére volt téve. Ő meg jó messze állt tőle, és kötött, de úgy megdőlve kötött, hogy a jércék szoktak megdőlni, úgy végül is állt, minden dél volt, forróság, és én ott nem tudom mit csinálni, hogy most előttem volt kihúzva ez a kék fonál, de látszott a fonálon, hogy már egy fejtett ruhából van, mert azt rögtön észre lehet venni a fonálon, hogy először használja ki, vagy már fejtett. Tehát valamiből kifejtették, és valahogy nekem hirtelen eszembe jutott abban a rajznak a kék fonal. Abban a nagy fejé kréta rajzban az aszfalton volt egy kék csík, egy kék vezeték, és valahogy ezzel kötöttem össze, és akkor tovább vezetődött ez a kék fonál, de még mindig nem vezetett sehova, még mindig nem mutatott sehova. Tehát az én igazi elemzéseim ilyenek, nincs tézis, nincs állítás bennük. Ez a kék fonál gyújtó zsinorként is értelmezhetjük, meggyújtották a végét Koszovon, és ez lehet egy egyszerű akna, egyszerű robbanó szerkezet, amit fog explodálni. Többek közt itt is föl fog robbanni nálunk, de lehet, hogy visszavezet a tengerhez, visszavezet az álmaimhoz, minden lehetséges. Tehát az álom kék fonala, vagy pedig egy robbanószer, ami mindent szétvisz.
1: A háború kezdete óta, de már előtte is megindult a Vajdaságból egy Budapestre költözés, egy nagyon erős hullám, főleg fiatalok a katonai behívó elől, a nehezedő körülmények elől, a háború réme elől, az egész összecsúszó és sorsokat, nemzedékeket maga alá temető szörnyűség elől. Lányod Magyarországon él, a fiad félig meddig Magyarországra költözött. Ti is tudtok Magyarországon hol lenni. Minden együtt lett volna ahhoz, hogy ha már Újvidékről a középkorod vagy középidőd, jugoszláv időd színhelyéről elmozdultok, akkor nem állsz meg, nem álltok meg Palicson, hanem akkor átköltöztök Magyarországra. Nem fordult meg a fejedbe, a fejetekbe, hogy itt hagyni a volt Jugoszláviát, hiszen azt az álmot, azt te úgyis már magadban cipeled, magadban a tengert, magadban a Jugoszláviát, magadban Palicsot.
2: Az az igazság, hogy mint mindenben a Jutkával mi mobilisabbak voltunk, és előbb kezdődött meg ezek a dolgok nálunk, mint másoknál. Ugyanis a lányom 12 éves korában fölkerült Pestre, és attól kezdve mi félig pesti polgárok lettünk, nekünk ott kellett csetleni, botlani, és végigcsinálni az iskolát, tehát sokat jártunk föl, és szinte minden ibosszobát végiglaktam. Rengeteg barátomat, és sokat köszönhetek azoknak a barátaimnak, akiknél laktam, vagy befogadtak. A katon is, aki kitette a szűrőmet, vagy szűrünket lányommal, de éjszaka is esőbe is volt, amikor mind a ketten sírtunk, mert az a barátom, aki megírta, hogy lakhatok, azt mondták, hogy nem, és ki kellett mennünk, és kivettem a kollégiumból a Leát, aki sziklakápolnával lakott. A sziklakápolnában volt a balettintézet. A kollégiuma egy romantikus, de elég zsugorított hely.
1: Ez a Gellért egy oldalában.
2: Gellért egy oldalában, és a saját bőrömön keresztül, tehát nekem kellett megismernem Pestet a magam módján. Egyrészt az ibuszszobákban, másrészt a sziklakápolnán keresztül. Kivettem a lányomat, és aztán nem tudtam visszavinni a kollégiumba, kislány volt, és nem tudtunk hova menni. De akkor az ügyvéd barátnőnk, a baráti körbe tartozott ez az ügyvédnő, a Zalán, Géci, Mányaki szerzett egy ilyen kis szobát, azt mi megvettük a lakásjogot. Ilyen viszonyban voltam Pesttel, és valahogy ebből nem következett az, hogy nekem ott kell lenni, függetlenül attól, hogy minden másik folyarat szerkesztője és azok az írók, akiket én becsüktem, hogy szerettem, nagyon jó barátaim közel állnak hozzám, és közel kapcsolatban vagyok velük. Nem szakadt meg semmilyen kapcsolat. Valahogy nem éreztem azt a lökést. Na, sok barátom magyarázta, hogy ott lenne a feladat, hogy Pestre költözni, és az egész magyar irodalomba tevékenykedni, ahogy Kosztolányi, vagy nem tudom ki. De hát sokan átmentek, és olyan írók is, akik azt a vonalat testesítették meg, ami az itteni, az úgynevezett vajdasági irodalom. Egy érdekes képletet mutat az átköltözöttek spektruma. Egy társaság, Sebők, Tomka Beáta, Fenyvesi, Balázs Attila, Kalapáti, Bozsik. Egy olyan magot képeztek, ami féltem, hogy leszakad teljesen, hogy megmanipulálják ezt a szakadást, az átmenetüket az irodalomba is. Ezért elvállaltam, hogy a folyiratokban szerepet vállaljak. Névelges főszerkesztője legyek a folyiratnak.
1: Az Ex-szimpózion.
2: Az Ex-nek, igen. Mert nem szimpózion, az csak az első napokban volt fontos, aztán én állandóan követeltem, hogy vegyük le, csak Ex legyen, de tiszta adminisztratív dolgok miatt nem vették le, mert újra kellett volna fizetni azért, hogy regisztrálják.
1: Én még nem találkoztam olyan magyar íróval, aki ennyire intenzíven a bőrén vagy a bőrével lenne képes részt venni és benne élni egy nagyobb időszak irodalmiságába. Tehát akinek annyira mindennapjához tartoznának azok a gesztusok, hogy most belenéz és egy nemes nagysorér feltúrja a félkönyvtárát, vagy a bőrén érzi Pilinszkit, a bőrén csátot, aki állandóan beépíti saját magába ezt a jelenkori irodalmat, új és új műveket kreál belőlük.
2: Nagyon nehéz elkezdeni. Hol is kezdjük? Aki legtöbbet jelentett számomra, az Mésző volt. Ottlikot egy kicsit később fedeztem föl. Mésző és Ottlik. Szent Kúti. Szentkuti préje nagyon sokat jelentett. Később még szinte kriptába élve, még nem kezdték újra kiadni a könyvét, amikor egyszer néhányan Borival, Végellel, Bányaival meglátogattuk Szentkutit. Hihetetlen érdekes kép maradt meg bennem. Egy szép, egy kétméteres figura, kitűnő angol szövetruhába, gyönyörű gyűrűvel, nyakkendővel. De a feje olyan volt, mint egy kiöregedett Hemingway boxoló, szétvert boxoló fej. És maga a viselkedése, beszéde. Kis teraszon ült, és állandóan attól féltem, hogy leesik a hokkedléről, és agyonveri magát, mert mindig félredőt, mert próbált a társaságban ülő nők szoknyája alá nézni. De közben beszélgetni kellett, és ez állandóan leblokkolt, hogy láttuk, hogy lesekszik. Dől félre, és néz, próbál benézni a szoknyák alá. De közben az a terasz egy kis terasz volt, és egy nagy könyv volt rajta, egy képzőművészeti kiadvány, egy zöld tájat ábrázolt, és a zöld tájon volt egy nagy agyag, edény, kupaszerűség, serlekszerűség, de abban ugyanaz a zöld táj volt, mint egy Magritte, vagy valami régi festmény, nem tudom pontosan mi is volt. Ez az intenzív zöld szín, körülötte is sok fa, bokor, és ezre a reprodukciós kötetre szort kukoricát, és akkor a gerlicék odaszálltak, szinte a kezéből eszegettek, tehát ilyen szentferenci állapot volt, és ott volt a nagy rugós füzete, amiben jegyzeteket készített ezekről a képekről. Beszélgettünk meg, kaptunk tőle dedikált könyveket, és a nagy dolgozó szobájá mindent nézegettünk. Por volt, mindent látszott, hogy zárt világba élt, még a magyar irodalom nem nyitotta rá az ajtót. De kicsit elkalandoztam. Tehát a Mésző neve a legfontosabb, az volt az indulásnál. Nem van értelme, hogy hatott konkrétan a mondataimra, mert az én mondataim lazábbak, meg nem olyan tiszta, szigorúan csomózottak. Ő hamarosan megjelent Újvidéken, Majornál, és attól kezdve a mai napig egy ilyen intenzív kapcsolatunk van, tehát sosem is változott a viszony hozzá egész a családáradásig, amely szerintem az egyik legjobb magyar regény. Ugyanis én nem egyezek a magyar kritikusokkal. Én nekem a legfontosabb két könyv a magyar irodalomnak az utóbbi időben a Buda és a Családáradás. Családáradásban is nem egy kis regényt látok. Csak azért tűnik kis regénynek, mert apró betűvel és ampapírra szedték, de hogyha egy vastag papíros, kemény kötésű, nagyobb könyvet csinálnak bele, rá fognak döbbenni, hogy ez egyik fontos alapregény. Hihetetlenül fontosnak tartom, és kitűnőnek, és tisztának, és a magyar regény egyik legfontosabb pontjának. A Budát is töredékességébe, filozofikusságába, egy élet végén a konklúziók levonásában, és mindegy, hogy a regény, vagy filozófia, vagy a töredékek közé helyezzük, itt nem a műfaj a számomra a fontos, de valahogy úgy látom, hogy a pré és a poszt, Szentkuti préje van valahol, és a végén a poszt, az a Buda. Akkor a Danilok is akkor jelent meg Újvidéken gyakrabban, és a magyar műhelyesek is. Nagy Pali és a Pap Tibor. Ha még egy könyvet kell kiemelni, akkor a Nagy Pali első novellás kötete, vagy az első két könyve például. A könyve még sok minden benne van, ami engem annyira a középiskolában is foglalkoztatott, a rút, a naturalisztikus motivumok és a különös nyelvi megmunkálásnak egy olyan pillanata, az egyik első határkő. Nagyon fontos. Mind fontosabb lett Pilinszky.
1: Ugye 59-ben indul a magyar tanszék Újvidéken, és azért azok az 59 és 61-62 közötti években kaptok 18-19 évesen azért egy magyar irodalmi képzést, tehát kaptuk egy irodalmi képzést, vagyis ott tanultuk először

0: megtöbbrehetés a kapcsolataikról. Tehát nyitott előadásforma volt az övé, inkább az jelentett számomra sokat. Aztán a költészetbe Pinszky mellett Nemes Nagy Ágnes, ugyanis a kritikus barátaim azok nagyon komolyan foglalkoztak rendszeresen a magyar irodalommal. Bányai Füstmilánból doktorált, Nemes Nagy Ágnesről alapvető első kritikákat írta. Az újholdas költészetnek ő volt tulajdonképpen az első komoly kritikusa. A rádiónak volt egy M-Studio nevű terme, ahol ilyen élő, ilyen nyilvános felvételket készítettek, és a Nemes Nagy Ágnes és a Vas Istvánnal és a Piroskával beszélgettem. Nemes Nagy Ágnes estet vezettem be, akkor írtam egy esszét a Nemes Nagy Ágnes költészenek tárgyainak, költészenetének a szoborszerűségéről, illetve a szobor, a kő, a márvány, a fa szerepéről. A háborúról beszélgettünk, és eszembe jutott, hogy te is említetted, hogy levettem a kötetét. Ez az új kötet, ez az Osirisznál megjelent kötet. Azért fontos számomra ez a kötet, mert itt a korai és a töredékes függelékekbe közé tettek olyan verseket is, amiket ő kihagyott a válogatásokból. Tehát a Noteszaiból is közé tettek töredékeket. Na, ha ő is azok közé tartozott, talán a legradikálisabb volt azok közül, aki Pilinszky másik korszakát örölte. Tehát az egész magyar irodalom az tulajdonképpen nem fogadta el a késői Pilinszkit. Mindig ez a nyugatos irodalom diktatúrája van a mai napig a magyar irodalomban is. Az a fajta költészet, ami a Pilinszky másik korszakához kötődik. Itt látjuk, hogy azért különös ez a kötet, hogy a Nemes Nagy Ágnes Noteszaiban szintén megvolt ez a korszak. És ha megjelent volna, ha barátai, vagy ő, vagy valami miatt valami gát nem lett volna, akkor lehet, hogy pozitív, valami nem zavarta volna Nemes Nagy Ágnest, Pilinszkyt, illetően Pilinszky sikerét, vagy nyugati sikerét, vagy én is tudom pontosan, vagy a fiatalokhoz való kapcsolata miatt valami nem zavarta volna Nemes Nagy Ágnest, akkor, hogyha közzétette volna ezeket a töredékeit, vagy a Noteszaiból többet között van, akkor lehet, hogy hozzásegített volna az áttöréshez, amit Pilinszky egyedül nem tudott végrehajtani. Állandóan sikerül ezt visszavonni. És én ezekhez a bizonyos töredékességhez kötöm a Budát is, függetlenül attól, hogy prózáról van szó. Persze nekünk, mivel folyiratot kezdtem szerkeszteni, nekem intenzív kapcsolatom volt a magyar irodalma, tehát jóformán mindenkit ismertem. Személyesen, akiknél találtam közös pontot, de Nemes Nagy Ágnes kötetéhez visszatérve, háború ide alatt nagyon fontos volt számomra a Remények című versének pár sora. Tulajdonképpen ez a mottója a végtónusának, illetve azoknak a jegyzeteknek, amelyekről beszéltem a gyerekrajz és a kék fonál kapcsán. Azt mondja Nemes Nagy Ágnes, nyárban tán nem kell így szorongani. A keserűt majd egyszer kiokádjuk. Így keserűt nincs mód kimondani, hisz keskenyebb a torkunk, mint az ágyú. Ezek a sorok számomra nagyon fontosak voltak az elmúlt évek folyamán. Ez egy kis papírra leírtam, és sokszor a zsebembe hordta.
1: Azt a szabadságot irigylem most visszamenőleg is, ahogyan ti a 60-as évek elején rá tudtatok nézni az akkori élő, vagy az akkori közelmúlt magyar irodalmára. Benneteket nem kötött semmiféle konvenció, nem kötöttek az akkori sem politikai, sem esztétikai kánonok. Egészen másként láttátok és láthattátok azt az irodalmat innét, mint ahogy az Budapestről látszott. A saját nemzedék társaitokkal milyen kapcsolatok alakultak ki?
0: Azt hiszem az Őrsi az első, akit közöltünk. Véletlen valaki keresztül eljutott hozzám kézirata. Leközöltem, és kialakult egy kapcsolat, és aztán így nagyon korán Ginsberget is közöttük Pesten, amikor először voltam fönt, akkor vele találkoztam.

0: és ő vitte egy-két festőhöz, aztán Petrihez kötődtünk, Petrihez való kötődés a vajdasági szeleméletnek, vagy a szimpóziumnak kontinuális volt, úgyhogy sokszor csak nálunk között, sokszor csak a szimpóziumba között verseket. Azt hiszem, Tandor is a Hídba között az első verseit, de egyik legfontosabb mindenféleképpen a Vörös Sándorhoz való kapcsolatunk volt. Személyesen is sokszor találkoztunk, hihetetlen érdekes leveleket írt a korai verseimről, és azok is annyira megleptek, hogy szinte megijedtem. Na, jó volt az, hogy úgy magadnak csinált ez az irodalmat, és akkor a Vörös Sándor felénk fordult, akkor az megijesztett, hogy akkor már másképp kell viselkedni, mert része lettél valami másnak. Na, ha a legjobb valaminek a része. És akkor, ahogy viszonyult a lányomhoz, a feleségemhez, hozzám, fontos emberi kapcsolat volt, fontos volt számomra Mándi is. Ottlikkal nem találkoztam, valahogy nagyon respektáltam, és zavart az, hogy minden írót ennyire ismerek személyesen, és mikor szüntem szerkeszteni folyamatot, akkor próbáltam lecsökkenteni ezt a kapcsolatot, hogy nem járok a nagy magyar írókhoz, mert nem intimpistáskodok. Ottlik többször fölhívott telefonon, mert írtam róla verseket. Fölhívott telefonon, hát akkor is annyira zavarba jöttem, hogy hát én nem nagyon beszéltem, de ő kifejtette, hogy annyiszor tárcsázta az Óvidék számát, hogy most már matematika körülbelül pontosan tudja, hogy hányszor kell tárcsázni, hogy bejöjjön Óvidék. Ottlik, Vörös Sándor, Pilinszky verses kötet félséget csinálok róla vele való találkozásomról, az ő költészetét, az ő munkásságát tartom talán legfontosabbnak, de én ide értem az eszét töredékeit és a beszélgetés kötetét is. Az interjú kötetét is, és a Sherry Suttonról írt könyvét is. Ő vezette be az első négert a magyar irodalomba. Azóta van néger a magyar irodalomba. Néhányszor találkoztunk. Az egyik találkozás Újvidéken az különös volt, csodálatos. Belgrádból jöttek, rengeteg dolog volt a kulissza mögött, nagyon feszült volt. Egy irodalmi küldöttség volt Darvassal, az élen egy nagyon érdekes csapat. Nagy László és Pilinszky maradt meg igazán az emlékezetemben. De szerb plakatírozták ki az estet, és méghozzá Ciril betűkkel voltak a plakátok. Nem voltak kis plakátok, nagy plakátok voltak, de Cirillel is ránéztem, és sem nem vettem észre, hogy kilép fel. Addig sose olvastam a Pilinszky nevét Ciril betűkkel, és nem ismertem fel. És a Pi betű, mert a Ciril P az a görög Pi, vel azonos. Tehát az én verseskötetem címe így lesz majd, innen is többek között a Pi, a Palicsi P. Hovártól, a Valóságos Píszámtól, a szerbül írt, Pilinszky szerbül írt nevétől. Itt olvastak fel, Darvas, azért magyarázom ezt, mert szerintem ezért jöttek el kevesen. Nagyon ez a reprezentáns magyar küldöttség föllépésre nem is a megszokott helyen volt, a Munkás Egyetemen volt, ahol sose rendeztek olyan irodalmi estéket, ahova a magyar közönség járt. Egyáltalán komolyabb irodalmi estéket se különbös. Közönség nem fedezte fel a neveket, és kevesebben jöttek el, és valami a Darvas tesz fölidegesítette, és úgy kezdte az estet, hogy nem vagyunk megelégedve a közönséggel, és akkor utána a Bori ez miatt nagyon erősen neki ment, és kinyírta. Azt mondta, hogy az oroszok seggiből jössz, és itt a legénket. Ne kiabáljál, vagy valami ilyesmi. Szóval borzasztó volt, a Borit utána letiltották Magyarországon, a könyveit nem árulhatták, ki volt tiltva, vagy én sem tudom. De azt akarom mondani, hogy a Nagy László kijött, egy kis kopott színpadszerűség volt, deszkák, ilyen szálkás deszkák, kicsit megemelve pódiumszerűen, és kijött a középre Nagy László gyönyörű ezüst fejével, és botjával, és elkezdte verni a ritmust, hogy eljön a fekete katona, és ez megdöbbentő volt. A város címerére a című versét szavalta, és utána pedig kijött Pilinszky, és az apokrifet elmondta fejből. És az olyan volt, hogy egyszerűen én még ilyet nem láttam. Az a kis szürke, kopott, kis színpadszerűség, az a szálkás, deszkák, azok valahogy ideális helyszín volt az apokrif elmondására, és hogy megdőlt, és felemelte, látjátok, fonnyat készve, ahogy mondta. Én véletlen folytán az első sorba ültem, abban az időben hosszabb szakállam volt. Én egyszer se vettem észre, hogy nézett. Azt hittem, hogy kirepül úgy régen a színpadról, valahol kirepül. Úgy szavalta, mert annyira csodálatosan szavalta, és úgy angyallá, vagy valami, hogy változik, és kirepül, eltűnik. Valamilyen érzésem volt, és szinte biztos vagyok benne, hogy egyszer sem nézett rá. Amikor oda mentem hozzá, és léptünk az asztalhoz, akkor megszorította a kezemet, és azt mondja, köszönöm, mondom, mit? Azt mondja, hogy az első sorba ültél, hogy kapaszkodhattam egész ide a szakállatba, mert különben elzuhantam volna, a földre zuhantam volna. Tehát nem azt mondta, hogy már elrepülök, mert én úgy éreztem, hanem azt mondja, hogy elesett volna, hogyha. De ezt annyira természetesen maga mondján, ahogy ő beszélt. Kommunikációnak egy olyan fajtája volt, amilyennel senki is verset találkoztam. Na, a Vörös Sándor heverészése és megszólalása, vagy ha egy verset vett a kezébe, mondjuk francia verseket nézegettünk egyszer, és próbálgatta, hogy mi hogy nyúlnák hozzá. Azt vettem észre, hogy független attól, hogy ismeri minden szónak a jelentését, vagy a nyelvet beszélje, abszolút, hogyha kezbe vett, mint egy tárgyat, mindig belül volt. Kosztolány írja a magyar irodalom, nem is Kosztolány, Füstmiller, írja Krúdiról, Buddha szerűségéről, buddhizmusáról, Krúdi buddhizmusáról, amikor szinte alszik, de amikor a huszártiszt kardjáért akar nyúlni, akkor előbb kirántja, ő rántja ki a huszártiszt karját, és párvágást vág az arcán a tisztnek, szóval a Vörös Sándor is ilyen volt, hogy pár vágást ejt a tiszt arcán. A Vörös Sándor is ilyen volt, heverészet, motyogott, nem volt jelen, de ha megszólalt, akkor annyira pontos volt, és olyan magas szintű. De úgy a szobába is elkódorokatott, elveszhetett, vagy az embernek vigyázni kellett, hogy nehogy elessen, mert a széklábába megakad, és elbukik, és összetöri magát. Egyszer pedig egy társággal voltunk náluk, és odaadta az, ami a kávédaráló, török kávédaráló volt, ez a réz, ez a balkáni típusú, hogy a férfi munkát majd a Sanyi fogja elvégezni, és akkor elkezdte darálni a kávét, és akkor ment a beszélgetés, és ő lassan eltűnt, és többé nem került el, és akkor elkezdtük keresni, az ami elkezdtük keresni, hogy hol a Sándor, hát elbújdosott. Utána kisült, hogy elvesztette a kávédaráló tetejét. Teljesen egy különös gyerek szinten is létezett, angyali szinten, talán pontosabb lenne azt mondani. Emlékszem, egyszer mentünk el tőlük, és azt mondja, várjatok egy kicsit, akarok a Leának küldeni valamit. Lea kicsi volt, és nagyon szerette, mert Leo kreol volt, és nekik ilyen gogenos kislányra hasonlított neki. Nagyon szeret, és várjatok, küldök valamit a Leának, és akkor bementem utána a konyhába, és láttam, hogy egy nagy zacskóban ilyen bébi ételt rak, ilyen konzervban lévő bébi ételket, ilyen pépszerűséget. És akkor látta, hogy úgy csodálkozok, hogy honnan van nekik. Előbb aztán, hogy bekészítette, tudta, hogy jövünk. Aztán megnyugtatott, azt mondja, ez biztos, hogy nyugodt legyen, én is ezt teszem. Nagyon sok íróról kellene beszélni, Mándiról még okvetlen említést kell tenni. Nagyon korán ő is közölni kezdett nálunk hídba, a Bori nagy fontos tanulmányt itt róla már korán. ő is hihetetlenül követte és ismerte a mi irodalmunkat. Én ezt annyira nem tudtam, hanem amikor először találkoztam vele, akkor szinte megijedtem szintén, hogy mennyire kísérték ők a vajdaság irodalmat, az megdöbbentő. Lábassal voltam egyszer például nála, Lábas Endrével, aki számomra ő fontosabb jelenség, mint a magyar irodalom számára, és egy nagy kontinens, aki egyik pesti Vergiliuszom különben. Na, vele mentünk el, akkor is láthattam, hogy tulajdonképpen Mándi rajta köröztük, ő már nem nagyon mozogott, illetve fiatalkori témáiból élt, és Pesttel inkább a Lábason köröztük kommunikált. Nem erről akartam beszélni. Hamburgban együtt voltunk az hamburgi magyar napokon, és az nagy élmény volt. Noha akkor már betegeskedett is idős volt, de néhány különös mozzanat volt, ahol abszolút megfigyelhettem a Mándi féle. Szóval már az első pillanattól kezdve a Katolikus Akadémián laktunk, és az első pillanattól kezdve állandóan, ha ő megjelent, Mándi szövegek hőseivé változtunk, akár mit is csináltál, vagy akár, hogy mozogtál. A Katolikus Akadémia igazgatója például, elfelejtettem már nevét, aki nagyon szerette, és tudta, hogy a Mándi a sztár, hogy ő a legtekintésebb író, és közöttünk is szerette volna ünnepelni, szerette volna megvendégelni, stb., de Mándi már nem nagyon, és főleg szeretett volna vele inni, hogy majd kávéházakba megyünk is, rendelte a borokat, és Mándi nem ivott. És akkor mindig mondta, hogy csak Nur Szimból is éppen csak kocintotta az igazgatóval. De az volt a furcsa, hogy mikor elérkezett a Mándi est, mert Mándinak külön is volt estje az akadémián, akkor előző nap elterjedt a hír, hogy az igazgató elment síelni. És akkor ezt fejbe kolintotta Mándit, hogy hát egész ide alatt gazsolál, körülötte fontoskodik, és az este meg nincs, és akkor kétségbe volt estve is. Nem értette, hogy mi történik, aztán valahonnan információt kapott, hogy eltört a kulcsontját, vagy a kezét a síelésen. Akkor ezt is kommentálta, hogy hát igen, gipszben van, azért nem bír jönni. Egyszer csak megjelent az igazgató másnap, de az este nem volt, azt hiszem már másnap megjelent, és sehol a gipsz. Ki tudod, hogy akkor szokott habfürdőt venni, amikor az est volt, és azért nem jött, és akkor ezt, ahogy a Mándi kommentálta, hogy hát természetes, hogy a habfürdő, hát a habbal van, és csak a szivarja látszik, és parázslik a habból, ez egy az egybe Mándi novella volt. A legnagyobb élményem, az egyetemen voltunk, találkoztunk a magyarul tanuló egyetemistákkal, ott egy német lány, aki megtanult magyarul fordító, az üdvözött bennünket, és így ültünk egy asztalon, én véletlen épp a Mándi mellett ültem, és beszélgettünk. Jellemző módon ott volt a sok német, meg német egyetemen voltunk, hogy a teleki piacról mesélt valamit, és Beckett jött föl valahogy köztünk, így suttogva, és arról beszélt, hogy a Beckett az sült realista, mert ő is ismert öregasszonyokat, akik kukába éltek, vagy laktak a telkpiacon, szóval valami ilyesmi. Teljesen benne voltunk egy ilyen beszélgetésbe, és ez a német lány kedvesen üdvözölte, magyarul üdvözölte a vendégeket, de hát ilyen fura tanult magyar nyelven, és volt egy furcsa fordulata. Mi nem is figyeltünk, oda beszélgettünk. Diszkréten úgy, hogy ne vegye észre. Valamit mondott a nő, hogy üdvözli az itt lévő Mánditól XY-ig, és a más vendéget, és a tanárokat, és mindenkit, és a szükséges felesleget. Azt akartam mondani, hogy és a többi. És abban a pillanatban látta, hogy a Mándi keze egy ilyen reflexzerűen elkapja a golyóstollát, egy parkerje volt, az úgy hevert az asztalon előtt, az hitel oda kapott érte, és volt egy kis Hamburg térképje, mindjárt volt, és arra a szíra abban a pillanatban felírta, hogy ezt nőnek, ezt a különös fordulatát, amit ide-oda mozgatva megint kész egy mándi szöveg. Aztán elkezdett az est, és vele kezdődött, ő elkezdett mesélni, részt vett az est, mint hogyha ez nem is történt volna. Aztán vége lett, beszélgettünk, elköszöntünk, és elindultunk városnézésre. Páran kisítek bennünket, és mentünk az utcán, már úgy jobb értünk városba, amikor egyszer csak a Mándi hirtelen lefékezett, és megállt, és nem akart mozdulni. És valaki még arra is gondolt, hogy ne, hogy infarktus, vagy valami legyen, mert hogy a szívéhez kap. És akkor, amikor körülvettük, azt mondta a mondat. És akkor senki nem tudta, hogy miről van szó. Hát minden lehetne az író utolsó szava, amikor mielőtt elvágódik, hogy a mondat. De én tudtam rögtön, hogy miről az, azt mondom, hogy följegyzett egy mandatot ott a kis térképen, és ott felejtettem, mondom, az egyetem. És mondták, hogy jó, mert elmegyünk, csak gyerünk. Nem, addig nem volt hajlandó mozdulni, ott kellett állnunk, még valaki visszament, és mind nem mozdult, egyszerűen nem volt hajlandó mozdulni. A cipőit nem mozdította el többé. Ott kellett állnunk körül, és ketten visszamentek, elég messze volt már. És megtalálták a szemetes kosárban, mert már a takarítón megtalálták egy kis térképet, elhozták, megnézte, összehajtott a zsebetet, és semmi se történt volna, mentünk tovább. Tehát a mondat, még Eszteráziról kellene szót ejtenem, ugyanis nagyon fontos számomra az Eszterházi mű, nem is annyira azért, amiért Magyarországon, hanem az üdessége, valami, ami csak Kosztolányiba és Vörös Sándorba volt meg, az angyali dimenzió. Egyszerűen nem tud hibáznia, egyszerűen nem ejthető szeplő rajta, ezt én egy csodának tartom. De ez úgy a kis publicisztikájában, mint akármilyen írását veszek kezdve, én gyógyszerként használom. Nem lett volna szabad belekezdenem ebbe a felsorolásba is, ugyanis annyi írót kifelejtettem, kihagytam, annyi könyvet. Számomra nagyon fontos könyvnek tartom a Konrád látogatóját. A sokkal fontosabb könyv, az egyik alap könyv a látogató. A nyelve az hihetetlenül metaforikus, még Juhász Ferencet is kamatoztató nyelve. Konrád az egyik első komoly ismerője volt az új regénynek. De az emberről való beszéd, az embert, ahogy látta, vagy látja abba a könyve, az a legradikálisabb talán a magyar irodalom. Úgyhogy itt még egyszer újra elő kell vennünk. Pascal mondja valahol, hogy a majd ezt
1: csak keresni
0: volt. Arra megtalálom, remélem. Pascalnak a gondolatok 5. szakasza háborúval foglalkozik. Ebből fontos lenne felolvasni néhány mondatot. Épp csak beleolvasok, mert itt nyílt ki. Biztos ezt olvastam legtöbbször mostanában. Az igazságtalanságról szóló levélben szerepelhet a minden bíró idősebbekről szóló tréfa. Barátom maga hegynek ezen az oldalán született. Helyén való tehát, hogy minden a bátyjáé legyen? Miért öltök meg engem? A vízen túl lakik. Miért ölsz meg engem? Hogy? Hát nem a folyó másik oldalán laksz? Körülbelül így vagyunk a háborúval. Meg a Pascal írja, hogy épp az 5. fejezetben, hogy az ember se nem angyal, se nem állat. S a legnagyobb baj az, hogy aki angyal akar lenni, állattá lesz. És Kalezsának van egy mondata, tulajdonképpen ennek a Pascal mondatnak a parafrázisa, lehet, hogy nem is volt tudatában. Azt mondja, hogy az ember nem angyal, hanem állat, disznó. És erről az emberről, hogy mi is az ember, tulajdonképpen a filozófiának és az irodalomnak is ez a témája.

Én mint egy rák sokszor visszakozok, tehát most is, tegnap is találkoztam az egyik barátom, és lekezettünk, és nevetve mondtuk egymásnak, hogy itt vagy, ha találkozok valakivel, itt vagy állandóan, hogy hol vagyunk, tehát ott vagyok, itt vagyok. Én tulajdonképpen legszívesebben az Adrián lennék, Dubrovnikba, vagy Rovinyba, vagy akár Montenegróba. De nagyon fontos számomra a vidék, ez a fővonal melletti lét, illetve ott tudom megérinteni igazán a dolgot. Tamási mondta, hogy az ember azért van a világon, hogy valahol otthon legyen. Én ezt úgy mondanám, hogy valahol megérintse a föld.

0: Az Úr Express életútjáról mesélt Tolnai Ottó, beszélgető társa Parti Nagy Lajos volt. A műsort készítette Borlai Kinga, Molnár András és Jósvai Lídia.
1: A befejező részt hallhatták. A portré műsor 1999-ben készült, és legutóbb 2011. július 2-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

0: Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
1: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Tizenkilenc óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra, vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A térségben stabilizálódott a helyzet, de a tűzoltók továbbra is dolgoznak a helyszínen. A szerencsétlenségnek egy halálos áldozata van, és 40 ember vittek kórházba, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdetik ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a könnyített engedélyezési eljárások érvényesek. Újabb drón zuhant le Romániában az ukrán határ közelében, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A pilóta nélküli eszköz Tulcea megyében egy erdős területen csapódott be, senki sem sérült meg, és jelentős anyagi kárról sem érkezett hír. A román hadsereg radarjai nem észlelték a légtérsértést, a hatóságok ugyanakkor riasztást adtak ki az ukrán kikötők elleni újabb orosz légi támadás miatt. Csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain. A Frontex adatai szerint az év első 7 hónapjában mintegy 61 ezer ilyen esetet regisztráltak, 37%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Emelkedést csak a Földközi-tenger nyugati medencéjében húzódó útvonalon mértek. Az adatok nem tartalmazzák a július végi ceutai eseményeket, amikor mintegy 80 ezeren jutottak be jogos a spanyol exklávéba. Őrizetbe vettek 2 lengyel foci szurkolót a Ferencváros drukkerei elleni szerdai támadás miatt. A 17 és 20 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy veszélyeztettek másokat és anyagi kárt okoztak. A magyar szurkolókat egy pizzériában érte támadás a tegnapi meccs előtti estén a lengyelországi Zabrzsében. Egy magyar drukker menekülés közben eltörte a lábát. 10 magyart is kihallgattak, közülük senki sem tett feljelentést. Az ügyet vizsgálják, és a lengyel rendőrség további őrizetbevételeket sem zár ki. 3 ember megsérült 2 gázrobbanásban Brüsszel belvárosában a központi pályaudvar közelében. A balesetet feltehetően az okozta, hogy munkások véletlenül átfúrtak egy gázvezetéket, a kiszivárgó gáz pedig egy épületben gyűlt össze. 2 gázhálózati alkalmazott és egy tűzoltó égési sérüléseket szenvedett. Az épületből mintegy 100 embert evakuáltak. A hétvégére visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél ma főként az Észak-Alföldön, holnap kezdetben a Dél-Alföldön, majd a Dunántúlon élénkül meg. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 24 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
3: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Az égbe bál van, minden este bál van.
5: Satuba fogott papundeklik. Parti Nagy Lajos válogatása.
6: Knizse úr, Hrabál mozdony vezetője, ki amatőr festő, tengerfest képeslapokról, panaszkodik, hogy nem úgy mozog a keze, s hogy a hullám, az a szép svung, hogy azt nem tudja átvinni a satuba fogott papundeklire. Hubicska forgalmista azt tanácsolja neki, hogy fogja be a satuba a képeslapot is, és csinálja hullámokat a kezével, amíg úgymond át nem megy oda a mozdulat a kezébe, és akkor kenje rá, egyenesen a papundeklire. Ilyen másolt képeslapok satuba fogott papundeklik következnek. Montázs dilettáns versekből és versorokból. Érzelmek és indulat, becsvágy és akarás, alkari hullámverés, minden együtt van. Az eredmény pedig tömény költészet, ha nem is úgy, és arra felé, ahogy a szerzők akarták és elképzelték. A vétés, a félrefogás, az isteni pontatlanság mintapéldányai ezek a versrészletek. Szerzőiket hívjuk Knizse úrnak, sem személyiségi jogaik, sem ízlésem nem engedi, hogy nevük elhangozzék. Én nagyon szeretem őket. Szeresse ön is, kedves hallgató, kitőle báli revűvel ezennel elbúcsúzom. Szeresse őket, s ne felejtse el, hogy életünk túlnyomó részében dilettánsok vagyunk. Knizse úr, mi vagyunk. Legalábbis én. Jó szórakozást!

0: Fehér tüzek. Fehér tüzek. Ki vagyok én? Ki vagyok én? Éjszakában síró ember, szomorún az élet szélén. Nem vágyom a sírt, de élet sem maraszt már engem itten. Szegény fiat beteg nagyon, Uramisten, Uramisten. Miért vagyok? Miért vagyok? Miért nem vagyok csak a senki? Ki vagyok én? Ki vagyok én? Soknak lelke nem is sejti. S hogy ki vagyok? Hogy ki vagyok? Ó, jaj, hogy azt megmutassam! Szívem vérét! Szívem vérét! Sírva kell, hogy elhullassam!
1: Tudom, hol áll a koponyám, és meddig ér a vállam. Majd én meghajtom előtte fejem, aki nagyobb lesz nálam. De kit az olló kisebbre vága, az felnézzen rám, bármi hosszú a lába, s akárhol szedte fel a bába.
2: Szerelmemért feláldozom az életem. A szabadságom s hazámért pedig a szerelmem. Mert mindenek előtt a haza és a szabadság, s ezen keresztül lévén csak szerelmi boldogság.
1: Egész úton München felé azon gondolkodám, miként fogom üdvözölni az én Veronikám. Ezernél szebb gondolat rajzott lüktető agyamban, de egészen másképp lévén, amint őt meglátám. Ő kitárt karokkal röpült felém, csókolva engem szaporán, és én elfeledtem minden szépet, mit útközben kigondolám. Lehunyt szemmel, őt átkarolva csókjait csókjaimmal viszonzám, s egymás ajkán önfeledten csüngtünk, mint két szerelmes pár.

0: A Weisbergerné méltóságos asszony kutyája sült csirkét, stejberíst eszik vacsorára. Még a nyomortól embermilliók szeme káprázik. Hely, addig de sok kutya a fentihez képest vacsorázik. A pezsgőtől nehéz a fényes termek lége, kéjektől tobzódik vérük tüzes szenvedélye. Ők nem sajnálják, amit meg nem esznek, könnyű kézzel, sprédán a kutyák elé vetnek, s gyönyört találva e kihízott párjákban, miknek hasznát nem veszik semmiben e világon, s mi rólunk ők végleg megfeledkezének, segítsük magunkat, ők eképpen vélekedének. Na de ha mi segítünk, ez rovásukra lészen, s Weisbergerné kutyái el fognak tűnni szépen.
1: Hagymát ettünk délre estebédre, összevágtuk apró szeletkékre, s ha tellett is néha szalonnára, kinek nem lett könnyes a bicskája. Eledelnek könny hullott a számba, egyszer délre, máskor vacsorára. Kopogott a két szemem serényen, a tőkés rend vad rengetegében.
2: Ma sem született friss eredeti gondolat, üres asztal mellett falatozom gondomat. De ritkul az ember gondja, ha jő a szép kikelet, s májusi eső locsolja égigérő hitemet. Adj, Uram, jó szelet, jó szívet, nagy szárnyat, égigérő hitet, földigérő lábat.
0: És ha nem vagyok több, hát szemen köpöm magam, és azt fogom hinni, hogy örökké csukva van.
3: Tiszteljük a rendőrséget, s ne viseltessünk ellentétet. Mert mi volna, ha ők nem volnának? E éber őrei szép hazánknak. Hisz még mi nyugton s békén alszunk, ők ébren őrködnek felettünk. Kitéve a fagynak s szélnek, szeressük hát a rendőrséget. Tiszteljük a rendőrséget, kik fenntartják a békét s rendet, kik értünk vannak s ránk vigyáznak, s büszke őrei a nemzeti gondolatnak. De nem is kell nekünk mitől félni. A múlt nem fog visszatérni, mert az ármánnyal ők szembenéznek. Szeressük hát a rendőrséget.
1: Untam a szót, a csendet, a lármát, grófok, bárók, tőkések uralmát, s mert lázadni akkor még nem mertem, néha-néha asszonyom megvertem. Én, Istenem, de nagy az én bajom. Két asszonyét, s egy gyermekét fogom.
3: A gatyából nem lesz balta, akkor se, ha szűzlány varta.
1: A két kebled, mint két gabona osztag. A természettől bőven kifogtad.
3: Melleid oly zsengék, mint a megkelt zsemlék, mint hűséges társak, akik együtt járnak.
1: Szomjazó, égő, nyalt falú kazán, lökt számba melled, miként az anyám.
4: Édesanyám, ereszi ki, ereszi! Befogad az MNDS, MSP.
3: Nem érdekelnek már engemet a lányok. Inkább nézem Pióker Ignácot.
0: Vígan bűzlik a kanál is, hogyha engem jönni lát.
3: A barázdában guggolunk, s egünk a párt kitárja.
0: Bevonultam katonának, Farkas Mihály honvédjának. Vidám kedvel jöttem, s gyorsan, búslakodva nem pakoltam. Mikor otthon búcsút vettem, édesanyám állt mellettem, apám büszkén verte vállam, pedig erre nem szolgáltam. A párttitkár fényes szemmel nézett rám, s úgy engedett el, hogy a fegyvert jól forgassam, s győztes legyek minden harcban. Még az öreg Kovács Pál is hozzám lépett, pedig Sántit, kezet nyújtott, kezet rázott, s jó öccsének titulázott. Vitt a vonat hegyen, völgyön, bőven termő síkmezőkön, láttam kertet, házat, gyárat, embereket, lombos fákat. Így utaztam, még a vonat megállt, mint egy szép gondolat. Zöld ládámat várra kaptam, s vonatomat odahagytam. Vígan mentem, szinte szállva, a díszelgő laktanyába. Ládámat a földre tettem, sapkámat is leemeltem. Manapság a honvéd nagy rang, nincsen ennél tisztesebb rang. Sapkájának szép az éke, vörös csillag a jelzése. Fegyveremmel gyorsan bánok, ellenséget megtalálok, nem gondolok a halálra, sokkal inkább a hazámra. Már is úgy forgatok fegyvert, ellenségem legyen megvert, így örködöm a világra, én a béke katonája. Katonának lenni szépség. Fegyverrel védi a békét, s amíg ő a fegyvert fogja, növekszik a béke lombja. Minden munkás büszke rája, minden paraszt megcsodálja, róla zeng a költő verset, így fegyverzi föl a lelket. Vonulj, vonulj, győztes sereg, az ellenség ás, de remeg. Verd ki sáncából a férget, ne adj neki menedéket. Föl! Ne alkudj, üst keményen, fegyverével el se érjen, szaggasd, aprist, verjed, zúzzad, pusztítsad a gyötrő múltat. A béke az ember joga, harc annak a vasoszlopa, zúzd a múltat, zúzd a jármod, bárhol járod a világot. Így cselekszem én is, tedd ezt, lobogónkat büszkén lengesd, vidd a zászlót bátran balra. Ezt a zászlót Sztálin adta. Sztálin, aki mindig győztes, Sztálin, kinél nincs erősebb, Sztálin, ki a népnek drága, kinek sok a katonája. Bevonultam katonának, Farkas Mihály honvédjának, szívemben szép álmok nyílnak, sapkámon a vörös csillag.
3: Hagyjuk édes már a tréfát, kapáljuk a cukorrépát. Itt a bölcső ma holnap, cukor kell a rajkónak. Ember nálunk nincs mesztelen, mióta itt gyapot terem. Gyapotunk tiszta, mint a hó. Vetni, szedni, szőni jó. Köszönjük, Szovjetunió!
2: Megy Rákosi a tanácsba, körülötte fia, lánya, hangja cseng, mint ezüst harang, feje fölött béke galamb, jobbján munkás, balján paraszt, lába alatt zörg a haraszt.
3: Rákosinak ajánlom, vesszen a király, keresztények előre, repül a sirály.
2: Tör kell a kézbe, hosszú kés, messzire hordó fegyver, hogy megtanuljon végre már levest merni az ember.
1: Egy tücsökkel bíbelődöm lankás dombtövén, kellemes a nyugodt, tiszta, duzzadó fölény. Ráhajolok, becézgetem, édes kis dögöm. Egyszerre csak kupán csapom, azzal megölöm.
3: Még nyílnak a völgyben az őszi virágok, hallgatnak a Sztálin orgonák. De látod amott a nyugati világot? Fészkelnek a szárnyas rakéták.
0: Mint hangyabolyban meg annyi hangya, az ellenséget közösen együtt marja. Hát vegyünk a hangyákról példát, s állítsuk meg az űrfegyverkezési hajszát.
2: Van, aki a békét mellékesnek tartja, pedig ez az élet kőkemény alapja. Béke biztonság, kőkemény korona, A háború ingatag, a béke vágy soha.
0: Régen elnök, szeretnél még közibénk beállni? Sírva fakadsz, mert gépeddel nem lesz hol leszállni.
3: Tavaszi szél vizet áraszt, a népfront meg plakátot.
0: Megrúghat, megbánthat, szereted, mint anyádat, nyelvével játszol, mint szeretődével, szereted, szereted hazádat.
2: E szép hazának szent a földje, mert ez az Isten törvénykönyve, s ki e hazát meg nem védi, Isten aztat elítéli.
1: A nyüves magyar puszta az éltető elemem, mint Rodostóban Mikes Kelemen. A nyüves magyar pusztában lakom, nyüves magyar festék a falon.
3: Tegnap szavakkal találkoztam. Erős, izmos, magabiztos szavakkal. Jöttek a tavaszi széllel. Magyarok voltak. Nem tudtam nékik szállást adni. Nem volt nálam papír.
0: Vad tövis vagy. Szemed mind a lándzsa. Szíven szúrtál egyszer. Nagy a hatása. Testemed bejárta.
1: De százszor szép csípőd virága, ha az est szétfújja ajkait.
3: Gondolatom ellankadó lombja közé raktad, pihés lélek fészkedett.
1: Tecám, ha szemedet nézem, tükrében villogó fényt látok, s ha fogom a kezed, úgy érzem, hogy a vágyak tüzében járok. Tecám, a szerelmünk hevében, mikor csókolom tüzes ajkad, szeretnék meghalni a kében, s utána porrá égni rajtad.
2: Füstötő nagyon ereget, pedig a méhe ellenez. Hogyha továbbra is ereget, akkor kisbabája elveszett. Mire ő majd abba hagyja, babájának nagy a bajsza. De ha mégsem, méhe rákos, mely az egészségre nagyon káros.
1: Vibráló fekete éjszakán utaztam tűzben égő égi lánggal. Ölembe vett, fülembe súgva, női lényének bájait.
2: Érzésem lokátora körülvesz, mint a vér.
3: Akkor jó, ha a ritmus talpig ér.

0: satuba fogott papundeklik. Parti Nagy Lajos műsorát hallották. Közreműködött Görög László, Molnár Ildikó, Rátóti Zoltán, Takács Katalin. A felvételt Rosenman Péter és Tóth Balázs készítette. Zenéjét összeállította Molnár András. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
1: A hangfelvételt 1995-ben készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, szeptember 1-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban.

Volt egyszer egy császár, meg egy császárné. Szépek voltak, fiatalok voltak, mégsem volt gyermekük. Egy duzzadtajkú szerecsen jelentkezett egyszer császár őfelsége előtt, és így szólt. Hódolattal üdvözöllek, felséges császár. Hírét hallottam, hogy a császárné asszony nem fogant gyermeket. Hoztam ezért néki gyógyfüvet. Ha azoknak a főztjéből iszik, áldott állapotba kerül. Átvette a császár a szerecsentől a gyógyfüveket, jutalmul egy császári paripát ajándékozott neki, és megparancsolta, hogy szemet kápráztató, szépséges aranyruhába öltöztessék. Azzal hivatta a császárné asszonyt. Odaadja neki a gyógyfüveket, mondja, hogy főzze meg, s igya meg. A császárné hivatta a szakácsnét. Odaadta neki a füveket, hogy főzetet készítsen belőlük, de azt nem mondta meg, hogy a levük mire való. A

Háborúba indult egyszer a császár, s arra az időre, míg ő oda lesz, a fiát hagyta maga helyett a palotában. Egy csomó kulcsot adott által neki, s azt mondta. Édes fiam, ezekkel a kulcsokkal akármelyik szobát kinyithatod, s járkálhatsz bennük kedvedre. Hanem az aranykulcsra nyíló szoba ajtaját ki ne nyisd, ha jót akarsz. Elmegy a császár a háborúba. Amint kitette a lábát a városból, a fia végigjárja a szobákat. Legvégül eljutott az aranykulcsos szobához. Ettől a szobától tiltotta volt el az édesapja. De a kíváncsiság annyira furdalta az oldalát, hogy csak elszánta magát és belépett. Volt abban a szobában egy üvegből készült messzelátó. Oda megy a császárné fia, belenéz. Annak a palotának az ablakában egy szép fiatal leány ült. Kiralina király kisasszony volt az a lány, szebb a napnál, szebb a legszebb virágszálnál. Nézte, nézegette a császárné fia világszép Kiralinát. A messzelátót nagybúsan a helyére tette, és mikor kiment a szobából, könnyel volt a szeme, telis, de teli. Nem sok idő múltán jön haza a császár győzedelmesen a csatából. De bizony nem ment elébe az egyetlen fia, hogy örömmel fogadta volna. Császárné asszonyság jött ki helyette, s mondta nagy szomorúan, hogy a fia megbetegedett. Rögtön tudta ám a császár, hogy miféle kórság esett a fiúba. Össze is hívta a kerekvilág minden orvosát, minden kuruzsoló asszonyságát. Hanem azok mind csak azt mondották, hogy csak akkor gyógyul meg a fiú, ha Kiralinát feleségül veheti. No, azt mondták, küldötte is a kérőket a császár egymás után Kiralinához. De bizony, hiába. Nem akarta az apja férjhez adni. Mikor ezt a császárfia meghallotta, elhatározta, hogy maga megy el, s megkéri a leányt az apjától. Elmondott minden töviről hegyire a tejtestvérének, Afinnak. Egy nap aztán csak fogták magukat, felkerekedtek, s úgy eltűntek a palotából, mint a kámfor. Mentek, mentek, míg csak az északi szél öreg anyjához el nem érkeztek. Bezörögnek az ajtón, kijön elébük egy vénséges vénasszony, kérdi, kit keresnek. Mondják, hogy szállást kérnének éjszakára, s másnap tovább mennének, ha elárulná nekik, hogy melyik úton haladjanak, hogy Kiralina kisasszonyka birodalmába jussanak. Megszánta őket a vénasszony, s azt mondta. Hisz én nagyon szívesen befogadnálak benneteket a házba, de félek ám, hogy hazajön a fiam, s mindkettőtöket jégcsappá dermeszt. Menjetek inkább a kisebbik húgomhoz, a szállást is adhat, útba is igazíthat, hogy Kiralina kisasszonyka birodalmába el hogyan juthatnátok. Mentek is nyomban. El is jutottak a tavaszi szél anyjához. Bezörögtek az ajtón, hát kijön egy szép sudár fiatalasszony. Ránézett a császárné fiára, s meg is szólalt nyomban. Hely, kedves császárfi, kedves királyúrfi! Tudom, elindultál szép Kiralinához, hogy hamar eljutnál, s feleségül vennéd. De bizony, ha a fiam nem segít meg, el nem juthatsz addig az országig. Na, maradjatok itt, elbújtatlak benneteket, mert bizony, ha az én fiam megérzi, hogy a másik világból való emberek vannak itt, hát egyben megöl benneteket. Nem telt belé sok idő, szelíd szellő lengedezése hallatszott, rózsa és rozmaring illata áradt, az ajtó maga magától megnyitott. Ahogy belépett a legény, így szólott az anyjához. Ember szagát érzem, édesanyám, másik világbéli ember szagát. Érzed-e, nem érzed-e, fiam? Én csak azt mondhatom, hogy ugyan bizony mit keresne itt a másik világból való emberfia. Elcsendesedett a tavaszi szél, az asztalhoz telepedett, s egyben mesélgető kedve kerekedett.

Mikor látta az anyja, hogy milyen jó kedve van, megkérdezte. Mondsza lelkem, fiam, ugyan bizony merre lehet Kiralina kisasszony birodalma? S vajon mit kellene annak művelnie, aki őt feleségül szeretné venni? Hely, nehéz dolgot kérdezel, édesanyám, de legyen, nem bánom, most az egyszer. 10 évnyi járásnyira van ide Kiralina birodalma. Hanem meg lehet tenni azt az utat annyi idő alatt is, mi alatt a szemedet megdörzsölnéd. Csak az kell hozzá, hogy valaki menjen el a tüzes követ égig hányó szurok patak partjára, a fekete erdőbe, a gonosz tündérek tuskóját nyergelje meg, kapjon fel rá, mert azon lehet átkelni a szurok patakon. Hanem aki ezt hallja, és elmondja valakinek, az váljé kővé térdig. Ha a gonosz tündérek tuskóján a birodalom határát elérte, aranyszarvast kell csinálni, abba belebújnia, mert csak úgy juthat Kiralina hálószobájába, s úgy rabolhatja el. Hanem aki ezt hallja, és elmondja valakinek, az derékig kővé váljék. Ha már feleségül is vette Kiralinát, az északi szél édesanyja csupa gonoszságból egy inges zsidót küld majd Kiralinához. Kiralina vásárol 2 a zsidó pókhálónál is vékonyabb szálú vászoningeiből, ha ezt az inget magára veszi, s meg nem locsolja a gerlemadár könnyeivel, meghal bizony. Hanem aki ezt hallja, és elmondja valakinek, az tetőtől talpig kővé váljék. Amikor a tavaszi szél ezeket elmondotta, a császárné fia már aludt. De bezzeg, ébren volt a szakácsné fia, s mindent hallott. Mikor másnap elment hazúról a tavaszi szél, megkérdi a császárfiú az anyjától, megtudott-e valamit a fiától. Hanem a tavaszi szél anyja attól félt, hogy kővé válik, ha elmondja, így azt válaszolta, hogy semmit sem tudott meg. Nyári nap volt éppen a nap felkelőben, mire lehanyatlott, egy erdőbe érkeztek. Szörnyű zúgás, zakatolást hallanak, s megpillantanak egy nagy szurokpatakot. Hányta az a tüzes köveket a magas egekig. Megijed a császárné fia, de a szakácsné fia azt mondja neki. Ne félj semmitől, jöjj velem ebbe az erdőbe, s tedd azt, amit mondok. Mikor az erdő közepére értek, megtalálták a gonosz tündérek tuskóját, a hátára pattantak mind a ketten, 3 egymás után jól megsarkantyúzták, a tuskó nyomban 12 lovas hintóvá változott, s egy szempillantás alatt a forgó szélig emelkedett velük. Éppen Kiralina kisasszony palotájának kapuja előtt szállott le. A kocsi ismét tuskóvá változott. Hát a palota egyik ablakában ott ült Kiralina, gyöngyelszőtt, aranyos ruhában. Megpillantotta Kiralina kisasszonyka a császárné fiát, s akkora szerelemre gyulladt iránta, hogy belebetegedett, s már a halála órája közeledett. Mit meg nem tett volna szegény édesapja a császár, hogy az életét megmentse? De minden hiába való volt. Leges legutoljára egy vénasszony ment a látására, és azt mondta. Fényességes uralkodó, Isten számos évig éltessen. Ha azt akarod, hogy nagyságod leánya meggyógyuljon, kerestessed meg az aranyszarvast, amelyik úgy dalol, mint a madár. Azt hozassad 3 a palotába, attól gyógyul meg Kiralina. Hirdette ezt a császár kikiáltókkal, szerteszéllyel az egész országban 3 át. A 3. a szakácsné fia 3 ütött a tuskóra, át is változott az egy szép aranyszarvassá. Belebújtatta a császárné fiát, és a palota elé állott vele. Meglátja a császár a szarvast, lemegyen, megkérdezi a szakácsné fiát, hogy eladó-e. Eladónak nem eladó, felelte kevélyen a szakácsné fia, de bérbe adható. Jól van úgy is, mit kérsz érte 3?
1000 aranyat adjál érte. Megkötik az alkut, a császár viszi a szarvast Kiralina szobájába, és azzal elmegy a maga dolgára. Mikor a szarvas egyedül találta magát Kiralina kisasszonykával, olyan epekedő dalba kezdett, hogy a fák, de még a kövek is sírtak belé. Kiralina kisasszonyka elszenderedett, a császárné fia pedig kilépett a szarvasból, megcsókolta a homlokát, és azzal ismét a szarvasba bújt. Meséli másnap Kiralina kisasszonyka az álmát az udvarhölgyeknek, azt mondja, álmában kétszer csókolta meg őt egy szépséges fiatalember. Egy okos udvarhölgy azt a tanácsot adta neki, hogy majd mikor a szarvas újra dalolni kezd, tettesse magát, mintha aludnék. Aztán, ha megint úgy érzi, mintha megcsókolná valaki, azonnal ragadja meg azt a valakit. Ahogy az éjszaka leszállott, a szarvas egy búbánatos dalba fogott. Tettette magát Kiralina kisasszonyka, mintha aludnék. Mikor a császárfi, a szépséges királyfi, meg akarta csókolni, a karjába szorította, és azt mondta, enyém vagy már, nem szabadulsz, réges régóta, csak te utánad vágyakozom én. Mikor délfelé járt az idő, jött a császár meg a szakácsné fia, hogy elvigyék a szarvast. Sírni kezdett Kiralina kisasszonyka. Nem akart megválni semmi áron aranyszarvasától. De a szakácsné fia így szólt hozzá halkan. Kérj engedelmet a császártól, hogy a szarvast a város határáig elkísérhessed. Kocsi várott reánk, 12 tüzes paripa előtte. Abba mind beszállunk, szépséges kedvesed, szerelmes királyfit birodalmáig bizony meg sem állunk. Megkérte Kiralina kisasszonyka az engedelmet. A császár megadta. A szarvast a város külső határáig nagy pompával kikísérte. Akkor Afin háromszor a szarvas horpaszára vágott, át is változott az azonnal 12 lófogatú hintóvá. Egyik kezével Kiralina kezét fogta, másik kezével Dafinét, a kocsiba beugrottak, s úgy eltűntek, mint a pára. Meghallja a császár, hogy érkezik a fia. Fejedelmi lakodalmat csaptak. 3 napig éjjel-nappal mind lakodalmaztak. Egy napon Kiralina asszony kiült a palota ablakába, s az utcát nézegette. Arra jött egy zsidó, inget árul. Felhívja Kiralina úrasszony a palotába, vásárolt tőle 2 inget. Vékonyabb volt annak a vászna, mint a pókháló szála. Az egyik inget magára is ölti, hát nem telik bele sok idő. Olyan súlyos betegségbe esett, hogy már a sír szájához közeledett. Meghallja Afin, hogy mi a császárné betegsége. Bemegy éjfélkor a hálószobájába, Kiralinát gerlemadár könnyével jól meglocsolja, s azzal kisurran. Hanem az ajtón állók meglátták, Dafin császárnak beárulták, és azzal vádolták, hogy látták, megcsókolta a császárné asszonyt. Tüzes lobot vetett a harag a császárban, hogy ezt meghallotta. Nyomban megparancsolta, hogy Afint fejezzék le. Hanem mikor a vesztőhelyre érkeztek, megszólalt Afin, s így beszélt a császárhoz. Isten adjon neked hosszú életet, császárom. Arra a barátságra meg szeretetre kérlek, amit örökké éreztem irántad, hivassad össze országod minden nagyurát, a birodalom tanácsosait, nagy szót kell előttük szólanom, aztán nem bánom, vágassad le a fejemet. Parancsot adott a császár, gyűjjön egybe az államtanács, mind a nagyurak, jelenjék meg Kiralina császárné asszony is. Elővezette Afint, és így szólt hozzá. Na, mondd hát el, te istentelen, amit akarsz. És ekkor Afin mesélni kezdett. Ahogy Afin meséjének a végére ért, tetőtől talpig kővé változott. Sírt Dafin császár,
Reed Kiralina császárné asszony. 3 napig éjjel-nappal a fincsiratták. Akkor fogták jótevőjük kővé vált testét, és a szobájukba vitték, hogy mindig rá emlékezzenek. És még jó ideig éltek együtt, és egy gyermekük is született. Egy reggel bemegy Dafin császár a császárné házába, és azt mondja, hogy hófehér ruhába öltözött asszonyról álmodott, azt mondta az álombeli asszony neki, ha azt akarja, hogy kővé vált testvére megelevenedjék, a kisgyermekük vérével kenje be a követ. Azt feleli a császárné asszony, hogy ő is éppen ilyen álmot látott. Akkor aztán megegyeztek. Ahogy a követ a gyerek vérével locsolták, az csak mozogni kezdett, megelevenedik annak rendje és módja szerint, és megszólal. Ó, Uramisten, de mélyen aludtam! Bizony, testvérem, azt mondja a császár, aludtál volna te sokat is, mélyen is, ha gyermekünk vérével nem öntözünk meg tégedet. Erre a szóra Afin egy késsel az ujjába vágott, vérét a gyerekre csorgatta, meg is elevenedett az, abban a pillanatban. Örömében a császár parancsba adta, hogy egész birodalmában fényes ünnepet üljenek, vigadjon az ország, apraja meg nagyja. Én is nyeregbe pattantam, ide nyargaltam, s kieteknek ezt a mesét mondtam.

Szegény ember okos leánya. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember meg egy asszony. Olyan szegények voltak, hogy nem volt mire vizet inniuk. Se házuk, se asztaluk, se semmiük nem volt, csak a puszta lelkük. Úgy követte őket a szerencse, ahogy mondani szokták, mint az útpora a kutyát. Csak kóboroltak a cókmókjukkal té és tova, de arra való helyet, hogy megtelepedjenek, nem találtak. Mert ugyan kicsoda fogadta volna be koldus fejüket azzal a tenger sok gyerekkel. Mert elfelejtettem mondani, hogy annyi gyerekük volt, mint a rostalika. A nagyobb bacskák mind lányok, a kicsinyek fiúk, s úgy álltak sorban, mint a csuprok a polcon. Ha az Isten bár csak egyszer oda vezényelt volna, hogy lássátok, amikor a szegény ember megjött a munkából, menten elszaladtok, mert ahány rongyos, szutykos, cingárnyápic éhenkórász porontja volt, az mind elébe futott, s nagy csatárával rontott rá szegény fejére. Apám, éhes vagyok, apám, éhen halok. Kétségbe esett apjuk, azt se tudta, melyikhez forduljon először, s odaadta nekik az egész napi szerzeményét. De azt hiszitek, elegendő volt az a kis semmiség, amit hozott? A fél fogukra se volt elég. Mindnyájuk közül a legnagyobb lány volt a legcsendesebb és legokosabb. Amikor a szülők dolgozni mentek, húgaival és öccseivel ő maradt, és istápolta, zabolázta, intette tűrésre, megértésre őket, hogy ne keserítsék el végképp a szüleiket. Hogy-hogy nem, a bojárnak, akinek a birtokán tanyáztak ezek az Isten mostohái, megesett a szíve rajtuk, s amikor egy napon a szegény ember elment, hogy szállást kérjen tőle, így szólt. Látom, hogy derék ember vagy, a sok munkától majd meggepedsz, de semmi hasznát nem látod. Megkönyörülök rajtad, s adok neked egy darabka földet, legyen örökre a tiéd. Eredj, s választ ki magadnak, ahol tetszik, s fogj hozzá tüstént a kunyhó építéshez. Alásan köszönöm, jó uram, ahonnan adsz, ott áldás fakadjon, felelte a szegény ember. Elment, kiválasztotta a földet, s estig a kunyhó gödrét is szépen megásta. De vesztére, mert az a föld, amelyet választott, véletlenül szomszédos volt egy gazdag parasztéval, aki olyan döjfös volt, hogy karóval sem érhetett volna el az orrát. Ének idején, hogy történt, hogy nem, a gazdag embernek egy marhája beleesett a gödörbe, s eltörte a bordáját. Másnap reggel, amikor a gazdag meglátta a döglött marhát, nagy ordítozva nekiugrott a szegény embernek, mellen ragadta és vonszolta a bojár elé, hogy ítélkezzék. Nagyot nézett a bojár, amikor megpillantotta őket. Mit kerestek itt? A gazdag paraszt így szólt. Nagy jó uram, ez a hitvány ember, a mi falunkba betolakodott sehonnai, vitte volna el az ördög akárhova. Miután egy darab földet adtál neki nagy kegyesen, éppen mellettem választott helyet kunyhó építéshez. Ez az egyik dolog. Vigyázz, mert amilyen szegény, olyan magasan hordja az orrát. A másik, a gödröt, amit kunyhójának ásott, nem csak jó nagyra és mélyre ásta, de esze ágában sem volt, hogy be is fedje valamivel éjszakára. Csak azért, hogy nekem kárt okozzon. Ítéld meg most már, uram! Nem kötelese megfizetni. Nagy jó uram, szólalt meg alázatosan a szegény ember könnyel a szemében. Úgy van, ahogy gazdag szomszédom elmondta. Megástam a gödröt, méghozzá a nagyot, hogy a kunyhóba egész családom beférjen, de eszem ágában sem volt, hogy neki kárt okozzak. Most pedig az Úristen világosítson meg, nagy jó uram, s tegyél igazságot. A bojár nem tudta, kinek adjon igazságot. Némi töprengés után így szólt. Ajátok, jó emberek, felteszek három kérdést. Aki jobban megfelel, azé az igazság. Három napi haladékot adok, gondolkozzatok. Három nap múlva jöjjetek el, és feleljetek. Figyeljetek jól, az első kérdés így szól. Mi a világon a legkövérebb? A másik, mi a leggyorsabb? A harmadik, mi a legjobb? Most pedig menjetek. Egyet azonban jegyezzetek meg. Ha bármelyitek akár csak egy kérdést is nem fejt meg, fejetek a lábatokhoz kerül. Hazaérve övéihez, a gazdag alig bírt magával, olyan szentül hitte, hogy a pert megnyeri.
De a szegény töprengésbe merült, csak mind sóhajtozott. Gyermekei köréje sereglettek, nézték, de kérdezősködni egyik sem mert. Csak a legnagyobb leánynak maradt helyén az esze, megkérdezte az apját, hogy kitől, mitől van ez a nagy keserves szomorúsága. Kitől vagy mitől, édes leányom? Jaj, a Isten csapása! A bolyár arra kötelezett, hogy megfejtsünk három kérdést. De hát mondd el nekünk is, hát ha segíthetünk rajtad valahogy. Erre a szegény ember sorjában elmondta, hogy erre meg erre kell megfelelniük, mert ha nem, a lábukhoz gurul a fejük. A legnagyobbik leány el is kezdett mindjárt gondolkozni, s mind gondolkozott, mind nem, már is fordult az apjához. Hadd el, édesapám, egyet se búsulj, az Isten csak nem engedi, hogy elpusztuljunk. Amikor majd elindulsz a bolyárhoz, hogy megfelelj neki, szeretnék veled egy-két szót szólni. Aznap reggel, mikor a bolyár színe elé kellett járulnia, hogy kérdéseire megfeleljen, a leány megmondta egytől egyik, hogy mit válaszoljon. A szegény ember úgy tett, mintha örülne, de belül tovább emésztődött. Megjelentek a bolyár előtt. A gazdag büszkén, mellé düllesztve, a szegény alázattal, s olyan összeszorult kebellel, hogy csak úgy lötyögött rajta az a rongyos zeke. A bolyár előbb a gazdagtól kérdezte. No te ember, mi a legkövérebb ezen a világon? A gazdag nagy bátran vágta ki. Hát mi volna kövérebb, nagy jó uram, mint az én disznóm? Arasznyi vastagon áll a szalonna a hátán. Hazugság, válaszolta a bolyár. És ahogy a szegénytől kérdezte, az habozva válaszolta. Hát én amondó volnék, nagy jó uram, hogy a világon a föld a legkövérebb, mert az ad nekünk minden áldást. Így van, felelt a bolyár. Ismét a gazdaghoz fordult. Mi a leggyorsabb ezen a világon? Az én mén lovam, felelt a gazdag, mert úgy szágult hegyen völgyön át, ha neki ereztem, hogy nem látod a patáját. A szegény ember is megszólalt. Nagy jó uram, én a magam együgyű feje szerint arra vetek, hogy semmi sem gyorsabb, mint a gondolat. Neked van igazad, ez félre beszél. Harmadszor is a gazdagtól kérdezte előbb. Mi a legjobb ezen a világon? Semmi sem jobb ezen a világon, kegyelmes gazdám, mint a kegyelmed igazságos ítélete. A bolyár csak legyintett, majd a szegény emberhez fordult. Én, bolyár uram, azt gondolom, hogy nincs jobb a teremtőnél, aki minden rosszaságunkkal megtűr bennünket ezen a világon. Így van, ez az igazság, mondta a bolyár. És a gazdag felé fordulva megtolta. Kotródj innen, huncut gazdag parasztja, mert úgy ráveretek a talpadra, hogy majd járni sem tudsz. A gazdag lógó orral elsunnyogott. A bolyár pedig közelebb intette a szegény embert, s szelíd hangon kérdezte tőle. Nem mondanád meg, jó ember, ki tanított ki, hogy ilyen talpra esettem, válaszoljál? A szegény ember vonakodott, de hát szorult helyzetében mégiscsak megmondta, ahogy volt. A bolyár elámult a szegény ember leányának értelmességén, s megparancsolta, hogy másnap álljon vele elé a bolyár udvarba. Jöttében ne legyen sem felöltözve, sem levetkezve, sem lóháton, sem gyalog, sem az úton, sem az út mentén. Halván ezt a szegény ember elkezdett óvégatni, de úgy, hogy hallgatni is rossz volt, aztán hazabandukult a családjához. Legnagyobb lánya, amikor az apja mindent elmondott neki, így szólt. Egyet se félj, apukám, majd túljárok én az eszén, csak keríts nekem két macskát. Reggelre kelve a leány magára borított egy hálót. Két macskát a hóna alá szorított, felkapott egy babkecskére, s elindult a bolyár udvarba. Nem ment se lóháton, se gyalog, mert hol az egyik, hol a másik lábával érintette a földet, lévén a babkecske alacsony,
nem ment sem az úton, sem az út mentén, mert a bak nem követte egyenesen az utat, hanem hol valami sövénynek ment neki, hogy holmi gyümölcsfalombjához kapjon, aztán meg gondolt egyet, s áttal kocogott a túlsó oldalra. Nem volt sem felöltözve, sem levetkezve, az a háló volt rajta. Így jutott el kínnal bajjal a bojár udvarba. Ahogy a bojár s udvarosai megpillantották, majd sóbálványá meredtek. De a bojár sem akart alul maradni, s megparancsolta, hogy eresszék el a két szelindeket, melyeket láncon tartottak az udvarban. Ezeknek sem kellett több. Ahogy meglátták a leányt és kíséretét, utcú rárohantak. De az sem volt rest, a két macskát elengedte, s a kutyák utánuk iramodtak, s a szegény ember leánya pedig úgy jutott a bojár tornácára, ahogy az megparancsolta. Erre a bojár elismerte a lány agyafurtságát, kibúvót nem talált, maga elé kellett bocsátania. De előbb megparancsolta, hogy fürdessék meg, és szépen öltöztessék fel, mint valami menyasszonyt. Elhatározta ugyanis, hogy egy udvarbéli ifjú legényhez adja feleségül, aki őt híven szolgálta. De amikor menyasszonyi díszben, kicsinosítva, tele bájjal megpillantotta, még szebbnek látta, mint az előbb, s ez arra indította, hogy magának kérje feleségül. De még az esküvő előtt így szólt a lányhoz. Én téged feleségül veszlek. Vedd azonban tudomásul, hogy soha semmiben sem szabad ítélkezned nélkülem. Telt múlt az idő. A bojár egy napon elment dolgára a birtokra. Távol létében két pereskedő paraszt állított be az udvarba. Megtudván, hogy a bojár nincs itthon, a tornácon lévő asszonyának kezdtek el panaszkodni. Ő csak figyelt és hallgatott. Az egyik rákezdte. Éppen indultam volna ides ide. Hát a szekeremnek eltört egy kereke. A kancát három kerekű szekérbe nem foghattam, mert vemhes volt. Megkértem hát a szomszédot, Emesztitné. Adjon kölcsön egy kereket. Ami igaz, igaz, estére ideadta a kereket, amelyet azért kértem, hogy másnap hajnalban elinduljak dolgom után. De mi történik? Ténysasszonka! Azon az éjjel egy csikót ellett a kanca. A másik paraszt, a kerekes, mérgesen vágott a szavába. Ne igyen neki, ténysasszonka, tartson meg az Isten sokáig! Azt a csikót a kereke mellette! Az ifjú asszony csak figyelt a tornácban, s hallgatott. A parasztok vártak, amíg vártak, de belátva, hogy az asszonkától hiába várnak ítéletet, megkérdezték. A bojár hová ment, ténysasszonka? Elment, hogy megnézzen egy kukoricatáblát, amely ott van valami árok mentén, amennyi béka a környéken, az mind odaugrál éjjel és eszi a kukoricát. Lehetséges, hogy a békák kukoricát esznek. Esznek, nem esznek, nem tudom, felelte az asszonka. De azt tudom, hogy a kerék csikót nem ellik. Most már megértették az asszonka furfangosságát. Csodálkoztak éles elméjén, s összebékültek, ahogy csak tudtak. Hazajött a bojár, s megkérdezte, ki járt itt, s mi történt a távol létében. Mi történt volna, felelte az asszony. Ez járt itt. Ez történt velük, és én ezt mondtam. Halván ezt a bojár, így szólt. Mivel megszegted a fogadalmat, s nélkülem ítélkeztél, többé nem élhetünk együtt. Szedd össze, amit kívánsz tőlem, s ami házamban a legkedvesebb neked, s eredj haza apádhoz. Az asszonyka így szólt. Szabad, uram, szentírás nekem, azért vagy a férjem. Nem vagyok bűnös, mert nem ítélkeztem peres dolgokban, csak annyit mondtam meg, hol a gazdájuk. Ha kegyelmed jónak látja, hogy elkergessen, elmegyek én zúgolódás nélkül, sőt hálás szívvel köszönöm meg jóságát, hogy engedi elvinnem, amit választok, s ami a házban a legkedvesebb nekem. De ha már elkerget, egy dolgot kérek még. Engedje meg, hogy jól kimulassam magam az én jóram házában.
Csapjon nagy vendégséget, hívja meg a barátainkat és ismerőseinket, hadd mulatozzuk ki magunkat utoljára. A bojár beleegyezett, hatalmas lakomát rendezett, s barátait, jó embereit mind meghívta. Az asszonka addig-addig töltögetett, míg magukra nem maradtak. De addigra a bojár már tök részeg lett. Akkor az asszonka szépen hátára vette, s anélkül, hogy a bojár valamit is észrevett volna, elvitte az apja házához, s ott letette a sutba, hadd aludjék. Amikor a bojár másnap felébredt, azt sem tudta, hol van. Az asszonyka megmondta, az apja házában. Mert amikor elkergetett, nem megengedte, hogy magammal hozzam, amit a legjobban szeretek? Csak ezt tettem. Semmi sem volt kedvesebb nekem, mint az uram. S nem hiszem, hogy rossz asszonynak tart, amiért elhoztam. A bojár, hallva ezt az értelmes beszédet, gondolt, amit gondolt, majd így felelt. Gyerünk haza, asszony, s éljünk úgy, mint a mennyország közepében. Most látom csak, micsoda kincset érő asszonyt választottam.

0: Népek meséi. Kedves hallgatóink, román népmeséket hallottak. Közreműködött Daridai Róbert és Zoltán Sári. Szerkesztő Horváth László. Rendezte Déri Éva.
1: A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 1978. augusztus 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
2: Húsz óra. A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Nagyrészt elkészült az az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus egy videóban elmondta, 40 tonnás teherautók hordják majd ezen az útvonalon a követ a vízmű építéséhez. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, hogy rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése, aminek köszönhetően több centiméterrel emelhetik a Duna vízszintjét. Elveszi a kormány a Mészáros-Szíj konzorciumtól az M6-os autópálya egy részének üzemeltetését, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint ezzel 100 milliárd forint közpénzt takarítanak meg. Közölte azt is, hogy Lázár János korábbi döntése miatt feljelentést tesznek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón a teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta. A tárcavezető azt mondta, az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetését októbertől 11 évre Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségének adta volna az előző kormány közlekedési minisztere. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták Vidnyánszky Attilát, az intézmény igazgatóját. A vizsgálat az intézmény működésének törvényességére, szakszerűségére és hatékonyságára terjed ki. A színház szakmai átvilágítást később végzik el. A színház közölte, hogy teljes körűen együttműködik a fenntartóval. A vizsgálat eredményeiről később számolnak be. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A térségben stabilizálódott a helyzet, de a tűzoltók továbbra is dolgoznak a helyszínen. A szerencsétlenségnek egy halálos áldozata van, és 40 embert vittek kórházba, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. A közterületeken jelentkező szociális, szenvedélybeteg és pszichiátriai problémák kezeléséről tárgyalt a Szociális és Családügyi Minisztérium szakmai szervezetekkel. Az egyeztetésen tervet készítettek egy 24 órás mobil krízis tím kialakítására, amelyben szociális munkás, egészségügyi szakember és pszichológus működne együtt. Hozzátették, napirenden van a krízis ellátási kapacitások bővítése, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátásokhoz való hozzáférés javítása is. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél ma főként az Észak-Alföldön, holnap kezdetben a Dél-Alföldön, majd a Dunántúlon élénkül meg. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza-tó 25, a Velencei-tó 24 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó estét! Dobrý večer!
4: Hello!
3: Ja magu pomagať nemnoška čučuť?
4: we don't understand.
3: Oh, I'm sorry, so sorry. Can I help you something? I'm working now.
5: You're working?
3: Yes. Oh, it's a barbershop.
5: Okay.
3: Oh, thank you very much.
5: Okay.
4: It's like a theater.
3: You think, really? Okay. Thank you very much. Have a nice night. Valamit kapizsgált.
0: A Borbély. Tolnai Ottó végeladás című színműve alapján írta Imre Zoltán és Hudi László. A Borbély szerepében Bán János. A Katona József Színház előadásának rövidített változata.
6: Hú, nagyon ideget hoztak. Ezért csokkolom, csokkolom. Ajaj, van ám itt, van minden, ami kell.
0: A szín Budapest belvárosában, a Kossuth-Lajos utcában egy vitrines utcára néző üzlethelyiség, amely békebeli férfinői fodrászüzletként van berendezve. Különböző tárgyak és rengeteg befőttes üveg sorakozik körben a polcokon. Mindenhol rendetlenség, de nincs piszok. A földön haj elszórva. Törülközők száradnak erre-arra, itt-ott néhány újság. Káosz a rendben, rend a káoszban. A Borbély vékony, magas, 60-as, csupaideg férfi, arca sokat megélt. Kifogástalan fehér köpenyt visel, az üzletbe fokozatosan engedi be a nézőket, kulcsaftokat. Söpröget, majd meggyújtja a lámpást.
3: A mobiltelefonokat nem kell kikapcsolni. Igen. Mi mindannyian kíváncsiak vagyunk az önök beszélgetésére. És szerintem nem csak mi. Hát igen, kérem, előbb-utóbb persze mindenki eljut hozzám.
0: A Borbély elmereng az üzlet gyengén pislákoló viharlámpáján.
3: Nagyon szeretem a fényét. Egyszerűen nem tudok betelni vele. Nem tudom, önök hogy vannak vele. Kérem szépen, ilyet nem tud a villany. Ez már évszázadok óta szolgál. Még az öreg csömöre vette annak idején egy cseh utazótól, vagy 200 darabot, ha jól emlékszem. Apám kuncsaftja volt, aztán én jártam hozzá hosszú ideig hajnalont a borotválásra, nagy ritkán hajnyírásra. Nemigen nőtt már neki a haja, csak a szakálla, nem volt neki hajnövése. Egyébként itt lakott a hídon túl, nem messze. Nem az igazság az. Már nem is nagyon volt szüksége az öregnek a frizurára. Tessék, itt van. Én kérem szépen, nem hazudok. Tessék.
0: A nagykönyvhöz lép, onnan olvassa.
3: Tetszik látni, kisasszony? Csömöre. Borotválás hetente kétszer hajnalban, néha háromszor. Nagy ritkán hajnyírás. Akkoriban biciklivel jártam. Házhoz jártam. Bejártam itt a környéket, de ha kellett, még Újpestre is kimentem. Már pedig sokszor kellett. Mindenkit meghallgattam. Mindent lejegyeztem. Lehet, hogy tán ezért is hívtak. Kérem szépen, nem voltam én ószeres, guberáló vagy becsűs. Nem. Sokkal inkább, mondhatnám úgy, valamiféle gyűjtő.
0: Csipesszel felvesz egy csomó hajat, berakja egy befőttes üvegbe, lerakja az asztalra.
3: Csodálatos. Én csak sorra veszem a szemétdom tárgyait. A káoszt. Klasszifikálom.
0: Felragaszt egy címkét, az üvegre ráírja a nevet.
3: Azóta is hajnalban ébredek. Még sötétben. És az ember nem tudja, hogy magára kapja a pöndölt, vagy császkálhat csupaszon, és a csoszogás meg áthallatszik a túlvilágra. Sokszor van ám úgy, hogy a késemmel a kezemben alszom el. Néha azt érzem, hogy már föl se ébrednék nélküle. A kuncsaftok meg mind azt szeretnék, ha a Borbélyuk átkarikázna utánuk a túlvilágra.
0: Hátra viszi a szemetet.
3: Jó, rendben van, most már tényleg fölkattintom a villanyt. Nem szeretem, ha egyszerre sötétednek be a sarkok. Nem szeretem, ha a sarkokból egyszerre ugrik rám a sötétség. Azt szeretem, ha velem alszik el a világ. Ha bennem alszik ki minden.
0: Felkattintja a villanyt, látszik, hogy a befőttes üvegekben a régi kuncsaftok levágott haja van körben a polcokon.
3: Mit szólna? Nem hazudtam. Hát szerintem sokkal szarabb. Már bocsánat. De legalább látunk. Na kérem szépen, tegye fel a kezét az, aki hajvágásra jött. De ne várjanak tőlem a féle divat frizurát, mert azt nem. Tényleg, ha valaki egy ilyen egynyisszantásosat szeretne...
0: Elővesz egy lábast, és az egyik vendég fejére teszi.
3: Bocsássuk meg, fiatalán, de... Egy ilyet, azt nem bánom. Azt még nagyon szívesen megcsinálom, de semmi egyebet. Ne jöjjenek nekem olyasmivel, hogy Dauer, bodor, meg frufru. Medírozás, főnözés, szaszon, hajvasalás, meg azt ma nem. Na kérem szépen, egyébként is a borotválás napja van. Ezek után még valaki hajvágást, de figyelmeztetem, önöket visszaragasztani nem fogom tudni. Senki. Nagyszerű. Akkor kérem szépen, most azt tegye fel a kezét, aki borotválásra jött. Csak bátran, hölgyeim, uraim. Ne féljenek, az én borotválásom után olyan lesz a képük, mint a baba segge. Pardon. Popsia. A végső ítélő szék előtt angyali tisztaságban. És akkor majd úgy állhatnak oda, mint maga a szeplőtelenség szobra. Egy angyal ábrázatával. Mégse állhatnak oda borostásan, fiatalember, ugye? Hát ki a fészkes fene látott már borostás angyal? Na, csak bátran. Ne féljenek, hölgyeim és uraim, én megszabadítom önöket a világ gondjaitól. Lebberet válom azokat a gondokat, de úgy ám, hogy akár új életet is kezdhetnek, ha akarnak. Kedves uram, ön az én emberem. Parancsoljon, foglaljon helyet. János, Vékony János, apám után. Gábor! Örvendek! Kényelmesen ül, Gábor?
5: Viszonylag, igen.
3: Nagyszerű. Adjon Isten magának, Gábor. Adjon Isten magának. Magának mindent. De csak magának. Nekem ugye már nem kell semmi. Na lássuk csak.
0: Miért is kéri a kuncsaft fejét?
3: Elnézését kérem, Gábor. Csodálatos koponyaforma. Méretarányos fül. Fülek. Tinte tökéletes. Az én antropológiai munkásságom. Nem izgul, Gábor?
5: Még nem.
3: Én már egy kicsit.
0: A vendéget székével együtt kifordítja az utca felé. Távcsővel kémleli a házak tetejét.
3: Nézze csak, Gábor, nézze. De ne a gyerekeket. Ne is a kisasszonyokat. A madarakat, Gábor, a madarakat. A madarak is csak magát várták. Hogy mocorognak még? Nem mindig vannak ám itt ilyen sokan. Amikor meg csak úgy egyedül vagyok, akkor kínálok ott a küszöbön, és a madarakat figyelem. A múltkor is nem fogja elhinni, Gábor, mi történt. Ott álltam a küszöbön, és egy csapat madár húzott el a fejem fölött. Egy egész raj. Olyan hangjuk volt, mint a helikopteré. Soha életemben nem éreztem még ilyen intenzitást. Soha életemben nem hallottam ilyen zajt. Megijedtem, lehajoltam, és hogy fölnéztem, hát kérem szépen, látom, hogy hattyúk. Nem túlul, hattyúk. Itt a belváros kellős közepén. Akár iszi, akár nem. Hát ami azt illeti, nem szoktam meg a hattyúk jelenlétét. Aztán meg az jutott eszembe, akkor milyen zúgása lehet vajon az angyaloknak? Lehet, hogy még ennél is intenzívebb. Aztán még arra gondoltam, lehet, hogy elérkezett a hattyúdalom ideje. Én nem tudom, de ha nekem újra kell majd születnem, én az embereknek tollakat szeretnék. Szép színes tollakat. Képzelje csak el azt az uratot tollakkal. Vagy ott, őket tollakkal. Borzasztó lenne megint a szőr meg a sörte. Hát még jó, hogy nem kell kutyákat vagy disznókat borotválnom bár. Ki tudja, lehet, hogy tán észre se veszem, és már disznókat borotválok. De bocsásson meg, Gábor. Nem magára gondoltam, hát értelemszerűen. Csak tudja, ha az ember így kitekint a világba, olyan különös dolgok jutnak a veszélybe. Na, tudja mit, Gábor, mielőtt bármi történne? Engedelmével hozom a snapszot. Nagyon prima snapsz. Farkaspalító kaptam innen a harmadikról. Ott is borotválás volt. Vagy temetés. Már nem is tudom. Gábor, tetszik magának ez a snapszos üveg?
5: Az üveg igen.
3: Vinnéni? Én meg oda is adnám, mert itt kérem mindennek mennie kell. Csak hát a Rozika már szemet vetett rá. Azt mondta, hogy tetszik neki a formája. Ennyi. Úgy kérdeztem, hogy minek a formája, angyalkám? Hát azt mondja, hát az üvegnek a formája. Ó, és mondom, szabad kérdezem, hogy miért? Hát, mert olyan különös. Már be is vezettem a nagykönyvbe. Kábor, prímos napsz, kiváló. Én nem iszom már fél évszázad a tejen és vízen kívül semmi. Még kompót levet se. Tessék, parancsoljon, szagoljon bele. Birs, birs. Első rangú birs, farkas vagy. Ugye?
0: Ő is iszik zúgban.
3: De látja, már ez az üveg sem az enyém, mint ahogy semmi sem. Soha semmi sem is volt az enyém, csak megpihentek a dolgok nálam egy kis időre. Talán egy emberöltőre. Én nem tudom, hogy ez a Rozika mit találhatott olyan különösnek azon a snapszos üvegen, de azt tudom, hogy annak idején Tarjánban a legtöbb háztartásban volt pénisz alakú üvegkancsó. Bölöny, az üveggyárba lehetett csináltatni fusiba. Az egyedülálló hölgyek persze mindig eldugták, ha vendég jött hozzájuk, de csak úgy ám, hogy könnyen elővehető lehessen. Gábor, tudja miért a bal oldalon kezdjük a szőrpuhítását? Én megmondom, a szív miatt. Sok időt töltöttem az üvegfúvók műhelyében. Az üvegfúvók tüdeje tel is teli ilyen láthatatlan üvegszilánkokkal. Majd mindegyikkel ezek a láthatatlan üvegszilánkok végeznek. Az én tüdőm is ilyen üvegtűpárna, innen az ihálás, a fuldoklás, mint egy nagy ária közepette. Jön a harag napja lánggal, végez majd a rossz világgal, mondja Dávid a Szent Pállal. Mennek a dolgok, mendegélnek, csak nehogy nagyon meglóduljanak, össze ne kavarodjanak, össze ne gubancolódjanak, csak lépésben, lépésben. Jobb napokon, aztán persze galopban.
0: Elveszi a tálat, szappanozza a kuncsaftot.
3: Figyel, Gábor, nem sok minden kell ám ahhoz, hogy az ember földobja a talpát. Mi annak idején ilyen biciklizős borbélyok voltunk, házhoz jártunk. De apám üzletet szeretett volna, igazi nagy üzletet, kirakattal, fényekkel, tükrökkel, meg minden. Hát aztán végül én nyitottam meg fináncok nélkül. Akkoriban nem nézték jó szemmel a maszekolást. Mindig jöttek, baszogattak, már pardon, hogy lépjek be a KTS-be, de hát nem tehettem. Mert akkor már megnyitottam ezt a műhelyt, amilyet az apám szeretett volna. Igazi nagy műhelyt, fényekkel, tükrökkel, kirakattal, meg minden. Engedélyek, mestervizsga nélkül. Ideges, Gábor? Gondolja, eret is vághatok. De most beírtam a Rozikát. Gábor, ne öregedjen meg.
0: Oda megy a nagykönyvhöz.
3: Istenem, ez a feledékenység. Lássuk csak. Igen, az írott könyv megnyittati, melyben minden foglaltatik, valami megbíráltatik. Igen, azt mondja, seprük kettő használt egyik télen, másik nyáron, ezek féláron félborotválásért, nagy kések, jó, hát az egyik rozsdásnak, kosara, kalitka, az meg már üres mióta, 6 szalmazsák, az összesen 24 borotválás, de hol van a Rozik? Jó, van, beírtam. Snapszos üveg, ugye, én nem hazudok. Mi ez? 3 méter kredenc csipkes lingölt? Jaj, tudom. A többit azt meg már elvitte a Holzer Cili. Tudják, a Holzer bácsi kislánya. Itt volt a Holzer bácsi üzlete szemben, a régi úttörő áruház helyén. Egy gyönyörű, szép mézes kalácsos bolt, súrolt padlóval. Az egész üzletben szinte semmi más nem volt, csak egy hosszú pult, rajta 2 hatalmas üvegharang. Az egyik alatt krumplicukor, a másik alatt mézes kalács. Még most is az orromban érzem az illatát. Aztán egy szép napon megállt egy autó, teherautó, és ilyen katonaféle alakok fölpakolták, föltuszkolták az idős házas párt. Semmi más nem maradt a boltba, csak egy fogas. Rajta egy sárga kabátszerű ruha, a Holzer néni ruhája, kivágva belőle 2 sárga csillag, 2 fekete lyuk tátongott a csillagok helyén. Aztán vagy 50 évig nem is hallottam felőlük. Még nem a jó múltkorában, amikor átléptem az ékszerészhez, tudják itt a jégbüfétől néhány lépésre, hogy sárga részből vágassak valami kallantyút, az ékszerész azt találta mondani, vágom a rezet, mint Holzer bácsi a krumpli cukrot.
0: Megnézi a kés élét.
3: Már hogy az a különös, hogy egy közmondásban tovább él a Holzer bácsi.
0: Kezdeni a borotválás, de előtte még egyet tölt a vendégnek.
3: Tudja mit, Gábor? Az első vágás előtt ígyunk még egyet. Biztos, ami biztos. Én már fél évszázada nem iszom semmit, tejen és vízen kívül. Még kompótlevet sem.
0: Megint iszik, zúgban.
3: De tudja, mit mondok én magának, Gábor? Maga csak ne igyon az én egészségemre, mert az még megárt. Az én egészségem az az én egészségem. Maga még meg se született, amikor én már halálos beteg voltam. Bizony, itt állok maga előtt egy olyan egészséggel, amelyik halálos. És ezzel szerintem önök sincsenek másképp.
7: De én kérem,
3: nem azért balanszíroztam ki magam, hogy elmeneküljek, hogy megmeneküljek. Nem.
7: Én kérem,
3: szembefordultam.
7: Gábor,
3: tudja, hogy miért a jobb oldalon kezdjük a borotválást? A szív miatt. Azt ugye tudják, hogy manapság már a hölgyek is borotválkoznak. Na, ugye? Hát persze, hogy szép simák legyenek. Lakott itt szembe a Králterike, ott fönn a harmadikon a sarokba, aki a honna és a szemérem szőrzetét is borotváltatta egészen a haláláig. Azt akarta, hogy az ő fanszőrzete rendben legyen, mert akkor abban az időben ezzel a hölgyek még nem igen foglalkoztak, úgyhogy a legtöbb asszony ördögcérnavokrat hordott a lábai között. Igen. De a Terike azt szerette, ha az ő szemérem hajzatát a legmocskosabb üzekedések után is meg lehetett nézni. Nem is annyira maga az üzekedés érdekelt. Jó, azért maradjunk annyiba, ebben is érdekelt volt némiképp. Bizony. Hanem az, hogy rendezett szemérem hajzattal mehessen át a más világra. Az persze azért kicsit aggasztotta, hogy az angyalok nemtelen lények.
0: A nézőtéren egy nőnek.
3: Hát kérem szépen, a Cilke is elém állt egyszer, hogy borotváljam meg, pedig még olyan kis fiatalba érintetlen volt, és nem igen látszott a pofikáján, hogy szőrös lenne. Na jó, hát olyan kis bajuszkája volt, de persze, de az jól is állt neki. De erre ő azt mondta, hogy nem ott. Ne, hanem amott. Fú, mondtam rögtön, édes kém, van én nekem olyan késem, amelyike biztos nem vágom meg? Na, kaptam is két olyan pofont, hogy elment a kedvem a viccelődéstől. De azért azt éreztem ám, hogy a pamacsolásnál volt egy kis elérzékenyülés. A késemet meg olyan finoman használtam, hogy alig csak pár csepp vér pöttyözte össze. Hol Cercile? Cilike, Cilice. Bocsásson. Gondoltak már önök arra, hogy a nőben a szerelem vérzik minden hónapban? Olyan ezt kérem, mint egy figyelmeztetés. Mint egy halálos seb, mely időről időre vérezni kezd, ezzel is jelezve, hogy közeleg a vég. Aztán szép lassan elvérzi. Mondhatni, ki vérezteti magát. Ja, kérem, ez a szerelem. De Gábor, ne aggódjon, a késem tiszta, ma még tiszta. Ha engem összemocskoltak is, a késem az még azért tiszta. Bocsássam. Apropó, hölgyeim, ha valaki fazonírozásra jött, csak szóljon nyugodtan, mert ha Gábor megengedi, nagyon szívesen előre veszem, ugye Gábor? Hát jó, önök tudják. Ha a bíró ül ragyogva, semmi nem maradt titokba. Minden meg leszen bosszulva. Na lássuk csak. Szentséges éve, maga még beszáradt nekem. Kezdhetem előről az egész cirkuszt. Ajaj. Gábor, visszapozícionálom, mit szól hozzá? Azt meséltem, hogy tegnap volt egy kuncsaftom, aki azt mondta, hogy Adorjánon járt. Nem? Gábor, tudja maga, hol van Adorján? Nem? Hát kérem szépen, itt.
0: A habos pamacsal az üvegre rajzol egy térképet.
3: Nagy emberek születtek ám Adorjánon. Még a kiskalaposnál is nagyobbak. Ott van például a Muhi Jóska, drága Jóska. Isten nyugosztalja, ez itt most hárnál még egy pár éve. Azt mesélték róla, hogy az apja nagy cáger volt a Donkanyarnál. Azt, amikor elindult hazafelé.
0: A térképet tovább rajzolja.
3: Akkor ez a 60. szélességi fok. Ez az 50. szélességi fok. Elszak, akkor ha itt a Don, itt az Ural, föl is írjuk, hogy 60. Itt meg az Ob. Amikor elindult hazafelé, csak Pestig jutott. Pedig ide Horgosra akart menni az unoka testvéreihez, de olyan szerelvényre talált fölszállni, amely csak Pestig hozta, aztán meg itt is ragadt. Hú, bassza meg, hogy erre eddig nem gondoltam. Na, bocsánat. Hát eddig mindig csak erre jöttünk. Mindig csak erre. Most meg forduljunk vissza. Menjünk vissza oda. Mindig ez a hátraarc. Mindig mindent újra kezdeni. Mindig mindent hátra arccal kezdeni, állandóan forgolódni, addig-addig forgolódni, míg a végén az ember már azt se tudja, merre van az arra. Hát kérem szépen, az én apám azt tudta, hogy merre van az arra.
0: Megmutatja, hogy újnyi vastagságú kötél van a derekára csomózva.
3: Látja ezt a kötelet? Ezzel a kötéllel volt apámon átkötve a rongy egész Ázsián át. Pedig az út nagy részét hasoncsúszva tette meg.
0: Újra az ablakhoz lép.
3: Apám.
0: A térképet tovább rajzolja.
3: Itt feküdt Tobolszk környékén, egy árokba összefagyva, amikor egy arra járó muzsik kinézetű alak fölvette a szánkójára, és bedugta kutyabőrök közé, hogy fölengedjen. Ezt a kötelet akkor bontotta le magáról, amikor magához tér a förtelmes bűztől. Mert hogy ezzel voltak átkötve a kutyabőrök. Fogja csak meg, milyen durva az érintése. Hát igen, ilyen durvává cserzette a szél, a fagy, meg a kutya zsír.

0: Hát ezért csúszott mászott az én apám hosszú hónapokon át.
1: A térképen mutatja.
0: Hát csúszott mászott az Obon, át az Uralon, aztán már valahol itt járhatott, amikor végre fölmert egyenesedni. Rögtön be is ásta magát egy szalmakazalba. Nem tudom, hogy hány napig alhatott, míg nem arra jött egy asszony, és a fagerebjéjével kigerebjézte. Vitte, hurcolta haza magával a házába, amelyik ráadásul tele volt tükrökkel. Apám akkor már régóta nem nézett tükörbe. Bár az objegén azt hiszem gyönyörködhetett magába eleget. Egy életre kigyönyörködhette magát. Igen ám kérem, de ezek igazi tükrök voltak. Az egyik előtt meg ott hevert a borotva. Apám rögtön odarohant, szappanozni kezdte magát. Pedig az asztalon már ott gőzölgött a forró kenyér meg tej. Igen ám, de az asszony se tudott sorrendet tartani. Vetkőztetni kezdte, de eddigre már az apám beszappanozta magát. Borotválkozva henterektek hancúroztak a padlón. Csurombéresen végezték mind a ketten. Az asszony nagyon megijedt, mert apám üvöltött, mint a fába szorult féreg. Attól félt, hogy a borotvával levágta a farkát. De nem! Nem, persze, hogy nem. Hát én vagyok rá a bizonyosság. Csak a szappan lett piros a vértől. Aztán fölpakolta az asszonyt a tükreivel együtt, és elhozta ide. Hát így lett az anyám. Megvakultak már azok a tükrök.
1: Egyszer csak megáll. Elfelejti megborotválni a vendéget.
0: Hát, tulajdonképpen. Szabad. Én is vagyunk. Na kérem szépen, most már csak egy dolog van. Pacsoli vagy por, válasszon.
2: Legyen pacsoli.
0: Ezt a gusztust! Önhöz, Gábor, a pacsoli illik. Hát kérem szépen, tudni mit? A pacsoli, mint hogy a rock'n'roll sem egyszerűen csak egy tánc, a pacsuli sem egy büdös kölni. Ránézésre semmi különös, a mentafélék családjába tartozó zöld bokor, melynek leveleiből vízgőz desztillációjában nyerjük ki ezt a rendkívül finom illó olajat. Kérem szépen, ha az ember beleszagol a pogosztemon pacsuli illatába, mintha egy dohos mély kútba pillantani lesz. Sötét, nedves, földes. Olyan mélysége van, kérem, hogy az ember szinte beleszédül. Visszahúzza egész a gyerekkoráig. Megnyugtató és titokzatos. A mai estéjét garantálom. Parancsoljon. Köszönöm szépen megtisztelő türelmét. Már csak egy dolog van ott hátra, a fizetség. Ugye mindennek ára van, mindenért fizetni kell. Értem én, értem, sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi. Nem magának kell fizetnie, Gábor, nekem. Most eljött az idő, hogy én fizessek, hogy megfizessek mindenért. De mit is ajánlhatnék fel magát?
1: Tárgyakat hoz elő a raktárból.
0: Gábor, várjon, várjon! Kérem szépen, tessék, egy pár alig használt munkás kesztyű. Nem, ez nem magához való. Gyertyatartóknak még nincs itt az ideje. Egy darab fekete ruha. Ajaj, ez női.
1: Ismét előveszi a kötelet.
0: Tudja mit, Gábor? Felajánlom ezt a családi erekjét. Mondjuk 17 borotválásért. Ebből egy már teljesítve. Most már csak 16-szor kell eljönnie, és az öné. Megegyeztünk. De vigyázzon, Gábor. Nagyon sok oldalú kötél ez. Sok mindenre használható. Nagyon szépen köszönöm. Ide teszem, hogy nehogy elfeledkezzem
2: róla.
0: Megtisztelt, tudja. Parancsoljon, foglaljon helyet. Be is írjuk.
1: A nagy könyvbe írja be a kötelet.
0: Jól van, ez is elment. Gábor, egy darab szarcsimbókos kutyakötél. 17 bor, egy tej. Egy darab fekete ruha, női.
1: A raktárból egy ruhát hoz elő.
0: És asszony?
1: Az egyik női nézőhöz beszél.
0: Hogy passzol magához? Az első asszonyé volt, ebbe akartam eltemetni. Amikor megjött a rendőr, meg az orvos, az valamelyik azt találta mondani, hogy fönnáll a gyanú, hogy én löktem a kútba. Hát, ami azt illeti, tényleg fönnállt a gyanú. Egy darab kékes-fekete női ruha. Uram, ön nagyon szerencsés ember. Ilyen szerencsés alkatú hölgyet, hogy hozzá minden passzol. Hát, egyedül lenne kis azt dimenzióból nézném én is a világot.

0: második asszonyé volt. Szó szerint. Ezt meg apácának szánták a szülei, de aztán megbetegedett és kivették a rendből. Utána itt a ferenceseknél most a papiruhákat, oltárterítőket, csipkéket. Kérem szépen, senki nem tudott úgy mosni, mint ő. Egyre csak mosta. Amikor a muszkák kapcáit kellett kimosni, akkor is őt hívták. Minden egyes muszka kapcába Veronika kendőt vélt látni, de azt persze senki nem látta, hogy a teknő fölött a vízgőzben sír. Egyre csak sír. Mert papi csip két oltárterítőt könnyű ám tisztára mosni, amikor sohasem is voltak piszkosak. De egy muszka kapcát szeplőt lennél varázsolni, azt kérem szépen már művészet. Az bizony kunst. Nos, hölgyeim és uraim, tegye fel a kezét, kérem, az, aki még borotválásra jött. Csak bátran ne féljenek. Ez az én igazi specialitásom. Az én borotválások után, kérem, olyan lesz a képük, mint a baba segge. Pardon, popsia. A végső ítélő szék előtt angyali tisztaságban. Fiatalember.
1: Jelentkezik a második kuncsa.
0: Őszintén megtisztelt, nagyszerű. Igen, nem állt egy kicsit jobban nekivetkőzni. Parancsoljon, foglaljon helyet. János, Vékony János. Máté, örvendek. A revangelista. Tessék, parancsoljon, Máté. Kényelmesen ül, Máté.
2: Tökéletesen.
0: Masszai, adjon Isten magának. De csak magának. Magának tudja mindent, mert nekem már nem kell semmit. Nem izgul.
2: Csöpesen.
0: Örülök. Én egy kicsit igen, de ez ne aggassza. Mielőtt bármi történne, azt javaslom, igyunk egyet. Biztos, ami biztos. Nem, ne aggódjon, én nem iszom. Már fél évszázad a tejen és vízen kívül semmit, még kompót levet se. Na Isten.
2: Egészségedre.
1: Mégis iszik.
0: Megnyerő, ugye? Megkérdezhetem Máté, hogy mit néz?
2: Éppen önt.
0: Igen? És mit lát?
2: Pontosan önt.
0: Én megmondom önnek, hogy mit lát. Azt a gyúródeszkát. Ne pislogjon oda. Nagyon kérem, ne pislogjon oda, a gyúródeszka még nem elhadol. Ez nem. Hát ezt hogy is gondolhatnám? Ez kérem egy igazi, békebeli, puha fa gyúródeszka. Bocsássam meg, uram. Én nem szoktam babrálni a tárgyaimat, de ezt a gyúródeszkát időnként mindig lesúrolom. A gyökérkefét szereti ám a puha fa gyúródeszka. Apám ezzel táncolt. Ezzel a gyúródeszkával. Nagyon hitetlenül néznek rám, pedig így volt. Amikor a franc főhadnagynak vissza kellett mennie a frontra, apámat hagyta itthon, hogy vigyázzon a családjára, mert neki is vissza kellett volna menni vele. Amikor megszólaltak a szirénák, apám soha nem ment le a pincébe.
1: Bekapcsolja a hajszárító bórát.
0: Funkcionál ez. Elnyomta a cigarettáját, abba hagyta a mosogatást, maga elé kapta ezt a gyúródeszkát, és beugrott vele a konyha sarkába a sarokba. Ezzel a gyúródeszkával kísérte a konyha fehér falán ugráló sötét árnyakat, és táncolt.
1: Táncol a gyúródeszkával.
0: Úgy kopogtak a géppuska golyók a gyúródeszkán, mint esőcseppek az ablaküvegen. Legnehezebb persze a bombázókat volt kivédeni, a hasas bombákkal teli gépeket. Úgy csavarodott a füstjük, mint a sárkány farka. De ez a gyúródeszka, ez mindig biztonságot nyújtott. Olyan biztonságot, mint teknősnek a páncélja. Hogy nevettek rajta, gúnyolták, amikor a gyúródeszkát a hátára kötve elindult hazafelé. Nevettek rajta, de ez a gyúródeszka papírnál, minden papírnál többet ért. Mindent megnyitott előtte, még a határt is. Tisztelektek neki a katonák, tisztelektek neki a partizánok. Apám meg csak maga elé kapta a gyúródeszkát, és elegánsan elvonult előttük. A legjobban persze akkor röhögtek, amikor hazaért. A Némá János tégedet meg bedeszkáztat, te János. Hát a bárdolgos legalább egy civakot hozott, a Sóti, meg egy akkora aranygyűrűt a Katica néninek, hogy föl se bírja emelni a kezét. Aranyszínű, ám ez is mondta az én apám. Aranyszínű tésztát lehet rajta gyúrni a húslevesbe, meg angyalbögyöllőt, meg nokellit, olyan sárgákat, mint a csillagok. Apám ezzel a gyúródeszkával kivédte a háborút. Kivédte az ostromot.
1: Lekapcsolja a búrát.
0: Ma már nem bombáznak. Ma már nem esik, nem hullik semmi. Ma már nem kell félni. Ma már én se félek. Néhányszor megijedtem már az életemben. Nem lehet kétszer ugyanattól a dologtól megijedni. Mert ahogy mondottam volt, én szembefordultam, mint ha ki sem másztam volna abból a kútból. Én kérem, visszafelé jövök a félelembe. Ma már gyúródeszkát se tudnak ám csinálni. Képzelje, Máté, kemény fából csinálja. Hát a gyúródeszka titka az pont az, hogy puha fából kell készíteni. A kemény fa gyúródeszkával apám nem védte volna ki a háborút az ostrom. Ugye most már érti, hogy miért nem adhatom oda. Viszont, mit szólna hozzá, felajánlanék néhány régi esernyő, viszonylag jó állapotban. Hát miért a tót, a esernyője mellé még egy kis káját is szerkesztett a bicikliére. A lábadjuk közé, a váz alá. Itt karikázott szélbe, hóba, fagyba. Legelőször még gyerekfejjel találkoztam vele. Akkor is a bicikliére támaszkodva, itt a városháza előtt.
1: Mutatja az utca felé a kirakatot.
0: A bicikliére támaszkodva szavalta a kommunista kiáltvány piros kreppapírral borított kalapjába. A városháza falára ilyen nagy transzparensek voltak kifeszítve, alatta meg embereket löktöztek a falhoz. Szervusz, Lacitám!
1: Kiköszön egy ismerősnek az utcán.
0: Volt közöttük egy asszony, nagyon szép ruhában, fátyolos kalapban. Bennünket, gyerekeket velük szembe sorakoztattak fel, és azt kellett énekelnünk, hogy üljük a dalt, de mámoros ajakkal, vérvörös színt föst az égre, a hajnal dobban a föld szíve, ébred a nép, új utat érez a lába, a lép. Aztán a tót egy adott jelére valaki letépte a nő fájtlát, mi gyerekek előre léptünk, vörös rongyikáinkkal a nyakunkban, és kérem szépen köptünk. Igen, kiké a vele szembe állóra. Azt még láttam, hogy a hölgy arcán csorog a nyál, de a szeme a szelíd maradt. Aztán a tót a kuncsaftom lett, törzs vendég, miután megnyitottam a vótot. Minden nap bejött, és felolvasást rendezett. Akkoriban már őrnagy volt, bár soha nem járt egyenruhába. Egyszer meg sokat magával érkezett. Fú, nagyon megörültem, lesz kuncsapt, lesz bevétel. Igen, ám, de aztán úgy alakult, hogy én lettem az ő kuncsaptjuk. Alaposan kidekoráltak, alapos munkát végeztek.
1: Elveszi a vizes tálat, kézzel kezdi habozni.
0: Próbáltak rajtam fogást keresni. Fölemlegették az asszony, az első asszony halálát, az engedély nélkül nyitott boltot, a feketézést. Akkoriban volt az, hogy csúsztam, másztam, vért köptem. Politikailag megbízhatatlan lettem. Elmehettem volna, diszidálhattam volna én is, de hát kérem, valakinek maradnia is kell. Utolsóként. Hát, hogy legyen, aki lekattintja a villanyt.
1: A székhez lép, hátra dönti.
0: Tudja mit, Máté? Az első vágás előtt ígyunk még egyet. Biztos, ami biztos. Tudom, mire gondol, tudom, de mondom, én fél évszázada nem iszom, tejen és vízen kívül semmit, még kompót, levet se. Isten, Isten. Még mindig jó. Még egy. Mit szólna, esetleg felajánlanám ezt a lisztes zsákot? De csak a zsákot, a lisztet azt ugye nem, hát az lánglizt az. Azt nem. Érdekes, erőt eszembe. A két asszony rettenetesen különbözött, de egy dologban mind a kettő nagyon hasonlított. A lisztet dugdosni, azt kérem, mind a kettő nagyon szerette. Az egy-egy kis ázott veréb volt. Vizesen találtam, vizesen is veszítettem el. A másik meg pont az ellenkezője, száraz, kemény, kifényesedtek az ujjai a biblia simogatásról, de a lisztet dugdosni, tudj Isten miért? Azt mind a kettő nagyon szerette. Ugye én mondtam, hogy én nem akartam megnősülni. Én nem akartam gyereket. Hát az elsőt is csak azért vettem el, mert kellett a segítség a boltba. Sok mindent árultunk ám. Persze pútaló. Addig-addig dörgölköztünk, míg 3 hónap után állapotos maradt.
1: Lassan kezdené a borotválást.
0: 7. hónapban volt már, mikor történt egyszer, hogy áruért voltam vidéken. Egyszer csak mit tesz Isten, megjelennek itt a fináncok a kirakatba. Az asszony rögtön észrevette őket, rohant hátra, hogy elrejtse a lisztet. De ideges volt, kapkodott, a sámli, amire fölállt, megbillent alatta, ő meg magára rántotta a lisztet. A liszt meg agyon nyomta a gyereket. Amire megjöttem, már a falat kaparta fájdalmába. Fináncok nem vittek el semmit. Rohantam bele az orvoshoz. Az meg kivette belőle azt a gyereket. Hopp, most majdnem megvágtam. Na. Utána hetekig nem szólt egy szót se. Csak ült némán. Valami megszakadhatott benne. Én meg valami zajt hallottam kívülről. Kirohanok, látom ám, hogy egy patkány szalad át az udvaron. Na, fogtam a vasvillát, hogy lesújtsak, agyon csapjam. Igen ám, de eddigre az asszony is megjelent a küszöbön. Lesújtottam, a patkány fölvonított, az asszony fölcsapta a fejét, az rohanni kezdett, egyenes neki a kútnak. Én meg utána. Próbáltam én megállítani, utána csaptam a villával, de csak 5 véres barázdát hasítottam a hátára. Erre aztán fogta magát, és beleugrott a kútba. Én meg utána. Ha nem ugrom utána, tán nem is ütöm agyon. De utána ütöttem. Aztán rá néhány napra bosszúból betemettem azt a kutat. Hát igen, most már csak egy dolog maradt, Máté.
1: Befejezi a borotválást.
0: Pacsuli vagy por, válaszol.
2: Porra szavaznék.
0: Por! Ezt a gusztust! Ezt a gusztust! Hát kérem, a por, avagy hintő por. Olyan kérem szépen, mint a gipsz vagy a liszt. Annak idején nagyon sok volt itt a patkány. Gipszes lisztre letettük őket. Próbálkoztunk mi patkányfogóval is, de az nem vált be. Így aztán áttértünk a zsizsikes gipszes lisztre. Etettük, etettük őket. Hónapokon át azt egy szép napon fogtuk, azt megitattuk őket. És vártuk, hogy ókori görög szobrokká merevedjenek, márványuljanak azok a rohadékok. Más megközelítésből a hintő por legfontosabb alapanyagát, az úgynevezett talkumot porcukor finomságára őrlik, tejporral és szárított íris és ivolya gyökérrel vegyítik, ettől van az a finom átható illat. De egyes orvosi vélemények szerint apró szemcséik sokáig lebegnek a levegőbe, belélegezve hörgőgyulladást, tüdőgyulladást, akuttabb esetekben halált. De ne aggódjon, ez az én praxisomban elképzelhetetlen. Nagyon szépen köszönöm, Máté. Türelmét. Most már csak egy dolog maradt hátra. A fizetség. Én elkönyvellek téged, te elkönyvelsz engem. Nem magának, tudja, nem magának kell, nekem. Mit is ajánlhatnék föl magának, Máté? Mit is ajánlhatnék föl? Parancsolja, helyezze magát
1: kérem. Elrakja a kuncsaft haját egy üvegbe, majd felrakja a polcra.
0: Máté, mi szólna hozzá, felajánlanám ezt a csodálatos archívumot? Na ugye, elakadt a lélegzete is. Itt van maga a történelem. Én már az elején mondtam, hogy figyelmesen nézzenek körül. Ezt még a múlt században kezdtük el gyűjteni. A múlt században, a múlt év ezredbe. Öregapám, apám, és aztán én. Látom, nem hisz nekem a kutya fáját. Tessék, kérem, tessék. Tessék, azt mondja, tessék, itt van, mindenki. Kis Kecel Kovacsics.
1: A címkéket olvassa az üvegeken.
0: Farkas Vékony Csömöre. Igen, Szalka Rácz, Kalapos Kecskés, Köröshegyi, Szakálkovács, Buhi Jóska. Tudják, a Jóska, drága Jóska, nagyszerű ember volt. Sajnos a végére alkoholista lett, legutóbb aztán úgy berúgott 3 napig. Föl se ébredt a detoxikálóba, rá egy hétre elvitte a tüdőgyulladás, Isten nyugosztaljon, Jóska. Azt mondja, lássuk csak, Holzer Fótik rá. A Terike, tudja, a Terike. Olyan sejmes volt a haja. Haj, haj, haj, árvalány, haj. Azt mondja, bocsása meg azt mondja, Varga Veres, doktor Kopasz. Kálmán, hogy a francba kerülsz te ide? Elnézést, uram, asszonyom, ugye önök babráltak rajta. Hát nem ott a, nem ott a doktor Kálmánnak a helye, bocsásson, meg tetszene tenni, hogy ide adja nekem, mert doktor Kopaszt a helyére kell vinnem.
1: Az üveget átviszi a másik oldalra.
0: Nagyon, a karmester volt. Mindig ilyen kis vezénylő pálcával jelent meg, én ugyanson nem láttam vezényelni. Nevével ellentétben nagyon jó humorú, roppant szellemes ember volt, és rendkívül gyűs, szőrzetű. Franz Föglein, doktor Kopasz, igen, Kovács Pálinka, Vincent Sanyi. Sanyika. Sanyi, hát tesi, ide való vagy. Ez meg asztalos volt, kérem szépen. Az volt a specialitása, hogy a nád pálcájával az udvar forrába rajzolta le a leendő bútorok, gyomtató székek, borbélyállások tervrajzát. A segédek kijöttek, lapátra vették, bevitték a műhelybe, azt ez alapján gyártották le a munkadarabot. Na, nagyon vallásos ember lehetett ez a Sándor, mert minden bútor egy kicsit a gyomtató székre emlékeztetett. Igen, azt mondja, Horváth Heiner, hegedűs, balog, bokor.
1: Mind gyorsabban váltogatja az üvegeket.
0: Vincer, Sanyi, Márton Molnár, Stein, Stein Jakab, Stein bácsi, hát maga se ide való a kutyafáját. Egy nap megszületünk, egy nap meg meghalunk. Az asszonyok sír fölött szülnek lovagló ülésben. Egy percre kisüt a nap, aztán megint jön a sötétség. Jancsó Mezei Stein, Szalai Szalka Kasza, Vörös Zsoldos Petric. Nehéz ám a szülés a sír fölött lovagló ülésben, és nincs időnk megöregedni. Fölharsan jajszavunk, de a szokás hatékony hangfogó. Látja, Máté, mindenki itt van. Én már az elején mondtam, előbb-utóbb, de a végén biztosan mindenki eljut hozzám egyszer. Nos, ezt az archívumot megszámítom magának, Máté, mondjuk 40 borotválásért. Ebből egy ugye már teljesítve, most már csak 39-szer kell eljönnie, és az öné viheti. Megtisztelne maga még fiatal ember, jó kezekbe legyen ez a gyűjtemény. Csak 39-szer kell most már jönni.
2: 25.
0: Ebből nem alkotatok, sajnos. Vagy a teljes archívumot, tehát nem szereteljük szét a tortát. Ezt a tortát legalábbis nem. Segítek helyet keresni. Nagyon köszönöm. De, Máté, engedje meg, hogy grátis, de tényleg grátis felajánlom a második asszony aranyfogait. Ha gondolja, vigyel az ékszerésznek. Parancsoljon. Jól van, itt mindennek mennie kell, és meg is mennek a dolgok, mendegélnek, de most nagyon meglódultak, összegabajodtak, összekavarodtak. Meg kell állítanom a mutyók lavináját. Hát én szőttem, de mintha mindig is valaki más mozgatta volna az ujjaimat. Én nem iszom.
1: Iszik.
0: Nekünk csak pajzsunk volt. Kardunk az nem.
1: Saját arcát szappanozza.
0: Szeretem a habos pamacs csattanását. Mennyivel másképp csattogott az apám képél. Kérem szépen, más az a borosta. Az idegen kuncsafton is rögtön meglátom, ha Szibériába járt. Az enyém meg csak úgy csattog, csörög, mintha üvegcséket törném szét. Alaposan be kell szappanozni, hogy jól föllazuljanak a tövek. Én sem mehetek át borostásan a más világra. Mennyit nyestem, vágtam én ezt az arcot. Te jó ég. Hogy mi mindent meg nem borotváltam én életemben. A francba. Tudtam. Még szerencse, hogy csak magamat vágtam meg. Tulajdonképpen meg is köpölyözhetném ám magam. Nincs is annál se látvány, mint amikor a köpölyöző csészék megtelnek vérrel. Azonnal ki kell vágni az orlikat, fölkötni a állat, mert hamar kihűl ám a test.
1: Gyorsan befejezi a borotválást.
0: Utána már csak a kukacok legelik a szőrt az orlikból. Mennyi temetés.
1: Megfésüli magát.
0: Mennyi nincs maradás. A gyónásom meg legyen értelmes és tisztességes. Nem jól cselekszem, ha elmondom mások bűneit a magaméról, meg megfeledkezem. Bűnöm alatt roskad az erőm. Kiasznak csontjaim. Töröltettem, akár halott az emlékezetből. Szakadatlan örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. Trombita szó egyszerre, lehat minden sírfenékre, s kit-kit híj ítélő székre. Bámul természet és halál, hogy a földpor

0: mit akarok én ezzel? Mit keresek én itt? Mit keresek én itt ebben a sivatagban? Nem, ma már semmi sem eladó, semmi. Becsuktam a nagykönyvet. Nem szabad könnyelműen életet nemzeni. Vigyázni kell az életre. Engem is csak úgy belenyomtak, beletuszkoltak a világ mocskába, szenvedésébe.
1: Felöltözik.
0: Minden repedezik, minden.
1: Bezárja a boltot, kimegy az utcára.
0: És mégis, mennyi mindennek kell még megrepednie ahhoz, hogy a mindenség is eltörjön. És mégis minden egyes új repedés láttán immár nyilvánvaló, hogy maga a mindenség is csempül, repedezik, törik. Én soha életemben nem akartam történelmet csinálni. Soha életemben nem akartam más, csak egy-két korty nyugodt, történelemmentes életet. De valahogy mindig úgy alakult, hogy túl sok lett a történelem, és túl kevés az élet. Én nem tudom, merre kell mennem. Nem tudom, mit kell csinálnom. Lehet, hogy csak azért lettem borbé, hogy biztos kézzel elvághassam a saját torkomat. És a végén elfogynak a szavak. Semmi más, csak a csönd marad. Nem, ma már semmi sem eladó, semmi. Becsuktam a nagykönyvet. Schluss, passz, kész. Ennyi volt. Vége.
2: Elhangzott a Borbély. Tolnai Ottó Végeladás című színműve alapján írta Imre Zoltán és Hudi László. A Borbély szerepében Bán János. Közreműködött Farkas Erika. A Katona József Színház előadásának rövidített változatát hallották. Hangmérnök Orosz Péter és Kulcsár Péter. Szerkesztő Markovics Ferenc. A rendező munkatársa Héric Anna. Rendezte Hudi László. A felvétel 2015-ben a Magyar Rádió 20-as stúdiójában készült.
3: A hangfelvétel legutóbb 2015. január 31-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Kovács János karmestert köszöntjük 75. születésnapja alkalmából. Az Ars Nova műsorában kortárs magyar műveket vezényel. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál. A miniszterelnök közösségi oldalán élőben jelentkezett a helyszínről. Reggel 6 órakor érkezik egy mérőhajó Bajáról, amelynek az adatai alapján dől el, hogy milyen mélyre kell még süllyeszteni a bárkákat, közölte Magyar Péter. A helyszínről reggel 7 órakor jelentkeznek friss információkkal. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A térségben stabilizálódott a helyzet, de a tűzoltók továbbra is dolgoznak a helyszínen. A szerencsétlenségnek egy halálos áldozata van, és 40 embert vittek kórházba, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvívő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. A kormány szóvívő beszélt arról is, hogy kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma nevű szőlőbetegség miatt, amely jelenleg az ország egész területén jelen van. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátralévő részére a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. Szintén tilos a strandolás a szomszédos Velencén 3 fürdőhelyen, az északi strandon viszont feloldották a korlátozást. Holnap mindkét tóparti városban medertisztítást végeznek. Gárdonyban az Agárdi volt csónak kikötőnél a sziget mellett, valamint a Sárga hídnál reggel 8 órától, Velencén pedig a keleti strandon délután 4 órától. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek a Baptista Szeretetszolgálat, és megkezdték a helyszíni segítségnyújtás megszervezését is. A hétfői 7,4-es erősségű földrengésben több mint 260 ember meghalt, és több száz épület összeomlott. A károsultaknak egy magyar-amerikai humanitárius csapat nyújt segítséget helyi partnerekkel együttműködve. A gyűjtésről további információk a baptistasegély.hu oldalon olvashatók. 3 ember megsérült 2 gázrobbanásban Brüsszel belvárosában a központi pályaudvar közelében. A balesetet feltehetően az okozta, hogy munkások véletlenül átfúrtak egy gázvezetéket, a kiszivárgó gáz pedig egy épületben gyűlt össze. 2 gázhálózati alkalmazott és egy tűzoltó égési sérüléseket szenvedett. Az épületből mintegy 100 embert evakuáltak. A hétvégére visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél ma főként az Észak-Alföldön, holnap kezdetben a Dél-Alföldön, majd a Dunántúlon élénkül meg. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 24 fokos. Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A világírón. Változatok egy lehetséges irodalmi Nobel-díjra. Botho Strauss.
1: Az irodalmi Nobel-díjról szokás elmondani újra és újra, hogy nem a legjobb írókat jutalmazza, hanem gyakran politikai szempontok alapján dönt. Fel lehet sorolni azokat a nagy írókat, Tolstojtól és Rilkétől kezdve Jorge Luis Borgesig, akik nem kapták meg a díjat, s fel lehet sorolni legalább 200 olyan írót, akik megkapták, de ma már ismeretlenül cseng a nevük. Mégis ez a világ legtekintélyesebb irodalmi díja, amely befolyásolja az irodalmat és az olvasásunkat is. Vajon lett volna magyar nyelvű verseskötete Brodskynak vagy Derek Walcottnak, ha nem kapnak Nobel-díjat? A sorozat mindegyik részében azt a kérdést teszem fel beszélgetőtársamnak, ha jelölhetne, kinek ítélni az irodalmi Nobel-díjat. A világírón tehát játék, amelynek révén 12 íróról készül portré. Első beszélgetőtársam Bacsó Béla, aki esztétikát tanít a Pesti és a Pécsi bölcsészkaron. Nemrég fejezte be könyvét az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hatású költőjéről, Paul Celanról. Ha jelölhetne, ő Botho Straussnak ítélni a díjat.

0: az első nagyon egyszerű kérdés az, hogy miért Botho Strauss-t választottad?
1: Az ember ilyen meglehetősen nehéz helyzetbe hozzák, hogy kell választani, és úgy kell tennie, mintha ő lenne a Nobel-díj bizottságnak egy meghatározott komoly képviselője. Hát akkor persze a kedvenceit, vagy azokat a szerzőket próbálja megnevezni, nyilván a többiek is, akik majd beszélni fognak a műsorban, ugyanígy fognak tenni. Szóval számomra Botho Strauss a elmúlt 20-25 év egyik meghatározó írója. Leginkább azért, amit nagyon kevéssé vesznek észre, már mostanában már lassan kitűnik, hogy annak a német irodalomnak, amely Magyarországon a 60-as, de még a 70-es években is meghatározó volt, amit mondjuk a Heinrich Böll vagy a Günter Grass nevével lehetne fémjelezni, ennek vége van. Tehát egy teljesen más irodalom az, amely számomra fontossá vált, hogyha az az irodalom meglehetősen ideológikus, meglehetősen a mű és valóság ekvivalenciája, egymásnak megfelelése formájában született, akkor itt azt lehet mondani, hogy Botho Strauss irodalmánál erről már nincs szó, illetve hát többszörösen közvetett áttételekről és hasonlósági viszonyokról.
0: Engem azért lepett meg némileg, amikor azt mondtad, hogy Botho Strauss lenne a te jelölted, mert drámaírók általában, vagy akik elsősorban drámaírónak számítanak, és talán Botho Strauss bár regényei is, eszéi is jelennek meg, elsősorban mégiscsak drámaírónak számít, azt hiszem, nagyon ritkán szoktak Nobel-díjat kapni. A figyelem általában költőkre vagy regényírókra esik.
1: Hát az igazat megölve nem néztem végig, hogy milyen típusú írók kaptak Nobel-díjat eddig. Mindannyian azt gondoljuk, hogy a Nobel-díj átadásakor mindig van valami sejtetett, vagy ilyen hát üzenet jellegű a díj odaadásában, hogy éppen fekete bőrű afroamerikai, ugye manapság ezt így kell mondanunk, hogy ne kövessünk el hibát, szóval afroamerikai hölgy kapja a Nobel-díjat, vagy olyan az angol száz területről származó író, aki nem a centrumból jön, tehát íróról beszélek, illetve költőről beszélek, aki legutoljára kapta meg, aki egyébként kiváló, zseniális költő, amennyire én ismerem. Szóval Botho Strauss-ra visszatérve, számomra, és nyilván, mint hogy nem én ítélem oda a Nobel-díjat, könnyen tehetem, ezt a váltást próbálom vele jelölni, hogy talán vegyék észre, hogy annak az irodalomnak eléggé vége van, és szívem szerint egy másik német irodalmat választok. Amennyiben már arról beszélünk, hogy milyen ez az irodalom, akkor hagyd mondjak el néhány Botho Strauss-tól származó gondolatot, egész pontosan idézném ezeket. Az egyik a 1989-ben, amikor megkapta a Büchner-díjat, ami az egyik legjelentősebb német irodalmi díj, akkor mondott egy beszédet, és ebből szeretnék egy részt idézni. Így fogalmaz, a költő, illetve maga az író, aki mindig a kommunikáció közepette áll, mindig része a kommunikációnak, egyetlen dologért felelős, azért, ami nem közvetíthető, ami mint egy ütésszerűen tör be, vagy ami egyszerűen csak a kontaktusoknak, a kapcsolódásoknak a megtörését idézi elő. Lényegében a költő egy, a német úgy fogalmaz, Dunkelphase, tehát egy homályos, egy elhomályosult fázis pillanat szülöttje, illetve erre fogad, arra a szünetre, amiben az idegenség, a számunkra idegen megjelenik. Ha valaki tulajdonképpen bármely művét megnézi Botho Straussnak, legyen az drámai mű, vagy olyan szinte költői próza, amit szintén publikál, ezekből az látható, hogy Botho Strauss számára az idegenség, a bennünk rejtező idegen és másik a meghatározó. Ez manapság nem annyira meglepő, hogyha valaki mondjuk Edmond Jabez műveit megnézi, ebben szintén ez fellelhető, és hát nem véletlen Botho Strauss számára ez a forrásvidék, ami meghatározó. Ő maga egy alkalommal így fogalmazott, hogy számomra ilyen meghatározó elődök vannak, mint Heinrich von Kleist, Hölderlin, Nietzsche, Kafka, Celan és Jabez. Ők azok, akik számomra autentikusak.
0: Akiket itt felolvastál, ezek a német irodalomban véleményed szerint kijelölnek egy olyan tartományt, vagy egy olyan irányt, ami elér Straussig, és ezt hogyan jellemeznéd, hogyha ez lehetséges?
1: Ez az irodalom számomra épp úgy meghatározó, tehát nem véletlen, hogy Bóta Strauss-t választom, aki ezeket az elődöket mondja. Heinrich von Kleist vagy Nietzsche műve természetesen egy kiváló írót és egy még zseniális a filozófus nehéz összehasonlítani, de minden esetre olyan írás művészekről van szó, akik radikálisan megújították azt a terrénumot, a filozófiát, illetve az írást, az irodalmat, ami előttük állt. Valószínűleg Bóta Strauss-nak is ez egy döntő, meghatározó pont, ami miatt ezekre hivatkozik. Az elválás, az elkülönülés az azt megelőző irodalomtól. Mondjuk valaki megnézi Kleist novelláit, amelyet most már a jelenkor egy kiváló kötetben publikált, kiváló új fordításokban, akkor azt látja, hogy Kleist irodalma nem mérhető a vele egyidős, mondjuk a Goethe-kor irodalma, mint egy idegen test van benne. Én ugyanezt éreztem, manapság ez már kevéssé ennyire eleven, amikor először olvastam Bóta Strauss-tól szövegeket, hogy mennyire idegen abban a német irodalomban, amelyiket amúgy az embert ismert, amennyire ismert. Ez az irodalom, az előbbi Bóta Strauss idézetre visszautalva, tehát olyan a bennünk rejtező idegen, nem feltárható, nem könnyedén közvetíthető felé nyit, amelyről egyébként éppen az előbb említett Heinrich von Kleist írt egy gyönyörű esszét a gondolatok fokozatos tökéletesítése a beszéd során, azaz, hogy mennyire nem vagyunk képesek gondolatainkat, mint egy első kézből rögtön és pontosan megfogalmazni, hanem mint egy adott szituáció, mondjuk az a szituáció, hogy te engem most megkérdeztél a rádióban, és most lassan és körülményesen jutunk el oda, hogy végül is miért választottam Bóta Strauss-t.
0: Azokban a szövegekben, amiket én Bóta Strauss-tól olvastam, ezekkel elsősorban drámák voltak, a Kicsi és a Nagy címet viselte az egyik, és az Idő és a Szoba címet a másik. Ezekben az volt a legkülönösebb élmény számomra, hogy miközben a színpadon roppant egyszerű és hétköznapi velünk bármikor megtörténhető eseményeket látunk, ugyanakkor az a beszéd, ami elhangzik a dráma szereplőinek a szájából, az minthogyha kicsit elcsúszásban volna a látottaktól, ugyanis egyrészt emeltebb hangú, retorikusabb, irodalmibb, de ugyanakkor nem egyneműen irodalmi, hanem nagyon sokféle elemből, egyébek között hétköznapi nyelvi elemekből is összeszőtt, de mégiscsak emelten retorikus. És ez a különös elcsúszás, a alig történő dolgok a színpadon, hétköznapi helyzetekben, és ugyanakkor nem hétköznapi beszéd, ez nagyon különös, erős feszültséget adott a szövegeknek.
1: Ez így van, abszolút így van. Én a drámáit borzasztóan kedvelem, a Radnóti színpadon bemutatott Idős szoba az ráadásul egy egész jó előadás is volt. Ezeknek a drámáknak valóban ezek a sajátosságai. Nem véletlen persze, itt is előzményről van szó, hiszen Bóta Strauss volt a Schaubühnének a dramaturgia éveken, évtizedeken át. Itt tulajdonképpen megtanulta azokat az igazán finom fogásokat, amelyet a színpadon aztán alkalmaz. És ott is természetesen meg kell nevezni a két igazán fontos dramaturgi teljesítményét, a Heinrich von Kleistnek a Homburg hercegét és a Csehov darabokat. Itt megtanulta ezeknek a hétköznapi történéseknek, a háttértörténéseknek, a pillanatszerűen betörő eseményeknek a színpadra vitelét. Ezek a darabok is ilyen, szinte nem látható, vagy előre nem látható, és át nem látható esemény, nyekből fakadnak, és hát ami a legfontosabb, vagy ami számomra a legfontosabb volt ezekben a művekben, amit egy alkalommal úgy fogalmazott az egyik írásában Bóta Strauss, hogy das ist vergänglich, wenn das gewesene bleibt. Mi az, ami mulandó, hogyha az egykor volt, fennmarad. Ez a fordulat pontosan fejezi ki azt, amit a Bóta Strauss mindig is szerintem majd minden művében, legyen az regény, esszé, vagy drámai mű, ami őt érdekli, azaz, hogy miként vagyunk együtt a saját múltunkkal. Miként van az ember úgy együtt a múltjával, hogy tulajdonképpen ebből alig-alig tud valamit. Tehát nem evidensen jelenlévő, ám de valamilyen módon mindig magáról hírt adó esemény a múlt, És hát ez az, ami szerintem az ő művészetében alapvetően meghatározó.
0: Azzal, hogy azt mondod, hogy idegen testnek érzed, vagy érezted elsősorban, azt hiszem múlt időben mondtad ezt, érezted a német irodalomban Botho Strauss-nak a műveit, ez egyben azt jelenti, hogy az a hozzáállás az íráshoz, ami az ő művészetét jellemzi, az különbözteti meg elsősorban a környezetétől, vagy mondjuk az ideológiai fölfogása. Mi volt az az ok, amiért idegen testnek gondoltad?
1: Alapvetően az írásmód. Természetesen már főként a Bock-Gesang a Kecskeének óta ez még Magyarországon is mindenféle rossz publicisztikai szinten megjelent, miközben Botho Strauss alig-alig lehet olvasni, már mindenki tud róla, hogy miféle jobboldali elhajlásokban szenved. Ebben én nem szívesen mennék bele, tehát alapvetően számomra az ő írásművészete, tehát az, ahogy ír, az a teljesen más jellegű elbeszélési mód, szokás szerint mondjuk ezt narrációnak, ami meghatározó volt. A Der junge Mann, az ifjú ember című regénye, amit még a 80-as években ajánlottam az Európa kiadónak, és sajnos azóta sem jelent meg, alapvetően olyan mitológiai elemekből épül, amely számomra teljesen meglepetésszerű volt. Tehát ez nem mondjuk Márquez, nem az a mitikussal együvészőt és zseniális dél-amerikai irodalom, nem ezt az utat követi, talán nem is jó a mitikus elem jelenléte, hanem valami olyasmi, mint a romantikában. A fantasztikum sem hiszem, hogy jó, mert az egy kicsit ilyen, ma már nekünk olyan gyermekded, vagy a gyerekirodalom részévé válik. A ki nem ismerhető, vagy a németek erre mondják az unheimlich, valami, ami hátborzongatóan idegen elem, ennek a jelenlétét éreztem ebben az irodalomban, és talán azért is választottam hősömül Botho Strauss-t, mert hiszen az ember egyre kevésbé érzi átláthatónak azt az életet, amiben él, főként a nagy eszmerendszerek szerencsés bukása után, mint egy vissza vagyunk hagyatva önmagunkra, és hát magunknak kell ezeket az utakat kijelölni. Művészetéről még szeretnék valami konkrét, tehát egy idézetet hozni. Egy alkalommal azt mondta az egyik legutolsó könyvében, amit Kezdettelenségnek fordít Forgács András és Tilman Jóska is, ebből részletek jelentek meg a Lettre-ben. A következőképpen fogalmaz Botho Strauss. A művészettel kapcsolatban, a műalkotással kapcsolatban többé nem arról van szó, hogy valami lelemény, valami ötlet munkáljon benne, hanem sokkal inkább arról, hogy benne egy adott valóság, a valóságról való tudásunk, az nem közvetíthető azon az elemi szinten, amit megszoktunk. Így fogalmaz, tehát semmiképpen nem az egyszerű, vagy az elementáris az, amely mint egy tudásunkat képezi, amiben ez mint egy elhelyezkedik. A művészet lényegében egy hely, egy olyan hely, amiben mindig rá kell hagyatkoznunk a naivitás sejtésére. Ez lehet, hogy így első hallásra meglehetősen ijesztően hangzik. Itt tényleg azt szeretném kiemelni, hogy ez valóban egy naív irodalom. Tehát abban az értelemben naív, ahogy egy fenomenális leírás a jelenségeknek, egy észrevételező leírásnak elsőbséget tulajdonít. Naívan tekint rá. És ezekben a naív pillantásokban engedi, hogy a néző, az olvasó valami többet, valami mást sejthessen meg. Ez kapcsolja össze az idegenséget, és ez kapcsolja össze ezt, amit ő így fogalmaz, a naivitás irodalma.
0: Számodra Botho Strauss tulajdonképpen egy 1980-as, 90-es éveknek megfelelő romantikus pozíciónak a képviselője? Romantikus író?
1: Hát, Jóska, tízes lőttél, tudnélik nyilvánvaló, hogy a romantika az számomra egy döntő és meghatározó irodalmi hagyomány, és mint hogy Botho Strauss számára is Kleisztel főként, az valószínű, hogy hát itt az összekapcsolódás, ami mindannyiunkat együvé fűz.
2: Egy férfi, aki rég kinőtt, szürke öltönyében üldögél magányosan a vendéglő egyik asztalánál, hirtelen rápisszent a körülötte fecserésző vendégseregre. mégpedig olyan hangosan, hogy miután még kétszer megismétli, mindenki felé fordul. A beszélő kedv alább hagy, szinte elillan. Majd az utolsó erőteljes pszt után végül síri csend lesz. A férfi felemeli az ujját, és hallgatózva figyel, és csendben vele hallgatózik az összes többi. Aztán megrázza a fejét. Nem. Semmi. Semmi. A vendégek újra mocorogni kezdenek. Idétlenül nevetgélnek és ízetlenkednek a férfinak, aki hallgatásra bírta őket. És a felettébb vegyes társaságot egyetértően hallgató csoportá változtatta, ha csak másodpercekre is. Egy vendéglőben nagyobb, fiatal férfiakból és nőkből álló társaság emelkedik fel az asztaltól. Fizettek, és most élénk beszélgetés közepette a kijárat felé tartanak. Egy nő azonban még mindig ott ül az asztalnál, és azon a szörnyűségen töpreng, amit az imént mondott egyikük. A többiek már a lokál előterében állnak, mikor jön vissza a férje. Csak a kijáratnál vette észre, hogy a felesége nincs meg. De közben már az is elindult, és mindkét ajtónál elmegy a férfi mellett. A kétség pillanatának eljöttével, fáradtság, kábultság és válási kísérletek éveivel a hátuk mögött, otthonában tágra nyílt szemmel mered egymásra két ember. Egy azon felismerés hajtja őket egymás felé, egy azon várakozás, mintha valamiféle forradalomként végül a szexuális erők összességének felkorbácsolása zárhatná le közös történelmüket, és szabadíthatná meg őket annak terheitől. A végső kívánságba torkolik minden utca, melyet valaha egymás lépteihez igazodva jártak. A kívánságba, amit ők maguk tiszta megkívánásnak éreznek. A karjukkal ölelő erőszakban ismerettségük, emlékezetük, reménytelenül hosszú menetelésük, a megszokás matériája sűrűsödik össze, és zuhan kihúnyó csillagként a mesztelenség sötétjébe. 150 kilométer kelet felé Akureyri, a kikötőváros, ahol egy idős hölgy áll a Hotel Edda recepciójánál. Ez iskolaépület, amit nyaranta vendégfogadóvá alakítanak át. A folyosókon tejleves szaga érzik. A hölgy nagyon szabályos németséggel kérdezi a fogadópult mögött álló lányt, hogy ő maga és a férje, aki időközben csendben felment a két kofferral a lépcsőn, másnap meddig maradhatnak a szobában. A lány lagymatagon válaszol, torokból dünnyögve. Fél 12-ig. Ám de az idős hölgy tovább beszél, kedélyesen és körültekintően érdeklődik a másnapi továbbutazás lehetőségeiről. Meddig van a reggeli? Hogy lehet itt taxit szerezni? A lány mogorván válaszol. Első utca balra, aztán a második jobbra. Az idős hölgy azt mondja. Olyan boldogok vagyunk, hogy megkaphattuk ezt a szobát. Érthetően akarja kifejezni magát, de mondatai mind választékosabbak lesznek ahelyett, hogy leegyszerűsödnének. Kezeit összekulcsolja a pulton, és ráírősen tovább beszél. Kisé túláradóan, de az alakoskodás mellékzöngéi nélkül, úgyhogy azt lehetne mondani, tiszta szívvel folytatja ezt a felesleges társalkodást. Hogy milyen szerencsések a férje meg ő, hiszen végül is szezon van, ők meg nem voltak bejelentkezve. Szezon? Kérdez rá, nem lévén biztos helyesen fejezte ki magát.

A rövid heves görcsöket összefont, szinte egymásba tört ujjaik teljes közvetlenségében viselték el. Minden arra val, hogy az asszony halálos betegsége késztette őket erre a lépésre, amit nem mertek volna megtenni otthon, ahol lányukkal, vejükkel és az unokákkal éltek egy fedél alatt. Így házon kívül haltak meg, egy izlandi körutazás végállomásán, szép rendben hátrahagyva levelet, pénzt és a haláltúra egészen pontos úti tervét. Az idős férfi, a hűséges utitárs régóta nem beszélt már. Úgy tartotta kellőnek, hogy miután megállapodtak, több szó ne essék, és haladéktalanul vegye kezdetét a hallgatás. Az Amazonas menti őserdők egyik indián törzsét bemutató filmben egy anyát láttunk. Mesztelenül ül a gyermeke mellett, aki rettenetes hasgörcsöktől üvölt. Az anya beszél a beteg fiúhoz, de nem tud mit tenni, nem tud segíteni rajta. Akkor egyszerűen átérezzük, milyen szörnyűséges rabságot. Micsoda gyötrelmes tehetetlenséget jelent nem tudni azt, amit mi, túl civilizáltak, tudunk. Hogy szükség esetén megmenthessünk egy ember életet. A nem tudás egy kényszer helyzetét még nyomasztóbbnak és szinte rémálomszerűnek érezzük, hiszen a gond, a félelem, a fájdalom gesztusai tökéletesen megegyeznek a mieinkkel. És valójában nem akarjuk tudomásul venni, hogy ezek az ismerős megnyilvánulások a bensőben egy egészen másfajta értelemhez társulnak. Egy pontosan behatárolt tudathoz, melynek éber, rendszerező pillantásában nem tükröződik vágyakozás és csodálkozás, bizalmatlanság és bizonytalanság, a vadászat, a hit és az eleven közösség intelligenciájához, mely nem ismeri sem a kapzsiságot, sem az önzést. És akkor ott ül ez a nő a fűben, és nem tud mit tenni. A tűznél megmelegített kezét teszi kicsinye hasára, meleg állatvért ken szét rajta. Csak a meleg. Ez az egyetlen medicína, amit adhat. A gyermek meghal. Látjuk, amint a feneke kékes-vörösre színeződik. Akkor az anyja egy fekete pulóvert húz rá, talán a legnagyobb értékét, amit valaha szerzett. A törzse ugyanis ismeri a fazekas mesterséget, és edényeit néhány civilizációs ócskaságra cseréli be a szomszédos törzseknél. A halottra adja rá a pulóvert. Könyörög a gyereknek, mondjon valamit, nyissa fel a szemét, kiabáljon megint. Most hosszasan sír, és közben többször erősen összeszorítja a szemhéját, mint ha úgy préselné ki a könnyeit. A holttestet nem sokára egy nagyon sekély gödörbe teszik, kint a falu előtt. Az anya rajta hagyja a pulóvert, a hosszú útra egy üveg vizet tesz mellé, pohárral együtt, a sírba. Az elföldelés után, mikor elment a többi asszony, akik csak a temetésnél voltak mellette, a gyermek haláltusája alatt nem. A bezárult föld láttán fogja fel, hogy elvesztette gyermekét, és jajgatva szólítja még egyszer. Másnap reggel azonban, mintha már elszállt volna a gyász. A többiekkel együtt útnak indul az egyik szomszédos törzshöz, amellyel üzletelni szoktak. 7 óra járásra esik az esőtől felázott őserdei talajon. A halott gyermek, miután útra vált közülük, immár ahhoz a szférához tartozik, amelyel az eleven nem érintkezhet, és ahová a gyászoló emlékezet sem követheti. A rítus megváltása a hirtelen, azon melegében való feledés. Vajon mi nem elsősorban azért gyászolunk, hogy hosszasan és szentimentálisan, mert enélkül mélységesen egyedül lennénk, és mert társadalmi kötődésünk nem lép túl azon a kettős cellán, amelyben minden emberrel, az anyával, az apával, a szerelmünkkel, a gyerekünkkel külön-külön zárkózunk be. Egyetlen szeretett lény elvesztésével számunkra a világ omlik össze, és megmutatkozik, micsoda társasság nélküli lény.

Létben élünk, mert nem létezik eleven közösség, melynek kényszerűen szüksége lenne feledésünkre és tetterünkre, hogy ne veszélyeztessük önfenntartását és a hozzátartozók összességét.

Egy nő dalra nyíló ajkai, ahogy tánc közben hátrahajlik, férje stílusos mozgását követve. A Megbízhatatlanok egyik slágerére táncolnak keddeste a rezében, a régi berlini szórakozóhelyen, melyet azóta leromboltak, immár a földdel egyenlő. A férfi már alig emlékszik a szövegre, néha dünnyög valamit itt-ott a refrénnél. Míg a nő, akivel a slow foxot táncolja, hangtalanul és ajkának szinkron mozgásával, mint egy álomban susogva, végig kíséri a dalt, és még betéve tudja minden sorát. Vajon kihez szól az emlékezete melódiája? A nő makacsul ringatja a fejét, és múltakba fakult tekintettel kinéz kettejük párosából a köröttük forgó hideg terem sarkaiba. Nincs közös emlékezés. Bárkivel akadjunk is össze, az illető valahogy mindig ismerősnek tűnik. Elcsodálkozunk, hogy a másik, sosem mi magunk, mindinkább automata módjára viselkedik. Ebből a közelségből lényének egészét már nem tudjuk jól átlátni. Ezért egyre nyíltabban az ösztönök és ösztönzavarok, motivumok és látszatmotívumok hálózatát méregetjük inkább, mert a kor előre haladtával a belső alkat már nem egyszerű, tartózkodó átsellésben mutatkozik meg számunkra. Némi szorongással fürkészünk, és belátás nélkül azt gondoljuk, hisz a lényegnek nincs több rétegű burka bőre, és titokzatos jelenségekkel sem üzen, hol marad akkor a kiszámíthatatlanság és az autonóm cselekedet. A pszichobábú drótváza, mely a csontváztól nem sokban különbözik, kibújt a becsületes bőrből, és a szabad játékos helyére lépett. Néha ijesztő, hogy milyen kevés forma létezik, és milyen átlátszó a külső megjelenés azokon az elvékonyodott helyeken, ahol, ami mostanra elvásott, szépség, elevenség és akarat volt egykoron.

0: V. Horváth Károly a pécsi bölcsészkaron az esztétika történetéről és a német felvilágosodás irodalmáról tart szemináriumokat, s egyben Botos Strauss egyik magyar fordítója is, az ő tolmácsolásában jelent meg a szerző Az idő és a szoba című drámája, Spárok járókelők című kötetének azon részletei, amelyeket az imént hallottak. A Kicsi és Nagy című magyar nyelvű kötetének az utószavában, amelyet Györfi Miklós egyik fordítója írt, azt írta a drámáiról, hogy ezek a szereplők nem társadalmi típusokat testesítenek meg, hanem pszichológiai képletek. Ugye nagyon sokszor az elnevezésük is ilyesmire utal. Egy férfi, aki...
1: Akinek nincs meg az órája.
0: Akinek nincs meg az órája, ugye az Idő és Szoba drámából. Azok a szövegrészletek, amelyek a műsorunkban elhangzanak, fordításodban, Párok című szövegéből, amely idén jelent meg a Jelenkor című folyóiratban. Ezek, minthogyha másra utalnának, itt, minthogyha más lenne a helyzet, minthogyha itt sokkal inkább valós figurákat látnánk, viszont nem annyira pszichológiai képleteknek érzékeli, vagy pszichológiai szituációk szereplőinek érzi az ember ezeket a figurákat, itt sorsokat tapasztal, míg a drámák esetében, minthogyha nem sorsokkal, hanem inkább pszichológiai szituációkkal szembesülnénk. Nem tudom, hogy jól látom ezt a különbséget.
1: Azt én sem tudom, de sorsot említettél, hogy az egyikben sorsokat tapasztalhatunk, ez lenne a prózai, a másikban pedig pszichológiai típusokat. Nem vagyok Botos Strauss képviselője, de tiltakozna egyrészt a megkülönböztetés, másrészt pedig egyáltalán a sors felvetése miatt, ugyanis főleg a Párok járókelők kötetből kiderül az, már most lehet, hogy itt tévedek, lehet, hogy a Vidmunkban van, nem tudom. Mindenesetre van egy olyan megfogalmazása, miszerint a nem csak a mai német valóságra, hanem általában erre a 20. századi valóságra, az jellemző, hogy nem formálódnak benne sorsok. Most persze lehet játszani a szavakkal, az is egy sors, hogy nem formálódnak sorsok. Másik szempontból nézve, abban nyilván igazad van, hogy a prózai munkákban szereplő alakok azok, hogy úgy mondjuk közelebb állnak a valósághoz, vagy szociológiailag megfoghatóbbak. De ez a műfaji különbségből is következik szerintem. Hogy aztán a drámákban szereplőt az pszichológiai típusnak nevezzük, vagy másnak, az egy kérdés. Nekem nincs semmi ellenvetésem vele kapcsolatban. A Párok járókelőkből ez a szociológizmus vagy realizmus azért is világlik ki jobban, mert szinte keresi a valóság legkülönbözőbb szféráiban azokat a helyzeteket, amiket képpé lehet alakítani, és utána lehet mondani velük kapcsolatban egy szentenciát. Szóval ezeknek a szövegeknek a fölépítése nagyon primitív. Az elején van a piktúra, utána pedig következik a szentencia. Ez néha nagyon komikusan hat a modern világ szerelmi életének a taglalását, azt a következőképpen világítja meg Botos Strauss. Megy valaki egy autóval, fölvesz az autóba egy lányt, és akkor ott, nem tudom, hogy kell ezt mondani, hamarosan, orálisan közösülnek, ez nem túlságosan részletesen, de azért le van írva, ez lenne a piktúra, és utána következik a szentencia, hogy milyen hitvány szerelmi életet élünk mi, hogy egy nő csak úgy fölbukkan a semmiből, elvégzi feladatát, majd pedig visszahull a semmibe. Ez egy kapcsolatnak a leírása. Számtalan példát lehetne erre mondani, hogy hol ismétlődik még ez a szerkezet. Ez ráadásul nem is Botos Strauss találta ki, ez a minima moráliának az egyik szervező elve, hogy képet, és akkor utána a képből levonunk valamilyen tanulságot. Adorno legalább olyan jól csinálta ezt, mint Botos Strauss, ennyit lehet róla mondani. A kettő között talán az a különbség, ami az életkorukból fakad, hogy ő hozzánk közelebb áll, és olyan helyzetekkel, olyan technikai berendezések nevével képes operálni, amit Adorno még nem ismerhetett. De hogyha ezt kivonjuk belőle, akkor tényleg párba állítható ez a két munka.
0: És vajon hogyan viszonyul a magát jobboldalinak való Botos Strauss a baloldali Adornóhoz, a minima moráliának az Adornójához?
1: Hát ez nagyon, nagyon bonyolult kérdés. Először is problematikus a jobboldali-baloldali megkülönböztetés. Hát a Párok járókelők kötetnek az egyik fő mondata az, hogy meg kell próbálni dialektika nélkül gondolkodni. Ezt a tézist, ezt föl lehetne fogni egy Adornóval kapcsolatos állásfoglalásnak is. De emellett ez nem jelenti azt, hogy ő most már meghaladta Adornót, vagy lenézni Adornót, kiábrándult volna belőle. Egy nagyon szép szöveg található a Párok járókelőkben, ahol mint egy emléket állít Adornónak, de különösképpen ez az emlék úgy mutatja Adornót már öregkorába, a kopasz fejét, a fekete szemét, amint Velencében ül egy kávéház teraszán a szédülten rohangáló turisták között. Amikor a szöveg irodott, Adornó már halott volt. Tehát azt lehet mondani, hogy az Adornó hatás az felfedezhető benne, de hogyha visszafelé nézzük, tehát a Kecskeinek tanulmányból, akkor minthogyha Adornót és a vele egyivásúakat, mondjuk a frankfurti gondolkodókat is illetné ebben valami kritika, az, hogy csupa radikális alternatívákat próbáltak fölmutatni a létezővel szemben, és nem próbáltak revolúciót végrehajtani, tehát visszafordulást a régi értékekhez.
0: Szeretnék néhány kérdést föltenni neked Botostaus azon szövegével kapcsolatban, amely nem tudom, hogy szándéka ellenére, vagy pedig szándéka szerint talán túlzottan híressé vált, amely magyarul a Színház 1993/5-ös számában jelent meg Erősödő Kecskéjének címmel Szántó Judit fordításában, amelyet eredetileg a Der Spiegel közölt, és nagyon nagy vihart váltott ki már Németországban is. Arra kérlek, hogy beszélj ennek a viharos fogadtatásnak az okairól. Melyek voltak azok a tételei, kijelentései ennek a szövegnek, amelyek vihart váltottak ki?
1: Fogalmam sincs, hogy mi volt vele Botostraus szándéka. Én azt hiszem, hogy a szöveg hatásához képest nincs is jelentősége annak, hogy mi volt Botostraus szándéka. Én úgy látom, hogy ez a szöveg ez bekerült az irodalmi vagy a politikai nyilvánosságba, és utána elkezdte járni a saját útját. Egy olyan saját utat, amit nagyrészt előre be lehetett volna jósolni. Tehát meg lehetett volna találni azokat a csomópontokat, ami mentén a kritika fog működni vele kapcsolatban. Arról van szó, hogy a szövegnek a hatása, a hatás mechanizmusa az egy hasonlattal világítható meg. Szóval többen felvetették a német recepció kapcsán is azt, hogy a nagy drámaíróit valami nagyon nagy drámaírói tettet hajtott végre. Úgy tűnik, mintha ezzel a szöveggel megírta volna egy dialógusnak az egyik felét. Utána ezt kiengedte a világba, és a ráérkező reagálások azok mintha kalkuláltak lettek volna. Tehát Botostraus itt megtakarította a dialógusnak a másik felét, elmondta helyette a szorgalmas német sajtó és a szorgalmas német nyilvánosság.
0: Ha nem tévedek, ez elsősorban mégiscsak politikai vita volt, és valószínűleg az válthatta ki a német baloldali sajtónak a haragját, mert itt a baloldali értelmiség kritikája fogalmazódik meg, méghozzá egy jobboldali hitvallással egybekötve, amelyet természetesen nem szabad lefordítanunk egy az egyben a magyarországi politikai fogalmainkra. Botostraus nem egészen úgy érti mindezeket, de minden esetre a bírálata a baloldali értelmiség iránt gondolom ez lehetett a fő kiváltó ok a haragnak.
1: Nem tudom valójában, hogy a haragnak mi volt a fő kiváltó oka. Eddig ugye arról próbáltam beszélni, hogy egyáltalán miért lett neki ilyen nagy visszhangja és ilyen típusú visszhangja. Bár arról kevésbé beszéltem, hogy miért lett neki nagy visszhangja. Hát azért lett neki nagy visszhangja, mert olyan helyen jelent meg, ahol abban a rovatban szereplő cikkek azok visszhangot szoktak kelteni. Ez a Spiegelnek a kultúr rovata, és a lap az bizonyára kiváló munkatársakkal rendelkezik, és így megemelték, vagy kiemelték a sok ebben a rovatban megjelenő cikk közül még a Botostraust. Most eltekintve attól, hogy ha a Botostraus nem szép íróként megnyilatkozik valahol, az mindenhol vihart kavart, mert ritkaság értéke van neki. Ugye, hogyha más nem tudunk Botostrausról, akkor azt tudjuk, hogy ő a nagy rejtőzködő. Ő az, aki soha nem ad interjút. Ő az, aki utálja a show műsorokat, és egyetlen tévésnek se sikerült még rávenni, hogy leüljön egy ilyen stúdióba. Most a dologban van azért egy csavar. Azt a tényt, hogy Botostraus nem ad interjúkat, ezt természetesen egy interjúból tudjuk. Volker Hagennek adta ezt az interjút, aki a Spiegelnek az egyik főmunkatársa. Tehát ritkaságértéke van, úgy is lehetne fogalmazni ilyen, nem tudom, hogy mennyire elavult kifejezésekkel, hogy az ő neve az valamiest azért áruvédjegy. Ez volt az egyik, ami kiemelte a cikkek közül ezt a erősödő kecskeéneket. A másik a szintén egy nagyon különös dolog, hogyha végigolvassuk a kecskeének tanulmányt, akkor a korábbi Botos Rausz megnyilvánulásokhoz képest nem nagyon találunk benne újdonságot. Amit korábban Botos Rausz már megírt a különböző műveiben, azok mind újra visszatérnek ebben a kecskeének tanulmányba. Úgy látszik, hogy a Botos Rausz által forgalmazott gondolatok, hogy most ilyet mondjak, azok most nem abban a nyilvánosságban jelentek meg, amelyik megtanult őket elfogadni, vagy megtanulta őket valamire használni. Ez a nyilvánosságnak egyen alacsonyabb, vagy ha lehet ilyet mondani, egyen lejjebbi lépcsőzetén jelent meg. Ezek a lapok szoktak egymásra reagálni. A Frankfurter Allgemeinének a tárcarovata szokott üzengetni a Zeit tárcarovatának, és viszont ez eddig még minden tartalmi vonatkozástól függetlenül is jelez valamit. Most, hogy a tartalmi vonatkozásai azok hát igazából nem csak haragot váltott ki ez a tanulmány. Botos Rausznak nagyon sok barátja is keletkezett ennek a tanulmánynak kapcsán Németországban, akik nem biztos, hogy túlságosan nagy rokon szemmel fogadták volna meglehetősen nehezen földolgozható és kevéssé élvezhető drámáit, főleg a fiatalabb korszakából származó drámáit, ha egy fiatal szerzőnél lehet ilyet mondani. Szóval úgy tűnik, mintha mindenki megtalálta volna azt a pontot ebbe a dolgozatba, ahova tud kapcsolódni és meg tudja írni az aktuális cikkét. Szóval arra akarok célozgatni, hogy itt szerintem azért nem olyan túlságosan nagy jelentőségű reakciókról van szó. A németek úgy szokták ezt mondani, hogy egy vihar tört ki egy vizes pohárban, és ennek a hullámait tapasztalhatjuk a különböző lapokba. Nagyon jellemző viszont az, hogy igen erőteljesen vettek részt a recepcióban az országos és a regionális napi és heti lapok. Teljesen kimaradt viszont a recepcióból a televízió, ami egy nagyon különös dolog. A német tévének vannak ilyen bevett műsorai, ahol azért elment volna egy ilyen nagy esemény, de valamiképpen a tévések nem haraptak rá erre a témára. A Dry Saturn volt ezzel a cikkel kapcsolatban készített műsor, de aki megnézte a műsort, annak a számára kiderülhetett, hogy igazából nem erről szólt. Egy ilyen jellemző címet adtak a műsornak, hogy Botos Rausz a fordulat költője. Nyilván arra próbáltak célozni, hogy most mi történt, most jobboldalivá lett Botos Rausz. Ehhez képest színházi emberek voltak meghívva a műsorba, Bruno Ganz, Bondi és Peter Stein, ők mindegyütt dolgoztak Botos Rausszal. A műsor 30 percig tartott, abból állt, hogy a Park és a Idő és a Szoba című drámákból játszottak be részleteket, majd pedig beszélgettek ezzel a három figurával, a legtöbbet Peter Steinnel. Peter Stein célzott arra, hogy Botos Rausznak vannak ugyan különös dolgai, de ezekkel nem nagyon kell foglalkozni, a konzervativizmusa őt nem érdekli, sokkal inkább érdemesebb a drámáival foglalkozni. Szóval ez a műsor, ez ebbe fulladt ki, hogyha úgy tetszik, de sehova máshova nem terveztek ezzel kapcsolatos műsort. Most nyilván Botos Rausz valószínűleg nem lehetett volna bevinni egy ilyen stúdióba, pedig vannak olyan műsorok, ahol mondjuk a forró székbe bele lehetett volna őt ültetni, ez a helyszer stúl, és ott kényelmetlen kérdéseket lehetett volna neki fönteni. Nem tették meg ezt a televíziók.

0: A mostani szemeszterben 18. századi morális hetilapokról tartok egy kurzust a bölcsészkaron, és ezek a morális hetilapok kezdik megfogalmazni azokat a tendenciákat, amik úgy tűnik, hogy óriásivá terjesedtek ki a 20. századra. Egy ilyen példa jut eszembe, a morális hetilapok nagyon sokat foglalkoznak azzal, hogy a temperamentumtan és a fiziognómia által adott emberleírás az helytelen tévedés, mégpedig azért, mert az embernek a determináltságát állítja előtérbe. Tehát ha valamilyen a fizimiskád, akkor te valamilyen ember vagy, hogyha valamilyen zaftok vannak benned, akkor te valamilyen ember vagy. Ezzel az emberképpel a morális hetilapok egy észszerű embert próbálnak szembeállítani, akinek ugyan van fiziognómiája, meg van fizikuma, meg vannak öröklött tulajdonságai, de ez a tulajdonságainak csak az egyik és elhanyagolhatóbb része, ezzel szemben sokkal nagyobb szerepe van az ember eszének. Az ember eszét ebben a vonatkozásban arra kell használni, hogy megsemmisítse a természeti meghatározottságokból következő tulajdonságainak a hatását. Tehát a determináltságát próbálja valamiképpen módosítani. Ennek az alaptörténete, hogy elhívnak egy fiziognómistát Szókratészhoz, Szókratész iskolájába, és mondják neki, hogy vizsgáld meg Szókratész orcáját, és mondd el, hogy ő milyen ember. Ugye mindenki föl tudja idézni maga előtt, hogy Szókratésznek milyen arcmása maradt fönn. A fiziognómista néz, majd három mondatban összefoglalja a véleményét. Szókratésznek a nagy orra iszákosságra val, mélyen ülő szemei sunyiságról tanúskodnak, duzzadt ajkai pedig főként a kicsapongásra látszanak utalni. Ekkor a tanítványok fölnevetnek, és várják, hogy a mester majd most jól elküldi a mester majd kifejezi nem tetszését, és csupa rosszat fog mondani a fiziognómiáról, de Szókratész azt mondja, hogy ne nevessetek, ez mind így van, csak hogy én a filozofálással eljutottam oda, hogy ezek a rossz tulajdonságok nem érvényesülnek bennem. Tehát ebbe a korba kezdik kiiktatni a közösségi észlelésünkből az ilyen típusú módszereket. Úgy tűnik, most így előre és visszafelé nézve, hogy a tévéből tanult észlelésmódunk, ez ennek minthogyha betetőződése lenne. Tehát és ez nagyon nem tetszik Botos Strausznak.
1: Hát ha jól értem, akkor ilyen szempontból a tévé vagy a média világa az a felvilágosodásnak a betetőződése lenne.
0: Erről van szó. Lehetne emlegetni ezzel kapcsolatban ilyen címkéket, amit Botos Strausszal szoktak aggatni. Ő az ellenfölvilágosodás képviselője. Ő a romantika megújítója, az irracionalizmus bajnoka, nem tudom mi a tömegembernek az ellentéte, de ő a tömegembernek az ellentéte. Ezek így mind elhangzottak már vele kapcsolatban.
1: És ezek véleményed szerint mennyire helyén való jellemzések? Mert természetesen az ilyen sajtófőcímnek való tömör jellemzések azok mindig sántítanak, de ugyanakkor nagyon gyakran találóak is. Ez esetben mi a helyzet?
0: De ezt nem tudom eldönteni. Az biztos, hogy amikor az ehhez hasonló véleményeket Botos Strausz mondjuk drámában képviseli, akkor ezen senki nem akad fönn. Úgy tűnik, hogyha egy drámában van elmondva az, hogy bizony szerelmi életünk nyomorúsága az a másik észlelésének a nehézsége miatt is van, akkor ezen úgy mindenki meghatódik, és azt mondja, hogy tényleg nem tudunk szeretni, és nem életünk nyomorult, de hogyha ezeknek valamilyen tendenciát ad, most nem tudom, hogy a szerző vagy a hely, ahol megjelent, akkor ezek a nézetek, ezek rögtön valami nagyon ellenséges nézetté minősülnek át.

0: világírón. Takács József műsorát hallották. Közreműködött Igó Éva. Technikai munkatárs Rosenman Péter és Tamás Benedek. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.
1: A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 2 évvel később, február 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők, felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király, augusztus 20-án 20:40-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hírei következnek. A mikrofonnál Brieska Dániel. Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán, Paksnál. A miniszterelnök közösségi oldalán élőben jelentkezett a helyszínről. Reggel 6 órakor érkezik egy mérőhajó Bajáról, amelynek az adatai alapján dől el, hogy milyen mélyre kell még süllyeszteni a bárkákat, közölte Magyar Péter. A helyszínről reggel 7 órakor jelentkeznek majd friss információkkal. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 000 hektáron jelentettek aszálykárt, 31 000 bejelentés érkezett, és további beadványokra is számítanak. Hozzátette, hogy a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Elveszi a kormány a Mészáros Szíj konzorciumtól az M6-os autópálya egy részének üzemeltetését, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint ezzel 100 milliárd forint közpénzt takarítanak meg, emellett feljelentést tesznek Lázár János korábbi döntése miatt. Vitézi Dávid közlekedési miniszter a kormányzati tájékoztatón a teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta, mivel az autópálya egy szakaszának üzemeltetését októbertől Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségének adta volna az előző kormány korábbi közlekedési minisztere. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták Vidnyánszky Attilát, az intézmény igazgatóját. A vizsgálat az intézmény működésének törvényességére, szakszerűségére és hatékonyságára terjed ki. A színház szakmai átvilágítást később végzik el. A színház közölte, hogy teljes körűen együttműködik a fenntartóval. A vizsgálat eredményeiről később számolnak be. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A térségben stabilizálódott a helyzet, de a tűzoltók továbbra is dolgoznak a helyszínen. A szerencsétlenségnek egy halálos áldozata van, és 40 embert vittek kórházba, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Erdőtűz miatt mintegy 150 embert evakuáltak Kelet-Ausztriában, a magyar határtól mintegy 50 kilométerre. A lángokkal 700 tűzoltó küzd, az oltásban helikopterek, köztük a hadsereg egyik Black Hawk gépe is részt vesz. A munkát erős széllökések is nehezítik, a tűz kiterjedése és keletkezésének oka egyelőre nem ismert. Szombat délutánig biztosan szünetel a forgalom a szicíliai Catania repülőtéren. Az Etna kitörése miatt nem fogad és nem indít járatokat, Olaszország 5. legforgalmasabb légikikötője. Az elmúlt több mint egy hétben járatok százait törölték vagy irányították át. A járat kimaradások miatt turisták ezrei rekedtek Szicílián, többen napokat töltenek a Catániai reptér termináljában. Végül a várható időjárásról. Itthon a hétvégére visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A szél a délalföldön, majd a Dunántúlon is megélénkül. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható.
0: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Óravázlatok. Balassa Péter műsora.

0: Kleist, Lenzel, Büchnerrel és Hölderlinnel együtt a lobogó zseniknek abba a családjába tartozik, amely Goethe és Schiller után, mint egy a déli verőfény utáni tűzvészként tört be a német irodalomba. Mindnyájan korán, tébolyultan vagy önkezüktől haltak meg. Ez a lázas romantikus nemzedék visszahozta az izgatottság és a türelem közötti egyensúly megbomlását, a hisztéria, a kétségbeesés és a képtelen csodák világát. Természetes kifejezési közegük az álom volt. Heinrich von Kleist, bár 34 éves korában öngyilkos lett, nagy életművet hagyott hátra, 7 befejezett drámát, számos novellát és esszét. Szélsősége zsenie révén Kleist mind Goethénél, mind Schillernél közelebb jutott a tragikus forma a megalkuvás nélküli alkalmazásához. A tiszta rémület hangjai jelennek meg drámáiban, s ez taszította Goethét, a korabeli írófejedelmet. Kleist a képzelet kísérteties vadságát és pusztító erejét képviselte, az álom mindenek előtti valóságát, amit Goethe éppenséggel le akart magában küzdeni, és amelyet Torquato Tasso állarcában, illetve némileg Werterben ábrázolt. Így hát az ifjú költő sem elismerést, sem jó akaratot nem kapott tőle. Kleist művészetének eredetisége nem csak a tragédia felfokozásában áll, hanem abban is, hogy a tragikum és a komikum közötti arányokat, kanonizált összefüggéseket olyan darabjaiban, mint a Heilbronni Katica vagy a Homburg Hercege végképp szétzúzza. Ő volt az első, aki a modern színház számára meghódította a műfaji bizonytalanság komplex területét. Kleist olyan polifóniára törekszik, amelyben egyaránt kibomlik az irónia és a sziklaszilárdság, a komorság és a gyönyörűség. Cselekményei, mintha a valóság különböző sítjain bontakoznának ki, és bizonytalanságban hagyja az olvasót, a nézőt abban, hogy bármely pillanatban melyik sík a reálisabb. Kleist szinte minden drámájában előfordulnak álommal vagy öntudatlansággal kapcsolatos kulcsfontosságú epizódok. Ezek képviselik az átmenetet, a pillanatnyi elsötétedés kapuinát a realitás egyik síkjáról a másikra. Kleistnél drámai kifejezést kap egy jellegzetesen modern felismerés. A személyes tudat pluralitása, azonosságának bizonytalansága. Ez a bizonytalan nézőpont Kleist darabjait tudatosan nyugtalanítóvá teszi. Az Amfitrión, a Heilbronni Katica és a Homburg Hercege derűsen végződnek. A végső függöny mindegyikben ünneplési jelenetre hull le. De mindezek sajátos ízt és atmoszférát hagynak maguk után, mintha az örömöt drága áron vásárolták volna meg. Például az Amfitriónban a személycsere ősi meséjéből az öntudat alapvető misztériumának szimbóluma lesz. A fény úgy cikázik végig a darabon, hogy nem tudjuk, hol a választóvonal a valóság és a képzelgés között. Az a jelenet, amelyben Amfitrión az álcázott Jupiterrel szemben próbálja személyazonosságát tisztázni, szinte elviselhetetlen. Ha az istenek emberi alakot öltenek, akkor az emberek csak gyengességeik révén különböztethetők meg tőlük. Alkméné felforrósodott vérében ösztönösen tudja, hogy halhatatlan látogatója érkezett. De amikor választásra kényszerül a két egymással versengő Amfitrión között, az isteni szélhámost választja. Aztán Jupiter hirtelen leleplezi fenséges jelenlétét, és helyreállítja a békét. Alkméné dicsősége megsevezte, többé nem találja helyét a világban. A darab, ha lehet mondani, keserű örömkiáltással végződik. Kényelmetlen érzésünket csak fokozza, hogy az író Krisztus történetének visszhangjait is belekeveri a görög mítoszba. Jupiter az angyali üdvözlet hangján beszél Herkules eljöveteléről. Egy másik ponton is alapvetően átalakítja vagy felrúgja a drámairodalmi kánont. Addig a tragédia magában foglalta az erkölcsi felelősség fogalmát, a tragikus alakok morális jelleme és sorsa kölcsönösen összefügg. Kleist csúdba veti ezt a hagyományt, hősei nem közvetlenül felelősek tetteikért. A konfliktus a realitás egymással vetekedő rendjeinek összeütközéséből ered. Heilbronni Katicát csak úgy, mint Homburg hercegét, profétikus álmok szállják meg. Tudatuk olyan megvilágosodását élik át, amely vakká teszi őket az evilági körülmények realitásával szemben. Az egész dráma abból áll, hogy makacsul ragaszkodnak víziójuk igazságához. Megszállott álmodozásuk végül erősebbnek bizonyul a valóság tényeinél. Nem ők azok, akik kapitulálnak, hanem a világ. A valóság visszájára fordul és beleszövődik álmaik szövetébe. A Kleiszti személyiség heroizmusa a látnok heroizmusa. Nem csak a drámákat kerekíti le a hős álma, hanem a cselekményben is megvan az álmok furcsa hirtelensége és logikátlansága. De Shakespeare-rel ellentétben nála a látó, a vizionárius személyiség valóságrendje kerekedik felül. Így viszont időnként a racionális koherencia bomlik fel, s valószínűleg éppen ez Kleist drámai világának központi törekvése.
1: Hogy az óra eljött, és nyerekben nyúl az egész lovasság, paták törik a földet a kapuknál, ki nincs ott? Homburg herceg a vezérük. Nos, ha megbojdul erre, fákja lámpa, keresik a hőst. No és hol találják? Mint egy holdkórost, ott ni a padon. Hát ezt kihitte volna, hogy a holdfény ide csalja Kábultan. Lám a hős, mintha ő maga lenne az utókor, álmokból fonja híre koszorúját.
2: Micsoda?
1: Jól hallod, nézd csak le, ott ül.
2: Ül, s alszik, képtelenség.
1: Mélyen alszik. Szólítsd nevén, és lefordul a padról.
3: Esküszöm, beteg a fiatal ember.
4: Orvost, hamar!
2: Azt hiszem, hasznosabb, ha nem csúfolódunk, hanem segítünk.
1: De, hogy beteg az érző szívű hölgyek, nem betegebb, mint jó magam. A svéd a bőrén érzi majd, ha összecsapnak. Nincs itt nagyobb baj, higgyék el nekem. Csak szelleme rakoncátlankodik.
2: El se hinném, ha nem látnám. De gyertek, hadd szemléljük meg kissé közelebbről.
5: Vissza! A fáklyákat!
1: Hagyd csak, barátom! Még lángba boríthatnánk nyughelyét, és lelke azt is épp úgy átaludná, mint a gyémántköves gyűrű az ujján.
2: De milyen lombot fon? Fűzágakat?
1: Mit? Fűzfalombot, ó uram, babért fon. Ott láthatta a hősök képein Berlinben a fegyverterem falán.
2: Megnézném, hol talált babért a pusztán.
1: A magasságos Isten tudja, hol.
6: Talán a kertben hátul, hol a kertész sok ritka külhoni növény nevelget.
2: Az égre, furcsa. És kíváncsi lennék, ifjú bolond lelkét mi háborítja?
1: Mi? A hajnali csata, jó uram. Lefogadom, már csillagászokat lát, napokból fonnak koszorút fejére.
6: Elkészült vele.
1: Jóvá tehetetlen nagy kár, hogy épp nincs tükör a közelben. Mint egy hiú leányzó illegetni koszorúját, így, úgy, innen, amonnan, akárha egy virágos főkötőt.
2: Istenemre! Látnom kell, mit csinál még!
3: Natali, drágám, menyasszonyom!
2: Gyorsan!
1: Mit mond a kerge?
6: Mit beszél?
3: Frigyes, fejedelmem, apám!
7: Az erdeg!
2: A kaput nyisd ki gyorsan!
3: Ó, anyám!
1: Az eszelős, ez...
3: Kit szólítgat így? Drágám, hová iramlasz? Natalie!
1: Ég és pokol, valamit elkapott!
6: A koszorút?
4: Nem, nem!
1: Erre fejedelmem, gyorsan, hadd tűnjön szeméből a látvány!
2: Na, visszavélet Homburg hercege a semmibe! A semmibe! Ha tetszik, találkozunk a harcmezőn! Ilyen nagy célokhoz hitvány ösvény az álom.
0: A Homburg hercege nyitó és záró jeleneteiben egy kapufeljáró jelenik meg, mely hidat képez a külső körülmények realitása és a vízió hatalmasabb valósága között. A cselekmény vegytiszta romantika, bár végigvonul benne a porosz nacionalizmus hangjának harsány szólama is. A palota kertjében alvó herceg igen érzékletes álmot lát, dicsőség és királyi menyegző vár rá. Felébredve, szellemét úgy lenyűgözik az álmodott csodák, hogy a haditanácson révületében nem hallja a parancsokat. Emiatt pompás, de idő előtti lovasrohamával veszélyezteti a svédek elleni győzelmet. Amikor a haditörvényszék halálra ítéli, először nem hajlandó elfogadni sorsának valóságát, majd vadul könyörög az életéért. A világok között alvajáró herceg egyszerre hős és gyáva. Végül felülemelkedik félelmén, és elismeri elítéltetésének jogos voltát. nem hajlandó kegyelmet kérni, követeli, hogy a jövőnek szóló dicsőséges példaképpen hajtsák végre rajta az ítéletet. Bekötött szemmel visszavezetik abba a kertbe, ahol első látomását látta. Dobok gyászindulója közben várja kivégzését. De ebben a pillanatban megjelenik a brandenburgi választófejedelem, aki az ítéletet elrendelte, és unokahúga Natalie hercegnő. Natalie babérkoszorúval közeledik elítélt szerelmese felé. Amikor a kötést leveszik a szeméről, a herceg álmának pontos beteljesedését látja maga előtt, és elájul, majd közlik vele induló zene és ágyudörgés mellett, hogy ővé a hercegnő keze, a választófejedelem megkegyelmezett, s a függöny az őt háborús hősként ünneplő tömeg előtt hullik le. Egészen különleges feszültsége és hangulata van minden olyan jelenetnek, amelyben az egyre inkább veszélybe kerülő herceg, például barátjával vagy katonatársaival megpróbálja összeilleszteni az álomban és a valóságban történteket.
3: Elsüllyedek, hogy az éj nyelne el. A holtsütésben öntudatlan bolyonghattam megint. Bocsáss meg, már tudom, nagy volt a hőség tegnap, tudod, nem bírtam ki az ágyban. Fáradtan ide vonszoltam magam, és mert az éj oly édesen ölelt, a szőkehajú, bódító illatú éj, mint vad perzsa leány karja a férfit. Ölébe heveredtem, s itt maradtam. Hány óra mond?
1: Fél óra múlva éjfél.
3: És a sereg elindult?
1: Meglepődsz? Pontban 10-kor a haditerv szerint. Az orányai herceg kisasszony ezrede az élentán el is érte a hakkelvici magaslatokat, hol a sereg csendes felvonulását Wrangel ellen reggel fedezniük kell.
3: Mindegy. A vén Kotwicz ott van velük, ismeri a felvonulási tervet. Nekem a főhadiszállásra úgyis vissza kellett jönnöm éjfél után 2 órakor, hogy megtudjam a jelszót. Jobb, ha maradok, gondoltam. No, menjünk. Mondd, a fejedelem tud a dologról?
1: Hogy tudna? Alszik. Korán lefeküdt.
3: Na várj! De furcsa álmom volt az imént. Mintha arany meg ezüst fényözönnel feltárult volna egy királyi kastély, és egy márvány emelvény magasáról leszálltak volna hozzá mind, kiket szívem bálványoz. A fejedelemné, és egy harmadik. Nő! Hogy is hívják csak?
1: Kit?
3: Hát mondom, őt. Egy néma is kimondaná a nevét.
1: A Platen lány?
3: Ugyan, Henrikem.
1: Ramin?
3: Nem, barátom.
1: Winterfeld? Netán Bork?
3: Ne tréfálj már! Szemed elől a gyöngyöt eltakarja a foglalat, a gyűrű.
1: Ej, a hóhér. Találgassuk az arcot. Miféle hölgyről beszélsz?
3: Egyre megy. Felébredtem, és ahogy a nevét, a látványt is feledtem. Egyre megy.
1: Jó, mondd tovább.
3: De akkor ne zavarj meg. A Zeus homlokú fejedelem babérkoszorút tartott a kezében, és odaállt közvetlenül elém, s hogy lángoljon lelkem, minden zuga nyakláncát is a koszorúba fonta, s nyújtotta már, hogy ékesítse főmet. Henrikem!
1: Kinek?
3: Barátom.
1: No, mondd már!
3: Platen kisasszony volt, alkalmasint.
1: A Platen? Poroszországból ide röppent?
3: Platen. Csak ugyan. Akkor hát Ramin volt.
1: Mit? A Ramin lány? A vörös hajú? Platen, az az ibolya szemű sejma, tudjuk, tetszik neked?
3: Tetszik. Nekem.
1: Ő nyújtotta volna a koszorút?
3: Mint a hírnév géniusz, a magasra emelte láncos túl a koszorút, akárha egy hőst koronázna meg. S én kimondhatatlan felindulásban nyújtom kezem, nyújtom a koszorúért, és e hölgy lábához vetném magam. De akkor, mint a völgyek illata, egy frissen jött szellő szétzilálja, tűnik a kis csoport, fönnáll a rámpán, követem őket, de a végtelenbe tárul a térség az ég kapujáig. Kapkodok jobbra-balra, hát ha a drágák közül egyet elérhetek. Hiába. Tárul a kastélykapu. Bentről egy villanás. Elnyeli őket. És a kapu zörömbölve bezárul. Csak egy kesztyűt. Az üldözés hevében ezt rántottam le szép álom leányom karjáról, és mindenható egek. Kezemben egy kesztyűvel ébredek.
1: Szavamra. És most azt hiszed, hogy a kesztyű övé?
0: Ezt a furcsa és kísérteties bűvöletet, mint az Amfitrionban és a Katicában is, olykor a fenköltebb jelentésre vonatkozó utalások keltik fel. A Homburg hercege a feltámadás parabolája, és az álmok valóra válásának mesei példázata, némileg zsarnoki és halálfélelemmel teli hangsúlyokkal keverve. Álmainak kertjében a herceg részese lesz mind az ember bűnbeesésének, mind a megváltásának. Az öntudat pillanatnyi kihunyásában megtapasztalt halál után annak a jelenlétében dicsőül meg, akinek a kezében volt az élete, aki sok helyen egyszerűen a porosz tiszti becsületre hivatkozva játszott vele, és aki az álom beígérte nászt követően az apja lesz. Homburg még a halhatatlanság ragyogó peremét is megérinti. Öröklét, most enyém vagy teljesen. Szemem sugárzásába kapcsolódva tündöklő fényed 100 napként ragyog. Most nyíló szárnyak nőnek vállaimra, éteri téreken száll szellemem, s mint szélfuvallattól hajtott hajó lát messze tűnni, vidám kikötőt, úgy hull minden lét az alkonyat mögé. Ezek a teológiai motivumok szorosan beleszövődnek a darab szövetébe. A domináns téma a valóság kifordítása. Kleist drámáiban az emberek nem álmukból, hanem ébrenlétükből ébrednek fel. Ez különbözteti meg Shakespeare-től és Cervantes-től. Továbbá az, hogy az 1800-as évek elején a kísértet, az álom, a látomás, a hallucináció vagy a vízió valóságrendjébe tartozott már, egy deszakralizált, mitológiátlanított világfelfogásban. Vajon a kleiszti romantika nem ezzel a kopár, hétköznapi prózával szemben veszi-e fel a harcot, a modernitás új lehetőségei felé mutatva, melyek ismét elismerik az álom sajátos jogait? Tehát olykor, éppen akkor vagyunk a legéberebbek, amikor az álom szilárd közegébe kerülünk.
1: Uram, emlékszel még? Egy éjszaka ott találtuk a herceget a kerti platánok alatt, álomba merülve. Már a diadalról álmodhatott, mert babérkoszorút tartott kezében. Te akkor, hogy szíve mélyére láss, fogtad a koszorút, nyakláncodat mosolyogva illesztetted a lombhoz. Így összefűzve láncot koszorút, nemes hugodnak adtad át. A herceg elvörösödve riad egy csodás pillanatban. Így édes dolgokat épp így szép kézből áhított magának. De te a kisasszonyt elvonszolod nagy sietve. A kapu becsapódik, tűnik a szép nő lánc és koszorú, és egyedül... egy kesztyűvel kezében, melyről maga sem tudja, hogy kié. Ott áll az éjjel park mélyén a herceg.
2: Milyen kesztyű?
1: Hadd mondjam el, uram. Nos, tréfa volt, de hogy számára mégis mit jelentett, megtudhattam hamar. Mert amikor a hátsó kertkapun hozzáosontam látszólag gyanútlan, és felköltöttem, eszmélkedve már is nagy örömmel töltötte el az emlék. El sem képzelhetsz ennél meghatóbbat. Akárha álom lett volna, leírta apróra az egész jelenetet. Sose látott ilyen eleven álmot, azt mondja, és szentül hiszi, az ég jelt adott neki, hogy mindazt, amit lelkében látott, babérkoszorút, nyakláncot, szép hölgyet, csata után jutalomként megkapja Istenétől.
2: Furcsa. És az a kesztyű?
1: Igen. Álmának e fogható maradéka zavarja is, fokozza is hitét. Előbb tág szemmel nézi csak, fehér és láthatóan női kézről való. De ő a kertben aznap éjszaka egyetlen hölgyel sem találkozott, hát nem érti. És akkor zavarom meg én is, hívom a haditerv ismertetésre. Felejti hát a rejtélyt, és a kesztyűt szórakozottan kabátjába rejti.
2: És aztán...
1: Ironnal, stáblával ott ül a teremben, híven hallgatja a haditervet közlő tábornagyot. És ott ül a két hölgy is útra készen, a hercegnős, a fejedelem asszony. De ki hinné, hogy megdöbben a herceg, mikor látja, hogy a herceg kisasszony a nála lévő kesztyűt keresi. A tábornagy többször kiáltja: Homburg hercege! Várom marsalom parancsát, feleli ő, és józanodni próbál, de csodák villognak körötte, az ég nem vagdos így villámaival.
2: S a hercegnő kesztyűje volt az?
1: Úgy van. Akár a kő olyan, szorítja az iront, és úgy állott, akárha élne, de bűvöletben él. Varázsütések kábítják. És másnap reggel, mikor már dörögnek az ágyúk a csatatéren, ott tér magához, akkor kérdi tőlem: Mondd, kedvesem, mit is mondott a marsal parancsosztáskor engem illetően?
6: Uram, ez szóról szóra így igaz. Emlékszem, a herceg egy árva szót sem értett. Esküszöm, oly rémetegen merett maga elé, akárha ott se volna. Ez nem újság, de ennyire...
2: És ha jól értelek, most rám hárítod a következtetést, ha én nem űzök kétes tréfát az ifjú álmodóval ott a parkban. Hát ártatlan marad. Parancsosztáskor nem révedezik, másnap nem szegi meg a haditervet. Nos, nem erről van szó?

0: Balassa Péter Óravázlatok című műsorát hallották. Heinrich von Kleist Homburg hercege című drámáját Tandori Dezső fordította. A jelenetekben közreműködött Bregyán Péter, Csellár Réka, Fehér Ildikó, Rajhona Ádám és Rékasi Károly. A felvételt Varga Károly, Vajda László és Szarka Szilárd készítette. Zenei munkatárs Török Etel, szerkesztő Liptai Katalin. Rendezte Lehocki Orsolya.
1: A hangfelvételt 1995-ben készítették, és legutóbb 2000. június 27-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Irodalmi figyelő. Szerkesztő műsorvezető Liptai Katalin.
3: Az Alföld 96-os utolsó számában terjedelmes interjú jelent meg Dávid Házi Péterrel, utána pedig rögtön egy tanulmányodat is közölte a folyóirat a Himnus Paraklétoszi szerep hagyományáról. Én azt hiszem, hogy olyan téma ez, ami nagyon nagy jelentőséggel bír a magyar líra történetben. Abból indulsz ki, hogy ez a szerepfelfogás egy nagy ős mintára, archetípusra megy vissza, de itt rögtön szeretném megkérdezni, hogy kicsoda is, vagy micsoda is voltak éppen ez a Paraklétosz.
4: Hadd induljak ki a szó etimológiájából. Paraklétosz, az a görög para kaleo, valaki mellé kihívni, kirendelni valakit. Ez egyébként ugyanaz a szó, amely a latinban advocatus, ugye valaki mellé kihívni, és ez a védő ügyvédnek, vagy ha úgy tetszik, a közben járó, kirendelt védőnek egy ilyen ősi, részben joggyakorlati, de másféle elemekkel is keveredő szerepe. Tehát az a személy, aki egy bizonyos tárgyaláson, vagy peres ügyben a gyanúsított, vagy a vádlott helyett az ő ügyében szól, enyhítő körülményeket sorakoztat fel, és így tovább.
3: Ennek a magatartásnak vagy szerepformának nyilván nagyon nagy hagyományai vannak a különböző ősvallásokban, de most kölcseit szemlélve fontosabb a keresztény tanítás, illetve ennek a szerepfelfogásnak a kapcsolata a Bibliával.
4: Hadd olvassak föl két mondatot a Vizsói Bibliából, a Károlyi Bibliából, amelyet Kölcsei jól ismert. Ez János első leve.

0: közelében található. Én, fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, és ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Amit itt Károlyi szószólónak fordít, ez több nyugati biblia fordításban paraklet maradt, tehát a parakletos szót fordítja itt szószólónak, és tulajdonképpen ez az a szerepkör, amelyben igaz, hogy az Új Szövetségben talán ez az egyetlen hely, ahol ilyen értelemben utal Jézusra, mint paraklétoszra, tehát mint egyfajta közbenjáróra, aki a vétkesekért az atyánál engesztelésért közben jár.
1: Tehát Jézus a közvetítő az Isten és az ember között.
0: Igen, a magyar költő archetipikus szerephagyományába érdekes módon ez a minta játszott bele, ha például a himnuszt nézzük, amely talán a legtöbbet hallott, legszélesebb körben megtanult magyar vers, abban világos, hogy aki beszél, az engesztelésért közben jár Istennél a közössége ügyében, vagy a közössége nevében. A költő szerephagyományában tehát ez a vallási dimenziójú paraklétoszi szerep a magyar költészetben a himnuszban, de jóval a himnusz előtt, és hát természetesen a himnusz után is felbukkanva a 20. század elején is vannak még rá példák, megnyilvánul.
1: Költseinek nem csak a himnuszában, hanem más verseiben, és sőt egyéb prózai műveiben, például a fiktív védőbeszédeiben is megtaláljuk a nyomait ennek a sajátos magatartástípusnak, és ezt ki is mutatod a tanulmányodban.
0: Számomra az egyik legérdekesebb hozadéka, ha úgy tetszik, ennek a kutatásnak, hogy kiderül, hogy egyrészt Kölcsei életművén belül ez a láthatatlan szerepminta olyan különböző műfajú művek között is rokonságot és kapcsolatot teremt, mint például a fiktív védőbeszédek, ahol ugye egy bűnös, mondjuk egy gyermekgyilkos anya, vagy egy férgyilkos asszony ügyében elhangzó védőbeszédben bukkannak föl szinte minden bekezdésben olyan mondatok, mondattöredékek, amelyek a tárgyalásnak egyszer mind az égi őstípusára és annak elképzelésére utalnak, tehát hogy nem csak földi bíróság előtt zajlik a tárgyalás, hanem az égi bíró előtt is, és a védő miközben a földi bírót próbálja meggyőzni, állandóan utal arra, hogy az egész szituációnak van egy égi mása.
1: Rejtelmesen fonódik össze a költőiség, és az a tény, hogy Kölcsei jogvégzett ember volt.
0: Igen, Kölcsei mint jogász természetesen képesítve volt arra, hogy védőbeszédeket írjon, ugye az akkori joggyakorlatban nem elmondták, hanem írásban beadták ezeket a védőbeszédeket, tehát ezek igazából védőiratok, vagy védiratok. Ugyanúgy, ahogy például részt vett, tudjuk, Veselényi védiratának elkészítésében, bár nem ő volt a hivatalosan kirendelt védő, tehát nagyon érdekes valóban, amit mondasz, hogy ebben a eleve jogászias műveltségű, értelmiségi világban, amelyben élt, ő maga kifejezetten ilyen szakismerettel is rendelkezett, másrészt viszont ennek a, hogy úgy mondjam, égi mását is állandóan nyomon követhetjük mindennapjaiban, hiszen a levelezéséből kiderül, hogy nagyon sokszor megkért valakit, hogy imádkozzon érte, vagy ő felajánlotta, hogy valaki másért imádkozik, vagy arról beszélnek levelezésben, hogy imádkozzunk egymásért, például járvány, a haza bizonyos veszélyeztetett állapotai és más bajok közepette, tehát az égi bíró előtti közbenjárás gondolata ugyanígy áthatja az ő vallási érzékenységét is.
1: Ennek a közbenjáró szószóló magatartásnak voltak korábbi mintái, előzményei is, Kölcsei előttiek, de még inkább gazdagon szerte ágazóak, hogy így mondjam, a következményei, mert hosszú időn át éppen a himnuszban megrajzolt szerepfelfogás értelmében értékelődött a költői szerep, és ez aztán Kazincin keresztül Petőfin át majdnem napjainkig eltartott, míg az utóbbi évtizedekben valahogy megkérdőjeleződött, egészen addig, hogy a jelenkorban legalábbis sokak szemében szinte teljesen hitelét vesztette.
0: Igen, a 19. századot egész biztos, hogy végig kíséri ez a szerep. Petőfinél például versek témája is, nem csak, hogy megszólal ez a bizonyos paraklétosz, a közben járó, hanem Petőfi, mint egy arszpoetikaként is mondja, hogy a költőnek nem az a feladata, hogy egyéni fájdalmairól zengedezzen, hanem hogy lángoszlop legyen, hogy valamiféle felülről kapott megbízatást teljesítve a közössége érdekében legyen szellemi vezető, de vallási ihletű vagy transzcendens ihletű iránymutató. Az írás tudónak, a költőnek és ezen keresztül az íróembernek, a tollforgatónak és egyáltalán az írás tudónak ez a fajta emelkedett szemlélete a 20. század első felében is világosan látható, hogy egyetlen példát mondjak, például Babicsnak az Írás tudók árulása című könyvismertetésből kinövő esszéje. Azért lehet olyan ünnepélyes hangvételű, mert erre a magasztos írástudói szerepre appellál, amelyet még akkor maga mögött érezhet, különösen olyan pillanatokban, amikor valóban úgy érezte, hogy a közösséget valamilyen fizikai vagy szellemi veszély fenyegeti.
1: És ez akkor még nem csak az írástudók, hanem az olvasók számára is egyértelmű, megkérdőjelezhetetlen érték.
0: Igen, tehát amikor Babits ír mondjuk egy olyan verset, mint a Mi atyánk, ahol ennek a paraklétoszi szerephagyománynak a retorikájával, nézőpontjából szólal meg, akkor ez rendjén való volt. Nem úgy érezte az olvasó közönség, hogy itt valamiféle aránytalanság van. Ugye Bakhtin azt mondja már, hogy ezek a kinyilatkoztató beszédhelyzetek, ezek valahogy érvényüket veszítették, és a modern ember kétségek között feltételes módban beszél, megszorításokkal látja el, amit mond, nem hogy égi autoritást nem tud maga mögött, hanem egyáltalán az elbizonytalanodás módján beszél, és a fenkölt beszéd nemek, mint például a paraklétoszé, bár Bakhtin ezt a szót nem használja, de tulajdonképpen beszél a proféták, a szentek, a különböző papi és egyéb magas szerepeknek az irodalmi megnyilvánulásáról, azt mondja, hogy ezek ironizáltan bekerülnek a regénybe. Na most a magyar kultúrában a 30-as években még nem fenyegette veszély ezt a szerepet, Babits is nagyon jó példa rá, nem fenyegette veszély, és valószínűleg emiatt, a nagy hagyomány miatt nem. Hogy utána ez a szerep hogyan lett ritkább, szorványosabb, egyes, talán nem egészen hiteles megnyilvánulásai is hogyan járultak hozzá ahhoz, hogy ez valahogy tekintélyét veszítse, ez egy bonyolult dolog, ezt is szeretném majd idővel jobban látni, ennek a folyamatát. Minden esetre nagyon sokáig tartotta magát, és valahogy úgy érzem, hogy például még 1956-ban is, tehát amikor egy Éj és Gyula megírja az Egy mondat a zsarnokságról című verset, annak azért lehet olyan mindmáig visszhangzó nagy hatása, mert a költő, a kor reprezentatív költője mond valamit, ami egy kiúttalan helyzetben erkölcsi tekintéllyel szól az irodalom közegében.
1: Van mögötte egy olyan fedezet, ami bizonyos pillanatokban még lehetővé teszi a költő számára, hogy így szóljon. Van ennek a paraklétoszi hagyománynak egy olyan fajta veszélye, ha lehet így fogalmazni, hogy amikor átmegy már egy másikra, és nem pusztán, mint költői önértelmezés jelentkezik, akkor ez mondjuk például a mindennapi politikai gyakorlatban kihasználhatóvá válik.
0: Ez egyébként borzasztó érdekes, mint jelenség, hogy a paraklétoszi szerephagyomány nem csak a költői szerep önértelmezését szabja meg hosszú időre, hanem valahogy átmegy a köztudatba, és valóban attól a pillanattól kezdve politikai célokra kizsákmányolhatóvá válik. Nem okvetlenül rossz célokra, hát ezt ugye esetenként lehetne alaposabban megvizsgálni. Hadd mondjak két érdekes példát erre. Az egyik 1894-ben a Hódmezővásárhelyi Földmunkás Egylet gyűlésén Szántó Kovács János egy kifüggesztett Petőfi kép előtt azt mondta összegyűlt munkástársainak, hogy nézzenek erre a képre, és gondoljanak arra, hogy Petőfi, ha élne, őket segíteni, és most ők fohászkodhatnak Petőfihez, hogy segítse Petőfi holtában is teljesülni az ő vágyaikat, és orvosolja a velük szembeni igazságtalanságokat, és mint egy közbenjáró szent, egyébként Szántó Kovács János érdekes módon ebben a szocialisztikus eszmevilágban ki is mondja a szót, mint valamiféle szent segítsen nekik.
1: Megindított tulajdonképpen, mert egy korai agrárszocialista mozgalmi gyűlésen közös imádkozásra szólítja fel az elvtársait.
0: Sőt, ez aztán be is következik, egy alkalomra rögtönzött ilyen imaszerű verset mondanak el együtt, amelyben Petőfit kérik, hogy járjon közbe az érdekükben. A másik példa talán még revelálóbb, ez közvetlenül Trianon után 1922-ben Petőfi születésének centenáriumán történt, amikor is Pekár Gyula egy gyűlés szónokaként arra szólítja fel az egybegyűlteket, hogy imádkozzanak, ahogy Petőfi imádkozna, imádkozzanak Szent Istvánhoz, hogy Szent István járjon közbe a megcsonkított ország kiegészítéséért, és ő is elmond prózában egy ilyen rögtönzött imaformulát, ami tulajdonképpen a mi atyánknak a trianoni problematikára átírt parafrázisa. Itt tehát a költő, mint paraklétosz, a költő, mint közbenjáró, kéri nem közvetlenül az urat, hanem Szent István, tehát egy másik közbenjárót, hogy az járjon közbe Jézusnál, mondja Pekár, és Jézus majd közbenjár az atyánál. Tehát lehet látni, hogy a közbenjáró ősmintája itt Jézus, és közbenjárók láncolata jön le tőle, hogy úgy mondjam, Szent Istvánon át Petőfihez és Petőfin át Pekár Gyulához és ugye a magyar nemzethez. Tehát a költőnek, mint szellemivé és transzcendensé, félig transzcendensé átlényegült közbenjárónak az a szerepe, hogy elindítson fölfelé egy ilyen láncolatot, amelynek a végén Jézus kéri az atyát, hogy a magyarok kapják vissza a Trianonnál elcsatolt területeket. Itt nagyon szépen látszanak azok a varratok, hogy úgy mondjam, ahol a világi, irodalmi, laicizált, populáris teológia összeér az igazi teológiai elképzelésekkel. Hozzáteszem, hogy a teológiai elképzelések átlépnek mindenféle felekezeti határon. Már Kölcseinél érdemes megfigyelni, hogy a halála után közvetlenül az írók, protestáns írók köztük, ő hozzá, mint közbenjáróhoz fohászkodnak, Erdélyi János például, aki a Sárospataki Református Kollégium filozófia professzora volt, és teológiát is tanított, ő egy epigrammát ír, amelyben fohászkodik Kölcseihez, ezt hadd olvassam föl. E haza nép ügyeért, ha szavaddal imádkozom, oh szent, légy közben járóm emberek atya előtt. Kölcsei szelleme a címe ennek az epigrammának, és nagyon érdekes, hogy a kéziratból kiderül, hogy az első sor eredetileg, első változatban még úgy szólt, emberiség ügyeért, ha nevedben imádkozom, oh szent, és azt, hogy emberiség ügyeért, ezt áthúzza Erdélyi, és fölé írja, hogy e haza nép ügyeért, tehát egy egyetemesebb közbenjáró képzetet szűkít egy nemzeti patrióta hazafias értelemben és alkalmaz Kölcseire, az az Erdélyi János, akinek a saját felekezete ezt a bizonyos közbenjáró szent fogalmát nem ismeri, tehát a nemzetre értés pillanatában ez a szerephagyomány, elhagyva az eredeti teológiai fogantatását, túllép a felekezeti határokon, és valamiféle más dimenzióba költözik.
1: Elveszítette ugyanaz egyetemes távlatát, ezáltal a javítás által ez az epigramma, viszont abban a történelmi pillanatban fontosabb volt a nemzet nevében szólani.
0: Az egyetemességet sem teljesen veszítette el, hiszen a jézusi szerep, mint a ott van az epigramma
1: mögött. Az teljesen
0: mögött.
1: Egyetemes, igen. Az megkérdőjelezhetetlen. Itt azzal summázod a tanulmányodat, hogy a paraklétoszi megszólalás a magyar kultúra jellegzetes történelmi alapszólamainak az egyike, amelynek hosszan tartott véghangzata mára elhalkulhatott, de nem enyészett el, s a himnuszban tisztán hallható. Bizonyára ma nem lehet úgy verset írni, egyáltalán úgy szólni a versolvasóhoz, mint ahogyan Kölcsey korábban lehetett, de talán lekicsinyelni történelmi visszapillantás nélkül ezt az egészet semmisnek tekinteni, az sem volna célra vezető költői magatartás, gondolom így hiszette is.
0: Én azt hiszem, hogy sem költői magatartásnak nem volna túlságosan érett, sem pedig kutatói magatartásnak. Én az utóbbival találkozom gyakrabban, és azt kell mondanom, hogy sokszor úgy söprünk le valamit az asztalról, nem is tudjuk, hogyha egy kicsit elidőznénk, megpróbálnánk megérteni, és valahogy az eredetét visszakövetni, akkor nagyon sok minden derülne ki a saját gondolkodásmódunk beidegződéseink szerkezetéről, működéséről. Tehát azért nem értjük sokszor magunkat, mert amit elhárítunk, azt nem igyekszünk előtte egy kicsit megérteni. A 20. századi magyar költészetben ez a paraklétoszi szerephagyomány még többször felbukkan, és nagyon fontos pontokon elég 1914-ből Babits Mi atyánk című versét említeni, vagy egy talán kevésbé szembeötlő, de még érdekesebb variációt, ha úgy tetszik, Radnóti Nem tudhatom ját 1944-ből, amelyben ugyancsak a közösség bűneinek vállalása és megvallása párosul az engeszteléssel, ha nem is Istenhez, de valamilyen transzcendens vagy kvázi transzcendens hatalomhoz fordulással. Ahogy a himnuszban azt halljuk, hogy haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebletben, a Nem tudhatomban, hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, a himnuszban nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel, a Nem tudhatomban nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg. Tehát valahogy a paraklétoszi szerepminta a 20. századi költészetben egy kicsit bújtatottabban és másképpen, de nyomon követhetően jelen van. Az lehet, hogy a legújabb magyar költészetben éppen kevésbé, de nem sietnék kimondani, hogy ezzel egyszer mindenkorra mondjuk idejét múltá vált ez a fajta költészet, hiszen egyrészt nagyon nehéz, nagyon erős tehetség kell hozzá, másrészt nem egyszer mindenkorra megy valami ki a divatból, hanem az irodalom történetében visszatérnek más alakban korábbi műfajok, szereplehetőségek, hangnemek, és egy ilyen fontos, ennyire meghatározó szerephagyománya a magyar költészetnek biztos, hogy előbb-utóbb vissza fog térni.

Kölcsey Ferenc. Himnusz. A magyar nép zivataros századaiból. Isten, áld meg a magyart jókedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tép, hozz rá víg esztendőt. Megbűnhötte már e nép a múltat, s jövendőt. Őseinket felhozát Kárpát szent bércére, általad nyert szép hazát bendegúznak vére, s merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk Kunság mezein, ért kalászt lengettél, Tokaj szőlőveszein nektárt csepegtettél. Zászlónk gyakran plántálád vad török sáncára, s nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára. Aj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben, s elsújtád villámidat dörgő fellegedben. Most rabló mongol nyilát zúgattat felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkain ozmán vad népének, vert hadunk csonthalmaink győzedelmi ének. Hányszor támadt temfiad szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt magzatod hamvedre. Bújt az üldözött, s felé kard nyúl barlangjában, szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Bércre hág és völgybe száll, bús kétség mellette, vérözön lábainál, s láng tenger fölette. Vár állott, most kőhalom. Kedv s öröm röpkedtek, halálhörgés, síralom zajlik már helyettek. S a szabadság nem virul a holtnak véréből. Kínzó rabság könnye hull árvánk hő szeméből. Szánd meg, Isten, a magyart, kit vészek hányának. Nyújts feléje védőkart tengerén kínjának. Balsors, akit régen tép, hozz rá víg esztendőt. Megbűnhötte már e nép a múltat s jövendőt.

0: Az irodalmi figyelőben vendégem volt Dávidházi Péter irodalomtörténész. Kölcsei himnuszát Hegedűs D. Géza mondta el. A műsor készítői Magsai Helga, Sárospataki Zsuzsanna, Szabó Sándor és Szakács Emese nevében is elköszön a szerkesztő, Liptai Katalin.
1: A felvétel 1997-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, március 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Mixmag. Klasszikusok hip-hop ritmusban. DJ Titus összeállítása.
1: Rock and roll. Roll. Roll. Rock and roll. Rock and roll.

paksi, a praksi, a gyerünk szabálni, a füstölgő tüzes paksi, a jöhet akármi, lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátkerincem, fazékba kilugozom a tüdőm, de a tollas bőrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakke beleidet én ma kitaposom, meg a bádog minták is mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk szabálni, a füstölgő tüzes paksi,

0: Rock and roll.
1: Mit ér el annak a sorsa, akinek nem jut kapanyé, akinek bajszám

kenyeret, hozomra újság papírosba, nem söpri le a mérleget. Ritkás fény közt morogva rámol,

átlagos már hozzá képest, hogy mit sem tört, örök sem tatár,

0: Szeli Antal, magyarok isten. Még ki se hűlt a kiontott meleg vér, szörnyű csatatéreden ősiseges vár. Letarolt ugaron, hold némán megfér a magyar s az orosz, de a varjú repes már. De víjog az őv, kerenget a kánya, és jön az éj, a halál leánya, s betakarja sötéten a halottakat. A holdvilág kép, felhő megszakad, kísértetes óra jön, most üt az éjfél, szörnyed a mező sápat holdfénynél. Fehér egyházán kong az óra, élőknek nyugovóra, holtaknak virradóra. Vérrel csapzott hajával büszkén kél egy. Föl, honvéd, föl, utánam, magyar, él egy! S kivonva szívéből a dárda hegyet, int a seregeknek. Előre megyek, s ti szálltok utánam! És indul előre, a holtsugarakkal átszőtt levegőbe, s a holtsereg újra kíséri. Megyen az égre tekintve, átszállva hegyen, felhőben vezérli vér most a hadát, s a holthat kíséri az új Csabát, csak vértelen ajkaikon, ha jő ki egy ámuló sóhaj. Petőfi, Petőfi! Előre, honvéd! Ha levertek a földön, én holt hadainkat csatára költöm, s megostromolom velük, ím az eget. Már ott repül, egy-egy csillagvár integet. Nem azt, nem azt, tovább, tovább! És fölverik a tejút ezüst porát, s száguldanak a göncő rudja felé, a kaszások aranyja megreng belé. Megküzd a bikával, mely csillaghabot hányt, letiporja rohanva az égi oroszlánt, s betör ifjú hadával az égi falon. Angyal seregek közt van riadalom, csak úgy hullik a csillag, az égi azúr repedezve sziporkáz, de nem nyugszik addig, míg honvéd hadával elér virrattig a hetedik égbe, hol trónul az úr. Isten atyám! Nem láttad bizonnyal, hogy telik a föld meg vérrel, iszonnyal, hogy győz lenn az ármány. A véres agyart nem látod, amely torkára támadt valamikor hős Zrínyi apánknak, s amely megtépi most a magyart. Elárulva ott len, elhagyva, leverve, elhoztam ím őket te fényesegedbe. Tudod nevemet minden tudó levén, a talpra magyart zengettem én, s ha mi voltam, a fit nem értenék. Mondd meg neki, én írtam a magyarok istenét. Mosolyogva, ragyogva lehallik az úr, s egy csillag rózsát hullogár az úr. Egyet szívére, és eláll a vér, Petőfi égi otthonába tér. A trón körül Attila hegedőse, Árpád királyok igriceinek őse, s Tinódi várják, s a dalos palassa. S hogy lantos véreit ott találhassa, egy csillagos felhőteremben nyit, ott találjak Vadányit, meg Perzsenyit. S a többi mind-mind által öleli, az égi trónterem velök teli, magyar szó hangzik hadúr trónusán. De alig, hogy köszöntik, mind lenéznek a föllek kárpiton, elhal az ének, s remegve függnek a földi tusán, len vége már a harcnak, vége, vége, holt csendes a hazának messzesége. Egy pont a legsötétebb, némánál most, tört kardok pendülnek meg, az világos. Bitófák nőnek ki a véres földből, ezernyi sírhalom még ki se zöldül, s csörög a lánc, ropog a gyilkos fegyver, Petőfi látja, hát az ég így megver. Testvérek, nézzétek! És nézik, nézik, s a láncsasebb újra feltört, s vérzik, vérzik. Az Isten büntető kezével még egyet készül sújtani reánk, de villám jobbját alig emelé fel, hogy végleg zúzza szét szegény hazánk. Petőfi csillagos homlokát megrázza, és az Isten trónhoz ugrik vakmerőn, belekap az Isten fölemelt jobbjába, megállj ne tovább! A napkoronázta főn megremeg a glória, csodálva nézi, elhűlve látják égi vitézi, lángpallosú angyalok, szent seregek, elhallgatnak a megrémültegek. Petőfi, mit merész ez? Ej, uram, látom letiporva vérben, borúban a haldokló magyart, s te mégse szánod, még új villámot küldenél utánok. Hagyd békét nékik! Húva rája törnek, vonszolják onnét. Dalnok vakmerő, megbántott központját az égi körnek, aki maga a teremtő erő.
1: De az, nemhogy rájuk tekintene, el sem ereszti az Úristen jobbját.
2: Hát miért vagy a magyarok istene?
1: S Úristen földerül, egy mosoly reszket át a mennyországon. Halkének zendül végkíséretül, és mond az Úr, elég, visszavillám. Kerüld eztán a földet, melyen él Árpád eléggé bűnhődött magyarja. Legyen elég, mert még ledönteni érte vakmerő. Legyen, mert Petőfi akarja. S fölzendül az ének, letelt a próba. Megszenvedetten én, megszenved valóban. Petőfi óvd, s ha mégis vétkezett, ragadd meg néha a sújtó kezet, s a himnusz dalnokával együtt kérjetek jobb esztendőt, mert megbűnhődte már elébb a múltat és jövendőt.
3: Kölcsey Ferenc, himnusz. Isten áld meg a magyar, jókedvel, bőséggel, nyújts feléje védőfal a küzd ellenség. Bal sors, akit régen tép, hoz reá végeztető. Megbűnhődte már emlék a múlta jövendő. Őseinket felhozá Kárpát szent bércére, általat nyert szép hazát, vendegúznak vére, s merre szúgnak habjai, Tisának, Dunának, Árpád hős magzatjai, elvirágozáluk, értünk hunság vezeink.

bűneim ki miatt hult harap kebletben, elsújtád villámid a törgő fellegedben, most rabló mongol nyilát zúgatta felettünk, majd töröktől a rabigát vállainkra vettünk. Hányszor tenged hajkain Oszmán vad népének verpadunk csontpalmain győzedelmi ének. Hányszor támad emtén szép hadám kevlegre, lettél magzatod miatt magzatok hanvedre. Bújt az üldözött felé karnyú barlangjában, szertemézett nem lelé honnyát a hazában, pércrehág és völgybe száll, bús kétség mellette, vérző lábainál, láng tenger felette, várálok, most őhalom, kecs öröm röpkedhet, halálhörgés, tilalom zajlik már helyette. Szabadság nem virul a holtnak véréből, kínzó rabság könnye hull árvák hű szeméből. Szánd meg Isten a magyar

0: lelkesedés rémítő rivalgásával visszhangoztatik a sokaság ajtót. Ekkor Petőfi fölemelkedik, mint egy túlvilági alak, mint megtestesült népszenvedés, mint egy ezer éves tantaluszi szomjúság, mint végítélet halálangyal. Erőből ki, nemzeti dala.
1: Petőfi Sándor, nemzeti dal. Az idő, most vagy soha, habok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés, válasz, habok voltunk, mostanáig, kárhozottak, kőzsapáinkig, szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatna, sehonnai bitangember, ki most, ha kell halni, nem mer, kinek rákább, rongy élete, mint a hazabecsülete,

meg a századot, lemossuk a gyalázatot, a magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjainkban borulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveit. A magyarok istenére

nem nyughatnak. Sehol nagy bitangember, ki most, ha kell, halni nem mer. Kinek drágább a rongy élete, mint a hazabecsülete. Fényesebb a láncnál a kard.

tévéhez. Itt rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink hamborulnak, unokáink leborulnak.

Nemzetek, országok, rút kelencében nyögtök a rabságnak kínos kötelében. Gyászos koporsóba döntő vasigátok, nyakatokról eddig le nem rázhattátok. Ti is, kiknek vérét a természet kéri, hív jobbágyitoknak felszentelt hóhéri. Gyertek, hogy sorsotok előre nézzétek, vigyázó szemetek, Párizsra vessék! Párizsra vessék! Párizsra vessék! Párizsra vessék! Párizsra vessék!

mikor a kertben megtapott. Fűszere gázként gyűlt a roppant éj tovább, a völgybe, ahogy nyomta a párás éj. Nehéz, de mint tündér meglepetés volt, mint sűrű zene, mint sűrű méz. Lenged körül, mint álmodott hang.

amíg hajnalba szít a vár. Azt kezdte az orgona, a mai, de fél száz tűnt május hozta vele. Jár

szívalján zsong a szerelem. Csobbanni gyűjtenek új erőt, és csendülni a lankat idegek. A rácsnak dőltem, az édes égig tágulva nyílva, ahogy soha még, és ittam az orgona ízt, a régit, az újat, a zenénél zenévő mérget, emlékek és tavatok teszik, s amit a jelen adott, a visszatért nagy pillanatot, mely a betegen én újra végig borzongta az élet gyönyör. Az egekbe, ahogy a májusi orgona.

essere principale. Esoti la calunnia. Esoti la calunnia.

Andrzejem Zuda. Szemem könnye, tornázó vágyaim, kora ez mind-mind

Ki gyönyörködöl az én nyavajámban, töredözött szókban, megrekedett hangban, felejts bánatodat, szólj ebben barlangban. Égem miattam Júlia lángban. Abban. Baj, ha az úgy volna, s velem nem játszanál, csúfot én belőlem nem csinálnál. Annál. Hát, ha annál nékem kegyelmet találnál, vígasztalnálak egy szép nótával. Avval. Volt egy kis méhecském, gyönyörűségecském, kint megnyugodt volt szívem, mézes harmatokkal, kerti illatokkal az ő szája teli volt. Engemet táplált is, csak látattyával is, meddig kertemben lakott. Sokszor szép két lábát, melynél nap nem láthat szöbbet valamerre jár, Herkules oszlopa. Az, hol non plus ultra higgyed lenni gondoltam. Kívántam dűlne rám szép márvány palotám, mikén rádült sáncsonra. De mit mondok néked, ha nem lesz ellened, mi megunta az rózsát. Jaj, szállott rút nádra, undok békanyárra, soha nem lesz enyém már. Sírj hát te is velem, nimfa keservesen, ma holtnak kell lennem. Nem. Engem szomorító, hamis választokkal, okkal. Nem okkal, s nem jókkal, hanem nagy bosszúkkal, választott csúfbulál, és rakva játékkal. Állj hát, és ne tréfáj, eresz jó választal. Osztál. Miért vagy szép, Echo, oly igen bosszantó? Ontó. E vagy az vérontó, én könyvem hullató? Te bizony sírásom tepenik fordító, keserves, panaszos versem hamisító. Ó, Ciparissusnak húga, te szöbb Echo! Békót, láncot viselek nyakamon, mint tacskó. Nem tagadom bizony, de te légy megoldó, és követségemet méhecskémnek adó. Ha kérdi éleké, mondjad, hogy ége. Ha kérdi kicsoda, mondjad, hogy van oda, az te rózsavirágod. Kiről te harmatod, gyönge illatokat gyönyörködve szedtél, benne gyönyörködtél, mostan elárultad, mert talán nem tudtad az nád töredéken, noha nevedéken, hogy megúnod mindjárt, mert rá nézni is árt. Nézd hínáros szemét, szoportos üstökét, céltül hajtott nyakát, nem álló derekát, nézd az ő gyökerét, meglátod erejét, mert nincs az őben neki, néked kellene. Add el, én méhecském, édes szép képecském, megtalálod nálam, ki bizony nem álom. Mely friss az rózsaszál, noha tüskében áll, nem szúr meg tégedet, nem sérti szemedet, az virágja vörös, az gyökere erős, maga szép illatos, hozzád hasonlatos. Lám sokan szeretik, szépségnek viselik, csak te jűj és szállj rá, kívánod másszorra ő állandóságát, rothatatlanságát. Így izene néked az, ki szeret, szeret, szeret, szeret, szeret, szeret, szeret, szeret.

mint a Mont Blanc csúcsán a jég, minek nem árt se nap, se szél. Csöndes szívem többé nem ég, nem bántja újabb szenvedély. Körültem csillagmilliárd versenyt kacérkodik, ragyog, fejemre szólja sugarát, azért még föl nem olvadok. De néha csöndes éjszakán, elálmodozva egyedül, múlt ifjúság tündér taván, hattyúi képet fölmerül. És ekkor még szívem kigyúl,

Párizsba tegnap beszökött az ősz. Szent Mihály útján suhant nesztelen, kánikulában halk lombok alatt. S találkozott vele. Ballagtam éppen a Szajna felé, és égtek lelkemben kis rőzsedalok. Füstösek, furcsák, búsak, bíborak arról, hogy meghalok. Elért az ősz, és súgott valamit. Szent Mihály útja beleremegett. Züm-züm, röpködtek végig az úton tréfás farevelek. Egy perc, a nyár meg sem hőkölt belé, s Párizsból az ősz kacagva szaladt. Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán nyögő lomba.

Ady Endre, ifjú szívekben évek. Ifjú szívekben évek, mindig tovább. Hiába törnek életemre vén huncutok és gonosz ostobák, mert életem millió gyöker, szent lázadások, vágyak, s ifjú hitek örökös urának maradni. Nem adatik meg ez mindenkinek, csak aki véres, igaz élet. Igen, én élni s hódítani fogok. Egy fájdalmas, nagy élet jussán nem ér föl már szitkozódás, piszok, jányok, s ifjak szívei védenek. Örök virágzás sorsa már az enyém. Hiába törnek életemre, szent, mint szent sír, mint koporsó kemény, de virágzás, de élet és örök.

Nézz egy hű igaz élet sorsára, s őszülő tincseimre. Nem mentem erre-arra, búsan büszke voltam a magyarra, s ezért is haj, sokszor kerültem sok hajra, jajra, bajra. Jó voltam szerelemben, egy Isten sem gondolhatná szebben, ahogy én gyermekül elgondoltam, s néz lázban, vérben, sebben. Ha te nem jöttél volna, ma már tán panaszló szám se szólna, s gúnyolói hívő életeknek raknak a koporsóba. Nézd, drágám, rám szeretve, téged találtalak menekedve, s ha van még kedv az aljas világban, te vagy a szívem kedve. Nézd, drágám, kincseimre, lázáros, szomorú nincseimre, s legyenek neked sötétek ifjak,

pár gyak művészete. Az emberben megrekedt állati igénytelenség remélhet formát, szavakat. Ritmus, amely csak pulszál, mint a kutyák nyaranta, lehetséges. Szellem, amely szegényed minden hasonlatnál, s kopár, akár a kő, nem a tudatunkban, hanem a földre szegett. Nyelv, aminek nem volt ereje kibontani lombját, ákat. Mert van itt valamiféle szomjúság, amit még senki meg nem tudatott. Nyomorúság, aminek törzse mind pusztatóban szipál. Kövéle

0: klasszikusok hip-hop ritmusban. DJ Titus összeállítása hangzott el, a Mixmag szerkesztője Turai Tamás.
1: A felvétel 2004-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, május 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Éjfél múlt 2 perccel, jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hírei következnek, a mikrofonnál Brieska Dániel. Elkezdődött a 2 bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán, Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök közölte, reggel 6 órakor érkezik egy mérőhajó bajáról, amelynek az adatai alapján dől el, hogy milyen mélyre kell még süllyeszteni a bárkákat. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit a kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz közölte, hogy nem vesz részt a megbeszélésen, mert mint fogalmaztak, Paks nem kampányszínpad, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A KDNP szintén nem vesz részt a tájékoztatón, mert azt színjátéknak tartják. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusok helyett a szakembereknek kell konzultálni az ügyben, ezért Torockai László pártelnök helyett Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült, erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawatt szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. Kiterjesztik a szifilisz szűrést a várandósoknál, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvivő. Elmondta, hogy a jövőben az első és a második trimeszterben is lesz ilyen vizsgálat, emellett magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a nő nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. Betiltaná és szigorúan büntetné a mesterséges intelligencia segítségével készített megtévesztő videókat a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd alelnök kezdeményezése 1 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetné a valóságot megkérdőjelező videók használatát. Ma ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, erről ír a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolajé pedig 664 forint literenként. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A térségben stabilizálódott a helyzet, de a tűzoltók továbbra is dolgoznak a helyszínen. A szerencsétlenségnek 1 halálos áldozata van, és 40 embert vittek kórházba, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Végül a hazai időjárásról. A hétvégére visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A szél a délalföldön, majd a Dunántúlon is megélénkül. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmester Sie Gábor nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk.
1: Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz, és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig, a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyugat-keleti díván.

0: personetika a legkegyetlenebb tudomány, melyet valaha teremtett az ember. A personetika gyakorlati része immorális, ám ez a tevékenység, amely ellentétes az etika elveivel, létfontosságú számunkra.
1: Az elnevezés két latin szóból ered. A személy értelmében vett persona és a teremtés alkotás értelmében vett genetika szavakból. Ez a terület késői elágazása a 80-as évek kibernetikájának és pszichonikájának, amelyek az intellektronikai gyakorlattal kereszteződtek. A personetikáról ma mindenki tud. Egy járók előtt megkérdeznénk, azt felelné, hogy értelmes lények mesterséges előállításáról van szó. Ez a válasz helytálló ugyan, de nem érinti a dolog lényegét. Ez idő szerint közel 100 personetikai program áll rendelkezésünkre. 9 évvel ezelőtt a komputerekben személyiségsémák lineáris típusú, kezdetleges próbálkozások jöttek létre. De a számítógépek akkori generációja, amely ma csupán muzeális értékű, még nem is tette lehetővé az igazi personai teremtést.
0: Jelenleg a világot leendő lakói számára 2 óra alatt elő lehet állítani. Ennyi időt igényel ugyanis, hogy betáplálják a gépbe valamelyik teljes értékű programot, mint a BAL 66, CREAN 4 vagy JAKFE 09.
1: Dobba következőképpen vázolja a 120 percre összevont 6 napos műszak eljárását. Először is betáplálnak a gépi emlékezetbe egy minimális adatkészletet, vagyis, hogy megmaradjunk a laikusok számára érthető nyelvnél, feltöltik ezt az emlékezetet a matematikai alapanyaggal. Ez az alapanyag az egyelőre még nem létező personoidok életének, univerzumának csírája. A lényeket, melyek ebbe a gépi numerikus világba érkeznek majd, és benne és csak is benne fognak vegetálni, már elláthatjuk olyan környezettel, amely a végtelenség egyeit viseli. Ezek a lények tehát nem érezhetik magukat fizikai értelemben bebörtönözve, hiszen környezetüknek az összemszögükből semmiféle határa nincs. Ennek a közegnek csak egy dimenziója van, nagyon hasonló ahhoz, amely nekünk is megadatott, nevezetesen az idő múlásának dimenziója. Ez az idő azonban nem egyszerűen azonos a miénkkel, mivel múlásának ütemét a kísérletező tetszése szerint szabályozhatja. A kezdeti szakaszban, az úgynevezett világteremtő lendület szakaszában rendszerint maximális sebességet állítanak be, hogy a mi perceink egész eónoknak feleljenek meg, amelyek során a mesterséges kozmosz egymás után többször átszerveződik és kikristályosodik. Ez a kozmosz teljesen tér nélküli, amennyiben vannak ugyan dimenziói, de azok tisztán matematikai, tehát objektív szempontból mint egy imaginárius jellegűek. Ezek a dimenziók egyszerűen a programozó axiomatikai döntéseinek bizonyos következményei, és számuk is tőle függ.

0: Mint tudjuk, szerkeszthető mértanilag szabályos háromdimenziós testet. Például azt, amelynek megfelelője a reális valóságban a kocka. Ugyanígy létrehozhatunk 4-5 n-dimenziós mértani idomot. A 4-dimenziós az úgynevezett tesseract. Ezeknek már nincs reális megfelelőjük, és erről könnyen meggyőződhetünk, mivel 4. fizikai dimenzió hiány nem építhetünk igazi 4-dimenziós kockát. Nos, ez a különbség a fizikailag megszerkeszthető és a csak matematikailag felépíthető között a personaidok számára egyáltalán nem létezik, mivel az ő világuk teljes egészében tisztán matematikai állagú. Matematikából épült, bár a matematika alapzatát már közönséges, tisztán fizikai tárgyak képezik. Kapcsolók, tranzisztorok, logikai áramkörök, egy szóval a számítógép egész óriási hálózata.
1: Mint ismeretes, a modern fizika szerint a tér nem különálló valami a benne lévő tárgyakhoz és tömegekhez képest. A tér létezését testek determinálják. Ahol nincsenek, ahol nincs semmi anyagi értelemben, ott a tér is eltűnik, nullára csökken. Most az anyagi testek szerepét, amelyek mintegy kitágulnak, és ezáltal alkotják a teret, a personoidok világában az éppen egy célból létrehozott matematika rendszerei töltik be. A matematikának az a formája, amelyet a kutató lakásukú választott, az számukra, ami nekünk a valóságos világ, amelyben élünk és élnünk kell. És ahogyan mi, ők is el tudnak képzelni olyan világokat, amelyeknek alapvető tulajdonságai mások.

0: Nem úgy áll a dolog, hogy a personaidok egyszerűen egy kész mozdulatlan, mint egy jégédelmet világot találnak, megmásíthatatlan és végleges formájában. Az, hogy milyen lesz ez a világ részleteiben, már csak tőlük függ, méghozzá növekvő mértékben, annak arányában, ahogy a saját aktivitásuk, kutató kezdeményezésük növekszik.
1: A personoidok eredetileg a program jóvoltából keletkeznek. A kísérletező által megszabott ütemben növekednek, olyan gyors ütemben, amilyet csak a fénysebességekkel operáló modern adatfeldolgozó technika lehetővé tesz. A matematika, amely a personoidok életének szintere lesz, nem teljesen kész, hanem mint egy összegöngyölt, félig kimondott, felfüggesztett, látens állapotban várja őket, lévén csupán bizonyos prospektív lehetőségek bizonyos utak halmaza, amelyeket a számítógép megfelelően programozott egységei tartalmaznak. Ezek az egységek, a generátorok, azonban semmit sem adnak maguktól. Bekapcsoló mechanizmusok a personoid aktivitásának egy konkrét típusa, ez indítja meg a teremtő munkát, amely aztán fokozatosan kibontakozik és meghatározza önmagát. Ennél fogva a lények világa saját tevékenységüknek megfelelően nyeri el egyértelmű alakját. Az elmondottakat Dobb egy analógiával igyekszik szemléletessé tenni. Az ember különféleképpen értelmezheti a valóságos világot. Fokozott intenzitással vizsgálhatja a világ bizonyos tulajdonságait, és az így szerzett tudás sajátos fényt vet a valóság többi részére is, amelyet kiemelt tárgyát mutatva nem vett figyelembe. Ha mindenek előtt a mechanikával foglalkozik szorgalmasan, akkor mechanikus világképet alakít ki, és a világ mindenséget gigászi, tökéletes óraműnek látja, amely változhatatlan úton halad a múltól a pontosan determinált jövő felé. Ez a kép nem tükrözi pontosan a valóságot, mégis hosszú történelmi korokon át alkalmazni lehet, sőt számos gyakorlati sikert is el lehet vele érni, például a gépek, műszerek szerkesztése terén. Hasonló a helyzet a personoidokkal. Ha beállnak választás és döntés révén a relációk bizonyos típusára, és ennek a típusnak elsőbséget adnak, ha csak is benne látják kozmoszuk lényegét, ezzel a munkák és felfedezések meghatározott útjára lépnek, amely nem fiktív és nem ismerdő. E beállítottságuk folytán előcsalogatják mindazt, ami annak a legjobban megfelel a környezetben. Amit előbb látnak meg, azon előbb lesznek úrrá. A világot ugyanis, mely körülveszi őket, csak részben determinálta, határozta meg előre a teremtő tudós. A personoidok megőrzik benne a cselekvési szabadság bizonyos nem is csekély terét, és ez egyaránt vonatkozik a tisztán gondolati tevékenységre, tehát arra, hogy mit gondolnak erről a világról, hogyan fogják fel a világot, mint pedig a reális cselekvésre. Ez a tevékenységük nem a szó szerinti, megszokott értelemben reális ugyan, de nem is csak tisztán gondolati.

personoid az emberhez hasonlít abban, hogy a másodlagos minőségek, a színek, a dallamos hangok, a dolgok szépsége csak akkor jelennek meg, amikor léteznek halló fülek és látó szemek. Noha már korábban adott volt az, ami a látást és a hallást lehetővé teszi. A personoidok környezetüket érzékelve önmagukból adják hozzá az észlelés azon minőségeit, amelyek pontos megfelelői egy táj szépségének az emberi észlelésben, bár számukra csupán matematikai tájak adottak. Arról, hogyan látják ezeket, már semmit sem állapíthatunk meg észlelésük szubjektív minősége értelmében, mert élményeik minőségét csak egyetlen módon ismerhetnénk meg, ha levetnénk emberi bőrünket és personoiddá válnánk. Hiszen a personoidoknak nincs szemük, fülük, tehát semmit sem látnak vagy hallanak a mi értelmezésünk szerint. Kozmoszukban nincs fény és sötétség, térbeli közelség és távolság, nincs fenn és lem. Hanem olyan dimenzióik vannak, amelyek számunkra nem szemléletesek, de az ő számukra elsőrendűek és elemiek. Érzékelik például a mi érzékszervi észlelésünk tényezőinek megfelelőiként a potenciálok bizonyos változásait. De az elektromos potenciálok e változásai számukra nem valamilyen áramütésfélék, hanem inkább olyasmik, mint az ember számára a legelemibb optikai vagy akusztikai jelenség érzékelése. Egy piros folt megpillantása, egy hanghallása, egy kemény vagy puha tárgy érintése. Itt már csak analógiákkal, utalásokkal élhetünk. Azt állítani, hogy a personoidok hozzánk képest nyomorékok, mert nem látnak és nem hallanak úgy, ahogy mi, teljes képtelenség. Hiszen ugyanilyen joggal mondhatnánk, hogy mi vagyunk szegényebbek náluk, képtelenek lévén a matematikai jelenségek közvetlen érzékelésére. Mi ezeket csak tisztán intellektuális, gondolati, következtető módon ismerjük meg. Csak gondolkodás útján vagyunk velük kapcsolatban, csak az elvont gondolkodás révén éljük át a matematikát. Ők benne élnek. Ez a levegőjük, földjük, felhőjük, vizük. Sőt, még kenyerük élelmük is, mert bizonyos értelemben vele táplálkoznak. Így hát a personoidok kizárólag a mi szemszögünkből vannak bebörtönözve, hermetikusan bezárva a gépbe. Amiként ők nem tudnának átjutni hozzánk az emberi világba, épp úgy megfordítva és szimmetrikusan, az ember sem tud semmiképpen behatolni az ő világok belsejébe, hogy benne létezzék és közvetlenül érzékelje. A matematika tehát bizonyos alakjaiban élettere lett egy annyira szellemi, hogy tökéletesen testetlen értelemnek, létezésének fészkei és bölcsője, majd otthona lett.

persze noidoknak nem csak tagolt nyelvük és tagolt gondolkodásuk van, hanem ezen kívül érzelmeik is. Mindegyikük egyéniség, és a köztük lévő különbségek már nem a teremtő programozó, tehát az ember döntéseinek egyszerű következményei. Különbözőségük annak tulajdonítható, hogy belső felépítésük rendkívül bonyolult. Lehetnek egymáshoz nagyon hasonlóak, de sohasem azonosak. Amikor a világra jönnek, úgynevezett személyiség magot kapnak. Már ekkor rendelkeznek a beszéd és a gondolkodás adottságával, de kezdetleges állapotban. Van egy szókincsük, amely igen szűk, és mondatokat tudnak szerkeszteni egy megadott mondattal szabályai szerint. Később valószínűleg lehetségessé válik, hogy még ezeket a külső meghatározókat se adják meg számukra kívülről, hanem passzívan várják, míg ők maguk, mint primitív embercsoport a szocializálódás folyamán megteremtik a beszédet. A personetikának ez az iránya azonban két sarkalatos nehézségbe ütközik. Először is, a beszéd kifejlődésére nagyon sokáig kell várni. Jelenleg 12 évig tartana ez a folyamat, amennyiben maximális sebességre állítják a számítógépen belüli átalakulásokat. Ekkor képletesen és hozzávetőlegesen az emberi élet egy évének a gépidő egy másodperce felelne meg. Másodszor, és ez a legnagyobb baj, a personoidok csoportfejlődése során spontán módon kialakuló beszéd érthetetlen lesz számunkra. És megfejtésre egy talányos kódrendszer boncolgatásához fog hasonlítani, sőt még nehezebb feladat lesz, hiszen más esetekben a megfejtendő rejtjeleket emberek készítették más emberek számára, ugyanabban a világban, amelyben a megfejtők élnek. A personoidok világának minőségei viszont erősen eltérnek a mi világunk minőségeitől. Ezért az a nyelv, amely számukra a legmegfelelőbb, bizonyára gyökeresen különbözik minden etnikai nyelvtől. Így hát az ex nihilo teremtés egyelőre csupán terv, és a personetikusok vágyáma. A personoidok, amikor már fejlődésnek indultak, először is saját származásuk elemi kérdésébe ütköznek. Tehát felteszik maguknak a kérdéseket, amelyeket jól ismerünk az ember történelméből, hiedelmeinek, filozófiai próbálkozásainak és mitosz teremtéseinek történetéből. Hogyan lettünk, miért vagyunk ilyenek és nem mások, miért vannak a világnak, amelyet észlelünk, ilyen és nem egészen más tulajdonságai, mit jelentünk mi a világnak, mit jelent ő nekünk. A kérdések sora végül óhatatlanul elvezeti őket az ontológia alapvető kérdéseihez, amelyek abban a kérdésben csúcsosodnak ki, hogy a lét magától keletkezett-e, vagy egy teremtő aktus eredménye, tehát rejtőzik-e mögötte egy akarattal és tudattal rendelkező céltudatosan cselekvő teremtő. Ez az a pont, ahol a personetika egész kegyetlensége és immoralitása megjelenik.

0: komputerbe beépített szondatípusú különleges készülék segítségével tekint be a gépi folyamatokba, olyan formában jelentkezik, mint folyamatok homogén felhője, egyfajta központtal rendelkező funkcionális agregátum, amely elég pontosan elkülöníthető, tehát lehatárolható a gépi hálózatban. Ez egyébként nem könnyű, és számos tekintetben arra emlékeztet, ahogyan a neurofiziológia a tevékenységek lokalizációs központjait keresi az emberi agyban.
1: A tudat mindenfajta, nem csak a personoidé, hanem az emberé is, fizikai szempontból álló információ hullám. Egy bizonyos dinamikus állandó a szüntelen átalakulások folyamában. És az a furcsasága, hogy olyan kompromisszum és egyszer s mind eredő, amiért a természetes evolúció egyáltalán nem tervezett be. Éppen ellenkezőleg. Az evolúció eleinte hallatlanul megnehezítette és akadályozta az agyak munkájának harmonikussá válását bizonyos nagyságokon, tehát bizonyos bonyolultsági fokon felül. Persze nem szándékosan hatolt be az efféle dilemmák területére, hiszen nem személyes alkotó. Egyszerűen úgy alakult, hogy az idegrendszer sajátos vezérlő szabályozó feladatainak bizonyos fejlődéstanilag nagyon régi megoldásait az evolúció magával hurcolta arra a szintre, melyen megkezdődött az antropogenézis. Tisztán racionális, gazdaságossági és technikai szempontból ezeket a régi megoldásokat egyszerűen el kellett volna vetni, radikálisan megszüntetni, és valami egészen újat tervezni arra a célra, hogy egy értelmes lény agya legyen. De az evolúció persze nem járhatott el így, mert nem áll módjában megszabadulni a sokszor több százmillió éves régi megoldások örökségétől. Ugyanis mindig az alkalmazkodó változások nagyon apró lépteivel halad, és csak kúszik, de nem ugrik. Ennél fogva olyan vonóháló, amely számtalan archaizmus, sőt mindenféle szemetet vonzol magával.

0: számítógép magától sohasem juthat tudathoz. Abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy nem játszódnak-e benne a tevékenység hierarchikus konfliktusai. A gép legfeljebb bizonyos logikai szélütést vagy logikai paralízist kaphat. Felhalmozódnak benne az ellentmondások, és ez minden. De azok az ellentmondások, amelyek csak úgy nyüzsögnek az emberi agyban, több százezer év alatt fokozatosan döntő bíráskodás tárgyai lettek. Kialakultak a magasabb és alacsonyabb szintek, az ösztönösség és a megfontolás, az indulat és az önellenőrzés szintjei, a környezet modellezése elemi, zoológiai és fogalmi nyelvi módon, és mindezek a szintek nem tudják, nem akarják tökéletesen fedni egymást, összesimulni egységet alkotni. Mit állt a tudat? Ravasz kibúvó, kiút a zsákutcából, látszólagos legfelső fórum, állítólag, de csak állítólag, a legfelső fellebbíteni bíróság, a fizika és az információ elmélet felől nézve pedig olyan tevékenység, amely ha egyszer elkezdődött, egyáltalán nem zárható le, nem fejezhető be végleg. Csupán terve tehát ennek a lezárásnak, az agyban lakozó makacs ellentétek teljes összebékítésének.
1: Ahhoz, hogy létrehozzuk az ember, tehát az emberi pszichikum hasonlását, az információ szubsztrátumba szándékosan be kell építeni bizonyos ellentmondásokat, aszimmetriát, centrifugális tendenciákat. Röviden egységessé és ellentmondásossá kell tenni egyszerre. Észszerű ez? Bizonyára. Sőt, elkerülhetetlen, ha nem egyszerűen valamiféle mesterséges értelmet akarunk építeni, hanem az ember gondolkodását és vele együtt személyiségét lemásolni. A personoidok érzelemvilágának tehát bizonyos mértékig ellentétes.

0: logikus értelmünkkel. Nem nélkülözhetnek legalábbis valamelyes önpusztító tendenciát. Át kell élniük a belső feszültségeket. Azt a szétfeszítő erőt, amely hol a lelkiállapotok nagyszerű végletessége, hol az elviselhetetlenül fájdalmas meghasonlás élményét kelti. Az alkotás receptje korán sem olyan reménytelenül bonyolult, mint hihetnénk. Egyszerűen meg kell sérteni az alkotás, a personoid alkotás logikáját. Ellentmondásokat kell beleágyazni. A personoidok univerzuma tehát teljesen racionális, ők azonban nem teljesen racionális lakói ennek az univerzumnak.
1: A számítógépet úgy is lehet programozni, hogy beszélgetni lehessen vele, mint egy értelmes partnerrel. A gép szükség esetén az én névmást és annak nyelvtani származékait fogja használni. Ez azonban sajátos csalás. A gép még mindig közelebb lesz milliárd beszélő papagájhoz, noha zseniálisan idomított papagájhoz, mint a legegyszerűbb, legbutább emberhez. Tisztán nyelvi szinten utánozza az ember viselkedését, és semmi egyéb. Ezt a gépet nem mulattatja, nem lepi meg, nem készteti csodálkozásra vagy félelemre, nem szomorítja el semmi. Mert ez a gép lélektanilag és személyileg senki. Csupán hang, amely kérdéseket tesz fel és válaszol a kérdésekre, logika, amely megveri a legjobb sakkozót, tökéletes imitátora mindennek, a legremekebb színész, aki minden beprogramozott szerepet eljátszik, de belül teljesen üres színész és imitátor. Nem számíthatunk rokon szemvére, sem ellenszemvére. Nem jó indulatú és nem ellenséges. Nem törekszik semmiféle maga kitűzte célra. Ember számára soha fel nem fogható mértékben minden mindegy neki. Hiszen, mint személy, egyszerűen nem létezik.
0: Meghökkentő gondolat, hogy ebből a teljesen üres nyersanyagból, a tökéletesen személytelen gépből, különleges personetikai program betáplálása jóvoltából igazi személyiségeket lehet teremteni. Sikerült nem csak a pszichikai életet modelleznünk, hanem annak veszélybe jutását és pusztulását is. Sikerült tehát a halált is modelleznünk. Érezve, hogy megkezdődik az ozmózis, melyre teljesen véletlen közeledések és fluktuációk folytán is sor kerülhet, a personoidok megérzik a veszélyt. Természetesen érzékfeletti módon. Alig, hanem úgy, ahogy valaki idegen jelenlétet érez, sőt idegen hangokat hall a saját fejében. És ilyenkor aktív, kikerülő mozgásokat végeznek, visszahúzódnak és szétválnak. E jelenség révén azonban megismerték a jó és a rossz fogalmának jelentését.

valami gonoszságabban. Ha tájékoztatjuk a personoidokat, hogy a végtelenséget szimuláló börtönökbe helyeztük őket, hogy mikroszkopikus pszichocisták, kis eltaposodások a mi világunkban. Igaz, hogy ők a maguk végtelenségében élnek, ezért Sharker és más pszichonetikusok, Frankenstein, Michelin, azt állították, hogy a helyzet teljesen szimmetrikus. Nekik épp úgy nincs szükségük a mi világunkra, a mi életterünkre, ahogy mi sem tudnánk mit kezdeni az ő matematikai földjükkel. Dobb azonban ezt az érvelést szofisztikának tartja. Arról a kérdésről, hogy ki kit teremtett és ki kit zárt be, végtelenül lehet vita. Dob minden esetre azok közé tartozik, akik a feltétlen be nem avatkozás és kapcsolatmentesség elvét vallják a personoidokkal való kapcsolat ügyében. Ők a personetika behavioristái. Meg akarják figyelni a mesterséges értelmes lényeket, hallgatni beszédüket és gondolataikat, feljegyezni cselekedeteiket, munkáikat, de minden beavatkozás nélkül. Ezt a módszert ma már kifejlesztették, és megvan a szükséges technikai felszerelése, amelynek elkészítése néhány éve még látszólag leküzdhetetlen nehézségébe ütközött. Az a cél, hogy a kutató halljon és értsen. Egy szóval állandóan figyelő tanú legyen. Ám ez a lehallgatás semmiben se érintse a personoidok világát. Dob kivonatosan közli egy olyan világ lehallgatásának eredményeit, amelyet maga teremtett, és fejlődését azóta is figyelemmel kíséri. Ezt a lehallgatást erkölcstelen, sőt olykor, mint bevallja, szégyenletes praktikának tartja. Mégis teszi a magáét, mert azt az elvet vallja, hogy a tudományban olyan kísérletekre is szükség van, amelyek tisztán erkölcsi, és így a megismerésen kívüli álláspontban semmiképpen sem igazolhatók. Dob és Oldporti munkatársai sok éves kísérletének lényege, hogy 8 dimenziós univerzumot szerkesztettek, amely az Adan, Adna, Anad, Dana, Daan és Naad nevű personoidok lakása lett. A personoidoknak nincs nemük, és nem használják ezeket a neveket, a név csupán gyakorlati fogás a megfigyelők részéről. Egyszerűen megkönnyíti a kijelentések jegyzőkönyvezését. Az első personoidok továbbfejlesztették a nyelv beléjük ültetett alakjait, és oszlás útján utódaik jöttek létre, amíg az egymást követő nemzedékek száma elérte a 300-at. Mivel pedig a komputer, amelyet használtak, csupán 100 personoid egység befogadására volt alkalmas, időnként fel kellett számolni a demográfiai fölösleget. A 300. nemzedékben ismét megjelenik Adan, Adna, Dana, Daan és Naad. Bár nevükhöz a nemzedék sorszámát jelző számjegyek is járulnak, a továbbiakban az egyszerűség kedvéért mellőzzük ezeket. Dob leírja, hogy a komputer univerzumban a világ kezdete óta eltelt idő, emberi megfelelőkre átszámítva körülbelül 2000-2500 év.

Ez alatt a perszvaid populáción belül sorsuk egészsereg különböző magyarázata jött létre. Megalkották minden létező többféle, egymással versengő és egymást kizáró képét. Vagyis egyenesen szólva, sok különböző filozófia, ontológia és ismeretelmélet, valamint sajátos metafizikai próbálkozás született. Nem tudni azért-e, mert a perszonoidok kultúrája túlságosan különböző az emberitől, vagy azért, mert a kísérlet túl rövid ideig tartott. A vizsgált populációban nem alakult ki a tökéletesen dogmatizált vallás semmiféle olyan típusa, amely megfelelne például a buddhizmusnak vagy a kereszténységnek. Ellenben már a 8. nemzedéktől fogva feljegyezték a teremtő fogalmának megjelenését, akit személyes és monoteista módon értelmezte. A kísérlet abban állt, hogy a számítógépbeli átalakulások ütemét hol maximálisan növeltük, hol körülbelül évenként annyira lelassítottuk, hogy a megfigyelők számára lehetővé váljék a közvetlen lehallgatás. Ezeket a sebességváltásokat azonban a komputer univerzum lakosai egyáltalán nem észlelik. Ahogy mi sem észlelnénk a hasonló változásokat, mert amikor a lét egésze egy csapásra megváltozik, itt kizárólag az idődimenziójában, a benne élők ezt nem ismerhetik fel, ha nem áll rendelkezésükre semmiféle állandó, tehát semmilyen vonatkoztatási rendszer, amely lehetővé tenné a végbemenő változások megállapítását.

két idősebesség váltogatása lehetővé tette azt, ami Dobb legfőbb célja volt, nevezetesen a personoidok saját történelmének a kialakulását, a hagyományok kellő mélységével és a szükséges időtávlattal. Képtelenség összefoglalni a történelem valamennyi Dobb által feltárt, gyakran revelatív adatát. Azokra a részletekre szorítkozunk tehát, amelyekből a könyv címében tükröződő gondolat, a non serviam, nyilvánvalóan következik. A nyelv, amelyet a personoidok használnak, kései transformációja a szabványos angol nyelvnek, amelynek szókincsét és mondattanát beprogramozták az első nemzedékbe. Dobb általában lefordítja a normális angolra, meghagyva azonban néhány szót, amelyet a personoid populáció alakított ki. Ezek közé tartozik az istók és istetlen főnév, jelentésük istenhívő és ateista. Adan megvitatja Daanna és Adnával azt az általunk is ismert problémát, amely a mi történelmünkben Pascaltól származik, a personoidok történelmében pedig Edan 197 leleménye volt. Ez a gondolkodó pontosan úgy, mint Pascal megállapította, hogy Istenben hinni minden esetben kifizetődő, mint nem hinni, mivel ha az istetleneknek van igazuk, a hívő semmit sem veszít az életen kívül, mikor a világból eltávozik. Ha viszont Isten létezik, megnyeri az egész örökké valóságot, az örök világosságot. Tehát hinni kell Istenben, egyszerűen mert ez diktálja az egzisztenciális taktika, vagyis az optimális létsikerek elérését célzó számítás.

0: Adan 300 véleménye erről az irányelvről a következő.
1: Edan 197 olyan Isten tételez érvelésében, aki tiszteletet, szeretetet és teljes odaadást követel. Nem csupán és egyszerűen a hitet abban, hogy létezik, és esetleg ő teremtette a világot. Az üdvösséghez ugyanis nem elegendő elfogadni a világteremtő Isten hipotézisét. Ezen felül hálát kell érezni a teremtő iránt a teremtés aktusáért. Ki kell találni akaratát és teljesíteni azt. Vagyis röviden Istennek kell szolgálni. Már most Istennek, ha létezik, módjában áll a saját létezését legalább ugyanolyan nyilvánvalóan bebizonyítani, ahogyan a közvetlenül érzékelhető dolgok tanúsítják saját létüket. Hiszen nincs kétségünk afelől, hogy bizonyos objektumok léteznek, és világunk belőlük tevődik össze. A kétségek legfeljebb arra vonatkozhatnak, miként csinálják azt, hogy léteznek, milyen módon léteznek, stb. Létezésük tényét azonban senki sem tagadja. Isten ugyanilyen érvénnyel bizonyíthatná a saját létezését. Ám nem tette meg, arra ítélve bennünket, hogy ebben a tárgyban csak körülíró, közvetett ismeretet szerezhessünk, amely különböző, olykor kinyilatkoztatásnak nevezett sejtések formájában jut kifejezésre. Ha így cselekedett, ezáltal egyenjogúvá tette az istókok és istetlenek álláspontját. Nem buzdította a teremtményét, hogy feltétlenül higgyen az ő létezésében, csupán megadta neki ezt az esetőséget. Igaz, lehetséges, hogy a teremtmények nem ismerik a teremtő indítékait. Ám de felmerül a következő kérdés. Isten vagy létezik, vagy nem létezik. És az, hogy van egy harmadik lehetőség, Isten létezett, de már nincsen, időszakosan létezik, ingadozva, hol kevésbé létezik, hol jobban, stb. Nagyon kevéssé valószínűnek látszik. Nem zárható ki, de a több értékű logika bevezetése a vallásba csak zavart kelt. Tehát Isten vagy van, vagy nincs. Ha ő maga elfogadja helyzetünket, amelyben az alternatíva mindegyik tagja mellett szólnak érvek, hiszen egyesek, az istókok, a teremtő létezését bizonygatják, míg mások, az istetlenek szembeszállnak velük, akkor logikai szempontból játékhelyzetben vagyunk, amelyben a partnerek, az egyik oldalon az istókok és istetlenek egész halmaza, a másik oldalon egyedül Isten. Ennek a játéknak az a logikai tulajdonsága, hogy Istennek nincs joga megbüntetni valakit azért, mert nem hisz benne. Ha nem lehet biztosan tudni, hogy egy dolog létezik-e, viszont egyesek azt mondják, hogy létezik, mások azt, hogy nem létezik, és ha az a hipotézis, amely szerint nem létezik, érvekkel támasztható alá, akkor egyetlen igazságos bíróság sem ítél el valakit azért, mert tagadja ennek a dolognak a létezését. Minden világra érvényes ugyanis, hogy ha nincs teljes bizonyosság, nincs teljes felelősség. A helyzet tehát a következő. Isten vagy tökéletesen igazságos, és akkor nem lehet joga megbüntetni az istetleneket azért, mert istetlenek, tehát nem hisznek benne. Vagy mégis megbünteti a hitetleneket, ez azt jelenti, hogy logikai szempontból nem tökéletesen igazságos. És akkor? Akkor már mindent megtehet, amire kedve szottyan. Mert ha a logikai rendszerben megjelenik egyetlen egy ellentmondás, akkor az ex facto quod libet elv értelmében a rendszerből mindenki olyan következtetést vezethet le, amilyet csak akar. Más szóval egy igazságos Isten hajuk szálát sem görbítheti meg az istetleneknek, ha pedig megteszi, akkor már nem az a mindenben tökéletes és igazságos lény, amelyet a vallást tételez.

Isten, ha van, ha megteremtette a világot, megengedte, hogy ez a világ úgy rendezkedjék be, ahogy tud és akar. Azért, hogy Isten létezik, nem lehetünk hálásak neki. A dolog ilyen beállítása ugyanis azt a korábbi megállapítást tételezi fel, hogy Isten nem létezhetne, és hogy ez rossz volna. Ez a premissza másfajta ellentmondáshoz vezet. Tehát a teremtés aktusáért kell hálásnak lennünk? Ilyen hála sem illeti meg Istent. Feltételezi ugyanis a kényszerű hitet abban, hogy lenni biztosan jobb, mint nem lenni. Nem látom, hogyan lehetne ezt bebizonyítani. Hiszen annak, aki nem létezik, nem tehetünk szolgálatot, és nem okozhatunk sérelmet. Ha pedig a teremtő minden tudása jóvoltából előre tudja, hogy a teremtmény hálás lesz neki és szeretni fogja, vagy hogy hálátlan lesz és eltaszítja őt, már ezáltal létrehozza a kényszert, csak éppen olyan, hogy a teremtmény közvetlen szemlélete számára hozzáférhetetlen. Éppen ezért nem illeti meg Istent semmi. Sem szeretet, sem gyűlölet, sem hála, sem szemrehányás, sem a jutalom reménye, sem félelem a büntetéstől. Nem illeti meg semmi. Aki érzésekre vágyik, előbb bizonyossá kell tennie azok alanyát afelől, hogy minden kétséget kizáróan létezik. A szeretet sejtésekre lehet utalva a viszonzást illetőleg, ez érthető. De az olyan szeretet, amely sejtésekre van utalva arra nézve, létezik-e a szeretet valaki, képtelenség. Aki mindenható, megadhatta volna a bizonyosságot. Mivel nem adta meg, ha van, fölöslegesnek tartotta. Miért tartotta fölöslegesnek? Felmerül a gyanú, hogy nem mindenható. A nem mindenható valóban rászolgálna a szánalommal rokon érzésekre, még a szeretetre is. Ezt azonban egyetlen vallásunk sem feltételezi. Mondjuk tehát, önmagunknak szolgálunk és senki másnak.

Adán érvelését legalábbis abban megtámadhatatlannak találom, ami nekem szól, hiszen én teremtettem. Vallásában én vagyok a teremtő. Valóban én hoztam létre ezt a 47-es sorszámú világot az Adonai 9 program segítségével, és én teremtettem a personai csírákat a módosított Jahve 6 programban. Ezek a kiinduló lények hozták létre a következő 300 nemzedéket. Valóban nem közöltem velük bizonyosságként sem ezeket a tényeket, sem saját létezésemet világuk határain kívül. Valóban csak közvetettem, sejtések és hipotézisek révén jutnak el létezésemhez. Valóban, mikor értelmes lényeket teremtek, nem érzem jogosnak, hogy bármiféle kiváltságot követeljek tőlük, szeretetet, hálát, sőt valamiféle szolgálatot. Világukat megnövelhetem vagy csökkenthetem, idejüket gyorsíthatom vagy lassíthatom, megváltoztathatom érzékelésük jellegét és módját, felszámolhatom, sokasíthatom és szaporíthatom őket, átalakíthatom létük ontológiai alapját. Az ő szempontukból tehát mindenható vagyok, de ebből valóban nem következik, hogy ezért bármi megéletne tőlük. Úgy vélem, semmivel sem tartoznak nekem. Való igaz, hogy nem szeretem őket. Szeretetről szó sem lehet, bár végső soron egy másik kísérletező talán szerethetné perszonoidjait. Véleményem szerint ez hajszárnyit sem változtat a dolgon. Képzeljék el, hogy BX310-092-esemhez hozzácsatolok egy óriási egységet, ez lesz a túlvilág. Sorát bocsátom az összekötő csatornán perszonoidjaim lelkét a pótegységbe, és ott megjutalmazom azokat, akik hittek bennem, hódoltak nekem, hálát és bizalmat éreztek irántam. A többieket pedig, az istetleneket perszonoid szóval élve megbüntetem. Például megsemmisítéssel vagy kínokkal, örök büntetésre még gondolni sem merek, ennyire azért nem vagyok szörnyetek. Tettemet minden bizonnyal az elképesztően szemérmetlen önimádat kiélésének minősítenék. Hitvány irracionális bosszúállásnak, egy szóval aljas gazságnak, az ártatlanok feletti totális uralom helyzetében. Természetesen mindenki olyan következtetéseket vonhat le a personetikai kísérletekből, amilyeneket jónak és helyesnek tart. Dr. Ian Combey egy magánbeszélgetésben azt mondta nekem, hogy végtére bizonyossá tehettem volna a personoidok társadalmát létezésemről. Nos, ezt semmiképpen sem teszem meg. Olyannak tűnne, mint valami felhívás a folytatásra, mint az ő reagálásuk elvárása. De tulajdonképpen mi olyat tehetnének, vagy mondhatnának nekem, hogy ne érezzem magam mélységesen megszégyenítve, fájdalmasan megsebezve, mint boldogtalan teremtőjük. A villanyszámlát negyedévenként kell fizetni, és eljön a nap, amikor az egyetemi főnökségem utasít, hogy fejezzem be a kísérletet, tehát kikapcsoljuk a gépet, vagyis eljön a világ vége. Addig halogatom ezt a percet, ameddig csak lehet. Ez az egyetlen, ami telik tőlem, de nem olyasmi, amiért dicséretet érdemelnék. Inkább olyasmi, amit köznyelven kutyakötelességnek hívnak. Remélem, a szavak olvastál, senki sem gondol semmire. Ha mégis gondol, az az ő dolga.

0: Nyugat-keleti díván, Non-Serviam, Stanislav Lem írásának részleteit Murányi Beatrix fordításában elmondta Berkes Marian és Sajó Sándor. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.
1: A Rádiójáték 2000-ben készült, és legutóbb 2012. január 22-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

szavak barlangja. Mert csupán az igazi vállalja el a szörnyű próbát oda benn. A szárnyakat a gravitáció ellen feszíteni, és kímélni azt, akit lehúz a föld.

0: esik gyakran, hogy hallom esténként, amint leülnek távoli házaikban az emberek dísztelen durva asztalok mögé. Hallom, ahogy vacsoráznak. Boldogok, és idogálják a kerek hordócskákból csorgó bort. Megragadom ezeket a pillanatokat, hogy tovább bonthassam őket. Bolyongok álmaimmal, az egyszerű harangocskák csengését fülelem. Virágoznak a kecskefüzek, és a régi Görögország hullámzik szemem előtt.
1: Az ilyen álmok veszélyesek.
0: Mint minden, ami szép. Szavaidat részben tán indokolja, hogy gyanakvó, józan, sőt, dühös, szkeptikus vagy. Nekem más a véleményem, ha abszurditás is, szomorú tapasztalataim után. Ám se baj. Most teljesen boldog vagyok. Körülveszem magam szerény apróságokkal, és a szúnyogokat figyelem. Csoda teremtés egy ilyen szúnyog, a maga végtelen karcsúságával és álnokságával. Hagyom őket magam körül körözni. Szárnyak őrülten vibrálnak, ahogy csalárdul lefelé ereszkednek, és megtelepednek bőrömön. Elmosolyodom, és elűzöm őket pipám füstjével. Idővel kis tüzet rakok az erdőben, és az eget nézem. Elhiszed, hogy itt sokkal nagyobbak a csillagok, mint a városban?
1: Eddig minden, de minden csak egyszer volt. És ez kész csoda. Egyszer folyt Ábel vére, amelynek a háborúkat kellett volna megszüntetnie. Egyszerű a gyermekkor megismételhetetlenséges tudatlansága. Egyszer van a fiatalság, egyszer az ének, egyszer a szeretet, melyel egy időben el is veszünk. Egyszer van, s az öröklődés, s a megszokás ellen van minden. Egyszer oldódnak föl a közös megegyezéssel megkötött csomók, és a művészetek lényege is egyszer lényeg. A börtönökkel is csak egyszer feszül szembe minden. Ha csak az Isten nem akar majd magának házat építeni a földön.
0: Csak akkor érted meg, hogy a nap alatt minden valóban új, ha megbékélsz a halál gondolatával. Testünk nem vászonhangár, nem lehet sávokra hasogatni. Ám a tudat alattink ügyeskedik. Bár önzetlenül adjuk az alamizsnát, magunknak használunk vele. A tévedésből elkövetett közösülés is ilyen. De nem. Az emberi viszonyok tétova nemisége nem tehet mást, mint amit tesz. Az emberben, de az ember nélkül működik. Csak hogy a szeretkezés lényege a bűn. Így emlékeztetjük magunkat a testi megbecstelenítés feszültségének megfelelően a lélek büntetésére.
1: De az az erő, amely megindítja az anyát, szétzúzna akár egy tengeri hajót.

0: Egyébként, hogyha nincs Isten, és nincsenek angyalok sem, és a halál után már nem következik semmi, akkor a semmi tisztelői miért épp a nem létező lényeket káromolják?
1: Ez árad a kínai sírokból is, és Mózes kőtáblái sem szólnak egyébről. De mi valami furcsa fordított alázattól, talányos gőktől vezérelve, vagy tám, mert csak most varjuk össze nagy tömlőinket, szívesebben csókoljuk meg homlokát az agárnak, patáját a lónak, s félelem nélkül lépünk a könyvtárakba.

megsemmisül minden szavam az iszonyattól, mert mind a nő testéről szól. Szépsége teljén kihívja némaságomat. Imádni, énekelni, jövendőt mondani. De mintha mindez nem volna elég, megjön a testi vágy. Reménytelen minden szerelem.

Emlékszel? Hisz a mágia hozott hozzám valamikor, nekünk semmi nem volt elég. A szenvedély batyúját kötötte bogra mindegyik ölelésünk. Ki vette észre, hogy a híd széttolta két partot szüntelen, hogy az erőszak és a szerelem összefogtak mindkettőnknek elkészítve már a tetsz halált, a széljárta ígéreteket, a folyók egymáson áttűnő tükörképeit, a megvetésből feltorlódó távolságokat, ahol a rémület is kétszer átkozódik a parton. Csak Isten keze van egymástól olyan irtózatosan távol, mintha összekulcsolódna.

0: Megállított egy nő az ismeretlen város kapujában. Engedj, kérleltem, csak belépek és kihátrálok, és megint belépek, hogy ki újra, mert mint minden férfi félek a sötéttől. De azt felelte,
1: hisz égve hagytam benne a lámpát.
0: Ha Isten nem volna, s emberi lélek sem volna, s ha lélek volna is, de halandó volna, s ha nem volna feltámadás, s a halál után már valóban semmi sem következne, részvételünk ebben a komédiában, az enyém épp úgy, akár a tiéd, akkor is a puszta szánalom volna. Az életet szánnánk, amely csak légzés és szomjúság és éjség és párzás és betegség és fájdalom.
1: Az is lehetséges, hogy egyszer majd valami felrobban körülöttünk, s szeretet hull a fejünkre. Vagy hogy a türelemből s a hosszú várakozásból valóban megterem a remény. Képzeld el az élet végállomását. Egy öregember áldogálott, görnyed, mint szó az esőben.
0: Én egy úrra várok itt, lakást ígért, csak hogy állítólag nincs bebútorozva, de hát nekem úgy is megfelelne.
1: Esik, és ennek az öregembernek a hiszékenysége annyira vak, és annyira nagylelkű, hogy képes magának otthonos jövőt képzelni. Tudják, hogy van ez. Hirtelen semmi, de végképp semmi. Már semmi nincs előttünk, nincs pillanat, amelyben úgy éreznék, a jövő is mögöttünk van. Aki szeret, annak újongania kéne. Csak hogy a kozmosz, bár azt mondják, be van fejezve, határtalan is.

0: mindenkitől elhagyott ember még vigasztalgatja magát. Aztán végül a végső dolgok után matatva már csak legyint. És csak a halálban rakja keresztbe szavait s kezét örökre. És hallgat.
1: De boldog is?
0: Boldogság.
1: Van róla orvosi igazolása?
0: Nem értem.

De a halál toppan eléjük bizalmasan, mint a veréb a vasútállomáson, ha kipakolják a kenyeret. Gyerekem lesz, mondja a halál.

0: Amikor már a rózsák sem mondanak az embernek semmit, az mindennek a vége.
1: De mi az a minden?
0: Furcsa árnyékot vet a gyűlölet mélyfúrásából fölbugyogó szeretet.
1: Hová törekszik?
0: A lélek hogyan kérdezhetne, ha feleletet a nem létével ad? Marad a föld és szüntelen apró zajai. A világ nem ismer történelmet.
1: Féltékeny volt rá, ezért megölte, ugye?
0: Ugye? Mit tudhatnánk erről, ha már magunkat sem ismerjük, és nem tudjuk, mit várhatunk magunktól?
1: Kérdés még, hogy ezúttal nem történhetette volna másképp?
0: Igen, elég lett volna, ha egyszer is rám mosolyog.
1: Tűnődés, beszélgetés vagy zenehallgatás közben?
0: Ó, nem. Akár mosogatás közben is, vagy vacsora meghívás nélkül, amikor a véletlen félrevezeti a sorsot.
1: Na, és tovább?
0: Ne kínozzon. A kép kész. Mielőtt festeni kezdenék,

novemberi hold. Igaz könnyeket kerget szemembe, mintha érezném, hogy közeledik életem epilógusa. De ígérem, olyan epilógus lesz ez, amiről senki sem álmodott. Elmegyek a csillagvizsgálóba, magam után küldetek egy hordó konyakot, és legyen átmenet a halált hozó áldomás, ami a világ ellen szól. Csak béke, ég, a tréfás cseppek, amiket úgy hívunk csillagok. Hozzatok nekem csöndet, csak 10 gram csöndet, és megnyugszom. Ó, nagyon szívesen teszem. Kezemmel borotválatlan arcomon utazgatok, csillagokkal kokettálok. S ha némelyik leesik az elegáns felhőn át, és valóla sötétben ég, én tapsolok. Rágyújtok svéd pipámra, és határtalan gyönyörűséggel füstölök. Csak is a kulisszák megfelelő elhelyezésével, a színpad apróságokkal történő betöltésével telik az idő. És nevetni az életemen. Ez csak a sírás másik arca.

0: örülsz?
1: Nem tudom. Még nem emlékszem. Újra kell tanulnom a fájdalmat. Mennyi ideig voltam halott?
0: Nem voltam nagyon bátor. Tegnap múlt fél éve, hogy meghaltál. Fél évig tartott, míg rászántam magam.
1: Hallgass! A világ a beleit maga után húzó sok hősi tettbe pusztul bele.
0: Szívesen megmondanám, de látod, én meg túl jól emlékszem mindenre. Nem tudom, mennyi ideje vagyok élő. Istenem, rosszul vagy, ugye?
1: Nem számít. Elszoktam a cipőtől. Ezek a magas sarkak. A szoknyámat is csak a Szentlélek tartja rajtam. Ez itt fa, ugye?
0: Nyárfa, kedvesem. Mindig szeretted.
1: Sajnos csak a gyökereit látom. Vagy, hogy is mondjam, csak a föld alatt tenyésző démonok idegeit látom. Úgy megszoktam az alvilágot, hogy már csak gyökereket látok. De hát ki tudja. Azt mondtad, kedvesem, mit jelent az Apeiron szó?
0: Végtelent.
1: Ja, igen. A rövidítések megnyújtását.
0: Reszkedsz. Milyen gyenge vagy, gyere, ülj ide, erre a kőre. Itt a köpenyem.
1: Azt mondtad, kedvesem. Ó, igen. Ott len, már elfeledtem e szót. Aztán hirtelen eszembe jutott, amit mondtál. Az alvilágban a feledés, az emlékezés forrása mellett buzog.
0: Megtaláltad?
1: Nem is kerestem. A legmélyebb létezés éppen a szerelem által legyűrt nem tudás. Az én szerelmemben aggódás, részvét és gyönyör és igaz szólás van, és mindez elég volt ahhoz, hogy megint mellettem légy, hogy segíts, hogy rám sugározd, amit magunkról nem tudhatunk.
0: Csak tükör vagyok. Ó, beszélj, lassan elhiszem, megint itt vagy a földön.
1: Valóban, szikráznak a biztosítékok. Látom a napsugarat, amely megvilágítja orcád bal felén a csúnya forradást. Jaj, muszáj megcsókolnom. Nincsen valaki mögöttünk?
0: Minden mögöttünk van, amit itt hagytál. És a világ kíváncsisága is itt van, előre hajlik, mint a szobrocska az éppen robbani készülő kocsihűtő orrán. Ne félj, önts ki a szíved.

0: Tudod, amikor a szerelem vajon mulandó?
1: Nem tudom. Némely vonat nem áll meg sem az állomáson, sem a pályaudvaron. De hát ez csak durva hasonlat, ne higgy neki.
0: Ott odalenn a lelkeket kérdeztük, és mindenki saját elvesztett testével felelt.
1: Igen. Én itt, fenn, sorra csókoltam hálóköntöseidet. Volt, amelyiknek az volt az illata, hogy éjszaka nem aludtál benne, s volt, amelyiket, mint a virágágyból húztam volna elő, tele volt szórva púderporoddal, s a szoknyáid, inget. Kész őrület, de csak azt tagolta emlékezetem terét, hogy már nem léptél bele, s féltem, nehogy a remete bűntudata önmaga varázsával találkozzon.
0: Megcsókolhatlak?
1: Most még nem csókolsz meg, drágám. Már régen figyellek. Csak hallgatózol. Hallgatod a körülötted áradó madárdalt, s várod, mikor csuklik meg valamelyik dalnok hangja.
0: Végzetes, mennyire értesz engem.
1: Bennem vagy. Nem kérdem elszörnyedve, mi végre vagyunk. Mit kezdjünk álombeli szándékunkkal, ha az álmunk már nem elég éber? Azzal alhatok végre, akit gyöngéden fel akarok költeni éppen. Létezünk, drágám.

0: De a nő szépsége és a férfi félelme lehet, hogy ami a férfiban nappal megretten, az az éjszakának bátran nekivág. De a férfit a félelemben valaki már megcsókolta. A hóhér, a mérgezett bort hozó pincér, vagy az öngyilkosság képzete. Aztán galambokat küld a pacsirtákra, s idegen nőket érint.
1: A nónától a vecsernyéig tart az ondó áradat.

0: Tovább megyünk, szerelmem, vagy megállunk?
1: Nézd, milyen kegyetlenül gyökerezik le minden, és az út hazafelé a magára ismerő sehova sem vezet.
0: Itt álltunk nem régiben, a szerelemben boldogok.
1: A bizonytalanság gyötört, hogy a nyers valóságot is felemelje az álmodozásig.
0: Egymás ajkai közt éltünk nem régiben, a nyelvek zűrzavarában bizakodva.
1: És könnyített a dac alázatot nem ismerő fájdalmunkon.
0: Most két hajléktalan viszünk a batyuban anyaros cipót, maszlagbort.
1: És hallgatjuk, hogyan mozognak a halottak egymás után a temető.

0: Van olyan sors, hogy ami remegés nélküli benne, az sem szilárd.
1: Van olyan szerelem, hogy talpalatnyi sem jut neked a világból.
0: Van olyan gyönyörűség, hogy megbűnhődsz a művészetért, amikor vétek a művészet.
1: Van olyan hallgatás, hogy úgy tesznek a női ajkak, mintha a szégyen csak a nemek dolga lenne.
0: Van olyan meteor hamisította haj, hogy a választékot az ördög húzza benne.
1: Van olyan egyedül lét, hogy csak fél szemmel nézel már a sóra.
0: Van olyan tél, hogy megfojtod a galambokat, úgy melengeted a szárnyod.
1: Van olyan súly, hogy zuhanás vagy az esők között.
0: S van olyan csend, hogy ki kell mondanod neked, éppen neked.

0: szellő hazudott, mert hiányzott valami.
1: Csak mi szeretjük a mulandót oly kitartóan, hogy a halhatatlanság számüzetés nekünk. Nem vagyunk urai magunknak, de eldobhatjuk az életet.

Nem rémített a démon, ha köröm este karom virradatra. Nem rémített az angyal, ha önmagát festette önmagára. Az antik isten a trágyadom fölött nem volt félelmetes. A fenevadak jámborak voltak és ismerősek, nem tagolta érzelmeit a féreg. Szelítségem akkor vadul csak el, mikor megismerte az embert.

0: hogy éljek, hogy legyek pontos és egyszerű. Olyan szót kerestem mindig, amit egyszer mondtak ki csak, és amit egyszer sem mondtak ki eddig. A hétköznapi szavakat kellett volna keresnem. A meg nem szentelt bort se lehet mással keverni.
1: A tudatlanság korában nincsenek az embereknek semmiféle kétségeik, ha a legnagyobb jogtalanságok esnek is meg. A felvilágosult korban reszketnek akkor is, ha a legnagyszerűbb tetteket követik el.
0: Mi lesz holnap? A falaknak is fülük lesz. A jövőre nézve könnyen lehetséges, hogy a halottak fogják olvasni, ami egy halott után fennmaradt.
1: Miközben a természetből a létbe lépünk, az átmenet fala nem éppen kedves hozzánk. Ez az a fal, amelyet a tehetségesek levizelnek, a szellem ellen lázadó heréltek leköpnek, és amely semmivel sem kisebb, mikor még nem létezik, de a magzatot már körbe keríti. Aki adakozik, az még fösvény, és mégsem hiszünk. Még mindig várunk valamit. És könnyen meg lehet, hogy az ember mindig vár, és csak azért vár, mert nem hisz. Ő maga felvilágosult, de nem világít. Vérszegény, de mintha vérontás nélkül semmi sem menne előbbre. Már elutasították, de még nem közösítették ki. Kíváncsi, de még mindig nem lelte meg a tükröt.
0: Az ember olyan süket, hogy az Úr Jézus gramofon lemezre vett hangját is szívesen meghallgatná.
1: Csak akkor érted meg, hogy a nap alatt minden valóban új, ha megbékélsz a halál gondolatával.
0: A gyerekek sohasem elégszenek meg a válasszal. Tele vannak élettel, akár a ló, mely lovasát nem idegen lénynek érzi, hanem saját gondolatának.
1: A gyerekek ráleltek a dolgok igazi nevére, csak ki kell mondani ezt a nevet.

0: egyszerre olyan ingyen éttermet keresek, amelynek az étel kiadó nyílása nem a börtönajtó ablakocskája, nem Júdás ablak, amelyen át a rabokat lesik.
1: Aki nem dolgozik, az ne is egyék.
0: Igen. De mi az, hogy munka? Hű lenni az önzetlen osztályrészünkhöz, vagy búcsú cédulát árusítani, esetleg krematóriumot fűteni buzgón, a háború végbelébe hőmérőt dugni, szület közben nótázni, bizonyítandó, hogy nem esszük a leszedett szőlőt, a lovak fogát vizsgálni, vagy hóhérként a kivégzés előtt állók orlukát felszaggatni, ecettel, epével maradtatni, másokon bosszút állni, vagy leégetni a nők jobb mellét, hogy jó íjászokká válhassanak. A sors spermájaként a történelem ölébe, vagy a robotra ítélt érzésként vénfejek fehér Szibériájába jutni, vagy nyakazás terhe alatt is lereszelni bilincseinket, kiszúrni saját szemünket, hogy ne lássuk a jelen szörnyűségeit, de azért halljuk a rég halott, szabad dalnokok hangját.
1: A rossz kortalan, s fáradt, s minden lépése undor, s mégis újból és újból a gőg agyáig hág, mert miután a szentek és költők már annyiszor próbálták kikapcsolni az áramot, a rossz csak abban az egyetértő pillanatban hisz, amelyben az ég és pokol egy rövid zárlatnyi szövetségre lép.

0: nincs megismerés. Puszta káprázatokban élünk. Mégis tele vagyunk szorongással, attól félünk, hogy végül majd a káprázataink is elhagynak bennünket, vagy hogy éppen a porhüveinkhöz kötődnek örökre, mintha napba szerelmes napsugár hirtelen egy hótpézsmához menne férjez.
1: Vagy egy történelem előtti kutyákról szóló értekezéshez. És mindez ragasztott fatáblák közé kötve persze. És már is mások vagyunk. És egyedül vagyunk. A saját rovásunkra. És már mi vagyunk a halál. Halál az őserdőben. A férfi szakált ereszt, nem ismeri föl senki. A nő pedig olcsó ruháját gazdag redőkbe szedve hosszú körmöket növeszt, hogy minél könnyebben elereszthesse a gyermek kacaj addig még erősen fogott zöld lejtőjét.
0: A boncolási jegyzőkönyvben aztán ott a záradék. Lélek, mikor feleded már el, hogy még senki se látott? És mikor jut ugyanaz az eszedbe végre? Az elhunyt hozzátartozói pedig egy egész évre felgyújtják a halott szobájában a lámpát. Közben a szélvész, jobb keze a kémény kabátujjában, lassan már az egész házat magára ölti.
1: És a szerelem még nem is él, de már vakmerő, és azt pusztítja, ami élteti. Fordítva hull a hó, de az absztrakt angyal sarka alatt nem olvad el a hó. És ahogy a sors az eszmére nem kíváncsi, úgy van hatalom, és úgy van kormány. Csak hogy a szerelem az, ami lesz. És éppen benne döbbenünk rá, hogy már most el vagyunk ítélve. Az abszurdum is abszurd, nincs más választásunk.

0: az igazi szerető a kép mással nem köt békét. Minden képzet csábító, az öngyilkosság képzete is az. Folytatódjon hát az éjszakánk, melyben a művészet kivételével minden kegyvesztett, de a művészet sorsa már rég a kárhozat, a világ közönye s a poklok kíváncsisága. Folytatódjon éjszakánk akkor is, ha egy a világító torony építéséből kimaradt kő agyon csapja az építész fiát. Folytatódjon éjszakánk akkor is, ha a mélyvasút építése közben kihúny az első Szent János bokár. A szív teher, az értelem csak súly. Még a halál utáni ártatlanságunkban is kísértve vagyunk. Folytatódjon hát éjszakánk tovább.
1: Mert veszteség minden szépség. A szerelem is addig ismétli önmagát, míg végül inkább vesztünk, mint nyerünk vele.
0: Kereszteljük meg az akasztófát is talán. Persze a tudattalanság nem boldogság, a vers azonban ajándék.

0: Csak nekünk nincs irgalom, akik fölött átvillen a napforduló. Az ősz akkor kezdődik, amikor a megismerés maga ellen fordul. Az, hogy az álom az álomban álommal szeretkezzen, és ne bocsássa meg a tudatnak, ha mindent látni akar. Az, hogy halhatatlanok legyünk legalább a születésünk pillanatáig. Lenne itt még mit igazítani, egy-két fát ki kéne vágni, a bokrokat megnyírni, az utat meg vagy homokkal, vagy kőzúzalékkal felszórni.
1: Ez a kert nem is valóságos. Túl sok benne a csalogány. Nem hagynak aludni.
0: Minden fáról lehull a legutolsó levél is, mert bizalma van a földhöz. Minden emberről lehull a legutolsó képmutatás is, mert a hullaház deszkája egészen egyszerű. A levélnek, uram, semmiért sem kell könyörögnie hozzád. Megadtad neki a növekedést, és ő nem rontotta el.
1: De én...

Nevek ürügyén Vladimir Holán. Közreműködött Csákány Eszter és Vallai Péter. A felvételt Kornidesz Tamás és Váli Marian készítette. Munkatárs Szakács Emese. Korányi Tamás műsorát hallották.

Az összeállítás 2000-ben készült, és legutóbb 2000. szeptember 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Erich Maria Remarque, nyugaton a helyzet változatlan.

0: Nyugaton a helyzet változatlan.
1: Nyugaton a helyzet változatlan.
2: Nyugaton a helyzet változatlan.
0: Nyugaton a helyzet változatlan.
1: Nyugaton a helyzet változatlan.
3: Nyugaton a helyzet változatlan. Nyugaton a helyzet változatlan. Nyugaton a helyzet változatlan.
1: Nem vád és nem vallomás. Csak beszámoló egy nemzedékről, amely az első világháborúban elpusztult, akkor is, ha a gránát megkímélte.
4: Tegnap fölváltottak bennünket. Most 9 kilométernyire tanyázunk a front mögött. Gyomrunk megtelt szemesbabbal és marhahússal, elégedettek vagyunk. Sőt, Müllerrel és Tjádennel félre is tettünk egy nagy mosdótállal. Hanem a legfontosabb, hogy a dohányporciónkat is duplán vettük fel. 10 szivar, 20 cigaretta, 2 bagó. Mindez tévedés volt, mert tudni kell, hogy fukara porosz. Na, de hát azért így is igazán tisztességes dolog. Amikor előre mentünk a frontvonalba, a század 150 emberből állt. De ma csak 80-an tértünk vissza. Az a paradicsomfejű élelmezési altiszt nem akart mindent kiosztani. Úgy próbált rendelkezni, mintha legalábbis tiszt volna. Hanem a század parancsnokunk, aki velünk kezdte, velünk együtt gubbasztott elől, mindent elintézett egy szóval. Így most tele a hasunk, van tartalék, minden jól van. Most a többiek is csak nyújtóznak. Az ott a kis Albert Kropp, neki van a legvilágosabb esze. Az meg ott Müller, hátizsákjába tankönyveket cipel, és a pergőtűzbe fizikai tételeket maga. Leher körszakált visel, és fölöttébb kedveli a tiszti bordélyok lányait. Azt mondja, hogy azoknak 6 parancsban van a fürdés, meg a sejem kombini. Hát, ilyen nő csak kapitánytól fölfelé jár. A negyedik én vagyok. Paul Beimer. Egy iskolából. Ugyanabból az osztályból jöttünk. Ott mögöttünk azok is jó barátaink. Tjáden a lakatos, aki mindent felvalna, és mégis oly keszeg. Háje veszt 20 a tőzek fejtő. Detering paraszt. Mindig csak a földjére gondol. És Stanislaus Kaczynski. Ő a fej. 40 éves, szívós. Ramasz. Ez a kompánia mindig az első a gulyás ágyuna. Melyik barakból jön. Valami erős, visszafojtott érzés szorongat mindünket. Kár erre a szó. Úgy is fordulhatott volna, hogy most nem ölünk itt.
5: Látta valaki Kemeriket?
4: Kórházban fekszik.
6: A felső combját lőtték át.
4: Délután meglátogatjuk.
5: Levelet kaptam. Kantorek tiszteltet benneteket.
7: Az kicsoda.
4: Ő volt az osztályfőnök.
7: Egérképű ember, mindig szürke szalonkabátot visel. Az. Kellemetlen fráter volt.
5: Kantorek tanár úr. A tornaórákon addig szónokolt, amíg az egész osztály az ő vezetése alatt jelentkezett a katonai parancsnokságon. Most is látom azt a cilinderes egérfejet, amit meghatottan kérdi. Ugye velem jöztek, bajtársak? Ő maga persze otthon maradt.
4: Emlékeztek? A kövér József Bén volt az egyetlen, aki ellenkezett. De aztán ő is jött, senki sem maradhatott el. Hiszen a gyáva szóval még a szülők sem igen fukarkodtak. Különösen a jobbmódúak hangoskodtak. Az egyszerű ember az mindjárt az elején szerencsétlenségnek tartotta a háborút. József Bén mindjárt az elsők közt elesett. Egy rohamnál lövést kapott a szemébe. Halottnak hittük, máskülönben is hogy vittük volna magunkkal. Visszavonulásban voltunk, gyorsan mozgott a front. Kantorek tanár úr. Igen. Most már tudom, hogy az egyik gyilkosa ő volt annak a fiúnak. Pedig, hát mi minden gúny, minden sínytevés ellenére bíztunk a tanárainkba. Nekik kellett volna minket 18 éveseket elvezetni a felnőttek világába. A munka, a kötelesség, a haladás a jövő világába. Az első pergő tűzben aztán szétmálott minden bizalmunk. Rommá lőtték azt a világnézetet, amelyre kantorek tanárúrék tanítottak. Mindennek ellenére nem lett belőlünk sem zendülő, sem szökevény, de még gyáva kutya sem. Mi éppen úgy szerettük a hazánkat, mint ők. Minden támadás alkalmával bátran mentünk előre, de ma már tudunk különbséget tenni. Látni is megtanultunk.
8: Mit mondtad? Kemerik melyik korteremben van?
5: Abban néha ott balra.
4: Aha. Nagy a forgalom, és mindent átított a karból, a geny, na meg az izzadság szag.
5: Ott van! Kemerik! Pajtás.
4: Hát eljöttünk meglátogatni.
5: Hogy vagy?
9: Amíg eszméletlen voltam, ellopták az órámat.
5: Mondtam már, hogy nem való ide jó óra.
4: Ez a fafejű Müller már megint tapintatlan. A vak is látja, hogy Kemerik nem kerül ki többé innen úgy, hogy még szüksége lenne órára.
5: Mondj valamit, Franz.
9: Átkozottul fáj a lába.
4: Nekünk már megmondták a szanitécek, hogy a lábát tőből levágták. Mit érez majd az a derék kövér asszony, a mamája, aki kikísérte a pályaudvarra? Franz szégyelte, hogy az anyja arca földogadt a keserves sírástól. És talán azt is, hogy engem kért meg, vigyázzak nagyon odakin a fiára. Akkor gyerekarc volt, most pedig az és mégsem az. Mintha egy fényképlemezre két felvételt csináltak volna.
5: Nem baj, most majd hazakerülsz, Franz. Különben még legalább 2-3 hónapig várhatál volna, amíg szabadságot kapsz.
8: És elhoztuk a holmidat.
9: Jó. Tegyétek be az ágy alá.
8: Ja. A cipőd itt találtam. Elviszed magaddal?
4: Mindhárman ugyanarra gondoltunk. A felépülés minek két cipő egy lábra. Különben is a szanitécek ellopják, amilyen színbe van.
8: Csak úgy gondoltam, hogy cserélhetnénk. Itt tudod, mégiscsak.
9: Nem. Nem. Azt nem lehet, hiszen csak ez az egy jó holmimba.
4: Müller szeretné megkapni Kemerik cipőjét, de azért ő is legalább annyira sajnálja, mint bárki más, aki fájdalmában gondolni sem merne ilyesmire. Ha Kemerik még hasznát vehetné, akkor Müller inkább mezítláb rohan át egy szeges drótsövényen, mintsem, hogy... De hát nem ez a helyzet. A jó cipő, az pedig ritka. Vigyáznunk kell, hogy valamelyik szanitéz el ne lopja. Pár nap múlva újra ott állok. Kemerik ágya mellett. Meghalt. Az arca még könnyes. Szanitéz bíztat, hogy vigyem el a holmiát. A kapu előtt magamba szívom a sötétséget és a szeles, friss levegőt. A tagjaim fürgén mozognak, izületeimet erősnek érzem, lihegek, futok. Az éjszaka él, és én is élek. Éjségem erősebb a gyomorénál. Müller a barak előtt vár, odadom neki a cipőt, mint ha lábára szabták volna. Megint az első vonalba indulunk. Ezek a teherautók úgy zúgnak, mint a darazsak. Nekem a front nem más, mint félelmetes örvény. Ellenállhatatlanul húz magába. És mit jelent akkor a föld? Ó, föld! Hajlásaiddal, mélyedéseiddel, hová bekuporodhatik az ember. Visszaárad beléd a szétrongyolt életek örítő rohama, aztán ismét átfolyik a kezed.